0: sort beküldeni. Nem szabad ilyenkor megállni, ez is örök törvény, tehát ott menni kell még, tehát lehet, akkor el kell menni hárommal, és végképp lezárni a meccset, nem felengedni az ellenfelet. Van még fejlődni, tanulni.
1: Jó, hát igen, te sem vagy az edzői pályafutásod végén, tehát azt kell mondanom, hogy ez egy óriási dolog, ahova eddig eljutottál. És aztán ugye, nem is tudom, talán tegnap előtt beszélgettünk itt a kollégákkal, hogy milyen disznó dolog valóban, hogy ugye a rendes játékidőben idén nem kaptatok ki. Azért ezt ne felejtsük, nem ez a disznó dolog, hanem az, hogy aztán a végén a büntető párbaj hozta meg. Itt voltak néhányan, akik azt mondták, hogy hát itt azért egy mondjuk egy 2-3 perces hosszabbítás mennyivel ferebb lett volna meg, és nem tudom, persze, mert azért ott már nagyon fáradt mindenki.
0: Hát igen, ez is egy örök kérdés. Ezt beszélgettem mással is, hogy mi az igazságos, hogy tényleg az én időmben volt hosszabbítás, meg aranygól, meg hirtelen halál. De akkor, de nem tudom, ez egyenlők a feltételek, mindenkinek ugyanaz a 5 darab 5 méteres áll rendelkezésére, előző, ugye 2 nap előtt mi jöttünk jobban, igen. És nem. Ezen kár rágódni, persze nem kellett odáig eljutni, hogy 5-ös párbaj legyen, ott a rendes játékidőben volt lehetőségünk megnyerni, legközelebb arra kell törekedni, hogy ne szoruljunk erre a fortunára, hogy...
1: Ugye a lányok most pihennek, és neked köszönjük, hogy tulajdonképpen már jogosan megkezdett pihenőidődből most szakítottál időt arra, hogy beszélgessünk. Már most érzem a szavaidon, hogy tulajdonképpen elindult egy elemzés, egy újraértékelő munka, nyilván majd lesz szabadság, amikor megpróbálsz mindent kisöpörni a fejedből. Hát egy apró lépésre voltatok valóban a totál maximumtól, amit egy klubcsapat elérhet. És akkor így most ennek fényében, hogy várod a 26-27-es évet?
0: Ideig is motivált voltam, meg a vízilabda iránti szeretetem az nem csügged, és még motiváltan, éhesebben is, és tanulási vágy bennem van mindenféleképpen, és jönnek új játékosok, tehát nagyon várom a közös munkát újra.
1: Az új játékosoknak az érkezése az a te elképzeléseid szerint alakult? Tehát tulajdonképpen te most már jutottál oda, hogy a kirakósban te cserélheted az elemeket a vágyai szerint?
0: Igen, ez úgymond próbáltam mindig is ragaszkodni, ez nem akarok nagy képű lenni, hogy szerintem az edző az nem baj, hogyha ő próbálja összerakni a csapatot.
1: Ez az segít, igen.
0: Igen, segít, hiszen nekem kell dolgozni nap, mint nap, és ebben a vezetőség abszolút partner, rám bízta, leokéztuk, átbeszéltük.
1: Már tudhatjuk? Tehát vagy ti tudjátok, csak még mi nem tudhatjuk.
0: Igen, tele volt a sajtótájékoztató, ugyan egy a Borisova nevű orosz hölgy, egy klasszis center, hatalmas termet, fizikum, óriási rutin, és a Horváth Zsófi szintén center poszton, ő volt nekem játékosom Szentesen, őt ismerem régebb óta, ő Egerbe volt tavalyi szezonban, tehát úgymond erőcsatár, beállós poszton fogunk erősödni.
1: Úgy érezted, hogy ott van még esetleg valami hiányosság a csapatnak?
0: Igen, attól függetlenül a Noah, a holland légiósunk óriási szezon futott, hatalmasat fejlődött, nagyon-nagyon meg voltam vele elégedve, egyedül volt sajnos csak center, és úgy gondoltam, hogy egy más stílusú centert hoznék a orosz hölgy személyébe, ő fizikumban kicsit jobb, nagyobb, erősebb, és mellé a Zsófit, úgymond dublőrnek, így akkor lesz két, mindig bent lesz centerünk, 2 méteres vonalon, ezáltal hát megnyílik jobban a lőknek a lehetőség, mert zónázni fog az ellenfél, gondolom én. Hát meglátjuk, hogy jól döntöttem-e.
1: No, hát minden esetre új kihívás, te magad is kitaláltál magadnak ezek szerint egy új felállást, amire majd a csapatot inspirálni kell, és ahogy ugye elhangzott, tulajdonképpen egy szinte majdnem 100%-os évet produkáltál a Ferencváros női vízilabda csapatával, amihez szívből gratulálok. Azt hiszem, hogy az új edzőgeneráció egyik kimagasló szereplőjévé léptél elő ezzel az eredménnyel, úgyhogy ez egy csodálatos út, és hát ahogy te is mondtad, még bőven van fejlődni való, úgyhogy ehhez sok erőt kívánok, és egy nagyon-nagyon sikeres 2026-27-es szezont majd egy jó pihenés követően.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen, Matajsz Márk volt a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Tankfly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is jam.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthoz az előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk dr. Bot Péter, az MTK Budapest női kézilabda csapatának vezetőedzője, aki visszajuttatta a csapatot a kézilabda NB1-be, a KNTH ligába, de a doktornál egy picit azért álljunk meg, mert régebben ugye a vízilabdázóknál szokás volt, hogy ha eldobtunk mondjuk a Hajós Alfréd uszodában egy vízilabdát, akkor egy doktort találtunk el, de talán a kézilabdaedzőknél ez ritkább. De milyen doktor vagy?
3: 2002-ben Pécsen szereztem jogi diplomát.
2: Annak milyen használt veszed a kézilabda edzői munkásságot során?
3: Nem feltétlenül a kézilabdának szólt. Igazából az időtájt a szombathelyi főiskolán voltam oktató, és már korábban is szemeztem a jogi pályával. Miután az oklevelet megszereztem, utána a főiskolának voltam egy rövid ideig jogásza is, illetve tanítottam, oktattam sportjogot, művészeti jogot és egyéb ehhez kapcsolódó tárgyakat.
2: Budapesten születtél mégis, hogyha jól emlékszem, akkor Sárbogárdon jártad az általános iskoláidat, és aztán kerültél Székesfehérvárra. Nem tetszett a budapesti általános iskolai kínálat a szülőknek, ezért kerestek egy jobbat Sárbogárdon?
3: Nem feltétlenül. Édesapám agronómus volt, és ő úgy került Sárbogárdra, és hát nyilván akkor ott nőttem fel, és középiskolában pedig az volt a fő szempont, hogy valami sporttagozatos intézménybe menjek. Dunaújváros és Fehérvár volt a célkeretben, Fehérvár nyert.
2: Igen, ám, de kosárlabdázni kezdtél, és azt tartja valamiféle mendemonda, hogy azért lettél kézilabdázó, mert a kosarasoknak több buszmegállónyit kellett utazgatni, míg a kézilabda edzés lehetősége szembe volt a másik oldalon.
3: Hát ez nagyjából így van, igen. Tehát kosárlabdázóként egyedül kellett volna járnom a város másik oldalára, a kézilabdázóknak pedig a Mávelőre pályája az a tőlünk pár épületre volt, és az akkor már osztálytársaim, később szobatársaim is, Imre Vilmos, aki a Sziget-Szent Miklós vezetőedzője most, ők oda jártak edzésre, úgyhogy így nyert a kézilabda.
2: Egyéni sportágban soha nem gondolkodtál, mert ugye mind a kettő csapatsportág, és mind a kettő nagyban támaszkodik arra, hogy a társaid milyen teljesítményt nyújtanak a pályán.
3: Igazából az egyéni sportág, tehát próbálkoztam, nyilván a mi időkben még mindenki kipróbált mindent, nagyon sokat jártunk atlétika versenyekre, és ugye nálunk a családban is azért volt ennek hagyománya, mert nagynéném ugye volt Klára, aki országos bajnok volt, illetve Tajcs Péter edzője is, illetve az ő férje, Jós Kumár András, aki nemrégiben halt meg, szintén forszírozta, de inkább már TFS pályafutásom alatt, hogy inkább az atlétikát kellene választani. Valahogy nekem ez az egyedüllét, csak én, ez nem sportban nem jött be.
2: Mikor kezdtek kijönni az eredmények, vagy másként megfogalmazva a kérdést, mikor jöttél rá, hogy jól döntöttél, amikor a kézilabda mellett tetted le a voksodat?
3: Mert most se vagyok teljesen biztos. Igazából nekem játékosként hatalmas eredményeim úgymond nem voltak. Legalábbis eléggé későn érő típus voltam, tehát én a középiskola harmadik osztályáig ilyen 145-150 cm-es magassággal büszkélkedhettem, ha szabad így fogalmazni, úgyhogy nem is nagyon lehettek ilyen dolgaim. Aztán megnőttem, bekerültem a TF-re, ott nagyon jó játékosokkal játszhattam együtt, és a TF után ugye már Szolnokra, mint kvázi profi kézilabdázó kerültem el, ott eltöltöttem 3 évet, és akkor kellett igazából eldönteni, hogy hogyan tovább, hogy a kézilabda, mint játékos, vagy egyébként az összes többi része az életnek ezek lesznek a mérvadóak.
2: A testnevelési főiskola, hogyha szabad egy ilyen magánéleti szállat is belevonni, azért meghatározta a családi életedet is a későbbiekben.
3: Hát igen, ott ismertem meg a feleségemet, és abban, hogy például a végül is Szombathelyre költöztünk, abban is nagy része volt neki, mert ugye ő akkor hazaköltözött.
2: Érdekes ez a Szolnok-Szombathely vonal, mert hogy épp mostanában a Szolnok és a Szombathely vívta már több egyszerre a férfi kosárlabda NB1-ben a döntőt, ezúttal a Falkó volt sikeres, de Szolnokon a te feleséged, hogyha jól emlékszem, akkor egy nagyon suliban volt tanár, és hát ha nem tévedek, akkor a kosárlabda csapatnak egy olyan irányítója volt, akit nem is nagyon akartak elengedni.
3: Ez így van, nagyon, nagyon nagy harc, dilemma volt. Ugye akkor az ő edzője Szalai Ferenc volt, aki később polgármestere is lett a városnak, illetve a Kosárlabda Szövetség elnöke is volt, illetve az országgyűlésben is komoly pozíciókat töltött be. Ő sokat dolgozott azon, hogy mi maradjunk. De aztán végül is az a döntés született, hogy az Edina visszatér Szombathelyre az akkori NB1-es csapatba. Én pedig bekerültem a Szombathelyi akkor tanárképző főiskolára, akik akkor kerültek föl másodosztályba, NB1-B-be, viszont ugye oktató is lehettem mellette, ami abban az időben úgy tűnt, hogy egy nyugdíjas állás lesz.
2: Aztán nem az lett végül. Mikor kezdtél azon gondolkodni, hogy az edzőség lesz a te utad?
3: Nem gondolkodtam ilyenekben igazából. Amikor a legutolsó nagyváltás a sporttudományban, illetve a sporttudományi felsőoktatásban megtörtént, amikor kiderült az, hogy a PhD fokozat az a gyakorlati munkát kicsit háttérbe tudja szorítani, onnantól kezdve azért eldőlt, hogy mivel nekem nincs PhD fokozatom, és nem is nagyon gondolkodtam abban, hogy ezt meg szeretném szerezni, hogy olyan sokáig ebben a felsőoktatási létben nem fogok tudni eredményesen megmaradni.
2: És aztán mégis miért lettél edző?
3: Hát valamit kellett csinálni az embernek, tehát jöttek a lehetőségek, az ember végig gondolta, és volt egy út, amin elkezdtem járni, és hát azóta is ezen vagyok.
2: Sir Alex Ferguson mondta azt, hogy ő most 84 éves, de amit edzőséggel eltöltött idő, azt kettővel kell megszorozni. Putiás pedig, aki női labdarúgóként most hagyja el a Barcelonát, ennyit tett hozzá, inkább hárommal. Te hogy állsz ehhez hozzá, mint aki nőkkel dolgozik edzőként?
3: Hát én egyelőre ezt a 35 évet, ezt 35-nek számolom. Igazából egy idő óta megtanultam azt, hogy van egy munkám, de amikor annak vége van, akkor azt le kell tenni, el kell felejteni, és akkor azért is kicsit könnyebb lehet az ember élete.
2: Aztán elkerültél a Nemzeti Kézilabda Akadémiára, ahol részben nagyon sikeres időszakot töltöttél el, részben volt ennek egy olyan része is, kis átfedésekkel, hogy az utánpótlás válogatottakban is a stáb tagja lettél. Ezek hogy jöttek az életedbe?
3: Hát igazából előbb volt az utánpótlás válogatott. Ott igazából a legfontosabb szerepe ebben azt gondolom, hogy Ökrös Csabának volt, mert hogy ő volt az, aki amikor a Bohus Bea edzőt keresett maga mellé, akkor engem javasolt. Mi a Beával az első beszélgetésünkkor viszonylag gyorsan megállapodtunk abban, hogy ezt a munkát elkezdjük együtt. És akkor utána, amikor már a válogatott mellett voltam, akkor ajánlotta fel a Tamás, Mocsai Tamás, hogy dolgozhatnék az akadémián, és vele is sikerült megállapodni, és akkor így kerültem a NK-hoz.
2: Az utánpótlás válogatott melletti munkádat nagyon komoly sikerek övezték, gondolok itt EOF győzelemre, Európa-bajnokság, dobogók, világbajnokságon dobogók, U17, U18. Miért nem vagy te sokkal híresebb?
3: Nem gondolom, hogy én vagyok, aki erre megfelelő választ tud adni. Én azt gondolom, hogy egyébként, hogy azokon a helyeken, ahol ez nekem fontos, én ott híres vagyok. Tehát a játékosok közt szerintem ez a része rendben van.
2: Dr. Volt Péterrel beszélgetünk, az MTK Budapest kézilabda csapatának vezetőedzőjével, aki hát azon túl, hogy a már felsorolt helyeken dolgozott, egyszer csak úgy döntött, hogy inkább Németországba teszi át a székhelyét. Ennek mi volt az oka?
3: ugyanúgy, mint az eddigieknél. Volt egy lehetőség, meghallottam, hogy valószínűleg keresnek edzőt Metzingenben. Volt egy beszélgetésünk az ottani elnökkel, és ennyi.
2: Az ottani elnök történetesen magyar, és abban a csapatban azért elég sok magyar játékos is megfordult. A te időszakodban is, meg azt megelőzően is, nem tudom, talán Hásfalvi, Albek is volt ott egy ideig. Hogy tudnak ők ott magyarként generálni egy kupagyőztes csapatot?
3: Igazából, hogyha ez az elnökre vonatkozik ez a kérdés, igazából ő nem magyarként generálja ezt a csapatot, hanem ahogyan a német viszonyok közt a női kézilabda létezhet, azt az abban rejlő lehetőséget próbálja minél inkább kihasználni. Hogy ebbe néha vannak magyar játékosok is, ez csak egy olyan vonal, hogy vannak magyarok, hollandok, csehek, franciák, ahogy éppen sikerül.
2: Ahogy nézegetjük a pályafutásodat, elég sokszor voltál a megfogalmazás szerint az edzői tím tagja, a más megfogalmazás szerint másodedző, ami nekem azt fordítja le, hogy elég komoly alázattal viseltetsz a kézilabda iránt.
3: Én ezt nem tudom, megint csak saját magamat nyilván nem fogom dicsérgetni, de azért ebbe többször volt olyan, amikor az edzői tím tagja, tehát amikor a jegyzőkém az megköveteli, hogy valakit A vagy B helyen írjunk be, ez nem feltétlenül kell a való életben is, hogy így nézzen ki. Mivel valakit be kell írni az A helyre, akkor az A helyre van beírva, én nem bánom, hogyha én B vagyok.
2: Ha ennyire sikeres volt az az időszak, akkor miért jöttél mégis el Németországból?
3: Ez egy nehezebb történet, ami elég sok összetevője van ennek a történetnek. Nem feltétlenül voltunk ebben a szezonban már annyira eredmények, mint a vezetőség várta volna, illetve azért nem nagyon sikerült olyan munkát sem találni a feleségemnek, amiben mindketten boldogok lettünk volna, úgyhogy azt gondolom, hogy jobb ez így.
2: Amikor elérkezett az a pillanat, hogy az MTK edzője lehetsz, akkor hát finoman fogalmazva sem a bajnoki címért küzdött a KNTH Ligában a csapat. Mégis elfogadtad ezt a felkérést, és akkor még ugye az lett volna a cél, hogy bent tartsd a csapatot, ami végül nem sikerült. Ezt hogy élted meg?
3: Nyilván minden vereséget kudarcként élek, meg én nagyon-nagyon gyűlölök kikapni, de mivel már a kezdetektől fogva az összes beszélgetésünk arról szólt, hogy A, B verzióban gondolkodunk, hogy mi van, hogyha ez történik, mi van, hogyha az történik. Olyan hatalmas meglepetés nem ért, azt gondolom, hogy akkor már senkit sem. Nyilván megpróbáltuk kiskanállal kimerni a vízből, vagy a hajóból a vizet. Nem sikerült, bár többek állítása szerint, hogyha lett volna még rá két hetünk, akkor akár sikerültett volna. Igazából a tárgyalások közben is a igazi meggyőző erő az abban volt, hogy nem csak arról szól a történet, hogy most hirtelen oltsuk el tüzet, és akkor majd lesz valahogy, hanem megvolt az, hogy ha ez történik, akkor hogyan tudunk tovább menni, illetve ha nem ez történik, akkor hogyan tudunk tovább menni.
2: Történt mindez egy olyan időszakban, ami a leghiszterizáltabb az átigazolások szempontjából. Hogy lehetett úgy beszélgetni játékosokkal, mert azért elég sokan érkeztek a klubhoz, elég sokan el is mentek persze, hogy nem tudtátok, hogy most mire igazoltok játékost? KNTH Ligára vagy NB1-re?
3: Igazából nyilván ez a vezetés feladata volt, hogy ezt hogyan tudjuk találni. Nyilván a legfőbb stratégia az volt, hogy mindenki, aki jött, az tudta, hogy ebből másodosztály is lehet, de nekünk olyan célokat, vagy olyan tervet kellett eléjük állítani, amiben láthatták azt, hogy igen, lesz egy ilyen közbenső év, viszont ezt olyan dolgokra tudja felhasználni, amiben a saját fejlődése az lehet, hogy hatványozottabban jön elő, mint hogyha esetleg eltöltene valahol az első osztályban egy olyan évet, ahol 5-10 perceket játszik.
2: Az MTK labdarúgó szurkolói megszokták, hogy időről időre a csapat kiesik, és azonnal visszajut az NB1-be, és ilyenkor a szurkolók azt mondják, hogy ez azért jó, ez a másodosztályi szakasz, mert a vezetőknek, edzőknek, játékosoknak biztosít egyfajta átgondolási lehetőséget, hogy mindent jól csináltak-e az előző időszakban, illetve mi az, amit rosszul csináltak. A durvább megfogalmazás pedig azt szoktam mondani, hogy így legalább megtisztul a rendszer. Te ezt hogy élted meg?
3: Ezt a részét én értem a történetnek, hogy lehet ezt így is felfogni. Nyilván a kiesési részében a történetnek én azt gondolom, hogy nekem kevesebb szerepem van, tehát erről sok mindent nem nagyon tudnék mondani. Valószínűleg van erre lehetőség, illetve nyilván másodosztályban, akik akkor is maradnak egy klub mellett, amikor az kiesik, akkor valószínűleg nem feltétlenül csak azok a külsőségek motiválják a játékost, amit egyébként megszerezhet ebben a sportágban.
2: Te milyen fajta edző vagy, különösen miután nőkkel dolgozol, aki közelebb engedi magához egy kicsit a játékosokat, mondjuk elmondhatják, hogyha elhagyta őket a barátjuk, vagy éppen rossz paszban vannak, tartasz egy pici távolságot, vagy te vagy Péter Bá az edző, akinek a szavára oda kell figyelni, egy kicsit tartani kell tőle?
3: Érdekes dolog, ez nyilván én azt gondolom, hogy elmondhatják, de nem mondják el. Tehát most arra igen, Peti Bá lettem. Tehát ugye a 98-as korosztálytól kezdve foglalkoztam az utánpótlás válogatottakkal, a 98-asok még tegeztek a válogatottban, 2000-esek már nem. És itt is nyilván, ahogy jönnek a játékosok, már többetnek problémát okoz, hogy tegeződjünk, vagy magázódjunk, vagy hogyan legyen ez a történet. Nem gondolom, hogy távolságot tartok, de valószínűleg a kisugárzásomtól lehet, hogy azért nem feltétlenül azt a hatalmas barátkozást élem meg a játékosokkal.
2: Amikor a csapat kiesett az NB1B-be, akkor elég komoly terelővonalakat festettetek le az országútra abban a tekintetben, hogy egyrészt ugye vissza kell jutni, de hogy milyen körülmények között kell visszajutni. Volt erre valamilyen szabályrendszer, és ha igen, azt hogy fogadták el a játékosok?
3: Igazából szabályrendszer úgymond nem volt, viszont azt az elejétől kezdve látta mindenki, hogy itt a vezetőség olyan körülményeket teremtett meg, amiben egy kvázi első osztályú kerettel tudtuk lejátszani ezt a bajnokságot, amivel szemben nyilván az első pillanattól kezdve elvárás volt az, hogy azonnal visszajösszön az első osztályba, és nyilván azt is láttuk, hogy azért javarészt jobbak leszünk, mint az ellenfelék, ezért nyilván legfőbb célként az volt kimondva, hogy ezt pontveszteség nélkül tegyük meg. Nyilván egy 30 mérkőzéses bajnokságban azért vannak olyan szakaszok, amikor nem feltétlenül toppon tud teljesíteni a csapat, és hogyha emellé még beesnek sérülések, akkor lehet olyan, hogy kikap a csapatod. Velünk ez megtörtént egyszer, illetve volt még egy döntetlenünk is. Nem éltük meg túl jól, de ettől függetlenül a feljutás és a bajnoki cím meglett, ennek viszont örülünk.
2: Milyen a női magyar másodosztály kézilabdában? Ugye tudni kell, hogy azon túl, hogy jó sok vidéki csapat akár nagy távolságokat is kénytelen utazni, emellett nagyon komoly, nagymúltú és a KNTH ligában vezetőszerepet játszó csapatok fiataljai is szerepelnek ebben a ligában, gondolok itt a Győr vagy a Ferencváros fiataljaira, de ugyanakkor van egy feltűnően erős Békés Csaba, és vannak olyan kisebb csapatok, akik nyilvánvalóan egy volt NB1-es csapat, vagy éppen a feljutásra esélyes csapat ellen sokkal többet tesznek ki a pályára, mint amit általában.
3: Szerintem minden benne van abban, amit elmondtad. Tehát ez egy eléggé heterogén bajnokság, amiben nyilván az ellenünk lévő meccs mindenkinek egy ünnep volt, amiben kvázi tét nélkül tudott játszani, ezt voltak olyan csapatok, akik ki is használták, és nagyon meg tudták nehezíteni a dolgunkat.
2: Lehet-e ilyen esetben kísérletezni, akár a hosszabb távú jövőt is tekintve? Tehát ha tudod, hogy egy olyan csapat ellen játszol, akinek még az NB1-B is léte is egy kicsit kérdéses, megengedhetsz-e magadnak olyat, hogy esetleg olyan formációkat gyakorolsz, ami majd a KNTH ligában lesz szükséges vagy fontos?
3: Nem feltétlenül olyanokról van szó, hogy mit tudunk gyakorolni, mit nem. Én annak tudok örülni, hogyha minden mérkőzésen minden játékos megfelelő játékidőt tud tölteni a pályán. Inkább erre próbáltam koncentrálni, amikor erre volt lehetőségünk. A következő szezonra az nyilván személyi változások miatt is azért viszonylag kevés dolgot fogunk tudni átvinni, bár nyilván vannak elvek, ami az ragaszkodni fogok jövőre is.
2: Voltak-e olyan esetek, hogy megérkezett ide nektek hazai pályaként tekintendő Kerepesi úti sportparkba egy kisebb egyesület csapata, és hát úgy rácsodálkoztak, hogy
3: Ez nem gondolom, hogy csak a kisebbekkel történik. Aki itt először van, az mindenki rácsodálkozik, hogy jé, mert azért ez a létesítmény, amikor az ember belép, azért az egy lenyűgöző történet, és mi, akik itt vagyunk hétközben, is azért látjuk, hogy milyen rendezvények vannak még a mi mérkőzéseinken kívül. Tehát mi örülünk, hogy itt lehetünk.
2: Amikor azon kezdtetek el gondolkodni, és ugye nyilván ez volt a cél, hogy feljut a csapat a KNTH ligába, akkor hogy tekintettetek a játékos állományra? Hiszen vélhetően, ami az NB1B-ben elég volt, az nem lesz elég az NB1-ben.
3: Vélhetően igen, de nyilván a hátulról kezdtünk építkezni, mint ahogy általában itt a csapatsportágban szokták mondani, tehát megpróbáltuk a kapusposztot biztossá tenni, illetve egy kicsit majd próbáljuk a következő szezonban gyorsítani a játékot, illetve még motiváltabb, még harcosabb csapatot kialakítani, és ehhez kerestünk játékosokat.
2: Ha már a kapusoknál tartunk, ugye most ebben a pillanatban, ha jól számolom, akkor 3 kapus van. Igazolva pillanatnyilag még 4, de valójában 3 csapattal kezdtek hozzá a következő szezonhoz. Köztük azzal az Imre Szofival, aki Imre Bence húga, és ugye korábban ő a Ferencvárostól volt itt kölcsönben, illetve van még Lakatos, illetve Weininger, akik érthetően mindhárman szeretnének majd védeni az NB1-ben. Ezt edzőként majd hogyan fogod tudni játékpercben azonosan kiadni, vagy majd ők eldöntik a teljesítményük alapján, hogy ki lesz többet a kapuban?
3: Nyilván, amit az előbb mondtam, én szeretem, hogyha mindenki megkapja maga a játékidejét, de a teljesítmény fog, főleg egy első osztályban, és nyilván főleg azokon a meccseken, ahol amin a sorsunk múlik, ott nem lehet ezen, hogy stoppert nézem, és akkor 12 perc, 30 másodperc te lejössz, te felmész. A teljesítményükkel kell mindenkinek kivívni saját magának a játékidőt. Általában azért nem olyan nagy baj, hogyha ott a főleg első osztályban, hogyha van ott 3 kapus mellett. Ez a tapasztalat az azt mondja, hogy a 13. 14. helyen lévő mezőnyjátékosomat már sokkal kevésbé használom, mint hogyha esetleg van egy 3. kapuson.
2: A játékos állomány következő szezonbeli kialakításánál megint hasonló helyzetben voltál egy kicsit, mint korábban, mert ugye úgy kellett igazolni, hogy pillanatnyilag ugye NB1-B-s csapat, de vélhetően NB1-es lesz. Milyen most a piac egy olyan csapat számára, aki most jut fel, és hát vélhetően a célja elsősorban a bennmaradás lesz, bár majd erről beszélünk. Hogyan áll hozzá egy feljutó csapathoz egy olyan játékos, aki mondjuk eddig a KNTH ligában játszott?
3: Mert ez szerintem játékosa és sokszor menedzsere válogatja. Hál' Istennek azért meg tudtuk győzni azokat a játékosokat, akiket mi szerettünk volna leigazolni, hogy itt nem csak arról lesz szó, hogy verget állni fog, hanem a klub is szeretne fejlődni, illetve olyan körülményekbe érkezik, ahol saját maga játékosként is fejlődni tud.
2: Az Eger is jön az MTK-val, az NB1-be, akivel kapcsolatosan tulajdonképpen egy folyamatos verseny volt az NB1-B-ben, bár általában az MTK-t jobban, de mindig ott liheget a nyakában az Eger. Ez a két csapat lesz vélhetően a leggyengébb az NB1-ben, vagy most úgy látod a KNTH ligát, hogy azért van egy-két olyan együttes, amely verhető?
3: Hát, hogyha aki ezt most ebben a pillanatban meg tudja mondani, annak a varázsgömbjébe én is nagyon szívesen belenéznék. Tehát jelen pillanatban én nem hiszem, hogy van olyan ember, aki ezt meg tudja mondani. Egy biztos, hogy általában ugye a feljutó csapatoknak az első célja az, hogy benn maradjon a felsőbb osztályban. Általában annak, aki feljutott, ennek a kettőnek lesz ez a célja, de a többieknél is gondolom lesznek olyanok, akikkel versenyeznem kell.
2: Mit gondolsz, hogy és egyáltalán volt-e a vezetőségnek valamilyen célkitűzése azon túl, hogy maradjon benne a csapat, hogy mit lehet elérni ezzel a játékos állománnyal, úgy, hogy ismered a pillanatnyilag NB1-es csapatokat, már lehet tudni, hogy melyik az a kettő, amelyik búcsúzik a KNTH ligától, hogy hova várod a csapatot, mi a minimum elvárás, oké, maradjunk bent, de mi az, amit elérhet az MTK Budapest?
3: Nyilván én mostani állapotokról, illetve mostani első osztályról tudok beszélni. Azt gondolom, hogy ez nem nagyképű, hogy azt mondanám, hogy ebben a ligában mi bent tudtunk volna maradni, tehát a két kiesőt megelőztük volna, és a az előttük lévő csapatok közül is 2-3-4-nek meg tudtuk volna nehezíteni a dolgát.
2: Hogy látod a pillanatnyi magyar női kézilabdát úgy, hogy van pillanatnyilag most már 4 csapat, amelyik egy kicsikét kiemelkedik a mezőnyből? 2 nagyon, 2 egy kicsit. Ugye gondolok itt a Győrre, a Ferencvárosra, illetve a Debrecenre és az Esztergomra.
3: Viszont a mögötte lévő tömegben azért eléggé masszív csapatok vannak, akiknél azért egyik sem meglepő, hogyha az egyik megveri a másikat, illetve a másik az egyiket. Nyilván ez a 4 csapat mondhatjuk, hogy jelen pillanatban kiemelkedik. Ennél van sokkal többet nem tudok erről a történetről, mint ami kívül is látszik igazából. Remélem, hogy meg tudjuk állni a helyünket köztük.
2: Beszélgetésünk pillanatában egy mérkőzés, amelyik hátra van a csapatnak. Utána hogy alakul a program, gondolom, majd a meccs után lesz egy éremátadás, meg néhány ásványvizet majd felbontanak a játékosok, de hogy mehetnek ők szabadságra, illetve mikor kezdődik majd a felkészülés?
3: Hát egy borzasztó gyors pihenő veszi kezdetét. Nagyjából 4 hét olyan pihenőjük lesz a játékosoknak, amikor a klub által kiadott programjuk sem lesz. Nyilván elvárjuk tőlük azért, hogy ne passzívan töltsék ezt az időszakot, és július 1-től fognak kiadott programot kapni, és a hivatalos közös edzés programunkat azt július 3. hetében fogjuk elkezdeni felmérésekkel a Lantos utcai laborunkban. Az első hónap, tehát július folyamán nem fogunk játszani edzőmeccseket, de augusztustól egyből belecsapunk a lecsóba, mert először a Ferencvárossal fogunk játszani augusztus 4-én, ha jól emlékszem, és utána minden hétvégén, minden pénteken fogunk játszani edzőmeccset.
2: Dr. Volt Péter, köszönjük szépen!
0: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajtót!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A hetedik napjánál tart a labdarúgó világbajnokság, és a jól számolom 18 napja ért véget a budapesti történelmi bajnokok ligája döntő. Hát első és másodsorban ez utóbbiról fogunk beszélgetni. A következő egy órában köszöntöm itt a stúdióban Dinnyés Mártont, a BL döntő kommunikációs vezetőjét.
3: Üdvözlök mindenkit.
2: És Fűrész Ádámot, a BL döntő projektmenedzserét.
4: Én is üdvözlök mindenkit.
2: Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát kezdjük rögtön a végén. 18 napért véget ez a bizonyos bajnokok ligája döntő. Kipihentétek már magatokat?
4: Igazából mondhatjuk azt, hogy a döntő véget ért, tehát futballmérkőzést már nem játszunk, de maga a szervezés az nem zárult még le teljesen. A mai napig is zajlanak munkálatok a Puskás Arénánál. Például a fölépített Champions Village, ami egy hospitality vendéglátó sátorváros volt, még a mai napon is bontják, és ennek holnap lesz az utolsó napja, hogy mindent elpakolnak. Úgyhogy utána ott fizikailag a munkálatok véget érnek. A pénzügyi lezárás is folyamatosan zajlik, úgyhogy tennivaló még van, de pihenni már sikerült, tökéletesen még biztosan nem pihentük ki magunkat mindannyian.
2: Na mindjárt megbeszéljük, hogy mennyit nem pihentetek korábban. Emlékeztek, most mindkettőtökhöz szól természetesen a kérdés, arra a pillanatra, amikor megkapta Budapest ennek a BL-nek a rendezési jogát?
3: Szerintem emlékszünk mind a ketten, és nyilván ez egy olyan álom volt, amit úgy régóta mindannyian őrizgettünk, és mindannyian szerettük volna, hogy eljussunk ide. De ahhoz képest, hogy amikor megtörtént, olyan 700 nap volt már csak hátra magáig a döntőig, tehát akkor már nem volt olyan nagyon-nagyon sok idő. És akkor rögtön az volt az első gondolatunk, hogy nyilván ez fantasztikus dolog az egész országnak, meg Budapestnek, meg a stadionnak, de a következő már az volt, hogy akkor mik az első lépések, és csak hogy lásd, hogy miről van szó, hogy itt már szeptemberben rendeztünk egy nagy újságírói konferenciát, ahol nem is újságírói, hanem a kluboknak a média munkatársai.
2: Kettő
3: szeptemberben,
2: de
3: 25-ben már, 25-ben már rendeztünk egy nagyobb konferenciát, tehát elég hamar elindult a dolog, és hogy az Ádám az előbb utalt rá, szerintem nagyon-nagyon jól jelképezi az egész folyamatot, hogy a BL döntő nyilván egy szurkolónak a mérkőzésről szól elsősorban, de a mi életünkben számos kísérő esemény, minden feladatnak a pontos lebontása, ez volt az elsődleges, ami eszünkbe jutott.
2: Ennek a megszervezéséről is feltétlenül fogunk beszélgetni, de akkor térjünk rá

0: Ádámra, hogy te emlékszel erre a pillanatra, amikor bejelentették, hogy, hogy Budapest, igen, 2026.
1: Igen. Én is nagyon jól emlékszem, és igazából egy nagyon hosszú út vezetett odáig, mert abszolút nem a Bajnokok Ligája pályázati anyagával indult ez az egész, hanem folyamatosan építkeztünk, Szuperkupa, Euró 2020, Európa Liga döntő, és minden egyes lépcsőfok az szükséges volt ahhoz, hogy egyáltalán Budapest és a Puskás Aréna szóba kerülhessen, mint egy Bajnokok Ligája döntő helyszíne, és mi már 2023 őszén elkezdtünk a pályázati anyaggal foglalkozni. Úgyhogy az a folyamat az megkezdődött ott az őszi-téli időszakban, és én 2024-ben az év első felét Berlinbe töltöttem, mert a Németország Európa-bajnokságon dolgoztam. Úgyhogy még onnan Berlinből véglegesítettük a pályázati anyagnak a végső fázisát, és egy tavaszi nap volt, és benn voltunk a stadionban, már készültünk az első mérkőzésünkre, egy egészen népes csapat már ott volt az Euro 2024-es brigádból, amikor üzenetbe értesültem az egészről, a főnökünk küldött egy üzenetet a csoportbeszélgetésbe, akik a pályázaton részt vettek, hogy gratulálok, urak, és akkor lejátszottam a Bajnokok Ligája himnuszt, és úgy sétáltam be az irodába, úgyhogy nekem az egy nagyon boldog pillanat volt, mert tényleg rengeteg munka volt benne.
0: Libabőrösök lettetek, ahogy most ezt mondani, hogy hallgattad, Marci?
2: Igen. Szerintem azért igen, mert még kicsit még...
0: Mert én igen egyébként. Tehát ahogy Ádám elmondta, tényleg ez egy fantasztikus érzés lehetett ennek a városnak, ennek a stadionnak, ennek az országnak.
2: Abszolút libabőrösök lettünk, de én azért mennék egy picit vissza, mert 2019-ben nyitottam el kapuit a Puskás Aréna, és most nem azért révedek vissza itt a múltba, hogy most erről beszélgessünk, de már akkor végig benne volt a levegőben, hogyha apró részleteit néztük a stadionnak, és hát kiélveztük, bementünk oda, engem most is kiráz a hideg, hogy erről beszélek, már akkor arról beszéltünk, hogy nyilván válogatott meccsekre teljen meg, legyen egy fantasztikus élmény, de itt lehetne rendezni egy Bajnokok Ligája döntőt. És ha így nézi az ember, hogy egy kicsit majdnem 10 év eltelik, mire megrendezzük, vagy bő 5 év, akkor egy kicsit látod, hogy ez mit jelentett a mi számunkra.
0: Korán is jött, nem? Tehát talán az átlagember nem is gondolta volna, hogy ilyen kis idő telik el a stadion átadása és a VHL döntő.
2: Szerintem az a Covid, amiről beszélsz, az jött korán.
0: Az jött korán.
2: Tehát, a Covid bejött, és akkor egymás után rendeztük a meccseket. Tehát, hogy ha ezzel a fejjel gondolkodunk, más szempontból, hogyha nincs az a tapasztalat, nem látja ott az UEFA, hogy itt megrendezzük a Liverpool, meg a Manchester City, meg különböző nagy csapatoknak a meccseit. Mondhatni egy
0: Európai Szuperkupa.
2: Európai Szuperkupa, nyilván a Bayern sikerével, gondoltam, hogy közbeszúrod. Tehát, ha ezek nincsenek, akkor nem jutunk el ide, és nekünk tényleg nagyon fontos volt ez az építkezés, de szerintem az UEFA-nak is. Tehát az EB meccsek, nyilván ott is csak nálunk volt, ha emlékeztek rá, csak nálunk volt teltház, az a francia meccs, ahol a Kánikulában játszottunk, és itt tovább, és itt tovább. És utána jött egy Európa Liga döntő, ami az első olyan klub döntő, ahol azért meg lehet nézni, mit tud ez az ország. Egyébként nem csak a stadionban, mert sokat beszélünk erről, de egy kicsit kinyitnám ezt a teret. Szerintem stadion szempontból nem nagyon volt itt kérdés. Aki már járt valaha ott abba az arénába, akár egy válogatott meccsen, az pontosan tudja, hogy ez működni fog. Nyilván mindent a helyére kell tenni, meg mindennek, hogy mondjam, kell, hogy legyen egy felelőse. De az, ami a városban történik, a repülőtéren történik, a hotelek tekintetében történik, azért az még egy nagyváros esetén is kihívás lehet.
0: Nyilvánvalóan azért más egy válogatott mérkőzés, amelyen két csapat vesz részt, és egyik az idegenbeli csapat, a másik a mi hazai gárdánk, és jön mondjuk a vendégcsapattal 15-20 újságíró. Na most itt erről azt hiszem tudsz beszélni hosszansan. Menjünk bele egy kicsikét számháborúba, az újságírók terén például.
2: Most itt fölveszem a szemüvegemet, Baricsa Gábor kollégám kicsit segített is vele, hogy a számokat ellenőrizte, hogy minden jó legyen, amit mondok, számítottam rá, hogy kérdezed. És tényleg így van, de egy pillanatra előttem itt a számokat, itt darálom, ami amúgy is unalmas. Van egy sportélmény, amit be kell mutatni, amiről beszélni kell, amit tévében meg kell mutatni, csak akkor ér valamit. Tehát az egész, a mi szemléletünk ez, és hát nyilván ezt az UEFA koordinálja, de úgy kell elképzelni, hogy összesen 800 fő az, akire azt mondjuk, hogy írott sajtó plusz fotós. De most csak ha a fotósokra rámegyünk, a fotós is úgy néz ki, hogy 160 főt akreditáltunk az UEFA-val közösen a pálya szélére, de 30-an még a tribünről fotóztak. És összességében minden egyes olyan pont ki van találva, onnan a legjobb fotókat el lehet készíteni arra a pillanatra, amikor fölemelik a trófeát. De ha átmegyek a tévére, hát az az igazán brutális. Tehát ott az összességében 3000 fő volt, aki valamilyen módon a tévé közvetítésekkel összefüggésben kapott akkreditációt. Ebben benne van az a 2000 ember, aki közvetlenül dolgozott, és a többiek lehet, hogy inkább műszaki területen. Összesen 70-80 országból érkeztek újságíró kollégák erre a rendezvényre. Én azt hiszem, hogy önmagában már ez is egy nagy siker egyébként az országnak. Tehát, hiszen ők lehet, hogy most szembesülnek azzal először, hogy Budapest, és akkor elmennek, megnézik a belvárost, és elájulnak. És még azt is hozzáteszem, hogy nagyon kevés olyan adottságú város van, ezt talán mondhatom, még annyira nem vagyok öreg, de az egy pár meccsen már voltam, nagyon kevés az olyan adottságú város, ahol ki lehet gyakorlatilag sétálni a belvárosból a stadionba. De akkor legrosszabb esetben, ha valaki kicsit elfáradt, vagy besörözött, akkor mondjuk felszáll a metróra. De a legtöbb nagy aréna a mai futballban, az kimondottan a városon kívül egy ilyen semleges területen található. És pont beszéltünk Ádámmal idefele jövet, hogy Münchenben is igazából lehet, hogy csak annyit kellett biztosítani a PSG szurkolók számára, hogy felszálltak a helyi vonatra, amit indítottak nekik egy járatot.
0: Hatos.
2: Nálunk pedig átsétáltak a Kerepesi út másik oldalára.
0: A világ egyik legszebb helyéről, a Városligetről végül is. Tehát
2: így van, onnan érkezve, de a meccs után csak becsekkoltak a járatukra, és buszokkal, PSG feliratú budapesti kék buszokkal vitték ki őket a reptéren, a saját termináljukba, ahol csak ők szállhattak fel a gépekre. Szerintem ezért próbáltam az előbb megnyitni ezt az irányt is az újságírók mellett. Ez egy fantasztikus szolgáltatás volt, amit itt nyújtottunk.
0: Egyébként az UEFA kérése volt ez a délutáni időpont, vagy kora esti időpont. Mert ugye azok kedvéért, akik nem követték a fejlődés történetet, ugye bár 2010-ig volt szerdán a döntő, 2010-ben Madridban volt, ha jól emlékszem, először szombati döntő, de még mind esti döntők voltak.
1: Így van, most először volt 6 órakor a kezdőrugás, ez abszolút egy UEFA kezdeményezés volt, amiről természetesen kikérték a véleményünket. Mi ezt szervezési szempontból az első pillanattól támogattuk. Nyilván nagyobb nyomást helyez mondjuk a reptérre, ugyanakkor a biztonsági szolgáltató, a rendőrség az ő működésüket úgymond napfényben sokkal könnyebben el tudják látni, és sokkal magabiztosabban tudtunk odaállni ez az egész 6 órás kezdőrugáshoz. Úgyhogy ez egy újfajta kezdeményezés volt, ami nagyon sok olyan felállítást és operációt eredményezett, amivel korábban még se az UEFA, se hát mi találkoztunk válogatott meccseken, de nyilván nem összehasonlítható.
0: Magyar francia, ez az egész. Udemeleg volt.
2: Udemeleg volt az erdély.
1: Így van. Úgyhogy ez egy újítása volt itt a budapesti döntőnek.
2: Én azt hozzátenném, hogy magyar szempontból mi marad itt? Hát például a gyerekek meg tudják nézni a meccset, hogyha nincs is jegyük, úgy leülni egy BL döntő megnézésére, hogy ez itt történik a mi fővárosunkban, az egy óriási különbség, és ebből a szempontból azért nem hátrány ez a 18 órás kezdés. Egyébként, amit az Ádám mondta, hogy az angol futballt, aki követi, az tudja, hogy az összes nagy rangadót csak természetes fényviszonyok között rendezik, mert a rendőrség így vállalja, vagy ezt preferálja. Úgyhogy ez nem egy újdonság ilyen szempontból. És lehet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a legnagyobb bulvárhír, ami hozzám eljutott a meccs szervezése előtt, hogy egy 10 év körüli gyerek megpróbált egy műanyag gépkarabénak látszó tárgyal bejutni, ami valójában egy játékpisztoly volt.
0: És mit kell ilyenkor tenni? Ilyenkor
2: ugye ez nem a stadion,
0: rendezőhöz is fordulnak?
2: Ez nem a stadionnál történt, hanem a Hősök terénél, és nyilván van egy ilyen tömegpszichózis, hogyha valaki ezt meglátja, és rosszul reagál rá, akkor abból gond lehet, de hát nyilván elvezették a gyereket, vagy elvették szegénytől ezt a puskát, de azért most ezen rögünk, de ha meg úgy állítjuk be, hogy egy órával a mérkőzés kezdett előtt ez volt a legnagyobb esemény, akkor azért abban megállapodhatunk, hogy lehet, hogy a Margit szigeten ennél több pofon csattan el egy átlagos vasárnapi napon.
0: Bármikor. Egyébként elgondolkoztam rajta, hogy azért Athénban, Madridban mondjuk egy jó meleg nyári koranyári délutánon BL döntőt rendezni, az majd szerintem az UEFA is el fog ezen majd gondolkozni, mert nekünk is szerencsénk volt, hogy nem volt kánikula, mert lehetett volna őrült kánikula május 30-án.
1: Itt a lehetőség egyébként, ugye a jövő évi madridi döntővel, hogy újra elgondolkoznak rajta. Abszolút készültünk a kánikulára is, tehát benne volt a pakliba, és pontosan ezért gondoskodtunk olyan szurkolói jóléti lehetőségekről, ami esetleges ilyen helyzetben hasznos tudott volna lenni. Például párakapukat telepítettünk már a stadionba érkezéskor, a Dózsa György úton, a Stefánia úton ilyeneken át lehetett sétálni, illetve különböző vízvételi pontok voltak a stadion parkjában, ami egyébként ingyenesen elérhető volt a szurkolók számára. Úgyhogy fel voltunk készülve kánikulára, és természetesen a büfékben a víztöltöttség az egy ideje nagyon kiemelt fontossággal rendelkezik az UEFA-nál is, úgyhogy erre mindig különös hangsúlyt fektetnek, meg fordítanak, úgyhogy abszolút minden ilyesmivel, amit meg tudunk tenni, azt szervezési oldalról megtesszük.
0: Hát a magyarok mindig jó szervezők voltak, emlékszem a vizes világbajnokságon, amikor őrült meleg volt a Margit szigeten, akkor zacskós vizeket osztogattak.
1: Abszolút,
0: tehát
1: abszolút,
0: az is egy fantasztikus. Tehát a gyakorlatilag életmentő volt. Tehát amikor egy délelőtti mérkőzésen volt 45 fok, és ott a Margit szigeten fák ugyan vannak, de nem, nem az uszoda környékén. Igen. Na, hát a szervezés az gondolom egy óriási feladat. Na most picit tényleg térjük vissza ez a bizonyos bejelentés utáni napra, ott gondolom pesgőt bontottatok, aztán másnap is pesgőt bontottatok, aztán harmadik nap el kellett kezdeni dolgozni.
1: Így van.
0: Bontottatok pesgőt? Mert olyan diszkréten mosolyogtál erre a felvetésre.
1: Fizikailag nehézkes volt pesgőt bontanunk, mert ugye a pályázatot író csapatból ketten éppen Németországban dolgoztunk az Európa bajnokságon, a többiek itthon voltak Magyarországon, úgyhogy szerintem a pesgő bontás az ott fizikailag elmaradt, természetesen nagy öröm az megvolt, és megosztottuk a boldogságot másokkal is. És igazából ott ugye 24 őszén, ott szeptemberben már elindult egy első úgynevezett working visit lezajlott. Az UEFA ilyen fél évente megtartott working visitekkel dolgozik, amikor minden szakemberüket idehozzák a helyszínre, és ezt úgy kell elképzelni, hogy itt vannak 2-3, akár 4 napon keresztül, és tematikusan projektről projektre átnézik a stadion szakembereivel, a hatóságokkal, a külsős partnerekkel, a labdarúgó szövetség szakembereivel azt, hogy ők a saját területükön mit szeretnének megvalósítani, szerintünk azt hogyan lehetne megvalósítani, hogyan dolgozzunk együtt, hogy minden a lehető legtökéletesebben zajlódjon majd a jövőben, és azért azt tudni kell, és szerintem ez nagyon gyorsan megérkezett ez az információ itthon mindenkihez, hogy ez a Bajnokok Liga, ez tényleg a legfelsőbb polc. Tehát itt mindenben mindenki a legprofibb hozzáállást várta el, a legapróbb részleteket kellett kidolgoznunk, és tényleg a legjobb tudásunk szerint közreműködni, abban, hogy az UEFA elképzelései azok implementálva legyenek a Budapest és Puskás Aréna sajátosságaihoz. Úgyhogy ott 2024 őszén kezdtünk el ezzel foglalkozni, az még csak egy kisebb látogatás volt, körülbelül 15 fővel érkezett az UEFA, és ezek szépen lassan megnövekedtek. Februárban 2025-ben ott már egy nagyobb látogatás, 40 fő, ott mi is egy nagyobb delegációt vontunk be az MLS oldaláról, illetve hatósági jelenlét volt, BKK-s jelenlét, Puskás Aréna, reptéri jelenlét, ott már a reptérrel is megkezdtük az egyeztetéseket, és 2025 májusában lehetőségünk volt többünknek kilátogatni a müncheni döntőre. Ott engem kifejezetten egy operatív szerepkörre vontak be, úgyhogy nekem lehetőségem volt az UEFA Venue Management csapatába beülni, 12 napot dolgoztam velük a müncheni finálé előtt, és nagyon bíztam benne, hogy ez nem egy megfigyelői szerep lesz, hanem tényleg egy aktív, operatív szerepkör, és szerencsére így is történt, tehát ott az első napomtól kezdve abszolút feladatokkal bíztak meg, ötleteimre voltak kíváncsiak, és nekem nagyon hasznos volt, már csak az, hogy ott ültem az irodába, és láttam azt, hogy egy BL döntő kapcsán milyen kihívások fordulnak elő délelőttől délutánra, egyik napról a másikra. Úgyhogy ez egy óriási élmény volt, és tényleg az volt az a pillanat, amikor nekem is így kinyílt a szemem, hogy na mi is egy BL döntő, hogy az egyik pillanatban NFL elkapó, de Beckham Juniort kísérem be az egyik parkolóból, mert késve érkezett, a másik pillanatban a David Beckham még tartanak műsort az egyik Skyboxba, tehát a legnagyobb hírességek érkeznek, a legnagyobb futballcsapatok, a legprofibb stábbal érkeznek a stadionba, ahogy a Marci is említette, óriási média érdeklődés, és hát zsong az egész város a BL döntő körül, hogy ahogy onnan hazajöttünk, a döntőt megelőző két napban egyébként egy hatfős stáb, MLS Puskás Aréna, Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és Országos Rendőrfőkapitányság delegációjával megérkezett. Ők kaptak egy nagyon komoly körbevezetést, minden Bajnokok Ligáját érintő területet megnéztek, nem csak a stadiont, a fan meeting pointokat, a Champions Festival területét, a díszvacsorát, mert hogy van egy meccsnapot megelőzően egy díszvacsora, azt is hogy képzeljük el, milyen lokáció,
2: neked a milyen berendezés,
1: a legendák tornáját, ami egy tavalyi kezdeményezés volt, és idén nálunk másodszor valósult meg, úgyhogy a stáb többi tagja ott tudott lenni ezeken a helyszíneken, nekik volt szerencséjük a mérkőzést megtekinteni a lelátóról, én akkor dolgoztam, és ezt egyáltalán nem bánom egyébként, úgyhogy nekem abszolút egy meccsnapi operatív pozícióm is volt kint Münchenben. Onnan hazajöttünk, összevetettük a tapasztalatokat, és ott érezni lehetett, hogy akkor az UEFA-nak tényleg a mostantól minden szempár ránk szegeződik, és 100%-ban elkezdtünk fókuszálni. Tehát körülbelül egy év volt az igazán intenzív munkavégzés, amikor tényleg az összes UEFA-s és külföldi szakember is már arra koncentrált, hogy Budapesten mi fog majd történni, és hogyan vigyük tökélyre ezt a rendezvényt közösen.
0: A legjobb helyre mentetek végül is tapasztalatot gyűjteni, mert ahogy mondani szokták a németek, azért elég jó szervezők. Mit tanultatok azon a bizonyos müncheni BL döntőn? Gondolom azért voltak olyan pontok, amire azt mondtátok, hogy na ezt mi is átültetjük.
1: Nekem személy szerint, ugye nekem volt szerencsém előtte 2024-ben már Németországba, Berlinben 6 EB meccset végigcsinálni, úgyhogy ott például egy ilyen, hát a stadionnak van egy kritikus pontja, vagy hát egy kulcs helysége, ez az csak úgynevezett...
2: Óvatosan legyél kritikus ebben a stúdióban, úgy érzem a Bayern stadionjával kapcsolatban.
1: Tehát minden stadionban van egy control room, egy vezetési pont, ahonnan a mérkőzést szervezzük, irányítjuk, minden kamerakép odaérkezik be, és nekem például a korábbi berlini tapasztalataim megmutatták azt, hogy ezt a helységet hogy lehet nagyon-nagyon hatékonyan vezetni, működtetni. És amit meg a 2025-ös BL döntőn tapasztaltam Münchenbe, amit elmondtam, hogy ez a szemfelnyitó felismerés a létszámokat tekintve, a méreteket tekintve, és azt tekintve, hogy mennyire prémium minden, mind hozzáállásban, mind kivitelezésben, és például ott találkoztunk először ezzel a Champions Village-el, amit a műsor elején említettem, hogy ott Münchenben is az egyik parkolót beépítették sátrakkal, és akkor azt hiszem, ha jól emlékszem, 5000 hospitality ellátásban részesülő vendégnek volt ott a vacsorája, főleg a szponzorcsoportoktól érkeztek ide a vendégek. Ilyet nem láttunk korábban. Tehát ez is egy nagy élmény volt ezt bejárni, és utána abszolút hasznos tapasztalatokat szereztünk, hiszen ezt az egészet a Puskás Aréna tőszomszédságában, a Szoborparkban majdhogy nem visszaépítették, 3300 főről beszélünk Budapest tekintetében, úgyhogy ez a sátorváros nálunk is megvalósult, és ez fontos volt logisztikailag is látni, hogy mi történik itt pontosan.
2: De mondanék olyat is, amiben meg talán mi tudtunk jobbak lenni egy adottságnak köszönhetően, ami a Puskás Arénára vonatkozik. A pályaszéli interjúk az mindig az tényleg olyan, mint egy mély kaptár, tehát ott rengeteg tévécsatorna akarja a legjobb interjúját megcsinálni, és kaptunk olyan visszajelzést, hogy Münchenben erre éppen csak, hogy megvolt a szükséges terület. Nálunk ennél nagyobb terület van, és mégsem megy a hangulat rovására, mert azért vannak olyan stadionok, ahol meg túl nagy ez a terület. Nálunk pont megfelelő méretű volt, mindenki el tudta végezni a munkáját kényelmesen, műszakilag is és szakmailag is.
1: Még egyet erre rácsatolhatnék, mert ez is szintén fontos, hogy például Münchenben nem kapott az UEFA engedélyt arra, hogy helikopteres közvetítést valósítson meg a mérkőzést közvetlenül megelőzően, vagy a mérkőzés alatt.
0: Biztonsági okokból?
1: Igen, biztonsági okokból. Tehát ott tényleg a német bürokrácián nem tudták ezt a kérést átvinni, úgyhogy ez egy kifejezett kihívás volt előttünk, amikor ide érkeztek. Mondták, hogy ezt nagyon-nagyon szeretnék, és biztosak benne,
2: és nem csak
1: Budapesten
2: ez volt,
1: megvalósítható.
2: Hanem nálunk volt egy 70 méteres darukamera, voltak drónok, és emellett volt ugye helikopter, amivel speciális, mert az operatőr is csak engedéllyel mehet föl rá. Tehát az nem egy egyszerű történet. Ez mind segített abban, hogy aki nagyon távolról nézte, mert azt hiszem 200 országba adták a meccset élőbe, aki nagyon távolról nézte, az is azért elég szép képeket kapott Budapestről.
1: Abszolút, főleg amikor a buszos bevonulást, igazából már a hoteltől elindulva végigkövethettük a csapatbuszokat, azt hiszem azok lenyűgöző felvételek voltak.
0: Igen, őszintén mondom, nézői oldalról én nagyon szeretem ezeket a buszos bevonulásokat, amit nem szeretek, amikor az üres öltözőbe látom a kirakott messzeket, az egyáltalán nem érdekel. Sokkal jobban érdekel, amikor a fickók leszállnak fejhallgatóval a fejükön dazán.
2: Néha jobb, mint a meccs.
0: Na, ez a meccs nem volt rossz, de nem volt jó se, de hát a meccsről már annyi mindent elmondtunk, még maradjunk tényleg a szervezési oldalnál. Ez maga a találkozó, ez 90 perc, döbbenetes egyébként szerintem, akik hallgattak bennünket, szerintem percről percre megdöbbennek, hogy ezért a 90 percre jó, ez 120 lett, vagy mondjuk legyen mondjuk bruttó 180, de hogy ezért tényleg két éven keresztül ekkora munkát kell végezni, egészen elképesztő. Említetted, Ádám, hogy azért egy csapat már létezett a bejelentés előtt is. Nyilván a csapatot azért bővíteni kellett. Mind kommunikációs oldalról, mind a te oldaladról.
1: Így van.
0: Milyen bővítések voltak itt?
1: Az MLS oldalára...
0: Mekkorára is kellett feldúzzasztani a létszámot?
1: Bedobok egy nagy számot az elején, és akkor utána lebontjuk. A Marci említette már, hogy hány akkreditált média és sajtómunkatárs volt. Magára a Puskás Arénás belépésre összesen 19 ezer ember akkreditációs kérelme érkezett be a rendszerbe. Ez egy hatalmas szám.
2: Hogy tényleg a takarítótól, a műszaki emberen át, a sportolóig, vagy a futballistáig.
0: Ez Magyarországról 19 ezer?
1: Nem. Tehát ez UEFA-s szakemberekkel együttvéve, nemzetközi szakemberekkel. Tehát
0: de tényleg bontjuk ezt ki, mert ez azt hiszem, hogy mindenkit érdekel, mert ugye ott a stadion 63 ezres, ugye? Egy ilyen öntőn, vagy lakörül, vagy kicsit kevesebb. De hogy ennek a mennyi az, azt mondja, hogy az egy harmada, aki akreditált.
2: Hát annyi, mint egy adott csapat szurkoló, mint az Arzenál szurkolók. Többen.
0: Kik ezek a 19 ezerek?
1: 19 ezer akkreditációs igényből végül 16 ezer vett föl akkreditációt, és körülbelül ennyi is érkezett meg a mérkőzés napon. Itt beszéltünk több mint 3000-es biztonsági létszámról. Beszéltünk több száz főről, akik a stadionnak a büfét, illetve a catering szolgáltatását biztosították.
2: Bocsánat, 10 000 ember fogyasztott itt gyakorlatilag vacsorát a mérkőzés
1: így
2: közben,
1: van,
2: tehát
1: van,
2: el is gondoljatok. Nem csak arról beszélünk, hogy a szurkoló megiszik egy sört a szünetben.
1: Így van, tehát ahogy a Marci mondta, körülbelül 10-12 ezer ember részesült valamilyen szintű hospitality ellátásban, vagy a Champions Village-be, vagy a Bokcsarnokba, vagy magában bent a Puskás Arénának a kijelölt területein. Tehát itt felszolgálókból is óriási létszámról beszélünk. Ott van a rengeteg partnercég, akivel az UEFA együttműködik, az ügynökségek, akik megvalósítják ezeket a hospitality programokat például. Nem mehetünk el szó nélkül a Puskás Aréna üzemeltetői csapata mellett sem, és hozzájuk kell venni például azt a több száz főt, akik az egész telek területnek a takarítását folyamatosan végezték, tehát itt nem csak a stadionról van szó, hanem a kerítésen belül mindenről. Közvetítésért felelős több mint 2000 főről, és természetesen ott van az MLS stábja is, akik ebben az esetben 30-35 fővel voltunk körülbelül a BL szervezésnek az utolsó heteiben már bevonva. Ebből 25 fő az hosszú távon állandó MLS alkalmazott, mindannyian rendelkeznek már korábbi UEFA eseményekről tapasztalattal, ami egyébként kiemelten fontos, és ezt korábban is elmondtuk, tehát meg kell tanulni az UEFA-val együttműködni, meg kell ismerni az ő módszereiket, ahhoz, hogy az ember egy BL döntőt ilyen színvonalon és ilyen zökkenőmentesen meg tudjon csinálni. És volt 10 olyan kolléga is, akit kifejezetten rövid távon projekt jelleggel alkalmaztunk. Ezek közül voltak egyébként olyanok is, akik először dolgoztak velünk, viszont ennek a 10 főnek is a nagyja olyan szakember, akikkel korábban volt már lehetőségünk együtt dolgozni, és nekem személy szerint nagyon fontos volt, hogy olyan embereket vegyünk föl a csapatba, akik pontosan tudják, mit jelent az MLS-szel, és mit jelent az UEFA-val együttműködni, együtt dolgozni, úgyhogy ez kiemelten.
2: Úgy hallottam, hogy volt olyan pozíció, amire 51
1: így van, így van, így van.
2: Tehát volt, ezt így kell elképzelni.
0: Egy pozícióra.
1: Voltak olyan feladatkörök, amik bajnokok ligája specifikusak, és egyébként korábban még nem ilyen szinten valósítottuk meg ezt a feladatkört, úgyhogy igen, ezeket konkrétan meg is hirdettük az MLS felületein, LinkedIn-es felhívásokon keresztül, és itt külföldről és Magyarországról is jöttek jelentkezők, több mint 50-en, ahogy a Marci említette, 5 interjút is lefolytattunk, mire megtaláltuk a megfelelő szakembert.
0: 18 napja volt Budapesten az a bizonyos történelmi bajnokok ligája labdarúgó döntő, ami az első volt, és reméljük, hogy ez tényleg első lesz a sorba, és majd még sok fogja követni. Hát erről beszélgettünk az elmúlt fél órában Dinnyi és Mártonnal, a BL döntő kommunikációs vezetőjével, és Fűrész Ádámmal, a BL döntő projektmenedzserével, akik továbbra is itt vannak a stúdiónkban. Köszönöm, hogy itt vagytok, urak. Szóval elképesztő dolgokat mesélt Ádám itt az elmúlt percek során, főleg azok számára, akik úgy szocializálódtak fiatal korukban, hogy kimentek egy futballmérkőzésre, ahol nem volt lelátók, támasztották mondjuk a korlátot, és szokorrádión hallgatták a vasárnapi koktélt, én ilyen voltam. Édesapám mindig kivitt engem, és mindig akkor volt a vasárnapi koktél Komjáti György műsora, és ezt hallgattuk, ehhez képest, amit Ádám itt elmondott az elmúlt percek során, döbbenetes. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy még bizonyos új feladatokat is ki kellett osztani, amilyenek korábban nem voltak. Na, ez a 19 ezer ember, aki akkreditációt kért, és amelyikből 16 ezer dolgozó volt a BL döntőn. Ez milyen feladat volt, ami új volt ezen a budapesti BL döntőn?
2: Én mindenképp mondanék egyet, mert az előbb már félig meddig érintettük, amit mi úgy hívunk, hogy a legendák mérkőzés. És azért emelném ki, mert ez szintén egy olyan dolog, amiből az ország, a város az átlagnál többet profitál. Az, hogy ide jönnek BL győztes, aranylabdás futballisták, és a mi legendáinkkal játszhattak egy mérkőzést Juhász Rolandék vezetésével. Egyébként Juhász Rolira amúgy is az átlagnál kicsit több feladat hárult, mert ő volt az eseménynek a budapesti nagykövete, és számos rendezvényen részt vett, és népszerűsítette például ezt a tornát is. Szóval ez szerintem egy óriási élmény volt, és egy nagyon laza hangulatú dolog. Pont valami olyasmit, te a Szokor Rádiót idézted meg, de talán ez nem a legjobb párhuzam, de valami olyasmi sugárzott ebből az eseményből, ami a futballnak azt a hangulatát adja meg, amit sokan ma hiányolnak. Kicsit emberközeli, kicsit lazább, kicsit elérhetőbb, ott van előttem a sztár, akár még, ha szerencsém van, alá is írja, kicsit kisebb a tét, miután nem pénzre megy a játék, ha most akárhogy is vesszük, ez így van. Nyilván nem véletlenül hozta be az UEFA, végig gondolta, és ránézett a dolgokra, és azt mondta, hogy bocsánat, de hát itt a rendezővárosban nagyon sok ember nem lesz, nem csak Budapesten, ez az összes BL döntőnek a sajátossága, és akkor idehozza ezt az eseményt. Úgyhogy elnézést, hogy ezt beszúrtam ide Ádám elé, de szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
0: Egyébként a legendákra, mert arra nyilván a hallgatók is kíváncsiak.
1: Igen, és egyébként akkor, ahogy Marci már egy kicsit kívülről kezdett, és nem a stadionra összpontosított, akkor én is folytatnám itt, hogy meg kellett valósítanunk 2 fan meeting pointot, aminek az volt a célja, hogy a városunkba érkező szurkolóknak legyen egy találkozási helye, ahol ők nem csak összegyűlnek, lepacsiznak, és majd átcsámborognak a stadionba, hanem itt programok vannak, itt büfé lehetőségek vannak, és itt tényleg egy ilyen ünnepi hangulatban tudnak felkészülni a mérkőzésre, és esetleg onnan együtt átvonulni. Na most ilyet már csináltunk az Európa Liga döntőn, ahol például a Róma nagyon nyitott volt az együttműködésre, és az egészet a Nemzeti Rendezvényügynökség valósította meg akkor is, és most is, és a Rómával egy komoly, teljes, egésznapos programtervet raktak össze arra, hogy a szurkolókat ott tartsák, a szurkolókat szórakoztassák, és a szurkolók jó hangulatban együtt érkezenek meg majd a stadionhoz. Na most tényleg 2 top klubbal kellett együttműködni, és ez abszolút meglátszott, hiszen az ő elvárásaik és az ő ötleteik is olyanok voltak, amik egy top klubhoz méltó, és mind a 2 csapattal párhuzamosan ugye az MTK sportparkot kijelölve a Párizs szurkolóknak, a Városligeti nagyrét volt kijelölve az Arzenál szurkolóknak, ott gyakorlatilag reggel 10-es nyitástól kezdve, még a mérkőzés után is volt programszervezve, betervezve színpadi programok, koncertek, futballbajnokság a szurkolók között. Úgyhogy ott tényleg egy nagyon jó együttműködés zajlott oda-vissza a klubok és az NRU munkatársai között, hogy ez minél vonzóbb legyen, és minél inkább koncentráltan tudjuk a szurkolókat egy helyen, és ezt megfeleltük azzal, hogy a reptérről már egy úgynevezett Champions Express járat szállította az adott városból érkező szurkolókat direktbe ezekre a fan meeting pointokra.
2: Ehhez hagyd tegyem hozzá a kommunikációs szakmai részét, hogy mi a kihívás, mert szerintem nagyon jól tudja szemléltetni. Ugye itt ülünk mi Magyarországon, és nagyon büszkék vagyunk a BL döntőre, na de hogyha van egy specifikus üzenetünk, hogy ide menj vagy oda menj, hát azt mi, ha kitesszük a Facebook oldalunkra, ott több százezer ember látja a magyar válogatott szurkolói elsősorban, akiknek mi rendszeresen kommunikálunk, meg a magyar futballnak a követői, akiknek lehet, hogy nem, hogy a mérkőzésre nincs együtt, hanem éppen nyaralnak, vagy nincsenek itt. Tipikus példa, hogy azt a döntést hozta az UEFA, hogy csak két nappal a mérkőzés előtt fogjuk közzétenni azt az információt, hogy a helyszíneken óriás kivetítős meccsnézési lehetőség van. Miért? Azért, mert ismerik az angol szurkolókat, és úgy gondolták, hogy ha ezt mi nagyon reklámozzuk, eljut hozzájuk a hír, akkor tömegesen jönnek majd olyan szurkolók, lehet, hogy én is ezt csinálom, ha Arzenál szurkoló lennék, akinek nincs jegye, valahogy oda megyek, nézem, hát tudok menni a stadionba. Én
3: ismerek Chelsea szurkolót, akik 12-be kiment Münchenbe, úgyhogy nem volt jegye, csak azért, hogy szurkolói zónában nézze, bocsáss meg, hogy közbeszóltam.
2: Azért mondom, hogy maga a kommunikációs szakmai rész, nem akarok nagyon mélyen belemenni, de nagyon érdekes, mert kisebb, de azért mégiscsak tömeges információkat kell eljutatni azokhoz, akiket az érint. Viszont nem akarod vele igazából azokat bosszantani, akikre meg nem tartozik, és ez nem mindig egy könnyű feladat. Tehát nekünk ezért volt nagyon fontos az, hogy összehangoljuk a munkánkat például a közösségi közlekedésben dolgozókkal, meg a reptéren dolgozókkal, nyilván a rendőrséget nem is mondom, mert elképzelhetetlen volt a velük való együttműködés nélkül egy hatékony, most a kommunikációnak nem az elvont újságírói értelmét, hanem konkrétan azt, hogy mondjuk milyen kapuhoz menjél, melyik megállónál szállj le, és pont azok az emberek tudjanak róla. Azt azért hozzáteszem, hogy szerintem nekünk óriási előnyünk, és nyilván hazabeszélek, és számomra ez a legfontosabb, hogy rendszeresen a válogatott mérkőzéseken megtelik az aréna. És bár nem ugyanaz, mert nyilván ott nincs 10 000 ember, aki öltönybe elfogyaszt egy vacsorát, de az a tény, hogy 60 000 ember, sőt még egy picit több a válogatott meccsre ki tud jönni, az egy rutint ad nekünk abban, hogy mikre kell figyelni. Hogy odafigyelünk arra, hogy az egyes villamos, nyilván nem mi, hanem aki ezért felel, hogy az egyes villamos rendszeresebben járjon, gyakrabban jöjjön, milyen üzenetet ez lehet nekik eljutatni. Ez a mami
3: tapasztalatból mondom.
2: Hát, természetesen van, de mihez hasonlítod? Lehet, hogy nem az isztambuli szervezéshez, vagy az
3: átlagnapokhoz hasonlítom. Tehát amikor átlagnapon elég az egyes villamos, hogy 20 percenként jár este, valószínűleg egy EB mérkőzés után, egy EB 8-at döntő után nem elég, hogy 20 percenként
2: járjon. Ez egy sajnálatos dolog, hogy nyilván aki rendezi, ott azért nagyon sok kellemetlenség is van, és ezt is mondjuk el, ezt ne takargassuk, és én azt gondolom, hogy aki ilyesmit élt át, attól most is itt is elnézést kérünk, nyilván van olyan, hogy dugóba ül emiatt az ember, nyilván van olyan, hogy a környékbeliek szemetet találnak, tehát ezt ne tagadjuk le.
3: Nem,
2: és
3: csak japán szurkolók járnak.
2: Talán nem ez az általános.
3: Mennyire voltak szabadok az Arsenal, illetve a PSG szurkolói Budapesten? Tehát ha most azt mondta volna a mérkőzés előtt mondjuk 11 órakor egy 60 fős PSG szurkolói csoport, hogy felmegyünk a várba, vagy elmegyünk a Norma fához, és esetleg ott sütögetnünk együtt az Arsenal szurkolókkal. Ez valid? Tehát ilyen létezhetett volna, vagy azért kordába voltak tartva, főleg a kemény magus tartó szurkolók?
1: Mindent elkövettünk az annak érdekében, hogy a reptértől az út a stadionig az egy nagyon zökkenőmentes útvonal legyen minden szempontból.
3: Ezt hogy képzeljem el? Rendőri felvezetés és buszok? Tehát iránybuszok?
1: Buszok, reptéri, vagy rendőri kísérés.
2: Már a terminálnál már kezdjük.
1: Tehát a terminálnál való érkezés.
2: Megbontották a két terminált, bocsánat, ugye az egyes terminál, ami általában...
3: A PSG terminál, meg Arsenal terminál?
2: Így, pontosan óriás. Így volt. Tehát innen indul a dolog. Bocsánat, Ádám.
1: Semmi gond. És innentől kezdve... Létrehoztunk, illetve nem mi, hanem az NRU a BKK-val együttműködve egy Champions Express járatot, ami kifejezetten a Bajnokok Ligája döntőre érkező, jeggyel rendelkező szurkolókat szállította a reptérről direkt be a fan meeting pointokra, ahol ugye lehetőségük volt jól érezni magukat, és ott eltölteni az időt. De amennyiben nekik Budapest belvárosa vonzóbb, természetesen szabadon távozhattak, szabadon visszajöhettek, tehát kibejárás ez megvalósítható volt. Nagyon jó együttműködésünk volt az egész projekt során a rendőrséggel, és nagyon jó együttműködésünk volt a Paris Saint-Germain csapatával attól a pillanattól, hogy kiderült, hogy ők lesznek az egyik döntős csapat, mert ők tudták azt előre, hogy náluk van egy kor szurkolói csoport, akinek az a szokása ilyen idegenbeli túrákon, hogy közösen elmennek egy ikonikus pontjára a városnak, reprezentálják magukat, készítenek egy fotót, és akkor onnan visszamennek akár a találkozási pontra,
0: vagy már... Valamint Hősök tere vár, ezt nyilván.
1: Vagy már onnan vonulnak akár a stadionig, ha erre lehetőség van, és
2: ebben... És ha figyeltétek, bocsánat, akkor a PSG erre a közösségi oldalon nagyon rá is játszott, mert a meccs előtti napokban ilyen videókat tettek ki, fantasztikusan összevágva ezeket az általad most említett budapesti helyszíneket. Hozzáteszem, hogy a PSG szurkoló táboráról sokszor nem hangzik el, mert mindig csak arról beszélünk, hogy egy milliárdos klub, stb. És a sport teljesítményről, de a szurkoló tábora azért az kiemelkedő. Tehát itt a három emeleten keresztül lehetett látni az állva szurkoló párizsi szurkolókat, tehát szerintem ezt azért mondjuk el róluk, hogy ilyen értelemben szerencsénk van, mert az Arsenalnál ebben nincs meglepetés, de szerencsénk van, hogy két olyan csapat jutott be, amelyiknek a szurkolótáboron nagyon-nagyon jó hangulatra képes.
0: És azért lehetek őszinték, szerintem imádkoztattok, hogy ne kerüljön be a Bayern München, mert ugye így két repülős szurkolótábor érkezett, miközben ha Bayern München bekerül, akkor benned van pakliba, hogy autókaraván indul el, és az egy egészen más biztonsági garancia, hogyha Hegyeshalomtól kell autókaravánt kísérni, mint egy londoni és egy párizsi szurkoltábort, amely repülővel
2: különösen
0: érkezik.
2: Különösen, hogy ugye zajlik az M1-es autópályának nagyszobású felújítása, de ez abszolút benne volt, erre az Ádám tud beszélni, abszolút benne volt az UEFA és a szervező gondolkodásában, tehát ezt modellezték a szervezők. Mm-hmm. Ugye van egy pont, amikor még nem lehet tudni, hogy kik jutnak be, nagyon sokan bíztunk benne. Ezt talán azért mondhatom, hogy a Liverpool köztük lesz, vagy a Salaival, a Galata, ha valami csoda történik azon a párosításon. Ez is benne volt a pakliban, hogy mi van akkor, hogyha autóval nagy tömegek
1: így van, érkezne. Így van, tehát és konkrétan egyébként a legjobb 8 között már megindultak az egyeztetések direktbe a klubokkal is, kérdőívet töltöttek ki, és ott már lehetett ezekről infókat csepegtettek felénk, hogy mi várható szurkoli magatartás tekintetben döntőbőtás esetén, hogy utaznának. Amikor az elődöntős meetingeket tartottuk meg, ott a München már kifejezetten hangsúlyozta, hogy a reptéri forgalomra igazából nem is készülnek. Megmondom őszintén, mindkettőnek vannak előnyei és hátránya is. A repterünk az a forgalmát tekintve nagyon-nagyon ki lett maxolva, és nagyon sok budapesti terület, köztük a reptér is mozgott a limiten, a mérkőzést megelőző egy-két napban, illetve a mérkőzés napján minden zökkenőmentesen zajlott, de például a München esetleges döntőbejutása, az pont a reptérről levett volna egy kis nyomást, és helyezett volna nyomást az autópályára, ahogy azt említettük. Úgyhogy itt minden mindennel összefügg, és kapcsolódik egymáshoz, ahogy a Marci is említette, nem egy haditervvel készültünk, úgyhogy mindenre voltak elképzelések. Ha München jutott volna be, arra is lettek volna javaslataink, hogy az ő szurkolói buszaikat hol és hogyan fogadjuk, illetve milyen fajta megerősített rendőri jelenlét lett volna akkor az autópályákon és a közutakon. Így alakult, a reptér azt hiszem tökéletesen vizsgázott, és nagyon sok más terület is tökéletesen vizsgázott itt a városunkban.
0: Kísérő rendezvények, ezekről feltétlenül beszéljünk, mert azért azt hiszem, hogy minden magyar ember, minden sportrajongó magyar ember nagyon irigyelt benneteket, mert nem csak a jelen sztárjaival találkozhattatok, hanem a múlt sztárjaival is. Szóval ezek a kísérő rendezvények szervezése, a fickók, akik jöttek, mennyire voltak egykori sztárok, és mennyire voltak húsvér emberek?
2: Hát abszolút húsvér emberek voltak, és azt lehet érezni, hogy itt egy kicsit ők is kiélvezik mindazt, amit a karrierjük során elértek. Tehát, hogy amikor bevonulnak a csapatok, és bemutatják egyesével a játékosokat, és mindenki kap egy nagy tapsot, egyébként szerintem Torgeles Anyi kapta a legnagyobb tapsot, lehet, hogy a legvegyesebbet is egyben, de na, minden esetre a világsztárok Figo.
0: Ki az a Luis Figo? Ki az a Torgeler a Jongó?
2: ez szerintem nekik egy nagyon jó pillanat, és ezt éppen ezért tudja élvezni a közönség, és ahogy mondtam már, valamiben gondolkodik az UEFA, ami mindenképp a rendezővárosé lehet, és ugyanez a, az SM, ugyanez a program, ami a Hősök terén zajlik, és hát ingyenesen megtekinthető volt, és onnan is azt az információt kaptuk, hogy még egy stadionnyi ember nézte ott a mérkőzést. Szóval, hogy ahogy az ember megérkezik a városba, rögtön érzékeli ezt a Bajnokok Liga döntő hangulatot, mégpedig azért, mert rengeteg helyen viszont látja az ezzel kapcsolatos eseményeket, és még kiemelném azt is, hogy ami hosszabb távon történt, rengeteg fotózás, filmezés, amit itt megvalósított az UEFA, és megint csak mondom, hogy 200 országban közvetítették a meccset, amielőtt leadták ezeket a filmeket, és még talán Nemes Márton képzőművészt is emeljük ki, hogyha találkoztatok a Bajnokok Ligája arculatával, dizájnjával, hát ez egy magyar művésznek a neon fényeket idéző ötletei alapján valósult meg, úgyhogy én azt gondolom, hogy maradt benne bőven olyan dolog, nem csak abban, hogy maga az aréna Puskás Ferencről kapta a nevét, amire nagyon kevés példa van, hogy a BL egyik legnagyobb, vagy a BL döntők egyik legnagyobb alakja adja a nevét. Szóval nagyon sok olyan magyar sajátosság van és kísérő dolog, ami miatt évtizedek múlva is büszkék lehetünk. Bennem egyetlen egy hiányérzet maradt, megmondom őszintén ezzel a kapcsolatban, hogy azért ezt is elmondjuk, hogy ugye az egésznek a kulcsa azért mégiscsak maga a mérkőzés, és nyilván ti kielemeztettétek már százszor, de vannak olyan meccsek, amik legendás módon, vagy legendásan bevonulnak a történelembe, mint mondjuk azt mondom, hogy isztambuli BL döntő, vagy barcelonai, akkor az ember úgy gondol erre-arra, és talán az még jobb lett volna, hogyha valami olyan történelmi rekord születik itt, vagy mondjuk az Arzenál megnyeri az első címét, és ez egy hivatkozási alap. Tehát, hogy egy picit talán ez az, ami...
0: Hát egy 11-es párbaj, akkor is dráma végül is. Tehát azért megvolt ennek a drámája, megvolt ennek a feelingje, ennek a Bajnokok Ligája döntőnek is. Egy Luis Figót, hogyha Dényi és Márton vagy Fűrész Ádám holnap felhív, akkor azt fogja mondani, hogy ja persze, hát Ádám, Marci, emlékszem rátok a budapesti buliról.
1: Ha Szabó Vilmos a nemzetközi és szervezési osztály igazgatója fölhívja, akkor lehetséges, hogy emlékezni fog rá, mert ők már az Euro 2020-as, azt hiszem valamilyen sorsolást tartottak meg itt nálunk az EB előkészületek alatt. Ott már jó viszonyba kerültek egymással, és a Vilmos mindig büszkén beséli, hogy emlékszik rá a Figó, és kezet szoktak fogni. Én személy szerint teljes mértékben a háttérből dolgoztam, úgyhogy nekem a Legends mérkőzése se volt lehetőségem átmenni, mert éppen az edzésnapot bonyolítottuk le az aréna vezetési pontján közben, úgyhogy...
2: Nekem meg sokkal többet jelent, hogyha mondjuk fölhívom Juhász Rolit vagy Gera Zolit, akkor fölveszi nekem a telefon. Ezzel együtt az, hogy itt voltak ezek a
0: világ... Nekünk is felveszik, de Figó nekünk nem veszi fel.
2: Azzal együtt, hogy itt voltak a világsztárok, ez szerintem azért is fontos, mert ők maguk is beszélnek róla. És ezt pontosan tudjuk, hogy mit jelent egy ország számára, hogyha úgy benne van a futball vérkeringésében. Ugye ezt szokták kiemelni Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban is, hogy túl az ő személyes jelentőségén az, hogy ő képvisel egy országot, amiről már hallottunk általa többet, külföldiek, az egy picit segített ebben. Úgyhogy azt hiszem, hogy jól jártunk vele, hogy itt voltak a világsztárok, és azok is, akik úgy döntöttek, hogy kimennek a mérkőzésekre, és a magyar szurkolóknak a rajongását mutatja, hogy az UEFA még nem adta közzé a részvevők listáját, amikor már a jegyek 90%-a elkelt erre az eseményre, és hát 80-90%-ban magyarok vettek jegyet, tehát ott tényleg a magyar szurkolók voltak.
0: Nem tudom, hogy szóba akartam-e hozni ezt a jegyelosztást, de hogyha már így te hoztad szóba, azért itt országos felzúdulás volt. Tegyük már ezt tisztába, ezt a bizonyos jegyelosztást, nem rajtatok múlt, de gondolom ti is kaptatok fenyegető üzenetet gazdagon a jegyelosztás miatt.
2: Én azzal kezdeném, hogy a Bajnokok Ligája tényleg a világnak az eseménye. Végig az egész műsorunk erről szólt. Tehát vannak olyan meccsek, amik kiemelkedőek, de ez egy világesemény. Egy nagyon nehéz helyzetben van az UEFA, amelyik egyébként a jegyek elosztásáról dönt. Kinek adja? Annak a csapatnak, aki bejut, és lehet, hogy története során először és utoljára jutott be a BL döntőbe, bár ez nem nagyon jellemző, mert inkább egy szűkebb körre jellemző, de mondjuk akkor is, kinek adja a jegyek többségét? Az érintett csapatoknak, vagy a helyieknek, Vagy esetleg nyisson meg még jobban, hogy a világ minden területéről ide tudjanak jönni. Nyilván ez egy folyamatos egyeztetés és egy egyensúlyozás eredménye, és most az az elv nagyjából, hogy 30%-ot kapnak a csapatok szurkolói, tehát összesen 60-at. Szerintem ez azért ez egy korrekt
3: nem
2: dolog.
3: Nem itt volt a gond szerintem.
2: És a maradék 30, akkor viszont nézzük meg, hát itt viszont bejön ami működteti a Bajnokok Ligáját, a szponzori pénzek, a partneri pénzek, tehát a tévéközvetítés, szponzor, és az egyéb különböző partner szervezetek, ez bőven elviszi azt a 30 ezeret, és néhány száz kerül ilyen módon a helyi város. Ez egyébként ugyanígy volt Münchenben is, vagy bárhol máshol is, és még azért azt is tegyük hozzá, kicsit csöndbe, de ettől függetlenül igaz, hogy azért a BL döntő helyszínek között a budapesti aréna inkább egy kisebb helyszín, sőt, hát kimondottan kisebb, mondjuk, ha a Wembleyhez hasonlítjuk. Tehát azért ez is számít pár ezer jegy tekintetében, de én ezért hangsúlyozom azt, hogy mind az önkéntesek között, mind a kísérő eseményeken, mind pedig, gondoljunk abba, hogy ebbe a 3000 tévének dolgozó emberben is lehet, hogy 1500 magyar, tehát hogy azért rengeteg embert került kapcsolatba, nem tudom, az önkéntesek között hányan voltak magyarok, de ott is több
1: százal. Általában ilyen 80-20%-os arányba oszlik meg a magyarok külföldiek.
3: Hát csak átlag Kisvárda, Paks, Zalaegerszeg szurkoló dühög egy kicsikét, hogy ott vagyok hóban, fagyban, az Zalaegerszeg Pakson, ott vagyok a Kisvárda, a Nyíregyházán.
2: De mindannyian tudnának kapni bárhogy is egyet?
3: Nyilván sehol nem tudnának
2: kapni. Mert ez így van, hát igen, természetes.
3: Igen. Mennyi jutott végig is összesen?
2: Néhány százalék. Néhány százalék a jegyeknek.
1: Egyébként a müncheni számokhoz képest szinte egységes.
3: Ott a müncheni szurkolók dühöngtek, jövőre igen, a madridi szurkolók fognak dühöngni, stb. Nem jutottak be. Neked a sajtóterén gondolom azért voltak fájó pontjaid, akik lehet el kell utasítani. Milyen helyekről kaptál akreditációs kérelmeket? Gondolom, ez hosszan sorolhatnád az egzotikus helyeket és az egzotikus médiumokat.
2: Abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy a újságírói akreditálás nem a mi hatáskörünkbe tartozik, hanem az UEFA-ba is. Itt nagyon sok szempontot figyelembe vesz az UEFA, próbál egyébként igazságot tenni, például figyeli, hogy ki jár mérkőzésekre a Bajnokok Ligájában rendszeresen, mert ki az az ember, aki mondjuk egy harmadik országból csak erre a meccsre ad be akreditációs kérelmet, úgyhogy esetleg nincs is érintett játékos a pályán, aki az ő országából érkezne, annak valószínűleg nem ad. És én azt gondolom, hogy azért a magyar sajtónak a képviselete az megfelelő volt. Azért jó pár magyar újságíró ott volt, és hát hogyha összehasonlítjuk korábbi BL döntőkkel, hogy ott hány magyar újságíró volt meg itt, akkor azt mondhatom, hogy bőven 10-szeresnél több. Tehát nyilván ez ettől még lehet, hogy van, akiben maradt hiányérzet, és ezt tudom, hogy milyen. Erre azt tudom mondani, hogy nyilván itt a munkavégzésnek is átalakult a terep, erről sokat tudnánk beszélni. Van, ami számomra is fájdalmas irányba, egy picit van, ami érthető irányba mozdul, de egy picit kevésbé a helyszíni tudósításnak a jelentősége kerül most már előtérbe, és azt lehet látni, hogy például a fotósokat nézve eleve leosztott, hogy egy ügynökség hol ül, de azért ezt is hozzáteszem, hogy mindig van innováció, most például erre a mérkőzésre, a BL döntőre a fotós maga jelölhette ki egy bizonyos mozgástéren belül, hogy ő honnan szeretne fotózni, mert ő szembe a nappal szeretne, vagy éppen ezt a pozíciót szereti, vagy azt a pozíciót szereti, és ezt egy számítógépen előre meg tudta tenni, ki tudta választani. Tényleg azt gondolom, hogy a profizmust segíti mindez elő, meg hát a szurkolói élményt, hiszen kinézi ezeket a fotókat, nem ő maga, hanem az újságjában, vagy pedig az internetes oldalon azok, akik követik. Úgyhogy én bennem nem maradt ilyen hiányérzet, kevés olyan telefont kaptam utána, hogy menjek a fenébe, pedig azért van ilyen is, és el is fogadom.
3: Na, megnyugodtam, azt hittem, hogy sok
2: de,
3: ilyen.
2: De nem, szerencsére nem mi döntünk róla, tehát ennyiből nem is aktuális. Sajnálom, hogyha bárki lemaradt róla, mert tényleg azt hiszem, hogy mindannyiunknak a közös öröme, de azt tudom mondani, amit az elején mondtam, hogy ez egy világesemény, és egy világeseményre nem tudunk mindannyian.
3: Hadd hozzak egy személyes dolgot ide, az 1995-ös Bajnokok Ligája döntőre, az Bécsben volt, és a Milán játszott az Ajax-szal, akkor kis vidéki rádiót tudtam akreditálni, és a mérkőzés után gyakorlatilag csak magyar hangot hallottam a sajtószobában. Tehát olyan mennyiségű magyar újságíró szakadt ki néhány évvel a rendszerváltást követően a közeli bécsi eseményre. A másik meg egy nem személyes emlék, de egy érdekesség, ugye már a BL történetében egyetlen megismételt döntő volt 1974-ben, és a Heysel stadionban a döntőn 48 ezer néző volt, majd a megismételt mérkőzésen 24 ezer. Tehát gyakorlatilag tárva volt, nyitva volt az ajtó, bárki bemehetett volna, és a brüsszelieknek csak a fele volt kíváncsi egy Bayern München Atletico Madrid, tehát azóta sokat váltott a világ. Említettétek itt korábban, hogy most már tudtatok aludni is egy keveset, így a BL döntő után, de miket kell még csinálni így egy ilyen BL döntő után néhány nappal? Mert ezt nem tudják az emberek, mert azt hiszik, hogy lefújják a mérkőzést, felszáll utolsó repülő is Londonba, illetve Párizsba, illetve hát a UEFA celebritások, ahova mennek, de itt maradtok, és tovább dolgoztok.
1: Így van, így van. Ahogy említetted, lefújják a mérkőzést, és a tömeg nagy része távozik. Igen. Viszont a vendéglátóhelyiségek utána még 2 vagy 3 órán keresztül nyitva vannak, tehát természetesen ezt mi megvártuk. És egyébként, ahogy ezek bezártak, végeztek, és az utolsó vendég is kitette a lábát, ott abban a pillanatban az UEFA és a partner szervezetei megindítják a bontási folyamatokat, tehát ez a rengeteg extra design elem, amiket ők behoznak, signage, különböző brand és signage elemek a stadion környezetében és a stadionon belül, ezeket mind le kell bontani, mert a stadionnak van egy visszaadási procedúrája is. Tehát a lefújást követően, és azutáni 2-3 napban, ott egészen konkrétan a stadion az elkezd visszaredukálódni, csak idézőjelesen Puskás arénává, és minden BL branding eltűnik, és ezzel egy időben például a meccs másnapján még volt egy külön szponzori aktivitás, a PlayStationnek volt lehetősége egy 4 csapatos mini tornát tartani bent az aréna gyepén, ez nekik egy ilyen exkluzív joguk, aminek keretén belül 4 csapat mérkőzött meg egymással, és mind a 4 csapatban volt egy-egy sztárjátékos, korábbi játékos, akik ott voltak, és akkor ők meghívtak nemzetközi influencereket, akik futballozhattak egyet az aréna gyepén, és ez alatt folyamatosan a bontási munkálatok zajlanak, és a meccset követő második és harmadik napon a különböző területeknek a visszaadás-visszavételi procedúrájával mi megérkezünk újra a stadionba, végigjárunk minden területet, megnézzünk minden esetleges sérülést, és visszavesszük a stadiont az aréna munkatársaival együtt.
2: Meg hát láthatták a szurkolók, hogy ugye volt egy finn meccsünk, és ott még láthattak bizonyos elemeket, meg hát a kommunikációnkban is megjelent, hogy ne erre menjetek, mert ott még lezárások vannak. De egyébként az én részem meg olyan értemben elég unalmas a műsor szempontjából, hogy nem nagyon volt utókommunikáció. Ha emlékeztek rá az az Európa Liga döntő után, ami 3 évvel ezelőtt volt, ott azért voltak ilyen érek, hogy hát bocsánat, de az olasz szurkolók ilyen nyilvános vizeldének használták a város bizonyos részeit, meg ott körülvették a játékvezetőt a reptéren, és akkor megjelent róla egy tudósítás az interneten. Itt mi akkor könnyebbültünk meg, amikor talán, ha jól emlékszem, az utolsó üzenetet másnap délután a Budapest Airport kollégájától kaptam, hogy minden lezárult, mindenki elment, igaz, hogy ültek mindenhol, várták a gépüket a szurkolók, de mindenfajta esemény nélkül elhagyták az országot, tehát utókommunikációban most nem nagyon volt, talán büszkén is mondhatom, de más szempontból meg azt kell mondanom, hogy nekünk nem volt olyan nagy feladatunk, mint a korábbi időszakban, vagy akár egy kiemelkedő válogatott mérkőzés után.
1: Én azt gondolom, hogy egyébként a BL döntő napja, mint meccsnap, az az egyik leggördülékenyebb meccsünk volt a Puskás Arena történetében.
3: Egyetlen záró kérdés, mikor kezditek el szervezni a második budapesti bajnokok ligája döntőt?
1: Én itt a szervezés folyamán azért tettem olyan kijelentést, hogy ha ezt jövőre újra meg kéne csinálni, akkor nem biztos, hogy egyből beleugranék, egy év szünetet el tudok fogadni, mert nagyon feszített volt a tempó, és tényleg nagyon, nagyon aprólékosan, nagyon sok mindenre kellett figyelni. Azt gondolom, hogy tökéletes rendezvény meg esemény nem létezik, viszont ha javítanunk kell dolgokat, azok apróságok, úgyhogy a vizsgamunka az
3: Akkor jövőre.
1: Kitűnően hát, sikerült.
3: Jövőre adjátok
2: bármikor rendeznék, azonnal szervezhetjük a következőt, és hát ugye tudtok róla, hogy 2-3 év múlva szeretnénk is, ha nem is egy BL döntőt, de egy konferencia liga döntőt megrendezni, ahol az UEFA korábban kisebb helyszínekre vitte, de most azt látjuk, hogy egy ilyen nagyobb és nagy presztízsű aréna, mint a Puskás aréna is lehet helyszíne.
1: És hát Budapest lehetne az első olyan város, ami vendégül látja a női BL döntőt, a Szuperkupát, az Európa Ligát, a BL döntőt, és esetlegesen így a konferencia ligát is.
3: Mi be fogunk számolni róla, az biztos. Köszönöm Fűrész Ádámnak, a BL döntő projektmenedzserének, és Dinnyés Mártonnak, a BL döntő kommunikációs vezetőjének, hogy a Nemzeti Sport Rádió vendégei voltatok.
2: Mi köszönjük.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá! Trouble, make up, trouble, make up.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Most is vizes témánk lesz, hiszen itt van velünk vendégünk. Németh Nándort köszöntjük nagy szeretettel, kétszeres világbajnoki bronzérmes olimpiai negyedik helyezett úszó Cia Nándi. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
4: És mondanánk, hogy köszönjük, hogy korán keltél, de ugye mindig korán.
2: Igen. Zajlik a labdarúgó világbajnokság, mennyire követed? Gegétől, Gyurta Gegétől tudjuk, hogy azért így az online játékokban otthon vagytok, sőt azt is elárulta, hogy te vagy az egyik legagresszívebb játékos, nem tudom, ezt meg tudod erősíteni, és hogy mit játszotok, ilyen fifás játékot, de szóval futball VB is hasonló.
3: Igen, követem a világbajnokságot, így nem vagyok ilyen fanatikus rajongó, de így a baráti társaságba szoktunk ilyen tipmixeket rakni, uh-huh. Én nem nagyon szoktam pénzbe fogadni, de most minden este így együtt felmegyünk ilyen Discordra, és együtt nézzük a meccseket, úgyhogy a focit nem nagyon követem, de nyilván egy világbajnokság az teljesen más.
2: Kinek drukkolsz?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert most nagyon sok potenciális csapatot látok, de hát talán a franciáknak. Uh-huh. Meg spanyolok is jók, német, nem, inkább a németeknek.
5: Jó. De azért mondjuk el, hogy Gege is hát inkább követi, mint ért hozzá, mert azért Real Madrid szurkolóként, de mindegyben most nem megyünk bele mélyebbe.
4: De várjátok, hadd csapjam el, Nándi, mert Szilvi rögtön belecsapott a lecsóba, ez az agresszív játékos. Ez egy találó jellemzés, vagy mire gondolt Gyurta Gergő?
3: Amúgy igaza van, sajnos. De azt hozzá kell tennem, hogy én egy nagyon nyugodt ember vagyok.
4: Ezért így kérdezem.
3: Átlag életben, de amikor játszunk, akkor az az egyetlen dolog, amikor fel tudom magam idegesíteni.
4: De az miben nyilvánul meg?
3: Hát volt már pár áldozata is, tehát hogy így nem direktben, de ilyen monitor, meg ilyen billentyűzetek azért már törtek el. Úgyhogy igen, agresszív vagyok. Régen nagyon keményen nyomtam, azért most már változik ez is.
2: De ilyen focis játékokat játszatok, vagy inkább ilyen stratégiai lövöldözés?
3: Nem, inkább lövöldözés, igen.
4: Ez az agresszív, ezzel belecsaptunk, bár ugye Nándi, a medencében is mindig ezt szokták rá mondani, hogy nem tudom, hogy belefér-e az így a azt úgy mondanánk, hogy a nyomdafestékre írott sajtóba, hogy ugye itt egy ilyen nagyon nyugodt fiú, de a vízben meg olyan, mint egy mondjam azt, hogy vadállat, tehát hogy úgy tud menni, amit nem látsz, tehát hogy mintha egy másik ember lenne a vízben.
3: Igen, már ezt kicsit ráfoghatjuk arra, hogy a 100 gyorsosok mellett kell találnom, és nem mondjuk egy 1500-ra, szóval ott azért nem szabad úgy odaállni, hogy be vagy tojva, így mondom, tehát hogy ott azért meg kell mutatni, hogy tényleg stabil vagy mentálisan is, úgyhogy talán ezért is... Volt igen alkalom, amikor nagyon elkezdtem mondjuk a 100-at, és akkor kicsit megleptem mindenkit, ez nem volt túl optimális, ugye, de hát egy bronzéremre elég lett a világbajnokságon, úgyhogy még se volt annyira
4: az
3: rossz.
4: Az máig a legfényesebb siker?
3: Hát igen, azért az olimpia az közel áll hozzá, de igen. Igen.
2: Majd arról is beszélünk természetesen. Erika írt veled még az olimpia előtt egy cikket, és abban egy nagyon jó mondatot olvastam, hogy ha hosszabb távon indul egy úszó, akkor sokkal több esélye van az egyéni legjobb eredményét megjavítgatni. 100 gyorsan azért ez nem így van. Akkor neked mi ad motivációt nap mint nap, és mi neked a siker például egy edzésen?
3: Igen, ezt jól mondja, mert ugye 48-64 volt az első országos csúcsom, ez 2017-ben. Azóta azért lejavultam egy másodpercet, ugye ez mondjuk 1500-on bármikor meg lehet csinálni. Ha leosztjuk azért a 15 darab százat, azért egyszerűbb. Hát nyilván edzésen nekem már nehéz fejlődni és jobbakat úszni, de azért mostanában meg tudom magamat lepni, hogy például felállunk egy százakra így úszni, és akkor nyilván nem 45-eket kell úszni, de minél jobbakat, és akkor van... Most is volt olyan edzés, amikor életemben a legjobbakat úsztam sorozatban. Nem, most nem az, hogy 5 darabot leúszok egy 10-re, és akkor az utolsót megnyomom, és úszok egy jó időt, hanem ugye az egész sorozat úgy ment, ahogy még életemben soha, úgyhogy ez így, ezek adnak motivációt. Meg hát, hogy jól megy az edzés, tehát mm-hmm. Nekem az sokkal jobb kedvel megyek le, akkor, hogyha nem az a szenvedős, és és tényleg belehalok a medencébe, és nem megy olyan jól, amikor tényleg jól megy, és jó időket úszom, és könnyedén megy, az nekem már azok a jobb napok.
4: Most 2021 már 5 éve volt, tehát nyilván volt idő megszokni a változást, de előtte talán mindig jó kedvel mentél le, hiszen egy példaképed, a nagy példaképed úszott ott. Mennyiben változott a felkészülésed, vagy az edzés morálod azóta, hogy nem Cselaci úszik mellett az egyik pályán, hozzátéve, hogy jó versenyzőtársakkal készülsz azért.
3: Igen, azt még hozzáteszem, hogy akkor egy kicsit többen is voltunk, mint most. Hát azért a Laci az mindig hiányozni fog onnan. Tehát, hogy alapból az egy hatalmas motiváció, kettő meg tényleg úgy csinált az edzéseket, hogy 30 plusz évesen is, hogy mi kellett vele tartjuk a lépést. Szóval igen, ott egy kicsit megcsökkentünk, ugye most jelenleg 3-an edzünk együtt, úgyhogy azért is próbáltuk ezt egy kicsit kompenzálni azzal, hogy átjárunk a Duna Arénába, és a Vird Balázs-féle csapattal készülünk, ezt most már ősz óta.
4: Várjál, Kovács Benedek, te, és ki?
3: És a I.S. Laura.
4: Tényleg. Jó,
3: okay. És próbálunk ugye szerda szombatonként Duna Arénába járni, sőt most jövő héttől végig a Duna Arénába vagyunk, ezért itt tudunk közösen edzeni. Azért jó a Bennyvel úszni, meg sokat tud segíteni, mert nagyon jól edz, de mégiscsak azért más, amikor mondjuk nem egy hátúszó mellett úszok, hanem csak felállnak mellém a Ricsiék, azért gyorsan is, Holló Bazsi gyorsan, ha még nem is ez a főszámuk, de azért mindig egy-egy sorozat belefér gyorsan, és az nekem is plusz.
5: Azt mindenki el szokta mondani, hogy azért vannak olyan napok, amikor rosszabb fölkelni, nehezebb fölkelni reggel. Ha mondjuk egy Cselaci úszik melletted, akkor alapvetően mindig tud motiválni, vagy mellette is voltak azért negatív periódusok?
3: Azért vannak, de igazából ezt úgy tudnám mondani, hogy ahogy idősödsz, az egyre nehezebb lesz. Ugye, amíg a Laci úszott azért, hát fiatalabb voltam én is. Ugye 21-ben hagytam az olimpia után, akkor én még csak 22 éves voltam, szóval az még úgy úszásban fiatal. Most sem vagyok még túl öreg, de ahogy mondtam, így egyre nehezebb azért ezek a reggeli felkelések és lemenni edzésre. De ha jól megy, akkor nagyon szeretem.
4: És az igaz, amit Várasztó Dávid mond, hogy a hajnali első csobbanást azt soha nem lehet megszokni?
3: Nem, azt nem. Most, hogy szerda szombatonként, ugye ő is ott van velünk edző, sokszor azért ő ugrik be, és gondolkozik még, hogy de ez mindig ilyen, az első beugrás az a legnehezebb, mindig.
5: De az még kellemes egyébként, amikor vízilabdáztam, amikor a kazánt szerelik, és úgy kell beugrani. Az még úgy kellemes.
4: Nagyon hideg?
5: Nem, kellemes. Hát próbáld ki egyszer, ajánlom.
4: Tök nem jó. Tudom, valaki mesélte, hogy Bonyhádon edzett, szerintem Steigerwald Krisztián, és vasárnaponként töltötték fel hideg vízzel a medencét. Mondta, hogy hétfőn kedden ott visongtak, és ugye szombatra melegedett fel a nyitott medence, szóval hogy ez így belegondoltam, hogy a nem tudom hány fokba kell beleugrani az.
3: Igen, néha hűsítő
4: lehet. Egy kicsit
3: lehet,
4: ilyen nem, nem aberráltak, de egy kicsit ilyen megszállottak vagytok, szóval egy kicsit kell egy kattanása lenni valakinek, hogy az úszást válasszanak.
3: Hát az biztos, hogy nem vagyunk normálisak, hát faltól falig úszunk ugye évekig, úgyhogy biztos egy labda, semmi nincsen, úgyhogy biztos, hogy valami problémánk van, de
2: de azt is ebben a cikkben mondtad, hogy nálatok kevésbé normális, csak a hosszú távúszó.
3: Igen, na hát az kemény. Azt főleg, amikor aki 25 kilométer, vagy mi az amit, amit ugye kitöröltek, mert nem tudom, 5 óráig úsztak, hát ez
4: nekem teljesen... Nekem egyszer azt mondta Rasovszky Kristóf, mikor EB-t nyert, hogy nem is volt hosszú.
3: Hát igen.
4: Vagy hamar eltelt. Mondtam, hogy jó.
3: Persze, hát én egy hét alatt úszok annyit, de...
4: hát igen, ezért jó sprinternek lenni, nem?
3: Jó is, meg nem is.
4: De viszont a legnagyobb a konkurencia itt van.
3: Illetve, hogyha valamit hibázol, akkor az úgy annyi volt.
4: Tehát nem lehet javítani, mint 1500-on.
3: Például igen, lehetőség, vagy taktikát. Még lehet taktikázni talán egy 100-on valamennyire. Ugye 2 darab 50, szóval sokat nem, hogy vagy elkezded, vagy nem. De igen, nincs
4: de már az is hiba, hogyha egy hossz alatt egyet több vagy kevesebb tempót tesz, az is hibának számít?
3: Az nem feltétlen, az inkább...
4: Az korrigál?
3: Hát, de nagyjából igen. Már ugye akkor nyilván, ha több tempót teszel, akkor nem olyan hatékony. Uh-huh. Ergo, akkor lehet, hogy egy kicsit nyilván menni akarsz és csinálni akarod, de az nem biztos, hogy jó, mert ugye akkor nyilván lerövidül a tempó, nem fogsz úgy haladni. Szóval nagyon nehéz eltalálni, amúgy mind a 100-at, mind a 200-at, nyilván a többi szám is ugyanolyan nehéz, de tényleg ezek a rövid számok az, ami abszolút nem fér bele az, hogy hogy hibázna.
2: Nándi, mondtad, hogy nehéz például egy hátúszó mellett jó menni, vagy versenyezni ugye edzésen. Soha nem vonzott, vagy nem fordult meg a fejedben, hogy Amerikában ugye például Kós Hubertől tudjuk, hogy ott már egy edzés is egy szinte egy verseny, mert olyan riválisok vannak ott, esetleg felkelni. Talán azért nem nehéz, mert tudod, hogy a riválisok is ott lesznek, szóval ez az amerikai projekt, ez hogy áll a te esetedben?
3: Hát engem ugye 17 után nagyon sokan megkerestek, én viszont 19-ben érettségiztem csak, mert ugye volt egy nulladikom, és amikor csak angol volt. Ilyen is, inkább úgy mondom, hogy akkor nagyon nem akartam kimenni, mert nagyon jól ment, és most is igazából majdnem 24-ig ugye folyamatosan javítottam le a 100 gyorsomat. Úgyhogy akkor abszolút nem volt bennem ez, hogy lemenjek, vagy kimenjek Amerikába. Most így egy kicsit lehet úgy voltam vele, hogy talán meg kellett volna próbálni, most már biztos nem fogok kimenni, mert szinte már nekem az elmúlt ez az időszakom, amikor kimenjek. Voltam ugye ezen a ISL-en, most nem tudom, hogy mi pontosan hosszabban a neve.
4: Az, ami plusz, az igen. A nemzetközi úszóliga.
3: És ott volt lehetőségem amerikai edzőkkel edzeni, amúgy nem volt rossz, és nagyon látszik, hogy mi az, amit máshogy csinálnak. Ugye nyilván ott teljesen külön volt szedve az 50-100-as, a 200-as, 400-as, és illetve a hosszú távúszók. Szóval az kifejezetten tetszett, meg nyilván nem is úsztunk annyit, szóval azért is. Ugye ez a magyar mentalitás, hogy minél többet kell úsznia, és akkor minél jobbak leszünk, ez még már azért valamivel javult, és azt látom, hogy tényleg azért próbálunk mi is fejlődni, de azért még a gyökerek ott vannak.
4: Kicsit hasonlít Lacira, emlékszel? Igen, ő is ezt mondta, mint példaképet, hogy nem akart, nem gondolta, aztán utólag azt gondolta, hogy lehet, hogy jó lett volna.
2: És hogy régen a rövid távú úszókat, hát olyan nem tudom, igen, futottak még kategóriába, sorolták, vagy hogy nem is dolgoznak ők annyit, holott ugye dinamikát, gyorsaságot a rövidebb távokon.
3: Igen, lehet. Meg ugye amikor elvész egy új környezetbe, azt én is ugye a rövidpályás országos csúcsomat, amit először úsztam, azt úgy úsztam, hogy az olimpia után ugye pihentünk 2 hetet, utána kimentem erre az ISL versenyre, és ott napi egy edzéseket úsztam, de csak úgy, amit ugye ilyen technika, meg főleg amilyen sprinter edzések, és ott úsztam, tehát hogy nyilván benne volt az előtte lévő felkészülés, de úgymond pihenőből úsztam azt a nagyon jó időt. Nyilván ez azért is szerintem, mert ugye teljesen új közeg, új edzések, minden új, akkor nyilván ez a pár hét így feldobott, és meg nyilván meg akartam mutatni, hogy azért miért vagy ott. Ugye ez egy ilyen meghívásos verseny volt, szóval meg egy csapatért úsztál, ez teljesen más volt, tehát annyira más volt, és Amerika is ilyen, ugye, hogy minden hétvégén vannak ezek a meetek, ezek a versenyek, és ott van, és mindenki szurkol neked, és nem az van, hogy elmész, leúszod, és akkor megbeszéled ketten az edződ, de hogy mi volt jó, mi volt rossz, elmész levezetni, és hazamész, hanem ott vagy, és szurkolnak neked, és stb. Teljesen, tehát elképzelhetetlen itt Magyarországon, mondjuk nem is lehetne megcsinálni, de valószínűleg ez a kulcsforrás, ami talán mindenre elmondható, hogyha egy új közegben vagy, akkor egy kicsit jobban megy az első pár év vagy hónap.
2: De pont ezért embert próbáló vagy kalapemelést hogy itthon vagy, lemész a idegúszodába, hárman úsztok, tehát hogy most remélem nem érti senki félre, de inger szegényebb környezetben kell úsznod nap mint nap.
3: Így van. Hát már hozzászoktunk valami. Ez nekem igen ilyen nagy szónak, de hát ugye ennek mi már 10x éve ezt csináljuk, szóval ez mindenkinek olyan, amikor reggelben megy a munkába, és nagyjából majdnem ugyanezt kell csinálni. Úgyhogy igen, egyre nehezebb, de úgy látszik megérni.
4: Nyilván majd a blokk második felébe az augusztusi EB-ről meg a szintidőkről is kérdezünk téged, viszont Szilvi beszélt a vetélytársakról, hogy ugye Amerikában ott úsznak minden nap. Azért merek rákérdezni, mert nyíltan beszéltél róla. Ugye Magyarországon is van egy kvázi vetélytársad 100 gyorson, ha úgy tetszik, ugye Mirák Kristófnak hívják. Az az érdekes eset esett meg a Soproni országos bajnokságon, hogy Nándi egyre jobbakat úszott, ugye most már középdöntőt is úsztak az OB-n, 100 gyorson, majd felállt a döntőbe Kristóf mellé, és nem tudta tovább javítani az idejét. Majd jött a 4x100-as gyorsváltó, és a BVST Ferencváros gyorsváltójának első embereként közel-távol nem volt Milák Kristóf, megúszta Szász Gyorson a igen kemény EB szintet. És Nándi mondta, hogy több szakembertől megkérdezte, edzőtől, pszichológustól is, hogy ugye nagyon sok vetélytársal vívott nagy csatákat a nemzetközi mezőnybe, itt sorolhatnám a klasszisokat, és mindenki ellen volt nagyjából ellenszere. Hogy vajon ez egy nem tudom, fóbia, vagy de ezt maga Nándi tette fel a kérdést, hogy nem tudja, hogy ez miért van.
3: Igen,
4: jöttél?
3: Nem hiszem, hogy sokan mondták, hogy én mondtam, már kitaláltuk így a baráti körben, hogy ez egy világblokk, hogy nem, hogy lehet, nem tudok jól úszni, azért én úsztam már mondjuk a 24-es Európa bajnokságon, ugye két pályával arrébb volt, és ott azért
4: ez így
3: elég
4: van.
3: Jól úsztam. Uh-huh. Sőt, ahogy mondtuk, ugye azért nagy mellette is, ugye nyilván most nem azt mondom, hogy nagyobb nevek, mert ugyanúgy olimpiai bajnokok, tehát Popovics, uh-huh, Chalmers és társai mellett is úsztam, szóval ez kicsit így nem nagyon, sokan egyetértettek, sokat nem, szóval nem nagyon jöttem rá,
4: nem
3: hogy ez...
4: De te érzel magadon valamit?
3: Ja, abszolút nem. Tehát, hogy ugyanúgy állok oda, mint hogyha bárki más lenne, de mondtam akkor is az OB-nál, mondtam, hogy lehet, hogy ez egy rossz napot fogtam ki, vagy stb. Hát ezt lehetne elemezni, amúgy biztos, lehet, hogy van valami köze hozzá, de ezt még nem fejtettem meg.
5: De a váltó az alapból is egy olyan dolog, ami úgy felspanol, tehát azért azt hát még látszik, hogy az teljesen más, mint egyéniben úsztok.
3: Igen, igen. Hát meg főleg úgy, hogy volt bennem ugye egy tüske, hogy nem tudtam megúszni a szintet, mert nagyon közel voltam hozzá, és a középdöntő után éreztem, hogy jobbat tudok úszni, mint amit úsztam, és az 48-0 volt. Szóval azért nem örültem annyira a döntős időnek inkább, mint a helyezésnek. A Kristóffal tudtam, hogy jó csatát fogunk vívni, ez minden évben megtörténik, de tudtam, hogy a 48-0-nál jobbat tudok, mert éreztem, hogy az utolsó 15 méter ebben még van. Tehát, hogy van az, amikor még érzem azt, hogy tudok jobbat úszni, és ez az volt, és az nem akart kijönni a döntőbe, úgyhogy mindenképpen úgy álltam oda a váltóhoz, ugye aznap volt a 200 gyorsom is, de nagyon sok időm volt közte, úgyhogy úgy álltam oda a váltóhoz, hogy mindenképpen még azt a pár tizedet, ami benne van, azt ki szeretném úszni, úgyhogy sikerült.
4: Jó, akkor nincs világfróbia.
3: Hát reméljük nincs.
4: Nem, én csak azért vetettem fel, mert te magad beszéltél róla.
2: És neked van egyébként van ilyen mentális segítőd, akivel például ilyen dolgokról tudsz beszélni, vagy inkább a baráti körrel osztod meg ezeket?
3: Inkább a baráti kör meg a párom, akivel erről beszélgetek. Ugye 24-ben jártam sportpszichológushoz, aki viszont azt mondta, hogy nagyon tisztán látom a dolgokat, és nagyon jól látok bele a sportba, úgyhogy azt mondta, nyilván sokat segített nekem annó, főleg a magánéleti dolgokban, ugye amikor Zsoltbával is történtek a balesetek, stb. De azt mondta, hogy a sport részről nem nagyon tud beleszólni, tehát hogy azt teljesen jól látom, ami így pozitív volt így az olimpia előtt. Nyilván azért is, mert olimpia volt, és az volt a teljes értékű olimpia, talán az első, mármint úgy beszélek, hogy ugye nézőkkel, és nem az a járvány alatti, és meg hát nyilván minden, ami így magánéletből összejött, az miatt is elmentem, úgyhogy pozitívan jöttem ki onnan is, és mondta, hogy szerintem nem lesz baj mondjuk a olimpián ezzel a olimpia stresszével, ami így el szokta kapni az első olimpián az embereket. Romi nem az első volt, de az első olyan, ahol tényleg tele volt egy stadion.
4: Csak hogy mindenki értsen, Pragányi Zsolt heteket kénytelen volt kihagyni egy súlyosabb betegsége miatt, és nyilván ez Nándit és a csoportot nem érintette túl jól, és azért ott, szóval hogy elég komoly.
3: Igen, ez nagyon komoly. Hát ugye szerdán történt sajnos, és ugye szombaton mentünk volna edzőtáborozni 3 hétre, úgyhogy az egy kemény időszak volt, ott ugye elcsúsztattunk egy hetet az edzőtáborból, akkor ugye, hogy ki veszi át az irányítást, addig, amíg Zsolt Bás felépül, úgyhogy az ott nagyon nagy matekozás volt, és hogy mit csináljunk egyáltalán, de minden szerencsésen alakult, és minden jól jött ki, úgyhogy igazából
4: ennyi. És ő is felépül.
3: Hát teljesen. Hát, hogy az a legjobb.
2: Nándi, ugye mindenki tudja, vagy sokan tudják, hogy a párizsi olimpián úgy lettél negyedik, hogy a bronzéremtől 100, az ezüstéremtől 200 választott el. Tavaly a szingapúri világbajnokságon megverted az olimpiai bajnokot, ellenben a 9. időt úsztad, és nem jutottál döntőbe. Beszéltünk arról, hogy hihetetlen nyugodt vagy, és a nyilatkozataidat is látjuk verseny után. Egyszerűen nem látunk rajtad semmi dühöt, stresszt.
4: Az csak a játékba jön ki.
2: De most komolyan, olyankor mi van benned? Nem érzed azt, hogy a fene egye meg megint az a kicsi hiányzott, vagy utána valahogy kitombolod magad, kiadod magadból ezt, vagy hogy dolgozott fel az ilyen dolgokat?
3: Nyilván nem esik jól, de kicsit úgy elfogadtam, hogy szerencsétlen vagyok ilyen szempontból. De ugye sokan mondják, hogy egyszer majd az élet visszaadja, lehet, hogy már visszaadta máshogy, úgyhogy nem tudom. Annyira nem vagyok mérges, mert úgy vagyok vele, hogy nem megtörtént, tehát hogy nem fogok tudni rajta változtatni. Most, hogyha szétverek egy egész lakást, vagy bármit csinálok, nem lesz más. Nyilván azért szomorú, meg elgondolkozom, hogy mi lett volna, ha, de hát ezek olyan dolgok, hogy igazából csak felidegesítem magam, hogyha ilyen, például ilyenkor idegesítem fel magam, hogy milyen lett volna, ha mondjuk egy 200-addal, vagy jobbat ugrok, vagy bármi igazából. De igazából elfogadom, tehát hogy így nem, nyilván szomorú, meg minden, de nincs így kifejezetten bennem olyan tüske, hogy most...
5: Ott az olimpián egyébként azt láttad, hogy 200-adra voltál a másodiktól? Mert nem. Gondolom, ilyenkor egyből látjátok azt, hogy ki van egyel följebb, és hogy mennyire vagytok tőle, de a még egyel följebb lévőt, azt nem hiszem, hogy nézitek.
3: Nem figyeltem abszolút. Nekem a Bálint, a Tóth Bálint ugye mondta, hogy 200-adra vagyok, az Isten, mondom, micsoda. És akkor néztem fel ugye a táblára, mert én egyből azt néztem, hogy mennyire voltam mondjuk a Popovicsitól. Úgyhogy az teljesen meglepetés volt. Őszintén, ha azt mondja valaki, hogy negyedik leszek, akkor aláírom. Így azért nem biztos, de nem gondoltam volna, hogy ennyire közel leszek. Ez egy kicsit úgymond önbizalom hiány, mert sokszor kicsit alábecsülöm magamat, de nagyon, annak nagyon örültem, hogy ennyire közel vagyok, sőt azt a Laci rögtön utána is mondta, hogy még mindig jobb, mint hogyha másodpercekkel lettem volna negyedik, mert akkor azt jelenti, hogy megint messze vagyok az élmezőnytől. Most azért a világbajnokságon láttuk, hogy azért elég kemény lett ez a 100 gyors még jobban. Ugye azért nem volt egy gyors medence, azért volt ugye a kínaitól az egy fergeteges idő, amit ugye mai napig nem tudnak megúszni.
5: Ha már másodpercek.
3: Igen. Úgyhogy annak örülök, hogy tényleg teljes a felkészülés, és minden nagyon jól megy, akkor viszont ott vagyok, és labdába tudok rúgni. Az látszott.
4: És most vagyunk itt.
2: És a lelkiismereted ilyenkor gondolom tiszta, mert azt mondod, hogy hát ennél többet nem tudtál volna edzeni.
3: Nem, az biztos. Amit még mondtak, ugye, hogy a célbaérkezés nem volt jó, hogy kivettem a fejem. Nyilván abban a helyzetben, abban a stressz szituációban azt gondoltam a legjobbnak. Ezt Csaba bától a mai napig, ugye Sós Csabától a mai napig megkapom.
4: Tényleg?
3: Sokszor. Hát... ugye sokszor azt vesz észre, hogy az utolsó támpónál így elfordulok, és kiveszem a fejemet, ami ergo ellenállás, és ugye ez miatt lassan vagyok. És ugye az OB megszól, ha még egyszer megcsinálom, akkor rámugrik. Úgyhogy...
4: akkor nem maradsz a vizen a tuti.
3: Úgyhogy ezen még most akkor próbálom javítani, hát ha hogy végre egy pár századdal nekem lesz a szerencsém. Ugye a világbajnokságról már csak annyit, azt nem nagyon gondoltam volna, hogy valaki másik lesz a futamban, és nem,
4: ritkán
3: nem kerülünk
4: olyan.
3: Be. A elnök úr által a látón is már örült. Én mondtam, hogy azért várjunk, de valószínűleg azért meg lesz a döntő, és akkor ugye mindenki 8 vagy 7 ember ugye beúszott. Az nagyon kemény volt. Ez is olyan, hogyha mondjuk lehet, én vagyok a második futamban, akkor engem visznek el annyira, hogy bejussak a döntőbe, tehát annyi mindenen számít, és ezért mondtam magamnak, hogy hát egy kicsit szerencsétlen vagyok ebben a sportban ilyen szempontból, mert soha nem billent felém még úgy igazán nem mérleg. Nyilván itt lehet beszélni arról, hogy amikor bronzérmet szereztem, akkor pár századra volt tőlem a negyedik, meg illetve pár századra volt megint az ezüst, szóval így nem volt az, hogy tényleg felém billent volna.
2: Kovács Erika, Erdei Márk és Szabó Szilvia a stúdióban. Gyurta Gege ezúttal nem tart velünk, de úgy gondoltunk, hogy mégsem maradjunk úszó nélkül, úgyhogy Németh Nándor a vendégünk. Szeretettel köszöntünk, Nándi, és folytatjuk a beszélgetést, amit elkezdtünk a hírek előtt. A riválisaidról mondj egy-két szót, ugye mostanában az internet világában, a közösségi média segítségével nem nehéz kapcsolatot tartani. Van-e közöttetek ilyenféle kontaktus, esetleg beszélgettek-e edzésmódszerekről, nem tudom, hogy ez mennyire működik.
3: Nagyon nem tartok így senkivel online kapcsolatot. Nyilván, amikor ott vagyunk a versenyen, akkor jókat szoktunk beszélgetni. Ugye most voltam a Mare Nostrum sorozaton, ahol Monakóban voltunk, és ott azért voltak amerikai riválisok is, ami meglepő volt, mert ők nem szoktak azért ideig eljönni egy ilyen versenyért, de ott jókat beszélgettünk, illetve van egy holland sprinter, akivel szoktam még nagyon jókat beszélgetni, szerintem egy órát a levezető medencénél ott beszélgettünk. Szóba jött már, hogy jó lenne mondjuk a Popovicsről összebeszélni egy edzőtábort, vagy akár bármit, ugye pont a holland mondta, hogy az ausztrál csám össze volt együtt edzőtáborozni, és hogy milyen jó volt. Úgyhogy erre Zsoltba is hajlana, úgy beszélgettünk erről, hogy esetleg megkérdezni, hogy mikor mennek, hova mennek, és akkor összeegyeztetni, úgyhogy mi is oda menjünk. De nem tudom, hogy lesz-e belőle valami.
4: Szabó Szebasztián nekem pont erről beszélt néhány hete, hogy Máté Hunorral kapcsolatban vannak európai sprinterekkel, és az edzőtáborok mellett azt is megbeszélik, hogy mely versenyeket illesztik a naptárjukba, azért, hogy minél többet tudjanak versenyezni. Ez azért egy jó út lehet, nem?
3: Ez igen, ez nagyon jó. És nyilván mondtam, hogy ugye együtt úszni az nagyon jó, főleg, hogyha egy 100 gyorsossal úszok, olyan még nem nagyon volt, hogy nyilván most itt ki tudom emelni a Magda Boldizsát, akinek nagyon sokat segített a 24-es évemben, mikor ugye egyedül készültem ugye az olimpiára Szászalombattai strandon, úgyhogy ott megkértük a Boldit, hogy esetleg jöjjön és segítsen nekem. Nyilván nem úszta végig azt a edzésmunkát, amit én, de csak beállt, amikor 100-at úsztam mondjuk egy második 50-re, vagy felvette az úszonyt és úgy segített. Szóval ott meg kell emelni a kalapot, mert ő végig dolgozott ott 3 hetet velem, úgyhogy neki már semmi dolga nem lett volna, csak nyaralni. Úgyhogy az nagyon sokat segített, de nyilván, hogyha mondjuk egy Chalmers mellett edzenék, az meg még, még többet hozzádobna valószínűleg a teljesítményhez, úgyhogy ezt még lehet, hogy fogom egy kicsit erőltetni, hogy ilyen irányba menjünk el, mert az nem lenne rossz. Ezt nem tudom, hogy lehetne megszervezni, de nyilván, hogy én kéne azért ezt
2: felülsz a repülőre, elmész Amerikába, vagy Ausztráliába, és akkor...
3: Ausztráliában még nem voltam.
4: Szívi már kérdezett téged szakember kapcsán pszichológusról. Az orvosi háttérrel mi a helyzet, csak hogy értsétek, éveken keresztül a szívbajt hozta ránk Nándi a versenyek végén, én is megtapasztaltam. Volt, hogy csak olvastam, volt, hogy csak messziről láttam, de olyan is előfordult, hogy állt velem szembe a mixzónába, és azt mondta, hogy most azonnal le kell ülnöm, de inkább feküdnöm. Tehát, hogy olyankor mi történt veled, mikor olyan kifelé látványosan rosszul lett, és ez megoldódott-e?
3: Ez nagyjából megoldódott, mert azóta nem volt ilyen problémám. Igazából a 17-est azt nem tudom, azt a mai napig.
4: Ez az Indianapolis.
3: Igen, az megint ott a túl, ugye úgy úsztam egy 50 gyorsot, és ha csak egy 50 volt, azért ott már végigúsztuk az egész nyarat, és az már nagyon a vége fele volt. És utána rá egy 20-30 percre úsztam ugye ezt a 200 gyorsot, az nem volt túl kellemes, de igazából úgy tudnám leírni, hogyha nem vagyok teljesen felkészülve és jó állapotban, akkor szokott ez kijönni. Ugye volt ez az országos bajnokságon pár éve, azt hiszem, amikor egy kicsit rosszul lettem, illetve a budapesti rövidpályás világbajnokságon.
4: De ilyenkor elsötétül a világ?
3: Hát majdnem. Tehát, hogy már azért kell lefeküdnem és feltenni a lábamat, mert már azon a ponton vagyok, hogy nehogy véletlenül ugye összeessek, és akkor még nagyobb pánik legyen. Úgyhogy inkább így gyorsan orvosolom a problémát, de nagyon korrektek, és nagyon mindenki egyből odajön és segít, szóval az orvosi stábra nem lehet azért panasz. Minket ugye azt el kell mondani, hogy minden évben van nekünk ilyen vizsgálatunk, kötelezően el kell menni mindenféle, tehát vérvételtől kezdve, pulmonológiától kezdve mindenre, szívultrahang, stb. Tehát egy teljes, komplett vizsgálatot elvégeznek rajtunk minden évben kötelezően. Szóval bármilyen ilyen nagy problémám lenne, az biztos kiderülne. Úgyhogy azzal a résszel nincs probléma, a többit meg ugye fel kell készülnem, mert ha nem, akkor
4: jön a sötétedés. Szédelgek,
3: igen.
2: Ugye július 31-én Párizsban Európa-bajnokság kezdődik. Mennyire ijesztő vagy motiváló számodra az, hogy mi laikusként, vagy én legalábbis azt gondolnám, hogy a 100 gyorson annyira már nem javulnak az időeredmények, mert már a teljesítő képességetek határát feszegetitek. Ehhez képest ugye beszéltünk arról, hogy a szingapúri VB-n olyan időeredmények születtek, amelyek jóval jobbak voltak, mint például a Párizsi olimpia. Szóval milyen EB-re számítasz, milyen mezőnyre számítasz, számítasz, milyen időeredmények kellenek szerinted ahhoz, hogy mondjuk a dobogóra odaérj?
3: Az a tavalyi világbajnokság az nagyon gyors medence volt, és ez olyan furcsa, hogy erről beszélgetünk, hogy gyors medence, lassú medence, mindenki mondja 50 méter, tehát hogy igazából itt nyilván a vízmélységre gondolok, ugye a párizsi medence éppen, hogy ütötte a 2 métert, vagy egy kicsivel volt mélyebb, azért az teljesen más, mint mikor egy szabvány 3 méteres medencébe úszol. Nagyon erősebb lesz, én arra számítok. Ez most ilyen jövendőmondás.
4: 8 éve nem volt ilyen nagy EB.
3: Így van, mert ugye egyfolytában torlottak a Covid miatt az világversenyek. Ugye volt, amikor egy évben, ugye 24-ben minden volt, VB-EB olimpia, ami kicsit
4: és ilyen... És még a végén rövid pályás VB.
3: Így van, egy kicsit ilyen hiteltelenítette a világbajnokságot, az, hogy minden évben volt. Mármint az értéke nyilván ugyanannyi volt, mint hogyha nem lenne, de azért mégiscsak ott van benne, hát akkor majd jövőre, vagy jövőre. Uh-huh. Úgyhogy most lesz az első olyan EB, amikor mindenki erre készül, és mindenkinek ez az egy darab világversenye van, úgyhogy biztosan én arra számítok, hogy nagyon kemény lesz. Az európai ellenfelek ismét nagyon kemények, ugye most volt most az orosz ellenfelünk az 46-9-et úszott kétszer is, az előfutamban reggel is, meg délután is, úgyhogy Popovicsiről ne beszéljünk, mert ő is szerintem azért fejben eléggé ott van és nyomni fogja, úgyhogy meg lesz. Hát most visszatérve az ellenfelekre még, hogy a francia Grusset az viszont eltört a lábát, most olvastam.
4: Akkor ő neki ugrott.
3: A szárazföldi edzésen, úgyhogy neki az...
4: Szegény hazai elbe. De szegénynek azért a hazai elbe az
3: ilyen. Az nagy érvágás lesz. Hát még talán el fog tudni indulni, csak hát nem tudom, hogy így milyen állapotban lesz. Viszont ő azért inkább most már pillén. Ugye tavaly 50 és 100 pillangon nyert világbajnokságot, így kicsit talán úgy érzem, hogy rájött, hogy az ott kevesebben vannak. Nyilván százgyorsan is nagyon jó, mert ugye 47 elejét úszik, szóval mondhatnám, hogy egyel kevesebb, de nem kívánunk ilyet, úgyhogy reméljük, hogy ő is felépül, mert én vele nagyon jóba vagyok, és ott volt most is Monakóban, úgyhogy kemény lesz nagyon.
4: Százgyors az egyéni szám, Szilvi már megkérdezte adáson kívül, hogy az marad egyedül az egyéni szám?
3: Igen, ez egy örök kérdés, ez majd ott kiderül, ez majd ott meglepetésnek szerintem.
4: De nevezni nevezel.
3: Bent lesz a 200 gyors is. Ugye itt Csaba vált, hogy a 100-as váltó az mindenképp menni fog, azért én reménykedem, hogy a 200-as váltó is, ugye most az elmúlt 2 Európa-bajnokságon érmeket szereztünk.
2: És azt mondtad, hogy az lesz a nyitónapon.
3: Így van.
2: Tehát, hogy ott megérzed majd, hogy hogyan megy a 200 gyors?
3: Hát ott azért kiderül. Ugye reméljük, hogy döntet azért úszunk, és ott általában beszoktam magam elsőnek kérni mindig, hogy tudjak úszni egy tiszta időt, meg hát most nem leszólni akarom a többieket, de talán ugye nekem van a legjobb 200 gyorsom, ezért általában vagy ő megy elő, vagy utoljára, úgyhogy én elő szeretek menni. Úgyhogy...
2: Tehát kimondhatjuk, ott... hogyha mondjuk a 200 gyors váltónál egy jó időt úszol, akkor bevállod a 200-at is?
3: Szerintem igen. Bár nagyon kemény ez a 200 gyors, és ugye most ugye a britek is valószínűleg erre fognak készülni. Ugye nem kell őket bemutatni, ugye például a 21-es olimpián ugye aranyezüst 200 gyorsan, és most is azért a 24-ben is ott voltak, úgyhogy... Az, hogyha mindenki tényleg arra készül, és jó formában van, akkor megkockáztatom, hogy 44 eleje az érem, szóval az azért még messze van, de mondjuk jó lenne egy egyéni csúcsot úszni, vagy egy országos csúcs közelébe úszni, ami még a Cosma Dominiqué a mai napig, úgyhogy...
4: Az nem most volt.
3: Az
4: figyelj,
3: nem.
4: Ezt már megfejtetted, hogy miért óckodsz a 200 gyorstól?
3: Nem, ez... Na talán ez, most beszéltünk, hogy a világblokk inkább a 200 blokk van bennem, bár ez is nagyon furcsa, mert ugye 24-ben jól ment, utána előtte nem ment annyira jól. Mindig az olimpiai évében mindig jól ment a 200 gyors, lehet, hogy még 2 évet várnom kell, és akkor újra megpróbálom, de nem tudom, az nagyon úgymond lutri, hogy megy.
5: És ha már formaidőzítés, bocsánat, beszéltünk ugye a formaidőzítésről, az országos bajnokságról, hogy 3-akat kell úszni. Csaba bát már kérdeztük erről, ugye, hogy ez átalakult nálatok az OB-n, tehát a szövetségi kapitánnyal már beszéltünk, de én úgy emlékszem, hogy úszóval talán nem, hogy tetszik ez az új rendszer, hogy az országos bajnokságon is 3-szor kell úsznatok.
3: Is ebbe. Csaba, egyetértek Csabával, meg nem is. Most lehet, hogy majd egy kicsit
4: rádugrik,
3: igen, megszedálnak. De Az én véleményem az, hogy kevesen vagyunk még egyelőre ez, hogy hármat húszunk, mármint kevés olyan versenyző van, aki...
4: Hát aki versenyzésre így, késztett téged, mondjuk egy
3: van,
4: középdöntőben.
3: Így van, tehát hogy például egy kevés azonos kategóriájú úszó van jelenleg. Ez nyilván akkor lenne a legjobb, ha mondjuk tudnánk 10-48-at, nullát körülbelül, uh-huh. akkor már is kialakul egy más verseny, mert akkor tényleg erősen kellene úszni ahhoz, hogy bejussak döntőbe, illetve a középdöntőbe. Ezt nyilván, ha úgy állsz hozzá, mondjuk én a százgyorshoz úgy álltam hozzá, hogy már a középdöntőbe majdnem ugye megúsztam a szintet, és jól akartam úszni, tehát hogy én ott majdnem maxot úsztam, és arra az volt a fejemben, hogy muszáj jól úszni a középdöntőbe is, mert ugye a világversenyen is ez lesz a felállás. De azért láttuk, hogy sokan kipukkantak, amikor hármat kellett úszni. Itt a fiatalokra is gondolok, akik ugye végigúzták, meg voltak olyan velem egykorú úszók is, akik elvállalták, és akkor úgy gondolták, hogy az már nem lesz annyira jó, hogy ugye mondjuk egy 200 gyors, vagy egy 400 vegyes egy napra úszik, már nem tudom, hogy volt, de voltak nagyon sok visszalépések, úgyhogy jónak tartom, mert főleg azok, akik még nem voltak kint világversenyen, azoknak ugye teljesen új élmény volt, és megtudták, hogy milyen ez, és hogyha mondjuk kijutnak egy ifjúsági Európa-bajnokságra, egy világbajnokságra, vagy akár ugye nagyon sok lejjebb lévő korosztályos verseny is van, de ott azt hiszem még nincs középdöntő. Azok ezeket tudják gyakorolni, nekünk meg egy kicsit még sajnos nincs annyi olyan úszó, hogy küzdeni kelljen egy döntőbe jutásért, és ugye nagyon sok versenyszámban azt láttuk, hogy akkor mondjuk úsznak egy csúcs plusz 20-at, és akkor ott vannak a döntőbe. Nyilván ezt nem biztos, hogy így kellett volna megoldani, vagy nem tudom, hogy mi lenne az a megoldás, amire rá lehetne venni azokat az úszókat, hogy ott is úszni kelljen, ha maguktól nem jönnek rá, ugye, hogy ezt Csaba bá azért találta ki, hogy mindenki nyomja a középdöntőt is, és
4: hát lehet, hogy mondjuk az erőfutamból az első négy jusson döntőbe, a második négyér meg menjen egy két futam, vagy nem tudom,
3: hát,
4: valahogy
3: több
4: lehet.
3: Pontot kapnak az igen. Egyesületek, csak az meg nem tudom, hogy a...
4: Mennyire fair vagy,
3: Hát mennyire motivált jó egy egyéni sportolónak, hogy most az egyesület kap 10 ponttal többet, vagy nem kap 10 ponttal többet.
2: Arra mennyi esélyt látsz? Ugye nagyon sokan várják, hogy esetleg az EB-n összeáll egy olyan váltó, amelyben például te, Milák, Kristóf, Kós Hubert is ott van.
3: Hát
2: szóval...
3: ez egy álom, inkább álom? Mondjuk úgy. Igen? Hát Kristófot nem hiszem, hogy ilyenre rá tudjuk venni, hogyha az olimpián nem állt oda, akkor azért nehéz lesz őt ilyenekre rávenni. Azt elmondom, hogy abban az évben azért tényleg megpróbáltunk minden. Én nem erőltettem nagyon, én egyszer vagy kétszer ültem le vele így beszélgetni, de akkor se úgy, hogy kifejezetten erről, gyere, akkor most erről beszélgessünk, hanem valahogy feldobtam a témát, csak hogy ne legyen annyira erőltetve. Meg nagyon sok minden lehet neki úgymond ajánlva, amit én csak így hallottam, hogy az Európa-bajnokságon ugye vállalja már el a váltót, mert az egy úgymond ingyen arany, hogyha így lehet mondani, mert ugye az nem volt egy teljes, nem volt, nagyon sok nemzet nem volt ott, belgrádi EB-ről beszélgetünk, és neki is jó, nekünk is jó, tehát hogy igazából, és mondta, hogy nem. Mondtuk, hogy jó. Akkor gondoltam, hogy az olimpiát azért csak-csak, mert egy évente van, de az se. Szóval én innentől teljesen letettem erről az egészről.
2: Hát, ha hallgat minket, és akkor mi azt kérjük, Kristó, egy Európa-bajnoki váltó arany hát, érdekében.
4: Szívi olyan, mint egy naív
2: iskedves.
3: Igen. Szóval én nekem meglepetés lesz, hogyha bármelyik váltóról odáll, örülni fogok neki, mert ez Kristófról van szó. Tehát,
4: hogy... Viszont egy Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Jászó Ádám, Kós Hubert összeállítás, most csak mondtam
3: az,
4: négy nevet.
3: Az meg lesz szerintem ez a négyes.
4: Ez a négyes sem mondható azért Európában rossznak.
3: Nem, ez abszolút nem. Ugye Ubi az meg ugye most kiemelkedő mindenbe. Úgyhogy ez lesz valószínűleg a váltónk, reméljük. Bár nem tudom, hogy a fiatalok még itt hátra beleszólnak, és akkor valaki úszik.
4: Bár csak szóljon. Viszont
3: ugye most egész Kós családot ízeljük, de az Olivér, ugye igen. Az öccse is nagyon jól úszott most a váltóba, és olyan splitet, olyan időt úszott a váltóba, ami még kicsit messze van az elittől, de
4: mondjuk szépen így, halad?
3: Szépen, igen. Úgyhogy neki se jött rosszul az Amerika, úgyhogy meglátjuk. Maradjunk annyiba, hogy ez tényleg egy álom lenne, de semmi se lehetetlen, úgyhogy Hát ha egyszer. Akkor lepődtem meg, azt még gyorsan de mondom, amikor az egyik országos bajnokságon ugye ő elvállalta a váltókat, akkor egy kicsit úgy láttam valami szikrát, hogy na akkor, hogyha az országos bajnokságon elvállalja, akkor csak elvállalja egy világbajnokságon is. Vagy hát az már lett volna bennem annyi, hogy akkor ezt már kicsit megszólom, hogy egy országos bajnokságon elvállalunk egy váltót, akkor nehogy már egy Magyarország ott, amikor képviseljük, akkor ne vállaljunk el. De utána nem jött el a VB-re, úgyhogy igazából tök
2: mindegy. Nándi, tudom, hogy az úszók nem szeretik, amikor azt kérdezik tőled, hogy mit vársz magadtól egy Európa-bajnokságon, a most következő világversenyen, de akkor inkább azt mondd el, hogy mivel lennél elégedett?
3: Hát nagyjából elmondhatom, hogy mit várok magamtól, érmet. Mindenképpen. Hát most, amit beszéltünk, hogy már nagyjából azért tudok lépést tartani a többiekkel, és mindenképpen azért megyek, hogy most mondhatom, hogy nyerni megyek, mert úgy kell hozzáállni, és mindig úgy állok hozzá, hogy természetesen éremért megyünk. Kemény lesz, az biztos, mert ugye szórják a 46-os időket, de egész jól áll a felkészülésem, és talán most lekapogom, nagyon-nagyon keveset voltam beteg, és tényleg egy teljes felkészülést tudtam csinálni az OB-ra. Ugye egyetem legjobban OB-ja sikerült úgymond időben, mert ugye ilyen jól nem úsztam még soha. Úgyhogy nagyon jó úton haladunk, és én pozitív vagyok a 100-gyorssal kapcsolatban is, hogy egy jó idő kisülhet belőle, illetve egy jó eredmény. Hát a váltókat meg nem lehet lebecsülni.
4: Ezt akartam mondani, hogy két érem, nem?
3: Minimum jó lenne két érem. 100-as váltó, vagy 100 gyors, vagy még a 200 gyorsra váltó, és 3 érem egyből. Úgyhogy
5: beszélgessünk még 5 percet.
3: Így van, számon így kell, kérjük. Hát ha találunk még pár váltót.
4: Még ott a vegyes váltói.
3: Igen, ja, igen. Az most meglepő, hogy talán megtaláltuk
4: a melúszónk. Igen,
3: megtaláltuk a melúszót, akit hiányolunk már egy jó pár éve. Reméljük, hogy így lesz.
2: Ehhez kívánunk neked sérülésmentes felkészülést és nagyon sok sikert. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött, és akkor ami a legfontosabb a végén, a fejed ne emelt ki a vízből, mert Csaba is akkor elégedett lesz veled.
4: Igen, mert Csaba ráugrik.
2: Így van. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

jönnek ketten is segíteni. Priscilla! Csúsztat! Gól! Gól!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Karfiol Füll, a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Füll 30. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Ligeti Richárdot, a magyar női birkózó válogatott újdonsült szövetségi kapitányát, és állandó beszélgetőtársamat Deák Zsigmondot, az MBS Média Bizottságának elnökét is. Ricsi, már szakvezetői szemmel követted a női országos bajnokságot. Milyennek láttad ezeket a versenyeket, mert volt néhány rangadó?
3: Köszöntöm én is a hallgatókat, illetve a nézőket is. Egy olyan érdekes élmény volt most már úgy részt venni egy országos bajnokságon, hogy 19-ben még indulóként, 21-től 2-től már, mint klubedző, aztán 22-től már, mint válogatott edző, most pedig már, mint felnőtt megbízott szövetségi kapitány. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felnőtt magyar bajnokságnak a rangadókról, illetve azokról a megméretetésekről kell szólnia, amik utána előbbre viszik a női szakágat. Célom is, hogy ezeket a rangadókat, ezeket a szorosabb mérkőzéseket minél jobban kialakítsuk. Úgy próbáljuk mi is terelgetni a versenyzőket, hogy álljanak bele, és olyan ingereket adjanak egymásnak, amikkel később a nemzetközi szinten is előbbre tudunk kerülni. Ugye itt volt két rangadó, a Dollák Tamara és Szent Tamási Róza, ami egy talán 12-11, vagy egy 11-10-es mérkőzés lett a vége.
4: 12-11, igen, 12-11. Igen, így van.
3: Ami én azt gondolom nagyon hasznos volt mindkét versenyző számára, hiszen ezekből lehet levonni olyan következtetéseket, át lehet venni olyan gyakorlatokat a hibáktól elkezdve a fizikai oldalról, hogy ki hol fáradt el, ki hol ment el mentálisan. Ezek nagyon-nagyon fontosak a jövő évi olimpiai kvalifikációs versenyidőszak előtt. Az, hogy most ide billent, oda billent, jelenleg engem különösképpen nem foglalkoztat. Tényleg a következő nap már elő is vettük ezeket a mérkőzéseket, és elemeztük, átbeszéltük mindkét versenyzővel, illetve a Terék Erda és Bognár Erika mérkőzés is egy hasonló mérkőzés volt. Ugye a Gerda nem a saját súlycsoportjában indult, ennek különböző okai voltak, de egy jó parázs mérkőzés volt köztük is, és ezeket kell, hogy minél több súlyba ki tudjuk alakítani. Azért reményeim szerint a jövő évben úgy tudunk neki vágni, hogy 3-4 olyan versenyző is akár harcba tud szállni 57 kilóba a válogatottságért. Akik közül, aki kijön, az bízunk benne, hogy olyan szinten felkészült lesz, hogy reális esélyekkel neki tud szaladni egy ilyen kvalifikációs sorozatnak. Úgyhogy ezen dolgozunk, ez motiváljuk a versenyzőket, és szeretnénk is ezeket a rivalizációkat minél inkább megtartani. Én a saját bátyám révén tapasztaltam azt, hogy volt egy olyan 10 éves időszak, amikor se előtte, se mögötte senki nem volt, és bár válogatott volt, beletett mindent, de nem tudott olyan eredményeket elérni, mint akkor, amikor mondjuk egy Csergyics Ricsi fiatal versenyzőként folyamatosan a nyomába volt, vagy később mondjuk egy Korcsok Milán bejelentkezett a válogatott címeres mezért. Tehát erre ott van még további a példa is, például a 87 kilós kötött fogás, vagy akár a 77 kilós kötött fogású mérkőzések. Én azt gondolom, ez fogja tudni előre vinni a magyar női birkozást is.
4: Szóval szerint ezt akartam mondani, a más szakágokban is jó, hogy mondtad a tesódat, meg a kötött fogást, hogy gyakorlatilag világklasszisok nem kerülgetik egymást, hanem belecsapnak a lecsóba, és aztán aki pedig abból kijön, az tényleg jó eséllyel a világversenyeken is, meg az olimpiai kvalifikáción is ott lehet. Igen, a lányoknál lehet, hogy túl sűrű a súlycsoport, vagy nekik más a lelkület, nem tudom, tehát ott valóban úgy el lehetett csúszni egymás mellett, hogy így mondjam, de örülök, hogy ezt mondod, mert tényleg ez lehet a kulcsa, legalábbis a példa alapján, amiket te is felsoroltál, teljesen egyértelmű, hogy mi lehet az út.
2: Látsz olyan versenyzőket, akik erre alkalmasak lehetnek, hogy fellőjenek erre a szintre, hogy igazán komoly párharcok legyenek egy-egy súlycsoportban?
3: Abszolút, hát ugye maga a Kozma Akadémia is erre született, ez a célja, hogy azokat a fiatal versenyzőket úgy tudjuk menedzselni, hogy mondjuk akár egy jövő évben már egy fiatal versenyző bele tudjon szállni egy ilyen párharcba, vagy tudja egy kicsit ott az idősebb korosztályt piszkálgatni, idegesíteni, hogy ott van, és itt vagyok, és akár készen állok én is, úgyhogy itt minden lehetőség erre adott lesz. Nyilván a jövő versenyrendszerünket is én azt gondolom, hogy akár ha erre kapunk lehetőséget, akár úgy is kéne kialakítanunk, hogy csak ezekben az olimpiai súlycsoportokban akár egy válogató versenyt megrendezni, ahol álljon bele tényleg az a junior középkorosztály, az U23-as első csapat, illetve a felnőtt válogatott is egyben. Úgyhogy én mindenképp erre motiválom, és mindenképp erre próbálom terelgetni az egész szakágat, hogy legyen kialakított rivalizáció, legyen súlyonként 2-3-4 nemzetközi színvonalú birkózónk. Ez nyilván az utánpótlás képzésen is múlik, és nyilván rajtunk a felnőtt csapaton is.
2: Látjuk ezt, vagy te is említettél két súlycsoportot, négy nevet, a női 57 és 59 kilogrammot. Zsiga, te megmondtad, hogy azért elég közel van egymáshoz. Ezt mennyire nehéz erre akár rávenni a versenyzőket, akár edzőként, szövetségkapitányként ebbe belemenni, hogy akkor 3-4 igazán jó versenyzőt egy súlycsoportban indítani.
3: Nem egy egyszerű feladat, mert ha nem úgy szocializálódik egy csapat, és sajnos a női csapat nem úgy szocializálódott, amik nem feltétlenül hibás, nem is keresünk ilyen szempontból felelőst, csak egyszerűen az nyilván az egy egyszerű szituáció, hogy van egy országban mondjuk U17-es korosztályban 12 darab olyan színvonal birkózó van, 10 súlycsoport, elég könnyen le tudják egymás között osztogatni 2-3 kilós súlycsoport növekedés csökkenése, és nem szokják meg azt a fajta feszültséget, vagy azt a fajta érzést, amit például mondjuk én saját magam is, hogy 11-ben mondjuk kadett válogatott voltam, és a következő évben meg juniorban nem tudtam válogatott lenni, és akkor utána következő évben a junior másodévesen élet-halál harccal egy világbajnoki indulást kiharcoltam, de hogy ezeket azért így lelkületben, hogy egy üres évet készülök arra a célomra, hogy jövőre válogatott legyek. De a női szakákban sajnos ott voltunk sok esetben, hogy gyakorlatilag ha itt nem, akkor jó, a következő válogatóra lefogyok, akkor ott már igen, nincsenek olyan felkészült harcok. Tehát amit meg kell, hogy értsenek a versenyzőink és a klubok és az egész magyar női birkózás, az, hogy olimpiai súlycsoport csak 60. Lehet itt az 59-el, a 65-tel, vagy a 72-vel, vagy az 55-tel ügyeskedni, és egy nagyon nagy erőrelépés lenne, hogy ezekben a súlycsoportokban legalább a fix nemzetközi érmes versenyzőink lennének felnőtt korosztályba, de most jelenleg az olimpia kell, hogy lobogjon mindenki szem előtt, és ahhoz viszont abban a 6 súlycsoportban kell úgy teljesíteni, mindenkinek bele kell állni ezekbe a súlycsoportokba, és akkor utána meglátjuk, hogy tud kijönni belőle, és az alapján tudjuk továbbiakban. És ráadásul nem is arról van szó, hogy jövő évben, ha valaki véletlenül nem tud beférni a top 2-ben, vagy ugye két ember indult a rangsorversenyeken, hogy akkor neki véget ért az olimpia, mert utána van még egy év, ott utána megint van egy európai kvalifikáció, ahol újra rá lehet arra törni, arra az adott pozícióra, hogy lehetőség megvan, mindenkinek bele kell állni, mindenkinek nézni kell a mellette lévőt, amikor fut, amikor súlyzózik, hol tudok hozzátenni még 5 kilót, hol tudok megelőzni minden, és ha ez ki tud alakulni, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gyorsan előre fogunk tudni lépni.
2: De tulajdonképpen most még időben vagytok, úgy érzed, de már azért el kell kezdeni komolyan.
3: 100%-ig, így gondolom, így van.
2: Beszélünk majd még a női birkózásról, meg a női birkózókról, viszont beszélünk picit rólad is. Testvéred ugye nagy alakja volt a magyar szabadfogású birkózásnak, te is beszéltél már róla Párizsban, a legutóbbi olimpián ott volt a nehéz súlyban. Mennyire volt természetes, hogy ti a szőnyegen köttök ki?
3: Hát, hogy én a szőnyegen kötök ki, azt szerintem szinte természetes volt, mert ő már ott van.
4: Már kikötött, igen.
3: Már le volt oda rakva. Hát annak idején, hogy édesapánk súlyemelő volt, nem is akármilyen, mert junior világbajnoki, bronzérmes, többszörös felnőtt magyar bajnok, és a súlyemelő sportákban nagyon tényleg magasztosan kommunikál, mai napig ő edzőként dolgozik a szombathelyi haladásnál. Úgyhogy a sors pikantériája, hogy a mellette lévő terem a birkózó szőnyeg volt. Egy kicsit mindig úgy van az ember szerintem, amikor végigjárja azt az utat, amin végig kellett mennie, a maga nehézségei, a maga megpróbáltatásaival, hogy azt mondja, hogy hát a gyerekem lehet, hogy nem biztos, hogy jön el az utat, szeretném terelni, és akkor hát jött mellette, hogy ott a birkózás, ahol ugye idősebb Verib István vezette az akkori haladás birkózószakosztályát, és akkor oda a Dani bekerült. Nekem meg nyilvánvaló módon, ahogy már megszülettem, és szerintem az első ránéztem, és tudtam, hogy mindenbe versenyezni fogunk, és mindenbe segítjük el, és motiváljuk, és hát oké, birkózok, akkor nekem birkózónak kell lennem, jobbnak, mint ő, hát ez nem sikerült, azért ezt tegyük hozzá, de hát az élet az így szép, így alakult, és hát ezek után már mentünk ezen az úton, húztuk egymást természetesen, amíg még én is aktív sportoló voltam, rengeteget segített, aztán próbáltam én is utána minél többet segíteni neki, elkísértük egymást különböző versenyekre, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus közös út, ami jelenleg is vagyunk, csak most már mint edző.
2: Szombathely és a haladás, azt itt említetted már az elején, hogy egy országos bajnokságon végigjártad a létrát versenyzőtől, most megbízott szövetségi kapitányig, de a haladásban is voltál versenyző, edző, sportvezető. Mit jelent számodra ez a klub és ez a város?
3: Hát a kezdet, az első lépések, a család, hát még szinte érzem ilyenkor egy kicsit azt a gombócot a torkomon, amikor így nekem nagyon fontos az, hogy ahonnan jövök, meg ahol kaptam valamit, oda visszaadhassak valamit, és én azt gondolom, hogy az élet, illetve az egész sport is erről kellene, hogy szóljon, és erről kell, hogy szóljon, hogy kapok valamit, megkaptam a haladást, az összes technikát, gondolkodásmódot, támogatottságot, az adott világversenyeken való mellémállást, amikor nehézségek voltak, sérülések, a barátaim, a legjobb barátaim onnan jöttek ki abból a klubból. Mai napig, ha bárkinek szólok, és volt az országos bajnokság, és akkor a bácsi Peti kérdezte tőlem, hogy hát kik ezek a srácok, mert hát mondom, figyelj, ők a legjobb barátaim, akik ha kell, akkor eljönnek, és azt mondják, hogy figyelj, a haladásért itt vagyunk, és ha kell, akkor nyerünk 3 meccset, de ezzel segítjük azokat a gyerekeket majd később, akik ezáltal támogatottságot, példaképeket és minden egyebet kapnak. Úgyhogy Szombathely, a haladás, az nekem mindig is a szívem legbelső, hogy is fogalmazzak, legfényesebb pontja talán, ahol én azt gondolom, hogy jó tartozni, ami én azt gondolom, hogy jó visszaadni nekik valamit, és jó látni azt, hogy ahogy visszatérhettem, vagy megkértek erre a feladatra, azonnal az a birkózók kör, akik ott mozognak Szombathelyen, egy per egy mindenki odaállt, és valaki 200.000 forinttal segítette, valaki odahozta az unokáját, a fiát, valaki elkezdte a médiát, és összefogott ez az egész történet. Ahogyan ugye volt a haladásnak különböző anyagi probléma a Nagy Anyanyi Egyesületnél, igen. És azért látszódott.
4: Főképp a fociról volt szó, de nyilván az egész egyesületnek, igen, értelemszerűen.
3: És látszott az, hogy az egész városnak fontos a haladás, és az egész város. Nem tudom, hogy hány olyan város tudnék még elmondani, vagy hány olyan csapatot, ahol a város lakók saját kis pénzükből beleadományozva azon dolgoznak, hogy megmentsék ezt az egyesületet, úgyhogy ez sokat számít nekem is, és azoknak az embereknek is, akik ott vannak.
4: Hozzáteszem, hogy ez azért is fontos, mert ugye épült egy nagyszerű stadion, amiben ugye nem csak foci, hanem éppen például a birkózás is, meg egyéb sportágok is, ugye, tehát magyarul a létesítmény adott, idézőjelben csak meg kéne tölteni tartalommal, és mondjuk hát kivel töltenénk meg tartalommal, hanem a helyiekkel, helyi gyerekekkel, illetve ezekkel a támogatókkal, és jó, hogy mondtad a szurkolókat, mert nekem mindig az volt az élményem, főképpen Daninak a világversenyes szereplésénél, hogy annál a szurkolótábornál, amit gondolom, hogy a zöme Szombathelyről jött, annál én jobbat őszintén szóval nem nagyon láttam még az irániak úgy, ahogy kicsit másképpen más miatt, de ők se gyengék, de ez a fajta lokál, jó értelembe vett lokál patriotizmus, az annyira átsüt nem csak Ricsin, hanem tényleg ezen a közegen öröm nézni. Én nem vagyok szombathelyi, de ott voltam katona 88-89-ben, úgyhogy nekem egyébként érdekes módon azóta már szép emlékek kötnek. akkor nem mindig ezt éreztem. Nem mindig ezt éreztem, de azóta az is megszépült, és mindig én is szívesen megyek oda, akár birkózás, akár más kapcsán, és mondom még egyszer, öröm nézni egy olyan várost, ahol a sportot erre az eszközre, a közösség teremtés, a közös élmény, nem kell sorolni a sok-sok-sok hasznát, hogy erre használják.
2: Ez teljesen magától értetődő volt, hogy a bátyádnak a versenyeire megy egy ekkora szurkolótábor?
3: Hát én azt gondolom, hogy, egy olyan, így ahogy ő említette te is, egy olyan városban, ahol így szeretik akár a birkózástól. Szóval amikor annak idén a hatos Gabi olimpiai bronzérmes lett, utólag megkapta,
4: igen,
3: akkor a város főterén a római kori lovas hinton körbevitték őt, illetve a Pars Krisztiánt. És
4: Szavária
3: és,
4: Fesztivál, igaz?
3: Igen, és pff, hát most is libabőrös vagyok, mint ahogy lehet azt látni, nyilván a hallgatók ezt kevésbé tapasztalják, de hogy fantasztikus emberek és fantasztikus sportrajongók veszik körül, illetve hát azok az emberek, azok a családtagjaink, a barátaink. Szóval itt nem volt kérdés azt, hogy szóltunk, két busz, intézzük, összedobjuk, menjünk, csináljuk, szurgunk, tegyünk hozzá 2%-ot. Szóval az első ilyen versenyek környékén én nem is annyira éreztem Európában szinte sehol azt, hogy így szurkoló tábor elkísért volna. Egy-két ember nyilván volt, de így, hogy 10-15-20 ember, és hogy ez egy olyan kezdeményezés is volt talán, ahol utána azért láttam dánoknál, itt ott, hogy összejöttek így jobban a németeknél.
4: Igen. Vannak ilyen arcok, akik így visszaköszönnek a világversenyekről, meg ilyen pár tucat, ahogy mondod, dán szurkoló, hogy na mondom, a kicsi megint itt van, meg is őrrel a kezébe értelemszerűen, de mindegy, de hogy amit mondasz, tehát ez a közösségek látszik, hogy nem kósza egy-egy ember.
2: Hanem most az SMTK szurkolói.
4: Igen, ott is. Igen. De hát Losonci Otton mit mond? A közösség a legfontosabb. Ugyanezt mondja, ez mindegy, hogy Erzsébeten van, vagy Szombathelyen.
3: Nagyon fontos, rendkívül, és rengeteget tud számítani az adott fáradt pillanatokban. Dani is rengetegszer visszacsatolt abba, hogy basszus, 5.30-nál azt hittem, hogy meghalok, le volt szakadva a combizmom, de üvölt a közönség, és
4: de most az EB bronzmeccset mondott 22-ből.
3: Például igen hát, ahogy hát, azt hát, nem hitt el.
4: Tehát konkrétan elszakadt combizommal nyeri meg a bronzmeccset. Úgy meghatja az ellenfelet, hogy hozzá kell oda menni az orvosnak, és nem az elszakadt combú Dani kell kezelni, mert az közben végegyengülésben
3: éppen ott van.
4: Tehát eszeveszett hangulat volt. Többek között a szombathelyi szurkolóknak köszönhetően, mert ők is természetesen ott voltak.
2: Most már edzőként dolgoztok mindketten. Itt említetted már a rivalizálást. Ez edzőként is megvan valamennyire?
3: Hát a legjobb példa most a hétvégi fricskája volt, ahol a Veszprém hát sajnos csúnyán lenyomta a hatást, és mondta, hogy jó, most neked nem ez a fő feladatod, te lányokat vidd ki az olimpiára, majd utána visszatérünk erre. Mondom, figyelj, vissza fogunk térni. És mondom, arról nem is beszél, hogy egyébként még a haladásnak a tagja vagy, úgyhogy jó lenne elkezdeni bemelegíteni egy óvéra, hogy nyilván lett ez nálunk. A Balaton parton, a 120 centis jelző táblánál, a kitalálja el a nullától elkezdve, édesanyánk, édesapánkat az őrületbe kergettük, hogy mindenbe, hogy volt egy időszak, hogy minden edzés után, pedig nem voltak gyenge edzések a Veréb Istvánnál sem, és minden edzés után ki voltunk rakva a másfél kilométeres határa, és sprintbe a verseny hazáig, és őrület szinten, ha amikor apa elnézett, már húzott meg, tolt le, én már próbáltam mellé, befutok elé, tényleg, de hát ez én azt gondolom, hogy ez a rivalizálás, az mindig motivál, mindig előbbre visz, mindig többre vágyást ad az emberek belső motivációt, folyamatosan spanolja, másrésztről pedig az a fajta rivalizás, ami köztünk van, az abszolút a szeretet és az együtt dolgozás, a közösségteremtés szólt ott. Most Dani és Veszprém környékén teremti a kis közösségét, én is próbálok segíteni ott Szombathely környékén, és már arról beszélgetünk, hogy ez 5 év múlva mondjuk oda is kifuthat, hogy a régiós szinten akár
4: pontosan,
3: felépíteni,
4: pontosan.
3: Együtt dolgozni, együtt táboroztatni, együtt
4: versenyeztetni. Régiós központszerűséget kiépíteni, nincs is ennél jobb.
3: Mert persze. Alapvetően azért mindenki ott azon a környéken, egy-két klub kivétel szabadfogású edzőkkel. Azért az ország nagy része az kötött fogású beágyazottság.
4: Hát az a hagyomány, így van.
3: Az a hagyomány, és itt voltak azok az eredmények is, ami nyilván erre predesztinálja ezt a közösséget. De én azt gondolom, hogy szabadfogásban igenis van keresni valami egy jól felépített rendszerrel. Én szerintem ennek az alapjait azért idősebb Veréb István és Gulyás István jól megteremtette, és hát nyilván egy kulisszatitkot ezáltal el is tudok árulni, hogy a jövőben is vele fog például dolgozni a női válogatottnál.
4: Meg Gulyás Pistával.
3: Gulyás Pistával, igen. Gulyás Pistával, illetve, és azok az emberek, akik ebben felnőttek ebben a rendszerben, a bátyám, Veréb István, jó magam, Hatos Gábor, és mondhatnék még jó pár nevet ezeknek az edzőknek. Most én azt gondolom, hogy kutya kötelessége ezeket az alapokat továbbadni. Nyilván egy jelenkor birkózásával felöltöztetett struktúrában. Úgyhogy én szerintem ez a következő lépés majd egyszer ez lesz, hogy ezt újra úgy felépítve, hogy jöjjön vissza az, hogy tényleg rettegjenek a Hatos Gabinak a versenyzőjétől, azzal a Hatos Gabi stílussal, ahogy annak idején birkózott, igen, vagy féljenek azok a veszprémi belső gálcsoktól.
4: Boncolása szerintem kellemesebb, mint a Hatossal birkózni, ez az egész biztos.
3: Igen.
2: Edzőnek készült-e?
3: Hát most úgy tűnik, hogy igen. De ezt azért előre nem mertem volna kijelenteni.
2: Ha 5 éve kérdezzük, akkor mit mondtál volna?
4: Mondtad, hogy 19-ben még ugye OB-n indultál.
3: Igen, 19-ben még OB-n induló voltam, sőt, ugye ott még indultam a felnőtt Európa-bajnokságon is. Hullámvölgyes volt az én sportolói karrierem, meg voltak kisebb-nagyobb dombok is, de azok a hegyek nem jöttek el, amit szerettem volna. De én azt gondolom, hogy maga, ami bennem van, technikai, taktikai gondolkodásmód, az magasabb szintre kellett volna, hogy emeljen. Ez azért mellé kellett volna tennem még jobban a fizikumot, amit különböző időszakokban a fiatalság heve, illetve különböző hibáknak következtében rossz időbe szálltam ki, először 14-ben, hát ott már voltunk egy iráni versenyen a Gulyás Istvánnal, és akkor ott volt egy grúz srác, és úgy birkoztam vele 3-3-at, hogy 5-tel a végét vitt le. Na most a következő VB-n 5. lett, kijutott az olimpiára, az olimpián 5. lett. És akkor azt gondoltam, hogy na, a 25. grúz is elvert, és akkor na most hagyjuk. Úgyhogy a karrieremről röviden ennyit, ezután éreztem, hogy bennem maradt valami, ami nem jó, hogyha az emberben bennem maradt, szerintem ezeket ki kell ventilálni, mert az emészteni fogja az embert, és hát én úgy választottam, hogy azt az utat választottam, hogy akkor edzőként fogom azt bebizonyítani, hogy igenis értek ez az egész történethez, és tudok segíteni azoknak az embereknek, akik elhivatottak és elhivatottabbak, mint én adott időszakukban voltam például. Úgyhogy így jött az edzőség, és hát nagyon élvezem, nagyon szeretem, a minden nehézségével, pozitív, negatív, minden oldalával együtt. Én azt gondolom, hogy az az edző vagyok, akit este 8-kor még sokszor megtalálnak úgy a kínban, hogy akkor már a takarítónő is eltávozott, takarított mindent.
2: Miben más női birkózókkal foglalkozni, mint férfiakkal?
3: Hát ugye itt két irány van, én azt gondolom. Az egyik az, hogy van a fizikai, technikai, taktikai, ott szinte most már nem tudunk különbséget tenni. Szóval olyan szintű mérkőzések vannak, olyan lányok jönnek, hogy azért na, komoly izomzattal, 76 kilóba például a tavalyi világbajnok, atyavilág, szóval én ezt nem tudom, hogy néztem úgy valaki, mint ahogy ő, ami nyilván az én nekem is kicsit ciki, de hát ez most már ez van.
4: Nem, de érdemes egyébként megnézni a női mezőnyt, hogy fizikailag micsoda fejlődésen ment keresztül, tehát eszeveszett tényleg férfias, alkatú, izomzatú, stílusú lányok is szerepelnek abszolút.
3: Abszolút egyetértek, és hát a másik oldal viszont a mentális jól lét kialakítása, illetve azt a fajta felspanolása azoknak a versenyzőknek, hogy ez ott szerintem teljesen elkülönül az egész történet. Szóval, hogyha én adott esetben, annak idején volt a Gellé Milán, aki most ugye a bátyámmal dolgozik, és mi együtt vele kezdtem el, úgymond az első edzőkkel, aki azt mondtam, hogy figyelj Milán, ez a munka, ez nem jó semmire, amit most csinálsz, ezen változtatni kell, vagy mész a francba, nyilván egy kicsit keményebben megfogalmazva, akkor a Milán lehet, egy kicsit megsértődött, fél napra hazament, következő nap úgy jött, hogy szétszabta a kötelet, meg a ketlebelt. Most ezt ugyanezt eljátszottam volna a női válogatottnál, akkor nagyjából 2 hónapig nem hiszem, hogy kommunikáltak normálisan velem, vagy így csak annyit, amennyit nagyon muszáj, úgyhogy ez kénytelen volt az ember ezt ilyen szempontból egy kicsit az ő lelkükre szabva, több kommunikációt, jobban meghallgatni, elmondhassák azokat az érzelmeket, máshogy látnak bizonyos szituációkat, amíg én racionálisan azt mondom, hogy figyelj, ennyi meccsnél jártunk, győztes meccs, vesztes meccs, de ha így dolgozol, akkor ide jutunk, ha úgy, az akkor ott már jön egy olyan gondolatmenet, hogy én most ezt azért mondhattam, mert nem bízok benne, vagy bízok benne, vagy hogy vannak egy ilyen fajta varázsa, de azt viszont nem lehet elvenni a lányoktól, hogyha bíznak valakibe, és tudnak hinni, és akarják ezt az egészet, akkor őrület milyen szinten bele tudnak így állni. Szóval úgy meg én sokszor férfit nem láttam még úgy beleállni adott szituációkba, mint mondjuk adott esetben a Terékgárdát az U23-as EB-től, elmondtam, hogy figyelj, így meg így haladunk, ezt kell csinálni, és nem volt olyan, hogy ő mondjuk előtte 5 perce feküdt volna le, mint ahogy megbeszéltük, hogy 10-kor alvás, most extrém példa, de hogy van egy olyan agyasságuk a hölgyeknek, ami én azt gondolom, amiért gondolom azt, hogy ezt elvállalva tudok nekik úgy segíteni.
2: Martin Gábor is beszélt ilyesmiről itt a Karfiolfülben, ugye az előző szövetségkapitány, akit váltottál most a poszton. Milyen most a munkamegosztás, hogyan áll fel a stáb? Azt ugye most itt az előbb említetted, hogy Gulyás István ott lesz melletted, és mi kell ahhoz, hogy jöjjenek az utánpótlásban már látott sikerek felnőtt szinten is?
3: Hát az új felállás az most jelenleg úgy néz ki, hogy Maxim Olonov maradni fog, illetve a Gulyás István becsatlakozik a csapatba. Hát azt gondolom, hogy soha gyengébb csapatot, hiszen Pistőbál szerintem több olimpia járt, mint egy-két ember területi versenyen, úgyhogy ha valaki, akkor fog tudni segíteni nekem is, a versenyzőknek is. Talán az dolgom lesz, hogy elsősorban azért Pistőbálnak megvan az a karaktere, az a hangszíne, hogy mai napig, ha volt olyan edzés, megszólalt, és még így összerászkodtam, pedig én is edző voltam már, de hogy azért van egy olyan kiállás, ami nagyon fontos. És ami nagyon kell a hölgyeknek is, hogy tényleg mindenki irányba rendel, és olyan fegyelemmel úgy tudjon készülni, ami kelleni fog. És mellette pedig én azt gondolom, hogy én pedig azon az oldalon is tudok lenni, ahol eddig is voltam, hogy tudták, hogy bármikor oda jöhetnek, elmondhatják, megbeszéltik. Tudták, hogy technikailag bármikor, bármihez hozzá tudok szólni, mutatni, hozzá tudok tenni az ő karrierükhöz. Illetve taktikailag, hát rengeteg meccset elemeztem, még annak idején a Daninál kezdtem el ezt a kialakítottam egy ilyen módszert erre, hogy egy oldalba felismerve a versenyző, már a vége felé már olyan szintig, hogy szinte tudtuk, hogy melyik percbe fog indítani akciót. Ezt egyszerre a Taha Gőnek, a ugye nagy ellenfelének, a jelenlegi török birkózás elnökének, illetve hát mindent megnyert, ami létezett. Ugyan. Egyszer elküldtem, mert tényleg egy nagyon jó viszonyban vagyunk, és elküldtem neki, és azt mondta, hogy figyelj, így még magamot se ismerem, mint ahogy te ezt be a dolgot leírtad, szóval ezek a dolgok, ezek nagyon fontosak a lányok életében, hogy meglegyenek ezek a pontok, amiben tudnak kapaszkodni, tudja azt, figyelj, ez megvan, ha ezt megcsinálom, akkor el fog tudni oda jutni. És akkor nyilván mellette pedig a Maximnak a további a technikai tudása, a kapcsolatrendszere, azok a gondolatai, hát ő is azért a női birkozás kiemelkedő edző alakja, nem láttam még olyan edzőt, aki az amerikaiaktól elkezdve bárkinál jött volna oda, köszönne, beszélne vele, kommunikálna. Most is ugye Tatára szervezünk, most már több mint 110 női versenyző fog a világ különböző pontjáról eljönni hozzánk, és itt fognak táborozni 2 héten keresztül ugye a ranking után. Úgyhogy ezekbe nagyon-nagyon fontos az a fajta kapcsolatépítés, az a fajta tudás, az a fajta összeállás, ami előbbre fogja tudni vinni a magyar női birkózást. És hát itt a utánpótlás versenyzőknek pedig az egy nagyon-nagyon fontos feladat a kollégáimnak is, illetve az utánpótlás versenyzőknek is, hogy azt meg tudjuk érteni, hogy nem egyszerű az átállás akár juniorból U23 vagy U23-ból felnőttbe, de a fő cél, ami nagyon-nagyon fontos, és nem az egyén érdek, és nem a klub érdek, és nem a saját U17-es vagy U15-ös, vagy mindegy, hogy ki hol dolgozik, hanem egyetlen egy célnak kell lenni, egyetlen egy cél kell, hogy vezérelje a magyar női birkózásba dolgozó embereket, a felnőtt birkózókat kell adni a magyar birkózásnak, és ennek nyilván megvannak a mindenféle vele járó képzési rendszerek, hogy technikailag mozdítsunk azokon a versenyzőkön, mire odaérnek, abból tudjunk szűkíteni, de akkor már ne kell alapvető dolgokkal foglalkozni. Fizikai dolgokat nyilván megvannak a szenzitív időszakok, amikor a keringés ki kell alakítani, amikor az izomzatot el kell kezdeni úgy terhelni, de ezeket ne előzzük meg annak érdekében, hogy mondjuk legyen egy U15-ös Európa-bajnokunk, és 2 hét múlva műteni kelljen, és mire jön az akadémiára, addigra már 2-szer megműtött, az már nagyon nehéz.
4: Persze.
3: Ott már nagyon nehéz. Úgyhogy ezeket kell egy kicsit én azt gondolom a helyére rakni, és akkor azok a versenyzők, akik eljönnek, elkezdik felvenni a versenyt. Ha megvan a teteje a birkózásunknak, a felnőttbe eljönnek az érmek, akkor mögötte már nincs akkora kényszer, hogy ott most mindenképpen ennek meg ennek kell történni, mert különben nem történt semmi magyar női birkózás. Mi most azon dolgozunk, hogy kialakítsuk az esernyőt, legyenek meg az olimpikon, adott esetben több is, legyenek meg az EB érmeink, legyenek meg a VB akár érmeink, akár a helyezéseink, és közben nyugodtan tudjon készülni mögöttük egy olyan csapat, akik mire elérnek oda, azok teljes joggal és egy olyan rendszerbe beleszállva, ahol rend van, ahol egymás támogatása van, ahol közösség van, ahol akár mondhatom a szeretetet is, mert ez a női világban nagyon fontos az is, hogy milyen légkörbe dolgoznak az emberek, hogy feszültség van egymás között, vagy akár mondjuk, mint hogy például most tapasztaltam a Dollák Tamara és a Szent Tamási Róza után, hogy a meccs után, bár nem örült az egyik, a másik annál inkább, de a hétfői edzéssel már közösen technikáztak, a társas cipelés már egymás megfogva vitték, és tudják, és elmondtam nekik is, ez akkor fog működni, ha mindenki egyszerre fejlődik. De be lehet ülni itt különböző kis csónakokba, és elindulunk, hogy felfedezzük Amerikát, föl fog borulni, elviszi a hullám, léket kap, be kell ülnünk egy nagy hajóba, oda már én most beálltam a kormány elé, szerintem jó irányba fogom tudni kormányozni ezt a hajót, de igenis be kell állni, és húzni kell együtt, egy irányba, egyszerre, egy rendülettel, és akkor ez működni fog, biztos vagyok benne.
2: Ehhez a kormányzáshoz kívánunk jó munkát, és sok sikert Ligeti Richárdnak a magyar női birkózó válogatott élén. Köszönjük, hogy itt voltál, és elfogadtad a meghívásunkat. Dág Zsigmondnak is köszönöm a beszélgetést, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Két hét múlva jövünk a következő epizóddal, viszonthallásra.
0: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Jelenítést tartalmaz.
1: Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: És jó reggelt kívánok, hogyha 6 órát, akkor 6 óra 5 perc van jelenleg. Június 24-e van és szerda. Nemzeti Sport Rádió, benne pedig ugye a Sport reggel. Úgyhogy Csonka Zsófit köszöntöm nagyon nagy szeretettel, szakmai alázattal, labdarúgás iránti tisztelettel. Szervusz, Zsófia!
3: Jó reggelt kívánok, megtiszteltetés veled kezdeni a szerda reggelemet, Harsányi Levit.
2: Így, akkor köszönjük szépen, és ketten vagyunk, de mégsem ennyien leszünk, hiszen ugye ez megy van? Ez a kiváló labdarúgó világbajnokság.
3: Mit ugye?
2: Én megvan őszintén, így háromszor kimondva az én szócskát, hogy méretetlenül csalódott vagyok.
3: Na, mesélj.
2: Hát egyrészt a FIFA játékszere kapcsán, de most nem szeretnék én ennyit beszélni, mert hogy a potenciál bennem az a 0 és az 1 között van, valami miatt olyan fáradt vagyok, lehet, hogy az időjárás teszi, de talán hagyjuk is. Szóval, hogy a FIFA játékszereként apostrofált torna, ahova annyi csapatot delegáltak, amennyi nekik ilyen olyan megfontolásból jó, sem ad a sportágnak, szerintem annak megítélésének, sem ugyebár a más földrészen való játszásnak, ugye nem tesz jót olyan szempontból, gondolom én ezt, ugyebár a labdarúgás ős hazája azért csak, hiszen Angliából indult, azért Európa, akárhogy is nézzük. Ezeket eltologatni, érted, Kanadában, Amerikában, Mexikóban, úgyhogy azok, akik igazából ezt nézik, azok nem tudják, mert vagy a szemed esik ki, vagy nem mész be dolgozni. Nem? Tehát egyszerűen ezért vagyok ki. De ennek ellenére, azaz nogdacu, ha úgy alakulna, hogy még jó meccseket látsz, akkor azt mondod, hogy hát egyébként.
3: Na, tehát, így van, megérte.
2: Ha valami drága és jó, akkor arra azt mondod, hogy hát...
3: Legalább az egyik fontos szempont teljesül.
2: Nem, én nem szeretem ezt a valami olcsó, drága. Ha valami nem, annyiba kerül és jó, akkor az rendben
3: igen,
2: van.
3: Igen, de úgy értem, hogy ha valami drága és jó, akkor azzal oké vagy, mert az egyik nagyon fontos szempont teljesült. De hogyha valami drága és rossz, akkor gyakorlatilag 2 mínuszba vagy.
2: Tehát ilyenek nincsen, és olcsó jó sincs. Tehát tegyük hozzá, miért bárki azt gondolná, hogy bizonyos reklámok hatására valamit valami jót tud venni olcsón, mert ez alapvetően nem igaz. Na, szóval a dolog lényege, hogy annyira nem vagyok megelégedve.
3: Minden esetre a FIFA is ilyen megér egy misét, de ha már mondtad
2: hát
3: az időjárást...
2: Infantino érne meg egy misét, így. De egy olyat, hogy köszönjük, hogy itt volt.
3: De ha már mondtad az időjárást,
2: igen.
3: Ez most tényleg olyan szintű extremitás, ezt muszáj elmesélnem.
2: Mondjad.
3: Mi történt tegnap? Békésen intézem a dolgomat otthon. Hatalmas, de valamilyen nagyon ismeretlen hangú durranást hallok a lakásban.
2: Igen.
3: Utána pedig csöpögés, csipcsi, ilyen éles csöpögést hallottam, és elkezdtem keresni az okát, mi történhetett.
2: Lelőttek egy madarat?
3: És hozzáteszem, egyedül voltam otthon.
2: Az
3: és ráadásul ugye sportlövőként, valóban, ahogy mondod, olyan volt, mintha eldördült volna egy lövés. De feltételeztem, hogy azért csak nem lövöldözik senki rajtam kívül a lakásban. És hát kerestem a forrást, hogy vajon honnan jöhet a hang, amit megtaláltam a galérián,
2: na?
3: Ahol is a hőségtől a tizen akárhány éve birtokunkban lévő üvegajtós szekrénynek az üvegajtaja szétrobbant.
2: Anyám! Most nem úgy, hogy te vagy az, mert anyám másképp nézett. Ez tényleg?
3: És ez ott álltam, akkor és
2: persze.
3: Nem hittem el.
2: Akkor lehet, hogy ezért van, hogy az ember ki van. Mondom,
3: úgyhogy én azt hiszem, hogyha valaki kicsit úgy érzi, hogy nehéz a lég, akkor ez lehet, hogy nem csak a FIFA hibája.
2: Fú, gyerekek, hát ennyi. Na, szóval akkor, hát akkor hallgassuk meg azt a kiváló szakembert, aki egyben kollégánk is.
3: Ha ő látott valami jót.
2: A neve azért kötelez egy-két gondolatot. Bene Ferencet kapcsoljuk, már itt van, aki szerintem meccseket fog nekünk elemezni, és a melegről is beszél. Jó reggelt, hello Feri!
4: Jó reggelt kívánok minden hallgatónak,
2: no.
4: Nektek is, és hát drága Levikém, műsorvezető kollégám, barátom, bálványom, hát figyelj, azt szeretném neked mondani biztatásul, hogy a VB-selejtezőket éljük túl, vasárnap kezdődik a világbajnokság.
2: Jó, ezt mondtad már ilyen.
3: De jól mondtad ezt, Feri.
4: 32 között.
2: Jó.
4: Én ilyen félhivatalosan, önkényesen világbajnoki selejtezővé silányítottam az eddigi mérkőzéseket.
2: Ezt mondtad, és ebben igazat kell adni. Igen, szóval.
4: Hát valljuk meg őszintén, hogy hát továbbra is kézzel lábbal tiltakozom a 48 csapat ellen, és véleményem szerint pont az a 16 fog kiesni, akinek nincs helye a világbajnokságon. Úgyhogy a 32 között várhatóak az éles és izgalmas csaták.
2: Akkor meg minek teszik fel a kérdést nagyon sokan az asztalra? Ha csak nem esetleg ez valakinek jó, és megint itt összeesküvés elméletet indítok, és gondolatot, hogy kinek lehet jó az, hogy a valami jó, valami egy rendszerbe vált, hogy ahhoz hozzá tegyenek úgy, hogy tudva levő, hogy az rossz lesz. Mert ez nem lehet jó a 48 csapat.
4: Igen, hát én csupa kérdőjellel tenném fel, hogy valakinek jó, mert nem sok ügyvéd ismerősöm van, úgyhogy nem szeretnék pert kapni a nyakamba, de ez valakinek jó, csupa kérdőjellel. Úgyhogy ne is beszéljünk erről. Talán beszéljünk erről a csodálatos Kolumbia-Kongó mérkőzésről, amit
2: hát itt sikerült elemezzem. Ezt meghagyom neked, fél mondatot nem tudok erről
3: mondani. Feri, ezt nagyon lélegzett visszafolytva hallgatjuk most ezt a beszámolódat.
4: Nagyon szépen köszönöm, mert dacára annak, hogy nem volt túl gólgazdag a találkozó, és talán nem is volt különösebben látványos, de azért taktikai szempontból elég érdekesnek bizonyult. Amit azt kell, hogy mondjam, hogy a szokásos felállás volt, ami a világbajnokságon tapasztalható, amikor egy minőségbeli jobb csapat játszik egy kevésbé jóval. A kongói válogatott visszahúzódott a csátér felére, 5-3-2-es játékrendszert alkalmazva. Ugye többségében igyekezett a labdaszerzések után főleg Bakambut megjátszani, akivel próbáltak hosszú labdákkal indításos kontrát alkalmazni. Igazából különösebben kvalitás nem volt bennük, ezek a támadás szövések többnyire pontatlanok voltak, tehát gyakorlatilag inkább távoli lövésekkel vagy szögletekkel próbálkoztak. Ezzel szemben a kolumbiai válogatott ugye erre egy 4-3-3-as játékrendszert alkalmazott, klasszikus dél-amerikai stílusban. Sokat forgatták a játékot, tényleg öröm volt nézni az első 20 perc során 2-3 gólhelyzet is adódott, különösen a széleken sokat kerültek a kongói válogatott mögé, és hogyha egy picit belemegyünk taktikailag, akkor az ötvédő előtti három középpályást ugye úgy lehet kijátszani, hogyha a félső védők sokat tesznek hozzá a támadó játékhoz, és Muñoz is, Mojica is nagyon sokat lépett fel a kolumbiai csapat részéről, és ennek még később jelentősége lett, mert az első 20 percben Muñoznak két gólhelyzete is volt jobb hátvéd pozícióból, és nagyon-nagyon sokszor, amint elveszítették a labdát, rögtön visszaszerezték a kolumbiaiak, tehát nagyon dominánsan léptek fel. Ez csak egy apró statisztika alátámasztásul, hogy 8 másodpercen belül visszaszerezte az esetek többségében a labdát a kolumbiai válogatott. Ez a Kongó részéről ez az adott 36 másodperc, tehát óriási volt a különbség. Mégis Empassi, a kongói kapus gyakorlatilag életben tartotta a csapatát, mert jobbnál jobb vagy nagyobbnál nagyobb védéseket mutatott be. A második félidőre kicsit visszaesett ez a kolumbiai válogatott, és már egyre kevesebb helyzet adódott, és itt megemlíteném Tamás Rodrigueznek a nevét, aki szintén a harmadik világbajnokságán vesz részt. Kolumbiában eddig csak Valderrama és Rincón, tehát Carlos Valderrama és Freddy Rincón mondhatta el, úgyhogy nagyon nagy sztár James Rodriguez. Ennek ellenére Néstor Lorenzo lépett egy merészet és lecserélte a második félidő derekánt, és ilyenkor ebből szempontból mindig elgondolkodok, hogy az egyik legnagyobb sztárt lecserélni az nagyon-nagyon kockázatos, mert ha nem jön az eredmény, akkor ezt könnyen ellenedre olvashatják. Viszont jött az eredmény, tehát Néstor Lorenzo győztesként jön ki ebből a mérkőzésből. Ráadásul, ha már említettem Muñoz nevét, pont ő szerezte ezt a bizonyos győztes gólt, pont a jobb hátvéd pozíciójából, mert az ötvédő kellőképpen figyelt a három kolumbiai támadóra, a középpásoknak a belső középpásokra, és ilyenkor, hogy lenni szokott a szélsővédő az, aki gólhelyzetbe tudott kerülni, és a harmadik gólhelyzetét már kihasználta. A mérkős hátralévő részében pedig Kongó többnyire átlövésekkel vagy pontrugásokkal próbálkozott, de Kolumbia megőrizte érintetlenül a hálóját, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a mérkőzés teljességét figyelembe véve megérdemelten nyert ezzel az apró 1-0-ás különbséggel.
3: Feri, kiemelted a kapus teljesítményt, és nekem is az a megélésem, amiket eddig láttam meccsek, vagy ha csak a hírekre gondolok, amiket tényleg olvashatunk, láthatunk, és súlykolja tényleg a social média is, hogy ez most egy kicsit, eddig a pillanatig legalábbis, a kapusok VB-je. Mi a gondolatod erről?
4: Igen, ez érdekes megállapítás. Mégis én azt mondom, hogy ugye már ős idők óta van az a mondás, hogy védj egy jó kaput, ha jó csapatot akarsz. És azért ez mindig is jellemző volt a labdarúgásban, hogy gondoljunk csak bele, hogy ha egy kapus 90 percen keresztül jól véd, de a 90. percben elkövet egy hatalmas hibát, és rajta elmegy a mérkő, és ez egy nagyon-nagyon hálátlan poszt, és mindenki arra fog emlékezni a bizonyos hibára. egy támadó meg mondjuk 8-ban 8 helyzetet kihagy, de kihagy, de 90. percben mondjuk róla bepattan a labda, akkor ő a hős. Ezért igazából pontosan, ahogy említetted, a különböző médiumok vagy social médiák média alapján ez egy hálátlan szerep, és talán felnagyítják ezeket a jelentőségeket, de taktikai szempontból mindig is nagyon-nagyon fontos volt, meg hát az eredmény szempontjából is a kapus teljesítmény. Annyiban mondjuk kiegészül, hogy egy mai kapus azért már nagyon-nagyon lényeges, hogy mondjuk a letámadás elleni játéknál ő tud forgatni, hiszen rajta nagyon ritkán van ember, nagyon ritkán támadják le, a labdakihozataloknál részt vesz, tehát már alapkövetelmény, hogy lábbal is tudjon, hát nem úgy, nem hogy labdába rúgni, hanem kifejezetten jól tudjon futballozni, a labdakihozatalnak része, és nagyon fontos taktikai szerepe van. Egy-egy csapatnak pedig a stílusában itt szerepet játszik, hogyha egy kaput jól tudja úgy forgatni a játékot, hogy mondjuk hosszú indításokat is tud eszközölni, akkor pedig különösen tud esetleg mondjuk csapatrészeket is átrúgni. Tehát egyre inkább fontos a szerep a kapusoknak, inkább így fogalmaznék.
3: Neked Afrika teljesítménye és adott esetben tényleg most Kongónak a tegnapi teljesítménye eddig milyen?
4: Én alapjában véve nagyon-nagyon ütőképesnek tartom az afrikai válogatottakat, hiszen a legtöbb játékosuk fizikálisan rendkívül erős, rendkívül gyorsak, párharcerősek, és azért most már így a 21. század, hát első negyede után nagyon markánsan megtanultak védekezni. Tehát mindig az volt a baj az afrikai válogatottakkal, hogy inkább egyéni kvalitásokkal próbálnak érvényesülni, és a csapatjátékban, csapattaktikai tényezőkben gyengébbek, mint az európaiak. Na most ez kezd mindenképpen eltűnni. Tehát most is Kongó gyakorlatilag olyan szervezett védekezést mutatott be, amelyet bármelyik bajnokok ligája mondjuk 8 vagy 4 közé jutott csapat tervezett védekezéséhez hasonlítható. Tehát egyrészt az európai, illetve a dél-amerikai edzőknek köszönhetően rendkívül sokat fejlődött Afrika taktikai szempontból. Viszont a dolognak a másik oldala az az, hogy véleményem szerint nem való 10 kvóta Afrikának, mert ha mondjuk Marokkot nézzük, vagy Szenegált, vagy elefántcsontpartot, akkor úgy gondolom, hogy ha nem is a VB 4 közé jutásra esélyesek, bár Marokkó ezt legutóbb megszáfolta, de a 16 vagy akár a 8 közé nem lehetetlen, hogy be fog jutni afrikai csapat, viszont a 10-et mindenféleképpen soknak tartom, mert azért van olyan afrikai csapat, nem is egy, amelyik viszont kilóg a világbajnokságból.
2: Hát, ennek egyrészt örülök, már hogy ennyire jelen vannak, de én nem gondolom olyan sokáig ilyen mennyiségben itt kellene, hogy legyenek, hogy maradjanak az afrikai csapatok. Szerintem annak ellenére nagyon jó merítés, és ez, talán ilyen szempontból érdemes ezt megnézni, vagy ezen elgondolkodni, hogy azért onnan nagyon sok komoly bajnokság tud elhozni jó játékosokat. Tehát mi azt gondoljuk, hogy hát én felületesen azért mégis az európai csapatok akár jobbak, vagy nagyon mennyiségben is ott lehetnének, ez talán igaz is, de hogy a feltörekvő meg a jövő szempontjából, a utánpótlás tekintetében az afrikai csapatok jelenléte a jövőt, illetve az megkérdőjelezhetetlen. Tehát ezért jó, hogy vannak, de most látjuk ilyen nagy tornán, nem biztos, hogy annyira ott a helyük. Vagy
3: hát legalábbis igen, ilyen számmal, ahogy Feri is mondta.
2: Igen. Na, de volt másik mérkőzés nem. is, Feri, arról mit tudsz szólni? Megint csak egy gólgazdag meccs, amit láthattunk, nem tudom, láttál le, ugye a horvát
4: hát
2: csapat.
4: Megmondom őszintén, hogy ugye a tegnapi nap folyamán a Portugália-Üzbegisztán mérkőzést a stúdióból segítettem a közvetítő kollégákat, az Anglia-Gána mérkőzést végignéztem, a Panama-Horvátország mérkőzést pedig átaludtam, mert ugye ahhoz, hogy a kolumbiai Kongó mérkőzésen valamilyen szinten fogalmam legyen a látottakról, ahhoz némi pihenésre is szükségem volt. Eleve úgy érzem magam, mint egy utazó nagykövet, folyamatos jetlegem van, pedig el se hagytam gyakorlatilag Pest megyét.
3: Ez a legrosszabb amúgy.
4: Úgyhogy én így is át tudom ezt élni. Mindenféleképpen nyilvánvalóan vissza fogom nézni a mérkőzést, összefoglalókat, de hát egy ilyen nagyon sovány 1-0-ás győzelmet aratott Horvátország, de azért azt hozzá kell tenni, hogy horvát szempontból itt most a legfontosabb a 3 pont megszerzése volt, hiszen Angliától vereséget szenvedtek, most pedig azért jó eséllyel az utolsó mérkőzésen lesz egy kiki találkozójuk Gánával. hát az, azon nagyon sok minden el fog dőlni. A horvátok amennyiben vereséget szenvednek, még bajba is kerülhetnek, hiszen 3 ponttal nagyon-nagyon necces, hogy mellettek a harmadikok között a legjobb nyújtban.
2: Hát arról nem beszél, aminek én nagyon örülök, hogy szerintem ennek a VB-nek talán az az egyetlen nagy pozitív hozadéka, hogyha úgy alakul a további sorsolás menete, akkor mondjuk Messi és Ronaldo játszhat egymás ellen, ami szerintem egy olyan sport történelmi pillanat lehet mindenki számára, hogy talán az egyik legfontosabb része, meg talán ugyebár a zöldfoki szigeteki kapus, aki ugye 3000 követővel érkezett az Instán a VB-re, és most megnéztem, 16 millióan követik. Más, egyelőre még nem tudok. A tegnapi angol játék, angol, mi ott? Gána, ugye?
3: Angol, Gána.
2: Hát, talán azt is, azt hiszem, hogy elengedhetjük. Esetleg a portugálok játéka volt egészen jó. Végre most már azt játszották, amit kellett volna. És végre a csodálatos új fogsorra rendelkező Ronaldo is egészségedre, Tomi, hogy ő is tudott lőni egy gólt. És olyan megkönnyebbülést láttam az arcán az első gól nagyon... után, hogy úristen, hogy na végre.
4: Na, nagyon jól látod. Akkor kezdjük a portugálokkal. Egyrésztről ugye a Kongó elleni döntetlen után rengeteg kritika érte őket. Tehát érezni lehetett, vagy legalábbis borítékolni, hogy ezen a mérkőzésen sokkal koncentráltabbak lesznek, nagyobb tempót fognak diktálni, nem engedhetik meg magukkal, hogy Üzbegisztánnal szemben nem szerezzék meg a 3 pontot. Ugyanakkor volt egy kis pikantériája a mérkőzésnek, Ronaldo is nagyon sok kritikát kapott, ugye a sajtóban nagyon sokszor párhuzamba állítják Messi teljesítményével az övét. Úgyhogy azt lehetett érezni a portugál csapaton, hogy sokkal élesebbek, sokkal nagyobb a mérkőzés feszültség bennük, és sokkal koncentráltabban futballoznak. Ráadásul a társak is Ronaldóra játszottak. Tehát érezni lehetett, hogy keresik a labdával, azért a 16-oson belül, ha szabad területe van, nyilvánvalóan még most is megoldja, tehát a mozdulat gyorsasága megvan, a lövő ereje, a technikai tudása. Úgyhogy ez tényleg most ez a mérkőzés Ronaldóról szólt, ő is felállított most már egy világcsúcsot, hiszen az összes, mind a 6 világbajnokságán gólt szerzett, legalább egyet, amelyiken pályára lépett, ez is világcsúcs, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az ő lelki világa is helyreállt, a portugál válogatott megmutatta, hogy képes magas szinten futballozni. Anglia-Gána mérkőzés viszont érdekes volt abból a szempontból, hogy az angolok nem hozták azt a szintet, ami Horvátország ellen. Meg volt a szervezettség, látszott a tudatos csapatjáték, de a kapu előtti szituációkban rendre rossz döntéseket hoztak. Harry Kane-nek volt egy üres kapucs, kihagyott gólhelyzete is, és nem diktáltak olyan tempót, mintha egy picit visszavettek volna, de hát nem csoda, hiszen 4 ponttal állnak a csoport élén, és ugye az utolsó mérkőzésük a 0 pontos, még rúgott gól nélkül álló Panama ellen van, tehát reális számítások szerint, ha Panamát megverik, akkor csoport első. Tehát igazából Gána ellen ők is egy óvatos játékot nyújtottak, amiben kiindultak a döntetlenből, és ha az megvan, akkor az imént említett forgatókén várható, ha pedig nyernek, akkor az nyilván plusz, de semmiféleképpen nem kaphattak gólt ezen a meccsen. Nagyjából így álltak hozzá. Illetve hallottam egy olyat, hogy állítólag a gánai sámán megátkozta Harry Kane-t, és amikor ezt a gyermekeim említették a mérkőzés előtt, akkor jót nevettem, és mondtam nekik, hogy hát ilyen nincsen, ez utaság lehet, a sajtó találta ki, de hát a sámán is most hiába dobál egércsontokat a levegőbe, az ott még nem lesz hatása Harry Kane-re. És amikor a negyedik gólhelyzetét, sőt ötödször az üres kapu fölé is rúgta Harry Kane a szinte kihagyhatatlan gólhelyzetet, akkor rám is két 32 foggal rendelkező gyertőt vigyorgott hátra, hogy na mi van apa a sámánnak. Úgyhogy igazából gánai sámán gyermekeim 1-0-ás győzelmet arattak velem szemben. Az angolok ezzel szemben döntött.
2: De egyszer ez a sámándokra engedjük is el, de hogy azt mondd már meg, Léci, vagy kíváncsiak a véleményedre felé, hogyha egy ilyen egy üzbék csapat lő egy ilyen bombagolt, azt miért kell elvenni?
4: Azért kérlek, mert azt tettem észre, hogy a marokkói játékvezető, amikor egy picit úgy fellibbent a játékvezető szerelés, akkor egy pici üzbék mez alakult ki alatta. Tehát olyan döbbenetes elfogultsággal vezette a találkozót. Hát közvetlenül annál a szituációnál volt egy üzbég játékos lesen, tovább engedte. Utána Cancelo a saját 16-osánál kicserélt az üdvég csatát, aki gyakorlatilag sípcsonton rúgta, de úgy, hogy szerintem drónról is lehetett látni 30 méter magasból. Ezt is tovább engedte, és szinte mintha egy kicsit a levegőbe is csapott volna a gól után, de ezt nem tudom, nem merem biztosan állítani, és megadta a gólt, amikor azért miután 65 ezer ember látta a teljes portugál csapat, és még úgy gondolom a kispadról is lehetett látni, hál' Istennek a Varszobában azért volt ott három korrekt játékvezető kolléga, aki rámondta a fülére, hogy hát ezt meg kéne azért nézni.
2: Igen, mondjuk a csípcsattól ötte.
4: Sajnálhatjuk, mert egy csodálatos gól volt, tehát fantasztikus, és az üzvég válogatott előtt le a kalappal, bár sokszor inkább küzdősporttá alakították ezt a labdarúgó mérkőzést, kevésbé futballoztak, de azért én úgy gondolom, hogy a VAR által az igazság győzött, és bármennyire is volt egy picit ugye elfogult a játékvezető a gyengébb csapattal, azért a portugál válogatott megérdemelten győzött még ilyen arányban is.
2: Feri, hagyunk téged aludni, nagyon szépen köszönjük, hogy segítettél nekünk és a korán kelő hallgatóknak egy picit közelebb kerülni a hajnali mérkőzéshez, vagy mérkőzésekhez. Hát az tény, hogy bárcsak egy ilyen 8-5-ös meccsről kellett volna beszámolnod, mert akkor azt hiszem neked is jobb lett volna.
3: Vagy jövő héten.
2: Igen, bízunk már. Úgyhogy jó éjszakát kívánok, fura gondolattal. Köszönjük meg Ferinek a beszélgetést. Szia Feri, köszönjük.
3: Szia.
2: Köszönjük szépen, Bene Ferit hallottuk. És egy üzenet, már is korán reggel, köszönjük szépen. Szia Levi és Zsófi, szép reggelt, ez a VB igazából messziről, Ronaldóról szól. Melyikőjük vehet méltó búcsút az aktív pályafutásától, egész izgalmas, ha ezt a versenyt nézzük, véleményem szerint Messi lesz a gólkirály és Portugália a VB győztes. Hát nem erős, ez egy kicsit talán, de lehet. Azt mondanám, hogy így zárulhat le méltóképpen 14 év pályafutás civil véleményítek, mert gondolom itt a 14 évet azt Ronaldóra érted. Úgy drága Levi, még egy szösszenet, nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni neked, azért, mert most sajnos aznap nem lesz a műsorban, ölellek Era, nagyon szépen köszönöm, 28-án Levente nap, ha valakit érdekel, bárhol megtalál, jön oda, adjon egy ajándékot, mindegy, hogy mi ennyibe került, csak hogy érezzem a törődést, ez a névnap, ez egy ilyen szorít.
3: Hát Era most ezt elkezdte a törődést, úgyhogy ez... A női hallgatóinkat egyrészt nagy szeretettel üdvözlöm, és külön köszönöm ezt a gondosságot.
2: Szerintem ne vonjunk ki nő meg férfi hallgatót, akkor megint elindul valami, amit szegény, azt Dragonár Attila mondott, hogy most nagyon sok férfi szurkoló fog leülni a meccsek elé, vagy valami hasonlót mondott, és szegényt már megtámadták. Nem. Szurkoló van, néző van, ember van, tök mindegy, mindenkit szeressünk.
3: Mindenkit szeretünk.
2: Nézzük a mai menetet, ugye hát 7 és 8 óra között Székely Penge Pál lesz a vendégünk, ugye. Magyar Dárt vajnok nemzetközi szinten is kiváló, nagyon kedves jó barátom, fantasztikus beszélőkével és dobókészséggel ellátott úriember, úgyhogy vele beszélgetünk majd a mostani legutóbbi sikeréről, és persze nyilván jövőről is, mert ez számára még mindig egy kérdés, és számunkra is, hogy hogy alakul az ő jövője. Várjuk Palit ide hozzánk, aztán 8 és 9 óra között nemzeti sportjegyzet, persze VB összefoglaló, és 9 óra után hívjuk László Csabát, vele beszélünk majd, főleg persze a VB-ről is, és még lehet, hogy lesz valami, de ezt majd csak akkor, amikor elérkezünk a híthoz, jó? 2 perc múlva lesz fél hét.
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Több fontos törvényt is elfogadott tegnap az országgyűlés. Meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást. Napos idő lesz ma is. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllőn tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a tegnapi parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály szerint rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapíthat meg a benzinre és a gázolajra. Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a hivatal feladata a többi közt a minőségfejlesztés és a betegpanaszok kezelése lesz. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar Gripen flotta létszáma. Rekordmennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és közbelépnek, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Újabb bombafenyegetéseket kapott több közintézmény Horvátországban. A hatóságok közölték, ezúttal a bíróságok voltak célkeresztben, az érintett hivatalokban azonban nem találtak robbanó szerkezetet. Horvátországban április óta rendszeresen kapnak bombafenyegetéseket különböző közintézmények. Itthon péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást. Szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, és fokozottan figyeljenek a többiekre.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt az M4-esen. Pilis és Albert Irsa között a Szolnok felé vezető oldalon, az 52-es kilométernél lévő Gárje pihenőhelynél lezárták a belső sávot. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon kisebb torlódásra számítsanak. Több személyautó ütközött össze az M7-esen, a Budapest felé vezető oldalon, a Török-Bálinti szakaszon. A 16-os kilométernél egy sávra szűkülő pályaszakaszon torlódásra kell készülni. Árokba hajtott egy tehergépkocsi az 54-es főúton, Pincefalu és Császártöltés között a 77-es kilométernél lezárták a félútpályát. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor-zivatar. A szél sokfelé megélénkül. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű. A Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Hatodik világbajnokságán is gólt szerzett Cristiano Ronaldo. Újabb válogatott játékost igazolt az Újpest labdarúgó csapata. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják. Cristiano Ronaldo duplázott, Portugália pedig magabiztosan 5-0-ra legyőzte Üzbegisztánt a labdarúgó világbajnokság K csoportjában, Houstonban. Az ötszörös aranylabdás Ronaldo tehát 2 góllal járult hozzá a sikerhez, ezzel ő lett az első játékos, aki 6 világbajnokságon is betalált, most a 41 éves klasszist hallják.
4: Nagyon boldog vagyok a rekord miatt, de ami még fontosabb, az a győzelem, amit a csapat ért el. Keményen dolgoztunk, és sikerült is javulnunk az első mérkőzéshez képest. Néha előbb szenvedni kell, hogy aztán később valami jó jöhessen, és velünk pontosan ez történt. A lényeg, hogy magabiztosan nyertünk, és így jó eséllyel teljesítjük az első célunkat, a csoportból való továbbjutást.
3: Ugyanebben a négyesben Kolumbia 1-0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot magyar idő szerint ma hajnalban, és ezzel továbbjutott a K csoportból. Az L csoportban Anglia nem bírt Gánával, így a bosztoni mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult. Ezzel a döntetlennel mindkét csapat 4 ponttal áll és közel került a továbbjutáshoz. Anglia sorozatban a negyedik nagy tornán játszott döntetlent második csoportmérkőzésén, ez is szóba került a Jude Bellinghammel készült meccs utáni interjúban. A Real Madrid játékosa 50. alkalommal játszott tegnap az angol válogatottban, és őt választották a meccs legjobbjának.
4: Szerintem nem én érdemeltem meg ezt a díjat, hanem valamelyik gánai játékos, mert kiválóan védekeztek, de persze hálás vagyok érte. Több helyzetünk is volt, de a gól nem jött össze. Ez az angol válogatott tipikus második meccse volt. Az elsőt megnyertük, most meg megint döntetlent játszottunk. A gánaiak láthatóan az egy pontért jöttek, amivel tovább juthatnak. Ezt megvalósították, remek munkát végeztek.
3: Az L csoport másik mérkőzésén Horvátország 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban, ezzel eldőlt, hogy Panama nem juthat tovább a négyesből. Ez volt Luka Modric 200. mérkőzése a horvát válogatottban. Magyar idő szerint ma este megkezdődik a csoportkör utolsó fordulója a labdarúgó világbajnokságon. A B csoportban 21 órától Svájc-Kanada és Bosznia-Hercegovina-Katár mérkőzéseket rendeznek. Éjféltől a C csoportban Skócia-Brazíliával, még Marokkó-Haitival csap össze. Az A csoport záró fordulójának 2 mérkőzése, a Csehország-Mexikó és a Dél-Afrika-Dél-Korea találkozó pedig holnap hajnali 3 órakor kezdődik majd. Szappanos Péter után újabb válogatott játékost igazolt az Újpest labdarúgó csapata, a fővárosi együttes tegnap este jelentette be Margráf Ákos megszerzését. A 20 éves ballábas középső védő a Puskás Akadémiától érkezett, fiatalkora ellenére már 53 NB1-es bajnoki lépett pályára, és június 9-én Kazaksztán ellen a felnőtt válogatottban is bemutatkozott már. Túl bő a Ferencváros kerete, ezért várhatóan lesznek még távozók a nyáron. Erről beszélt az M1-nek adott interjújában az új vezetőedző Borbé Balázs. Az FTC tegnap utazott el egy 10 napos ausztriai edzőtáborba. Borbé Balázzsal az elutazás előtt Andrássy Gyula beszélgetett.
5: Tudtam, hogy mit és hogy akarunk csinálni, nyilván túl vagyunk a felkészülés, nyári felkészülésnek az első szakaszán, főleg a fizikális felkészítésen volt a hangsúly, amit ugye lezártunk egy barátságos mérkőzése. Hál' Istennek mindenki túlélte, nem történt semmilyen sérülés az első 2 hét után, úgyhogy ez nagyon pozitív dolog. Megkezdjük az edzőtábort, ami azt jelenti, hogy elkezdjük a felkészülésnek a második szakaszát, amiben sokkal több taktikai elemet fogunk majd gyakorolni. Az egyik célom az, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, vagy alakítsunk ki, ahol szívesen járnak a játékosok, és szívesen is jól érzik magukat, és tényleg nem akarnak innen hazamenni, hanem tényleg jól érzik itt magukat. Ha ilyen a visszajelzés, akkor ez úgy néz ki, hogy jól alakul, de nyilván van hova még fejlődni, meg van még mit csiszolni ezen a dolgon is.
3: Szeptember 1-i hatállyal távozik Gyulai Miklós a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjáról, ez derült ki a szervezet honlapján megjelent nyílt levélből. A hazai szövetséget 2009 óta irányító sportvezető továbbá hangsúlyozta, elvárja, hogy az elnökség összes tagja nyújtsa be a lemondását, hogy ezzel teljes körű tisztújításra kerülhessen sor. Gyulai Miklós döntésére azért is kerülhetett sor, mert a legutóbbi májusi közgyűlésen egyik beszámolót sem fogadták el, és az elnökség is megosztott volt. Köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
7: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió és benne, ez itt a Sport Reggel a stúdióban, Harsányi Levente és Csonka Zsófia. A nemrég véget ért úszóvilágkupa értékelése következik, Erdei Márk Gyurta Gergellyel beszélgetett.
8: Kezdjük is a hétvégével, hogy mi is zajlott kint Setúbában, Portugáliában, ugye az utolsó világkupa, hétvégét utolsó világkupa versenyt rendezték most. Betlehem Dávid rögtön egy 10 kilométeren szerzett aranyéremmel rajtolt, de rajta kívül női 10 kilométeren Fábián Bettin a második lett, azért férfi 10 kilométeren még visszakötve Rasoszki negyedik helye mellett sem mehetünk el. Valamint, ha már ide-oda ugrálok, akkor Mihályvári Farkas Viktória bronzérme mellett sem, és még volt női 3 kilométeres, ugye a kieséses számban, egy Fábián Bettina gyönyörűen csillogó ezüstérem. Milyen volt ez a hétvége, Gege?
9: Én úgy gondolom, hogy elképesztő jól teljesítettek újra a nyílt vízi úszóink, és ha már az egész felsorolást említetted, akkor ne menjünk el Kovács Heres Hunor mellett se, aki 27-én zárt a férfi 10 kilométeres mezőnyében.
8: Így van.
9: Ő egy roppant fiatal versenyző, aki még csak a szárnyait bontogatja, de mindenféleképpen meg kell említeni, hiszen ha idővel a két nagy ágyú kiöregszik, akkor akár Hunor kerülhet az elit élére. Szóval egyébként a 10 kilométeres mezőnyben mind a hölgyek, mind az urak elképesztő teljesítményt nyújtottak, és maga a körülmények, amik őket fogadták, azok szokáshoz híven a portugáliai Setúbal öbölben, az óceán vizében kellett megküzdeni, és többé-kevésbé sikerült. Én azt gondolom, hogy magaslati edzőtáborból jött le Kutasi Gergely csapata, tehát Mihályvári Farkas Viktória és Rasovszki Kristóf. Ők a vasárnapi versenynapot már nem is vállalták, mentek is vissza, hogy készüljenek tovább a párizsi Európa-bajnokságra. Viszont a Szokolai László team, azaz Betlem Dávid és Fábián Bettina, ő maradt mind a két napon, és versenyzett a második napon is. És én azt gondolom, hogy csodálatos teljesítmény nyújtottak, hiszen Betlem Dávid megnyerte a 10 kilométeres világkupa számot, és ezzel az összetett világkupát is megnyerte, óriási csatát vívott a francia fiatal Sacha Velivel, és a végén 3-10-et döntött. Ez sajnos a másnap visszafelé sült el, hiszen ott egyetlen 10 másodperccel maradt le a dobogóról, akkor szintén egy francia fiú, csak Marc-Antoine Olivier volt az, aki a legvégén lehajrázta. A hölgyeknél pedig Fábián Bettina két érmet hozott, mind 10 kilométeren, mind pedig a 3 kilométeres kieséses versenyen is csodálatos ezüstérmet szerzett. Szerintem elégedettek lehetnek a nyílt vízi úszóink, és maximális erőbedobással készülhetnek a párizsi Európa-bajnokságra.
8: Mindenképpen visszatérjünk majd ide a jelenbe, de egy picit még nézzük át, hogy mi is történt egyébként a többi állomáson, mert nyilván azt említetted ugye, hogy megnyerte Betlehem Dávid az összetettet, de hát hogyan is sikerült ez neki? Ha már a negyedik állomással kezdtünk, akkor most nézzük meg a harmadikat, amely Golfo Arancsiban, Olaszországban volt még május első hétvégén. Talán ez volt a leginkább sikertelen magyar szempontból, de Betlehem Dávid itt is beúszta a 3 kilométeres versenyt. Rasovszki 8. lett, Fábián Betti is 8. lett, Mihályvári ott kicsúszott a 10 kívülre, majdnem a 20. tehát a 18. helyen végzett, tehát itt ez annyira nem volt egy fényes hétvége, viszont előtte, hogyha összekötjük egy másik Portugáliához közel lévő helyjel, Ibizával, Spanyolországgal, ott Betlehem megnyerte a férfi 10 kilométert, valamint a 3 kilométert is. Úgyhogy valamiért nagyon-nagyon fekszik neki ez a spanyol-portugál vonal.
9: Így van, és én azt gondolom, hogy az egész évben Betlehem Dávidnak és az egész nyíltvízi csapatnak egy nagyon konstans, jó eredményeket szállító négyes kvartettünk van, hiszen ez a kvartett valószínű indulni fog az Európa-bajnokságon a csapatversenyben, és mindenféleképpen meg kell említeni, hogy aranyérmekért fognak harcolni, és azért is kell most a minden világkupán elindulni a nyílt vízi úszóinak, hiszen a jövő évtől, tehát a 2026. szeptembertől kezdődő világkupa szezon már az olimpiai kvalifikációs szezonba is bele fog tartozni. Akkor októberben kezdünk egy cancuni mexikói állomással, ami már az első állomása lesz az olimpiai válogatónak, hiszen nem csak a világbajnokság első három helyezettje kvalifikálja magát automatikusan a világbajnokságra, hanem a világranglista vezető versenyző is, és jelen esetben ez Bethlen Dávid, tehát neki már, hogyha a jövő évet és a jövőre tekintünk, akkor az ilyen elképesztő jó világkupa teljesítménnyel már kvalifikálhatja magát az olimpiára, de én azt gondolom, hogy a hölgyeknél is meg lesz a két induló 2028-ban, de hogyha jelen nézzük, akkor a 2026-os év az pont egy olyan átmeneti időszak, amikor lehet újdonságokat kipróbálni edzésmódszertanilag, vagy akár a szárazföldi munkában is teljesen másfajta munkát végezni, és ezt is csinálja most Kutasi Gergely és a Fradi csapata, hiszen Rasoszki Kristófék korábban nem csinálták ezt, hogy magaslatról jöttek le egy versenyre és mennek vissza, illetve a magaslati edzőtábor sem szokott annyira a része lenni a felkészülésnek, úgyhogy ez pont egy olyan időszak, amikor meg lehet próbálni ezeket, és úgy tűnik, hogy ezek nagyon jól sikerülnek, és nagyon jól adaptálódnak a szervezetében mind a két versenyzőnek. Szokolai László team, a Veszprémben készülő csapat pedig szokásához ilyen továbbra is hozza jó eredményeket, és gyakorlatilag bármikor, amikor nyílt vízi versenyt láthatunk, akkor Bethlen Dávid és Fábián Betti is mindig ott van az elitben, és mindig az érmekért csatáznak.
8: Ha már a négyest említetted, akkor nyilvánvalóan ott arra gondolta, hogy Mihályvári Farkas, Fábián, valamint Rasoszki és Bethlehem. De hogyha visszamegyünk a szezon első versenyére Egyiptomban, mármint a világkupa első versenyére, ott március utolsó hétvégére, akkor egy Fábián, Nagy Napsugár, Kovács Eres Hunor és Bethlehem összetételű négyes lett, ezüstérmes, ráadásul úgy, hogy 2,3 másodpercre maradtak csak el a győztes Németország mögött, tehát azért, hogyha ezt nézzük, hogy tényleg van ez a négy kiváló úszónk, akiről már beszéltünk, azért mögöttük is úgy tűnik, hogy van utánpótlás.
9: Abszolút, és mondhatni, hogy a nyílt vízi úszás az úszás szakágain belül egy igencsak húzó erő, és nagyon sok versenyző, aki medencében próbál helytállni, az kipróbálja magát nyílt vízen is, és hogyha egyszerre valaki megérzi azt a fajta érzést, ami a nyílt vízi úszás ban történik, akkor onnantól kezdve nyílt vízi úszónak mondhatja magát, és nem is nagyon akar onnantól medencében indulni, és azért tényleg azt lehet mondani, hogy a juniorjaink is, az ifjúsági korosztályunk is elképesztő sikereket nyújt, és korábban is mindig az ifjúsági Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon hozták az érmeket a versenyzőink, és ezt továbbra is ugyanúgy fent áll. Most június 23-25 között lesz Sukoron, a Velencei tóban a Junior Európa-bajnokság. Bízunk benne, hogy a vízhelyzet lehetővé teszi, hiszen a Nemzetközi Úszószövetség előírása szerint 140 centi minimum vízmérségnek kell lennie.
8: Az necces.
9: Hát reméljük, hogy az sajnos most nem úgy tűnik, hogy meg lesz, de bízunk az időjárási körülményekbe, hogy kedvezni fog a versenyzőinknek, de ez is azt mutatja, hogy a nyílt vízi úszás az igencsak kellendő Magyarországon, és hát hogyha ez így folytatódik, akkor én azt gondolom, hogy nem csak Rasoszki Kristóf, Bethlen Dávid lesz olimpiai érmes, hanem akár több magyar versenyző is.
8: De ha már Rasoszki Kristófnak a nevét említed, akkor itt a felsorolásban azért az ő neve mellett nem nagyon említettem érmeket. Emiatt kell vajon aggódjunk, vagy inkább ez a formaidőzítés miatt lehet egy jó, hogy majd az Európa-bajnokságon lesz ő igazán formában, vagy majd nyilván később az olimpián. Jelentett ez bármit, hogy Rasoszkinak nem volt a legkiemelkedőbb világkupa szezonja?
9: Én azt gondolom, hogy nem kell most jelenleg aggódni ezért. Meg kell várnunk a 2026-as Európa-bajnokságot Párizsban, a Szajna folyójában, hiszen azért neki ez egy kellemes emlék. Igaz, hogy nem pont ugyanott fogják megrendezni, ahol a 2024-es Párizsi olimpiát, ami Kristóf szempontjából igencsak jól sikerült, hiszen olimpiai bajnoki címet szerzett. Körülbelül 2-300 méterrel lejjebb lesz, ahol állítólag nem lesz olyan nagy sodrása a víznek, viszont mégiscsak a Szajna folyóban fogják megrendezni ezt a versenyt. Úgyhogy az lesz egy kulcsfontosságú momentum Kristóf karrierjében. mindenképp meg kell említeni, hogy Kristóf Grand Slam bajnok, tehát mindent, amit meg lehet, ő már megnyert. Megnyerte az Európa-bajnokságot, megnyerte a világbajnokságot, megnyerte az olimpiát. Ráadásul olimpiából van egy aranyérme és egy ezüstérme is, tehát az mindig roppant nehéz, amikor egy versenyző már mindent megnyert, és a családi állapota is egy picit változott, megszületett a kisfia idén nyáron, azért emiatt sem tudott úgy edzőtáborokba menni, és nem igazán tudott ráfokuszálni az edzésmunkába. Viszont most már teljes mértékben ő is alávetette magát a munkának, és ez meg is látszódott most hétvégén, hiszen majdnem 4 körön keresztül vezetett, és csupán egyetlen 10 másodperccel maradt le a bronzéremről. Tehát ez is azt mutatja, hogy visszatért a Kristóf az igazi formájához, csak még az a pici plusz hiányzik, amire pont elég ez a másfél hónap, és bízunk benne, hogy Rasovszky Kristóf neve újra az aranyéremmel együtt lesz, és az Európa-bajnokságon megmutatja, hogy igenis számolni kell vele, és igenis számolni kell 2028-ig vele.
8: Említetted már azt, hogy ugye Betlehem Dávid nyerte meg az összetettet az uraknál, Rasovszky a 6. lett, a hölgyeknél pedig Fábián Bettina a 4. és Mihályváli Farkas Viktória pedig Rasovszkyhoz hasonlóan a 6. lett. Ha ezeket nézzük, akkor tényleg ezek eléggé jó előjelek arra az Európa-bajnokságra, amelyre most már szerintem rá is kanyarodhatunk, ugye ahogy te is említetted, Párizsban lesz a Szajnában. Mit tudsz a srácokról, a hölgyekről? Azt tervezik, hogy csak nyílt vizen mennek, és teljesen arra koncentrálnak, mert azért ismerjük Betlehem Dávidnak a múltját, ő azért volt, amikor azt pedzegette, hogy akár medencében is szeretne odaérni majd a Los Angeles-i olimpián. Tehát ezt a párizsi EB-t most teljesen az olimpiának szentelik, mármint a nyílt vízi résznek?
9: Abszolút. A hölgyek esetében Fábián Bettina csak nyílt vízen fog úszni. Mihályvári Farkas Vikinek még kell küzdenie az Európa-bajnoki szintidőkért, hiszen Dr. Sós Csaba szövetségi kapitány, medencé szövetségi kapitányunk igen erős szinteket határozott meg, és emiatt egy kicsit eddig még karcsú a magyar csapat. Viszont az uraknál Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid is tervezi, hogy elindul medencés úszásban is. És ebből a szempontból szerencsésebb, amikor a nyílt víz van előbb, és utána medencés úszás, hiszen mindig a nagyobb távból könnyebb a formába hozás, folyamatosan már csak azzal, hogy pihennek, nem úsznak akár edzésenként 6-7-8-9-10 kilométert, hanem csak 2-3 kilométeres átmozgatásokat, ezzel is formába lendülnek és gyorsulnak. Nyilván itt a hátulütője az az, sajnos, hogy a Szajna folyójában a vízminőség nem mindig a legoptimálisabb, és ez akár kihatással lehet a későbbi medencés versenyekre, de bízunk benne, hogy az olimpiát követően azért jól tudják, hogy mi kell ahhoz, hogy fertőtlenítsék a gyomrukat, illetve hogyha esetleg vizet nyelnek, akkor azt hogyan tudják semlegesíteni. De azért az Európa-bajnokság is most 5 napos lesz, hiszen augusztus 4-től 8-áig fog tartani a nyíltvízi úszás. Ugye ez úgy fog történni, hogy 10 km az első napon, 5 km a második napon, 1 nap szünet, jön a 3 kilométeres kieséses verseny, és a legvégén pedig a csapatverseny. Tehát azért igencsak meg lesznek a versenyzőink úsztatva, és azért ez sok erőt ki fog venni belőlük, és gyakorlatilag 10-én már a medencés úszás kezdődik, és ha minden igaz, 400 méteres gyors úszással kezdődik a férfiaknál, és Kristóf ezt nagyon szereti, hiszen országos csúcstartó is ebben a számban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mind a két fiú esetében medencében is láthatjuk őket, és akár Betlehem Dávid esetében az érmekér is a hosszabb távokon bízunk benne, hogy láthatjuk őt csatázni.
8: A proféta szóljon belőled, reméljük, hogy most már tényleg tudják az, hogy fertőtlenítsék a gyomrukat, mert hogyha visszaemlészünk az olimpiára, akkor miután Fábián Betti kiszállt a vízből, utána egy Magyarországon igencsak ismert rövidítallal próbálta meg a gyomrát fertőtleníteni, ez lesz a jó szó, igen. Aztán ehhez képest szegény, ugye elég rossz állapotba érkezett haza Budapestre, viszont ha visszanézzünk nem 2024-ig az olimpiáig, hanem 2025-ig, ugye a horvátországi Európa-bajnokságig, az volt 1989 óta a legjobb magyar EB eredmény. Ugye nyertek 5 aranyat, 2 ezüstöt és 2 bronzot. Lehetségesnek tartott, hogy ezt sikerüljön esetleg túlszárnyalni?
9: Az egy különleges Európa-bajnokság volt. Ugye mindig, amikor egy évben 2 főverseny van, akkor azért a legnagyobb nevek kiszoktak választani 1 főversenyt. A magyarok esetében pedig mi mindig úgy gondolkozunk, hogy amilyen lehetőség adódik, azt igenis meg kell ragadni. És én ezt nagyon támogatom. a magyar versenyzők is, illetve a szövetségi kapitány Gellért Gábor is azt tanácsolta a versenyzőknek, hogy igenis induljanak el Szeligrádba, Horvátországba, nem fogja befolyásolni a versenyzésüket a 2025-ös szingapúri világbajnokságon, és hát igen, valóban a legsikeresebb Európa-bajnokság volt. Én azért egy picit most óvatosabb lennék, nagyon kívánom, hogy lehetőség szerint ugyanígy megismételjék a 2026-os Európa-bajnokságon, de teljesen mások lesznek a körülmények. Ugye ott egy tengeri öbölben történt, gyakorlatilag feszített víztükrön, minthogyha medencében történt volna az úszás, és azért a magyar versenyzők ebben különösen jók, de azért a Szajna folyóban sokkal nagyobb létszámmal rendelkező Erdén, hiszen most ez a főverseny mindenki számára, nincs világbajnokság idén, úgyhogy ez teljesen más EB lesz, de én azt gondolom, hogy látva az idei sikereket, érmekkel fogunk gazdagodni, a szín lesz a kérdés, hogy milyen színűek.
7: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a nyílt vízi úszó világkupa elemzését hallhatták, Gyurta Gergely Erdei Márkkal beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
10: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
11: Hajrá!

0: baby, I'm a fireball.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
3: Csodás jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3 perce 7 óra után járunk 2026, az úr 2026. évének 6. havának 24. napján köszöntünk mindenkit, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sport Reggel, úgyhogy kellemes szép jó idő, egészen vasárnapig használnám a rekkenő meleget és hőséget, ugye Zsófinak már is pattant az egyik.
4: Kész.
3: Kedvenc üveg, nem tudom mi, ott ajtó, tábla, szekrény.
4: Üvegajtó.
3: Szóval figyelni kell, a meleg ilyeneket is tud tenni, úgyhogy. Na, úgyhogy Csonka Zsófi ma reggel. Szia Zsófi, jó reggel.
4: Jó reggelt mindenkinek.
3: És itt van Székely Penge Pál. Szia Pali, jó reggelt.
5: Jó reggelt mindenkinek, hallgatóknak, nektek is.
3: Pontosan érkeztél egy könnyű kávéval, megkínáltunk, hiszen csodálatos eredményekkel gazdagítottátok ugye a magyar darts palettát, és szerintem a világ egy kicsit álmos szemmel, de mégis rátok figyelt, ami nagyon-nagyon nagy öröm, hiszen komoly sikert értetek el. Nem olyan rég, ugye Németországban, Frankfurtban jártatok, páros világbajnokságon. Csapat VB, vagy a páros az páros?
5: Csapat VB-nek hívják hivatalosan, de két fős csapat.
3: Jó, már az odautazásod is olyan volt, hogy na, minden úgy alakult, ahogy kellett volna. Nézzük az előéletét a VB-nek.
5: Azért huntut volt, tehát jó hosszú út.
3: Na igen.
5: 11 órát terveztünk, lett belőle 12,5. Ugye azt szoktuk mondani, hogy Magyarországon mindig minden autópályán nem lehet közlekedni, mert állandóan túrják az utat. Hát ez így van, ez Ausztriában, meg Németországban is, úgyhogy semmi különbség. Semmi különbség, úgyhogy...
3: Tehát autóval közeledtettek. Akkor mennyire fontos, hogy kipihenteni éretek oda? Nyilván igen. Tehát az érkezéstől kezdve, és akkor már szépen lassan felépítjük a beszélgetést, mikor volt az első meccs? Egyáltalán ott melegítettek? Hogy képzeljük ezt el most így a hallgatókhoz? A darts VB-t, mind csak azt látjuk, hogy

0: nagy kezek 180, na de hát azért addig még van egy kis tennivaló.
1: Hát ezt megpróbáltuk okosan csinálni.
0: Na.
1: Patrik, ő már hétfőn kiutazott Münchenbe repülővel, mert neki volt ott egy szerződéses ügylete, a német Bulls leszerződtette, és lesz saját nyílkészlete mindene, úgyhogy ő egy kicsivel korábban ment, Kovács Patrik, így van. Mi meg kedden mentünk a kis családdal, csütörtökön kezdődött a verseny, ezt eleve így terveztük, hogy minimum egy napunk legyen pluszba, amivel rá lehet pihenni, oda lehet akklimatizálódni, és aztán ugye úgy jött a sorsolás, hogy mi csak pénteken játszunk, akkor is mind a két meccsünket pénteken, úgyhogy két napunk volt. Most ezt okosan csinálja a PDC, mert ilyenkor a legközelebbi szállodát úgy, ahogy van, kiveszi. És minden játékos ott száll meg. És azért annak az aljába létrehoz egy edző, egy gyakorlótermet. És akkor ott lehet, amikor akarsz, odamész és gyakorolsz. Úgyhogy mi is ezt csináltuk, szerdán is, csütörtökön is, ott melegítettünk, gyakoroltunk, készültünk, fejben, gyakorlatban.
0: És akkor konkrétan azokat is látod, ott dob melletted, akivel majd egy nap múlva rendesen versenyzel.
1: Hát akár összejöhet úgy is, igen. Ah. De mi azt hiszem, az új-zélandiakkal dobtunk, kanadaiakkal dobtunk, amikor mi ott voltunk.
0: Zéland, mint árc.
1: Aha, meg is nem jó, rosszak.
0: A labdarúgó vében is ott van. Vagy így jelzett.
1: És nem rosszak, és nem rosszak. Új-Zéland,
0: Kanada. Hát angolgyarmat, ha jól emlékszem.
1: Azt hiszem, hogy csehek is voltak ott, amikor dobtunk, svájciakkal, Belmond barátomékkal, úgyhogy sokkal, meg hát mindenki ott azért összefutunk, beszélgetünk, úgyhogy mindenki ott van együtt.
2: Ez gyakorlatilag a hivatalos edzés, vagy pedig van külön hivatalos edzés a versenypályán?
1: Amikor átmész ugye ez a jégcsarnokban volt, jégcsarnokban volt, ott van egy külön backstage hely, ahova csak egyetlen egy embert vihetsz magaddal. Tehát hiába jön veled mondjuk a kis család, a backstage-ben már csak egy ember jöhet be veled.
0: És a dilemma, feleség vagy gyerek?
1: Ugye? Ugye? A backstage-ben csak egy ember jöhet be veled, és ott van, azt hiszem 10 tábla volt most kirakva, és akkor 10 táblán kezdesz el gyakorolni. A szabály az, hogy a mérkőzésed előtt minimum 2 órával meg kell jelenned. Az azért is jó, mert ilyenkor ki tudod próbálni még a színpadot, amikor még nem engedik be a nézőközönséget, és 2 órával előtte akkor megjelensz, kipróbálod a színpadot, és utána elmész és melegítesz úgy, ahogy neked kell. Az a 2 órát, azt te osztod be. Ott van, amikor többen vagyunk egy táblában, van, amikor kevesebben, de azért általában el lehet férni, és amikor az megvan, akkor beszólítanak színpadhoz. Amikor érkezni fogsz. Előtte ledobjátok a bult még ott a backstage-ben.
0: Azt ugye, hittem a textilt.
1: ugye azzal dől el, hogy ki fogja kezdeni a mérkőzést. Aha. Mind a két csapat, aki majd egymás ellen fog játszani.
0: Milyen jó itt? Nem lehet választani?
1: Nem, okay, ez
0: jó.
1: Nem olyan.
0: Jó.
1: Ez nem választós játék.
0: Melyik a jobb egy helyzetben, a kezdés?
1: Kezdés mindenféleképpen. Ez a Norvég meccsen ez látszott.
0: Igen,
1: hát pálya előny az kell. Uh-huh. Pálya előny az kell, úgyhogy ez a finnek ellen meg is volt. A norvégok ellen sajnos nem sikerült. És amikor ez megvolt, akkor utána elkísérnek hátra a színpad mögé. A színpad mögött van 2 tábla, az egyik csapaté, a másik csapaté, és amíg a bevonulásra kerül a sor, addig ott tudsz melegíteni.
2: Ez szuper.
1: Ez nagyon profi meg van csinálva, és amikor bevonulás van, akkor onnantól kezdve meg már csak a játék. Tehát még a kezedbe se lehet nyílni, azt is úgy viszik föl a színpadra. Tehát a nyílkészletet, mindent azt oda kell adni a biztonsági
0: őrnek. Ezt ellenőrzik, tehát a nyilaknak gondolom én nem biztos, hogy így van, hogy a megfelelő szabályoknak
1: ellenőrizhetik. Igen, van súlyhatár, meg mérethatár is, ellenőrizhetik. Tehát ez nem egy állandó ellenőrzés. Bejelentésre, vagy éppen valaki úgy gondolja, hogy akkor ez most ellenőrzésre kell menni, akkor ellenőrzik.
0: Őszintén kérdezem a rossz kérdést, hogy alapvetően tényleg számít ez valamit, hogy milyen nyillal dobsz, most akár a márka, vagy bármi más a részleteket érintve, mert amikor látjuk egy teniszezőnél, hogy szinte mindegyik más-más ütővel van, ezt elmondták már, nem én, hanem kiváló teniszező, hogy igazából mindegy, ugye, mert azt szinte kezükre formálják, megformázzák és alakítják, hogy az most éppen melyik márka típus, tehát ugyanúgy tudna játszani a Nadal meg a Federer más-más típusú ütővel. Nálatok mennyire fontos?
1: Tehát ugye van egy mondás, Darbéla szokta mondani, egy nagyon jó magyar edző, hogy az igazi dárcos az vasszeggel is.
0: Nem biztos, hogy igaz, csak a hallgatók sem tudják, azt látják, hogy mindenki olyan készletekkel megy, amit az életben nem lát, csak a filmeken, és aztán lehet, hogyha mondjuk téged megtréfálnának egy olyan, hogy most elveszik a te dárcadat, és odaadják egy Anderson dárcát, hogy azzal ugyanúgy meg tudnád dobni?
1: Ugyanúgy nem, azt mondanád, de meg tudnám dobni. Tehát itt nem is az ugyanúgy a kérdés, hanem az, hogy ezt rendszeresen, folyamatosan, egy húzamba, egymás után. Tehát az a nyíl, amihez hozzászoktál, ahhoz ott nem kell figyelned, hol fogom meg, nem kell figyelned, hol engedem el, azt mindent tudsz azzal a nyillal. Az olyan, mint a tested része.
0: Van ilyen, hogy orr nehéz?
1: Igen, például Gary Andersonnak a nyila orr nehéz, az enyém egyenes testű, tehát az középsúlyos, de vannak a torpedó alakú nyilak, azok hátsó nehezek, tehát ez mind másképp száll, máshol kell megfogni.
0: Mindenki... Na Zsófi, hova hoztam? Mondtam el,
2: hogy ez nem olyan egyszerű. Nyilvánvalóan sportlövészként, tehát egyértelműen hallom a kapcsolódási pontokat, és rögtön az agyamban át is formálom, hogy oké, akkor ez most olyan, hogy nem, én is most mondhatnék nyilván elsősorban márkákat, ami ugye beazonosítja, hogy melyik az, amelyik egy kicsit rövidebb, amelyik hosszabb, de ebben az esetben, és pontosan ebből fakad a kérdésem, hogy saját tapasztalatból, hogy te alakulsz a nyílhoz, vagy pedig ezt gyakorlatilag rád készítik. Tehát mondjuk az én esetemben ugye van egy markolat, amit az én kezemre csinálnak, és az csak nekem jó.
1: Tehát az elején az úgy kezdődik, amikor elkezdesz darcozni, akkor elmész a boltba, és veszel egy olyan nyilat, ami kényelmes megfogni. Ez egy nagyon fontos dolog, ugye
0: a grip... Én is dárcolok otthon hátul a grip.
1: De neked mindegyik, neked tudod.
0: Ezt
1: próbáltam neki megtenni, nem sikerült.
2: Hogy mennyire érdes a felülete, mondjuk így érted a kényelmes?
1: Tehát, hogy az kényelmes legyen az újnak. Okay. Mert kisfinió 600 féle grip van, ugye ezt a felületet gripnek hívjuk, és azt meg kell tudni fogni, és el is kell tudni engedni. Tehát ne ragadjon be a kezedbe, hanem pont jó legyen. Ez mindenkinek más. Stephen Bunting-szi, te csupasz nyillal dobott nagyon sokáig. Akkor Michael van Gerwen enyhén érdes. De ott van a Littler, akinek ilyen pixeles grip van, amit én ki nem bírt, tehát egyszerűen nem bírom megfogni, mert egyszerűen hidegrázásom van tőle. De ez mindenkinek más. Egy ilyen nyilat veszel, és azzal megtanulsz dobni. Ha azzal megtanultál dobni, akkor egy idő után már úgy fogod keresni a nyilat, hogy a te technikádhoz az hogyan fog működni. És hogyha elérsz egy bizonyos szintet, hogy már van gyári szerződésed, vagy valami hasonlód, vagy van egy olyan barátod, mint nekem, Petsz Balázs barátom Németországban, akkor vele el tudod készítetni azt a nyilat, ami neked már a legjobban passzol, mert fogod ismerni annyira a nyilat, hogy hol, milyen grip kell, mekkora legyen, milyen súly, hol legyen a súlypontja, és akkor ezeket be tudod állítatni, hasonlóan, mint a lövészetnél, de az a te nyilad lesz. Az neked lesz tökéletes. Más is fog tudni vele dobni, de tökéletes csak neked lesz.
0: Na, és akkor így jutnak az emberek Frankfurtba, és egy ilyen 30-40 év gyakorlás. Tehát azért azt ne vegyük ki belőlem, ez mindig fontos, hogy ezt kihagyjuk, csak azt látjuk, hogy ugye egy alkor elindul, a csukló picit bemozog, és 180. Hát ez nekem is menne, gondolják sokan, aztán rájönnek, hogy nem feltétlen. Na de nagyon nagy pillanat volt, mert ugye itt a finnekkel volt az első mérkőzésetek. Egyáltalán, hogy ott kivel játszik az ember, az mi alapján dől el egy ilyen csapat VB-n, rangsor vagy sorsolás. És a vagy?
1: Is.
2: És a dartsban hány csapatos a VB? Ha már
1: 40,
2: közben...
1: 40 csapat, 40 okay. csapat, 40 csapat kvalifikált, ebből 4-et kiemeltek, ők az első csoportkörben nem játszottak, és a többieknél is volt 16 csoport, és a 16 csoportra jó mondom? Nem. Nem jó mondom.
0: Fejében neked kell számolni. Igen, most nem tudom,
1: mindegy. Volt X csoport, ahol pedig kiemeltek voltak, akiket nem lehetett összesorsolni. A többieket besorsolták. Úgyhogy így kerültünk be, nálunk a finnek voltak a kiemeltek, ez a világranglista lévő pozícióból adódó dolog. Nekik volt két világranglista helyezettjük, nekünk egy, illetve a norvégoknál is csak egy világranglista helyezett volt, ezért értelemszerű volt, hogy a finnek lesznek a kiemeltek, és összesorsoltak minket a norvégokkal, meg a finnekkel. Az érdekesség az volt ebbe a csoportba, hogy ez egy nagyon kiegyenlített csoport, egyetlen egy túrkártyás játékos volt a Kurt Dekker a norvégoktól, ugye ő a világ legjobb 128-ában játszik most már évek óta. A többiek azok mind idézőjelben másodvonalas játékosok a PDC-be, és ezért is éreztük úgy, hogy azért ezt meg lehet csinálni, és úgy is mentünk ki, hogy ebből a csoportból most ki lehet jutni egy jó játékkal.
0: Ez volt a terv egyelőre, hogy innen tovább jutni, és az már eleve
1: az csúcs. Már
0: ha nyertek egyet, egy mérkőzést, akkor már az is csúcs lett volna, ugye ilyen még nem volt.
1: De nyertek már mérkőzést a csapatvilágbajnokságon, csak egy nagyon régen, India ellen, aki éppen akkor debütált, aha, tehát azt szokták mondani rá, hogy nem volt egy hüde erős mérkőzés, de az utóbbi 3-4 évben nem sikerült mérkőzést nyerni, leget is alig. Tehát az, hogy mi 4-0-ra megvertük a finneket, mint kiemeltet, azért az egy elég erős kezdés volt.
0: Ekkor elhittük? Elhittétek, hogy ez jó lesz?
1: Mert mi már előtte?
0: Fejben azért nagyon sok minden múlik, főleg egy sportoló életében.
1: Igen. Tehát mi már előtte elhittük, hogy nekünk van keresnivalónk. Tehát Patrikkal mi nagyon sokat beszélgetünk hetekkel előtte, ugye eldőlt, hogy mi leszünk ugye május 1-jei hétvégén dőlt el ez a Challenge Touron, amikor én végeztem a magyarok közül a Challenge Tour ranglistán a legjobb pozícióba, akkor dőlt el, hogy én leszek a Patriknak a párja, és már szinte a hazaúton, amikor jöttem haza a Hildesheimből, már akkor telefonon erről beszélgettünk, hogy mi úgy megyünk ki, hogy ott aztán apait, anyait, és mi tovább akarunk jutni, tehát akkor még sorsolás sem volt.
2: Mi a taktika?
1: Nincs taktika, odaállsz, és ami a csövön kifér.
2: Akkor inkább akkor máshogy fogalmazom. Mi az, amiről beszélgettek? Tehát hogy építitek föl? Itt inkább arról szól, hogy ti, mint pár megerősödjetek, vagy tényleg ugyanaz legyen a vízió, vagy pedig itt akár más dolgok is szóba jöhetnek?
1: Sokan úgy gondolják, hogy a páros meccs az azon múlik, hogy milyen viszonyban van a két ember egymással. Biztos, hogy van hozzá köze, de szerintem ez nem számottevő. Ez nagyon jó példa, a tavalyi belga páros, a Heibrecht és a Dimitri Vandenberg gyűlölik egymást, szó szerint értsétek, gyűlölik egymást, parádésan játszottak. Hihetetlen, legjobb 8-ig vagy 4-ig mentek, hihetetlen jól játszottak, mert mind a kettő nagyon jó játékos, és tudtak igazodni egymás játékához. Uh-huh. Nem emberként, hanem a játékához. Ez egy alapvetően egy egyéni sport. Vannak benne pontok, amikre oda kell figyelni, ha oda kell figyelni. Vannak rigonyás játékosok, akik csak bizonyos duplákra szeretnek kerekíteni. Ilyen például Luke Littler és Humphries tökéletesen alá játszott neki, nem véletlenül nyerték meg a VB-t. Nálunk ez abból a szerencsés dologból adódik, hogy mi mind a ketten ugyanazt gondoljuk a játéknak a dinamikájáról, kivitelezéséről. Patrik is, én is. Ugyanúgy dobunk, ugyanúgy a tömeget fogyasztjuk, ugyanúgy csak az számít, hogy kiszállón legyünk, nem feltétlenül az, hogy most mennyire lent van, mert tudjuk, hogy képesek vagyunk rádobni, és igazából mind a ketten úgy álltunk hozzá, hogy bármelyik dupla marad, arra én rá fogok dobni. Most innentől kezdve két dolgot kellett kitalálni, ki fog búra dobni, és ki lesz elől a párosban.
0: Ennyi. Teniszben van ez a tudod, játsszál rá, szokták mondani, mert hogy vagy azért, mert rosszabb, mint a másik, vagy azért, mert ezért. Nincs más, hogy igen, hogy itt az azonos erőt képviselő párok lehetnek esetleg előnyben, mondtad, vagy lehet az, hogy egyik nagyobb erővel, meg jobb intenzitással, meg jobb pontokat dob, de a másiknak is ott kell lenni nyilván, de nem baj ez, mert van egy húzó név. Mi ilyenkor jobb? Mert azt hiszem nálatok körülbelül kiegyensúlyozott volt.
1: Igen, igen. Hát ugye ez a norvégoknál bejött, mert a Decker az félelmetesen jót játszott, és az a párja, ő nem olyan jegyzett játékos, és hát fölhúzta maga mellé. Nagyon-nagyon-nagyon jó intenzitás, főleg a kiszállói az ellenünk lévő meccsen. A finnek ellen nem játszottak ilyen jól, ott éppen, hogy csak tudtak 4-3-ra nyerni, sokkal rosszabb játékkal. Elég volt nekik, és ugye ezért, hogy mondjam, pozitív hozadékkal jöttek a meccsre, és jól játszottak. Ráadásul a Decker az utóbbi időszakban a saját játékához képest is kimagaslót dobott, a másik fiatalember meg amúgy is önmagához képest kimagaslót dobott. Ez jön, tehát itt igazából magadat kell tudni hozni. Ha tudod magadat hozni, akkor megtettél mindent a győzelemért.
0: Igen, ugye a VB kapcsán beszéltünk erről most kávézás közben, de szerintem mindenki látja, hogy annyira letérképezik a csapatok egymást, hogy meglepték a sok nagy európai kiváló válogatottat. Ezek a, nem tudom, Isten ments, hogy lenézem őket, mert nagyon kedvelem most már egyre inkább őket, a Haiti, meg Kongó DK-t sorolhatnám. Nagyon nehéz meccseket játszanak, és éppen hogy tudnak nyerni már, amikor ugye az európai csapatok. Ez a dartsban hogy állt? Az ellenfelt is feltérképezitek, mert ha úgy vesszük alapul egy hozzá nem értő gondolat, tök mindegy, mit dob a másik. Nekem szerintem itt igazából neked magadokkal kell foglalkozni.
1: Pontosan, tehát csak magaddal kell foglalkozni, senki mással. Igen, nyomásgyakorlás van, de az a dobással történik. Tehát ugye tipikus norvégok elleni meccsünk, 2-2-nél, mi vagyunk a hátsó pályán, a negyedik kör
0: az
1: végén.
0: Azt jelenti, hogy ti dobjátok a másodikat.
1: Így van, igen? Negyedik kör végén lerakom a Patrikot 153 pontra. Az ellenfél 251 ponton van az ellenfél. És akkor a Cole Decker odaáll, és dob egy 180-at.
0: Uh-huh. Hogy rohagy? Illetve ez szép dobás, igen.
1: Igen, szép dobás. Patriknak 153-ról ki kéne szállni, nem sikerül. Lerak
0: 60.
1: Igen, tehát ugye ez dupla, két triplás kiszálló, az nem egy könnyű kiszálló. Lerak 68-ra, oda jön Pacsi, tudjuk, eddig is ment, 68-ra rádobok, meg lesz. Csak hogy az ellenfél 51-en van, ugye, és a második számú játékos, egyszerűen, ahogy mondtam, parádézott,
0: is meg tudja
1: két nyílból megdobta. És nem dobhattam a 68-ra. Tehát ez a nyomásgyakorlás, ez működik. De utána 3-2 oda, és megint visszajövünk, 3-3. Tehát ez megy oda-vissza. Igazából, ha saját magaddal tudsz foglalkozni, és ki tudod zárni a másikat, akkor a nyomásgyakorlással, mert a saját játékod jó, azért zavarba lehet hozni.
0: Téged mivel lehet zavarba hozni? Mert azt látjuk, hogy...
1: Hát, hogyha egyszer eljössz a meccsemre például, az a zavarba fogsz hozni.
0: Ne, csak szanítgat szegény. De hogy tehát önmagadat tudod kihozni, mert vannak ilyen típusú emberek, én például magamat, tehát rommá tudom idegesíteni, és azt látom, ez az ellenfélnek jó, ugye nagyon nem mindegy, hogy mit lát az ellenfél, egy nyugodt palit látott, vagy egy ilyen habzó száj, most megködj.
1: Igen, régen ez jellemző volt rám, kézilabdából hoztam, én kézilabdakapus voltam előtte, és kézilabdából hoztam azt, hogy hozzáértem a labdához, és akkor már öröm, újongás, kiabálás, amit akarsz. Ezt visszahoztam, ezt a habitust, és minden egyes nyílnál valami ilyesmi, akár negatív, akár pozitív, de azért most már 28 éve játszom, azért ez most már visszahiggadt, tehát most azért nincs. Még kommunikálok magammal, én vagyok az egyik legtöbb kommunikáló magammal, meg a nyilakkal, de azért most már ez el szokott veszni.
0: Figyelj, a norvégoknál ők voltak a jobbak, tehát lehet azt mondani, ezzel a 180-nal a végén
1: annál is. Dartsban az a szép. Dartsban az a szép, hogy olyan nincs, hogy úgy nyersz, hogy nem te vagy a jobb. Mert hogy...
0: meg kell dobni.
1: Pontosan. Kidobtad a duplát, akkor te voltál jobb.
0: Kész. És ha nem tudod a kilépőket, kiszállót bedobni, akkor
1: kikapsz.
0: Akkor szintén nem te voltál jobb. Igen, tehát ez egy ilyen, hát nem is tudom. Jó, és akkor végül is a norvégokkal egy ilyen viszonylag erős csata a végén szenvedtetek vereséget, hogy velük szemben, és akkor ők tovább mentek. Ha ott tovább mentek, nem tudom, milyen volt a sorsolás, ez csak egy...
1: Hát ilyen skótokat kapták, Gary Andersonnal az élen, és hát belefutottak egy komoly 8-0-ba, hihetetlen jól játszottak a skótok, Gary Anderson és Menzies, egyszerűen majd, hogy nem, tehát amit megnéztek, azt eltaláltak.
0: Oké, okay, adott a kérdésünk, akkor mi a jobb? Ilyenkor kiesni esetleg?
2: Igen.
0: Vagy tovább menni, és egy Gary Andersonékkal játszani, még ha 8-0 is... Én nagyon örülnék, ha Djokovicsa tudnék egyszer játszani.
1: Igen,
0: egy szinglét.
1: Erről beszéltünk a Patrikkal másnap, ugye, amikor ez megtörtént, hogy most akkor most mi a jobb. És igazából nem tudtuk eldönteni. Hmm. Megmondom őszintén, tehát a hátam közepében nem kívántam volna azt a 8-0-át.
0: Nem is biztos,
1: hogy azt viszont volna. Igen, hogy a Gary Andersonnal ott pacsizni, játszani, és a többi. Az megint egy másik. Tehát ez ilyen nagyon kettős.
2: Ez attól is nagyon függ, nem, hogy hol tartasz éppen a pályafutásodban, mert hogyha mondjuk persze. Ez a vége, akkor azt mondod, hogy hát ez egy olyan pillanat, hogy ezért teljesen mindegy, megéri, és legyen 8-0,
1: ez bármikor igazából, egy Gary Andersonnal bármikor a pályafutásod során, hogyha egy színpadon tudsz lenni, az egy olyan dolog lehet, hogy az örök élmény.
0: De lehet még ilyen, nem? Most ez a felbuzdulva mi a helyzet?
2: Illetve nem ilyen, hanem ugye hát nem nulla, hanem valami más.
0: Nem úgy, hanem hogy játszik Gerendezon. De hogy most akkor lement a VB, a soron következőre most ti automatikusan érkeztek, vagy arra megint majd kvalifikációs?
1: Ugyanúgy kvalifikáció lesz jövőre. Ha marad ugyanez a rendszer, akkor alapvetően azok a játékosok képviselik Magyarországot, akik a világranglistán a két legjobb helyen vannak. Ha abból csak egy van, aki a világranglistán szerepel, mint most a Patrik volt a kvalifikációs időszakban, akkor a következő játékos a Challenge Tour, ugye a másodvonal ranglistájáról a legjobb helyezéssel levő játékos lesz a párja. Ha nincs a világranglistán senki, akkor a Challenge Tourról jön kettő. Ha ott sincs, mert nem mentek el a Challenge Tourra, akkor pedig, hát ilyen is van. Ez az év az első igazából, amikor a magyar játékosok elkezdtek Challenge Tourra járni. Két évig én egyedül jártam a világon.
0: Tehát csak egyedül, mit csinálják? Mennyi dobjál?
1: Rajtam kívül nem jártak Challenge Tourra. Tehát most elkezdtek, ugye hát volt plusz motiváció. Ha az sem, akkor pedig az a kitétel, hogy a nemzetnek, aki meg van hívva, mert ugye ez egy meghívásos rendszer, meg van hívva, akkor egy kvalifikációs versenyt kell. Ugye éveken keresztül ez volt, tehát az előző években ez így működött, hogy kvalifikációs rendszer, kvalifikációs verseny, egy darab kvalifikációs verseny adta a páros játékosokat.
0: És ilyenkor, hogyha vége egy VB szereplésnek, ez esetben ugye a Darts csapat VB-n való részvételnek, ti maradtok, megnéztétek az angolok győzelmét, ott maradtok test közelben, vagy hogy milyen volt a vége?
1: Maradhattunk volna. Eredetileg úgy is terveztük, mert mind a ketten úgy foglaltunk szállást, hogy majd csak vasárnap jövünk haza. Aztán valahogy ugye Patrika nem volt ott a család például, velem ott volt, és akkor igazából az lett a döntés, hogy Patrik is hazautazik szombaton. Mi is hazautazunk, így akkor legalább nem kellett a 12 órát egybe levezetni, hanem megálltunk menet közben, és akkor kisfiam is kárpótolva lett, bementünk a Práterbe, Bécsbe.
0: Nem olyan, mint régen volt, de ennek ellenére.
1: Ennek ellenére nem volt rossz hely. És akkor így két adagba jöttünk haza, nem voltunk annyira fáradtak, tehát ez mindenkinek azért egy kicsit jobb volt, családdal hamarabb. Sokszor szokták nekem föltenni, hogy miért nem fotózkodsz ezzel, miért nem nézed meg azt, stb. És mondtam, hogy gyerekek, én a színpadon akarok velük találkozni.
0: Igen, ez egy más ezzel. Ilyenkor elemzések jönnek, vagy hogy álltok a VB utáni időszakhoz?
1: Folyamatosan, tehát ott rögtön vasárnap már én megnéztem a finnek elleni meccset, a Patrik is, ha jól tudom. A norvégok elleni, egyszerűen nem volt rá idő a munka miatt azóta. A norvégok elleni meccsnek az elemzése számomra még majd most van vissza. De igazából már aznap este átbeszéltük, hogy mi történt. Ugye a scoreboardon meg lehet találni a teljes leíratát a mérkőzésnek, és az alapján megbeszéltük, és igazából egyáltalán nem voltunk elkenődve, hiszen éreztük azt, hogy ott a meccsen is, hogy nagyon jó napot fogtak ki a norvégok. Tehát mindig akkor dobták meg, amikor azt a nagyot kellett, amikor a legjobban fájt nekünk, amikor a legjobban tudták pozícióba hozni magukat. Ott voltunk végig, tehát az utolsó legbe is 167 ponton álltunk, amikor a norvég a kettes játékosa kidobta a 28-at. Ha arra azt nem dobja ki, én biztos rádobok a 167-re. Tehát az esély ott volt. Jól játszottak, megérdemelték, nem volt ezzel probléma.
0: Figyelj, ez egymás elleni 10 meccsből hogy alakulna szerinted az eredmény?
1: A norvégokkal?
0: Igen, ha velük játszanak 10 meccsből.
1: Én azt mondom, hogy 50-50 körül.
0: Aha.
1: Jó, de na jó, tudod mit? Legyünk egy kicsit szerények. Legyünk szerények, kettővel többet nyernék.
0: Na, de hogy így is kell, igen. Mert én ezzel szerintem úgy vannak sokan, bár ti vagytok a sportolók, hogyha az ember kikap egy jobbtól, akkor az oké, benne van, arra majd fel lehet készülni, de amikor egy verhető ellenféltől kapsz ki, azért picit bántam annyira, de azért mégis.
1: Igen, igen. Tehát ez volt ez a kettőség, ezt sokat beszélgettünk róla Patrikkal még aznap este is, hogy érezzük, hogy jó volt, de azért ezt meg lehetett, tehát ez ment ez a pingpong, de így utólag mind a ketten, pont tegnap beszéltem vele, hogy jövök ide, és hogy mondjak-e valamit a nevében, vagy bármi, azt mondtad, mindent rám bíz, mert ugyanazt gondoljuk az egészről.
0: Az jó. Na, de mi is, hogy mit is gondolunk te meg mi a Darts jövőről, meg a te jövődről, mert erről is beszélünk hamarosan, úgyhogy folytatjuk a beszélgetést Székely Penge Pállal, Palival, 1 perc van lesz, 7:30, mindjárt jövünk vissza.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
5: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: 6. világbajnokságán is gólt szerzett Cristiano Ronaldo. Több fontos törvényt is elfogadott tegnap az országgyűlés. Napos idő lesz ma. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
6: Cristiano Ronaldo duplázott, Portugália pedig magabiztosan 5-0-ra legyőzte Üzbegisztánt a labdarúgó világbajnokság K csoportjában Houstonban. Az ötszörös aranylabdás Ronaldo tehát 2 góllal járult hozzá a sikerhez, és ezzel ő lett az első játékos, aki 6 világbajnokságon is gólt szerzett. Ugyanebben a négyesben Kolumbia 1-0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot, magyar idő szerint ma hajnalban, és ezzel tovább jutott a K csoportból. Az L csoportban Anglia nem bírt Gánával, a bosztoni találkozó 0-0 lett. Ezzel a döntetlennel mindkét csapat 4 ponttal áll és közel került a továbbjutáshoz. A kvartett másik mérkőzésén Horvátország 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban, így életben tartotta továbbjutási esélyeit. Panama viszont már nem juthat tovább a négyesből. Az aranylabdás legenda Luka Modric 200. meccsét játszotta a horvát válogatottban. Szappanos Péter után újabb válogatott játékost igazolt az Újpest labdarúgó csapata. A fővárosi együttes tegnap este jelentette be Margráf Ákos megszerzését. A 20 éves, ballábas középső védő a Puskás Akadémiától érkezett. Fiatal kora ellenére már 53 NB1-es bajnokin lépett pályára, és június 9-én Kazasztán ellen a felnőtt válogatottban is bemutatkozott már. Pénzügyi okok miatt nem indul az Euroligában az NKA Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A legutóbbi idény bajnoki aranyérmese írásban tájékoztatta a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét és a nyilvánosságot is arról, hogy a 2026-27-es szezonban nem nevez az európai kupa sorozatokba. A Pécs mellett az ELTE Beac Újbuda sem indul a nemzetközi parondon. A fővárosi klub a bajnoki 5. helyezésével az Európa kupában indulhatott volna, ám a pécsiekhez hasonló indok miatt ezt végül nem vállalta.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő társaságában hangsúlyozta, Közép-Európa az EU legfejlődőképesebb térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell. Több fontos törvényt is elfogadott tegnap az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tévő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében, és átalakul a közmédia intézményrendszere is. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Bózs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. Tar Zoltán, a kultúráért is felelős miniszter közölte, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. A tudatos, takarékos víz használatra figyelmeztet a Magyar Víziközműszövetség az extrém meleg miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fürdőkutakat, vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, a víziközmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a szolgáltatás biztonságát.
3: Közlekedés.
6: Korábban baleset történt az M4-esen Pilis és Albertirsa között a Szolnok felé vezető oldalon, az 52-es kilométernél lévő Gerje pihenőhelynél lezárták a belső sávot. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon kisebb torlódásra számítsanak. Több személyautó ütközött össze az M7-esen, a Budapest felé vezető oldalon, a Török-Bálinti szakaszon. A 16-os kilométernél egy sávra szűkülő pályaszakaszon torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
6: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy záporzivatar. A szél sokfelé megélénkül. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű. A Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 25 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Elsütöttük sokszor, de...
2: Na, már igen, sokszor elsütöttük, mondta már Székely Pengepál, de hogy mit, azt mindjárt kiderül. Jó reggelt kívánok mindenkinek. 7 óra 45 perc, ez 3:48, vendégünk Székely Pengepál, legalább négyszeres válogatott dárcozó. Hello, jó reggelt, szia Pali. Arról beszéltünk, igen, hogy a válogatottság, és hogy lehet oda kerülni. Szóval kemény, kemény műfaj ez minden tekintetben. Maradjunk a dárcnál, hiszen dárc csapatvilágbajnokságról tértetek haza, mesterségetek címerre megvertük a finneket, és majdnem a norvégokat, de majd jövőre is ebben nagyon bízunk, meg bennetek is, de persze minden, ami dárc, azt gondolom, hogy körüllengi az életed, és tekintetben egy nagyon leleményes, ötletes, és számomra követendő példát hoztál az oktatásba, és valahogy próbáltátok bevinni a dárc gondolkodást és elméletet. Mesélj már el nekem, miről van szó, mert több ezer diák ugye használja ezt, én úgy tudom.
1: Hát sok-sok ezer, tehát ez egy dárc matek nevezetű módszertan, ami több részből áll egy oktatási szoftverből, egy digitális szoftverből, ami tableteken, okostáblán, számítógépen lehet használni, és matematika órán használják segédeszközként arra, hogy a gyerekek megtanulják a matematikai alapokat. Összeadás, szorzás, osztás, kivonás, számfelismerés, logikai feladatok, kombinatorikai alapok, szerilitás, fejszámolás, gyakoroltatás. Ezekre mind nagyon jó. Emellett ugye a szoftver maga alkalmas arra, hogy eszköztanítás, készszemkoordináció javítás, és minden olyan dolog, szabálykövetés, stb., ami a gyerekeknek ma nehezen megy.
2: Ezt használják is?
1: Kb. 850 iskola, 52 tankerületben, az közel olyan 350-400 ezer gyerek heti szinten, ahol most jelen pillanatban használják. Ez a módszert annak az úgynevezett digitális része, és mi úgy szoktuk hívni, hogy a blending módszert alkalmazzuk magunkra. Ez a blending módszer, ez igazából távoktatásról szól. Arról szól, hogy megcsinálod a laptopodon a kis digitális feladatsort, utána átmész a nappaliba, és megcsinálod a gyakorlati részt. Na most ez nálunk úgy működik, hogy a digitális ez a szoftver, a gyakorlati rész meg maga a sport. Ennek is most már két lába van, pontosabban szeptembertől vezetjük be a második lábat. Az alaplába az maga a dart sport, amit a mindennapos testnevelésben most már, ha jól tudom, akkor közel 700 intézmény jogosult használni. Az, hogy használják-e vagy nem használják, hogy ez a tanároktól függ, tehát senkire nincs rá kényszerítve, eszközt vásároltak, oktatást megkapták hozzá, és a mindennapos testnevelésben egy mozgásos koncentrációra nevelő finom motoros mozgást javító sportról beszélünk, amit nem csak tornateremben lehet űzni, hanem akár osztályteremben is, hiszen elfér.
2: Ez van már egy jó opció. Igen.
1: Így van, tehát elfér az osztályterembe is, és közben akarva, akaratlanul számolnak.
2: De jó.
1: Mert hogy ez nem működik.
2: Ez a tanítás alapmódszere?
1: Így van. Tehát ez nem működik másképp. Tehát a dart sport az olyan, tehát valaki eldobott már 3 nyilat, olyan nem volt, hogy ne nézte volna meg, hogy mennyi.
2: Így van, hát kijött el Vilmos.
1: Igen. De ő nem dobta, lőtte.
2: Így.
3: Meg ahogy mondtad is, a szemkész koordináció, tehát hogy ugyanazokat a területeket húzalozza ugye az agyban így is, van. Tehát ez marha érdekes.
1: Így van, és ez működik, a gyerekek imádják, tanárok is, és pontosan ennek a másik lába, amit most fogunk elindítani, ez a darts ball nevezetű rész, ami egy felfújható darts tábláról szól, és háromféle labdával lehet majd játszani, focilabdával, kézilabdával és teniszlabdával. Mindegyiknek saját szabályrendszere van, ez tornatermi vagy szabadtéri játékról beszélünk, de
2: ez
1: marad
2: mozgással
1: ugyanaz.
2: Kombinált.
1: Így van, mozgás, erősebb mozgással igen. Kombinált, mert dartsban is mozgunk.
2: Igen.
1: Erősebb mozgással is kombinált, de ugyanúgy megmarad a matematikai vonulata a dolognak, és ez a módszert annak a három lába jelen pillanatban. És erre húztunk föl Dr. Bogdán Csaba, barátom és üzlettársam ötlete alapján 3 évvel ezelőtt egy országos csapatversenyt. Ez a Darts Matek országos csapatverseny, ami idén már 3. éve folyt le, és hihetetlen, de 52 tankerületből 3780 csapat nevezett.
2: Csapat.
1: Ez közel 14 ezer gyerek, mert 3, illetve 4 fős csapatokról beszélünk. 3 korosztályban, 3., 4., 5., 6. és 7., 8. korosztályban lehetett elindulni. 3 része volt a versenynek. Volt egy úgynevezett online forduló, egy 2 fordulós online forduló, amit informatikai eszköz előtt, tablet, notebook, okostábla előtt kellett elvégezni. Ebben voltak ilyen felelet-kiválasztós feladatok, illetve a Darcmatek szoftverben számolós gyorsasági feladatok. Ebből lett egy pontszám, amivel be lehetett jutni a 6 darab regionális döntő egyikébe. Ez viszont már jelenléti döntő, ami megint 3 feladattípus volt a jelenléten. Az egyik az elméleti feladatkiválasztós, ez is időre ment meg pontosságra, a másik gyorsasági darcmatek számolós feladatok, és a 3. pedig a darcozás. A darcozás az egy csapatjátékban volt.
2: Mit vártak a legjobban a gyerekek?
1: Hát a darcozást. Ezt legalábbis ezt mondták, hogy állandóan az.
2: De azért vagy zsenes, bocsánat, hogy a szabadvágók már vagy vagytok, mert az ötlet azért nagyon jó, ugye én is, mint 2 gyermek édesapján tudom, hogy ha valamit el akarok velük érni, akkor valamilyen játékos formát kell, hogy öltsön, így és van. Abba kell becsomagolni, baromi nehéz.
1: Így van.
2: Baromi nehéz, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, és gratulálunk ennek. És mikor a végén dárcoznak, és ugye szerintem alapvetően a fejszámolást és azokat a készségeket emeli ki, amit elmondtál, vagy elmondtatok, hogy észre sem veszik, és közben milyen tudásbirtokába kerültek. Nagyon.
1: Ráadásul ezt a darcos részt ezt egy kicsit gonoszul csináltam meg.
2: Na. Nem te lennél.
1: Mert úgy van, hogy úgynevezett high score játékot játszanak, az azt jelenti, hogy minél több pontot érnek el, a csapatban az lesz a csapat pontszám, annál jobbak lesznek. De! És itt jön mindig a de.
3: Na.
1: Ugye 6 nyilat kellett eldobni, és az volt a feladat, hogy eldobod a 3 nyiladat, odamész a táblához, összeadod, és bediktálod. Most annak, akinek bediktálod a felnőttnek, az ellenőrzi, hogy nem többet mondtál, mint amennyit dobtál. Ha többet mondtál, akkor azt mondja, hogy na-na, számold újra, légy szíves. Viszont ha kevesebbet, akkor beírja.
2: Jó.
3: Ez zseniális.
1: Úgyhogy nagyon oda kell figyelni, viszont a csapattagok a dobóvonal mögül segíthetnek, hogyha a csapattársnak nem megy a matek annyira, mint amennyire kellene. Úgyhogy itt egy kohéziós dologról is van szó, egy együttműködés a gyerekeknek között.
3: Ez zseniális.
1: Imádják.
2: Úgyhogy... Legközebb tessetek szólni, megnézzük. Tényleg nagyon jó.
3: Ez abszolút.
1: Jövőre is lesz, ezt már tudom.
2: Magam előtt látom, meghallom, hogy ott, hogy ordibálnak, és is. Nem annyi 51, mondom, hogy 51.
1: De legszebb a tanárok. Tehát amikor tanárok jönnek, ugye a kísérő tanárok, és akkor gyerekek izé, és ha nem mondom azt, hogy a tanár lépjen hátra 2, akkor beáll a csapatba, és ő jobban izgul, és szurkol, érte, és mondom, hogy tanár bácsi, tanár, tessék hátrább menni, ezt a gyerekek meg fogják oldani tanár nélkül is, tessék elhívni.
2: Nem.
1: De ő sokkal jobban izgul, mint a gyerekek többsége.
3: Hány éves kortól vezettétek be ezt, illetve amit említettél, ugye a labdás verzió, az majd kiknek szól?
1: Ez igazából általános iskola első osztálya. Általános iskola első osztályától már szoftver mindenképpen használható. Általános iskola első, második osztályában még úgynevezett mágnes darc táblát ajánlunk használni. Harmadiktól viszont mindenféleképpen a hagyományos stíl táblát ajánljuk. 2 dolog miatt is. A mágnes darcnál van egy olyan szerencsétlen eset, hogy a mágnes korong az úgy tud beérkezni, hogy egyszerre lesz tripla 20, tripla 5, 5 meg 20. És akkor matematika szempontjából na most akkor melyik. De ott még nem is erről szól, mert számfelismerés van, alapmatematika van, darcnyom megfogás, dobás, hogy ne féljünk a táblától. De harmadiktól kezdve mind fizikálisan, mind matematikailag elég érettek a gyerekek arra, hogy a hagyományos darctáblát használják, ott meg beleáll a hegyes nyíl oda, hova kell, azt a pontot kell használni, úgyhogy így is használják jelen pillanatban matematika órákon is, és testnevelés órákon is, hiszen a mindennapos testnevelésben ez 2015 óta egy elfogadott sport. Tehát teljesen legálisan, óraszám korlát nélkül használható.
2: De jó. Hogy látjátok, ennek hatására bővül azon fiatalok körre, akik szeretnének dárcozni, és akkor majd Zsófi felteszek el, hogy lesz valakiből profi dárcos Magyarországon, ami nem olimpiai sportág, és sorolhatnak.
1: Igen, tehát mindenképpen bővül. Tehát most már egyre több visszajelzés jön. Sőt, ugye a különböző rendezvényeinkre rendszeresen becsatlakoznak, vagy becsatlakoztattunk helyi sportegyesületeket, akikkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és mindenki mondja, hogy egyre több gyerek jön, de most már iskolai szinten is történnek nagyon komoly egyesületi alakulások, ahol darcoznak a gyerekek, tehát szakkörben, nem csak testnevelés órán, és egyre nagyobb létszámmal.
2: Hát egyszerűen örülünk, viszont ha beszélünk a te jövődről, meg ugye ennek a rentabilitásáról, stabilitásáról a dartsnak, vagy a darcnak, mert azért ezt profi módon űzni erre, hogy mondjam, ezzel kalkulálni, ezzel számolni, azért az is egy matek. Hogy ezzel, hogy ezt nem tudom, amikor régóta én mondom azt, hogy barátok vagyunk, és ezt tartom is magam, hogy ezen te nagyon sokat dolgoztál, hogy a profi mezőnyben ott legyél. Hihetetlen munka és hihetetlen háttér mellő az egész összehozása. Ebben hogy állsz, hogy látod most azt a jövőt, ami előtted van, nem csak a csapat VB kapcsán, de inkább az egyéni jelenlétedet?
1: Ez egy nagyon hosszú folyamat. Tehát én 2017-ben döntöttem úgy, hogy én szeretnék többet, mint az, hogy most magyar bajnokságokat nyerni. Szeretnék nemzetközileg is komolyabb eredményeket elérni, és egy lépcsőfokrendszert állítottam föl, legyen ez az amatőr szervezet, VDF, aztán majd a PDC felé, tehát a PDC volt mindenféleképpen a csúcspont, és mivel ilyet nem nagyon csinált nálam senki, ezt mindent nekem kell kitalálni az elejétől fogva. Hogyan fog ez fölépülni, stb.
2: De miért nem csináltunk eddig? Hát nem vagyunk messze attól, tehát minden adottságunk megvan.
1: A pénzügyi nem volt meg.
2: Akkor ez a múlik, na ez
1: igen,
2: a kérdés.
1: Tehát a pénzügyi nem volt meg, illetve
3: a
1: nem...
3: A pénzügyi, tegyünk egy kitérőt, tehát mennyibe kerül mondjuk egy szezon a különböző szervezetekben?
1: Akkor most, mert 2018-ban egészen más volt az összeg.
2: Most a PDC-re.
1: Most, hogyha valaki a VDF versenyrendszerébe szeretne helytállni, úgy, hogy amatőr, tehát dolgozik mellette, tehát nem profiként játszik, tehát nem ebből él, akkor irdatlan mennyiségű versenyen kell részt venni, mert a világranglista helyezésre nagyon sok versenypontból jön össze. Az azt jelenti, hogy nagyjából havonta háromszor hétvégén el kell menni versenyezni. Az sok millió forint, akár 8-10 millióba is összejön. És akkor ugye ott még a magyar versenyrendszerbe is részt kéne venni, tehát ezt összehangolni nem egy egyszerű dolog. Főleg de mondjuk mellett. Azt, hogy 5-6 millió forint környékén van az a versenyzési költség mindennel együtt, ami neked ez bele fog kerülni. Azért ez saját zsebből egy évbe kitermelni nem egy egyszerű dolog.
3: Hát hogyne.
1: A PDC-nél, bocsánat, ha ebből meg is akarsz élni, akkor még számolt hozzá, hogy ki akarsz belőle venni havonta mondjuk 4-500 ezer forint fizetést. Mert hogy ugye ezzel akarsz foglalkozni, az még egy ötös.
2: És tehát, akkor nem kerestél túl sokat.
3: És az amatőr rendszerben a pénzdíjas versenyek mennyire gyakoriak, ha van egyáltalán?
1: Csak pénzdíjas verseny van, csak nem olyan nagy. Tehát mondjuk egy átlag amatőr verseny győzelemért kapsz ennyit, 1000 fontot, 1500 fontot. Itt meg a világbajnoki 17. helyért kaptunk fejenként 2500-at. Tehát a PDC ennyivel más. Ott meg a győzelemért kapod
2: más.
1: Ugyanazt.
2: Nagyon.
1: Tehát nagyon nagy a különbség, többe is kerül. Tehát ha a PDC-be akarsz játszani, akkor nagyon sokat kell utazni. A másikba kevesebbet utazom, mert a környező országok is tele vannak versenyekkel, tehát tudod egy kicsit korrigálni a dolgokat. A PDC-ben nagyon sokat kell utazni. Már második vonalban is, ugye a Challenge Tour, amire én járok most már harmadik éve, csak a Challenge Tournak az utazási költsége, nevezési díjas túl mindenestül, az éves szinten 2,5-3 millió forint alsó hangon. És akkor ez csak a Challenge Tour. De emellett van még itthon Super League, akkor European Tour kvalifikációs rendszer.
2: És annak is van vissza, ha ügyes vagy, és szerencsés.
1: Hát nem sok. Tehát ott két, hogy van? 3000 font az első hely, de 600-an pályázunk rá. És 600 jó játékosról beszélünk.
2: Hát akkor ide nagyon sokat kell, akkor egyértelmű a PDC
1: arra kell lehet. Menni. Igen, tehát arra kell menni.
2: És oda bejutás szintén csak pénz, vagy pedig pontszámok és meghívás?
1: Tehát játszani kell. Tehát úgy van, hogy minden év januárjában van egy Q-School nevezetű verseny. Ez a Qualified School, ez arról dönt, hogy ki az, aki bekerül a világ legjobb 128-ába. idén januárban nekem egy mérkőzésem múl. Azt a meccset megnyerem, akkor én most profi darcjátékos vagyok, a világ legjobb 128-a között játszom.
2: És akkor ott már meg is éri.
1: Ott már akkor teheti.
3: Akkor kapsz juttatásokat ott a rendszerben?
1: A rendszerben,
3: pusztán a helyed miatt?
1: Rendszerben túl sokat nem, viszont olyan marketing értéke van, hogy nekem most olyan ígérvényeim vannak, hogy 10 évig nem lenne anyagi problémám, csak azért, mert Player Championship-be tudok játszani.
3: Itthon vagy külföldön? Itthon.
1: Ez itthonról. Tehát konkrétan van
3: ez
1: olyan...
3: Ez nagyon motiváló, mondjuk.
1: Van olyan multi, aki mondta, hogy mondom, kellene kis támogatás, hogy odaérjek. Azt mondja, nem. Ha kijutsz a VB-re az egyénire, vagy szerzel túrkártyát, akkor mindent állom.
2: Hát akkor ez a cél.
1: Tehát, ilyen, ez ennyivel többet jelent. Ennyivel többet jelent. De ez végig kell menni a lépcsőfogokon. Tehát ez nem fog úgy kivenni, hogy akkor kimegyek a kuszkúra, és akkor...
2: Itt vagyok.
1: Én a
2: itt
1: harmadikat nyomtam egymás után, hogy ezt el tudjam érni. Tehát 2024-ben 3 győzelemre voltam a kártyától. 2025-ben nem sikerült egyszerűen. Hiába játszottam jobban, mint előző évben, olyan emberekkel kerültem szembe, hogy nem jött össze. Idén egy győzelem. Nagyon közel. Senki nem volt még ilyen közel túrkártyához ebben a rendszerben, amiben most működik a
2: Ez Cusco. Megfordult a fejedben, mikor ott voltál?
1: Meg sajnos.
2: Igen, erről beszéljünk.
1: Megfordult, de nem ezen múlt. Egyszerűen Boris Kricsmár barátom, a horvát óriás, vagy szerb óriás egyszerűen félelmetes jó játékot produkált azon a meccsen, utána kikapott a következőn, úgyhogy örültem neki. Le is csesztem. Két hét múlva találkoztam. Ezt ne haragudtam. Ez most miért? Nekem az az egy meccs kellett. Ez most miért?
2: Neki mindegy volt?
1: Neki meg kellett volna nyerni az aznapi versenyt úgy, ahogy van.
2: Tehát a temetcset végkimentető függetlenül ő neki jól
1: volt. Ő neki még tovább kellett volna még azt 3-at nyerni. Úgyhogy nagyon mérges voltam, de igazából nem ott ment el, hanem az előtte lévő 2 nappal előtte veszítettem el egy olyan mérkőzést 5-4-re, amit nem kellett volna. Ott igazából ott csúszott el, de ott tehát az egy rettentő fárasztó dolog, hogy egész héten át versenyzel. Minden áldott nap. Félelmetes.
2: És nagyon jó van kitalálva az egész darts, meg az egész szabályrendszer, hogy van az a pillanat, amikor elveszti az ember a fejét. És ezt én látom nyilván az a szinten, a kocsmai szinten, ahol mi vagyunk, hogy már, de már a fiam is eldobott 3-4 nyilat, de ne dob, de már úgyse lehet. És akkor kell nagyon fejbe lenni. Ez döbbenetes. Erre hogy készültök ti, hogy fejben meg tud őrizni a higgadságot, meg a nyugodtságot? Mert nagyon nem minden.
1: Ez rutin. Kétféle dolgokra készül a darcjátékos. Az egyik az, hogy tökéletesen el tudja dobni a nyilat. Ez edzés. Az edzésen erre foglalkozunk, hogy minél tökéletesebben tud eldobni a nyilat, és abba a pontba, amit kinéztél a táblán, eljuttasd a nyilat. A másik rutin az a versenyrutin. Ez az, amiről az előbb beszéltél. Ez minél többször elmész versenyre, és tudatosan figyelsz ezekre a dolgokra, akkor megtanulod kezelni. Ha ösztönből csinálod, akkor nem fogod. Tehát tudatosan oda kell figyelni mindenre, légzésre, mikor eszel, mikor nem eszel, mikor iszol, mennyit hidratálsz, hogyan készülsz egy-egy mérkőzés előtt, mennyivel kell hamarabb odaállni a táblához, hogy bemelegedjél, stb. Ezeket ki kell tapasztalni, és ezek évek. Sok-sok év.
3: Milyen bólogatok?
2: Van a dartsnak McEnroe-ja, tehát ilyen ütőtörő, tehát táblatörő?
1: Igen, úgy hívják, hogy Menzies. De nem táblatörő, ugye nem tudom, néztétek-e a decemberi világbajnokságot?
2: Mindig nézem.
1: Az asztalt alulról. Így ütötte, utána meg belenyúlt a tűzi játékba. Úgyhogy ő a rossz fiú, aki azóta már nagyon sokat javult.
3: De azt hittem, azóta már félkezdjük. Belenyúlt a tűzi játékba.
1: Nem, azóta már nagyon sokat javult, úgyhogy ott ilyen elég furcsa dükkitörése volt. Ő volt az ilyen. Nagyon sokat higgadt. Tehát ugye most Gary Andersonnal volt párosba, és Paredéssel játszott.
2: Akkor igen? Akkor győztes? Ő is a győztes csapatban volt, vagy nem? Vagy az másik?
1: Tehát a VB-t nem nyerték meg, hanem amit a norvégok ellen csináltak 8-0-t abban a csapatban.
2: Köszi szépen. Igen, persze.
3: Így vagyunk könnyű higgadnak lenni, hogy 8-0-ra nyert.
2: Jó, hát Pali, köszönjük szépen a beszélgetést. Mindig jó volt, mindig frissítő. 2-3 kávéval is felérsz, hogy itt vagy, és akkor dühítő utolsó meccs vereség ellenére mondjuk azt, hogy sok sikert a következő VB-n nektek, meg neked, hogy ezeket, mert azt gondolom, ez a következő nagy tétel, hogy azért csak megvalósítsd azt, hogy ott legyen a legjobb
3: 120. Ez nagy üzemanyag, én látom a szemedben, igen, hogy ez igen, most jövőre már ott lesz.
1: Legyen, nagyon, így. Igazából azt mondtam most a Patriknak pont, hogyha nekem az megvan, akkor én megcsináltam mindent.
2: Az a legfontosabb az ember életében, hogy ott vagyok, megcsináltam, és akkor magában az azt mondja, hogy megvan. Úgyhogy ezt kívánjuk neked, ezt az érzést. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Székelypenge Pál volt a vendégünk, már visszatérő családtagunk, és a bármilyen legközelebb is örömmel látunk, jó?
1: Jövök
2: köszönjük,
1: is.
2: Szia Pali!
1: Köszönöm, viszont.
2: Mindjárt folytatjuk, egy perc van, lesz 8 óra.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló a harmadik rész, szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente és Csonka Zsófia. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Mohai Dominik gondolataival.
3: Szertefoszlott szkepticizmus, Mohai Dominik jegyzete. Jól emlékszem, hogy fogadta a sportszerető magyar szurkolósereg Nadir Bembouali Magyarországra szerződését 2024. szeptemberében. A magyar bajnokságban, de akár az alsóbb osztályokban megforduló légiósok az elmúlt évtizedekben sajnos rászolgáltak a finom eufemizmussal élve szkepticizmusra. Ráadásul a bajnokságot rosszul kezdő Eto sokadik légiósa volt néhány héten belül. Sérülékeny játékos hírében állt tércalak szakadása után az újrakezdés újjászületés reményében szerződött kölcsönben Magyarországra. Aztán az első tétmérkőzésén gólt szerzett az NB3-os Putnok ellen a Magyar Kupában. Csak hamar az első bajnok ilyen duplázott a Paks ellen, több mint 9 év után győzelemre vezetve ezzel az Etót az NB1-ben. Szép csendben a második legeredményesebb játékosa lett a csapatnak, de lejárt a kölcsönszerződése, ezért visszatért Charleroi-ba. Nem csak a kapu előtt, hanem az összjátékban is a bajnokság egyik legjobbja volt. A győrieknek sikerült átigazolniuk tavaly, és ha már így alakult, a nemzetközi kupában is villogott, az NB1-ben pedig ősztől a gólkirályi címért küzdött. Amikor interjút készíthettem vele tavaly össze, legnagyobb meglepetésemre ő mondta először a győri csapatból, hogy a bajnoki cím megszerzése a célja. Figyelem, ekkor még győzelmi sorozata és dobogós helyesen volt az Etónak. És ő szeretné lőni a legtöbb gólt. Végül 15 találattal harmadik lett a góllövő listán, és bár az akkori beszélgetés során a válogatott még nem került szóba, egyértelműnek tűnt, hogy ilyen teljesítménnyel időkérdése, hogy meghívót kapjon. Márciusban már az első felkészülési mérkőzésen betalált Guatemala ellen, az összes tesztmeccsen játszott, bajnoki címet érő gólt szerzett Kisvárdán, időközben a klub történet legeredményesebb légiósa lett, és az algériai VB keretbe is bekerült. Ilyen önbizalommal a tavalyi interjút felidézve egyáltalán nem csodálkoznék, ha már a tavasszal maga elé képzelte volna, hogy a világbajnokságon is betalál.

0: Bár az NB1-ből a magyar válogatott hiányában is szerepeltek légiósok a világbajnokságon az elmúlt 40 évben, de gólt ő szerzett először Détári Lajos Kanada elleni 86-os találata óta. A légióssal szembeni szkepticizmus nagyon hamar szerte foszlott Magyarországon, sőt Győrben és Algériában 2026 nyarára ünnepelt sztár lett. Ki gondolt volna erre 2024. szeptemberében? Talán egyedül Nadir Ben Bouali.
1: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Hatodik világbajnokságán is gólt szerzett Cristiano Ronaldo. Újabb válogatott játékost igazolt az Újpest labdarúgó csapata. Jó reggelt kívánok, Mudica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Cristiano Ronaldo duplázott, Portugália pedig magabiztosan 5-0-ra legyőzte Üzbegisztánt a labdarúgó világbajnokság K csoportjában, Houstonban. Az ötszörös aranylabdás Ronaldo tehát 2 góllal járult hozzá a sikerhez, és ezzel ő lett az első játékos, aki 6 világbajnokságon is gólt szerzett. Most a 41 éves klasszist hallják.
2: Nagyon boldog vagyok a rekord miatt, de ami még fontosabb, az a győzelem, amit a csapat ért el. Keményen dolgoztunk, és sikerült is javulnunk az első mérkőzéshez képest. Néha előbb szenvedni kell, hogy aztán később valami jó jöhessen, és velünk pontosan ez történt. A lényeg, hogy magabiztosan nyertünk, és így jó eséllyel teljesítjük az első célunkat, a csoportból való továbbjutást.
1: A portugálok az első meccsen 1-1-es döntetlent játszottak a Kongói Demokratikus Köztársasággal. Tegnap viszont tehát 5-0-ra legyőzték Üzbegisztánt. Most következzen a portugálok spanyol szövetségi kapitánya Roberto Martínez, aki természetesen Ronaldót is méltatta a mérkőzést követően.
3: Messi és Ronaldo is történelmet írt, mindketten hozzájárultak a labdarúgás fejlődéséhez. És szükségük van a rivalizálásra ahhoz, hogy ők egyénileg egyre tovább fejlődjenek. Ami a mi kapitányunkat, Ronaldót illeti, ő egy példakép. A 6. világbajnokságán szerepel, kiváló képességekkel rendelkezik. Keményen dolgozik nap mint nap, minden edzésen példás a hozzáállása, mint ahogy az öltözőben is. Megérdemelten lett a mérkőzés embere, készen áll a folytatásra. Mindemellett egy alázatos ember, ettől ennyire egyedi.
1: Most pedig hallgassuk meg a vesztes üzbék csapat szövetségi kapitányát, az aranylabdás védőt, Fábio Cannavarót.
4: The difference between this kind of national team is important.
5: Sajnálom a játékosokat, mert túl sokat dolgoznak, de persze a különbség a két csapat között jelentős volt. Amikor gólt kapsz az első 10 percben, az mindig megnehezíti a dolgokat. De a célunk az volt, hogy itt legyünk, hogy tapasztalatot szerezzünk, hogy próbáljunk jó dolgokat csinálni. Boldog vagyok, mert láttam a játékosaimon, hogy próbálkoznak. Szóval ez számomra nagyon fontos, mert tudom, mi van bennük legbelül, és tudom, hogy képesek megmutatni. Az első 2 körben Kolumbiával és Portugáliával kerültünk szembe. Ők a világ legjobb csapatai közé tartoznak. Szóval most megyünk, hogy újra felkészítsük a csapatot. Persze meg kell próbálnom megmondani a játékosaimnak, hogy ne adják fel, mert persze a mai nap 5 gólt kaptunk, ami túl sok.
4: We considering 5 goals today is too much.
1: Ugyanebben a 4-esben Kolumbia 1-0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot. Magyar idő szerint ma hajnalban, a mexikói Guadalajarában, és ezzel tovább jutott a K csoportból. 6 pontos Kolumbiát a 4 pontos Portugália követi ebben a 4-esben. Az E csoportban Anglia nem bírt Gánával, a bosszani találkozó 0-0-al zárult. Ezzel a döntetlennel mindkét csapat 4 ponttal áll és közel került a továbbjutáshoz. Anglia sorozatban a 4. nagy tornán játszott döntetlent 2. csoport mérkőzésén, ez is szóba került a Jude Bellinghammel készült meccs után interjúban. A Real Madrid játékosa 50. alkalommal játszott tegnap az angol válogatottban, és őt választották a meccs legjobbjának is.
2: Szerintem nem én érdemeltem meg ezt a díjat, hanem valamelyik gánai játékos, mert kiválóan védekeztek, de persze hálás vagyok érte. Több helyzetünk is volt, de a gól nem jött össze. Ez az angol válogatott tipikus 2. meccse volt. Az elsőt megnyertük, most meg megint döntetlent játszottunk. A gánaiak láthatóan az 1 pontért jöttek, amivel tovább juthatnak. Ezt megvalósították, remek munkát végeztek.
1: Anglia-Gána tehát 0-0, most következzen az afrikai csapat szövetségkapitánya Carlos Queiroz. A portugál szakember a pontszerzés után így értékelt.
6: Nagyon büszke vagyok arra, hogy a játékosaink hogyan harcoltak, mennyire tudták tartani a tervet, és mindig hittek abban, hogy van esélyünk arra, hogy nyerjünk egy ilyen nagyszerű csapat ellen. Mégis ez egy olyan eredmény, ami egy ajándék a szurkolóknak. Pontosan az volt a cél, hogy az első félidőt úgy fejezzük be, hogy frusztrált legyen az angol csapat, úgy menjenek be az eltözőbe, hiszen tudták, hogy nincs megoldásuk arra, hogy megverjenek minket, és akkor kezdtük el kontrollálni a játékot, és akár lőhettünk volna mi is, sajnos nem sikerült, de szerintem Anglia is lőhetett volna nyilvánvalóan, úgyhogy ez egy tisztességes eredmény a döntetlen.
1: Az L csoport másik mérkőzésén Horvátország 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban, így életben tartotta továbbjutási esélyeit. Panama viszont már nem jutott tovább a négyesből. Az aranylabdás legenda Luka Modric 200. meccsét játszotta a horvát válogatottban. A Horvátország Panama találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
7: Horvátország remekül kezdte a mérkőzést, attól függetlenül az első fordulóban 4-2-es vereséget szenvedett Angliától, Panama pedig Gánától kapott ki 1-0-ra, tehát a 2-0 pontos csapat találkozóján Modric fejelt 9 méterről a kapu mellé, aki egyébként 200. alkalommal játszott a horvát együttesben, döbbenetesen nagy szám, fantasztikus futballistáról beszélünk. A horvátok ragadták magukhoz a kezdeményezést, a panamai csapat tudta azt, hogy neki mindenképpen, hogy győzni szerettek volna, legalább egy pontot szerezni, hogy versenyben maradjanak, de ehhez képest agresszíven játszottak, de igazán nem tudtak szép kombinatív játékot nyújtani. Az első félidő nem azt mondom, hogy egyenlő erők küzdelmét hozta, mert Horvátország jobban játszott, de nem tudta föltenni az íre a pontot, ezért a szünetben cserélt is Horvátország, Musa helyett Budimir került a pályára. Osasuna támadója nem is vált sokat avval, hogy igazán bemutatkozzon a horvát válogatottba. Az 54. percben Stanis is adott be jobb oldalról, a védők lemaradtak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy úgy adta be a labdát, hogy a alapvonaltól a kapus előtt visszafelé csavarodott az ötös felé, a kapus nem tudott kivetődni rá, a hosszú oldalon pedig érkezett Budimir, és a védők előtt eljövő labdát több 5 méterről helyezte az üres kapuba. Rendkívül fontos gól, vezet Horvátország. Az 57. percben még a sokból nem jött ki Panama, és óriási zicsere volt a horvátoknak 3 perccel a gól után. A saját térfelől Modric indította Marko Pašalićot, aki át akarta emelni Mosquerán a labdát, de visszapattant hozzá, majd 5 méterről a léc fölé emelt. Telt múlt az idő, a horvátok szerették volna lezárni a meccset, a panamaiak egyre kíjebb merészkedtek, nagyon keményen játszottak, benne volt minden ütközésben az, hogy sárgalapot lehet kapni, vagy akár a kiállítás sorsára is juthatnak. Próbálkoztak ők is cserével, Fajárdot Londono váltotta, aztán már eljutottunk a mérkőzés végére, amikor egy panamai szabadrugás volt 25 méterről, de Murillo a kapu fölé lőtt. Nem tudott már újabb helyzetet kialakítani Panama, és a mérkőzés egészét látva Horvátország megérdemelten nyert, csatlakozott a 3 pontos csapatokhoz, Panama pedig már bármit csinál, nem tud tovább jutni a csoportból.
1: Vukovics Lászlót hallották. Magyar idő szerint ma este megkezdődik a csoportkör utolsó fordulója a labdarúgó világbajnokságon. A B csoportban 21 órától Svájc-Kanada és Bosznia-Hercegovina Katár mérkőzéseket rendeznek. Évféltől a C csoportban Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitival csap össze. Az A csoport zárófordulójának 2 mérkőzése, a Csehország-Mexikó és a Dél-Afrika-Dél-Korea találkozó pedig hajnali 3 órakor kezdődik majd.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Továbbra is labdarúgás, túlbő a Ferencváros kerete, ezért várhatóan lesznek még távozók a nyáron. Erről beszélt az M1-nek adott interjújában az új vezetőedző Borbé Balázs. Az FTC-t tegnap utazott el egy 10 napos ausztriai edzőtáborba. Borbé Balázzsal az elutazás előtt Andrássy Gyula beszélgetett.
8: Tudtam, hogy mit és hogy akarunk csinálni, nyilván túl vagyunk a felkészülés, nyári felkészülésnek az első szakaszán, főleg a fizikális felkészítésen volt a hangsúly, amit ugye lezártunk egy barátságos mérkőzéssel. Hál' Istennek mindenki túlélte, nem történt semmilyen sérülés az első 2 hét után, úgyhogy ez nagyon pozitív dolog. Megkezdjük az edzőtábort, ami azt jelenti, hogy elkezdjük a felkészülésnek a második szakaszát, amiben sokkal több taktikai elemet fogunk majd gyakorolni. Az egyik célom az, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, vagy alakítsunk ki, ahol szívesen járnak a játékosok, és szívesen is jól érzik magukat, és tényleg nem akarnak innen hazamenni, hanem tényleg jól érzik itt magukat. Ha ilyen a visszajelzés, akkor ez úgy néz ki, hogy jól alakul, de nyilván van hova még fejlődni, meg van még mit csiszolni ezen a dolgon is.
9: És milyen ez az élmény a vezetőedzői oldalról?
8: Abszolút pozitív, mert tényleg én is úgy érzem, hogy jól érzik magukat a játékosok. Beleálltak a munkába, senki nem panaszkodik, senki nem keres kifogásokat, hanem tesszük a dolgunkat, és én remélem, hogy a megfelelő tudatos munka az eredményhez vezet.
9: Vannak érkezők, távozók, hosszabbítók, már többet is bejelentett a Ferencváros hivatalosan is. Mekkora átalakulással számol, és ami talán engem jobban érdekelne, hogy tekintve a Hajnal Tamással ápolt jó viszony által, a sportigazgatóra mennyiben egyeztet a keretátalakításban, mekkora szabad kezet kap ebben?
8: Hát abszolút közös döntések, mindent megbeszélünk. Én úgy gondolom, hogy főleg ez a nyári átigazolási időszak, ez általában intenzív. Én úgy gondolom, hogy egyelőre még mindig sokan vagyunk, úgyhogy redukálni fog kelleni majd a keretet. Nem mondom, hogy ahogy említettem a válasz elején, hogy mindent egyezteszünk, mindenről beszélünk, és általában ezek közös döntések.
9: Győrből egyébként volt már ajánlása? Játékos téren?
8: Jaj, nem.
9: Két hét múlva kezdődik ugye az első tétmérkőzés is. Vojvodina az ellenfél, nem megoldhatatlan feladat, nem is kell sokat utazni. Hogyan látja ezt a párharcot?
8: Szerintem a lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk a hadcsapatból, de igazából semmit nem változtat az a tényen, hogy mi erre legjobban fel szeretnénk készülni, és tovább szeretnénk jutni. Mondom, elérkeztünk a felkészülés másik szakaszába, az edzőtáborban tényleg rengeteget fogunk dolgozni a taktikai elemeken, és miután hazaérünk, már csak a Vojvodinára fogunk készülni.
1: Borbély Balást, a Ferencváros vezetőedzőjét hallották. Szappanos Péter után újabb válogatott játékost igazolt az Újpest labdarúgó csapata. A Fővárosi Együttes tegnap este jelentette be Margáv Ákos megszerzését. A 20 éves középső védő a Puskás Akadémiától érkezett. Fiatalkora ellenére már 53 NB1-es bajnoki lépett pályára, és június 9-én Kazahsztán ellen a felnőtt válogatottban is bemutatkozott már. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket! Viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: 6. világbajnokságán is gólt szerzett Cristiano Ronaldo. Csúcs találkozót tartottak a Visegrádi négyek Gödöllőn. Marad a napos idő. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Cristiano Ronaldo duplázott, Portugália pedig magabiztosan 5-0-ra legyőzte Üzbegisztánt a labdarúgó világbajnokság K csoportjában Houstonban. Az ötszörös aranylabdás Ronaldo tehát 2 góllal járult hozzá a sikerhez, és ezzel ő lett az első játékos, aki 6 világbajnokságon is gólt szerzett. Ugyanebben a négyesben Kolumbia 1-0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot, magyar idő szerint ma hajnalban, és ezzel tovább jutott a K csoportból. Az L csoportban Anglia nem bírt Gánával, a bosztoni találkozó 0-0 lett. Ezzel a döntetlennel mindkét csapat 4 ponttal áll és közel került a továbbjutáshoz. A kvartett másik mérkőzésén Horvátország 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban, így életben tartotta továbbjutási esélyeit. Panama viszont már nem juthat tovább a négyesből. Az aranylabdás legenda Luka Modric 200. meccsét játszotta a horvát válogatottban. Szapponos Péter után újabb válogatott játékost igazolt az Újpest labdarúgó csapata. A fővárosi együttes tegnap este jelentette be Margráf Ákos megszerzését. A 20 éves ballábas középső védő a Puskás Akadémiától érkezett. Fiatal kora ellenére már 53 NB1-es bajnokin lépett pályára, és június 9-én Kazasztán ellen a felnőtt válogatottban is bemutatkozott már. Pénzügyi okok miatt nem indul az Euroligában az NKA Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A legutóbbi idény bajnoki aranyérmese írásban tájékoztatta a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét és a nyilvánosságot is arról, hogy a 2026-27-es szezonban nem nevez az európai kupasorozatokba. A Pécs mellett az Elte Beac Újbuda sem indul a nemzetközi porondon. A fővárosi klub a bajnoki 5. helyezésével az Európa kupában indulhatott volna, ám a pécsiekhez hasonló indok miatt ezt végül nem vállalta.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormány főtársaságában hangsúlyozta, Közép-Európa az EU legfejlődő képesebb térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell. A partnerországok kormányfői is üdvözölték a találkozót. Andrej Babis cseh miniszterelnök az együttműködést emelte ki. Robert Fico arról beszélt, hogy a versenyképesség erősítése lesz a visegrádi együttműködés július 1-jével induló szlovák elnökségének egyik fő célja. Donald Tusk lengyel kormányfő pedig megköszönte Magyar Péternek, hogy megerősítette a V4-ek jövőbe vetett hitét. Több fontos törvényt is elfogadott tegnap az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tévő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében, és átalakul a közmédia intézményrendszere is. Megbénult este a vasúti forgalom Németországban. A rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt az összes vonatot megállították az állomásokon. Az üzemzavart reggelre sikerült elhárítani. Újraindult a forgalom, de az utasokat figyelmeztették, hogy még lehetnek fennakadások. Árvíz és földcsuszamlás fenyegeti Japán délnyugati részét. A heves esőzések miatt Kyushu szigetén eddig két helyen csúszott meg a föld, senki sem sérült meg. Rövid időre figyelmeztetést adtak ki a csaknem 400 ezres Nagasakiban is. Szakértők szerint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak a heves esőzések Japánban.
1: Közlekedés.
3: Dolgoznak az M7-esen Letenye felé Érd térségében. A 21-es és a 23-as kilométer között az aktuális munkaterületnél a belső sávot lezárták, 3-4 kilométer hosszan araszolnak a járművek. Az ellenkező, Budapest felé vezető oldalon, ugyancsak Érd térségében egy korábbi baleset miatt torlódik a forgalom. Sokan haladnak az M1-esen, Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
3: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég, legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!

Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan 3.49 van, június 24-e, ha minden igaz, de 28-án lesz Levente nap, megtudtuk Erikától, egyik hallgatónktól, előre ment és felköszöntött, köszönöm szépen. Itt van Csonka Zsófi, hello Zsófi, és Ballai Attila, és szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt, Harsányi Levivel az élen.
1: És mit szólnátok, hogyha felhívnánk Magyar Zoltán urat, az egykori Fradi foci technikai vezetőjét, borász, parlamenti labdarúgó válogatott kapitány edző, aki Beregszászon járt. Mit szólnátok, hogyha beszámolna erről?
2: Remek ötlet.
1: Jó, akkor viszont hívjuk is fel, itt van vonalban minden igaz. Hello Zoli, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, Isten értesse a Leventék.
1: Köszönjük szépen, Zoltán, nagyon kedves vagy, főleg tőled, és nagyon szépen köszönöm, de ez még odébb van, de a hallgatók tették ezt a köszöntést így ide is. Nos, amiért hívunk, egyrészt ugye voltál már itt nálunk, tudjuk, hogy jó veled beszélgetni, és mindig élményszámban megy, hogyha éppen a legutóbbi utazásaidról, vagy a régmúltban tett utazásaidról, de beszélgetünk, és úgy tudom, hogy a hétvégén Beregszászon voltál, kárpátaljai és anyországi öregfiú csapatok foci tornát rendezték, ha minden igaz, ugye Kalocsai Géza emlékére. Erről beszélj már nekünk, légy oly kedves.
4: Igen, hát igen, mert fél évnél tartunk, de már idén ez volt a harmadik utam, úgyhogy büszke vagyok az állóképességemre. Ez a korban ez elég szép teljesítmény, köszönöm szépen. Valóban Kalocsai Géza bácsi emléktorna volt, négy kárpátaljai öregfiúk csapattal, és nevezetesen a rendező Beregszász, Géza bácsi szülővárosa, Munkács, Volóc és Ilosva. Végül a Volóc nyert a döntőben, egy klasszikus négyes torna volt egyébként, a Munkácsot verték a döntőben, és a Beregszász pedig a harmadik helyet szerezte meg az Ilosva legyőzésével. Ez, hál' Istennek, ez a torna, legyen sajnos háború, bármi, égzendés, földindulás, ez a torna, ez megy, mert Géza bácsinak akkor a nimbusza máig is, pedig már ugye jó néhány éve sajnos elveszítettük, hogy összejönnek a csapatok és a tiszteletére egy ragyogó tornát csinálnak, ami barátságos, de hát az ember erre szokta mondani, hogy a szemem elé teszem a két tenyeremet, és még el is fordulok, hogy ne lássak bizonyos szikrázó belemenéseket, de aztán után semmi nincs. Bankert, evési vás, stb. Úgyhogy akkor a Géza bácsi, igen?
1: Nem, hogy akkor ez ugye nyilván sport is, de ahogy érzem, ez egy kicsit a magyarságot, a kicsit a kultúrát, hogy mindent hogy összehoz, és komoly közösségi jelenlétet igényel.
4: Így van, a helyszín az általában a Beregszászi Barátság stadion, magyarul Drúzsba.
1: Magyarul.
4: Ezt azért szoktam mondani, hogy 1990-ben még Szovjetunió alatt ott játszottunk a Ferencvárossal, Zúrják Csöpi kettőt rúgott a háromba, és máig emlegetik azt a meccset, tavaly különben a Csöpi is kim volt velem, és hát simogatták, szeretgették minden, mint egy ilyen állatsimogatóba, de hát természetesen Csöpi húsvér ember és nagyszerű barát.
2: Persze. Bár azért a játékos korában mi úgy betéztük, hogy a rózsaszín párduc, tehát az állatsimogató benne van.
4: Igen, így van, kétségtelen. Kitűnő a memóriádat.
1: Rózsaszín párduc?
4: Így van. Igen, mert hát ilyen fehér bőrös szeplős, és bizony voltak olyan, tehát a lebarnulásnak volt ilyen stádiuma, szín, amit az Attila mond, nagyon bölcsen és kitűnő megfigyelő képességről tanulságot téve. Úgyhogy ebben a Barátság stadionban Géza bácsi 100. születésnapján 2013-ban, mert 1913-ban született, elhelyeztünk egy emléktáblát, a város, a helyi sport egyesület, a Ferencváros, az FTC baráti kör, még jó öreg Géci Pista bátyámat ki tudtam vinni, mert akkor a tisztelője volt Géza bácsinak, hogy már nagyon nehezen tudott mozogni, és nem is vállalt utakat, de erre kijött, és részt vett az emléktábla avatáson, úgyhogy mindig akkor beszédek vannak torna előtt, megkoszorúzzuk az emléktáblát, ott a helyi sajtó, rádió, tévé, újságok, és akkor elindul a torna, és tényleg ez egy fantasztikus dolog. Annyit Géza bácsiról egyébként szoktam mondani, hogy tiszteletből általában Y-nal írják a nevét, de így, tehát dr. Kalocsai Géza, mert ez egy magyarosított név, valamikor a 1700-es években Kis-Lengyelországból jött a Kazimierz család, egy nemesi család, telepedett Beregszázba, tehát ível íre magyarosították ezt a talocsait így, úgyhogy. És hát Géza bács ugye nagyon jó játékos volt, ha röviden mondhatom, majd szóljatok, hogyha túl sokat beszélek.
1: Nem, eddig én meg vagyok elégedve veled, folytassam.
4: Ez jellemző, hogy az embernek egyik dologról eszébe jut a másik, és aztán így tovább. Tehát ő a Beregszázba kezdett futballozni, nagyon jó fejű gyerek volt, oda járt gimnáziumba, és kikerült, mert akkor a csehek alatt volt Beregszáz, hogy mondják a helyiek, hogy a csehek alatt. Kikerült érettség után a híres Károly Egyetemre Prágába, és ott azt a Sparta Prágába kezdett játszani, ami akkor a világ egyik legjobb csapata volt. Hát ugye a közép-európai iskola akkor csúcson volt világszinten is, és kikerült 34-ben a olaszországi világbajnokságra, és világbajnok ezüstérmet szerzett Géza bácsi. És hát amikor visszajött Kárpátalja, akkor egy ideig játszott az Ungvári AC-be, aztán átjött Magyarországra, Ferencvárosban is játszott, kicsit a Honvédba és Újpestbe is belekóstolt, és hát kétszer még magyar válogatott is tudott lenni Géza bácsi.
2: Igen, de ahogy mondott, egy komoly sportvetélkedőn is nagyon fogos kérdés lenne, hogy ki volt az első magyar labdarúgó, aki világbajnoki érmet nyert, és kevesen tudnak, hogy 34-ben csak éppen Karocsai Géza csehszlovák színekben, mert ahogy mondod, Kárpátalja az első világháború után, tehát Párizs környéki békék után Csehszlovákiához került, de egy kérdés, részben állítás is. Ugye Géza bácsi 95 éves koráig élt, egészen elképesztő, hogy aki 1913-ban megszületik, az miken ment át a teljes 20. századon. Aztán ő volt a legidősebb élő magyar válogatott labdarúgó, egészen addig még meg nem halt, és onnantól kezdve átvette Gyetvai Laci bácsi ezt.
4: Így van.
2: Laci bácsi Zólyomba született, ugye a Felvidéken. Amikor átjöttek, akkor a Ferencvási pályaudvaron vagonba éltek a családjával kicsi gyerekként, és ő is 95 éves koráig élt. És amikor meghalt, akkor Rudas Feri bácsi lett a legidősebb magyar válogatott játékos. Pontosan. Ő 23-as születésű, hát ő is az egész 20. század megszemet, és ő is 95 éves koráig élt. Hogy te is ismerted őket, miből voltak ezek az emberek?
4: Hát én azt szoktam mondani, hogy én olyan szerencsém volt, hogy amikor 78-ban Fradiba kerültem, 78. november 28-án, akkor én ezeket a nagy öregeket még mindet ismertem. Sőt, még a Toldi Géza bácsit, és még tudnám sorolni visszaverőleg. Igen, és ez talán életem legnagyobb ajándéka. Hát máig beleborzongok, hogy egy asztalnál ülhettem velük, borozgathattam velük, és felajánlották a tegeződést, hogy na öcsém, minden. Én akkor is azt mondtam, már fölértem fiatalon ésszel, hogy ezek nem csak futballhősök voltak, Ferencváros magyar futball szempontjából, hanem én azt gondolom, hogy történelmi személyiségek. Éppen azért, hogy amiket átéltek, és velük, bennük volt valami, most azt mondhatják, hogy ez hülyeség, de nem, hogy rajtuk annyira látszott és érződött, hogy ők még a Magyar Királyságba születtek gyakorlatilag, vagy majdnem a Magyar Királyságba. Tehát a föllépésük, a modoruk, a stílusok. Egyet mondjak, Toldi Géza bácsi ugye hazajött, sokáig volt külföldön, többek között Dániában, és minden akcentus nélkül olyan választékosan, fantasztikus stílusban beszélt és fejezte ki magát, olyan elegánsan öltözködött, hogy ezt nem lehet utánozni. Tehát ez vagy van, vagy nincs. És ugyanezt tudom mondani a Géza bácsiról is, és Gyetvai Laci bácsiról is egyébként.
3: Ha már Géza bácsinál tartunk,
1: a
3: Volóci, az Ilosfej és a Munkácsi focisták, ugye itt viszonylag fiatal, azért mondjuk ki az öreg fiúk csapata, hiszen ugye 40 pluszosak, és láttam, hogy nagyon sok fiatal is részt vett ezen a közös tornán. Mennyire ismerik az ő munkásságát?
4: Van egy fantasztikus ruszin nemzetiségű sportstatisztikus, ha Attila találkozna vele, hát ha megadja az ég egyszer, hogy összetomozni vele. Ez annyi dolog van ennek az embernek a fejébe, Hadzsagának hívják, meg leírva, hogy egyszerűen elképesztő. Most ezt szokták mondani.
3: Ezt a beszélgetést azért meghallgatnánk mi is.
4: De ez tényleg elképesztő. Most is ott volt egyébként, és mondod. Tehát ő gondoskodik arról, hogy a légi nagyoknak a neve, játéka, vagy edzői karrierje ne menjen feledésbe. Ma azt tudni kell, akárhogy is, és én mindig elmondom, mikor a ukrán válogatott első meccsét volt szerencsém szervezni, és annak volt egy öreg fiú megemlékezése 25 évre rá 2017-ben, azt hiszem jól számolok, akkor is elmondtam, hogy azt nem lehet elfelejteni, hogy az, hogy a második világháború után a szovjet-orosz és szovjet-ukrán futball olyan halatlan gyorsasággal fejlődött, abban hatalmas szerepe volt a kárpátaljai magyar és ruszin nemzeti, azért mondom a ruszin, mert bennem is van büszkén ruszinvér, játékosoknak és edzőknek. Tehát egy Komán Miska bácsi a Dinamo Kijevnél fogalom, mert ő játszott is ott, és az utánpótlást évtizedekig ő irányította. Vagy ha mondok ilyen neveket, hogy Kapus Havasi András, Túrjancsik Laci bácsi, a Mihalina, vagy a Szabó Józsi bácsi, hát ezeknek a nevét, ha kiejtik arra felé, ez körülbelül olyan áhítattal teszik, mintha nálunk azt mondjuk, hogy Puskás Hidegkuti Grosics, gondolom érzékeltettem, hogy miről van szó. És a Géza bácsi, aki ugye hosszú életű volt, járt haza, évente legalább egyszer-kétszer a családhoz, Beregszász díszpolgárának is fogadták, és amikor például 2001-ben, ha jól emlékszem, volt a beregszászi labdarúgás 100 éves évfordulója, nagy felhajtás volt a szó jó értelmében, akkor kivittem, életükben először jártak ott a Buzánszky Ernő bácsi, Grosics Gyuszi bácsi. És akkor ők, akik ugye aranycsapattagok, olyan gyermeki szeretettel és tisztelettel a kettő együtt a csodálatos, rajongták körül Géza bácsit, ahogy az összes többi ottani régi, meg nem régi futballista, és ez azért átörökítődik a mostaniakba is azért. Ez vannak, akik gondoskodnak, többek között ez a torna is.
2: Zoli, azt nem kell mondani neked, meg a hallgatók nagy részének sem, hogy a futball háborúk idején sem szünetel, amíg csak az adott országban nincs hadszíntér, addig igyekeznek bajnoki meccseket, válogatott meccseket is játszani. Ugye a lengyelek a német agresszorot 4 nappal még a magyar válogatottat fogadták Varsóba, mert egyszerűen az emberek kapaszkodni akarnak a normalitásba a nagy vész idején. És most Ukrajnában háború van. Mennyire érezhető, hogy más most ez a torna, hogy sokkal többet jelent tényleg, mint hogyha öreg csókák összetalálkoznának és fociznának egyet?
4: Igen, így van. Ebben úgy kapaszkodnak úgy nosztalgiából, hogy bezzeg a régi szép idők, meg amikor még sokkal több csapat volt, meg persze, hogy amikor még fiatalok voltunk mondjuk, de nagyon érződik, tehát nagyon érződik az a körülmény, amit ez a már több mint 4 éve tartó háború okoz. Nagyon, hát már csak azért is, mert nagyon szomorú, hogy a kárpátai bajnokság, ami egy nagyon jó és erős bajnokság volt, ugye ez azt mondják, hogy megye oblast, tehát ez 12.900 négyzetkilométer, tehát egy kis ország, sok európai országot megelőző területben lakosságban, és egy millió, hát olyan 1-200 ezer lakosa van. Tehát a csapatok, a bajnokságban játszó csapatok száma az hát harmadára esett körülbelül. Hát ugye a fiatalokkal tudjuk mi van, vagy külföldön dolgoznak, vagy ott vannak a fronton, vagy... Tehát borzasztó.
1: És ez az alaphangulatot kint nyilván teljesen rányomja persze a hétköznapokra.
4: Igen, de ilyenkor ugye azért elfelejt. Tehát ilyenkor azért megszűnik a külvilág, és a futballban tudjuk, hogy ez a csodálatos, hogyha bevegyünk ott a 4 gyel közé, ugye a Kofi mondta, messzert részekre, ugye, a gyel, hogy azt hiszem a 11-esre mondta talán pontra, de hogyha bemegyünk ugye a 4 vonala körülhatárolt szép pázsitra, akkor ugye minden megszűnik, újra gyerekké leszel, és akkor elfelejted a bajokat egy időre legalábbis.
1: És veled mi lesz most, olyan szempontból mondtad már ez a harmadik utazáson, vagy tu most akkor bepihensz egyet, vagy azért még van előtte, tornyosulnak a feladatok, a lehetőségek a munkában?
4: Hát ki volt most, Debrecenben voltam előtte a Buzánszky kupán, ami az ország legnagyobb egyetemi kispástorna, és van téli és önálló nyári szakaszra is, és a Jenő bácsival 24 éve vállaltuk ezt föl, és én, mivel ő már nincs becsülettel, igyekszem tartani a frontot ő helyette is. Hát aztán június elején meg Olaszország, Toszkanában voltunk a borász válogatottal az Európa bajnokságon, és hát ugye mi voltunk a védők, az Európa bajnokok. Sajnos most utolsó pillanatos sérülések miatt és csatárhiány nélkül nem tudtuk ezt megvédeni, de annak örülök, hogy az utolsó helyosztó meccsen a portugálokat az 5-1-re le tudtuk verni, bár a válogatott szinten lenne ilyen eredmény.
1: Igen, jó lett volna ezt a borász szó nélkül véghallgatni ezt a mondatot.
4: Jó, visszaszívom.
1: Úgyhogy, igen?
4: Hát annyi idő van még Géza bácsiról, hogy itt a játékos pályafutásáról beszéltünk meg, hogy fantasztikus egyéniség volt, és tényleg 99-ben valahogy nekem jutott eszembe, biztos véletlenül, hogy a régi válogatottakat összehozni karácsony tájékán, és akkor így ő lett a doyen, ugye, akit ugye az Attila említette, hogy kikörökölte, vagy Laci bácsi, Rudas Feri bácsi, aztán utána Radu Józsi bácsi is, Isten áldja őket.
2: És Józsi bácsi is 95 éves koráig élt a Radu Józsi. Egészen elképesztő. Minden ugye, ilyen 95 éves koráig.
4: Ráadásul úgy, Attila, te tudod, mert eléggé ilyen statisztikus agyad van, hogy azért egy fogságot is végig csinál.
2: Józsi bácsi 6,5 év szovjet hadifogságban volt.
4: Erről beszélek.
2: 27-es születésű volt, 44-ben azért vitték el, mert a hunyadi páncélosoknak a tetkója ott volt a karján, és ezért elvitték, és 6,5 évig volt hadifogságban.
4: Így van. Úgyhogy Géza bácsival nagyon jó viszonyom volt, baráti, tacára, hogy két generációs különbség, mert anyukám is Beregszárdba született a cserk alatt, és aztán így ez egy külön plusz vonal volt, és ugye Géza bácsak nem szabad megfeledkezni az edzői pályafutásáról, ami még a játékos pályafutáson is, ugye VB ezüstérmes, és azt mondom, hogy tromfolom az edzői pályafutással. Tudjuk, hogy a Fradiba is volt, Gurnik Zsavzse, lengyel bajnok, kupagyőztes, aztán a Standard Liège, belga bajnok, kupagyőztes, ha jól emlékszem.
1: Igen, az is sport világpolgár, nem?
4: Majdnem olyan mindusza volt, mint edző, mint a Hidegkuti Nándi bácsinak, és amit sokan nem tudnak, hogy ugye az aranycsapatnak a Sebes Gusztáv, ugye ő volt a komisszár, ugye a politikai ember, de nyilván értett a labdarúgás, ezt nem akarom tőle elvenni, de hát azért tudnánk mesélni, de most nem ez a lecke. És ugye ott azért volt két kiváló szakember, a Mándi Gyula és a Kalocsai Géza bácsi, mint segítő, mint mai szóval pályaedzők. Azért ez
1: Jó.
4: Nem akármilyen.
1: Legközelebb akkor majd más leckeanyagot is kinyitunk, ahogy említetted, azért az is érdekes lehet. Nagyon köszönjük szépen, Zoli, hogy itt beszéltél erről, és egy erős küldetéstudatot érzek azért önmagadban, és szerintem ide, meg erre a környékre, meg a magyarság, nem tudom, sport történelmének ápolása nagyon sokat tesz ahhoz, úgyhogy nagyon szépen köszönjük.
4: Pihenj
1: a nyáron, ha tudsz, ha nem, akkor meg dolgozz, és majd utána számolj be, hogy merre jártál, jó?
4: Rendben.
1: Köszönjük szépen, szervusz. Köszönjük szépen mi is. És mindjárt folytatjuk, hiszen pontosan 9 óra László Csaba várakozik a Nemzetközi Pályaudvaron, hogy felvegye a telefont, mindjárt hívjuk őt.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
6: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsalda az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió.

sportban történik, az nálunk Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És most pedig 9 óra 9, jó reggelt kívánunk mindenkinek, Csonka Zsófia Ballai Attilával ülünk itt, és várjuk a negyedik beszállót, mert ugye így tudunk menni taxival igazából.
2: De a harmadik beszálló Harsányi Reventől.
3: Így van. Ott az, gyakorlatilag a volánnál, szinte.
1: Ott nem az erős lenne, de én is itt ülök.
2: Első beszálló.
1: Igen, köszönöm, és még egy embert be tudunk ide tenni. Örömmel nyitjuk ki az ajtót, és itt van beszélgető társunk. László Csaba, jó reggelt!
4: Jó reggelt, köszönöm, hogy engem is felvesztek.
1: Nagy öröm, mert színes történetek tarkítják az utunkat, és mindig kell ilyen ember.
2: Az előbb ott állt Peli az út mentén, stoppot elhajtottunk mellett, igen. Hogy téged még fel tudjuk venni.
1: Igen, Peli, adjuk. És valaki azt mondja, hogy vegyük fel Ronaldot. Na most már minek, ha meglőtte
3: szerdán
1: a gólját.
3: Biztos, hogy nem veszünk fel senki mást.
1: Csak a Csabát.
3: Így
4: köszönöm. Attilát is nagyon rég hallottam, de
3: csak biztos, hívtuk hogy... be. Végre meg tudtuk győzni, ezzel megtudtuk.
4: Már van egy kérdésem Attilához. 1893, semmit mond valamit? Nem?
1: Hát azon a válaszolj már. De,
2: hát azért biztos sok minden történt 1800 futball jellegű?
4: Igen. Megvan egy olyan név, hogy Charles William Miller. Na mindegy, segítek. Vicces, nagyon vicces, ma reggel jött ez is velem szembe, tényleg, őt is fölvettem.
1: Mit lehet róla tudni?
4: A lényeg az, hogy a legjobb harmadik, ki lesz a legjobb harmadik, erre a skótok kitalálták, hát ki nem skótok, hogy 1893-ban Charles William Miller vitt két focilabdát Brazíliába, és 1894-ben szervezte meg az első brazil bajnoksit. Na most arra kérik a skótok, a brazilokat, hogy erre legyenek tekintettel a következő mérkőzésre, mert ők is történelmet akarnak írni, hogy tovább jussanak.
2: Ja, hogy évfélkor a brazil-skót meccs van, így van.
1: Így, ráadásul Skóciában lesz, skót-brazil.
2: Most egyébként...
4: Esküszöm, ez a világbajnokság történelmet tanít, komolyan mondom, nem csak hosszú, hogyha az ember utána néz, akkor egyre érdekesebb dolgok kerülnek felszínre.
2: Ugye Skót-Brazil 1974-ben egy csoportban voltak, és azzal estek ki a skótok a brazilokkal szembe, hogy ők 2-0-ra verték meg Zaire-t, a brazilok pedig 3-0-ra, egymás ellen 0-0-át játszott a két csapat, a jugoszlávok megverték 9-0-ra Zaire-t, és csak az döntött a csoportba, hogy ki mennyire veri meg, és a skótok kiestek pedig akkor is nagyon jó csapatokat, és azóta fenik a fókot a brazilokra.
1: Majd most?
2: És hát igen, de az a vicc, hogy így, hogy legjobb harmadikok tovább mennek a braziloknak, nem olyan eszelős a tét, mert biztos tovább jutnak. De ha kettő menne tovább, akkor ha most Skócia egyen megverné Brazíliát, Brazília kiesne. Mert ugye Marokkó, Brazília X-elt egymással, Marokkó ugye megverte Skóciát, ezért rossz ez a lebonyolítás.
1: Jó, mondta, a kárt is kell írjak valamit.
2: Ezért rossz ez a lebonyolítás. Egészen máshogy nézném a meccset, hogyha Brazília és Brazília kieshetne.
1: Hát ne,
4: na, de érdemes voltam, Levi, most már érdemes volt engem fölvenni.
1: Köszönöm, igen, ráadásul ugye most azt is elém tettitek ezt a gondolatot, hogy akkor Rafinhának kell gólt lőni, hiszen minap ugye azt nyilatkozta, hogy ő tudja és érzi, hogy még nem teljesít úgy a válogatottban, mint a klubcsapatában. És ezt el is várják tőle. Mert ki, ha nem ő lő gólt? Thiago, Tello vagy Bruno? Jobb oldalt hátul? Hát nem igazán. Rafinhának meg kell érkezni ebbe a meccsbe, és így, ahogy mondjátok, tehát a skót páncélos hadosztály, ha nem is trükkös módon, de majd előre megy, és valahogy egy gólt valahogy be fog oda nyomni a brazil kapuba, és onnan lesz érdekes a mérkőzés.
4: Szerintem még így is tovább tudnak jutni 3 ponttal, mert hogyha megnézem a 12 csapatot, aki ugye most harmadik helyen van, összességében nekem az az érzésem, hogy 3 ponttal is tovább lehet jutni. Az, hogy most a skótok lesznek, mert ugye a golarány is számít, aztán a fair play, meg még mit tudom, mik vannak, de a lényeg az, hogy 3 ponttal azért már tovább lehet jutni a harmadik helyen. Hogyha megnézem, hogy például Belgium, ugye nekik 2 pontjuk van, vagy Csehország 2 pontjuk van, azt hiszem, hogy még Kongó van ott 1 pont, de azért...
2: Hát Uruguaynak 2 pontja van, és a spanyolokkal játszik, és a kikap, akkor Uruguay is kiesik.
4: Például. Nagyon érdekes az, hogy ki fog a harmadikként, vagyis legjobb nyolc harmadik fogjuk tovább jutni. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. De úgy ma reggel ez szembe jött velem, és hát ugye egy skót, és hogy a skótok mennyi mindent, és hogy reménykednek, és ez a Charles William Miller, nagy dolog, hogy ez...
3: Hát Rafinhától minden esetre nem kell félniük, mert nem lép pályára.
1: Honnan gondolod ezt?
3: Szomsérülés.
1: Ne! És Neymar végre bemutatkozik? Nem hiányzik neked? Csabit a nagy nevek, mert épp aminap olvastam a góllövők listáját, erősen vezetik, ugye Messi, Holland, Mbappé és a többi. Most már Ronaldo is kettő. Egyedül Neymar nem szólt bele a nagy, hát, a nagy
4: Neymar,
1: nevek közül, meg Modric.
4: Neymar ő home office-ba dolgozik most.
1: Hát minek vitték ki, tényleg? Hát most minek viszik ki, ha nem is játszik?
3: Hát figyelj, még van egy hónapja játszani, igazából még játszhat.
1: Nincs, most ha nem egy három meccs, akkor onnantól már csak négy meccs marad.
4: Ez ilyen szép magyarosan, ez a világbajnokság ilyen Never Ending XXXL verzió.
1: De kb, igen. XXL
4: már el fog kezdődni a bajnokligája csoportkör, selejtező, és még mindig a világbajnoki döntőre várunk.
2: Ez vicc egyébként. És ahogy mondott, azért volt egy-két futbolista, aki a végén már odaért, de az elején, mintha el se kezdte volna, ugye Kempesz 78-ba nem rugott gólt a csoportkörbe, aztán gólkirály lett, vagy Paolo Rossi 82-be, hát az olaszok majdnem kiestek a csoportból. Aztán pont a braziloknak hívtak hármat, lengyeleknek kettőt.
3: Amúgy szerintem sokkal jobb lenne, hogyha... Bocsics, mondjad.
4: Igen, nem, mondjad, Zsófi,
3: csak azt akartam mondani, hogy lassan szerintem sokkal jobb lenne kivenni az olimpia programjáról a futballt, és egy futball olimpiát rendezni, mert akkor tök oké ez a 40 nap.
1: Hát ez a VB a futball olimpia.
3: Értem, de hogy akkor onnan viszont jöjjenek ki, tehát akkor adjuk át a helyet másnak, és akkor tényleg legyen egy ilyen erezzel a hajam. 6-7, legyen tényleg, nem tudom, 64 csapat, akármennyi, akkor reméljük, hogy mások is beférnek.
4: Beindítottad a fantáziámat, most lehet olyan világbajnokságot, akik csak az elit, csak azok, akik keveset jutottak ki, vagy akik még soha nem voltak ki, és akkor így fölosztjuk, és akkor a végén, aki a csoportjában minden világban, az világ első lesz, akkor azok majd külön fognak járni, ez már tényleg olyan...
3: És akkor lehetne salakos...
4: Mindenfélét ki lehet találni, de úgy összességében tegnap nézve ezt a angol-gána mérkőzést, nekem az volt az érzésem tényleg, hogy most senkit nem megsértve, mint hogyha például az angol válogatott, azok most ezt a mérkőzést unták volna, vagy
3: nem volt. Nem, hát nem ott volt a Sámán volt, Csaba.
4: Hát arról is külön beszélhetünk, én voltam Afrikában, és nem mondjátok, hogy mi van egy afrikai válogatott mérkőzésen, most mindegy, hogy milyen csapatról beszélünk, hogy a fekete mágia, meg a sámánok, meg fuha. Na, ezen a világbajnokság.
1: Tényleg.
3: Kén most még nyugodtan sétálgat, de aztán nem tudjuk.
1: Azért arra a kontinensről érkező játékosok igencsak jelen vannak, és magas szinten űzik a focit, amit eddig ugye Európa
3: vélt.
1: És épp azt néztem, pont az angol Gána meccs, hogy három fehérbőrű játékos volt a pályán. Tehát ezért ez szerintem iránymutat, és nagy változásokat hozhat. Ott volt az Gordon, Kane, és nem tudom, ten Rice. És aztán kb. ennyi.
4: Igen. Pickford.
1: Igen,
4: de most, hogyha én még egy valakit, vagy kiemelhetnék egy nemzetet, az is egzotikus, de az japán lenne ezen a világbajnokságon, legalábbis eddig.
1: Nagyon is fognak menni.
4: És ugye nagyon sokat beszéltünk az afrikai futballról, beszélünk az európai, dél-amerikai futball, és azért ezen a világbajnokságon legalábbis eddig van egy számomra, egy meglepetés csapat, az japán és Ázsia is. Dolgoztam Ázsiában, és lényegében engem nem az lepett meg, hogy az ázsiaiak, és ebben az esetben Japán ennyire fegyelmezett, mert ugye ez a mindennapi életük része az, hogy fegyelmezettek vagyunk, tisztelettel vagyunk az ellenfél előtt. De amikor azt mondom, hogy most már tudnak focizni, és szervezettek,
2: csak szervezetek, hanem olyan finesz van a játékukban, olyan megoldásaik vannak, most a legutóbb is a második gólyoknál, hogy a srác úgy felpörgette a labdát a kiugró embernek, az egészen döbbenetes mozdulat volt.
4: Igen, hogy technikailag, taktikailag is fölzárkoztak, hogy így szépen fogalmazzak. Én azt mondom, hogy igen, most már az ázsiai országokra is kell figyelni, mindegy, hogy most kivel találkoznak, Angliában, Németországban, stb. Hogyha most a klasszikus Európa európai futballt nézzük, ugye a nagyokat, az elején én meglepetésszerűen azt mondom, hogy nekem nem tetszett a portugálok játéka. Na most jött a következő meccs, Cristiano Ronaldo tényleg nagyszerű, de azért legyünk őszinték, hogy Üzbegisztán ellen sikerült tényleg csillogni-villogni, de az első mérkőzés az nem volt valami csillogás-villogás a spanyolok, ugyancsak ebbe a tikitakába belefáradtak, abba a rövid passzos játék, és nincsen ötlet az ellen, aki mélyen beáll, és taktikailag felkészült, és odafigyelnek, és olyan meccsterük van, hogy mindent csak elroncsunk, legalábbis addig, hogy ne kapjunk gólt. Vagyis ezek mind olyan új elemek, persze beszélhetünk nagyon sok mindenről, de ezek az új elemekkel nagyon-nagyon nehezen birkoznak meg azok a válogatottak, akik eddig, és mi úgy gondoltuk, hogy a legjobbak közé tartanak. Ugyanúgy a tegnap Anglia, Gána. Az angolok abszolút nem tudtak megbirkozni ezzel a koncentrált védekezéssel, és nem tudták megbontani, nem volt ötletük, ez most lehet fáradtság, és én mindig mondom, a mentális fáradtság, és a tehetség és az adottság. Nekem van egy külön verzió, majd csináljunk egy műsort, hogy mit gondolok a tehetség adottságról. Ez együttműködik, és hogyha a tehetség lényegében kontrollálja azt, hogy az adottságodat hogy használod föl, és ez egy bizonyos szinten elvezet egy mentális fáradtsághoz, mert nem tudsz döntéseket hozni, az adottságaidat nem tudod kihasználni, meg rossz döntéseket hoz, vagyis a tehetséget is csak az hozza felszínre, hogyha tisztán tudsz gondolkodni, és gyorsabban gondolkozod. Na most itt belekavarodtam ezekbe a dolgokba, nem akarok senkit fölmenteni, de azt mondom, hogy ez nagyon hosszú, és a játékosok fáradtak, és nagyon rossz döntéseket hoznak, vagy nem hoznak döntést, vagy egy egyszerű, és így a néző számára unalmas lesz sok mérkőzés. Itt pontot teszek a dolgok végére.
1: Maximum megértek, és egyet is értek, főleg az ilyen pihenőszünetek, talán Marosán Gyurival beszéltünk, és mondta, hogy kicsit keves lesz a hidratációs 3 percet, mert ugye neki sokkal több kell, hogy így on, mi kimegy a konyhába, meg hogy vegyék figyelembe, hogy neki több kellene. És én érdekes, a játékvezetőkről nem esik szó, egész jól működnek, most már ugye beszélnek is. Én várom azt, hogy a középdöntőktől énekeljenek is majd. Tehát mikor elmondanak egy var utáni helyzetet, akkor, és ha már megkaptam a szót, akkor a babám, fekete roma, csak hogy énekeljen, csak egy kicsit, mert most már minden van ebben, csak a foci tűnik el.
4: Én már biztos vagyok benne, hogy a következő lépés az, hogy a masszázs és tajmasszázs lesz az ivószünetben, hogy mindenkit rendbe tegyünk, hogy a sérült játékos is vissza tudjon térni. Vagyis így összességében nekem nem csak azzal van baj, hogy ez a világbajnokság egy ilyen XXL méretű, hanem az, hogy még ezt húzzuk is, vagyis kitoljuk. Tényleg néha, most jó perccel föl lehet állni, ez arra is jó, nagyon sok némettől hallottam, hogy ez arra jó, ez a hidratációs szünet, hogy én is föl tudjak állni, és elmenjek a hűtőig, és ne a feleségemnek szóljak, hogy hozzásül.
2: De gondolom, ez így
4: a családi béke is, ugye, és a respekt egymás fele, nem a feleségem vagy a barátnőm küldöm sörért, mert nem állt meg, mert nagyon izgatott, ne hagyjad, most hozzad, hanem nyugodtan, kedves Hanzi, álljál föl, és hozzá sört magadnak, mert ez a hidratációs szünet. Úgyhogy nem fogok neked ugrálni. Sok-sok erődje van.
1: A ti mit szólsz tehát?
2: Hát azt, hogy nem bevallottan, de ez valóban egy kereskedelmi szünet egyébként. Lehet reklámot adni, meg ki lehet gyorsan szaladni a büfébe, vagy valóban. Csak az a gond, amikor a tegnap az Anglia-Gána meccsen volt, hogy a 20. perc környékén valaki megsérült, volt 3 perc ápolás, visszajött folytatott a játék, mint egy másfél percig, majd következett a 3 perces szünet. Tehát nekem lenne erre az a megoldásom, hogy ha már van 3 perc szünet, akkor aki lefekszik, és nem ugrik fel azonnal behozza a hordágyat, föl a hordágyra, ki a pályáról, és megfigyelés alatt tartani.
1: Ezt már régóta mondjuk. Hát ez amikor mondtuk.
2: Legalább 10 percig megfigyelés alatt tartani, nehogy baja legyen neki.
1: Mert óvjuk az egészséget. És arról mi a véleményetek, hogy volt már itt ebben az országban világbajnokság, és akkor nem volt hidratációs szünet, és egyszerűen 90 percig játszottak, és lett végül is egy brazil világbajnok, és nem volt gond a meleg. hogy mi történt most a világgal, hogy, hogy ennyire kell óvni mindent, mindenkit, mindent, csak magát a sportágat egy kicsit szerintem háttérbe szorítjuk. Nem?
4: Közben megjelent az El Niño jelenség, hát globális felmelegedés.
3: Szétrobbant a szekrényajtó is otthon.
1: Mi van, minden baj?
4: Mindenre van válasz, de így a focinál tartva is, és vissza tényleg most azt mondom a mérkőzésekre. Láttunk jó mérkőzés, például az angol-horvát mérkőzés nekem kimondottan nagyon tetszett, úgy mindenféle szempontból, de ugyancsak, hogyha most ugrok, hogy az angol Gána az nem, de úgy összességében azt hiszem, hogy ugye az emberek, ugye, akikkel beszélgettem, mindenki valami pozitív dolgot talált, úgyhogy nem mondhatom azt, hogy rossz ez a világbajnokság. Nekem egyetlen problémám az, hogy túl hosszú, és lehet, hogy az ilyen dolgok úgy elveszítik a varázsát, az, hogy már nem nézem meg ezt a mérkőzést, de úgy összességében ugye egy világbajnokság a szurkolóknak is szól, meg az embereknek, hogy örüljenek, amit tényleg látok Amerikában, az, hogy például a norvég szurkolók, a spór szurkolók, már ők megkapták idézőjelben a szurkolói világbajnoki címet, örülnének, hogyha tényleg ezt az amerikaiak, pláne hogyha a gazdaságot is egy picit feldobnák, az infláció eltűnne például sörfogyasztással. Lényegében sok pozitív dolog van, ami a futballról szól, vagy a futballhoz kapcsolódik, de úgy összességében én várom még azokat a mérkőzéseket, amire azt mondom, hogy igen, na ez ott csak a világbajnokságon látod. Úgyhogy nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de ugye ezek a csoport mérkőzések, azok még nem adják vissza azt a varást, amit én úgy azt mondom, hogy igen, ez a világbajnokság. Ez az, amiért érdemes volt kijutni.
1: Igen, igen. Azt mondta, hogy ugye a skótok vitték a braziloknak az első egy-két labdát. Most egy hallgatói kérdés, Csaba, Afrikában mikor vitték az első labdát? Egy hallgató kérdezi.
4: Arra most így hirtelen nem tudok válaszolni, de nem én voltam az első, az biztos. Úgyhogy amikor már mentem, akkor már volt labda. Lényegében úgy minden volt. Sőt, azt is mondom, hogy kínaiaktól építettek nagyon sok stadion, de nem tudom, erre nem tudnék válaszolni, hogy Afrikába kivitte, és melyik országba, az is nagyon fontos, hogy melyik országba.
2: Szerintem az angolok Egyiptomba, szinte biztos vagyok benne.
4: Az is meg lehet.
1: De hát úgy, az észre, igen.
4: Pont az angolokra gondoltam, mert azért nagyon sok ugye ország, vagyis olyan ország van, vagyis aki az angliai királysághoz tartozott, fogalmazunk így szépen.
1: Igen. Hát, hogy igen, portugál, spanyol, angol, gyarmatostok, franciák.
4: Tudja fenne, de ugye az afrikai vagyis nem okoznak csalódást legalábbis úgy nekem ezen a világbajnokságon. Nem azt mondom, hogy mindig a kicsiknek dukkolok, de a zöldfoki szigetek azok nagyon szimpatikusak.
1: Nagyon!
4: Nekem
1: így, Haiti így, is! Kongó Déka. Ezek nekem mind.
3: Levi kedvencei.
1: De tényleg, és nézzétek meg, hát Iránnak tapsoltak, tehát nekik szurkolt a közönség. De ezeknek a kis csapatoknak, mert hogy ők játsszák a focit, és ez szerintem ilyen szempontból, közönség szempontjából, nézői szemszögből ez nagyon jó.
4: Én például a tegnap az üzbég gólt, ezt hiszem, hogy nem vettem volna el, mert annyira szép gól volt, annyira jó látlevés volt. De végül sajnáltam, hogy tényleg
1: jó, sípcsonttal lőtték a portugál játékos, drúgták, de
4: előtte. Hát igen, ott
3: volt. Előfordul.
1: Mindannyian fociztunk. Csabi, mit vársz a mai mérkőzésektől? Bocs, egy utolsó kérdés, mert aztán teret kell adni itt a híreknek is. Azért lesz, nem, sőt, ma meg évfélkor is, meg hajnal háromkor is, 2-2 meccs. Sok-sok meccs.
4: Igen, a kedvenc csapatot Haiti fog játszani Marokkóval.
1: Hát ez 8-0.
4: Igen, a skót brazilról ne beszéljünk. Én szerintem a brazilok tényleg bármennyire szimpatikusak a skótok, vagy a szurkolóik, de hát én meg vagyok győződve, hogy Brazília ezt a mérkőzést megnyeri. Neymarra kíváncsi vagyok tényleg, hogy visszatér a home office-ból, és be fog jelentkezni online vagy live.
1: Live-ba, nagyon kellene.
3: Már hibridben vannak aztán, tényleg a játékosok.
4: Nagyon. Igen, aztán amire nagyon kíváncsi vagyok tényleg, és
3: Csehország-Mexikó.
4: Nem, Bosznia-Hercegovina. Bosznia-Hercegovina. Ugye picit én csalódott vagyok, mert meg voltam győződve, hogy jobb, vagyis igen, tovább fognak jutni, de ezen a mérkőzésen, hogyha ezt megnyerik, akkor harmadiként tovább jutottnak, de Svájc-Kanada, amit érdekesnek fogok találni. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó mérkőzés lesz, Svájc-Kanada.
1: Nagyon, hát igen, az a baj, hogy egy döntetlen nem mind a kettő könnyedén tovább jut. Az a kérdés persze, hogy gólarány miatt akkor az Kanadának fog kedvezni.
4: De az már ugye hajnalban van ez a Cseh-Mexikó, az is egy érdekes mérkőzésnek ígérkezik.
1: Ezeken már sok múlik, azért jó. Tehát itt már tényleg múlik a kiesés tovább.
4: Nekem lényegében a jövő héttől kezdődik igazán a világbajnokság, ahol jön ez a kiesés, a szakasz, és ott aztán már nem lehet gondolkodni,
1: hogy igen, egy sokan pont, azt
4: vagy két pont elég, vagy három pont, hanem az, hogy ott kezdődik igazán a világbajnokság, de attól függetlenül még egyszer mondom, hogy én mindig is vártam, tényleg, és én mai napig dilemma egyik legnagyobb, amikor kikaptunk Magyarország, vagyis Argentina, Magyarország Argentinával az első mérkőzés, nem tudom, megint csak végzem Attilával, mennyire emlékszik Attila, de azóta nem voltak nekem soha szimpatikusok a brazilok, még akkor is, hogy Messi, Maradona és hatalmas nevek. Nekem az mindig el fog kísérni az a mérkőzés, és vezettünk 1-0-ra, tovább juthattunk volna biztos. De úgy összességében nekem a világbajnokság az mindig ilyen fontos tényező volt, így, szerintem, és remélem, ez is az marad.
1: Szerintem sokaknak, de maradjon is, ezért tegyenek, hogy jól játszanak a csapatok, tegyenek ezért. Csaba, köszönjük szépen a beszélgetést, további szép napot neked, napozást, pihenést, nyaralást, hívunk, szevasz, jó meccseket,
3: szia Csaba, szia,
1: köszönjük szépen. Köszönjük szépen, László Csabával beszélgetünk, pontosan 9:30, mindjárt jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: 6. világbajnokságán is gólt szerzett Cristiano Ronaldo. Benyújtották az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Cristiano Ronaldo duplázott, Portugália pedig magabiztosan 5-0-ra legyőzte Üzbegisztánt a labdarúgó világbajnokság K csoportjában Houstonban. Az ötszörös aranylabdás Ronaldo tehát 2 góllal járult hozzá a sikerhez, és ezzel ő lett az első játékos, aki 6 világbajnokságon is gólt szerzett. Ugyanebben a négyesben Kolumbia 1-0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot magyar idő szerint ma hajnalban, és ezzel tovább jutott a K csoportból. Az L csoportban Anglia nem bírt Gánával, a bosztoni találkozó 0-0 lett. Ezzel a döntetlennel mindkét csapat 4 ponttal áll és közel került a továbbjutáshoz. A kvartett másik mérkőzésén Horvátország 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban, így életben tartotta továbbjutási esélyeit. Panama viszont már nem juthat tovább a négyesből. Az aranylabdás legenda Luka Modric 200. meccsét játszotta a horvát válogatottban. Szappanos Péter után újabb válogatott játékost igazolt az Újpest labdarúgó csapata. A fővárosi együttes tegnap este jelentette be Margráf Ákos megszerzését. A 20 éves középső védő a Puskás Akadémiától érkezett. Fiatal kora ellenére már 53 NB1-es bajnokin lépett pályára, és június 9-én Kazasztán ellen a felnőtt válogatottban is bemutatkozott már. Pénzügyi okok miatt nem indul az Euroligában az NKA Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A legutóbbi idény bajnoki aranyérmese írásban tájékoztatta a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét és a nyilvánosságot is arról, hogy a 2026-27-es szezonban nem nevez az európai kupasorozatokba. A Pécs mellett az Elta Beac Újbuda sem indul a nemzetközi porondon. A fővárosi klub a bajnoki 5. helyezésével az Európa kupában indulhatott volna, ám a pécsiekhez hasonló indok miatt ezt végül nem vállalta.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: A Tiszapárt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnak, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. Magyar Péter kormányfő közölte, ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében. Olvasható a négy közép-európai ország kormányfőjének nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Kiemelkedő az érdeklődés a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára. Két hét alatt 78-an jelentkeztek, tájékoztatott a miniszterelnökség. Az először kiírt nyílt pályázat célja, hogy a KEHI élére olyan felkészült vezető kerüljön, aki képes megerősíteni a hivatal szerepét a közpénzek és a közvagyon védelmében. Július 1-től terméktípusonként 3 euróvámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivője a Kossuth Rádióban elmondta, az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti. Az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. Az ország nagy részén ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A szakemberek azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet.
0: Közlekedés.
5: Az M3-ason munkavégzés miatt lezárták a 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtóágát. Helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontban lehet felhajtani az autópályára. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: Ma is sok lesz a napsütés. Csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá, hajrá! Tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta tuku

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na most az a helyzet, egyrészt jó reggelt kívánunk mindenkinek, mindjárt 3-4-10 Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sportreggel, most Csonka Zsófi, szia Zsófi.
2: És Arsányi Levivel, sziasztok.
1: Miért jó a labdarúgó világbajnokság? Ezt a kérdést lőnénk ide ki. Válaszoljatok, legyetek kedvesek, kíváncsiak vagyunk, jó? 06-30-55-55-605. Szerintetek miért jó? Elmondom, szerintem miért jó. Azért jó, de azért tetszik nekem az idei, mert olyan országokat hozott a fókuszomba, mint desztináció, mint utazási lehetőség, és ezt is írja az egyik hallgató, hogy jövőre Curaçaóba megy nyaralni. Nagyon nagy az ötlet. Tehát nekem most beugrott Zöld-foki szigetek.
2: Ezt akartam mondani, hogy biztos voltam benne, hogy ezt Haiti, fogod mondani.
1: Haiti, Curaçao, tehát hogy ezek, Katar, tehát ezek ugrottak be, hogy el kellene, mert igazából nálam, vagy nekem még nem hozta meg a focit. Sokan mondják, hogy még egy ilyen meghosszabbított selejtező, oké, ezt én értem. Aztán már nyilván az egyenes kiesési rendszerben már más lesz a helyzet, de rengeteg meccs lesz például ma is, meg holnap hajnalban, meg éjféltől, meg hajnal 3-kor is. Jönnek jó kis meccsek, ahol már számít, hogy milyen eredmény születik, innentől lehet érdekes, de nekem ezt hozza meg azt, hogy nagyon sok közeli képet adnak, ugyebár a szurkolókról, nagyon szimpatikus például a holland szurkolói csapat, nagyon szimpatikusak. Egyébként a brazil szurkolók is, nagyon csinos hölgyek vannak, és nagyon átélt módon teszik. Akkor Uruguay szurkolói részét, közegét láttam kiemelten, nagyon, nagyon vicces és látványos festésekkel, ruhákkal, nem tudom, készülnek. Ez nekem tetszik, amikor a sportban látom azt az önfelett tiszta örömöt, amit a pályán nem mindig. Vagy legalábbis sok esetben nem, és az visszaadja a hitet meg a reményt, hogy igenis érdemes a focival, a sporttal ilyen szinten is foglalkozni. Úgyhogy nekem kb. Ezt adta, nem tudom, neked?
2: Abszolút ehhez tudok csatlakozni én is, hogy amit eddig láttam, és ahogy mondod is, nyilván nagyon sok olyan meccs van, amit megnéz az ember, utána megkérdezi magától, hogy miért nézte meg, csak azért,
1: mert PB-t. Meg hogy kik voltak, akik játszottak.
2: De hogy az emberi sztori számomra mindig tényleg ez a faktor, az emberi faktor a legszebb és a legizgalmasabb. És megmondom őszintén, hogy eddig én ezt csak olimpiák esetében láttam ennyire markánsan megjelenni.
1: Igen.
2: Valószínűleg megint csak itt az idői tényező lesz a kulcs, hiszen ott van körülbelül ugye ez a 2-3 hetes elnyúlt nagy szurkolás, és tényleg azt lehet látni, hogy az emberek addigra kezdik el így veszedelmes módon élvezni ezt, és tényleg már mindent megnéznek, és már mindenre harapnak, és utána pedig van egy, ugye így is hívják, hogy Olympic Blues, vagy egyfajta hiányérzet, tényleg amikor így megvonják azt, amit szeretsz nézni, és 4 évet várnod kell rá. Na, én most ezt érzem egy kicsit, és ezt látom, hogy tényleg annyira szeretik az emberek, olyan jó történetek alakulnak, hogy akár amikor a mexikói sportolók megtalálták azt az egy szerencsétlen dél-koreai, ugye, szurkolót, és akkor nem az volt, hogy na, agyonnyomunk, hanem a magasba emelték, és tényleg egy csodálatos élmény adtak neki, barátságok alakulnak, ilyen véletlenekből, ellentétes szurkolótáborok között, akár a norvégok, ha már mondtad a többieket, hogy tényleg együtt eveznek most már mindig mindenhol. Fantasztikus. Ez az élmény, ez pontosan az az összetartozás, és az a pozitív emberi megjelenés, amire szerintem most mindenkinek nagyon nagy szüksége van.
1: Én is, és talán a norvégoknál láttam, hogy szinte teljes nevet írnak ki a mezre, az is nagyon szimpatikus.
2: Igen.
1: Legalábbis nekem, persze nagyon említhetnénk ugye a Zöldfoki szigetek vagy köztársaság kapusát, akinek ez, és az anyukájának is egy nagyon nagy hogy mondjam,
2: szerintem
1: flash.
2: A VB végére kint lesz az egész családja. Szépen lassan megoldották neki. Ugye.
1: Figyelj, abszolút igen, ugye Vozinyáról beszélünk, de ott van ott teljes név is, akinek ugye, most a 40 éves, akinek az Insta ugye 16 millióra duzzadt.
2: Így hogy, van.
1: Ami sokkal nagyobb baj, hogy ez a fontos, hogy hányan követik az Instán. Mind a mellett, hogy persze ez szerintem örömteljes, meg rendben vagyunk. Én sokkal jobban örülök annak az anyukáját, adományokból, összeszedett pénzből ki tudták vinni a VB-re, és ott van a VIP-páholyban, nem egyszerű körülmények között. De az, hogy most éppen 16 millióan követik a Zöldfoki szigetei kapust, akiről nagyon kedves, de most milyen hónap van? Június? Ő szeptember 7-én a neve kezdő betűjére sem fogunk emlékezni. Tehát, hogy nagyon pünkös, nem, hát nem hűm, hanem mert hogy egyrészt 40 éves, másrészt pedig, hogy ez egy ilyen, egy olyan hype, ami mostanában nagyon jellemző a világra. Ez az egy perc nyersz. Tehát, hogy egy perces emberek, most a szó olyan értelmében, hogy most az a hír, hogy most 16 millióan követték az Instán.
2: De szerintem itt nem ez a hír, hanem pontosan az, amit mondtál, hogy...
1: Az anyukája sokkal nagyobb hír, az anyukája...
2: Így van, de az, hogy ő gyakorlatilag egy személyben képvisel egyelőre a futball térképén nem jelentős desztinációt, mint Zöldfoki szigetek. Nagyon picike helyről beszélünk, kevés sportolóval, de azért rendre feltűnnek az olimpiákon, főleg ugye egyéni sportágokban, úgyhogy ez szerintem hatalmas dolog, és ez a követőtábor, ez inkább majd a következő generációknak lesz hatalmas előny, ha ezt ő jól használja. Reméljük, hogy ő egy jó nagy követe lesz majd tényleg ennek
1: üzenetnek az ügynek. Üzenetnek jó, de azt mondja, most mennyivel nőtt az Instagram, nekem ez kicsit nem ide való, nem helyén való. Nagyon fontos dolog.
2: Majd világon már imádják mindenki a számokat, statisztika, hogy mérhető. Hogy...
1: Borzasztó, és akkor meg épp most nem is tudom, melyik bevásárlóközpontban voltam, és egy általam nagyon kedvelt eddig, nagyon kedvelt majonéz márka nagykövete lett egy olyan fiú, aki lány, és most, hogy ez megint milyen menő, és ezt olyan, nagyon nehezen fogadom el. Rettentően. Hogy erre már meldöngető gondolatokkal, hogy ez micsoda nagyszám, és látjuk. Az ő instáját kell megnézni, hogy mi történik tartalom szintjén. Na, viszont nem is a lényeg, ez csak egy egyszerű vélemény volt már, mégpedig az enyém, hanem az, hogy nézzétek a VB-t, napozzatok közben, nyaraljatokat tudtok, ugye ezt már elmondtuk sokszor, vége a szünidőnek, mennek az érettségik, és a többi, és a többi.
2: Ha nagyon melegetek van, éjszaka nézzetek meccset, előre, akkor van picit.
1: Igen, kösz szépen, de másnap akkor nézve dolgozni, hát ugye meg kell oldani. Ez. Igen, előérettségik is vannak, már ilyet is lehet. Az én időben miért nem lehetett ilyet, bocsánat? Hát, miért tudták, tudja hogy... megoldani a fiam és a 17 éves korosztály, hogy például most angol meg földrajzból is már előérettségizett, tehát jövőre nem kell, amikor érettségizni kellett. Bezzeg, amikor én érettségiztem, akkor ellopták a tételeket, és bár nem sokat, de megtanultam egy párat, újra kellett tanulni, mert új tételeket kaptunk, 88-at írtunk, arra nem beszélve, hogy egy átmenetot éjszaka után érkeztem be, és ketté osztották az osztályt, és K betű, Kollár Szabolcsig azt mondták, jó, akkor mi legyen az osztály első rész, hogy a H betű, a harsány, ez a K előtt van, csak szólok, mi legyen az első rész, maradjon, vagy jöjjön holnap, és kettőig nem láttam még másnaposság, és mi egyéb, de buli meg, de nagy baj nem volt, persze, hát az ember nem úgy megy be érettségizni, de ott ültem, na, csak hagyjuk mi, másnap hagyjuk mi, nem, maradjon a K betűig, és nem az a baj, hogy még a K betűig az osztály első rész ott volt, hanem ABC sorrendben mentünk be. Tehát még ott is, még kellett várjak.
2: Hosszas várakozás.
1: Tehát el is aludtam.
2: Most gyakorlatilag, ami történik a VB-n. Mi is most hosszasan várakozunk az igazán jó meccsekre.
1: Ez az én érettségim.
2: Ez így. A te érettség. Ennyi. Így. Megfejtettük.
1: Nem is sikerült. Na, szóval a dolog lényege, hogy találkozunk holnap reggel, akkor mindenkinek szép napot kívánunk. Köszönjük a mai figyelmet, türelmet, kitartást. Nagyon jó, és szerintem tartalmas műsor volt a mai is. Székely Penge Pállal, Magyar Zoltánnal, aki a Beregszászi Magyar Labdarúgó tornáról tájékoztatott, Ballagy Attilával, Csonka Zsófival, és mindenkivel. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk holnap. Sziasztok!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. A Nemzeti Sportban

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Éveken át halmozzák a győzelmeket minden kontinensen. Senki sem tudja útjukat állni.
2: Vénusz és Szerena, akiket Amerika látni sem akart. Szombaton 11 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: A jövő héten kezdődik a Wimbledoni bajnokság, az év talán leglátványosabb tenisztornája. A magyar játékosoktól maximum részsikereket remélhetünk, de nem volt ez mindig így a múltban. A következő két órában régi tenisz dicsőségeinket elevenítjük fel. A társszerkesztők Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió Sport Archívumának munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Asbóth József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tímea, azaz öt magyar teniszező, aki Grand Slam tornát nyert. Utóbbi három neve talán minden sportrajongó előtt ismert, az előbbi kettői viszont talán kevésbé. Ez persze érthető, hiszen Asbóth József 1947-ben, Körmöci Zsuzsa pedig 1958-ban nyert francia nyílt teniszbajnokságon. Az előbbiről, mármint Asbóth győzelméről viszonylag szűkszavúan számolt be a Népsport annak idején, igaz, a címoldalon írta ezeket. Asbóth három játszmában legyőzte Sturgest és ezzel megnyerte a párizsi világversenyt. Távbeszélő jelentésünk, Párizs, július 26-a. A francia nemzetközi teniszbajnokság férfi egyes döntőit szombaton a késő délutáni órákban óriási hőségben játszották le. A Roland Garros világhírű sporttelepén a világ második legnagyobb hivatalos versenyén Asbóth játszmaveszteség nélkül ragyogó játékkal a nagy küzdelem után legyőzte a dél-afrikai Sturgest. Asbóth Sturgest 8-6, 7-5, 6-4. Asbóth győzelme a magyar tenisport eddigi legnagyobb sikere. Eric Williams Sturgest egyébként dél-afrikai teniszező volt, és 6 Grand Slam bajnoki címet nyert párosban. Háromszor is bejutott egyéniben Grand Slam torna döntőjébe, de egyszer sem nyert. Asbóth viszont igen. Az 1917-ben született és 1986-ban meghalt Asbóth egy évre rá, 1948-ban elődöntőt játszott Wimbledonban, a tornán való részvétele azonban sokáig veszélyben forgott. A kommunista vezetés ugyanis nem szívesen engedte el Angliába a játékost, attól félve, hogy emigrál, azaz kint marad. Végül 5. Gusztáv svéd király személyesen vállalt garanciát azt illetően a magyar kormány felé,

futó amerikai mellett. Felvonultatta a klasszikus tenisz minden szépségét. Végül Wimbledonban 1948-ban az elődöntőig jutott, a Roland Garros 1947-es győztese, Asbóth József, és az ő párizsi diadala után 11 évvel egy magyar hölgyet is megkoronáztak az ottani, vagyis a párizsi salakon. Körmöci Zsuzsa diadaláról viszonylag nagy terjedelemben számolt be a Sportnapilap 1958. június 1-én. Körmöci ragyogó sikere Párizsban. Megnyert a salakpályás világbajnokságnak számító párizsi nemzetközi teniszverseny női egyes számát. Távbeszélő jelentésünk Párizs, május 31-e. A nemzetközi teniszverseny iránt szinte az első fordulótól kezdve nagy érdeklődés nyilvánult meg, az érdeklődés azonban ma a döntők napján hágott a tetőfokára. 1947 óta most fordult elő másodszor, hogy magyar teniszező döntőt játszott ezen a salakpályás világbajnokságnak számító versenyen. Akkor, mint ismeretes, Asbóth volt az egyik finalista, és a nagy meglepetést keltve meg is nyerte a versenyt. Most Körmöci Zsuzsa verekedte ki magának azt a jogot, hogy a híres Roland Garros stadionban döntőre kiállhatott az angol Bloomer ellen. A verseny esélyese az angol versenyző volt, hiszen a sajtó már azt is nagy meglepetésnek könyvelt el, hogy Körmöci Zsuzsa a döntőig eljutott. Körmöci azonban élete legjobb formájában rácáfolt a papírformára, és egészen a nagyvonalú játékban ragyogó győzelmet aratott. Körmöci Bloomer 6-4, 1-6, 6-2. Az első játékot Bloomer nyerte, de aztán Körmöci gémjei következtek. Mindkét versenyző ragyogó technikával és igen fejlett taktikai érzékkel játszott. Remek előkészítő ütésváltások után a hálónál igyekezett mindkét versenyző pontot szerezni. Körmöci bizonyult jobb taktikusnak, mert nem csak szélességben, hanem mélységben is mozgatta az ellenfelét, és sok rövid labdát iktatott közbe. Igen gyakran elismerő taps vihar szakította meg a két nagy tudású versenyző nagyszerű küzdelmét. Körmöci 5-2-re elhúzott, majd 5-4-re alakult az első játszma állása. A magabiztosabb Körmöci azonban biztosan nyerte meg a játszmát. A második játszmában Bloomer kezdett jobban, határozottabb játékával átvette a játék irányítását. 0-3 után Körmöci kissé lefékezett, taktikailag azonban továbbra is éber volt. Ez azt jelentette, hogy nem ment rá a játszmára, viszont hosszú labdameneteket provokált, hogy fárassza ellenfelét. A harmadik játszmát pihenő nélkül kezdték, és Körmöci ismét olyan energikus volt, mint az első játszmában. Bátran játszott, de minden labdára jól összpontosított. Körmöci lendülete meglepte az angol lányt, és bár minden erejét beleadta, szinte tehetetlennek bizonyult a magyar bajnoknővel szemben. Körmöci 5-0-ra húzott el, Bloomer azonban nem adta fel. Szinte kétségbe esetten igyekezett megfordítani az eredményt. Élesen, keményen, de sokszor ellenőrzés nélkül vágott bele a labdába. Mint mondani szokás, sokat reszkírozott, de csak szépíteni tudott az eredményen. Az utolsó, a hatodik játékot Körmöci nagy küzdelem után a maga javára fordította. Nem túlzás, azt mondjuk, hogy Körmöcinek ez az eredménye világsiker. Ezt nem csak mi, magyarok, hanem a franciák is érezték, amikor a készfogás után szinte teljesen elözönlötték a pályát. Fotóriporterek hadarohanta meg a magyar bajnoknőt, a közönség sokáig tapsolt, ismeretlen emberek a kezét szorongatták. A Francia Tenisz Szövetség elnöke alig tudott az újdonsült bajnoknőhöz odajutni, hogy elismerő szavak kíséretében átadja neki a győztesnek kijáró ezüst serleget és egy nagyon szép rózsacsokrot. Körmöci Zsuzsa a nagy ünneplés közepette alig tudott szóhoz jutni a nagy boldogságtól. Csak már mikor egy kicsit lehiggadt, akkor mondta a következőket. Elképzelhetik, hogy milyen boldog vagyok. Győzelmem azonban szerintem nem a véletlen műve. Nagyon sok és céltudatos munka van abban, hogy most álmaim egyik legszebbike valóra válhatott. Körmöci Zsuzsa,
Szikszai és Somogyi edző szombaton este indult el Párizsból,

0: és hétfőn reggel érkeznek Budapestre. Körmöci Zsuzsa egy évtizeden át tartozott a világ 10 legjobb női teniszezője közé, abban az évben épp a második helyen állt. Körmöci egyébként 1924-ben született és 2006-ban hunyt el, szerencsére a további három szintén Grand Slamet nyert teniszezőnk jó egészségnek örvend. Taruci Balázs például május 9-én töltötte be a 72. életévét, és 27 éves volt, amikor 1981-ben Roland Garrost, 31 éves volt, amikor 1985-ben Wimbledont nyert párosban a svájci Heinz Günthardtal. Mielőtt ezekkel a sikerekkel foglalkoznánk, idézzünk fel egy ezek előtt készült beszélgetést. 1979-ben Taruci Balázs, a kor legnagyobb teniszezője, Björn Borg ellen készült, először a svéd zseniről beszélt, de szóba kerültek olyan dolgok is, amik manapság már furcsálhatnak. Egy kommunista országban élő sportoló utazásának lehetőségeiről, profizmusról, amatőrizmusról és a keresett pénzekről. Még egyszer mondom, 1979-ben készült beszélgetés következik.
1: Kitrai Tamás azt mondta Borgról, hogy olyan szinte, mint egy metronóm. Most ő is ember tulajdonképpen, húsfér ember. Mitől tud többet esetleg, mint te, vagy a többi élvonalbeli, világbeli élvonalbeli játékos?
2: Azt hiszem, hogy nagyon sok olyan dolog van a játékban, amit lehet gyakorolni és fejleszteni, de vannak olyan dolgok, mert valaki születik, és azt hiszem, hogy a Borgnak olyan adottságai vannak, amivel nagyon kevesen, sőt, tehát a teniszben jelenleg ő az egyetlen, aki ilyen adottsággal született, halatlanul higgadt és nyugodt, szenzációs lábmunkája és fizikai kondíciója, tehát vele született fizikai kondíciója van. Nyugalmi állapotban 36-ot ver a pulzusa egy perc alatt, ami azt hiszem, hogy szinte hihetetlennek mondható, és amellett labda érzéke is van.
1: És ha kimész a pályára, nyilván úgy mész, hogy nyersz. Ezt érzed Borggal szemben is?
2: A Borg ellen is már játszottam egyszer-kétszer, és elég sokszor edzettem is vele. Tudom azt, hogy az ő játékában is vannak olyan hiányosságok, amit esetleg ki lehet használni, úgyhogy természetesen azzal a gondolattal megyek a pályára, hogy megpróbálom ezeket kihasználni, és akkor minél jobb eredményt elérni.
1: Nagyon sokszor láttalak, hál' Istennek, a televízió jó voltából játszani. Nagyon sok, nagyon nagy szereplésedet láttam, sikeres szereplésedet, győzelmeidet. Nagyon sokszor viszont láttam azt, hogy bizony pont nyert meccset vesztettél el. Tehát az utolsó pillanat valahogy vagy idegileg kiengedtél, vagy nem tudom. Szóval valahogy nem tudtad, abban a pillanatban nem tudtál ott lenni úgy, ahogy kellett volna. Ez mitől volt?
2: Azt hiszem, nincs olyan játékos, aki még ne veszített volna a mérkőzés labdáról. És amikor az ember ilyen rengeteget játszik, tehát évi 80-90 mérkőzést, akkor biztos, hogy vannak olyan mérkőzések, amiket ő nyer meg meccs labdáról és ilyen vert helyzetből, és vannak olyan mérkőzések, amikor viszont ő veszít. Már idén is többször nyertem mérkőzés labdáról, tavaly nagy versenyeken nagyon jó játékosok ellen tudtam nyerni mérkőzés labdáról. Úgyhogy hát esetleg ez pont egy ilyen pekes széria, hogy pontosan akkor láthattál, amikor a televízióban, amikor én nyerő állásból veszítettem.
1: Nagyon sokat utazol, nagyon sokat játszol. Szinte alig vagy itthon. Ki határozza meg, hogy mennyit játszál, vagy mennyit kell játszanod?
2: Természetesen a szövetségnek és a szövetségével ezt megbeszélem, és meg kell beszélnem, hogy én ezt hogyan gondolom, vagy hogyan szeretném azt, hogy milyen versenyekkel szeretnék rajthoz állni, és mikor edzek, és mikor nem edzek. De van egy ilyen hallgatólagos megállapodás, hogy nekem van a kötelezettségeim itthon, tehát a Magyar Bajnokság és a Csapatbajnokság, és a Davis Kupa, és ezen kívül a fennmaradó időben gyakorlatilag ott játszom azokon a versenyeken, ahol én szeretnék.
1: A legjobb 25 profi játékos között vagy rangsorolva. Tulajdonképpen profi vagy?
2: Hát én azt hiszem, én szeretnék profi lenni a szónak a jó értelmében, ami számomra azt jelenti, hogy valaki a tudásának egyrészt a maximumát nyújtja a pályán. Életét igyekszik úgy alakítani, hogy az ő sportpályafutását a legjobb irányba befolyásolja. Úgy gondolok itt a legnagyobb kerékpárosokra, például a Merckxre, vagy a legnagyobb futballistára, a Cruyffra, vagy például a legnagyobb autóversenyzőre, vagy a Borgra, aki a legnagyobb teniszező. Úgyhogy azt hiszem, hogyha valaki egy nagyon komoly és nagy profi sportoló, az egy nagyon-nagyon nagy dolog, és ezt nagyon-nagyon nehéz lehet elérni, mert rengeteg munkába kerül.
1: Mit jelent ez az anyagi oldalról, hogy valaki profi? Tehát évi viszonylag mennyit keresel?
2: ezt nagyon nehéz megmondani. Éppen ez a tenisz ebben különbözik minden más sportáktól, hogy itt nincsenek fix szerződések, tehát egy labdarúgóról, hogyha a profi csapatot szerződik, akkor tudjuk azt, hogy évent kap egy évben 100 000 dollárt. Ha én nagyon jól játszom egy évben, akkor évi pénzdíjaimnak összeg elérheti a 100-120 000 dollárt, ez nekem nagyon jó kell játszanom. Ez tavaly megtörtént. Előző években soha az pénzdíjaimnak összege nem volt több, mint 40 000 dollár, ami az én kiadásaimat talán, hogyha fedezi, hiszen a rengeteg úti költség és a szállodák és étkezés az nagyon-nagyon nagy kiadásokba kerül.
1: Valahol állásban vagy, dolgozó?
2: Én még mindig tanuló, mert nem fejeztem be a közgazdasági egyetemet, úgyhogy még mindig egyetemi hallgató vagyok.
1: Van valami gyűjtött pénzed azért a teniszből?
2: Hát azt hiszem, hogy ugyanolyan vágyaim vannak, mint minden magyar embernek. Szeretnék egy szép lakást és egy boldog családi kiegyensúlyozott életet, és már van egy lakásom, és van egy autóm is, úgyhogy...
1: És ne haragudj egy kérdés, szólok, hogy és óhatatlanul általában az emberek megnősülnek. Na most nevetsz, te is megnősültél. Hát egyáltalán a nagy utazások közepette és az állandó utazások közepette hogyan tudtál megismerkedni a feleségeddel? Egyáltalán hogyan tudtál összejönni vele?
2: Azt hiszem, hogy ez egyértelmű volt, hogy ha én majd egyszer meg fogok nősülni, akkor az mindenképpen valaki olyannal kell lennie, akit a tenisszel valamilyen kapcsolatban van, és valószínű volt, hogy majd a teniszpárról is fogom megismerni a kislány, akivel összeházasodtunk, ő itt teniszedett a Vasasban, nem túl magas színvonalon, de minden esetre innen ismerjük egymást már nagyon régen, és hát aztán így hozta a sors, hogy végül is összeházasodtunk.
1: Mi a hobbi? Mit szeres csinálni, hogy éppen ráérsz? Bár nagyon kevés időd van.
2: Nagyon szeretek könyvet olvasni, és nagyon szeretek tévét nézni is.
1: És itt a Vasaspályán beszélgettünk, mert éppen csak itt tudtalak elérni, mert épp áldam úton vagy. Mennyit edzel itt?
2: Naponta délután edzem. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy délután mindenképpen teniszezem, kb. 2-3 órát, és délőtt pedig vagy futok, vagy teniszezem, ez változó. Úgyhogy így aztán az egész napomat kitölti a teniszezés és a teniszzel való foglalkozás.
0: Ez a beszélgetés 1979-ben készült Taróczi Balázzsal, a következő pedig 6 évvel később. Kevesebb, mint egy nappal azután, hogy megnyerte a Wimbledoni teniszversenyt férfi párosban a svájci Heinz Günthardtal.
3: Még nincs egészen 24 órája, hogy túl vagy azon a sikeren, ami, és igazán nem akarom beléd beszélni, de életed legnagyobb sikere?
4: Igen, mindenképpen. Ami ez nagyobb eredmény, én még soha nem értem el, és ennyire soha nem ültem még semmi egyetlenemnek, mint amennyire ennek a tegnapi párosnak örültem. Persze is a vitás, a teniszben a csúcsa mindennek a Wimbledoni bajnokság egyesben, de azután rögtön következik szorosan a Wimbledoni páros, ez magán a játékosnak. Biztos, hogy a tenisz értékelése az amerikai bajnokságnak, például az egyes számának nagyobb, szóval fontosabbnak tűnik, mint a Wimbledoni páros, de számomra sokkal nagyobb értéke van, hogyha én Wimbledon a páros nyerek, mint hogy az amerikai bajnokságot megnyerném szinglibe, ha már nem valószínű, ez bekövetkezik. De éppen azért, mert annak idén erről álmodoztam, hogy hát én majd esetleg majd talán Wimbledonban tudok valami eredményt elérni, és ez most megkövetkezett. Páros versenyek között én azt hiszem, hogy talán a Wimbledoni bajnokság után a londoni páros világbajnokságnak van a legnagyobb rangja. De hát ennek ellenére nem lehet összehasonlítani a kettőt. Ennek a versenynek olyan hagyománya van, hogy egyszerűen nem lehet elmondani, hogy milyen érzés lett ott megnyerni valamit. Szóval tényleg nagyon jó volt.
3: Mond, milyen publicitást jelentett ez adott esetben?
4: Ezt nem tudom, én újságokat még nem láttam. Biztos, hogy ebben sokkal kevesebbet írtak rólunk, mint amikor tényleg megnyertük a páros világbajnokságot, hiszen akkor csak egy páros verseny volt, és csak páros számból állt, amikor semmilyen más esemény nem is volt a közelben, hogy akkor rengeteget írtak rólunk, amikor azokat a versenyeket megnyertük. Most ellenben hát természetesen itt az egyes, a lényeg, a férfi és a női egyes, hát a különösen az, hogy tegnap ugye a Chris Evert, akinek angol férje van, tehát az angolok valamennyire úgy érzik, hogy valami közük van hozzá, nagyon dukkoltak nekik, és nagyon csalódottak, hogy kikapott.
3: De nem azt akarod ezzel mondani, hogy egyetlen rádió, TV, riporter, újságíró nem keresett meg benneteket.
4: Nem, nem. Minden versenynek van egy menete, hogy a győzteseket rögtön a mérkőzés után az ember először bemegy egy interjú szobába, nagyon sok újságíró kérdezi, és utána pedig a televíziónak ad riportot.
3: Mondd, mi volt a legfurcsább kérdés, amit itt ezen a sajtókonferencián feltettek nektek?
4: Hát, ez a te kérdés, ez a furcsa. Általában ilyenkor mindig vannak újságírók, akik ilyen kérdéseket tesznek fel, mikor játszottak először, amit utána kéne nézni. Aztán általában ilyen taktikai kérdéseket szoktak föltenni, úgyhogy hát tegnap kérdezték, hogy ki határozza meg, hogy milyen taktikával játszunk meg. Hát tulajdonképpen olyan kérdéseket tesznek fel, amit már 100 000-szer föltettek az embernek. Nem emlékszem arra, hogy tegnap mi volt a legkülönösebb.
3: Tessék, itt a végén zavarba hozol, mert még rám nekem is kérdeznem kell. Balázs, nem gondolkodtál el, milyen furcsa lehet az, hogy most az egyébként olyan túlzottan szoros kapcsolatban nem lévő Magyarország és Svájc egy kicsit összeforrott, pontosan azért erre a néhány órára, mert Heinz Günthárttal az oldaladon versenyeztél.
4: Én nem tudom, hogy Svájcban mennyire kísérik ezt figyelemmel. Én elmegyek Svájcba, akkor én nem éreztem azt, hogy a Heinzet annyira foglalkoznának velem, mint amennyire, amikor például itt ő itt volt Pesten, akkor tényleg hát rögtön megjelent volna egy újságcikk. De azt minden esetre tudom, hogy ott van, mert Magyarországon azt, hogy egy magyar is nyert, az sok embernek örömet okozott, úgyhogy ez viszont nekem nagyon jól esik.
3: Rengeteg telefonod volt?
4: Hát nagyon kevesen tudják a számot, legalábbis én azt hittem, de amióta fölkeltem, azóta megállás nélkül fogom a telefont a kezembe. Nekem már csomagolnom kellene, mert délután már utazom Bostonba, mert jövő héten ott játszom versenyt, de még egyszer nem tudtam neki látni, mert tényleg percenként csak a telefon.
3: Mondd, ez lenne a zenit?
4: Fene tudja, az embernek a teniszben tényleg az egyes, az legalábbis nekem is az egyesben elért eredmények voltak mindig a mérvadók, és ami a legfontosabb volt, és ami alapján én megítéltem azt, hogy hogy játszom, hogy az egyes milyen eredményeket érek el. De azt hiszem, hogy ez a wimbledoni bajnokság, ez egy kivétel, tehát hogy tulajdonképpen én 5-6 évvel ezelőtt 80-81-82-ben eredményesebben szerepeltem el egy egyéni versenyeken, mint ahogy mostanában szoktam játszani, de ennek ellenére ilyen tényleg kiugró sikert soha nem tudtam elérni.
3: Délután még kimész a versenyekre?
4: Nem, mert mondom, hogy utazom már el, délután már repülök Bostonba, úgyhogy már elmegyek innen.
3: Te nem fonák érzés, hogy abban a városban, ahol tulajdonképp ünnepelhetnének, meg szorongathatnák a kezedet, már is csomagolnod kell és állnod kell tovább.
4: Ez hozzátartozik a teniszüléshez, hogy itt az örömre és a bánatra túl sok idő nincsen. Hogy ez a szép is, meg a kevésbé szép volt. Ha az ember nyer, akkor egy kicsit szomorú, de hogyha kigap, akkor viszont jó, hogy rögtön el lehet menni onnan, ahol az embernek nem sikerült valami. Úgyhogy ebben az esetben tényleg sajnálom, és különösen amiatt, mert ma este van a bajnokok vacsorája, ahol csak a bajnokok, a játékosok közül csak a bajnokok vannak meghívva, és minden. Gondolom, hogy híres és előkelő emberek közé, és oda már nem tudok elmenni éppen amiatt, mert el kell utaznom. Úgyhogy ez tényleg egy életre szóló, gondolom, hogy egy életre szóló élmény lett volna. De hát mindenképpen el kell mennem, mert kedvem már Bostonban játszanom kell salakon, ami egészen más, mint a fű, és Amerikában ilyenkor rettentő meleg van és párás, úgyhogy nem engedhetem meg magamnak, hogy így maradjak még egy napot, mert az ott jelenteni, hogy tulajdonképpen eleve feladnám a bostoni versenyen a reményt is arra, hogy esetleg valami jól játszak.
3: Mond, minek tulajdonítható az, hogy a világranglista előkelő helyezettjei elég ritkán vállalkoznak párosra?
4: Ez most már nem is igaz. Ez egy időben így volt, de most már mindenki játszik ki. A Connorson kívül. A McEnroe játszik a Fleminggel, a Lendl, a Felváltra játszik, hol a Gomez, ahol az állítás. Ezen a héten is játszott egy Fenklat nevezetűval, Becker, mindenki. Villadel azóta játszik jól egyesben, mióta párosban is sokat fejlődött. A Nyström ugyanez. Úgyhogy ez pár évvel ezelőtt volt, akkor a Borg nem játszott páros, és emiatt őt utánozták. De most, hogy a McEnroe, aki már 5 éve tényleg a világ legjobb, és ő játszik egyes párost is állandóan, emiatt a fiatalok, akik jönnek, azok is őt utánozzák, és most a párosban már mindenki játszik. Connorson kívül, aki ő nem játszik, az az erején.
3: Te jó Isten, én itt már szégyellem magam, mennyi ideje fecsegek veled, pedig csomagolnál. Balázs, egyetlen kérdés záráskép. Mit gondolsz? Van fogalmad róla, hogy hány srácnak adott ez most, nem tudom én, impulzust, vagy minden esetre ösztökélést arra nézve, hogy ő is teniszezzen, és jól teniszezzen?
4: Remélem, nagyon sokkal. Remélem.
3: Ebédeltél már?
4: Nem, de hát nem mondom, hogy még semmit nem tudtam csinálni, mert amióta fölkeltem a telefonnál vagyok, még gyakorlatilag még föl se keltem.
3: A akkor jó étvágyat.
0: Ez a beszélgetés 1985-ben készült, néhány órával azután, hogy Taróczi Balázs megnyerte a wimbledoni teniszversenyt férfi párosban a svájci Heinz Günthardtal. Taróczi volt a harmadik magyar Grand Slam győztes, és mielőtt felelevenítenénk egy vele készült nagyobb beszélgetést, egy apró szösszenet Taróczitól. Az Egy csepp emberség című gondolatébresztő műsorban 2005-ben osztotta meg gondolatait a hallgatókkal.
5: Egy csepp emberség. Taróczi Balázs, wimbledoni teniszbajnok.
2: Jócsiól ebben áll a nagy titok. Kazinczy Ferenctől van az idézet. Ez azért nagyon fontos nekem ez a gondolat, mert tulajdonképpen az egész életemen végigkísért. Egyrészt azért, mert akitől hallottam, és aki ezt nagyon az agyunkba igyekezett vésni, ez a gimnáziumi osztályfőnökön volt, aki irodalomtanárunk is volt, Gyürei Vera, aki rengeteg más mellett, tehát József Attila, Adi Endre, Kazinczy mellett az élettel kapcsolatban is nagyon sok mindent tanított nekünk. Azt hiszem, hogy akár annak idején a sportpályafutásomban, akár a privát életemben, mert mindig igyekeztem úgy élni, hogy utána, hogy mondani szokták, az ember a tükörben nézhessen reggel a borotválkozás közben, egyrészt, hogy minőségben is megfeleljen, amit csinálok, és hát vannak olyan tulajdonságaim, azt hiszem, hogy őszinte vagyok, azt gondolom, hogy becsületes vagyok, azt gondolom, hogy felelősséggel végzem a munkámat, vagy nem csak a munkámat, hiszen felelősséggel élek a családom felé, a embertársaim felé, tehát azt gondolom, hogy ez az, aminek úgy igyekeztem, és igyekszem a továbbiakban is megfelelni. És ha már sportolok, ha már teniszezem, akkor azt mindenek próbálom minél magasabb színvonalon űzni. Ennek megfelelően rengeteget dolgozni, hiszen azt tudjuk, hogy eredményeket csak nagyon sok és kemény munkával lehet elérni. Csak akkor tud valaki jó eredményeket elérni, hogyha a jót, tehát sokat és jól dolgozik. Az embernek szerencséjének kell lennie, tehát olyan körülmények között kell élnie, és a környezetének is olyannak kell lennie, ahol a jót s jól, az egy elvárás vele szembe, ez a természetes valami. Tehát biztos vagyok benne, hogy az ember egy más környezetben élne, más körülmények között, mint ahogy én élek, akkor egészen mások lennek az elvárások, és azok a normák, ami szerint élnék, az más lenne, de én hál' Istennek, és azért nagyon szerencsés vagyok, én olyan körülmények között éltem és élek is, ahol a normák megmaradtak, a jót s jól, ha valaki ennek megfelelően él, az elismerést kap.
5: Egy csepp emberség. Taróczi Balázs wimbledoni teniszbajnok gondolatait hallották.
0: Öt magyar teniszező: Asbóth József, Körmöci Zsuzsa, Taróczi Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tímea nyert tenisz Grand Slam tornát a történelemben. Az elmúlt percekben az előbbi háromról volt szó, és a hírek után is még maradunk Taróczi Balázsnál, aki 1985-ben 41 éve nyert azon a wimbledoni tenisztornán, amelynek főtáblás küzdelmei hétfőn kezdődnek.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
8: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban.
9: Minden hétköznap 12 órától.
8: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
10: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
8: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok!
8: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Távozik posztjáról a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. Ismét drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
8: Sporthírek.
11: Cristiano Ronaldo duplázott, Portugália pedig magabiztosan 5-0-ra legyőzte Üzbegisztánt a labdarúgó világbajnokság K csoportjában, Houstonban. Az ötszörös aranylabdás Ronaldo tehát 2 góllal járult hozzá a sikerhez, és ezzel ő lett az első játékos, aki 6 világbajnokságon is gólt szerzett. Ugyanebben a négyesben Kolumbia 1-0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot, magyar idő szerint ma hajnalban, és ezzel tovább jutott a K csoportból. Az L csoportban Anglia nem bírt Gánával, a bosztoni találkozó 0-0 lett. Ezzel a döntetlennel mindkét csapat 4 ponttal áll, és közel került a továbbjutáshoz. A kvartett másik mérkőzésén Horvátország 1-0-ra legyőzte Panamát, Torontóban, így életben tartotta továbbjutási esélyeit. Panama viszont már nem juthat tovább a négyesből. Az aranylabdás legenda Luka Modric 200. meccsét játszotta a horvát válogatottban. Szappanos Péter után újabb válogatott játékost igazolt az Újpest labdarúgó csapata. A fővárosi együttes tegnap este jelentette be Margráf Ákos megszerzését. A 20 éves középsővédő a Puskás Akadémiától érkezett. Fiatal kora ellenére már 53 NB1-es bajnokin lépett pályára, és június 9-én Kazasztán ellen a felnőtt válogatottban is bemutatkozott már. Pénzügyi okok miatt nem indul az Euroligában az NKA Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A legutóbbi idény bajnoki aranyérmese írásban tájékoztatta a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét és a nyilvánosságot is arról, hogy a 2026-27-es szezonban nem nevez az európai kupasorozatokba. A Pécs mellett az Elte Beac Újbuda sem indul a nemzetközi porondon. A fővárosi klub a bajnoki 5. helyezésével az Európa kupában indulhatott volna, ám a pécsiekhez hasonló indok miatt ezt végül nem vállalta. Szeptember 1-i hatállyal távozik Gyulai Miklós a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjáról. Ez derült ki a szervezet honlapján megjelent nyílt levélből. A hazai szövetséget 2009 óta irányító sportvezető hangsúlyozta, elvárja, hogy az elnökség összes tagja nyújtsa be lemondását egy teljes körű tisztújítás érdekében.
8: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: A Tiszapárt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnak, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt, közös céljaik elérése érdekében. Olvasható a 4 közép-európai ország kormányfőjének nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Ismét drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Szevasztopolban nincs áram az ukrán dróncsapások miatt. A Donyecki régióban és Belgorod megyében pedig 2 civil meghalt, többen megsérültek. Közben az oroszok Harkiv megyei településeket támadtak, 2 ember meghalt, lakóépületek, közintézmények és autók rongálódtak meg. Kisebb orosz dróntámadásokat jelentettek Ukrajna északi és déli régióiból is. Július 1-től terméktípusonként 3 euróvámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivője a Kossuth Rádióban elmondta, az intézkedés a logisztikai cégek, vám ügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti. Az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet.
8: Közlekedés.
11: Árokba hajtott egy személyautó a 21-es főúton, a 19-es kilométernél a 60 felé tartó külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
8: Időjárás.
11: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 25 fokos.
8: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.
6: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: Öt magyar teniszező. Asbóth József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tímea nyert tenisz Grand Slam tornát. Közülük a két egyéni győztesről, Asbóth Józsefről és Körmöci Zsuzsáról már volt szó, és felidéztük Taróci Balázs wimbledoni győzelmét is. Most egy vele 2021-ben készült műsort veszünk elő, amikor Magyarország barcelonai főkonzulja volt. A Nagyok, történetek a teljesítmény mögött című műsor. Műsorvezetője Süveges Gergő.
12: 30 éves koráig minden perce a teniszről szólt. Azóta majdnem 40 év telt el. Lehet-e tenisz nélkül élni? És mi a közös a profi sportban és a diplomáciában? Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Vendégem a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével és a Magyar Érdemrend középkeresztjével kitüntetett Európa-bajnok, kétszeres világbajnok, wimbledoni bajnok, a nyílt teniszbajnokságok történetének legsikeresebb magyar férfi teniszezője, aki ma barcelonai főkonzul, Taróci Balázs.
13: Ön meg tudta fejteni a titkot, hogy miért ilyen érdekes módon számolnak a teniszben?
14: Én tudom, hogy van ennek egy magyarázata, de nem tudom megmondani. Tehát annyira nem érdekelt, hogy ennek utána nézek, de vannak emberek, akik tudják, hogy mi, de én nem azok közé tartozom.
13: Egész életében teniszezett, és nem érdekelte, hogy miért 15, 30, 40, 50?
14: Nem. Ez egyébként nagyon érdekes, kérdezték tőle már a pályaméretét, a háló magasságát, fogalmam sincs. Nem tudom.
13: De ha álmából felkeltik, igen, akkor lelépi a pályát.
14: Talán, valószínűleg. De az, hogy most ez hány centi, vagy milyen hosszú, azt nem tudom. Azt tudom, hogy a kifutóval együtt egy 20-40-es területre van szükség, de aztán ezen belül a pályának a méretei micsoda, azt nem tudom.
13: Labda méret.
14: A labda fogalmam sincs az, hogy mekkora a nyomás benne, pedig ezek biztos, hogy olyan... Én nem vagyok egy ilyen adatokat túlságosan megtartó, vagy érdeklődő valaki.
13: A saját adatait tudja? Bajnokságok, évszámok, hónapok, napok, ezek meg vannak a fejében?
14: Azok sokkal inkább. Nagy valószínűleg azért, mert édesapám, hogyha egy körülnéz, akkor látja ezeket elképesztő mennyiségű ilyen régi albumot, amit édesapám annak idején félelmetes precizitásra, régi versenyeimről készült tudósításokról kivágta az újságcikkeket és eltette. És aztán, ahogy múlik az idő, gyakran felvetődik, hogy hogy is volt, és kikikt vert meg, és hogy mi volt, és akkor az ember megnézi, és akkor ha már egyszer kinyitok egy ilyen albumot, akkor már tovább lapozom. Egykori profi teniszezők, de lehet, hogy ez más sportban is úgy van, hogy alapvetően az ember belülről azt érzi, hogy én az vagyok. Én magamat, mint teniszező érzem, még most is, pedig már nagyon régen volt.
13: Teniszezőként ébred?
14: Nem. Sőt, én nagyon ritkán teniszezem, most például legalább egy hónapja nem játszottam már.
13: De azért nem hanyatlásnak tekinti ezt a mondjuk elmúlt 30 évet?
14: Már nem is 30, de 40. Nincsen bennem semmilyen hiányérzet, meg nem a múltban élek egyáltalán.
13: Édesapjáról már említést tett. Teniszbíró volt, teniszedző volt. Volt más választása, mint teniszezni?
14: Rettentő intelligens édesapám volt, és tulajdonképpen a sporthoz neki akkor lett köze, amikor én elkezdtem kisfiúként, mert a Feneketlen tó mellett laktunk teniszezni, és télen pedig ott korcsolyáztunk. Nem szabadna mondani, de ilyen kimagaslan, ügyes gyerek voltam, ami azt jelenti, hogy 8 éves koromban már a 12 évesek között voltam az egyik legjobb, és 12 éves koromban már a 15 évesek között nem az egyik, hanem a legjobb voltam, ami 4 korosztályt lefedni, az ritka. Amikor elmentem az első külföldi versenyekre, akkor azt lehetett látni, hogy a külföldiek között is a legjobb vagyok, vagy a legjobbak között vagyok. A papám akkor kapcsolódott a teniszhez, amikor szülő az látja, hogy a gyerekének valamiben sikerei vannak, ügyes, és akkor így lett aztán dönnök. Amit a fociban a megfigyelő, így kapcsolódott a teniszversenyekhez.
13: Tehát nem apai indítatás volt a tenisz, hanem éppen, hogy fiúi indítatás volt az apa számára a tenisz.
14: Pontosan így volt. Villamos mérnök volt, kitöltötték a munkaidejüket, és nem volt túl ambiciózus, azt lehet mondani. Amikor lehetett, akkor az én mérkőzésemet megnéztem. Amikor gyerek voltam, 18-as koromban már elkezdtem külföldre menni, akkor ő már soha nem tudott velem jönni, mert ugye akkor még nem lehetett utazni. Háromszor vagy négyszer látott engem teniszezni nagy nemzetközi versenyen. TV nem volt, csak akkor láttak, amikor itthon játszottam Davis kupát vagy Király kupát.
13: Az édesapja kapcsán jutott eszébe Eros Ramazzotti, meg az olasz.
14: Igen. De József Attila gimnáziumban jártam, abban az időben azért nagyon kevesen tanultam. Édesapám sok nyelven beszélt, angol, németül és olaszul, de Olaszország volt a kedvence, az olasz zene, pekje volt, mert utazni nem lehetett, ugye. Csak amikor már nyugdíjas lett, idegenvezetőként, akkor aztán végre bejárhatta Olaszországot, meg Európát, és az életének azóta a legboldogabb időszaka.

0: emlékszik arra, hogy mikor ismerte fel azt először, hogy igen, a tenisz az én sportom?
1: Nem emlékszem arra, hogy én nem teniszeznék. Arra emlékszem, hogy már az általános iskolában is engem a környéken tudták, hogy ez a Baláska, aki nagyon ügyesen teniszezik. Abszolút bennem van, hogy én a teniszező vagyok, akiről mindenki tudja, hogy ő a teniszező.
0: Arra emlékszik, hogy a osztálytársait ez az egész hogy érintette?
1: Más voltam, de teljesen normálisan jártam az iskolába, ugyanúgy végig minden nap. Annyiban volt más, hogy nyáron például, amikor többiek nyaralni mentek, akkor én nem mentem nyaralni. Már a gimnáziumban, amikor az osztálytársaim esténként elmentek bulizni, akkor én nem mentem bulizni. Nem lógtam ki, de olyan szoros barátságaim nem alakultak ki, mint ahogy például ők úgy amikor együtt lógtak éjjel-nappal, mert nekem ezzel nem volt lehetőségem.
0: Bánta?
1: Volt, amikor igen. Iskola után ugye felültem a 61-es villamosra, és elmentem vagy Pasalétre, vagy a Városmarba. Hazafelé már a villamoson tanultam. Volt olyan pillanat, amikor arra gondoltam, hogy hát, hogy mennyire egyedül vagyok, mert nem azt az életet éltem, amit a többiek, akik körülöttem voltak.
0: De mégiscsak ezt az életet választotta.
1: Azon egy percig nem gondolkoztam, hogy ezt nem kéne csinálni, hiszen az én fejem az mindig azon járt, hogy hogyan lehetne jobban teniszezni. Nem tudtam elképzelni, hogy ne menjek egyetemre, hiszen családban mindenki egyetemre járt, de nem ez volt a fontos számomra, a fontos az volt, hogy mitől leszek jobb teniszező.
0: Azt próbálom megfejteni, hogy mi volt annyira vonzó, mondjuk gimnazista korában a teniszben, hogy akár még a közösségből is kimaradt.
1: A siker. 16 évesen már a felnőtt válogatottban játszottam. 15 évesen már a felnőtt ranglistán az első 10-ben voltam. Ilyenkor az ember szerintem nem gondolkozik, hogy most fú, milyen jó lenne valami más csinálni, hanem abban szeretne jobb lenne, amiben már eleve jó és amiben sikerei vannak. Meg hát biztos ambiciózus voltam, hát ezt gondolom, hogy anélkül nem lehetett.
0: Édesapjáról már tett említést, édesanyjáról még nem. Ő hogyan volt benne ebben az egész történetben?
1: Maximálisan benne volt, de apukám volt az ész, és anyukám volt az érzelmi háttér. Tulajdonképpen ők is az én teniszezésemnek éltek. 24 éves korom még nem volt saját lakásom. Nálunk az élet a teniszről szólt.
0: A gimnazista időkről jutott eszébe az LGT.
1: József Attila gimnázium mellett volt a Kertészeti Egyetem épülete. Szombatonként az LGT koncertekre mentünk, és Fenyves Károly és Presser Gábor is benne voltak a zenekarban, és még együtt játszottak. Azt mindig nagy örömet okozott.

0: azt mondta, hogy tele volt a feje azokkal a gondolatokkal, hogy hogyan lehetne jobban teniszezni. Hogy lehet jobban teniszezni?
1: Vannak olyan részek, amiket lehet tanulni, van, amit hát nagyon nehéz. Rettenetesen komoly állóképességre van szükség, hiszen akkor mi sokkal hosszabb mérkőzéseket játszottunk, mert minden versenyen az elődöntő és a döntő még 3 négyzetre ment. Ilyen 4-5 órás meccset ezt lazán el lehet képzelni, hogy annyit játszik az ember, és ennek megfelelő erő állapotban kell lenni. Az adottságaim nem voltak nagyon jók szerintem, nagyon strapabíró voltam, tehát bírtam a gyűrődést nagyon sokáig, de alapból én nem voltam sem gyors, sem nem voltam nagyon erős. Reggel, amikor fölkeltem annak idején a szállodában, elmentem reggelizni, és akkor gyakorlatilag este 10-ig én kim voltam a teniszklubban, ahol a versenyek zajlottak. Az ember délőtt teniszezett, délután volt a mérkőzés, én a mérkőzések után általában minden nap még játszottam egy olyan fél órát, 3-4 órát gyakoroltam, amit úgy gondoltam, hogy gyakorolni kell. Utána még elmentem futni egy fél órát, és akkor utána masszíroztattam. Úgyhogy nagyon kellemes társ lehettem. Így próbáltam magam fölhozni mind technikailag, mind fizikailag. A másik, ami nagyon rettenetesen fontos, az ambíció. Különösen egy ilyen egyedül lévő kelet-európainak azért ez nagyon nehéz volt. Azért az ellenfeleknek edzők voltak velük, vagy család volt velük, tehát én azért eléggé tényleg úgy egyedül kellett, hogy megoldjam a dolgaimat. Ahhoz kellett egy nagyon erős lelki tartás.
0: Na ez honnan volt?
1: Otthonról biztos, a szüleimtől. Ez egyébként azt hiszem anyukámtól.
0: A siker vagy a sikertelenség motiválta jobban?
1: Én azt hiszem, hogy sikerorientált voltam, és nem azért, mert féltem a vereségektől. Ez nagyon fontos egyébként egy teniszezőnek az életében, hogy jó vesztes tudjon lenni. Itt hétről hétre kell teljesíteni és produkálni. Tehát, hogyha én egy versenyen vereséget szenvedtem, akkor azonnal arra gondoltam, hogy a következő versenyen hogy tudnék jobban játszani. Én soha sehol nem néztem meg semmit. Amikor vége volt a versenynek, és esetleg hamarabb kikaptam, akkor nyugodtan elmehettem volna megnézni a város nevezetességeit. Én abban a pillanatban csomagoltam, és mentem a következő versenyre. Úgy tudom magam sokkal gyorsabban ráállítani már a következő versenyre, hogy azon az új helyszínen vagyok, és ezt a helyet úgy, ahogy van, el kell felejteni.
0: És amikor győzött?
1: Vasárnap volt vége a versenynek, és kedden már a következő helyszínen kellett játszani. Szó se lehetett arra, hogy az ember város néz.
0: A győzelmet azt meddig dédelgette magában?
1: Azt is nagyon rövid ideig. Amikor a wimbledoni páros versenyt megnyertük Günthertel, ami azért tényleg az én teniszpályafutásomnak az volt a csúcsa. Az a hagyomány Wimbledonban, hogy az utolsó este pedig van egy hatalmas nagy banket a győztesek részére, és hát ez a wimbledoni verseny 1985-ben versenyrendezők az öltözőbe bejönnek, és akkor fölveszik az ember méreteit, hogy másnak milyen méretű smokingban menjen, és azt odahozzák, és mondtam, hogy köszönöm, nekem ne hozzák, mert én nem tudok eljönni. Én Amerikába játszom a jövő héten, és nem fog itt maradni. Így is volt. Washingtonban játszottam a következő héten, elmentem Amerikába, az 6-1-6-1-re kikaptam az első fordulóban, úgyhogy sok értelme nem volt, hogy lemaradjak a Champions Dinnerről, tehát ennyire akartam én ünnepelni saját magamat, hogy még a wimbledoni bajnokság után sem maradtam ott ünnepelni.
0: A siker motiválja, de a siker élvezete az már nem fontos.
1: De fontos, de ott volt a következő verseny, amivel nekem céljaim voltak, mert a ranglistámat akartam javítani, úgyhogy az nekem még fontosabb volt.
0: Lassan 4 évtized telik el, talán itt az idő, hogy mi is átevezzünk a teniszen túli létére, de azért még egy pillanatra maradjunk itt, mert hogy Tina Turner még ebből a korszakból jutott eszébe.
1: Hamburgban pont akkor lépett fel, amikor én is ott játszottam, ez ilyen 83-84-ben lehetett. És a szaxofonosával véletlenül egy liftben utaztam, akit én a képekről megismertem, hogy jé, ez az ember, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és meghívtak a koncertre, úgyhogy akkor ott voltam, láttam élőben Tina Turnert, és tényleg fantasztikus volt.

0: Hogy fér bele ebbe az egész életbe a család?
1: Kétszer nősültem, az első feleségemmel 24 éves voltam, amikor összeházasodtunk, és akkor ez 20 évig tartott az a házasság, tulajdonképpen az a teniszezés időszakában, amikor versenyző voltam, pályafutásom nagy részében még az első feleségem velem volt. Azt mondtam, hogy akkor nem jövök haza és disszidálni fogok, hogyha nem adnak neki is egy útlevelet. Azt akartam, hogy ha valakivel együtt vagyok, akkor tényleg velem együtt lehessem. Egy nagyon intelligens, nyelveket beszélő lány volt. Ilyen sokkal barátságosabb hátteret teremtett nekem, és sokkal jobban éreztem magam abban a pillanatban, amikor már nem egyedül voltam. Ez 79-ben volt. Addig nem jöttem haza, amíg nem kaptam meg ezt a lehetőséget, hogy Németországban lakhassunk. Volt egy ilyen útlevél, hogy külföldön élő magyar állampolgár számára, és ezt megkaptuk mind a ketten, és az eredményeim is akkor úrászélen sokkal jobbak lettek attól az időszaktól kezdve. És akkor ővel a házasságom 20 évig tartott. Van egy fiam, aki nagyon sikeres és amellett boldog ember, és akkor nősültem meg ismét, és abból a házasságból pedig van 3 nagylányom. 19, 17 és 15 évesek.
0: Az, ahogyan a szülei beálltak az ön teniszkarrierje mögé, megismétlődött az első feleségével, és ő is beállt az ön teniszkarrierje mögé?
1: Amíg játszottam, addig abszolút mellettem állt, és egy óriási segítséget jelentett, hogy velem volt. Én azt gondolom, hogy még játszhattam volna egy pár évet, de akkor ő már nagyon nem akarta, hogy utazzunk, és utazzam. A mi időszakunkban még az volt, hogy a harmadik X az egy sportolónak az, hogy most már abba kell hagyni. Így én 86-ban abba hagytam a játékot.
0: Kinek mekkora része volt ebben valójában?
1: Könnyű volt engem abba az irányba presszionálni, hogy hagyjam abba. Azt hiszem, nem hittem abba, hogy ennél jobban tudok még már csinálni, mint amit addig csináltam, és azon a szinten, ahogy akkor voltam 86-ban, azt meg már én is úgy éreztem, hogy ez már nem ugyanaz.
0: Tartott attól, hogy mi következik a tenisz után?
1: A profi teniszező az azért profi teniszező, mert hogy pénzt keres. Tehát én pedig úgy gondoltam, hogy elég sok pénzt kerestem ahhoz, hogy ne kelljen attól tartanom, hogy mi lesz holnap.
0: Föl kell holnap, és mit csinál?
1: Nagyon jól el voltam. Rengeteg olyan dolgot tudtam csinálni, amit addig nem lehetett csinálni. Profi teniszező, aki napról napra megmérettetik, óriási nyomás alatt van. Az, hogy nekem ma teljesítenem kell. Gondolj el, minden nap egyetemi vizsgát kell csinálnom. Azzal a gyomorizgalommal, azzal a extázissal, ami egy ilyen vizsgával jár. Azt hiszem, hogy nagyon dubickoltam ebbe, hogy nekem most nem kell idegeskednem, nem kell azon filóznom, hogy fogok nyerni, hogy nem fáj se. Állandóan magamra figyeltem, most ne fájjon, hogy most mi fáj, hol fáj. Ezek mind megszűntek, elmentünk színházba járni. Úgyhogy jól éreztem magam. Rá egy évre született meg a fiam. Neki nem egy anyukája volt, hanem két anyukája volt. 3-4 évig teljesen fiamnak éltem. Akkor egy nagyon érdekes időszak következett az életemben, mert az Ivan Isevicsnek, aki akkor az egyik legnagyobb tehetség volt, 19 éves volt, a menedzser megkért, hogy legyek az edzője az Ivan Isevicsnek, és akkor ezt másfél évig csináltam.
0: Jó döntés volt?
1: Az abszolút jó döntés volt, az, hogy abba hagytam, az nem biztos, hogy jó döntés volt. Teljesen olyan élet, mint hogyha az ember teniszező lenne. Csak a siker nem az enyém volt, hanem az övé, ez volt a különbség. És aztán másfél év után azt mondtam, hogy inkább a saját gyerekemet szeretném nevelni, úgyhogy akkor azt abba hagytam. Az nem biztos, hogy egy jó döntés volt, mert ezzel gyakorlatilag nem csak az Ivan Isevicsel való együttműködést vagy edzősködést vágtam le magam előtt, hanem az edzői jövőt is.
0: Szeretett edző lenni?
1: Nem, egyáltalán nem szerettem. Én ugyanannyi munkát, lelkesedést, ambíciót tettem a dologba, mint amit annak idején játékosként. Amikor a játékos nyer, boldog vagyok, azért azt én érzem, hogy ez az ő győzelme, ez nem az én győzelmem, én csak segítettem hozzá.
0: Az fontos volt, hogy valahogy a tenisz közelében maradjon?
1: Nem is tudtam elképzelni, hogy ne a tenisz közelébe legyen, amit én csinálok. Szerencsém volt, mert akkor kezdtek csinálni egy úgynevezett senior tourt, 35 és 45 éven fölé játékosoknak szerveztek versenyeket, nagyon-nagyon szerettem. A tenisz minden örömével és a sok feszültség nélkül, kb. 40 éves koromig játszottam, Utána pedig akkor meg elkezdtem teniszversenyeket szervezni.
0: A teniszszövetségben mi volt a motiváció?
1: Az, hogy azt hittem, hogy én meg fogom váltani majd a magyar teniszt.
0: Szakmai igazgató
1: voltam. Szakmai igazgató voltam, igen. Egyáltalán nem tudtam áttörést, tehát nem a tenisz közeg akarta átvenni az én felfogásomat, hanem mindenképpen azt akarták elérni, hogy én vegyem át az ő felfogásukat. Úgyhogy másfél-két évig tartott, és befejeztem a munkát a teniszszövetségben. Arra gondoltam, hogy hát ezért kellett nekem annak idején játékosként is egyedül lennem, mert hogy én másképp gondolkoztam a dolgokról, ez nem jött össze.
0: Említette az előbb, hogy a második feleségétől született három lányuk.
1: Igen.
0: De a felesége is a tenisz közelében.
1: Igen, igen. Ő is teniszező volt.
0: Köves Nóra.
1: Köves Nóra, igen, magyar bajnok is volt párosban. Ha ő vele utaztam volna, aki nem biztos nem került volna arra a sor, hogy hagyjam abba a teniszt. Logikus közös érdeklődés volt a tenisz, úgyhogy ez így alakult.
0: A három lányának másféle apja vagy apja volt kicsikorukban, mint a fiának?
1: Biztos azt mondják, hogy igen, meg a feleségemet megkérdezi, akkor ő is azt mondja, hogy igen, mert akkor tényleg én ilyen 1000%-os apuka voltam, amikor a fiam egyrészt ugye sokáig vártunk rá, meg nagyon ráértem, meg ő egyedül volt már, mint a fiam. Azért itt másfél évenként jöttek a gyerekek, úgyhogy nagyon-nagyon sok idő egyik gyerekre sem volt. Ez egy ilyen számomra megfejthetetlen, mikor jár jól egy gyerek, hogyha egyedül van, vagy hogyha testvérei vannak, akik ilyen közel vannak hozzá időben, ketten-három felé szaladtunk, úgyhogy stresszesebb és nehezebb műfaj ez a sok gyerekes család.
0: Az apasággal kapcsolatban jutott eszébe Zorán.
1: Nagyon-nagyon boldog lennék, hogyha az én gyerekeimnek, amikor meghallják ezt a számot, akkor én eszükbe jutnék. Ugyanúgy, ahogy én nekem, amikor ezt a számot meghallom, akkor mindig elérzékeny vagyok, mert édesapám nekem rengeteget jelentett, és nagyon sokat kaptam tőle, és ez a szám, ez tényleg erről szól. Apám hitte,

0: A sportpályafutást értem. Az, hogy utána a tenisz közelében maradt, ezt is teljesen értem. A barcelonai főkonzulságot, na azt nem értem.
1: Lehet, hogy nincs egyedül. Pedig azt gondolom, hogy passzol nekem. Nem akarok átszerűni, mi kell ahhoz, hogy valaki jó főkonzul legyen. Vezetnie kell egy konzulátust, ahol a barcelonai konzulátuson 10 ember van rajtam kívül. Nem stresszelem túl a dolgot, ez nagyon fontos, tehát ha nehézségek vannak, azokat is természetesen próbálom megoldani, de a sport az biztos, hogy rengeteget segített abban, hogy az ember tisztában, hogy azért nem lehet mindig mindent 1000%-osan pontosan jól megcsinálni. A saját hibámat soha nem próbálom másra fogni. Nem várok el mást másoktól, mint amit ma én nem tennék meg. Ez biztos, hogy mind a sportnak köszönhető. Annak idején ezeket a dolgokat mind fölmértem. De azt hiszem, hogy belülről is jön. Ha valaki a sportban nagyon jó eredményeket ér el, annak biztos, hogy vannak extra kvalitásai, mert különben nem érhette volna azokat el, és ezek az extra kvalitásokat máshol is lehetne használni. A diplomácia szerintem, hogyha persze ez iskolázottság is kell, és ezt a mai sportolóknak sokkal nehezebb, mint amit én, de én még hál' Istennek elvégeztem egy egyetemet. Nagyon fontos a nyelvtudás, és hogyha erre őket fölkészítik, akkor lehet, hogy nem ilyen kakuktojásszerűen történik a dolog, mint ahogy velem történt. El kellett végeznem egy iskolát, 22 vizsgát kellett tennem, ami 65 éves korban azért az nem akármilyen, közöttük egy nyelvvizsgát. Na erre a gyerekeim is büszkék voltam, most már elfelejtették, de akkor láttam mindenkinek a szemén, hogy amikor én itt tanulok és vizsgákra készülök, hogy azért ez nekik is tetszett, hogy fú, a papa az még mindig tanul, ők még nem biztos, hogy olyan lelkesedéssel csinálták, mint ahogy én, és nagyon-nagyon szeretem ezt a munkát, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy ez még megadatott, mert én tényleg fölnéztem azokra, arra nagyon-nagyon kevés volt sportolóra, hogy másban próbálták meg magukat.
0: Most Budapesten beszélgetünk, hol van otthon?
1: Mindig úgy éreztem, hogy Budapesten vagyok otthon, de nagyon szeretek mindenütt lenni a világban. Ragaszkodó típus vagyok, minden, ami körülöttem van, azok a kapaszkodót jelentenek a múltamhoz, és ott érzem jól magam. Aki sokat utazott, azt hiszem, hogy az jobban értékeli azokat a kis finomságokat, amit az a környezet tud teremteni, ahol fölnőtt, azt hiszem, hogy az nagyon fontos, hogy hol nőtt föl, hol volt gyerek. Játékos koromban is nem voltam túl sokat itthon, de az egy percig sem volt kérdés, hogy hol érzem magam otthon.
0: Rolling Stones-szal fogjuk zárni ezt a beszélgetést, ami furcsa mód Barcelonához kötődik.
1: 2 évvel ezelőtt az egy olyan koncertsorozat volt, amikor a Rolling Stones ismét összeállt. Elképesztő volt az a energia, ami áradt a koncertben tőlük és róluk. Azt hiszem, hogy mindenkinek azt kívánom, hogy ilyen időskorban, mint ahogy ők vannak, ilyen lelkesedéssel, ilyen ambícióval tudják csinálni azt, amit csinálnak.

0: Lenne olyan mondat, amit ma üzenne a gyerekkori, ifjúkori saját magának?
1: Higgyél magadban.
0: De hát hitt.
1: Olyan célokat tettem magam elé, amit én úgy el tudtam képzelni, hogy el lehet érni. Egészen másképp gondolkoztam, mint az összes többi magyar teniszező. Ennek megfelelően sokkal többet értem el, de nekem még többet is lehetett volna, és kellett volna hinnem, vagy lehetett volna hinnem. Emlékszem, akkor többször mondták nekem, hogy a jegenyék nem nőnek az égig, amikor valamit szerettem volna másképp csinálni, mint amit akkor elfogadott volt. Olyan szintig jutunk el, ameddig az ambíciónk visz. Semmilyen rossz érzésem nincsen emiatt.
2: A 2021-ben készült Nagyok, Történetek a teljesítmény mögött című műsorban Süveges Gergő beszélgetett Taróczi Balázzsal.
3: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Öt magyar teniszező, Asbóth József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tímea nyert tenisz Grand Slam tornát. Közülük a két egyéni győztesről, Asbóth Józsefről és Körmöci Zsuzsáról, illetve a párosban 1981-ben Párizsban, 1985-ben Wimbledonban diadalmaskodó Taróci Balázsról már volt szó, most jöjjön Temesvári Andrea, aki kerek születésnapját ünnepelte április 26-án idén, de a bulit otthagyva belátogatott a Nemzeti Sport Rádió stúdiójába.
2: Hát ez nem titok, 60 éves lettem, bárki rámegy az internetre, és a Wikipédia elárul mindent.
3: Hát egy gyönyörű fiatal hölgy ült velem szemben.
2: Nagyon szépen köszönöm.
3: Hát Isten értesen, hogy itt vagy? Hogy nem családi körben, vagy valami más körben
2: hát
3: ünnepled
2: ott lennék, ezt a szép... onnan jöttem el, képzeledet, hát még az ebédről is fölálltam a kedvetekért, úgyhogy mivel azt hiszem, hogy tényleg ez egy nekem is megtiszteltetés, hogy bejöhetek, és egy picit beszélgethetünk a múltról, a jelenről és a jövőről. Én azt gondolom, hogy ezért is szakítottam el egy pici időt most ma.
3: Eddig mi volt a születésnapi ünneplés, ami már túl vagy?
2: Hát nagyon nagy meglepetés, mert már tegnap este volt egy fantasztikus vacsora, és hát mondhatom egy kis szórakozás ott az étterembe, amit az unokatestvérem és a testvérem, meg a gyerekem, a nagylányom, mert a két fiam most még Amerikában tanul, szerveztek meg, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, és hihetetlen jól éreztem magam. De mondtam, hogy én ezt elviselem most még egy pár napig, illetve lehetne azt, hogy most egy éven keresztül ilyen kényeztetésbe legyen részem, úgyhogy elfogadom.
3: Bulizós alkat vagy egyébként?
2: Nem annyira. De szeretek táncolni, imádok táncolni, úgyhogy tegnap ezt is sikerült megvalósítani.
3: És akkor még a mai nap során is azért valami még biztos lesz, ha elengedünk innen.
2: Igen, még szerintem így a szűk családi kör.
3: Emlékszel gyerekkorod születésnapjaira? Úgy általában szívesen emlékezzel születésnapokra?
2: Igen.
3: Na, mik voltak azok gyerekkorodban, amikor úgy különösen emlékszel?
2: Hát az első pár évre arra nem annyira emlékszem, de azt tudom, hogy... ugye fiatalon kerültem ki apukám, anyukám, tehát főleg apu miatt, amikor abba hagyta a karrierét Algériába, Algérba
3: éltünk. Bocsánat, aki nem tudná, kosárlabdázott,
2: igen,
3: és kosárlabdaedzőként dolgozott.
2: Hál' Istennek igen. Még él, igen, ő él. 92 éves lesz idén, reméljük decemberben ezt meg is ünnepelhetjük.
3: Hát ha hallgat bennünket, akkor innen is üdvözöljük Temesvári Ottót.
2: Nagyon, ő is ott volt.

0: Nap hál' Istennek egy gyönyörű szép beszédet is mondott, amint természetesen én hát nem bírtam visszatartani magam, és így kicsit pityeregtem is, úgyhogy nagyon jól esett. Tehát Algériába voltunk, hát onnan emlékszem egy picit vissza így egy szülinapra, de hát igazából amikor hazaérkeztünk Magyarországra 10,5 éves koromba utána, nem mindegyikre emlékszem ám, de bevillannak szülinapok.
1: Mondok, egy 20. születésnap az biztos bevillan,
0: persze,
1: akkor már egy csúcsán voltál. Tehát
0: hát abszolút... akkor pont mondhatni, hogy sajnos nem, mert a csúcson voltam, amikor utána megsérültem 87-ben, tehát pont 21, tehát 20, igen, után. Úgyhogy ott volt 2 év, ami nagyon nehéz volt, de nem emlékszem mindegyikre vissza. Szóval hihetetlen a meccseknek, meg a versenyeknek, ahogy visszapörgetem néha, nagyon sok minden bennem van, még hihetetlen módon még egy beütésre is emlékszem, de vannak olyan meccsek, meg versenyek, amit apu nagyon-nagyon jól elmond, és azt mondom, tényleg volt, de nem ugrik be úgy, hogy nem tudom elmondani, hogy ez miért van, meg azt sem mondhatom, hogy mindig a legjobbak jutnak eszembe, tehát van olyan, ami randomszerűen jut csak eszembe. Meg ilyen fiatalkori, például ezt tegnap is, vagy tegnap előtt nyilatkoztam, pont a Magyar Tenisz Szövetségtől csináltak velem egy pici gyors interjút, és ott említettem meg, hogy az első Európa-bajnokságom, ami Nizzába, amit megnyertem, nem az első, hanem amit megnyertem elsőt, arra például teljesen emlékszem a beütésre, a mérkőzésnek pontjaira, ki ellen játszottam, szóval hihetetlen. De utána meg kiestek dolgok, szóval...
1: Hát nagy sikereket azért majd fel fogunk említeni, aztán, hogyha esetleg nem emlékszel rá, akkor majd megpróbáljuk összerakni ezeket a sikereket. Viszont arra emlékszel-e, hogy kezdted a teniszkarrieredet, hiszen, ha jól tudom, 5 éves korodba kerültél ki édesapád révén Algériába, akkor előtte még itthon nem teniszeztél,
0: gondolom. Nem, egyáltalán nem, és ott is inkább apukámnak volt... ilyen, hát fiatal gyerekeknek ott mellette a magyar közösségnek felkérték, hogy tartson kis kosárlabda edzéseket, és hogy sportoljanak, és oda mindig elmentem. Tehát én nagyon sokat kosaraztam. És én nekem úgy kezdődött az egész, és ezt mai napig mondja mindenhol apukám is meg is, hogy ő imádta a teniszt, és ő teniszezett, ő volt a tenisz szerelmese, és arra gondolt, hogy ahogy én növök fel, megtanít, de csak azért, hogy legyen neki egy partnere, hogy nekem mindig valakit felhívni, és alkalmazkodni valakinek az idejához.
1: 6 éves kislány
0: voltam. Nem 6 éves voltam, hanem már 8-9 bőven elmúltam, amikor elkezdett megtanítani. Tehát nem arra gondolt, hogy majd Algériába, hanem majd amikor felnövök, hogy legyen egy partnere. De hát olyan gyorsan elkezdtem megtanulni, amiket tanított, meg olyan jól felfogtam ennek a tenisznek a technikáit, meg a taktikáit, ahogy elkezdett nekem sokat erről beszélni, meg utánoztam, meg néztem videókat, meg ahogy mutatta, hogy tényleg mutatott valamit, és rögtön megcsináltam, és ezen teljesen szerintem ő is elájult, hogy ilyen gyorsan tanulok meg valamit, és meg is tudom csinálni. Tehát nem csak meg egyszer, hanem folyamatában. Úgyhogy itt alakult ki ennek a sportnak a nem csak szeretete, hanem az, hogy tényleg bírom is a terhelést. Tehát akkor utána már lementünk, és hobbiból, de hogy jó, hát akkor menjünk le többször. Akkor én mondtam, apuci, még ezt gyakoroljuk, még azt gyakoroljuk, és amikor hazajöttünk Magyarországra, akkor én szerettem volna folytatni.
1: Akkor olyan 10 éves körül.
0: 10,5 éves volt, amikor visszajöttünk Budapestre.
1: Ebben az időszakban, itt a bevezetőben is említettem, ugye volt ez a bizonyos acélféle kulturpolitika, ez a 3 T betű, ez a támogat, tilt és tűr című rendszer. És akkor ezt mondtam, hogy talán a tiltva nem volt a tenisz, de úgy igazából nem is volt akkor támogatva. Gondolom, édesapád hát is hiába
0: igazán,
1: szerette.
0: Nem igazán, egyáltalán nem volt.
1: Hát
0: egyáltalán
1: tiltva nem volt,
0: igazából
1: de legalább betűrték
0: úgy kellene
1: akkor
0: fogalmazni, szerintem az a legtöbbször, bocsánat, ahogy elhangzik, hogy ez a tenisz sportág akkor is a gazdagabbak sportága volt, vagy az úrisport.
1: A kommunisták is emiatt ugye el is nyomták egy kicsikét.
0: Nem volt támogatva. Éppen ezért is volt nehéz apunak az elején ezzel úgy mit kezdeni, mert ahova levít, ott látták az edzők, mondták, hogy jaj, hát igen, ügyes, de nem nagyon vettek külön. Kicsit más apu elkezdett, ugye akkor találta ki, hogy mi lenne az, hogyha Andi egy olyan stílus tanulna meg, amit az akkori női tenisz nem nagyon játszott, egy kicsit férfiasabb, akkor jött a Björn Borg féle nagyon kemény pörgetéseknek a dinamikus másik adogatás, kickserve, ahogy így hívjuk. És mi lenne, hogyha az adottságom megvolt, ügyes voltam, meg tudtam tanulni, hogy azt tanítanám meg ezt a stílust. És ezt itthon még annyira nem fogadták el, a régi stílust tanították, és végtelenség próbáltak visszaállítani arra, amit ők tudtak, és apu meg nem engedte is. Az én édesapámnak nem volt soha szándéka az elején, hogy ő legyen az edzőm. De végül is ugye pénzük nem volt a szüleimnek arra, hogy egy külföldi edzőt felkérjenek. Nem is volt olyan edző itthon, aki utazott volna velem, vagy elvitt volna külön versenyekre. Mentem a nemzetközi versenyekre, amikre elküldtek, egy ilyen Európa-bajnokság, vagy amikor kimentem legelőször a Amerikába, Miami-ba volt a nem hivatalos, egy kis világbajnokság. Ezekre mindig a szövetségből kiküldött egy vezetőt a szövetség, de oda még nem is tudott kikísérni apu. De utána már muszáj volt ő elkísérni, mert egyedül abba a korszakba, amit te is említettél, hát azért egyedül a világba nem nagyon engedett el.
1: Én most engednék el egy 14 éves gyereket, meg vagy 15 éves gyereket.
0: Meg azért arról beszélünk, hogy akkor egy normális magyar állampolgár 3 évente egyszer utazottatott ki.
1: Hogy sikerült neked kiutazni?
0: Hát úgy, hogy mint válogatott játékos, külön engedélyeket kaptunk mindig a versenyekre, és akkor kaptunk egy olyan külön, visszakaptuk tulajdonképpen az útlevelet, tehát engedélyezve lett, hogy mi elmehetünk ezekre a versenyekre. De volt olyan, amikor már több nemzetközi versenyre, mert már nem junior, hanem felnőtt versenyekre mentünk, amikor azért csak apukámnak, meg nekem adták oda az útlevelet, féltve azt, hogy anyuval megyünk, akkor nem jövünk vissza. Tehát azért nagyon sok mindent éltünk meg mi, vagy főleg én azt gondolom abban a korban, amikor azért ma egy 14-15 éves még talán a politikában úgy nincs annyira benne. Nekem azért ezt korán fel kellett fognom, hogy mivel jár, vagy mi az a fantasztikus lehetőség, amit megkaptunk ebbe az időszakban apukámmal, hogy hát engednek, hogy játszunk, vagy játszunk, tehát kikerüljek, és bármikor, bárhova tudjak elutazni. Azért azt hozzáteszem, hogy mivel mindenhova vízumot kellett kérni, nem volt könnyű egy programot megszervezni. Tehát éppen ezért, amikor a csúcs időszakomban nem is volt sajnos nekem megadatva, hogy azok a lehetőségek, kihasználjam, hogy például egy-egy verseny után voltak bemutató versenyek, ahol és ahová meghívtak, de képzeld, nem tudtam elutazni, mert nem kaptam olyan gyorsan meg a vízumot, hogy részt tudtam volna venni ilyen bemutatókon a legjobb játékosokkal a világon. Tehát egyet be tudtam vállalni, mert megkaptam időbe, amikor tudtuk, hogy ha időbe szóltak, leadtuk az útlevelet, és akkor megcsinálták. De volt olyan, hogy nem maradt már idő arra, mert egy magyar állampolgárként vettek ugye mindenhol, és annak meg volt a, hogy mennyi időt kell várni a vízumért.
1: Igen, most hirtelen számolgatok magamban, itt nagyjából ugye a 70-es év, inkább a 80-as évek elejéről beszélgetünk.
0: Igen, hát a 80-as évek végéig, a 89-ben.
1: Nagyon sokáig még Ausztriába is vízunk kellett, de Németországban mindenképp vízunket, mindenhova. Minden, és ráadásul más útlevelünk is volt, mert ugye volt a piros útlevél az 5 szocialista országban, igen, és volt az a bizonyos kék útlevél, ami az abszolút az álmok ne továbbja
0: az
1: volt.
0: És én azt kaptam meg, így van.
1: Visszatérve egy picikét még Algériából a hazatérésre. Na most, hogyha manapság eldobok egy teniszlabdát valahol Budapesten, biztos, hogy eltalálok egy teniszpályát. Akkoriban azért, jól emlékszem, így a 70-es évek második felében azért nagyon-nagyon kevés teniszpálya volt. Budapeste országos szinten meg talán még kevesebb.
0: Hát, ahogy mondod, nagyon, nem azt mondom, hogy kevés, inkább amiből kevés volt, ugye Salak az európai játékosoknak, meg a játék stílusa is inkább a salakos pályához áll közelebb, mert valahogy Európában az terjedt el. De a kemény pálya, ami Amerikába, vagy például a füves játék, ugye Wimbledon, meg az Ausztrál Open, én még játszottam, amikor füvön volt, képzeld el, megtartva, nem ezen a rebound részen, amin most. Tehát
1: Magyarországon volt füves pálya?
0: Nem, de hogy volt. Volt, soha nem felejtem, a Hélia, vagy a nem is tudom melyik szállodának, az Olimpia fönt a Normafánál egy ilyen rekordtánszerű pályája, ami hasonlított a legjobban ahhoz, ahova egyszer mentem, például a nizzai Európa-bajnokságon, az nem salakon, nem kemény pályán volt, és ott edzettünk, kértünk lehetőséget, úgyhogy azt el tudom mondani, hogy akkoriban is nagyon sokat segítettek, amikor tudtak ilyen lehetőségben, hogy ez a szálloda odaadta a pályát, meg persze megmondta, hogy mikor mehetünk, mikor üres, de nagyon nehezen tudta apukám megszervezni, hogy azon a pálya rendszeren tudjon engem végigvinni, ami kellett. Éppen ezért alakult az is ki, hogy amikor felajánlotta a Nick Bolitari, ugye tudjuk, hogy Nick Bolitari alapított meg egy nagyon szép, fantasztikus teniszakadémiát, engem először 12-13 évesen, akkor rögtön felajánlotta az édesapámnak, hogy bármikor nyitva áll az ő akadémiának az ajtaja és kapui, és vendégül lát minket. Úgyhogy mi nagyon sokat mentünk oda, ami Floridába volt, mert ott tudtunk teljesen fantasztikus körülmények között felkészülni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha kellett salakon, ha kellett fedett pályán, ha kellett füvön, ha kellett kemény pályán, ott minden adott volt, és a partnerek is. Úgyhogy ez egy nagy segítség volt számunkra.
1: Itt a 70-es évek végéről, 80-as évek
0: ez
1: eléről.
0: Ez nem a 70-es évek, ez a 80-as évektől egészen 80-as évek.
1: Te gondolkoztál rajta, hogyha mondjuk 300 kilométerrel nyugatabbra születsz, akkor mennyivel lett volna esetleg más a pályafutásod?
0: Hát ha azt vesszük, hogy én azért a kérdésedre úgy válaszolnék, először megfordítom, én nagyon büszke vagyok, és voltam mindig is, hogy magyarként szerepeltem, vagy képviseltem az országomat. Tehát eszembe nem jutott, hogy mást képviseljek. De azt el tudom mondani, hogy nem egyszer, nem kétszer, és nem tízszer mondták a menedzserirodám, vagy azok, akik erről beszéltek, hogyha én elmennék, és már pedig ajánlottak föl más országokból lehetőséget, akkor sokkal nagyobb szerződéseket kaptam volna, inkább így mondom. Tehát támogatói szerződések, ruha szerződések, kozmetikai szerződések, vagy bármi, ami ezzel az iparág, tehát a reklám értéke ugye már akkor elkezdett, főleg Amerikában a tenisznek nőni. És az egy kuriózum volt, hogy megjelent egy kis magyar kislány, aki nem csak teniszezni tud, hanem több nyelven is tud beszélni, plusz még talán a vakok között félszemű, most bocsánat, ezt úgy mondom, hogy még egy kicsit így helyeskésebb is, és azzal is foglalkozik.
1: Ezt nyugodtan mondhatod, mert nem akarok összehasonlításokat tenni, de Chris Evert volt egy gyönyörű teniszező, ezt követően te még szebb voltál, és tényleg kuriózum voltál, tehát
0: igen.
1: Abszolút te, tehát
0: szeretett
1: volna reklámozni minden,
0: igen,
1: mert te egy gyönyörű fiatal lány
0: voltál. Pont ezért szerették volna ezt egy kicsit kihasználni, De Magyarországon a piac annyira nem volt senkinek egy olyan befektetés, hogy nem is akart. Na hát most egy magyar rendben van, de most mit fog hirdetni Franciaországba? Rehet, csináltak persze mindenféle hát apróságokat.
1: De nem mondjam a nevét.
0: De, igen,
1: jól látva rajtad a krokodilos póló,
0: igen,
1: nincs adat, semmi gond.
0: De mindegyik ország azért próbálja saját versenyzőit előtérbe helyezni, tehát nem hiszem, hogy akkor azt úgy tudta volna megtenni, hogy ha mondjuk én franciává válok.
1: Nyilván ez egy egészen másik történet. Ide születtél, Magyarországot képviselted, és az megfordult a fejedbe, hogy jobb lett volna esetleg később születni, mert később születsz, beleszületsz ebbe a celeb világba, ami most van. Te egy óriási celeb lehettél volna. Ez vonzott volna téged? Ez az állandó szereplés? Ugye ez egy nagyon csúnya kifejezés. Nem
0: én
1: is
0: nem használnám
1: ezt
0: celebnek, mert én azt gondolom, hogy bennem soha nem ez... Ez is nem ez motivált, meg bennem nem ez merült fel.
1: De szeretnél
0: egy sportoló
1: most
0: nem celeb, egy sportoló, vagy nem tudom ennek a szónak.
1: Jó, celeb lejáratod.
0: Mert azért most, igen,
1: igazad,
0: tehát most...
1: Celeb lejáratod, de értsük akkor jól a celeb
0: akkor
1: kifejezést.
0: Akkor jó értelmében.
1: Úgyhogy a médiában sokat szereplő és különböző területeken szereplő sportolót, aki egyébként megdolgozott teljesen a sport teljesítményével.
0: Igen, tehát én ezt lovagolt volna meg, vagy örültem volna, hogyha ezt egy picit jobban kihasználják, vagy itthon egy picit jobban megkapja. És nem csak magamról beszélek, hanem nagyon sok sportoló nemzetközi színvonalú eredményei után valahogy itthon annak idején nem kapta meg ugyanazt a figyelmet szerintem, amit megérdemelt volna. És amit kérdezel, nagyon sokunkban megvolt az a vágy, hogy ezt a tapasztalatot, ezt az átélt pillanatokat át tudnánk adni a fiatal nemzedéknek, és ugye mi egy példaképpé váltunk, és azért sok sportoló hasonló cipőben van úgy, mint én, hogy azért nekem sincs szereplési vágyam, akkor ha, tehát mi olyan átlag, vagy legalábbis én nem hiszem, hogy nekem, ahogy mondtad is, olyan hihetetlen módon mindig és mindenkor szeretnék szerepelni. Ha most van egy ilyen apropója, hogy meghívtatok nagyon szívesen, de a semmiről nem szeretek beszélni, mert az nem nincs itt. Ha van egy nagyon jó eredmény, van egy olyan, amit az ember szeretne elmondani a sportjával kapcsolatosan, természetesen. Tehát feleslegesen nem, de azért azt gondolom, hogy akik ebben a sportágban hihetetlen eredményeket értek el, azok tudnak segíteni a jövő fiatal sportolóért. És szerintem ezt külföldön sokkal jobban csinálták, vagy még mai napig talán csinálják.
1: Ez azért kérdem, mert hirtelen gondolkoztam, ugye Kurnyikovának hívták azt a hölgyet, aki
0: jó, de
1: gyönyörű volt,
0: de
1: inkább
0: ott
1: van őken, mint sem.
0: De ő amerikai is lett nagyon igen, korán, igen. Tehát ő azért más.
1: Csak
0: ő,
1: hogy felkaptak egyébként egy olyan teniszedő hölgyet, aki tudásban
0: nem érte
1: a bokádig sem érte nem, tudásban.
0: Jó, hát, de ehhez kellett az is, hogy ahogy mondtam neked, ő nagyon korán amerikai lett, és ő e felé elment. Azért mi meg, vagy legalábbis az én stábom, a menedzserirodám, meg amikor átlátták, hogy azért Magyarország egy kis piac, és nem, akkor inkább a tenisznél maradtunk valahogy. Ami persze elestem sok-sok ilyen szerződéstől, de mégis az apukámmal így döntöttünk, és akkor ebbe bele nyugodtak, tehát talán ezért is esett volna jól akkor meg utólag, hogy azért egy ilyen sportoló, aki úgy döntött, hogy mégis megmarad magyarként, is ezt képviseli, hogy akkor egy kicsit kiemeljék, és azt mondják, hogy fú, de büszkék vagyunk rá, hogy nem hagytad el az országot.
1: Keserűséget érzek most ebben a pillanatban a szavaidban.
0: Nem, egyáltalán. Nem? Ez nem keserűség, csak azt gondolom, hogy jól esett volna, az nem keserűség. Ha úgy mondanám, hogy fú, azt gondolom, hogy ezt nagyon rosszul éltem meg, nem, de az, hogy, hogy jó lett volna, te miért nem mondjam ki, ha így gondolom. Tehát szerintem jól esne mindenkinek, de teljesen jól vagyok a bőrömbe, tehát nincs ilyen
1: csak
0: probléma.
1: Csak
0: annyi
1: a furcsa, hogy te hatalmas sikereket értél el, és nem tudom, hát nyilván eljutottak hozzád a visszhangok, azért mondjuk a sport szaklapnak a hátsó oldalán tudtunk olvasni róla egy hatsorost például. Tehát manapság, ha valaki egy Grand Slam tornán megy egy kört, akkor az két oldalas cikk. Ez biztos kicsit hiányzik neked
0: persze,
1: is.
0: Hogy erről beszélünk.
1: Ezt mondtam a bevezetőben is, hogy alig tudtuk követni a karrieret.
0: De miért? Mert megint visszakanyarodva, az a sportág itthon nem voltam felkapott. Mi volt a futball, azok a olimpiai sportágak, ahol olimpikonok, meg olimpiai érmet szerző versenyzők szerepeltek, az volt a fontos. A teniszbe talán el se jutott nekik az, nem fogták fel, nem mérték fel azt, hogy ez mekkora eredmény, mivel nem volt ennyire elterjedve, vagy nem vették, nem volt ekkora támogatottsága, nem volt annyi pénz benne. Úgyhogy ennyi, ezzel nem tudsz mit kezdeni. Hát most hál' Istennek, ma már tényleg azt gondolom, hogy a ma már sokkal jobban értékelik azt, amit elértem, mert látják, hogy milyen nehéz, látják, hogy mennyire örülünk egy-egy, ahogy te is mondod, egy-egy Grand Slamen, hogyha egy-egy kanyart nyer egy magyar, és hogyha netán tényleg eljutnának még jobb eredményig, akkor tényleg kell értékelni, mert ezt a sportot hihetetlen mennyiségű sportoló űzi. És szerintem az világ egyik legnézettebb sportága.
1: És minden kontinensen népszerű.
0: Népszerű.
1: Azon, ha már szóba hoztad az olimpiát, jól emlékszem, ugye 88-tól olimpiai sportág a tenisz. Gondolom,
0: nem, volt már bőven előtte is. Előtte is volt, 84-ben újra akkor visszahozták.
1: Akkor bemutatós volt.
0: Én nem, játszottak már korábban is, csak 84-ben is visszahozták azt, és hát akkor nyerte Stefan Edberg, meg Steffi Graf. Amikor mi nem jutottunk ki az olimpián, a 84-ben együtt tudjuk, hogy miért. És úgyhogy régóta olimpiai sportág.
1: De az olimpia, gondolom, azért az úgy kár, hogy nem a pályafutás, hogy csúcsán volt olimpiai.
0: Hát 84-ben lett volna, ahova nem tudtunk volna kimenni, ott voltam a legjobbak között, tehát azt nagyon sajnálom, hogy akkor nem...
1: Ott lettél volna egyébként? Tehát akkor a világranglistás alapján lehetett menni az olimpiára, ugye?
0: Akkor voltam a világ legjobbjai között, hát persze.
1: Tehát ott lettél volna.
0: Szerintem igen, szerintem ott nagyon nagy eséllyel lettem volna érmes, én azt gondolom.
1: Na, akkor most beszélgessünk a nagy sikerekről. Hiszen ugye nyertél Roland Garrost, ugye bár egyéniben is ott voltál mindenütt, ha jól tudom, a legjobb 16 között az összes Grand Slam tornán. Mik azok a sikerek, amik úgy elsőre beugran neked? Aztán majd helyre tesszük ezeket a sikereket, mondtad, hogy nem mindenre emlékszel.
0: Bár ahogy mindig elmondom, a Grand Slam torna győzelem az egy teniszező életében az egyik legfontosabb ilyen versenysorozat, de ettől függetlenül ugye azt párosba sikerült megnyernem Martina Navratilovával.
1: Ott voltál, te
0: és ráadásul ugye a Steffi Graf Sabatinit vertük nagyon-nagyon simán meg, de tényleg azt gondolom, hogy hihetetlen jó mérkőzést játszottunk ott, és nagyon összeszedetten tudtuk őket megverni, meg az egész két hetet tulajdonképpen megvertük a világ legjobb párosait Martinával, de ettől függetlenül, amikor azt mondod, hogy egyéni eredményeim, én azért az egyéni eredményemre nem azt mondom, hogy jobban emlékszem vissza, de valahogy nekem az mindig közel állt, közelebb állt egy picit jobban, mert én a párost, meg a vegyes párost mindig egy kicsit olyan játékszinten, meg élvezettel fogtam fel az egyéni. Az is persze élvezett, imádtam minden pillanatát, de ott tényleg csak az ember magára számíthat, és maga rontja el, vagy maga nyeri meg. Persze a csapata ott a pályán kívül segít neki, de én ezekre az egyéni torna győzelmeire nagyon-nagyon büszke vagyok.
1: Hát mi nagyon büszkék vagyunk azért el a Roland Garros győzelmedre is.
0: Tudom.
1: A Navratilova akkor a kor legjobb teniszezője volt. Igen. Hogy kerültetek össze?
0: Hát ezt már elmondtam annyiszor, ez egy hihetetlen...
1: Itt még nem mondtad igen, el, úgyhogy hihetetlen légy szíves, mondd el. Én is tudom, hogy vagy van, nem akarom a nagyobbat játszani.
0: De ez tényleg így történt. Egy ismerősömnél szálltam meg Los Angelesbe, és azonos menedzserirodánk volt a Martinával az IMG, és ugyan mondta nekem, de nem árulta el, fölhívott egyik nap a hölgy, aki engem menedzselt, hogy jaj, itt vagy, ezen a számon elérhető vagy. Mondom, ugye akkor nem volt mobiltelefon, tehát azért mondjuk, tehát nem volt mobiltelefon. És mondom, igen, ezen el lej. De mondom, miért? Jaj, majd fog valaki hívni, de ne lepődj meg. Jó. Egyik nap csöng a telefon, bemutatkozik Martin, leraktam a telefont, mert én azt hittem, hogy valaki szórakozik velem, mondom, ez nem létezik, hát mit akarhatna. Még egyszer fölhív, kerül egy perc rá, megint leraktam a telefont. És azt hiszem harmadik vagy negyedik alkalom, amikor már leraktam, mondta, hogy ne rakjam már le a telefont, hát hallja, hogy én vagyok, ő tényleg Martina. Utána tényleg, ahogy elkezdett beszélni, rájöttem, hogy az ő hangját ugye ismertem jól, és azt kérdezte, hogy az akkori párja lesérül. Ez ugye olyan december vége, január elején lehetett. Nem, december közepén, bocsánat, hogy következő évben játszanék-e vele főbe fél évig a Roland Garrosig párost. És mondom, hogy, hát, hogy a partnere úgy néz ki, hogy komolyabb sérülése van, és hogy ő engem nézett, és látott, és ugye ismert, megismert, nagyon szimpatikus az egész attitűdöm, a játékstílusom úgy érzi, hogy az ő játékstílusával abszolút egy nagyon jó párt alkotnánk, és akkor én pontosan így hangzott el, amit kérdeztem tőle, de ezt annyira ezen mai napig, mert nagyon jóba vagyunk, mai napig a gyerekeimnek is elmondja, hogy ezen annyit nevetett, mondtam, de Martina, neked tényleg elment a józan eszed? De szó szerint ezt mondtam. Hát én nem vagyok egy páros játékos, te a világ legjobb játékosa vagy, szinglibe, párosba, Grand Slam tornákat nyertél. Én akkor talán 13. voltam a párosba, hát ami fantasztikus, de nem tartottam magam páros játékos. Én élveztem.
1: Hát ennek a lehetőség a világ legjobb.
0: Tudom, de reálisan, és akkor nagyon leszúrt, ő persze nevetett ezen, hogy mondhatok ki, ő teljesen normális. Azt mondtam neki, jó, akkor jött a következő mondatom, de mondom, Martina, ha véletlenül nem úgy sikerül, ahogy te gondolod, mindenki azt fogja mondani, hogy miért választottál valaki ilyet magad mellé, amikor bárkit választottál volna. Azt mondja, igen, de az a bárki, az pont te vagy, mert én pontosan tudom, hogy te mire vagy képes, pontosan tudom, hogy lehet, hogy te még nem tudod, hogy milyen adottságaid vannak, és hogy az egy kis gyakorlással mennyire jó kis csapatot tudunk mi a pályán alkotni, úgyhogy bízz abba, hogy én nagyon jól döntöttem. És mondtam neki, jó, legfeljebb, ha nyerünk, úgyis azt mondják, hogy te egyedül is nyernél pályán, ha kikapunk meg, majd rám fogod, hogy én meg nagyon gyenge játékos vagyok, hát ez van, ez jött össze. És annyit nevetett ezen, és akkor utána elkezdtünk januártól készülni, és hát hihetetlen mennyiségű időt töltöttünk el ugye azon, hogy begyakoroljuk a dolgokat, és nagyon-nagyon bizalmat adott nekem, hogy tényleg elhitette velem, meg hát az elhittem utána én is, hogy azért fel tudok nőni ehhez a feladathoz. Itt igazából azon volt a hangsúly, hogy pontosan tudtuk, hogy engem fognak elkezdeni többet játszani, tehát rám fognak játszani az egész mérkőzés alatt, úgyhogy én erre felkészültem, és amire viszont nagyon büszke vagyok, az az, hogy tényleg olyat produkáltam, amire még talán én se gondoltam, hogy képes vagyok, mert olyan ellenfeleket vertünk meg, és úgy tényleg, hogy valahogy néha próbálták kizárni, hogy őt ne nagyon játszatsák a egy-egy gémben, tehát tényleg rám játszottak végig.
1: Megvertette őket, és kész.
0: És folyamatosan, amikor leültünk a pihenőnél, mindig rám nézett, és azt mondta, na, látod, hogy te mire vagy képes? És akkor úgy elkezdtem elhinni, hogy tényleg mire vagyok képes. Úgyhogy én nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, meg ennek az egész fél évnek, hogy ő ezt bevállalta velem, és nagyon hálás vagyok érte.
2: Temesvári Andrea idén április 26-án volt a Nemzeti Sportrádió vendége, és a vele készült beszélgetést hamarosan folytatjuk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Temesvári Andrea, Roland Garros győztes teniszező, ötszörös magyar bajnok, aki 1983-ban az év sportolója volt. Ez utóbbi kettő talán kevésbé ismert a közvélemény előtt. A Roland Garros győzelemről pedig már beszélgettünk itt az elmúlt percek során, leginkább arról, hogy hogy kerültél össze Navratilovával. És hát említetted, hogy ez a kapcsolat közöttük egy fél évre szólt. Nem is került szóba, hogy Schreibernek a meggyógyulása után esetleg ti még mindig maradtok?
0: Nem, mert ők szerződés alatt voltak, tehát
1: hát,
0: igazából...
1: Ők ilyenek.
0: Igen.
1: Igen, tehát akkor, amikor sérült a partnered, akkor tudsz választani magadnak egy új partnert, de utána, ha le... De sajnáltad, nem, hogy véget ért?
0: Hát
1: nyerhetettek volna még több Grand Slam tornát.
0: Igen, de utána ugye én, még ha meg is kért volna, pont akkor sérültem meg, és 87 és 89 között, tehát két évet nem is játszottam.
1: Említetted, hogy valamilyen szinten tartjátok ma is a kapcsolatot Navratilovával. Igen. Időnként látjuk díszpáholyba, itt-ott, amott egészségállapota javul?
0: Igen, igen, na, igen, abszolút. Hallom, igen, jól van, szerencsére.
1: És mit jelent, hogy mit, ha vont egyszer úgy...
0: Nem, van, hogy írogatunk, van néha minden nap, hetente, tehát nagyon jó, tényleg nagyon jó. Tudom, hogy miket csinál, ő is tud, fiaimmal találkozikként, úgyhogy nagyon jóban vagyunk. Tehát ezt úgy lehet mondani, hogy mi tényleg baráti kapcsolatban maradtunk.
1: Ugye amikor megnyertétek együtt a Roland Garrost, így hirtelen számolgatok, hogy akkor voltál...
0: Mi közöttünk 10 év a korkülönbség.
1: De te 20 voltál.
0: És ő meg
1: 30 volt. Gyakorlatilag akkor kezdted a pályafutásodat, de már a csúcson voltál, és ekkor a kellemetlen sérülés.
0: Igen.
1: Ez mindent megváltoztatott?
0: Hát szerintem igen.
1: De úgy érzed, hogy nem tudsz visszatérni olyan szinten?
0: Tehát nem, hát azért 87-ben, amikor kiment a bokám, és a legjobb orvosok Amerikában nem vállalták, és el kellett keresni egy olyan orvost, aki Svájcba műtött meg, aki a legjobb focistáknak volt az orvosa, és ő ilyenre specializálódott. Tulajdonképpen nekem a bokacsont és a sípcsontom, ahogy ugye össze érintkezett ott, amikor kifordult a bokám, ott tört le két csont, és ott azt le kellett szegecselni, tehát neki össze kellett valahogy rakni, és ő amikor azt mondta erre, hogy hát ő megcsinálja, de azért nem tudja garantálni, hogy olyan lesz, mint régen, és nem tudja, hogy én ezt a profi teniszt mennyire tudom, milyen magas szinten, tehát fogok tudni játszani, de hogy top 10-es játékos leszek-e újra, nem garantálja.
1: Zavart egyébként, mikor visszatértél? Tehát annyi,
0: nem. Az zavart, amikor ezt mondta. Az sokkal jobban zavart, azt hiszem egy fiatal lány, 20 évesen, 21, amikor mindent ráraksz, az életed csak arról szól, az elmúlt mondjuk 10 évben, hogy a tenisz, és mindent félretolsz, hogy, és a csúcsom vagy, hogy azt mondják, hogy nem fogod tudni biztosan úgy folytatni, azért az úgy, azt hiszem, hogy melbevágja az embert. És szerencsére sikerült jól a műtét, 4 hónap múlva mondta, hogy ha összeforr az a rész, akkor ki tudja venni a csavarokat, mert már nem kell, hogy ott legyenek, akkor megcsinálta ezt a műtétet újra. És akkor utána kimentem Floridába, mert mondta, hogy melegebb éghajlatok, melegebb helyen edzek újra, és nagyon jó sikerült a felkészülés, másfél-két hónap ment úgy, ahogy kellett, és már azon voltunk, hogy nézzük, hogy mikor jön előbb-utóbb az első verseny, ahol majd játszom, elkezdett fájni a vállam, a jobb vállam. És akkor megmutattuk ott orvosoknak, mindenféle alternatív próbálkoztak segíteni, de nem annyit javult, mindig valahogy visszatért, és nem tudtam úgy szerválni olyan módon, ahogy szerettem volna. Elment, de nem úgy, ahogy kellett volna, azon a szinten, és akkor meg talált, kellett egy olyan orvos, aki ez a speciális problémához volt a legjobb, és ez Washingtonban az egyik baseball csapatnak, az Orioles-nak volt a speciális orvosa, ugye ott a dobások, ugyanez a rotátor köppenyeknek a szakembere volt, és akkor ott ő megcsinálta gyorsan ezt a kis tisztogatást, ő úgy nevezte, na de hát erre is azt mondta, hogy minimum 8-9 hónap lesz az, amire, tehát így egybe, ezt azért így azt gondolom mentálisan elfogadni, felfogni, és utána elhinni, hogy 2 év kihagyás után, amikor pont egy generációváltás volt, hogy a Navratilováé, Chris Evertjék, Andrea Jaeger, Tracy Austin, Billie Jean King, Virginia Wade, ugye az idősebb generáció kiment, abba hagyta, jött a Steffi Graf, Monica Seles, Sabatini, egy jóval fiatalabb generáció, más stílusba, azt az önbizalmat, azt a tekintét, amit az ember elért az eredményei alapján, én is éreztem magam olyan erősnek, meg volt egy kiállása az embernek azért a versenyeken, a pályán, féltek tőle, hát azt nem kell elmagyarázni, hiszem egy élsportoló pontosan tudja, hogy miről beszélek, ezt így elveszíteni, és újra kezdeni a nulláról, mert akkor még a szabály az volt, hogy csak 3 lehetőséget kapott az egy ilyen versenyző, hogy úgymond lefagyasztották az akkori ranglistát, amikor megsérült, és azt igénybe veheted azt a ranglistádat 3 első versenyen, plusz akkor még kaptam talán 2-3 szabad kártyát a nevem miatt versenyekre, tehát 6 lehetőségem volt, hogy a nulláról valamilyen ranglistát elérjek, és akkor utána csináljam. És azért ez a 89-es év, amikor visszakerültem, és az, hogy én a top legjobb 25-be visszakerültem, ez szerintem majdhogy nem azt mondhatom, hogy ugyanolyan nagy siker volt, mint ahogy berobbantam a nulláról, és lettem, mit tudom én, tényleg a top 10-es játékos. Egyedül egy probléma volt, és amit ma már a mai fejemmel hihetetlenül bánok, hogy türelmetlenebb voltam, és a mai énem már másképp csinálná, az az, hogy nem voltam boldog annak az eredmények eléggé eredménynek, nem, mindig tehetetlen voltam, mindig csak azt mondtam mindenkinek, hogy ezt nem hiszem el, hogy nem vagyok már hamarabb ott a legjobbak között, és hogy miért nem érek olyan eredményeket el, és hogy biztos, hogy ez a hibám, és elkezdtem nagyon negatív lenni magammal szembe. És ezt valahogy mindenki próbálta megváltoztatni bennem, és ez nagyon kihatott az eredményeimre. Meg önmagamban nem voltam sokszor olyan boldog, mert valahogy azt hitettem el magammal, hogy nekem ott kellene lenni, és ha ott voltam, és ahelyett, hogy elfogadtam volna azt, hogy mi történt, és örültem volna, hogy szerintem, nem szerintem, majdnem biztos, hogy nagyon kevés versenyző tudná 2 év ilyen sérülések után újra nem csak, hogy ugyanazt a munkát elvégezni, hanem hinni magába, és utána a legjobbak közé, a 25-be, ma azért ha borítékba leírnák, hogy nem tudom hány magyar női teniszező ott lenne a 25-be, azt hiszem, hogy elfogadnánk. Tehát az, hogy elégedetlenségem az
1: nyilván
0: az...
1: a fiatalságodból fakadt, mert a csúcson igen, voltál, csak, nagyon fiatal voltál, előtted áll még 15 várható szép év. Tehát
0: így van, csak elégedetlenségem, utána hoztam rossz döntéseket én is, mert ugye apukám volt az edzőm, és valahogy ott lázadtam, hogy nem akartam őt, váltani akartam, de közben ő ismert a legjobban, azok az edzők nem úgy közelítették meg az én stílusomat, amit én játszottam, meg akartak változtatni dolgokat, közben ugye még nem volt önbizalmam, közben én is türelmetlen voltam, szóval nagyon sok minden negatív módon sült el, úgyhogy ezt nagyon bánom, hogy nem másképpen csináltam, de igazából viszont annak nagyon örülök, hogy annyi akaraterő volt bennem, és kitartás, hogy azért visszakerültem, és azért csináltam szépen a dolgom.
1: Másodszor említed a beszélgetés során ezt az önbizalom hiányt, illetve ezt a kisítűséget. Pedig nem csodálkoznék, ha te ilyen lennél, mert nyilván hát nem lehetne elérni, de mégis másodszor említed.
0: Azt gondolom, hogy ez nem csak az én érzésem volt, hanem azt hiszem, hogy ebből az országból, ebből a kis országból, meg főleg abban a rendszerben valahogy másképp szocializálódtunk, és nem volt olyan önbizalmunk. Bárkit megkérdezel, a 80-as, 90-es évekből, ha azt megemlíti, vagy a 70-es évekből,
1: focisták sokat mondják,
0: bárkit,
1: igen.
0: Kimentünk külföldre, mert ugye nekünk külföld volt, vagy nyugatra, teljesen más, egy másodosztályú versenyző közel nem volt azon a szinten, mint az a sportó, vagy mi. Hát olyan önbizalommal, olyan szerződésekkel, olyan életúttal volt és rendelkezett, hogy nem jutott eszébe, hogy ő kikaphat. Mi meg oda mentünk, és majd, hogy nem azt mondtuk, bocsánat, hogy itt vagyunk. Tehát, hogy ez nem csak az én hibám volt, vagy nem csak az én problémám, ez egy generációs probléma volt.
1: Sportpszichológusok hiánya, akkor igen, még ilyen szakma igen, nem létezett
0: igen,
1: Magyarországon.
0: Nem, azért nem létezett, mert majd, hogy nem azt mondták a sportolóknak, amikor mi valahogy sírtunk azért, hogy nem tudunk egyről a kettőre jutni, de tudjuk, hogy talán valamit kellene, de nem tudtuk megfogalmazni, és akkor én egyszer-egyszer mondtam, hogy de jó lenne, hogyha egy pszichológussal tudnék én erről beszélni, sportpszichológusra gondoltam, és akkor azért volt olyan, hogy elhangzott, hogy miért hülye vagy. Tehát körülbelül ennyire vették komolyan a mentál problémákat, vagy azokat az akadályokat, ami egy teljesen normális dolog, hogy van egy olyan nyomás egy versenyzőn, ami néha egy olyan normálisan élő emberen nem jön elő, akinek nem kell minden nap 100%-ot teljesíteni, mert már pedig egy versenyző az edzésen is azt kell, hogy kihozza magából, hogy utána a versenypályán tudja ugyanazt előhozni. Tehát azért ez nagyon nagy nyomással jár.
1: Egy olyan teniszező hölgy, aki 12-13 éves korától fogva járja a világot, számára mit jelentenek a magyar bajnoki címek? Mit jelentenek a magyar bajnokságok? Ti hova teszitek ti világjáró teniszezők a magyar bajnokságot?
0: Hát én megint ez egy generációs kérdés, mert mi még szerintem nagyon-nagyon magasra helyezzük, vagy legalábbis én biztos. Én nagyon örültem neki mindig, hogy minden tényleg korosztályban magyar bajnok lehettem. 12, 14, 16, 18, 21 felnőtt páros, vegyes páros, amit szerintem lehetett játszani én abban. Az, hogy ma már sokkal nehezebb a nemzetközi versenyek mellett kicsit rávenni a magyar játékosokat arra, hogy pont jó időben legyen megszervezve a magyar bajnokság és elinduljanak. Szerintem ez megint szervezés kérdése, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy akiket én ismerek, azok szeretik, és szeretnének magyar bajnokká válni, az azért egy jó érzés, és én nagyon büszke vagyok arra. És amit említettél, ezt ritkán mondják el, de én az, hogy év sportolója is lehettem egy olyan generációban, egy olyan korszakban, ahol azért pont, amiről beszélünk, olyan sportágak voltak sokkal nagyobb kiemelt helyzetben, mint egy úszás, vagy vívás, és abban nagyon jók voltak a magyarok, magyar hölgyek. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon büszke vagyok, hogy akkor engem választottak évsportolójának.
1: 1983, és nyilván ez egy szavazás, tehát ez egy különleges dolog, mint megnyerni egy mérkőzést, vagy
0: így
1: esetleg.
0: Van. Hát ott egy egész éves.
1: Egy tornát, úgyhogy, és ráadásul a szakmai zsűri dönt valamilyen szinten erről. Igen. Évsportolói voltál, magyar bajnoki címeid vannak, nemzetközi sikereid vannak. Az egyszer csak ez mind véget ért. Mit csináltál pályafutásod után?
0: Hát szerintem az életem,
1: igen,
0: hál' Istennek nagyon-nagyon nagy örömömre, én imádtam már a pályafutásom alatt is, arra vártam, hogy ezt a sok-sok tapasztalatot át tudjam adni a fiataloknak, úgyhogy én nekem mindig az volt, hogy ehhez értek a legjobban, és szeretnék, mint edző is a legjobbá válni, vagy legalábbis azt át tudjam adni, abba tanuljam meg azt, hogy tudom átadni mindazt, amit jól csináltam, és mindazt, amit lehet, hogy az akkori szememmel, vagy tapasztalatommal már picit lehet, hogy másképpen csinálnék, és ezt meg tudjam osztani a versenyzőkkel. De ami a legcsodálatosabb dolog volt a váltás, amit kérdeztél, hogy pályafutásom után, az az, hogy hát háromszoros anyukává váltam. Szerintem életem legboldogabb pillanatai következtek. Nagyon kis idő alatt, tehát 4 év és 3 hónap alatt szültem meg a 3 gyereket, Tímea, Márk, Oliver és Milán. Én szerintem, amikor azt mondod, hogy van egy pályafutás az embernek szuper, de az, amikor utána én arra vágytam, hogy anyuka legyek, szóval én mai napig elolvadok tőlük, pedig most már 25-24 és 25 és fél 24 és 21 ilyen nagyok, de hát imádom minden pillanatát, hogy anyuka lehetek, és szerencsére nagyon jó a kapcsolatom velük.
1: Hogy nőttek fel a gyerekek, hogy folyamatosan ott volt már járókába a teniszlabda, és az a kis ágy fölött ott volt a teniszütő?
0: Nem, de ott volt mellettük, az biztos, tehát a labdát elkapták.
1: Szóval természetes volt, hogy mindegyiknek adsz a kezébe teniszütőt, amit
0: igen, ugyanúgy, hogy természetes volt, hogy megtanulnak úszni, elvittük őket síelni, korcsolyázni, focizni, tehát minden sportággal azért, amik ilyen főleg labdajáték, meg ami kis ügyesség, az abba benne voltak, és megtapasztalták. Hát egy időben, ahogy mondtad, Fed Kupa csapatkapitány is voltam, sokat jöttek le velem a pályára, vittem magammal, volt egy kis akadémiám, amit elindítottam, ahol 150 gyerek volt, ott hát kénytelenek voltak, mert vittem magammal, tehát
1: nem
0: ők kis csipet csapat. Nem, szoktak viccelődni, amikor nagyon-nagyon viccesek akarnak lenni a gyerekek, mi azt mondják, hogy hát minket, nekünk kötelező volt teniszezni, nem egyáltalán. Pont azért mondják is viccesen, mert soha nem volt nálunk semmi kötelező. Persze egy rendszerbe látták, hogy élünk, meg azért én úgy lettem nevelve, hogy az életem része, ugye a sport.
1: Edzetted is őket egyébként, a gyerekeket? Vagy
0: játszottam velük, sokat, de
1: iskoláztál is azek szerint.
0: De iskoláztam is velük, hazudnék azt mondom, hogy nem, de mindig figyeltem arra, hogy ne legyek én az edzőjük, tehát azt nem szerettem volna. De támogattam, segítettem.
1: Tanulva a Bógy édesapád volt a te edződ?
0: Részben az is volt, hogy nem szerettem volna túlságosan beleavatkozni, meg részben azért is, mert szerintem, mint anyuka, egy kicsit másképp éreztem ezt, hogy én nem szerettem volna elveszíteni azt a részét, hogy anyuka maradjak. Tehát azért ez nekem fontosabb volt, és nem is tudtam volna olyan keményen bánni velük szerintem, mint amilyennek lehet, hogy kell, vagy kellett volna.
1: És
0: ezért én ezt az edzőre hagytam, hogy utána otthon ebből ne legyen probléma, inkább versenyekre vittem, nemzetközi versenyre is elutaztam velük, tehát ez benne volt a pakliba, de nem voltam a személyi edzőjük, de hát segítettem sokat nekik.
1: A lányot, ha jól emlékszem, talán még VT a pontot is
0: igen,
1: szerzett.
0: Igen, ő is nagyon jó eredményeket ért el, aztán 16 és fél évesen jött neki egy kisebb-nagyobb sérülése, ami után egy jó fél évet ki kellett hagyni, utána már nem érezte magába azt az erőt, hogy újra kezdje, és megbeszéltük, illetve kérte, hogyha ő így dönt, akkor ezt elfogadjuk, hogy ő abba szeretné hagyni, és ezt teljesen támogattuk, úgyhogy ez nem volt kérdés, és nagyon örülök, hogy ő megtalálta azt, amiben ő kiteljesedik, és egy szép munkája van, úgyhogy sminkmester, vagy sminkes, nem tudom, hogy hívjuk meg, most tanul mellette, úgyhogy nagyon boldog, hogy...
1: És a srácok?
0: A srácok maradtak egy picit többet a tenisznél, ők viszont a teniszt egy... olyan módon üzték, hogy szerettek volna teniszt és tanulmányi ösztöndíja kijutni Amerikába egy egyetemre, és ez sikerült is nekik.
2: Hát a gyerekei nem lesznek Grand Slam győztesek, viszont Temesvári Andrea 1986-ban a Roland Garroson aratott győzelme után 32 évvel érkezett az 5. magyar Grand Slam diadal is. Babos Tímé a 2018-ban Ausztráliában emelhette magasba a Grand Slam trófeát, szintén páros verseny után. A sikerről a Sportvilág 2018. január 26-i műsora számolt be.
6: A 24 éves magyar játékos az első magyar teniszező, aki döntőt játszhatott a felnőttek között az Australian Openen. A most következő egy percben a friss bajnoknőt hallhatjuk.
7: Nagyon boldog vagyok, hihetetlen meccset játszottunk, és nagyon örülök neki, hogy végre magasba emelhettem egy Grand Slam trófeát. Elképesztő érzés, és azt gondolom, hogy most már azért elég tapasztaltan mentem föl a pályára, és ez meg is mutatkozott a játékomban, nagyon agresszívan, nagyon jól teniszeztem, úgyhogy boldog vagyok, hogy nem úgymond odaadták a kezembe ezt a győzelmet, hanem igenis megnyertük. Ezek a pillanatok azok, amiket szerintem csak így lehet átélni, és hihetetlen ezt megfogalmazni, hogy mit érez ilyenkor az ember, de hát nyilván a mámor, az öröm az, ami ott van, és nekem pár könycsöpp is volt megint. Az utolsó két legnagyobb verseny párosban azt végül is Babos Tíma nyerte két különböző partnerrel, úgyhogy a világ egyik legjobb páros játékosának mondhatom magam. Talán én voltam az egyetlen, akinek még hiányzott a Grand Slam, meg volt a VB döntő, az most már másoknak hiányzik, nekem most már minden megvan, úgyhogy nagyon-nagyon örülök.
2: Öt magyar teniszező, Asbóth József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tímea nyert tenisz Grand Slam tornát a történelemben, és reméljük, hogy nem örökre csak ez az öt magyar teniszező lesz, aki GS diadallal büszkélkedhet, és ebben a reményben búcsúzik mára a visszajátszás. A két társszerkesztő, Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió Sport archívumának munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Albert Flórián, aki néhány nappal, héttel ezelőtt lett harmadszor bajnok a női csapattal, de alanyi jogon is bajnok, meg még vannak sztorik veled kapcsolatban, de kezdjük azzal, hogy ugyanazon a napon születtünk egyébként, 6 év eltéréssel, és amikor megszülettél, rá 2 hétre kapta meg édesapád a France Footballtól az aranylabdát. Hogy emlékszel erre a napra?
9: Először is üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm Tibi, hogy meghívtál ebbe a műsorba. Hát az az igazság, hogy 6 nap alatt nem hiszem, hogy nagyon emlékszik rá valaki, én csak a sztorikra emlékszem édesanyámra, aki fölvett a telefont, és az akkori MT tudósítója mondta, hogy az aranylabdás feleségével beszélek. És végül is, tehát ez is egy időzónán kívül tudta meg apu, hogy mert előbb volt az aranylabda sorsolás, és a később tudta meg édesapám, hogy én pont akkor kerültem haza a idézőjelben a kórházba.
8: Azzal a, hát egy kicsit édes teherrel, de egy kicsit nehéz teherrel is indította te a pályafutásodat, hogy nagyjából mindenki az édesapádhoz hasonlított. Hogy tudtad magad, vagy tudtad-e magad függetleníteni attól, hogy egy ilyen zseniális labdarúgó a császár, a papád?
9: Hú, ez azért nehéz kérdés, mert tehát abban az időben, tehát azért most itt vissza kell menni a korszakokba, tehát akkor még kommunista rendszer volt, tehát még nem volt rendszerváltás abban az időben, amikor még fiatal voltam, ugye 67-es vagyok, és én az elén abszolút nem éreztem. Tehát amikor én bekerültem a Fradiba 7 évesen, tehát én 7 éves koromban kaptam meg az első kis tagsági könyvemet, hogy a Fradi igazolt labdarúgója vagyok, mentem a ranglétrán, és amikor ilyen 14-15 éves lettem, akkor kezdtem el azt érezni, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog, és hogy mondjam, belülről volt egy válság bennem, és ezt mindenki tudja rólam, hogy akkor én egy kicsit ilyen punk rocker lettem. Tehát próbáltam kiszabadulni abból a történetből, hogy engem úgy hasonlítsanak, hogy én vagyok az Albert Flórián fia. Mindenki hál' Istennek tehetségesnek tartott, végigmentem az ifi válogatottam, de hogy abban az időben valami kiugrás, valami változás, valami anarchia, valami kellett nekem, ahhoz, hogy én erre rájöjjek, hogy nekem itt most változtatnom kell azon, mert ezt is elmondtam, hogy én egy óriási fának az árnyéka alatt nőttem fel. És persze, hogy hasonlítgattak, hát én nagyon büszke voltam édesapámra. Tehát amit ő elért, az még mindig egyedüli. Tehát, hogy egy aranylabdát tudott szerezni. De az, hogy ugyanabban a klubban, ugyanaz a neveltetés, tehát nekem abban viszont nem volt semmilyen problémám, hogy miről szól a Ferencváros. Tehát, hogy miről szól a 3L betű, miért van benne a 9 csík. Tehát, hogy én ezzel mind tisztában voltam, és óriási szerencsém volt, hogy gyerekkoromban egy Lázár Gyula bácsi ölébe tudtam ülni, egy Tóldi Géza bácsival tudtam beszélgetni. Tehát, hogy olyan előző ikonokkal tudtam beszélgetni, akikkel csak később, amikor már felnőtt játékos voltam, akkor éreztem, hogy milyen súlya volt az akkori beszélgetéseinknek, amikor ők próbáltak egy olyan helyes útra terelni, hogy ez miről szól. Tehát te még csak az út elején vagy, te még csak fölléptél az első lépcsőfokra. Itt egy nagy magasságokat kéne, hogy megtegyél ahhoz, hogy téged ugyanúgy elismerjenek, ahogy édesapádat. Persze ez nekem nem sikerült, de azt mondom, hogy magyar szinten mindent el tudtam érni. Tehát bajnok lettem, kupagyőztes lettem, évjátékosa lettem, magyar válogatottba bekerültem,

0: Olyan legendás generációja volt a Ferencvárosnak, nem is csoda egyébként a három bajnoki cím, meg ha jól emlékszem, négy magyar kupa győzelem egymást követően, amit hiába volt most zsinórban egy csomó bajnoki cím, emlegetnek a szurkolók a mai napig.
1: Igen, mert valahogy akkor sokkal erősebb volt az emberekbe az, hogy mi is, amikor lejátszottuk a meccset, és mondjuk még elmentünk valahova együtt, hogy mi rögtön menjünk a Blaha Lujza térre. Tehát, hogy elsőként kapjuk meg a nemzeti sportot, hogy ki milyen osztályzatot kapott. És akkor a nemzeti sportnak egy elég erős üzenete volt a szurkolók felé, és például ott már megvették mondjuk az előző napit, amikor volt az, hogy esetleg ki a kezdő 11, és akkor már elkezdték mondani, hogy hú, ő nem játszik, akkor mi lesz, vagy ha ő nem játszik, akkor mi lesz, de nem baj, mert ott van egy másik fiatal, aki hogyha beáll, tehát azt a csapatot nagyon hamar megszerette a közönség. Tehát ott tényleg volt egy 86-87 óta egy folyamatos generációváltás. Én 87-be kerültem be a Rákosi Gyulabánál az NB1-es keretbe, ott Debrecenben játszottam az első NB1-es mérkőzésemet a Nagyerdei stadionba, de utána folyamatosan voltak a Bánki Dodóék, a Fischer Paliék, a Pintér Attilák, és utána jöttek fel a Telekmanciék, jöttek fel a Rutkáék, a Zavackiék, a Szekeres Tomiék, tehát hogy nagyon sok olyan saját nevelésű játékos jött be, akiket nem kellett ebbe beintegrálni ebbe a csapatba, mert tudták ők is, hogy miről van szó. És hál' Istennek jött egy Nyilasi Tibi, aki nek még labdát szedtünk, tehát akire borzasztóan fölnéztünk, mert még beállt közénk játszani. Tehát ő egy joker játékos volt, és hogy hihetetlen, amilyen motivációt tudott adni nekünk abba az időbe.
0: Említetted Toldiékat, Rákosi Gyuszi bácsit, Novák Dezsőt, hogy arra az érzésre szeretnék rákérdezni, amit fradizmusnak hívtok. Nagyon sokan hivatkoznak arra, hogyha most bemennek a Népligetben, akkor nem találják már meg azt az asztalt, ahová egyébként becsület volt leülni, tisztelet volt leülni, kiváltság volt beszélgetni azokkal az emberekkel, köztük akár édesapáddal is a régi stadionban, vagy azokkal a zseniális régi labdarúgókkal, akik nagyon sokat tettek le az asztalra, hogy változott valami, vagy ez azért most is megvan, csak a nevek cserélődtek ki.
1: Hát Tibi, nézd, ez már azért nincs meg, mert lebontották azokat tehát lebontották a régi stadiont, lebontották a régi fradi éttermet, vagy sörözőt, nem tudom, hogy kell beszélni. A Népliget teljesen átalakult, tehát régen ott egy hotelszerű volt, oda átköltöztek a Ferencváros dolgozói. Tehát ezek az ikonikus helyek már megszűntek. De szerintem az, amikor én találkozok fradistákkal, akik még emlékeznek ezekre a helyekre, vagy ezekre a helységekre, vagy helyszínekre, azok mind az ikonokkal, és együtt lehettek velük, bármilyen kérdésre volt, válaszoltak. Tehát nem az volt, hogy megjelentek mondjuk édesapámék, Rákosi Gyula bácsi, Szűcs Lajos bácsi, vagy a Novák Dezső bácsi, hanem ugyanúgy bármilyen szurkolóval szóba álltak és beszélgettek. Most persze már egy kicsit a sajtó, meg ez a social felületek, ezek teljesen mások, tehát itt nem azt mondom, hogy engedélyeket kell kérni, de most már teljesen más szabályzat van, ami rohan a világ, együtt kell vele élni.
0: Nekem kedvenc játékosom voltál, amikor például a Ferencváros, kint is voltam a közvetítő, tehát ilyen segédközvetítő voltam a Bajnokok Ligája meccseiteken, a pályaszéli riporterként dolgoztam, Anderlecht, Grasshoppers, meg ilyenek, és emlékszem, hogy te voltál az első magyar játékos, aki 2 gólt lőtt a Bajnokok Ligája csoportkörében. Akkor, abban a pillanatban érezted, hogy most valami olyat tettél, ami egy kicsit megkülönböztet a többiektől, vagy megmaradtál annak a csapatjátékosnak, hogy ezt a szép eredményt a csapat érte el, és én csak egy része vagyok ennek a közösségnek?
1: Inkább a második. Tehát, hogy én egy csapat része vagyok, én kerültem akkor helyzetbe, be tudtam rúgni, de viszont, hogyha az elsőre kérdezed, pont a Szívós Pista bácsival beszélgettem, mert én egy nagyon hosszú sérülésre, én nem tudtam játszani az Anderlecht visszavágóján, mert én megsérültem egy bajnoki mérkőzésen, sajnos a combhajlítomba lett egy mikroszakadásom, és én az első BL meccsemet csak Madridban játszottam, a Bernabéu stadionba, és jött a Real meccs, és akkor behívott engem a meccs előtt, talán egy másfél vagy két órával előtt a Szívós Pista bácsi, és mondta nekem, hogy figyeld meg, hogy gólt fogsz rúgni. És én ezt nem hittem el, és utána, amikor gólt rúgtam, akkor édesapám mondta, hogy fiam, ez egy olyan gól, amire mindenki emlékezni fog. Tehát tettél egy olyat az életedbe, amiről nem fogsz tudni, de viszont nagyon sok embernek örömet okoztál, viszonoztad azt a szeretetet, hogy te fölvehetted a ferencvárosi mezt, és adtál valamit a szurkolóknak, hogy a szurkolók fogják ezeket emlegetni, és mai napig is

0: hogy mondjam, tehát nagyon jól esik az, hogy oda jönnek az emberek, és felsorolják azt a csapatot, és kiemelik a gólomat. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy tudtam egy olyat tenni a játékos pályafutásom alatt, amire emlékeznek az emberek.
1: Szóba hoztad a sérülést, és sajnos a pályafutásod során elég sokszor kerültél ebbe a nagyon kellemetlen, zavaró helyzetbe, hogy megsérültél. Most nyilván nincs olyan a fociban meg a sportban, hogy ha. De mit gondolsz, hogy ha a sérülések elkerülnek, akkor változtatott volna az valamit a pályafutásodon? Tehát magasabb szintre érhettél volna el? Vagy
0: ezt nem tudom megmondani neked.
1: Nem lehet tudni.
0: Tehát biztos csak, amit mondtak az edzőim is, hogy kreatív játékos voltam, labdával gyors voltam, tehát ezeket a gyors cseleket, egy az egyeket, de utána önveszélyes voltam. Tehát, hogy én vigyáztam annyira a labdára, hogy inkább elé léptem a labda elé, csak hogy ne tudják elpöszkönni, és akkor mindig engem találtak el. Tehát én is sajnálom, hogy közel 300 mérkőzést játszottam a Fradiba, és lehet, hogy nekem is lehetett volna 500, mint a Keller Józsiak, hát a többieknek. Illetve nekem voltak megkereséseim anno, tehát, hogy előbb ki tudtam volna menni külföldre. De most az, hogy az miért nem sikerült, vagy hogy sikerült, vagy mint sikerült, én ezen már nem. Én úgy mondom, hogy nekem teljes lett a pályafutásom, én egy percig nem cserélnék, akár a mostaniakkal, akár az előzőekkel. Én abban a csapatban éreztem magam a legjobban, és azzal a csapattal értem el ilyen szép sikereket.
1: Albert Floriannal beszélgetünk, aki ugye bekerült a válogatottba is, és találtam édesapától egy nyilatkozatot. Azt mondta, a magyar labdarúgás történetében is ritkaság, hogy apa és fia is bekerüljön a sporttörténelembe, mint a nemzeti 11 tagja. Florika 67. december 12-én született, éppen akkor, amikor engem Európa legjobb játékosának választottak. Fiam válogatottban történő bemutatkozásának éppen úgy örülök, mint akkor is. Sikereimnek, mert bármilyen nehéz helyzetben is van a magyar labdarúgás, a válogatottban való szereplés az én szememben változatlanul rangja, tekintélye van. Hajdanán én is a svédek ellen mutatkoztam be a válogatottban. 6 alkalommal játszottál a válogatottban, és hát azt nagyon-nagyon sajnálom a pályafutásod kapcsán, hogy ezek között nem volt győztes mérkőzés. Hogy lehet ez?
0: Hát ezt inkább azt mondom, hogy meg kéne kérdezni a szövetségi kapitányoktól, tehát ott volt egy kicsi, nem azt mondom, hogy sértődés bennem, de én például, amikor a Csank János volt a szövetség, akkor én utána lemondtam a válogatottat. Tehát bármennyire én is küzdöttem a Fradiba, tehát, és én ezt igaz szóvá tettem, tehát itt mondtam, hogy a fiatal korom miatt én egy kicsit anarista vagyok, ami a szívemben a számon, és mondtam, hogy a fenébe lehet az, hogy egy Albert Lipcsei páros, aki végig tolta a Ferencváros, tehát az itt visszaemlékszünk mondjuk a KEK menetelésünkre, amikor a 4 közijutásért kaptunk ki a Brémától. Tehát, hogy előtte rengeteg mérkőzés játszottunk, tehát a Szófiától kezdve Portó, tehát olyan nemzetközi tapasztalatokat szereztünk, és valahogy nem tudtam vele párba játszani. Tehát vagy ő volt kezdő, én voltam a cseréje, vagy pedig a szovjeteken. Azt hiszem, talán a Szovjetunió ellen játszhattunk mind a ketten, mert ott megsérült egy játékos. De hogy
1: de akkor, is akkor is lecserélt.
0: Igen, lecserélt, most, tehát nem az, hogy lecserélt, vagy nem cserélt, tehát, hogy van az emberben egy kisebb fajta igazságérzet, hogy szerinted akkor, amikor nyered a bajnokságot, évjátékosa is tudsz lenni, rengeteg gólpaszt adtam abba a szezonba, és egyszerűen peremember voltam a válogatottba. Lehet, hogy így látták, tehát ez csak az én véleményem. Tehát biztos, hogy mások mást mondanak, de utána azt mondtam, hogy köszönöm szépen, mivel hogy nem is volt győztes meccsem, tehát nem volt sikerélményem a válogatottba, ezért ez ugye elbizonytalanított, és azt mondtam, hogy inkább nem megyek a válogatottba, nem maradok a Fradinál, de akkor már azt mondtam, hogy utána valószínű, hogyha tudunk még egy nagyot dobbantani, ami hál' Istennek a BL volt, akkor utána meg szeretnék külföldre elmenni.
1: És ez meg is történt, mert hogy elszerződtél a Maccabi Petah Tikvához, ami egy teljesen más világ. Hogy tudtad ott berendezni az életedet, és mennyire fogadtak ott be? Tudták-e, hogy te ki vagy? Ismerték-e a múltadat a játékos társakkal? Hogy jöttél ki? Egyáltalán a nyelv, hogy ment?
0: Megmondom össze, ez egy nagyon, nagyon hosszú sztori, de megpróbálom valahogy röviden összefoglalni. Ez úgy volt, hogy játszottunk az MTK-val a hazai pályán, amit megnyertünk 3-0 vagy 3-1-re, ahol 2 gólt rúgtam. Ott kint volt a Maccabi Tel Avivnak a úgynevezett scoutja, most már így szép mostani
1: játékos
0: szóval.
1: Megfigyelő.
0: Igen, játékos megfigyelő, és ő az MTK-ból szerette volna elvinni játékost. És mivel én azon a mérkőzésen 8-as osztályzatot kaptam, 2 gólt rúgtam, és egyből mondták, hogy fú, nekik ő kell. Egyből felvették a kapcsolatot, és mondták, meg elküldték a repülőjegyet. Elküldték a repülőjegyet. Utána leszállt a repülőgép, és abba akkor rúgták ki a Maccabi Tel Aviv vezető edzőjét, és az az Avram Grant jött, aki az Haifának volt az akkori edzője, és ő persze hozta Haifáról a játékosait. Akkor mondtam az ottani menedzsernek, hogy akkor most mi van? Azt mondja, nyugodjak meg, lesz 2 nap múlva ott egy hotelbe egy úgynevezett játékos bőrze, tehát ez mint a olaszoknál ez a Mercato, nem is tudom, hogy kell, hogy szokták hát, piac, mondani. Igen. És hogy üljek le, ő leül mögém, és elkezd majd bögdösni, hogy melyik klubnak az ajánlata, ami megfelelő.
1: Szóval emberkereskedelem, nem?
0: Igen, kicsit. igen. Tehát Izraelben úgy volt, hogy kiválogattak játékosokat, tehát, vagyis, bocsánat, a menedzserek válogattak ki játékosokat, és leültették őket. És én mondtam, hogy azért én ilyen méltatlan helyzetben nem szeretnék kerülni, mondom, akkor inkább visszamegyek a Fradi, és mondta, hogy nem, mert hogy itt téged ismernek. Tehát nekem ez egy jó dolog volt, mert előtt azért BL volt. És akit az akkori Maccabi Haifa, vagy Tel Aviv kinézett magának, az azért az minőségi játékos volt. És mondtam, hogy oké, hát is mondom, hány klub fog értem jelentkezni. És akkor én voltam az első. Tehát, hogy Florian Albert, ki? És mindenki felrakta a kezét. És talán egyenként meg kellett hallgatni
1: ajánlatokat?
0: Az ajánlatokat. Igen, de nem is az ajánlatokat, hanem az edző, hogy mit képzel el, hogy, és ezt nekem fordították. Tehát mivel héberül nem tudtam természetesen. Mondjuk nagyon jól beszél mindenki angolul, és akkor én még nagyon jól beszéltem angolul, tehát értettem is, és próbáltam rá válaszolni. És akkor volt ez, volt az, semmilyen bögdösés nem jött. És akkor jött ez a Maccabi Petaktika, akiről én nem is nagyon hallottam. Tehát ez a klub, ez úgy volt, hogy végig első osztály, másodosztály, tehát ez ilyen kis ugró csapat volt, és elkezdte bögdösni a vállamat. És mondtam, hogy jó, akkor velük szeretnék, és utána elmész egy külön szobába, és ott elkezdesz velük beszélgetni, és amikor mentünk a szoba, akkor mondta a menedzser, hogy te, hát ez 3 testvér. A Luzon Brothers, ezeket úgy hívják, az egyik az bankár, a másik ingatlan, a harmadik autókereskedő. Tehát, hogy ezek 3 nagyon erősek, van pénz, nyugodjak meg, ők most egy nagyot akarnak alkotni. És így kerültem Petaktikvára. Most az az Avi Luzon lett utána, és lehet, hogy még mindig ő a izraeli labdarúgó szövetség elnöke. És akkor én oda kerültem, akkor mivel, hogy amit te mondtál, a legelén kezdtük, hogy 6 napos voltam, nekem akkor szült a feleségem. Amikor én, tehát augusztusban született az első fiam, és ő 5 hetesen jött ki utánam. Tehát borzasztó nehéz volt az ottani körülmény. De azt mondom, hogy azzal a csapattal 4. helyen végeztünk. 3 pont lemaradás volt, és ott arról volt szó, hogy ha be tudunk kerülni a nemzetközi kupába, akkor opciós szerződésem van. Akkor opciós szerződés, mivel hogy nem lettünk, ezért nem, de bejelentkezett értem az Apoel Haifa, a Sapira, aki az úgynevezett Fishmannek hívták, mert a fél kikötő az övé volt, de közben visszajöttem, és a Fradi megkeresett, hogy szeretnék, hogyha itt lennék, mert visszajön a Nyilasi Tibi, visszajön a Lipcsei Peti, hát és akkor azon elgondolkodtam, akkor mondták, hogy csapatkapitány lehetek, és akkor így visszakerültem, nem fogadtam el a Haifának az ajánlatát, hanem visszakerültem a Ferencvárosba. Akkor ott volt ez az év, ami nem sikerült, pedig nagyon jó csapatunk volt, ott volt egy kisebb fajta összezörrenésem a Kislacival, a pályaedzővel, és akkor megkeresett a francia Red Star, akiről tudni kell, hogy ő előtte segített a Fradin, amikor még ki voltunk tiltva Budapestről, és Zalaegerszegen kellett játszanunk a nemzetközi mérkőzéseinket, és ő akkor segítette a Ferencvárost, kikerültem Franciaországba a Red Starhoz, játszottam szerintem 11 mérkőzést, utána ott szintén megsérültem, megoperáltak, és mikor kikerültem a kórházból, hazahozott a taxis, akkor ő megismert, mert a Red Star adja a Paris Saint-Germainnek az utánpótlását, tehát eléggé,
1: mert a Red Star... Ezen Fradi Soroksár jelleg.
0: Nem, teljesen más, tehát a Red Star előbb volt. Tehát őt például Jules Rimé alapította, uh-huh. Tehát ezt tudni kell, hogy ezt a klubot. Tehát ez egy sokkal tradicionálisabb klub, és akkor mondták, hogy hát becsukták a Jean-Claude Brat, tehát a klubnak az elnökét, politikai, pénzügyi, bababa, és utána letiltottak mindent. És utána haza kellett jöjjek, mert akkor még nem voltunk uniósok. Tehát, hogy nem tudtam volna azt, mert vissza kellett volna küldeni az MLS-be a játékjogomat. Közben a Strasbourgnak volt egy komoly megkeresése, hogy el tudok menni Strasbourgon, előtte őket kivertük a francia kupából, és ott jól játszottam. Aztán így lett. Hazajöttem, akkor jött a félig ilyen szerb időszak, tehát a Vlakék meg a Páncsics Miki bácsék, és akkor azt mondták, hogy nekem nem jó a térdem, mert tudták, hogy engem kint megoperáltak, és hogy biztos azért jöttem haza, mert nem vagyok egészséges, akkor így kerültem BKV-ba, NB3-at megnyertük, NB2-be, csúnya szót mondok, de megnyertük, de nem nyerhettük meg, mert az utolsó három meccset át kellett adni, hogy a Videóton fölkerüljön. Szóval voltak érdekes dolgok, de az is egy nagyon szép időszak volt.
1: Aztán volt még egy kis levezetés Felsőpakonyban és Sortvadkerten, de gondolom az nem volt annyira komoly. Mikor döntötted el, hogy edző leszel?
0: Franciaországban.
1: Mert? Mi indított el az úton?
0: Úgy, hogy megsérültem, és visszakerültem a Saint-Denis-i, az ottani egyetem. Tehát ott volt az utánpótlás, és a Red Star-nak volt egy másik, második csapat, ahol a fiatalokat edzették. Az a francia negyed osztályba indult. És ott volt egy ilyen nevezetű edző, aki a régi francia ifi válogatottnak volt a harmad, negyed edzője, tehát ez a Trezeguet, Dacurt, Sagnol féle aranygenerációnak. És ott is edzettem, de inkább rehab edzéseket végeztem. És én néztem ezt az embert, és mondtam, hogy te, úristen, itt hogy foglalkoznak a gyerekeket, tehát itt hogy képzik a gyerekeket, itt teljesen más, mint amiben én szocializálódtam Magyarországon. És én felvettem vele a kapcsolatot, és nagyon sok éven keresztül e-maileztünk. Utána ő kikerült, amikor én már edző lettem, akkor ő például vezette az Emirates, a Dubai Emirates központot, a középső szekciót, és oda került az erőléti edzőnk, az akkori, aki a Keller Józsinak is meg volt az edzője, őt úgy hívták, hogy Barry White. Ő volt az első NBA játékos, aki francia Európába szerződött Franciaországba, és ő befejezte a pályafutását, csinált egy nagyon szép fitness termet, konditermet, de ő már speciálisan dolgozott akkor a futballistákkal, és ő lett szintén az Emirateseknek az erőléti edző blokkjának a vezetője. És én tőle éreztem azt, hogy nekem ezt át kell valahogy vegyem, mert ez egy teljesen más módszer, amivel ők dolgoznak.
1: Most már 23-24 éve vagy edző tulajdonképpen, az utánpótlásban kezdted, aztán voltál pályaedző, voltál szakágvezető. Akkor, amikor kezdted, akkor volt a kezed alatt olyan, akit most ismerhetünk, akár a Fradiból, akár más csapatból, aki úgy pallérozódott, hogy Albert Flórián volt az edzője?
0: Hát szakágvezetőként sok, de aki most relatíve tényleg a kezem alatt dolgozott, tehát például egy Futács Márkot tudok elsőnek mondani, akinek az apukáját ismertem Lelléről, Balaton Lelléről. De a Márkó nem tudta, hogy teniszezzen vagy focizzon. Ő a Marcibányi téren pallérozódott, és odajött hozzám a Karcs, és mondta, hogy ne nézzem meg mondjuk a Márkót. És akkor elhoztam, jött egy-két edzésre, édesapám is kint volt azon a pár napon, amikor edzettünk, és mondta, hogy nyeklik-nyaklik ez a gyerek, de gyors, jó felépítése, a jó bal lába van. Tehát, hogy ő volt az egyik, de például volt egy arany generációnk, ahol én csak vezető voltam, ott a Kaszás Pali bácsi volt az edző, de például ott az összes kezdő játékosban, azt hiszem kivétel a balszélsőből, mindegyikből NB1-es játékos lett. Tehát akkor volt a Fradiban egy olyan generáció, akik folyamatosan adtuk fel. Még az én kezem alatt dolgozott a Barta Laci, a Lackó Zsolt, neki a testvére, tehát azért nagyon, tehát föl tudnék sorolni, sőle, aki még magyar válogatott is lett, Vas Ádáméktól kezdve, tehát nagyon sok játékos volt abban az időben, ami közvetlen vagy közvetlenül azért kezem alá tartoztak.
1: Albert Flóriánnal beszélgetünk, aki jelenleg a Ferencváros női labdarúgó csapatának a vezetőedzője, és úgy vetted át tulajdonképpen ezt a női csapatot, hogy volt egy tulajdonképpen nagy generáció, akik hát felváltó az MTK-val nyeregették a női bajnoki címeket, és faragtál egy immáron harmadik alkalommal bajnoki címet szerző csapatot ebből a gárdából. Nem mondom a nevét annak a külföldi menedzsernek, mert hogy még él, és nem akarom őt hírbe hozni, aki azt mondta, hogy a női labdarúgás bűncselekmény az emberiség ellen, mert úgy érezte, hogy aki férfiakat edzett, és utána nőkhöz megy edzeni, akkor nem érti, hogy miért nem tudnak 5 méterre a lányok passzolni pontosan úgy a játékos társukhoz. Természetesen meghaladtuk már ezt a kort, de nem volt nagyon nagy váltás a férfi edzőség után a lányokra váltani?
0: Dehogy nem, de mivel hogy tudva lévő, hogy azért én nagyon sokat foglalkoztam, tehát én egyéni képző is vagyok, tehát én egy speciális területen vagyok az egyéni képességfejlesztésekbe, és hozzám jártak lányok. Sőt, nekem a nővéremnek az élettársa, a Szabados Gyuri, ő például volt az MTK-nak az edzője, előtte volt Dorogi Diófácskáknál, és azok a lányok folyamatosan jöttek hozzánk edzésre. Tehát én akkor Budaörsen dolgoztam, NB3-ba, amit szintén egy nagyon szép másfél éven volt, ahol megnyertük már 4 fordulóval a bajnokságot, és akkor én már megismertem a lányokkal. De én 8 év után kerültem vissza a Ferencváros úgy kötelékébe, hogy én eddig is a Fradinál voltam, de hogy szerettem volna én ott visszajönni és dolgozni, és én kértem az elnök urat, hogy tapasztalataim alapján hagyd segítsek a fiú utánpótlásba. Erre pont ez volt azt hiszem csütörtök, vagy hétfő, nem tudom, és utána a lányok játszották a BL selejtező mérkőzésket a minitornán, és kikaptak az első mérkőzésen szerencsétlenül az izraeli csapattól, és elküldték a vágó Fannit meg az édesapukáját, és utána behívtak, hogy akkor menjek be, és akkor mondta Zoli, hogy üljek le nyugodtan, hogy utánpótlás nem, de van egy új feladat. És akkor mondták, hogy a női csapatot kell átvegyem. És akkor kértem azért 2 nap gondolkodási időt, hogy azért ez azért egy kicsit más, meg azért ezt át kell gondolnom, itt át kell konvertálnom az agyamat. És utána a másnap igent mondtam, tehát én nem jelentkeztem be, hanem engem
1: felkértek
0: erre, hogy próbálják meg segíteni, mert nem tudták évek óta megugrani ezt a mini BL csoportot, mert azért ott már az UEFA azért egy komolyabb pénzt tud visszafizetni ahhoz, hogyha egy mini csoportot megnyersz, és utána mész folyamatosan nemzetközi szintéren, és nekem ez másodszorra sikerült, mert tehát az első évben nem, mivel, hogy akkor én utána vettem át a csapatot, az előző évben ott a hazai rendezésünk, ott még nem volt annyira érett a csapat, mivel az a csapat az szétment. Tehát én amikor átvettem azt a csapatot, onnan decemberben elment 5 játékos, mert nekik olyan volt a szerződésük, és az mind az 5 magyar válogatott volt. És utána nekem egy teljesen új csapatot kellett építeni, ami úgy érzem, hogy most beért ebbe az évbe, tehát most egy olyan ütőképesebb csapat, hogy még egyet esetleg szerettem volna ugrani ebbe az évbe, hogy a BL-ben nem, tehát azért azt tegyük tisztába, hogy azért a női foci BL szinten nincs azon a szinten, tehát ott az egy, nem azt mondom, hogy önbizalom és lélekromboló, de hogyha ott játszol egy top csapattal, azért ott a 5-6-ok azért benne vannak, mert azért nagyon nagy különbségek vannak, de az Európa Ligában ott lehetett volna esetleg bekerülnünk a 8 közé ebbe az évbe, de sajnos most jött ez a változás, és itt a lejárt játékosok, azok mind elmentek külföldre, úgyhogy most per pillanat nagyon nehezen nézünk ki, mert egyelőre anyagi támogatás nincs, egy szponzorunk megmaradt, tehát azt mondom, hogy valahogy most próbálunk megint a fiatal lányokból valami ütőképes csapatot csinálni, de most biztos, hogy nem lesznek olyan elvárások szakmailag részemről se és a klub részéről sem, hogy most megint bajnokság, kupa, menjünk tovább a BL-be, mert azért 10 elmenő játékos, azért az nem kevés.
1: Hogy szólítanak a lányok? Flóri bácsi?
0: Nem, pedig már nyugodtan szólíthatnának, mert egy-kettőnek nem azt mondom, hogy a nagypapája lehetnék, de nem, hál' Istennek azért próbálok velük olyan dolgokról is beszélgetni, ami a futballal, a karrierükről, a következő lépcsőfokukról szól. Szóval én közvetlen edző vagyok, úgy érzem, de valamilyen téren szigorú, vannak követelményrendszereim, én azt elmondom nekik mindig az elején, hogy itt van egy határ, itt van, hogy ezt nem lépjük túl, ezt nem lehet, azt nem lehet, de viszont mindenkinek próbálok segíteni, tehát most is 2 fiatal játékos, amelyet tudott menni, például most a Hanász Vanda, aki az év felfedezettje lett, akit én hoztam fel a Soroksárból, ő például most elment az olasz bajnokhoz, a Rómához. Igaz, hogy még csak az U10-en, de már a felnőtt csapattal egyszer. Tehát ezek előtt nem szabad azt mondani, hogy még ne menj el, még ne csináld, hanem maradjál. A gólkirályomat nem tudtam megtartani, meg őt is a Soroksárból hoztam fel, ő vele még úgy volt, hogy nem is biztos, hogy szerződést kötnek. Úgyhogy érdekes dolog, lehet fejleszteni a lányokat, lehet velük beszélgetni, rá lehet őket venni a jó munka, vagyis nem is azt mondom, a munkára nem is kell rávenni őket. Tehát azt néha jobban csinálják mindent a fiúk. Sokkal alázatosabbak a munka iránt, de viszont a taktikai szempontból ott lehet őket csiszolni, és technikailag is természetesen.
1: Minden nehézség és komplikáció ellenére boldog ember vagy?
0: Hogyne. Van egy gyönyörű családom, van egy szerető feleségem, van 2 fiam, az egyik az doktor lett, tehát elvégezte a jogi egyetemet, a kisebb, aki szintén 21 éves már, ő most ugyanúgy a Károliba egyetemre jár, szociálpedagógiát tanul. Én úgy érzem, hogy hál' Istennek egészségem megvan, jól érzem magam a bőrömbe, én soha nem vágytam többre, de viszont a futballba ez belém nevelődött, hogy a sikerek, tehát hogy mindig van, tehát hogyha már ott vagy, és úgy érzed, hogy tudod fogni annak a kupának, vagy annak az aranyéremnek egy picit már csak a tartóját, vagy bármit, akkor azt én meg akarom szerezni. Szóval ez a futball megtanított erre, hogy itt folyamatosan az annak kell a célnak lennie, hogy tudsz a legjobb lenni, vagy hogy tudod most edzőként a csapatodat a legmagasabb szintre elvinni, ami, hogy mondjam, az optimális állapot.
1: Albert Florian, köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: 6. világbajnokságán is gólt szerzett Cristiano Ronaldo. Meghosszabbították a vörös kódot. Országszerte nagyon erős az UV-sugárzás. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
3: Cristiano Ronaldo duplázott, Portugália pedig magabiztosan 5-0-ra legyőzte Üzbegisztánt a labdarúgó világbajnokság K csoportjában Houstonban. Az ötszörös aranylabdás Ronaldo tehát 2 góllal járult hozzá a sikerhez, és ezzel ő lett az első játékos, aki 6 világbajnokságon is gólt szerzett. Ugyanebben a négyesben Kolumbia 1-0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot, magyar idő szerint ma hajnalban, így tovább jutott a K csoportból, ahol a 4 pontos Portugália követi. Az L csoportban Anglia nem bírt Gánával, a bostoni találkozó 0-0 lett. Ezzel a döntetlennel mindkét csapat 4 ponttal áll és közel került a továbbjutáshoz. A kvartett másik mérkőzésén Horvátország 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban, így életben tartotta továbbjutási esélyeit. Panama viszont már nem juthat tovább a négyesből. Az aranylabdás legenda Luka Modric 200. meccsét játszotta a horvát válogatottban. A világbajnokságon ma megkezdődik a csoportkör utolsó 3. fordulója. A mérkőzéseket minden csoportban egy időben rendezik. A B csoportban 21 órától Svájc és Kanada, illetve Bosznia-Hercegovina és Katar találkozik egymással. Éjféltől a C csoportban Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitival csap össze. Az A csoport zárófordulójának 2 mérkőzése, a Csehország-Mexikó és a Dél-Afrika-Dél-Korea találkozó pedig holnap hajnali 3 órakor kezdődik majd. Szapponos Péter után újabb válogatott játékost igazolt az Újpest labdarúgó csapata. A fővárosi együttes tegnap este jelentette be Margráf Ákos megszerzését. A 20 éves ballábas középső védő a Puskás Akadémiától érkezett. Fiatal kora ellenére már 53 NB1-es bajnokin lépett pályára, és június 9-én Kazasztán ellen a felnőtt válogatottban is bemutatkozott már.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig. Tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Magzatkárosító oldószert találtak a komáromi ipari park víztározójában. közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint az akkumulátorgyártás szabályai nem határoznak meg felső értéket a most talált káros anyagra, amely a tározó megtelésével a Dunába ürülhet. A Greenpeace szakértője hangsúlyozta, szorosabb hatósági kontrollra és szigorú előírásokra van szükség az iparágban. Túlterheltek a csomagküldőszolgáltatók a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra figyelmeztet, hogy a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt. Szökés miatt körözik a zalai Áll Jézust, miután nem vonult börtönbe. A 73 éves férfi évtizedeken át gyógyítómesternek adta ki magát, és milliókat csalt ki a követőitől, hogy saját luxus életvitelét finanszírozza. A bíróság csalás és garázdaság miatt tavaly 4,5 év börtönbüntetésre ítélte, de a rendőrség azóta nem találja.
2: Közlekedés.
3: Dolgoznak az M0-ás keleti szektorán az M5-ös felé vezető oldalon, az M4-es csomópontjánál. A 39-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta a 8 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Országszerte szinte zavartalan a napsütés, csak a középső területeken vannak gomoly felhők az égen. Egy-egy zápor, zivatar a déli határ mentén fordulhat elő. A szél sokfelé megélénkül. Nagyon erős az UV-sugárzás. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok várható. A Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 25 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Hatodik világbajnokságán is gólt szerzett Cristiano Ronaldo, Tátai Dávid is a Dubrovnik vízilabdázója lesz. Jó napot kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Cristiano Ronaldo duplázott, Portugália pedig magabiztosan 5-0-ra legyőzte Üzbegisztánt a labdarúgó világbajnokság K csoportjában, Houstonban. Az ötszörös aranylabdás Ronaldo tehát 2 góllal járult hozzá a sikerhez, és ezzel ő lett az első játékos, aki 6 világbajnokságon is gólt szerzett. Most a 41 éves klasszist hallják.
2: Nagyon boldog vagyok a rekord miatt, de ami még fontosabb, az a győzelem, amit a csapat ért el. Keményen dolgoztunk, és sikerült is javulnunk az első mérkőzéshez képest. Néha előbb szenvedni kell, hogy aztán később valami jó jöhessen, és velünk pontosan ez történt. A lényeg, hogy magabiztosan nyertünk, és így jó eséllyel teljesítjük az első célunkat, a csoportból való továbbjutást.
1: A portugálok az első meccsen 1-1-es döntetlent játszottak a Kongói Demokratikus Köztársasággal. Tegnap viszont tehát 5-0-ra legyőzték Üzbegisztánt, most következzen a portugálok spanyol szövetségi kapitánya Roberto Martínez, aki természetesen Ronaldót is méltatta a mérkőzést követően.
3: Messi és Ronaldo is történelmet írt, mindketten hozzájárultak a labdarúgás fejlődéséhez. És szükségük van a rivalizálásra ahhoz, hogy ők egyénileg egyre tovább fejlődjenek. Ami a mi kapitányunkat, Ronaldót illeti, ő egy példakép. A 6. világbajnokságán szerepel, kiváló képességekkel rendelkezik. Keményen dolgozik nap mint nap, minden edzésen példás a hozzáállása, mint ahogy az öltözőben is. Megérdemelten lett a mérkőzés embere, készen áll a folytatásra. Mindemellett egy alázatos ember, ettől ennyire egyedi.
1: Most pedig hallgassuk meg a vesztes üzbék csapat szövetségi kapitányát, az aranylabdás védőt, Fábio Cannavarót.
4: The difference between this kind of national team is important.
5: Sajnálom a játékosokat, mert túl sokat dolgoznak, de persze a különbség a két csapat között jelentős volt. Amikor gólt kapsz az első 10 percben, az mindig megnehezíti a dolgokat. De a célunk az volt, hogy itt legyünk, hogy tapasztalatot szerezzünk, hogy próbáljunk jó dolgokat csinálni. Boldog vagyok, mert láttam a játékosaimon, hogy próbálkoznak. Szóval ez számomra nagyon fontos, mert tudom, mi van bennük legbelül, és tudom, hogy képesek megmutatni. Az első 2 körben Kolumbiával és Portugáliával kerültünk szembe. Ők a világ legjobb csapatai közé tartoznak. Szóval most megyünk, hogy újra felkészítsük a csapatot. Persze meg kell próbálnom megmondani a játékosaimnak, hogy ne adják fel, mert persze a mai nap 5 gólt kaptunk, ami túl sok.
4: We considering 5 goals today is too much.
1: Ugyanebben a 4-esben Kolumbia 1-0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot magyar idő szerint ma hajnalban, a mexikói Guadalajarában, és így 6 ponttal már tovább jutott a K csoportból, ahol a 4 pontos Portugália követi. A Kolumbia-Kongó találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
6: Dacára annak, hogy nem volt túl gólgazdag a találkozó, és talán nem is volt különösebben látványos, de azért taktikai szempontból elég érdekesnek bizonyult. Ami azt kell, hogy mondjam, hogy a szokásos felállás volt, ami a világbajnokságon tapasztalható, amikor egy minőségbeli jobb csapat játszik egy kevésbé jóval. A kongói válogatott visszahúzódott a csátér felére, 5-3-2-es játékrendszert alkalmazva. Ugye többségében igyekezett a labdaszerzések után főleg Bakambut megjátszani. Igazából különösebben kvalitás nem volt bennük, ezek a támadás szövések többnyire pontatlanok voltak, tehát gyakorlatilag inkább támadó lövésekkel vagy szögletekkel próbálkoztak. Ezzel szemben a kolumbiai válogatott ugye erre egy 4-3-3-as játékrendszert alkalmazott, klasszikus dél-amerikai stílusban. Sokat forgatták a játékot, tényleg öröm volt nézni az első 20 perc során 2-3 gólhelyzet is adódott, különösen a széleken sokat kerültek a kongói válogatott mögé. Az első 20 percben Munoznak 2 gólhelyzete is volt jobb hátvéd pozícióból. Nagyon-nagyon sokszor, amint elveszítették a labdát, rögtön visszaszerezték a kolumbiaiak, tehát nagyon dominánsan léptek fel. A második félidőre kicsit visszaesett ez a kolumbiai válogatott, és már egyre kevesebb helyzet adódott. Megemlíteném Tamás Rodrigueznek a nevét, aki szintén a 3. világbajnokságán vesz részt. Kolumbiában eddig csak Carlos Valderrama és Freddy Rincón mondhatta el. Nagyon nagy sztár James Rodriguez. Ennek ellenére Néstor Lorenzo lépett egy merészet és lecserélte a második fél időt derekánt. Az egyik legnagyobb sztárt lecserélni az nagyon-nagyon kockázatos, mert ha nem jön az eredmény, akkor ezt könnyen ellenedre olvashatják. Viszont jött az eredmény. Ráadásul, ha már említettem Muñoz nevét, pont ő szerezte ezt a bizonyos győttes gólt, pont a jobb hátvéd pozíciójából, mert az öt védő kellőképpen figyelt a három kolumbiai támadóra, a középpásoknak a belső középpásokra, és ilyenkor, hogy lenni szokott a szélső védő az, aki gólhelyzetbe tudott kerülni, és a harmadik gólhelyzetét már kihasználta. A mérkős hátralévő részében pedig Kongó többnyire átlőésekkel vagy pontrugásokkal próbálkozott, de Kolumbia megőrizte érintetlenül a hálóját, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a mérkőzés teljességét figyelembe jövő megérdemelten nyert ezzel az apró 1-0-ás különbséggel.
1: És Kolumbia számára így az első hely lesz a tét a csoportkör utolsó fordulójában a portugálok ellen, és ez már egy döntetlen is elég. A szövetségkapitány Néstor Lorenzo szerint érdekes meccset játszhatnak majd a portugálokkal.
7: Portugália bizonyos szempontból hasonlít ránk, szeret kezdeményezni és labdát birtokolni. Más csapat, mint azok, amelyekkel eddig találkoztunk. Még meglátjuk, hogy állunk majd hozzá a mérkőzéshez, hogy pontosan milyen taktikát választunk, de olyan meccs lesz, amin mindkét csapat igyekszik majd szórakoztatóan játszani.
1: Az L csoportban Anglia nem bírt Gánával, a bostoni találkozó 0-0-al zárult, ezzel a döntetlen mindkét csapat 4 ponttal áll és közel került a továbbjutáshoz. Anglia sorozatban a negyedik nagy tornán játszott döntetlent második csoport mérkőzésén, ez is szóba került a Jude Bellinghammel készült meccs utáni interjúban. A Real Madrid játékosa 50. alkalommal játszott tegnap az angol válogatottban, és őt választották a meccs legjobbjának is.
2: Szerintem nem én érdemeltem meg ezt a díjat, hanem valamelyik gánai játékos, mert kiválóan védekeztek, de persze hálás vagyok érte. Több helyzetünk is volt, de a gól nem jött össze. Ez az angol válogatott tipikus második meccse volt. Az elsőt megnyertük, most meg megint döntetlent játszottunk. A gánaiak láthatóan az egy pontért jöttek, amivel tovább juthatnak. Ezt megvalósították, remek munkát végeztek.
1: Az L csoport másik mérkőzésén Horvátország 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban, így életben tartotta továbbjutási esélyeit. Panama viszont már nem jutott tovább a négyesből. Luka Modric 200. meccsét játszotta a horvát nemzeti együttesben. Zlatko Dalic, a horvátok szövetségkapitánya, természetesen az aranylabdás legendáról is szót ejtett meccs utáni nyilatkozatában.
7: Örülünk a győzelemnek, amit még különlegesebbé tesz, hogy Luka 200. meccsén értük el. Rendkívüli, amit véghez vitt. 40 évesen még mindig 80 percet játszott, ő a válogatottunk vezére. Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt van velünk, és a sok támogatás, amit még az ellenfél szurkolóitól is megkap, mutatja, mennyire fantasztikus játékosról van szó. Nem csak a horvát labdarúgás, hanem a világ egyik legjobbjaként fog bevonulni a történelembe.
1: A világbajnokságon pedig ma megkezdődik a csoportkör utolsó harmadik fordulója. A mérkőzéseket minden csoportban egy időben rendezik. A B csoportban 21 órától Svájc és Kanada, illetve Bosznia-Hercegovina és Katar találkozik egymással. Évféltől a C csoportban Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitivel csap össze. Az A csoport zárófordulójának két mérkőzése, a Csehország Mexikó és a Dél-Afrika Dél-Korea találkozó pedig hajnali 3 órakor kezdődik majd. A társházigazda Kanada tehát Svájccal csap majd össze, mindkét csapatnak 4 pontja van, Kanadának viszont 1 pont is elég lenne a csoport elsőséghez, ettől függetlenül győzelemre játszanak majd, ezt ígérte a szövetségi kapitány Jesse Marsh.
8: Azt hiszem, mi edzők és játékosok mind voltunk már olyan helyzetben, amikor elég volt egy döntetlen. De úgy érzem, a legrosszabb út ahhoz, hogy ezt elérd az, ha döntetlenre játszol. Szerintem úgy kell kimenned a pályára, hogy győzni akarsz, aztán majd cserékkel vagy taktikai változtatásokkal megpróbálod úgy alakítani a meccset, hogy a végén jól gyerek ki belőle. A mentalitásunk és a tervünk tehát a győzelem megszerzésére összpontosul.
1: Továbbra is labdarúgás. Túlbő a Ferencváros kerete, ezért várhatóan lesznek még távozók a nyáron. Erről beszélt az M1-nek adott interjújában az új vezetőedző Borbé Balázs. Az FTC tegnap utazott el egy 10 napos ausztriai edzőtáborba. Borbé Balázzsal az elutazás előtt Andrássy Gyula beszélgetett.
9: Tudtam, hogy mit és hogy akarunk csinálni, nyilván túl vagyunk a felkészülés, nyári felkészülésnek az első szakaszán, főleg a fizikális felkészítésen volt a hangsúly, amit ugye lezártunk egy barátságos mérkőzésre. Hál' Istennek mindenki túléltem, nem történt semmilyen sérülés az első két hét után, úgyhogy ez nagyon pozitív dolog. Már kezdjük az edzőtávort, ami azt jelenti, hogy elkezdjük a felkészülésnek a második szakaszát, amiben sokkal több taktikai elemet fogunk majd gyakorolni. Az egyik célom az, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, vagy alakítsunk ki, ahol szívesen járnak a játékosok, és szívesen is jól érzik magukat, és tényleg nem akarnak innen hazamenni, hanem tényleg jól érzik itt magukat. Ha ilyen a visszajelzés, akkor ez úgy néz ki, hogy jól alakul, de nyilván van hova még fejlődni, meg van még mit csiszolni ezen a dolgon is.
10: Vannak érkezők, távozók, hosszabbítók, már többet is bejelentett a Ferencváros hivatalosan is. Mekkora átalakulással számol, és ami talán engem jobban érdekelne, hogy tekintve a Hajnal Tamással ápolt jó viszony által, a sportigazgatóra mennyiben egyeztet a keret átalakításban, mekkora szabad kezet kap ebben?
9: Hát az abszolút közös döntések, mindent megbeszélünk. Én így gondolom, hogy főleg ez a nyári átigazolási időszak, ez általában intenzív. Én úgy gondolom, hogy egyenlőre még mindig sokan vagyunk, úgyhogy redukálni fog kelleni majd a keretet. De mondom, hogy ahogy említettem, mindent egyeztetünk, mindenről beszélünk, és általában ezek közös döntések.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A továbbjutás és a 2029-es Európa-bajnokság selejtezője a cél a magyar férfi kosárlabda válogatott számára a júliusi két világbajnoki selejtező előtt. A csoport harmadik helyén álló magyar csapat jövő pénteken Finnországban lép pályára majd 3 nappal később. Székesfehérváron a sereghajtó Belgium ellen zárja az első csoportkört. Somogyi Ádám a magyar csapat irányítója, így várja a két VB selejtezőt.
11: Borzasztóan motivált itt minden játékos, és éhesek vagyunk. Nyilván az is hozzátartozik a képlethez, hogy az Európa-bajnokságon 4. helyezett finn válogatott, de most még csatlakozik egy All-NBA All-Star játékos Lauri Markkanen személyében, ami tényleg egy olyan csodával határos cselekedetté tenni a Helsinki-ben lévő győzelmet, hogy nagyon nehéz lesz, és nagyon nagy dolog lenne, ugyanakkor ez lesz a célunk, ezzel a célra megyünk, illetve a belgák ellen is majd egy nagyon kemény mérkőzésre számíthatunk, de az a célunk, hogy közönséget ki tudjuk szolgálni, és meg tudjuk nyerni a meccset. Viszont nyilván ehhez egy nagyon rögös út és kemény felkészülés fog vezetni.
1: A BL győztes Burján Gergely után egy újabb magyar válogatott vízilabdázó szerződtetését jelentette be a Juk Dubrovnik együttese. A horvát klub leigazolta a BVSC pólósát, Tátrai Dávidot. Mindkét magyar játékos 1+1 éves szerződést kötött új csapatával. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sportmagazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nagy tisztelettel köszöntjük a Víz Összeköt mai adásának hallgatóit. Itt a Nemzeti Sportrádióban a szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják. Mai társ műsorvezető kollégám pedig Göbölyös Gábor, az MTI újságírója. Szervusz Göbi!
2: Szia, mi köszöntöm a hallgatókat!
1: Sok mindennel készültünk a mai adásban, illetve sok témával fogunk majd foglalkozni, nyílt vízi úszásval, mint vízilabda került terítékre. Nem sokára beszélgettünk majd a friss BL győztes Barcelonéta magyar válogatott játékosával, Burján Gergővel, akiről kiderült az elmúlt 24 órában, hogy Horvátországban a Jupp Dubrovnik együttesében folytatja. Előtte viszont akkor úszunk egy picit, és ha minden igaz, akkor van egy vendégünk már is itt az adásban, méghozzá Sárkány Zalán, világbajnok úszónk. Szervusz!
3: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Hát az első témánk most nem a rövid pályához, meg nem a medencéhez fog

0: Igazából egy sima 10 kilométer, egy 3 kilométeres knockout és egy 1500 méteres gyorsúszás volt két nap alatt, úgyhogy igazából elégedett vagyok a teljesítménnyel, mert tényleg csak egy edzésversenynek mondható indulás volt most.
1: Mondtad, hogy sima 10 kilométer, hát ugye eleve medencében a Szokolai mester irányításával a 8-9 kilométer mindig belemegy a testbe, igaz, medencében, de ez a 10 kilométer és a nyílt vízi reflexek gyorsan visszajöttek egy-egy fordulónál?
0: Mindenféleképpen. Hát a medencében azért kint, amikor az Egyesült Államokban tarulok és úszok, akkor is van, hogy úszunk a 9000, néha-néha 10000 környékén edzéseket. Nyilván az, hogy fordulók vannak, az egy kicsit változtat a helyzetem, úgyhogy a nyílt vízben az egy kicsit másabb volt, és hát nem annyira válkillő, kímélő, de mindenféleképpen hamar összejött az összhang.
2: Mennyire volt te ebben neked a nyílt vízi OB, mert beszéltem Csurka Gergelyre a szövetség sajtósával néhány nappal korábban, ugye azt tudtuk, hogy az olimpiai bajnok Rasoszki Kristóf, Betlehem Dávid bronzérmesünk nem lesz ott, mert ugye világkupáznak Setúbalban, de mondta nekem, hogy lehet, hogy egy sztárvendég lesz Sárkány Zalán személyében. Terveztétek, hogy elindulsz, vagy utolsó utáni pillanatban szóltak neked, hogy le kéne úszni ezt a, nem tudom, 13 kilométert?
0: Igazából legelején terve volt, aztán kialakult, most ez már hamarabb is kialakult, de most egyre inkább felerősödött ez a vál problémám, ami jelenleg zaklat egy kicsit, és úgy volt, hogy utána nem indulok, de végül úgy voltam vele, hogy a klubért megteszem, és hát igazából azért se ártott, hogy egy kicsit több kilométert akár így leússzak, hogy majd a következő edzőtáborban, amire majd jövő hét elején utazunk, biztos legyek abban, hogy a lehető legjobb formában megyek oda.
2: Beszéltünk többször már Emillel adásban arról, hogy neked mi lehet a jövőt, hogy nyílt víz, vagy medence, vagy mindkettő. Nyilván gondolom az eredmények alapján inkább a medence felé húzol. A nyílt vízben tervezel még komoly eredményeket elérni?
0: Egyelőre én úgy gondolom, hogy a medence sikere is, és maga csak a feelingje az, hogy érzése, hogy a medencében úszhatok, és ilyen eredményeket érhetek el, megadta nekem azt, amire vágytam, és amire vágyok a jövőben, úgyhogy én a medencénél szeretnék maradni, de nem kizárt az sem, hogyha valamikor úgy adódik, akkor egy nyíltvízi szereplés után abban is lehet még jövő. De egyelőre maradok a medencénél.
2: Picit visszatekerném az időt. Januárban, amikor találkoztunk a rövidpályás Európa-bajnokság utolsó napján, szerettelek volna ide meghívni a stúdióba. Azt hiszem ez egy vasárnapi nap volt, de mondtad, hogy neked azonnal menni kell a repülővel, mert talán már hétfőn vagy kedden vizsgázol az Egyesült Államokba. Hogy telt a január óta eltelt időszak?
0: Hát elég húzós volt, úgymond, mert azért sok óráim voltak az elmúlt szemeszterben, ugye le is kellett vizsgáznom, de mindezek előtt volt egy egyetemi bajnokságom, még márciusban, ahol sajnos nem sikerült a triplázás, mert hogy ugye 25-ben és 24-ben is megnyertem az NCAA-ben a mérföldet, az egyetemi bajnokságon a mérföldet, és most második lettem, az a Ahmed Jaoudi mögött, aki tavaly megnyerte a világbajnokságot 800-on és 1500-on is.
2: De tegyük hozzá, hogy te is a régi NCAA csúcson belül úsztál, ha jól emlékszem.
0: Igen, így van, és az 1000 yardon, amikor a mérföldnél 1000 yardnál jártunk, ami kb. 800 méterrel egyenlő, ott, mivel én fordultam előbb, így én szereztem meg az NCAA rekord csúcsot, és ráfordulva úgymond ezzel a rekordot úsztam. Kicsit csalódott voltam, mert azért mégis szerettem volna, hogy megnyerjem, de pont az utolsó pár méteren dőlt el ez az egész verseny, és addigra már nem maradt bennem annyi, hogy lehajrázzam. De ugye ez a csúcs, amiről most beszélünk, ez a Bobby Finknek volt a rekordja, ami azért egy elég jó jelt és visszajelzést mutat arra, hogy mégiscsak egy olimpiai bajnoknak az ideiről beszélgetünk. Azután ugye levizsgáztam, majd visszatértem előtte még az országos bajnokságra, és utána pedig a Laci bácsival megkezdtük a felkészülést az idei Európa-bajnokságra.
1: A múlt héten meglátogatott egy stábunk téged Veszprémben, akkor ott a vizsgákkal kapcsolatban annyit mondta,

0: Valahogy hát minden A vagy A pluszos lett, ami gyakorlatilag egy jó eredményt jelent, ezt ki tud nekünk egy picit pontosabban fejteni, mert ez azt mutatja, hogy nem csak a medencében, hanem ahogy azt egyébként el is várja egy egyetem, az iskola padban is jól kell teljesíteni.
1: Így van, igazából nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra az egyetemek, főként Indiana, hogy az iskolában is meglegyen az a fajta csapat átlag, ami felülmúlja bármelyik más sportágét az egyetemen, és emiatt nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy bejárjunk órákra, megcsináljuk a házinkat, egyeztessünk a professzorokkal, a vizsgákkal kapcsolatban. Úgyhogy igen, az A és az A pluszok azt jelenti, hogy ötös és dicséretes ötös voltam mindenben.
0: Gratulálunk akkor!
1: Köszönöm! Úgyhogy ahhoz is kellett sokat dolgoznom, de jó úton haladok, még ugye egy éven van az egyetemből, és hát alig várom már, hogy majd lediplomázhassak.
2: Van valami szakirányod egyébként? Vagy mi az?
1: Van, ez igazából business iskolába járok, és abban pedig menedzsmentet tanulok. Tulajdonképpen most majd két szemeszter múlva jönnek a záróvizsgák, és azelőtt például kell majd gyakorlati munkákat is végezni, úgyhogy most ez a következő szemeszterek, ezek kicsit még eseménydúsosabbak lesznek, de ahogy úgy alakult, hogy az NCAA-ben már négyszer szerepeltem, így elméletben nincsen már több egyetemi bajnokságom, úgyhogy többet tudok fókuszálni a nemzetközi versenyekre, világkupákra, ilyenekre, ahogy a lehető legjobb formában készüljek a nagyobb nemzetközi megméretetésekre.
0: Többször utaltál már ebben a beszélgetésben is a válladra, valamint a múlt héten a stábunknak is mesélted arról, hogy van egy hát régóta elhúzódó kis váll problémád, amivel megtanultál együtt élni és edzeni, de azért nyilván zavar. Mennyire hátráltat ez, illetve lehet ezt konzervatív kezelésekkel gyógyítani, úgymond most mi a helyzet a válladdal?
1: Nem egy egyszerű dolog. Igazából ami okozta nekem ezt a problémát, az, hogy hipermobilis vagyok. Tehát nagyon-nagyon hajlékony vállszerkezetem van, és mivel hogy így nincsen a vállövezet tulajdonképpen annyira megerősítve, egy TOS nevezetű, hát úgynevezett, úgymond mellkas kimeneti szindróma alakult ki a vállamba. Ez tulajdonképpen azt az gyakorlatban, hogy ilyen érzékelés hiány van a karomban, illetve a vállövezet milyen nagyon fájdalmas, nagyon fájdalmakkal úszok, hogyha nagyobb a terhelés.
0: Ez nem hangzik jól azért?
1: Nem, nagyon sok opció nincsen. Vannak olyan opciók, hogy műtét, de jelenleg azért a karrierem nyilván tudjuk, hogy fontos, és emiatt most összerázottam úgymond egy stábbal, akiknek nagyon köszönöm itt is a segítséget, és dolgozunk ezzel rá, hogy ne legyen ilyesmire ok, hogy akár odáig fajuljon a dolog.
2: Ez erősítés jelent mondjuk a vállövek körüli izmok megerősítését?
0: És gyógytorna, vagy? Gondolom.
1: Így van, igen. Nagyon, a legjobb megoldás jelenleg a gyógytorna, és hát milyen rehabilitációs gyakorlatok, illetve olyan masszázsok, olyan fajta eszközök, amikkel ezt lehet kezelni így idéglenesen az Európa-bajnokság, és az Európa-bajnokság után szeretnék valószínűleg kicsit lassabban visszatérni a medencébe, és úgy, hogy már a rehabilitációt megkezdve, hogy még egyszer ilyenre ne legyen panasz az olimpiáig, és ez lenne a terv, úgymond.
0: Akkor beszélgessünk egy picit Párizsról, ugye a nyár nagy eseménye lesz majd az Európa-bajnokság, ha jól számolom, akkor olyan 6 vagy 7 hét lehet még hátra, de inkább közelebb van a 6-7-hez.
1: Igen.
0: Mennyire tudtál már ténylegesen átállni az 50-es medencére, mert itt ugye más medencében úsztok kint az Egyesült Államokban, hazajöttél a Veszprémbe, most volt egy pici nyílt víz, szóval teljesen át tudtál már állni az 50-re, és itt a hajrában már nyilván ugye lesznek még gondolom a versenyeid is, de azért az fontos.
1: Igen, hál' Istennek azért Amerikában is van, hogy ilyen heti 4-5 edzést van, hogy letolunk 50 méteres medencében.
0: Az mondjuk egész jól hangzik.
1: Igen, ugyanakkor az se hátráltat azért, hogy yardba úszok, hiszen a fordulógyakorlás az elég fontos. De igen, sikerült átállnom mindenféleképpen, még hogy annyira, mert hogy Laci bácsi hangoztatja is állandóan nekem, hogyha éppen beszélgetésről van szó, hogy most a törökországi edzőtáborban, ami még a nyílt vízi OB előtt volt, még egy pár héttel, már a tavaly szingapúri VB előtti szezoni ideimet úsztam, ami ilyenkor a szezonnak ezen a részén az már egy elég jó jel, és erre ő is büszkén emlékezik vissza, úgyhogy szerintem a váll problémám kívül minden rendben van, és aggodalomra semmi ok, abban a szempontból, hogy hogyan zajlanak az edzések, és hogy mennyire tudtam átállni az 50-es medencére.
2: Nagyon jó hallani, ahogy Szokolai László nevét emlegetett folyamatosan. Kicsit avass már be minket abba, hogy mondjuk amit munkát elvégzel az Egyesült Államokba, az egy nagyon jó alap, és mondjuk egy kicsit több, és amikor idejössz haza Laci bácsihoz, akkor mondjuk megkapod azt az extrát, ami feljogosít arra, hogy esélyesként ugorjál vízbe egy versenyen. Ez hogy néz ki?
1: Én azt gondolom, hogy más-más mind a kettő, de ugyanakkor vannak olyan részek, és vannak olyan edzésmódszerek, amikben viszont keresztezik egymást. Nem mondanám azt, hogy éppenséget csak az Indiana adja meg az alapot, mert már ott is csúcsra járatnak sokszor is, úgymond, és például ilyen volt a rövidpályás EB, ilyen volt az egyetemi bajnokság, de még az OB-ra is úgy jöttem haza, hogy onnan. Úgyhogy tulajdonképpen én azt mondom, hogy mind a kettő jó, hogy összeáll, de azért az sokat számítana egy 50 méteres nemzetközi versenyre, hogyha egész szezonban 50 méteres medencébe tudok készülni, ezért is a tervben az van, hogy az olimpia előtt itthon fog készülni végig, és hogy azzal ne legyen probléma. De hát addig még ugye van két szemeszterem, úgyhogy azt még le kell ott kint tolnom, de figyelünk arra, hogy a nemzetközi versenyekre a lehető legjobb hangolást és kommunikáció meglegyen így a két világ között, úgymond a egyetemi életem és az itthoni életem között, úgyhogy ebbe amúgy nagyon jól össze is szoktak beszélgetni írásos formában Laci bácsi és a kinti edzőim is.
0: Hogyha mondjuk egy 1500 métert akarnátok versenykörülmények között teljesíteni, akkor egyébként ki se kell mozdulni Veszprémből, ez egy jó hír, elképesztően erős csapatban tudsz itthon dolgozni, ami azért nagyon-nagyon-nagyon jó dolog.
1: Ezzel a teljes mértékben egyet értek, igen, tehát a Betlehem Dáviddal készülök jelenleg, amikor itthon vagyok, illetve a Nagy Nándorral, aki szintén merenc és hosszú távú országos bajnok. Szerintem ez egy jó csapat, és a jelenleg Magyarországon talán így hárman tudunk edzeni a legjobban csapatmunkában erre a hosszabb számokra. Úgyhogy igen, ez egy biztos nagy mértékben egy előny.
2: A korodból és az eddigi pályafutásodból alapján, ha van valaki, akitől azt várjuk, hogy majd Los Angelesre érkezik meg, az szerintem te vagy. Te hol jársz ezen az úton, saját meglátásod szerint?
1: Ezzel teljes mértékben próbálok egyetérteni, és igen, tehát az a cél, tehát ez a nagy távú cél most, a 28-as olimpia Los Angeles, hiszen már csak azért is, mert úgymond nekem hát ha lehet így mondani, a második hazámnak az országában lesz megrendezve. Ez a legnagyobb cél, és minden olyan megmérettetés, ami most van, vagy akár akadály, mint például a vállammal, ezek olyan dolgok, hogy visszajelzés és tanuló pénz, hogy a lehető legjobb formában is állapotban legyek majd a 28-as évre.
0: 1500 méteren már megvan az EB szinted, és hogy beszélgettél a kollégánkkal a múlt héten, akkor utaltál arra, hogy itt azért a 400 meg a 800 méter is simán összejött, még anélkül, hogy esetleg el kelljen menni versenyre, tehát magyarán feltöltés, meg hát most, ha megnézi valaki az eredményeidet, akkor ez talán nem is kérdés. De hogyan készülsz a francia Európa bajnokságra? Ez a három szám van fókuszban, vagy 1500 méter plusz még kettő?
1: Tulajdonképpen igen, a pontos szabályok most egy kicsit ismeretlenek, de egyelőre mindig úgy volt az nemzetközi versenyeken, hogyha valaki kvótát szerez egy számban, akkor utána elindulhat azokban a számokban, ahol még van üres hely, és jelenleg úgy néz ki, hogy az 1500-800 és 400-as számokban el tudok majd indulni az Európa-bajnokságon. Inkább azt mondanám, hogy az 1500-800 van teljes gőzzel előre képben, tehát ők az a két szám van, ami prioritizálok, és a 400 gyors az, az utolsó nap lesz, és hát az, az már csak egy bónusz lenne. Meglátjuk, hogy, hogy milyen eredmények születnek, de szerintem jó úton haladunk, és tényleg ez a két szám, mint eddig is a kedvencem, és ezekre szeretnék a lehető legjobb formába kerülni.
0: Hogyha az 1500-at nézzük és Párizst, akkor hát lesz bőven európai rivális. Most inkább helyezés, vagy érem van a fejedben, vagy pedig egy konkrét időeredmény, amit meg szeretnél úszni, bár gyorsan hozzáteszem, hogyha az utóbbi, akkor az nyilván jó eredménnyel is párosulhat. Melyik az erősebb szerinted?
1: Hát igen, az jó idő eredmény az azt produkálja, hogy egy jó helyezést lehet vele elérni, és szerintem én mindig is így gondolkodtam, hogyha maximumot ki tudom magamból hozni, ami egy jó idő eredménnyel járhat, akkor elégedetten fog kijönni a vízből. Természetesen a 24-es Európa-bajnokságon elért bronzérmek után szeretnék szépíteni, és már nagy pályán is szeretnék olyan állapotba kerülni már most ezen az Európa-bajnokságon, mint a rövid pályán. Erre van lehetőségem, vannak akadályok, mint például a vállam, de szerintem lehetséges az, hogy ez megtörténjen, és persze ezeket az akadályokat leküzdve boldogan és örömteli úszásokat szeretnék majd végrehajtani.
0: Zalán, azt kívánjuk neked, hogy ezeket az akadályokat leküzd, és ahogy te fogalmaztál, akkor szépítsél, illetve azt mindenképpen kívánjuk itt neked mindannyian, hogy a vállat a párizsi EB végéig bírja ki, aztán pedig tényleg legyen meg rá a végleges megoldás. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk az adásban, és beszélgethettünk.
2: Köszönjük.
0: Jó felkészülést kívánunk neked itt a következő másfél napra. Köszönjük, hogy itt voltál.
1: Köszönöm, szép napot.
0: Az elmúlt percekben Sárkány Zalánnal beszélgettünk, akiről megint csak kiderült, hogy egy elképesztően értelmes fiatalember és egy olyan sportember, aki tényleg már most példakép lett mondjuk azoknak a 10-14-16 éves fiataloknak, akik egyébként kacérkodnak azzal, hogy mi lenne, ha kimennénk az Egyesült Államokba, mert hogy igen, lehet a tanulás mellett magas színvonalon úszni. Erre azért több jó példát is láttunk, most az egyik legaktuálisabb példánk Kós Hubert mellett Sárkány Zalán.
2: Igen, és ráadásul egyébként ez nem került szóba az interjúba, de az Indiana Egyetem, ez csak egy érdekesség, tehát most az amerikai fociba az ő csapatuk nyerte meg az egyetemi bajnokságot, ami ott az Egyesült Államok, az a top, és azért gyakran vannak ilyen urbán legendák, hogy egy élsportolónak nem kell annyira tanulni, mert megcsinálják helyette és hasonlók, de azért hallhatjuk, ez abszolút nem így van, és hogyha Zalán majd, hogyha lezárja a tanulmányait, valószínűleg egy olyan diploma lesz a kezébe, amivel tártkarokkal várják majd különböző állásajánlatokkal, valószínűleg Európában és a tengeren túlon is. De hát reméljük, hogy először majd még az úszás lesz a fókuszban, de ezt ő is elmondta. Nagyon-nagyon szimpatikus versenyző, mindig jó vele beszélgetni, és ahogy a kérdésre is utaltam rá, tehát ő azért hosszú távú célokban gondolkozik, és mindig egy-egy lépéssel haladunk előre. Ugye gyakorlatilag itt a párizsi olimpia előtti időszakban ismerte meg őt igazán a sportszerető közvélemény, és most már azóta azért világbajnok, Európa-bajnok rövid pályán, ezt ő maga is hangsúlyozta, hogy még csak rövid pályán. Én levettem a még csakot, de ezt ő hozzátette. Szerintem ez az év, amikor megérkezik majd a nagy medencébe, erre egyébként tökéletes lépés, tehát nagyon jól is jön ki, hogy egy Európa-bajnoksággal kezdünk, pedig egyébként mondjuk pont az egyetemi bajnokságban ő nagyjából a világ legjobbjaival versenyez
0: együtt. Hát mindenkivel találkozott szinte egyébként.
2: Így van, tehát most elkezdjük egy ilyen Európa-bajnoksággal, szerintem ott biztos, hogy dobogon fogjuk látni valahol, és akkor jövőre a hazai rendezésű világbajnokság, és jött az olimpia.
0: De szép is, ez így végighallgatva legyen így, és ha már olimpia és víz, akkor ugye itt Betlem Dávid neve is sűrűn elhangzott, aki szintén 2028-ra készül gőzővel.
2: Hát ez milyen csapat egyébként, ha azt veszük, mondjuk ez a két ember fog úszni 1500-on, tehát az egészen brutális.
0: És akkor ott van még Szokolai László neve, akit mindenképpen ki kell emelnünk, hát és Zalán is utalt rá, és talán kevés alkalommal beszélünk a kiváló úszóedzőről. És hogyha már Betlen Dávid, akkor vele kapcsolatban egy egészen friss hétvégi hír, hogy megnyert ugye a 10 kilométeres számot ezen a setubáli versenyen, amivel gyakorlatilag az összetettet is, úgyhogy jelen pillanatban ő az első számú 10 kilométeres úszó a világon, szerintem ebben nincs túlzás.
2: Így van, de egyébként, aki mondjuk nem látta, annak érdemes szerintem felemlegetni, hogy ez hogy történt meg. Tehát ugye papíron hárman versenytek az összetett bajnoki címért, két francia és ő, és egy 10 kilométeres versenyen egyébként hihetetlenül izgalmasan alakult, mert Sacha Velli a másik francia, és Dávid teljesen más nyomvonalon, ha mondhatom így, választott magának. Más íveket használt az utolsó másfél kilométerre, és gyakorlatilag a cél egyenesbe egyszer csak egymás mellé ért a két úszó, és 2/10 másodperc döntött arról, hogy ki érinti először a panelt. Abszolút, és ráadásul ez döntött arról, hogy kinyeri meg az összetettet. Tehát egy elképesztően izgalmas verseny végén húzta be Dávid. Hozzáteszem, hogy nem lett volna túlságosan igazságos, hogyha mondjuk Sacha Velli ha az ő oldalára bírna ez a 2/10, mert például Dávid lett az egyetlen úszó az egész mezőnybe, aki mindegyik világkupa versenyen legalább dobogóra állhatott egyszer, ugye volt, ahol kétszer megcsinálta, tehát az eredmények és a mutatott úszás alapján is teljesen jó helyre került, tökéletesen egyetértek abba, hogy ő most az első számú nyílt vízi úszó a világon.
0: És hát biztosra ment azzal, hogy megnyerte a szettubali verseny, persze, mert akkor a matekot nem kellett tovább számolgatni. Hát nyílt vízi úszás után egy picit vízilabdázni, sőt nem is picit fogunk vízilabdázni, hanem a műsor második felében már ez lesz a témánk, és hogyha minden igaz, akkor itt van velünk a telefonon a túlsó végén egy friss Bajnokok Ligája győztes válogatott vízilabdázó, Búrján Gergely. Szerbusz, Gergő!
3: Sziasztok, jó napot, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Először is engedd meg, hogy én hagyj gratuláljak neked a Bajnokok Ligája győzelemhez, mert műsorvezető kollégám Göbölyös Gábor ezt már meg tudta tenni személyesen. Beszélgettünk majd egy picit még nyilván a máltai élményekről, de előbb egy egészen friss dologgal, hiszen nagyjából 24 órás a hír, hogy végül Spanyolország után Horvátországba teszed át a székhelyedet, és egy elképesztően jól csengő klubhoz fogsz igazolni, mert a Dubrovnik az gyakorlatilag az elmúlt 30 év egyik legmeghatározóbb férfi csapata. A VLV című oldalon már lehetett olvasni arról, hogy milyen körülmények között lett ebből végül Horvátország. Elmeséled nekünk, hogy lett ebből lyuk?
3: Igen, először is köszönöm szépen a gratulációt másodszor. Hát hosszú a történet, de...
0: Amennyi megosztható?
3: Igen, röviden annyi történt, hogy áprilisban, március vége, április elején jelezték felém, hogy megvannak velem elégedve, szeretnék velem folytatni a jövőben, és én már előtte a saját edzőmmel is beszéltem erről március közepén, hogy én nagyon szeretnék itt maradni, jól érzem magam, a lehető legjobb helyen vagyok, mind a városnak az élet szempontjából, meg mind szakmailag. Ugye a Barcelonetta adja a spanyol válogatottnak a magját, és rengeteg világsztár játszik nálunk is, és rengeteg jó játékos, és nagyon sokat tudok tőlük tanulni, és úgy ez így kompletten nagyon-nagyon jól éreztem magam, és nagyon boldog voltam, meg örültem, amikor azt mondták, hogy számítanak rám, és közben jött ugye a válogatottal a világkupa selejtező április közepén, amire elutaztam, és abban maradtunk, hogy majd a világkupa után folytatjuk a tárgyalásokat, és sajnos ott megakadt, és egy hónapon keresztül nem tudtam őket elérni. Nem kerestek, nem beszéltünk, és egyszer csak május elején közölték velem, hogy szeretnének igazolni egy nagyon jó nevű top játékost, és emiatt nem fognak nekem szerződést ajánlani, ami nyilván nagyon-nagyon szívem ütött, nem csak azért is, mert nagyon-nagyon szerettem ott lenni, hanem az, hogy ahogy ezt intézték, ugye megbeszéltünk valamit, és aztán végül visszaátráltak. Meg hát ugye májusban történt ez az egész, és...
0: Igen, ott már általában a keretek megvannak, és hogyha egy jó játékos mondjuk hirtelen felszabadul, nyilván talál klubot, de játékos szempontból az nem egészséges, hogy májusban kiderül, hogy hopp, nem tudod a jövődet.
3: Nem is egészséges, meg ugye azért májusban azért a nagyon jó BL csapatok, ugye márciusban azért már megvan a keret, és ugye próbálkoztam nagyon sok csapat, amikor ezt meghallotta, akkor felvettük a kapcsolatot, de vagy kifogytak a büdzséből, vagy meg a helyből. És így azért nagyon nehéz volt, és hogy őszinte legyek, nagyon-nagyon sokáig elég rosszul éreztem magamat, meg kicsit kilátástalan volt a helyzetem, de próbáltak a társak is nyugtatni, meg biztos voltam benne, hogy valami lesz, és a kialakult szituációhoz képest szerintem a lehető legjobb döntést hoztam. Ugye említettétek, hogy a Dubrovnik az elmúlt évtizedek egyik meghatározó klubja. Én amikor fiatalon, utánpótlás korú játékosként, meg amikor felkerültem az elején a felnőttekhez, akkor a Dubrovnik ugye éppen B-et nyert Budapesten, és ők mindig ott voltak a top csapatok között, úgyhogy egy nagyon-nagyon neves klubról van szó, egy nagyon jó edzővel, és amit felvázoltak nekem, hogy ugye az elmúlt években ők mindig harmadikok lettek a horvát bajnokságban, az elmúlt években nem volt olyan jó csapatuk, de vissza szeretnének kerülni a vízlabda térképére, és idén erősíteni fognak, ugye 5 játékos fog érkezni velem együtt, és ahogy én látom, szerintem nagyon-nagyon jó játékosok jönnek a Dubrovnikba, és a horvát bajnokság amúgy is ugye Mladost Zágrában meg a Jadran Splittel azért egy kiegyensúlyozott és erős bajnokság, úgyhogy bízom benne, hogy jövőre vissza tudjuk vinni a Dubrovnikot oda, ahová való, és horvát döntőt tudunk játszani majd.
2: Említetted ezt a májusi időpontot, és ha nagyjából jól számolok, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk a spanyol bajnoki döntő előtt 3 héttel, illetve a BL 4-es döntőt 1 hónappal tudtad meg ezt a hírt. Hogy lehet ezt kezelni egyébként gyakorlatilag a szezon legfontosabb része előtt? Egyszer csak elengeded, és profiként azt mondod, hogy beleállok kőkeményen?
3: Hát, őszinte leszek, azért az első 2 hét az ott kicsit el is ment a motivációm, a kedvem.
0: Ez teljesen érthető egyébként.
3: Nagyon-nagyon nehezen tudtam feldolgozni, például úgy annak tükrében, hogy tényleg mennyire szeretem a csapattársakat, meg tényleg megismertem egy új kultúrát, teljesen más játékrendszer, más emberek, és tényleg annyira, ez az elmúlt 2 év, ez nekem olyan volt, mint hogyha 10 éve ott játszanék, és a klubban nevelkedtem, tehát tényleg egy ilyen fő szurkolója lettem a klubnak, és nagyon-nagyon élveztem ezt az egészet, és ennek ugye emiatt talán még nagyobb, úgymond hát arcon csapásként ért ez az egész, és azért nem biztos, hogy olyan profin viselkedtem az első 2 hétben mondjuk, kesztelen voltam, és tényleg nagyon-nagyon nehezen lendültem át azon a ponton, hogy ezt nem csináltam tovább, mert ezzel csak saját magamnak ártok a jövőben, de szerencsére a társak nagyon-nagyon sokat segítettek, természetesen a párom, a családom, meg ugye a Végvári Vince, a másik magyar csapattársam, ő azért nagyon-nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy legalább egy picit mosolyogjak azokban a napokban, hetekben, és ő is nagyon sokat segített nekem, úgyhogy innen is nagyon hálás vagyok, és köszönöm neki, és emiatt, meg ahogy vége lett a szezonnak, emiatt meg nagyon büszke vagyok magamra, mert úgy gondolom, hogy ez egy elég nehéz szituáció volt, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sportembeli magatartást tudtam utána mutatni a csapat felé, a klub felé, meg saját magam felé is, és nagyon örülök, hogy a spanyol bajnoki döntő első meccsén szerencsére kifejezetten jól ment a játék, meg eredményes voltam, és ugye a szezon legeslegfontosabb mérkőzésén is jól ment a játék, és tényleg a történtek ellenére is az utolsó másodpercig, amikor a klub játékosa voltam, mindent megtettem a klubért, úgyhogy emiatt nagyon büszke vagyok magam. Nyilván ez is a feladatom, de a kialakult helyzethez képest miatt mondom azt, hogy büszke vagyok saját magamra, hogy ezt utólag így le tudtam hozni.
0: Hogyha ott május elején megkérünk egy vízilabdához is értő regényírót, hogy figyelj, ebből a burján történetből valamit csináljunk már happy enddel, mi lenne megnyerni a spanyol bajnokságot, meg legyen úgy B1 győztes, hogy van egy oda nem nézős gólja a végén. Na most ezt valaki jött neked május 10-e környékén.
2: Ami a győztes gól.
0: Ami a győztes gól, igen. Akkor nyilván hülyének nézed, már elnézést a kifejezésért, szóval az egész egy olyan álomszerű lett a végén.
3: Igen, nem biztos, hogy elhittem volna. főleg azért, mert a BL előtt azért nem nekünk álltak a csillagok, ugye a Vince sérülésével, ugye úgy lett gólkirály, hogy az utolsó, a szezon két legfontosabb meccsén elődöntőben nem is játszott, tehát nálunk ez egy kiesett egy olyan játékos, aki a csapat motorja volt, és tényleg még a BL előtt egy garasit nem tettem volna arra, hogy megnyerjük a BL, de hát emiatt szép a sport, mert küzdöttünk érte is, magunkért a klubért, és tényleg az elmúlt hónapokban mutatott játékunk azt sugallta, hogy azért mégiscsak még a Vince nélkül is van keresnivalónk, és igen, ez tényleg egy mindig felfoghatatlan, hogy Bajnokok Ligája győztesnek mondhatom magam, mert klub szinten ez a csúcs, és minden nap gyerekként ezért edzenek a gyerekek, hogy egyszer csak a válogatott mellett ugye ilyen szintű klubmeccseket játszanak majd a jövőben, és ez egy kicsit hihetetlen, hogy ez nekem sikerült. És igen, a helyzethez képest egy kis fricska is, hogy így alakult a vége, de tényleg semmilyen rossz érzés nincs bennem a történtek után, mivel így, hogy ezt így tudtuk lezárni, meg ahogy lezártuk, meg lezártam, ez tényleg egy ilyen mesébe illő happy end, úgyhogy ez biztos, hogy mi mindig ott lesz a szívemben ez a hétvége, ez az utolsó hétvége, amit Barcelonával játszottam.
2: Azt árul, de nekem légy szíves, amikor 3 gólt lősz a döntőbe, közte a győztes gólt, utána egy klubvezető, mert azt láttam, hogy a társak tényleg úgy ölelgettek, mint a te is mondtad, mint ha ott nevelkedtél volna, de utána esetleg oda mennek hozzád, hogy Gergő, nem biztos, hogy jó ötlet volt, hogy elengedtünk, sajnáljuk, hasonló. Történt valami ilyesmi?
3: Ilyen nem történt. A döntő után odajött hozzám a direktor, aki igazolnak, aki összeállítja a csapatot, és aki tulajdonképpen elküldött, hogy büszke rám, amivel ugyannyira nem tudtam mit kezdeni.
0: Hát, igen, köszönjük.
3: Az információval, és annyit mondott, hogy a jövőben nyitva előttem a kapu. Ezzel sem tudtam mit kezdeni, igazából próbáltam rá nem reagálni, csak megköszöntem, és igazából ki akartam csak élvezni azt a pillanatot, és örülni a társakkal, hogy mert úgy gondolom, egy óriási dolgot vittünk véghez, mert azért azt elmondhatjuk, hogy mi nem a Fradi meg a Porecco vagyunk, akik azért minden évben a legnagyobb esélyesek közt vannak, és nagyon nagy esélyesek arra, hogy döntőt játszanak, és van esélyük megnyerni ezt a trófát. A Barcelona meg 12 évvel ezelőtt volt utoljára döntőben, és utoljára ugye akkor nyert a klub, és ez nem egy mindennapi siker a klub életében, úgyhogy tényleg ott tudtuk, hogy történelmet írtunk, és nem is akármilyet, és igazából csak megpróbáltam élvezni ott az utolsó napjaimat, perceimet.
2: Mondtad is, hogy lehet, hogy valakinek ez volt az első és utolsó, vagy csak az utolsó, igen.
3: Igen, ez a döntő előtt meg a Manhertz Krisztián írt nekem egy nagyon szép üzenetet, ugye ő az egyik legjobb barátom, a gyerekkori legjobb barátom, mert ugye a válogatottban is, meg a klub, nagyon sokáig a klubban is csapattársak voltunk, és nagyon szoros a kapcsolatunk, és ő is adott nekem egy ilyen tanácsot a döntő előtt, hogy ezt úgy élje meg úgy játszak, meg olyan bátran, mint hogyha ez lenne, mert nem tudhatod, hogy hány BL döntő adatik meg egy játékosnak, és alapvetően se volt az egész hétvége előtt veszíteni valónk, meg a döntő előtt se, és úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jól jött nekünk, hogy nem minket nyomott a teher, mert mind a Fradi ellen, mind a Porecco ellen úgy gondolom, hogy papíron nem mi voltunk az esélyesek, és emiatt nagyon felszabadultan játszott mindenki, az egész csapat az egész hétvégén, és ez volt szerintem a kulcs, hogy nyertünk, és tényleg ez így megragad bennem, hogy tényleg úgy kell játszani, mint hogyha ez lenne a utolsó BL döntő, mert tényleg ki tudja, hogy a jövőben milyen csapatokba fogunk játszani, és hogy egyáltalán megadatik ez, hogy klubszinten eléri odáig, hogy döntőt játszhatsz, úgyhogy tényleg felemelő érzés.
0: Reméljük, hogy azért ilyenben majd még lesz részed. Gergő, nagyon szépen köszönjük, hogy elmesélted nekünk a történetedet. Szívből gratulálunk még egyszer a spanyol korszak lezárásához. Azt kívánjuk, hogy ezt a formát majd most mentsd át a következő ötekre, és lássunk Ausztráliában is. A horvátországi küldetéshez pedig sok sikert kívánunk neked.
2: Sok sikert.
3: Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben majdnem negyed órában Burján Gergővel, friss B1-győztes vízilabdázónkkal beszélgettünk, akinek egyébként lesz majd Dubrovnikban egy magyar csapattársa is, hiszen Tátrai Dávidot már bejelentette.
2: És Molnár Erik is oda megy kölcsönbe a Ferencvárostól.
0: Amiről egyébként már a múlt héten beszéltek a Ferencváros sajtótájékoztatóján, hogy Molnár Erik kölcsönbe megy, akkor egy háromfős dubrovnyiki küldöttség lesz majd, akik a magyar pólót képviselik. Göbös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a vízösszeköt adásában. Sárkány Zalánt is hallottuk, aki mesélt arról, hogy tart, vagy hol tart a párizsi felkészülése. Burján Gergő pedig a BL győzelmet idézte föl velünk. Kedves hallgatók, a vízösszeköt adásra ezen búcsúzik. Jövő héten szerdán folytatjuk, a szerkesztő műsorvezető Bitvanemét hallották. Viszont hallásra.
4: Ez volt a Vízösszeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja.

0: Ez a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
1: Egy történelmi profi nehézsúlyú boxmérkőzést idézünk fel a Sporttörténelem mai adásában. A mikrofonnal Elpap István, Turi Gáborral beszélgetek erről az eseményről. Tökéletes ellenfélnek tűnt a veretlen, feltörekvő, keményen ütő amerikai Joe Louis számára Max Schmeling, ahogy a menedzserek mondták, ravasz rókad a leszálló ágban. A profi box nehézsúlyú mezőnyében 31 évesen már öregnek számító Schmeling 90 évvel ezelőtt, 1936. június 19-én mégis legyőzte a színes bőrű fenomént.
2: Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Remek történet olvasható Füzesi Zoltán Peter D. Pál Gong című könyvében. Max Schmeling 1935. decemberében ott ült a New York-i Madison Square Garden nézőterén a Joe Louis Paulino Uscudun mérkőzésen. A baszk bikát ütés állósága miatt fafejűnek titulálták, ám egy jobbkezes pörőcsapást leterítette, ugyan felállt a padróról, de a mérkőzés vezető megállította a küzdelmet. Az összecsapás után a bíró ezt mondta: a puszta látványtól is megrecsent a nyakam, Max Schmeling viszont megjegyezte, láttam valamit.
1: Hogy mit látott, az cirka fél évvel később, 36. június 19-én kiderült a Madisonban.
2: Igen, a Yankee Stadionban szinte napra pontosan 6 évvel korábban, azaz 1930-ban világbajnoki címet szerző német kiszúrta, hogy a bal egyenesei után Louis leengedi a karját, Schmeling pedig erre építette a taktikáját.
1: De ki is volt Max Schmeling?
2: Egy porosz tartományban, Klein Luckowban született 1905. szeptember 5-én, szüleivel korán Hamburgba költöztek, mivel apja hajókormányosként dolgozott. A kisrác figyelmét is a papa keltette fel, az ökölvívás 1921-ben elvitte egy mozi előadásra, amelyen két fehérbőr óriás, az amerikai Jack Dempsey és a francia George Carpentier küzdött a nehézsúlyú világbajnoki övért. Max elkezdett bunyózni, 12 amatőr összecsapása után már német bajnoknak mondhatta magát, nem véletlen, hogy profinak állt. Előbb közép, majd félnehézsúlyban lépett ringbe, aztán bemutatkozott a király kategóriában. Első meccsét 1924. augusztus 2-án vívta, októberben jött az első vereség is, mérlege idővel egyáltalán nem mondható veretesnek, sőt, az első két évben 17 győzelem, közte 13 KO és technikai KO, 3-3 vereség és döntetlen a mérlege.
1: Azért élete első címmeccsén 1926. augusztus 24-én Berlinben Max Schmeling Diekmannt kiütve félnehézsúlyú német bajnok lett, ráadásul visszavágott a korábban őt legyőző ellenfelén.
2: Rá majd egy évre a belga Fernand Delarst legyőzve Európa bajnoki címet szerzett, aztán ugyan kikapott Gypsy Danielstől, de némi szerencsével az Egyesült Államokban folytathatta. Jane Tunney visszavonulását követően 1930. június 12-én a megüresedett nehézsúlyú trónért boxolhatott az amerikai Jack Sharkey ellen, aki 3 évvel korábban egy vitatott összecsapásban szenvedett veresége Jack Dempsey-től. A Yankee Stadion mintegy 80 ezer nézője egál közeli meccset láthatott, amikor Sharkey bal felütése mélyen az öv alatt ért célba. Az amerikai még a lendülettől eleresztett egy felütést az éppen összeroskadó Schmeling fejére, a németet ringsegédek támogatták a szorító sarokba. A mérkőzés vezető szabálytalan ütés miatt diszkvalifikálta Sharkey, Schmeling ülhetett fel a király kategória trónjára.
1: Tegyük hozzá, ez volt az első olyan nehézsúlyú világbajnoki cím, amelyet valaki az ellenfele szabálytalansága miatt nyert meg.
2: Igen, nem mellékesen a német bunyós 33 év után az első európai születésű boxoló volt, aki megnyerte a nehézsúlyú VB címet. Más kérdés, hogy Schmeling képességeit kétségbe vonták, nem kapta meg a várt elismerést, mondván leléptetéssel vívta ki a bajnoki címet, ő lett a mélyütéses bajnok. Az élet fintora, hogy éppen Sharkey elleni visszavágót 1932. június 21-én New Yorkban követően ismerték el, annak ellenére, hogy kikapott Schmeling, az amerikai erősen vitatott, megosztott döntéssel nyert, és lett ezzel világbajnok, a németet azért övezte szimpátia, mert lepontozták.
1: És aztán a folytatás sem volt sikeres.
2: Schmeling 1933. június 8-án 53 ezer néző előtt küzdött meg Max Baerrel, aki a 10. menetben kiütötte. Nem sokára megnősült, aminek külön érdekessége van, Anni Ondra német cseh színésznőt vett el 1933. júliusában. Mai értelmezéssel élve álompárt alkottak, ám olyannyira kerülték a feltűnést, hogy felesége a férje egyetlen mérkőzését sem nézte meg.
1: ám a ringben aztán továbbra sem mentek a dolgok.
2: A Bertől elszenvedett vereség kipihenése után edzésbács Melling, de a következő meccsén ismét kikapott 1934. február 13-án Steve Hamastól, majd döntetlen boxolta a spanyol Paulino Uscudunnal, akit aztán pontozással legyőzött.
1: Hát látva a vereségeket, döntetlent, akkor felvetődik a kérdés, hogy milyen ökölvívó volt Schmeling.
2: Nos, a fizikai erő jellemezte, bődületes ütései voltak, ahová odavert, szem nem maradt szárazon, ugyanakkor nem volt eléggé ütésálló.
1: Max Schmeling 1928 után 6 évvel tért vissza Németországba, 1934. augusztus 26-án a hamburgi Sandbahn stadionban 102.000 néző előtt legyőzte honfitársát Walter Neusselt. A szülőhazájába visszatéréssel több szempontból is új élete kezdődött.
2: Igen, Adolf Hitler már nem csupán a feltörekvő nemzeti szocialista német munkáspárt első embere volt, hanem német kancellár, mi több. A Neusselt elleni összecsapás idején már német birodalmi Führer. Hogy hogyan viszonyult Max a rendszerhez? Talán pontosabb megfogalmazás, hogy a rendszer viszonyult hozzá. A bunyósnak 1928-tól Joe Jacob személyében zsidó származású menedzsere volt, akivel nexusát a fasizmus idején sem szakította meg. S noha maga József Goebbels propaganda miniszter szorgalmazta, hogy váljon el feleségétől, ezt nem tette meg. Más kérdés, hogy Hermann Göringgel nem egyszer vett részt vadászaton, sőt gyűléseken is megjelent. Mégis inkább a náciknak volt szükségük rá, mint neki a pártra.
1: Na akkor idézzük fel, mi is történt 90 éve, 1936. június 19-én a Madison Square Gardenben Joe Louis ellen, az egyébként nem címmérkőzésen.
2: Mint a beszélgetés elején említettük, Schmeling megfigyelte, hogy a barna bombázó a bal egyenesei után leengedi a karját, s erre építette a taktikáját. A 9 évvel idősebb, 31 évesen 48 győzelemmel és 7 vereséggel a háta mögött a nehézsúlyú mezőnyben már idősnek számító német rendre keresztbe vert ellenfelét. Louis padlóra is került, végül a 12. menetben kiszámolta a mérkőzés vezető. Az amerikai első vereségét szenvedte el, Schmeling indián táncot járt örömében a ringben, de az is tény, hogy odament a padlón fekvő ellenfeléhez, nem szenvedette súlyos sérülést.
1: Hát ám mondani se kell, hogy a német propaganda gépezet nagy feneket kerített a sikerhez.
2: Persze. A boxoló a Hindenburg léghajón tért vissza Németországba, ahol persze kellően fényezték. A Das Schwarze Korps, a Fekete Test című labban a következő jelent meg, idézem, Schmeling nem csak sportgyőzelmet aratott, a fajunk presztízse forgott kockán. A mozikban a Max Schmeling győzelmet arat, német győzelmet című propagandafilmet több mint 3 millióan látták. A győzelem, vagy Louis szempontjából a vereség napja, június 19-e a tengeren túl a nevezetes dátum, a rabszolgák felszabadításának emléknapja, Emancipation Day. Nem véletlen, hogy számos vélemény a faji büszkeség hiányával vádolta az amerikait, mások szerint várnia kellett volna a házassággal, amíg megszerzi a VB címet. Az író John Dos Passos egyenesen odáig ment, hogy kollégájától, az ökölvívást kedvelő Ernest Hemingway-től érdeklődött, mi történt, idézem, csokoládé színű barátoddal, Joe Louis-szal. Megházasodott? Szed valamit? Beteg lett? Vagy mégiscsak igaza van Hitlernek?
1: Hát ilyen előzmények után nyilvánvaló, hogy a visszavágó köré legendát lehetett építeni, főleg úgy, hogy az összecsapásnak politikai felhangja is volt.
2: Természetesen, mivel Hitler kedvelte Schmelinget, a boxoló fasiszta Németországot képviselte a szemében, aminek következményeként az amerikai utcaembere nemes egyszerűséggel csak náci bérencnek titulálta. Igaz, Schmeling eredetileg a világbajnok James G. Braddock ellen boxolt volna a címért, de a címvédő sérülésre hivatkozva visszalépett, aztán amikor felépült a német elleni meccsdíj 10-szeresért, azaz 250.000 dollárért, Joe Louis állt vele szemben a ringben. A barna bombázó elhódította a VB övet, de szerényen kijelentette, idézem, nem vagyok bajnok, amíg nem győzöm le Schmelinget. Nem csoda, hogy az 1938. június 22-i visszavágó előtt Louis a fekér és fekete Amerika szimbóluma lett, a Schmeling által képviselt hitleri Németországgal szemben. Ráadásul az Egyesült Államokban nagy felháborodást keltett egy fénykép, amelyen Schmeling egy otthoni győzelme után menedzserével együtt fasiszta karlendítéssel köszöntötte a díszpáholyban ülőket. Jól lehet, a menedzser kivágta magát, mondván a Heil Hitler helyett Hell Hitlert mondott, azaz a diktátort nem üdvözölte, hanem a pokolba kívánta. Talán nem véletlen, hogy még az Egyesült Államok elnök is beszállt a verbális csatába. Franklin D. Roosevelt állítólag meghívta Louis-t a Fehérházba, s izmait megtapogatva csak annyit mondott: Joe, ezek az izmok jelentik Amerikát.
1: De igaza lett a Rooseveltnek.
2: Bizony igaza, a barna bombázó 124 másodperc alatt elintézte Schmelinget, az összecsapás időtartamára utalva terjedt el, hogy az a néző, aki a kezdő gongszó pillanatában lejtette a kalapját, mire megtalálta, már vége volt a meccsnek. Márha egyáltalán viselt valaki kalapot ezen a meleg nyári napon. A bronxi Yankee stadionban megrendezett mérkőzés után Harlemben félmillió színes bőrű vonult ki az utcára, és karlendítéssel, továbbá Hey Louis kiáltással ünnepelték a győzelmet. Maga a győztes azért átlátott a Szitán életrajzi könyvében, ezt írta a Schmeling elleni összecsapás kapcsán, idézem: a fehér amerikaiaknak, miközben közülük még néhányan még mindig feketéket lincseltek délen, szükségük volt rám, hogy kiüssék Németországot. Schmelinget már 1975-ben érdekes módon reagált a vereségre. Képzeljék csak el, ha győzelemmel tértem volna Németországba, semmi közöm nem volt a nácikhoz, de adtak volna egy kitüntetést.
1: Max Schmeling már jóval visszavonulása után meghatóan nyilatkozott, miért is lehetett példakép. Ha példakép lettem, azt elsősorban a kornak, semmint magamnak köszönhetem. Ez az idő hősöket követelt, és megteremtett engem.
2: Tegyük hozzá, Max Schmeling példás szerénységgel viselte a népszerűséget, ám ami ennél fontosabb, hogy Louis és Schmeling a második világháború befejeztével újra találkoztak, barátok lettek, örökre összekötötte őket a rivalizálásuk. Amikor Louis nehéz anyagi körülmények közé került, Schmeling éveken át pénzzel is támogatta egykori ellenfelét. Joe Louis 1981 áprilisában mindössze 66 éves korában halt meg, Schmeling a koporsóvivők között volt.
1: Schmeling nagyon sokáig él, de nem sok hiányzott, hogy a második világháborúban a németek maxa elessen.
2: Igen, ugyan ejtőernyősként egyetlen bevetésen vett részt 1941. május 20-án Kréta szigetén, s a jelentős veszteségek miatt azt hitték, Schmeling is a légelhárítás áldozata lett. A boxoló egy szőlőhegyre érkezett ernyőjével, de gerincsérülést szenvedett, nem sokkal később elterjedt, hogy egy tábori kórházban elhunyt. Goebbels így reagált a meg nem erősített hírre: nagy kár lenne ezért a tisztességes, rendes fiúért. Szerencsére kiderült, hogy életben van Schmeling, de a további katonai szolgálatra alkalmatlannak minősítették. A háború után 5 alkalommal is visszatért a ringbe, 3-szor nyert, 2-szer kikapott, 1948. október 31-én pontozással vereséget szenvedett az 1936-os berlini olimpián félnehézsúlyban ezüstérmes Richard Vogt-tól, majd bejelentette visszavonulását.
1: Hát a mérlege ugye 56 győzelem, ebből 39 KO-val, vagy technikai KO-val, 10 vereség és 4 döntetlen. A visszavonulását követően mihez kezdett?
2: Civilként a Coca-Cola európai képviseletének egyik vezetője lett, és hogy mennyire nem volt híve a hitleri Németországnak, arra 1989-ben egy Las Vegas-i gála esten derült fény. Egy szálloda tulajdonos, bizonyos Henry Levin a mikrofonhoz lépve a következőket mondta, idézem: 1938. november 9-től 4 napon keresztül Max Schmeling rejtett el a testvéremmel együtt. Ha akkor elkapnak bennünket, úgy ma nem lennék itt, de Max sem. Mindezt a mai napig Schmeling kívánságára nem hoztam nyilvánosságra, mert ő úgy vélte, hogy emberi kötelességének tett eleget. Én viszont szeretném, ha a közvélemény értesülne róla, hogy milyen ember is volt a világbajnok.
1: Aki igazi Matusálemként halt meg.
2: Igen, Schmeling ritka magas kort ért meg, 2005. február 2-án hunyt el 100. életévében. A Ring magazin 1929-ben, 31-ben, 33-ban és 36-ban is egy Schmeling összecsapást választotta az év legjobbjának, 38-ban pedig az évtized meccse lett az övé. Igaz, ezen Louisé volt a dicsőség. A nemzetközi ökölvívó hírességek csarnokába 1991-ben választották be.
1: És róla nevezték el a német főváros legnagyobb legnagyobb sportcsarnokát, a Max Schmeling Hallét, amelyben 1995-ben amatőr ökölvívó világbajnokságot is rendeztek. A sporttörténelem adását hallották Elpap Istvánnal és Turi Gáborral.
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez az Asszó, a Nemzeti Sport Rádió vívás magazinja. Két hetente szerdán 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Ez itt az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívó magazinja, és nagy szeretettel köszöntöm állandó szakértőnket, Fodor Kendét, aki a Vívó Szövetség, a Magyar Vívó Szövetség sportigazgatója, és korábbi nagyszerű kardvívó, ezt mindig elmondom, de hát olimpiai helyezett, illetve világbajnoki érmes. Szervusz, köszöntelek!
6: Szia, köszönöm az újabb meghívást és a bemutatást.
5: Európa-bajnokság után vagyunk, és világbajnokság előtt. Az Európa-bajnokságot a magyar csapat 4 éremmel zárta, aranyat is sikerült szerezni, ezt a férfi kard válogatott ért el, az ezüstöt a női párbajtőr csapat, és 2 egyéni bronzérem, Szatmári András férfi kard, illetve Muhari Eszter női párbajtőr. Mindegyiknek nagyon örültünk természetesen, és mindegyik egy bravúros teljesítmény a maga nemében. Adódik a kérdés, hogy félig tele a pohár, vagy félig üres, mit mondasz mindenre?
6: Félig tele, ugye Bockó Gábor szövetségi kapitány úgy nyilatkozott korábban, hogy 3 csapat éremmel lenne elégedett, ugye ebből 2 megvan, egyébként a harmadikhoz is eléggé közel álltunk, ugye 2 nagyszerű egyéni eredmény született, és nagyon sok versenyzőnk 5-től 8. helyig végzett, sőt, kifejezetten voltak olyan szakágok, ahol ennél sokkal több is lehetett volna, most nem ez dobta a kerék. Én azt gondolom, hogy vannak benne kifejezetten jó eredmények, és vannak olyan szakágok, ahol lehet hiányérzetünk, vagy legalábbis a reményékkel szemben más eredmény született. Itt újra kell keretezni a helyzetet, azt kell mondanunk, hogy hagytunk bent lehetőséget a következő évre, hogy amikor rendül az olimpiai kvalifikációkor pluszpontokat szerezzünk, az egy jövőbeni lehetőség. Aki most elővégzett, ő neki annyival könnyebb, hogy gyakorlatilag ezzel a plusszal tud belemenni ebbe a kvalifikációba.
5: Igen, és azért is tettem fel így a kérdést, mert voltak olyan szakágak, ahol számíthattunk volna a jobb helyezésekre, ilyen például a férfi párbajtőr, de volt olyan is, ahol viszont kiugró a helyezés, talán nem várt, bár azért az előző szezont figyelve folyamatosan ért el a jobbnál jobb eredményeket a női párbajtőr válogatott, és ez most így kicsúcsosodott gyakorlatilag az Európa-bajnokságon a döntővel.
6: Igen, ha Bockó Gábort megkérdezte, vagy engem megkérdezte volna, hogy szerintem beszéltünk is erről, hogy a párbajtőrben a férfi vagy a női csapat fog érmet hozni, akkor akkor biztos, hogy azt mondtuk volna, te is, meg én is, meg szinte mindenki, hogy a férfi párbajtőr szinte tuti, itt maximum csak a színét kell, reméljük, hogy minél fényesebb lesz. A női párbajtőrre meg azt mondtuk volna, hogy reményeink szerint érmet szerez a csapat, ugye ez megfordult. Én azt gondolom, hogy egy nagyszerű meglepetés volt a női párbajtőr csapat eredménye. Muhori Eszter gyakorlatilag vitte ezt a csapatot, és nagyon jól tudtak a lányok mellé tenni azt, ami az ő dolguk volt. Most azért én azt gondolom, nem megbántva bárkit is, hogy Eszter ennek a csapatnak alapvetően az éke, és ő viszi itt a prímet. De a másik három lány nagyon jól szerepelt, és jól tették azt a Unterman munkát, ami ahhoz kellett, hogy ez a nagyszerű eredmény megszülessen. Itt a jövőben valószínűleg az lehet a cél, hogy ne csak Eszteren legyen ez a plusz, hanem a lányok minél többet el tudjanak ebből hozni, de ha itt tudunk előre haladni, és itt tud ez a csapat fejlődni, én azt gondolom, hogy nagyszerű lesz. Férfi párbajtőrnél hiányérzetünk lehet, ugye ők is nyilatkoztak erről, hogy egy picikét, mintha a motiváció, mintha a csapat kohézió, a lendület úgy, az úgy hiányzik, vagy legalábbis nehezen találják. Én azt gondolom, hogy egyébként két olimpia között félúton ennek talán még oka is van, vagy legalábbis normális, hogy egy ilyen helyzet kialakul, de inkább most, mint a kvalifikáció végén jöjjön ez a üres járat. Én azt gondolom, hogy fogják ezt a fiúk javítani, úgyhogy nem tartok attól, hogy ez egy hosszú folyamat lenne.
5: Beszélünk még részletesen a csapatversenyekről, de előbb az egyéni, méghozzá kezdjük a kardozókkal, férfi kard egyéniben Szatmári András harmadik helyen zárt, és újra ott van az élvonalban a

0: top 4-ben, top 8-ban, ugye Áron döntőbe jutásért, és egy fiatal bemutatkozó is egyébként jól vívott. Én azt gondolom, hogy ez egy elfogadható végeredmény, az, hogy ki tesszük az adott eredményhez, az egy másik kérdés, illetve én azt gondolom, hogy az igazán nagy dolog az, hogy Szatyinak hosszú idő után most újra van eredménye, meg tudja saját magát erősíteni, az edzőjének és neki is egy visszajelzés, hogy az a munka, amit beletesznek, az, annak van értelme, lehet ezzel eredményt elérni. Ugye ő kikerült olimpia után a 16-ból egy hosszabb pihenő mindenféle egyéb dolog miatt. Ugye neki most vissza kell küzdeni magát ebből a top 16-ba, ami nagyon másképp működik a nemzetközi versenyeken. Én azt gondolom, ez egy nagyon jó visszajelzés neki, hogy amit csinál, az jó. Továbbra is kitartóan kell dolgozni, és vissza fog tudni kerülni, én azt gondolom, az olimpiai előtt ebbe a 16-os körbe.
1: És aztán a férfi kard csapattal is szerzett érmet Szatmári András, úgyhogy Muhari Eszter mellett a legsikeresebb vívója volt magyar szempontból ennek az Európa-bajnokságnak, sőt, hát hogyha az érmek színét nézzük, akkor pedig a legsikeresebb, hiszen bronz és arany. A csapatversenyhez mit szólsz? Én azt láttam a vívóinkon, hogy eddig is jellemző volt az, hogy tudnak egymásért küzdeni, de ez most még fokozottabban igaz volt. Egy nagyon jó szellemű, jó mentalitású válogatottat láttam a Páston, és egy nagyon erős román válogatottat, akik fiatalok, és rájuk nagyon figyelni kell a jövőben, de sikerült a döntőben őket 45-43-ra legyőzni.
0: Nagyon meggyőző volt a csapat. Ugye sok versenyt láttunk együtt, akár itthon, akár külföldön néztük. Onnan lehetett látni, hogy valami nagyon jól működik, hogy kevesebb volt a reklamáció, kevesebb volt az értetlenkedés, kevesebb volt az a plusz, ami néha rengeteg energia elég, hanem egyszerűen csak vívtak a srácok. Ki jobban, ki kevésbé jobban, hol adtunk tust, hol kaptunk, ugye nem 45-0-ra kell nyerni, de nagyon jól működött a csapat, ugyan az elején hátrányba kerültünk, de mérkőzésről mérkőzésre hoztuk vissza, ugye az utolsó előtti mérkőzésben már 2-2 előnybe voltunk, ami azért nagyon kellett a végére. Jól működött a csapat, jó lenne, ha ezt az érzést a srácok el tudnák tenni, erre emlékeznének, akár ezt érdemes megnézni videón is, mert jó volt látni, hogy csapatként üzemeltünk, és nem feszültünk, nem verekedtünk, nem kötözködtünk, nem akartunk mindenkit meggyőzni, úgyhogy egy jó csapatküzdelmet láttunk, egy olyan fiatal román csapattal, amit azért én azt gondolom, hogy nagyon sokat kell velük foglalkozni, mert biztosan sokszor lesznek még az élmezőnyben.
1: És a siker értékét növeli, hogy címet védett a férfi kard csapata az Európa-bajnokságon, és ráadásul az elődöntőben a világbajnoki aranyérmes olaszokat sikerült viszonylag simán legyőzni, 45-36 arányban. Hogy érzed, Nemcsik Zsoltnak a munkája, aki ugye most már lassan 2 éve irányítja, az olimpia után gyakorlatilag vette át a kardválogatott irányítását. Szóval az ő munkájának a lenyomata mennyire látszódik most ezen a kardválogatotton?
0: Amit lehet látni, ugye a Zsolt nagyon nehéz helyzetben van, hiszen a férfi kardtól mindig elvárják az eredményt, viszont az sem titok, hogy fiatalítanunk kell. Tehát, hogy mi alapvetően egy idősebb csapatunk van, és a fiatalokat be kell építeni, de hogyan építsél be a fiatalokat, hogy megismerjen az eredmény. Ez a kettősség az, amit meg kell oldani. Én úgy látom, hogy a Zsolt ezt szervezi, próbál minden lovat megülni, vagy minden lovon ott lenni, ez hol kevésbé sikerül, hol sikerül. Ami látszik, hogy alapvetően a kardnak, a magyar kardnak a klasszikus részeit sikerült megőrizni, látszik, hogy jó úton vagyunk, tehát sem fizikailag, sem technikailag nem vagyunk lemaradva, azt, amit a modern magyar kardvívás képvisel, az működik. Én azt gondolom, hogy jó az irány, ezzel együtt még a feladat az továbbra is megáll, hiszen nem csak olimpiai, hanem 3-4 vagy 5-6-8-10 évre előre kell gondolkozni, és ennek az alapköveit kell most neki letennie.
1: Női párbajtőr egyéni, szintén érem, Muhari Eszter bronz, egy hihetetlenül nehéz ágon ment végig, ott volt gyakorlatilag a későbbi Európa-bajnok francia csapatból 3 vívó is, meg Eszter, és a franciák mind mögötte végeztek, ez már önmagában egy nagyon szép dolog. Végül aztán az elődöntőben kikapott attól a Léhisztől,

0: akit ezt megelőzően Kolumbiában, Medellínben legyőzött, szintén elődöntő volt azon a nemzetközi viadalon, szóval Léhiszt is le tudja győzni, de itt az Európa-bajnokságon az észt bizonyult jobbnak. Eszternél végül ugye az észt lett az Európa-bajnok, Eszter pedig a bronzérmes, ez az egyetlen veresége van. Mit szólsz mindenhez?
1: Igen, Eszter nyilatkozta is, hogy ebben az évben már többször találkoztak, hol az egyik nyer, hol a másik nyer, úgyhogy egy ilyen klasszikus párharc kezd kialakulni. Én azt gondolom, hogy nagyon jól látni azt a főfele ívelő pályafutást, amit az Eszter gyakorlatilag az olimpia óta folyamatosan fel tud építeni, amit össze tud rakni. Ugye most már egy amerikai diplomával gazdagabb visszajött, jól építi a versenyeit, folyamatosan megbízhatóan hozza az eredményeket, és köré is kezd kialakulni egy olyan fiatal társaság, aki hosszú távon újra a női párbajtört, ugye a világ élvonalába repítheti. Elképesztő az Eszter, hogyan áll hozzá, hogyan tudja ezt vinni, hogyan tudja a terheket kezelni, én azt gondolom, hogy jó látni ezt, és én azt gondolom, hogy ebből a többiek is tanulhatnak. Nem akarom nagyon terhet rakni rájuk, én remélem, hogy ez így megy. Én azt gondolom, hogy a női párbajtőr eredmények abszolút a meglepetés kategória, pozitív meglepetés kategória az Európa-bajnokság tekintetében.
0: És akkor Muhari Eszter, aki szintén két éremmel zárt, mint Szatmári András. Szóval a csapatbeli teljesítményét se hallgassuk el, mert óriási dolgot vitt végbe, több alkalommal is. Ugye már az nagyszerű volt, hogy a nyolc között sikerült kiejteni az oroszokat, ezt ugye többen is kiemelték a magyar csapattal kapcsolatban, hogy az volt igazából a döntő abból a szempontból, hogy legyen meg a négy közé kerülés. És aztán Olaszország jött a négy között, és őket pedig azért nagy szó legyőzni, mert ők az olimpiai bajnoki címvédők, ez is sikerült. Majd aztán a döntőben, bár a franciák jobbnak bizonyultak, de Eszternek az egyéni világbajnok Kandasszámi ellen volt egy olyan asszonya, amit 10-1-re nyert meg, szóval aki eddig nem ismerte a nevét Muhari Eszternek, most megismerte, és aki látta vívni, az biztos, hogy azt gondolja, hogy igen, 100 szemese után ismét van egy világklasszis női párbajtőrözön.
1: Egész biztosan a franciák nem tapsikoltak örömükben, mikor látták az egyéniben, hogy Eszter ott van, és az is nagyon fontos, hogy ezután az egyéni után ugye a franciák a vívót, hogy azért ez emlékeztek a francia lányok, hogy a Eszter ugye gyakorlatilag elpáholta őket. Én azt gondolom, hogy a női párbajtőr csapat eredménye nagyon jó, fantasztikus eredmény, mindenki helyén kezelte azt, hogy a csapatban mit kell csinálnia, mennyit kell csinálnia, hogyan kell vívnia, mi a taktika, jól rakta Csobó Dominik össze ezt a rendszert, és ennek ez az eredménye, én csak azt kívánom, hogy ez így folytatódjon a világbajnokságon is.
0: És egy kicsit még beszéljünk a többi hölgyről a döntőben. Büki Lili, Borsodi Emma is tagja volt, valamint Nagy Blanka ennek az ezüstérmes csapatnak.
1: Nagyon fiatal csapat. Mindenki a nemzetközi mezőnyben egyénileg elkezdte már a körmeit fényezni, vagy legalábbis élesíteni. Én azt gondolom, hogy ez az Európa-bajnokság ahhoz lehet jó visszajelzés, hogy ezt a munkát kell folytatni. Az együtt, hogy egy világbajnokság az egy picikét nagyobb falat, de hogy jó az irány, az egész biztos.
0: És akikről még nem esett szó, a férfi tőrözők, mert hogy a férfi tőrözők is igencsak jó teljesítményt nyújtottak, ugyan csapatban nem sikerült a négy közé kerülniük, Dósa Dániel, Szemes Gergő, Tóth Gergely, Mihályi Andor 5. helyen zártak. Egyéniben sem, de egyéniben talán még közelebb voltak hozzá, mint csapatban, ráadásul nagy büszkeséggel töltött el minket, hogy a 16 közé mind a négyen bejutottak az egyéni versenyben, ez óriási eredmény.
1: Nagyon régen volt ilyen, a férfi tőr az a része, hogy nem félig, hanem 3/4 tele van a pohár, mind egyéniben, mind csapatban, ugye sajnos nem sikerült a négybe jutás, de a hátsó ágon, gyakorlatilag a helyosztókon 5. helyen végeztek, egy picit talán elfáradtak, egy nagyon fiatal csapatról van szó. Én azt gondolom, hogy Szemes Gergő és Dósa Dani viszi alapvetően a prímet, de a másik két srác nagyon jól mellé tette. Mihály Andor elképesztően vívott és Tóth Gergő is oda tette magát, tehát hogy egy nagyon-nagyon jó csapat, egy nagyon pici szerencse, vagy egy nagyon kicsi plusz hiányzott most. Ha ezt visszakapjuk, vagy megkapjuk a VB-n, azt gondolom, akkor ezt az EB-t senki nem fogja már úgy sajnálni. Közel voltunk ahhoz, hogy az előző évi nagyszerű eredménynél szebb eredményt érjünk el, de hát a sport az ilyen, úgyhogy reméljük, hogy amit most nem adott oda, azt később ki tudjuk venni.
0: Voltak itt óriási győzelmek, tehát például Mihály Andor Guillaume Bianchi ellen, az egyik legjobb olasz vívó.
1: Andornak napja volt, tehát
0: Kirill hogy... Borodácsevet kiejtette, Szemes Gergő, tehát ezek elképesztően nagy eredmények.
1: Ugye itt, ami nagyon fontos, ugye én is, amikor akár a tanítványommal dolgozom, hogy ha valamit egyszer meg tudsz csinálni, azt meg tudod többször is csinálni, tehát hogy ha egyszer sikerül ilyen mérkőzéseket lehozni, ilyen győzelmeket, akkor el kell, hogy higgye egy versenyző, hogy erre többször is képes. Arra kell emlékezni, hogy ez milyen attitűddel, milyen összeállással, mi történt, hogyan tudta elérni ezt az eredményt. Én azt gondolom, hogy ezek nagyszerű visszajelzések, hogy jó az út, az a feladat, hogy ezt minél többször lehessen reprodukálni.
0: Egyéniben a legjobb Dósa Dániel 6., Mihály Andor 7., és Tóth Gergely 13., Szemes Gergő pedig 14. Gratulálunk nagyon a férfi tűrőzőknek, és tényleg sok sikert a világbajnokságon, mert arra is képesek lehetnek, hogy ott valami nagyot alkossanak ők is. A férfi párbajtőr már azért itt az adás elején szóba került, hogy főleg a csapatban többet vártunk tőlük. Az minden esetre egyéniben szép dolog, hogy András Tibor a 6. helyen zárt, ami pedig a többi egyéni helyezést illeti, Koch Máté a 13., Nagy Dávid 21., Siklósi Gergely 41.
1: Igen, egy picikét többet reméltünk. Én azt gondolom, hogy a teljesen normális, hogy két nagyvilágverseny között, és most az olimpiáról beszélgettünk, van egy olyan időszak, amikor ez nem csak hegymenet, és nem csak konfett és tűzijáték. Valószínűleg némi nemű fáradás vagy motivációs problémákat kell megoldani, de én hiszek abban, hogy olyan kiváló szakemberek, olyan edzők vannak a csapat körül, kiváló versenyzőink vannak, akik egyébként egész évben hoztak világkupánkon fantasztikus eredményt, tehát nem arról van szó, hogy elfejtettünk vívni, hanem meg kell nézni, hogy hogyan lehet az időzítést, a forma időzítést pontosítani, hogyan lehet nem csak fizikailag, hanem fejben is a legjobban szerepelni egy versenyen. Ez most feladat, de meg kell oldani, és meg is fogják oldani.
0: Egy kicsit ugrálunk, ugye kimaradt a női tör, de ne felejtsük el őket. Elsősorban ugye Pásztor Flóra miatt mondom, hiszen ő is jól teljesített, egyéni 5., de Pap Jászmint is ide sorolhatnám, aki ott volt a 8-ban 7., tehát két női töröző a negyed döntőben egy Európa-bajnokságon, ez is egy
1: nagyon régen volt
0: eredmény.
1: Ilyen. Igen, Pap Jászmint úgy, hogy első felnőtt Európa-bajnoksága, és Flóra esetében pedig egy végletekig kiélezett mérkőzésben egy tussal kapott ki. Ugye nem illik azt mondani, hogy bíró vagy nem bíró, olyan ítélettel, amit ha a vívásban szokták mondani, az adhatom ide, adhatom oda a kategória. Sajnos most nem az a döntés született, hogy nekünk adták. Tehát nagyon közel voltunk. Én azt gondolom, hogy az egyéni eredmények kifejezetten jók voltak. A csapat az kevésbé lett erős, de ott is látszik a fejlődés. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fiatal csapat kezd összeállni, és nagyszerű eredményeket, részeredményeket mutatnak a lányok. Remélhetőleg ezek a részeredmények előbb-utóbb egy egységes csapat eredménye is össze fognak állni.
0: Kondrick Kata 28., Lubkovics Dóra 33., és amit a végére hagytam, az a női kard. Ugye itt is lehetett volna érem, egyéniben is, illetve csapatban is, csapatban ráadásul a bronzéremért vívhatott is a női kard válogatott, viszont azonban az olaszok jobbnak bizonyultak, mint korábbi kardozó, hogy láttad ezt az olasz-magyar bronz asszót? Battai Sugár Katinka, Spíz Anna, Szűcs Luca, Pusztai Liza, ez volt a magyar csapat az EB-n.
1: A párbajtőr, férfi párbajtőr mellett nekem ez a másik, ami olyan picikét a reményeim ez képest másképp alakult. Én azt gondolom, hogy ezt az olasz csapatot ezt nekünk meg kellett volna vernünk. Tehát, hogy az idei egyéni eredmények alapján én azt gondolom, hogy jobb eredményekkel rendelkeztünk, és nagyon sokáig úgy is nézett ki, hogy ezt hozni fogjuk. Ami figyelmeztetésre ad okot, az ugyanaz, ami előtte akár az orosz csapattal is történt, hogy a csapat küzdelem háromnegyedét, vagy a kétharmadát nagyszerűen lehozzuk, és az utolsó két az szóban egyszerűen elolvadunk. Annyira, hogy szinte utána nagyon jelentős 5-6 tusos vereség lesz a vége. Ez egy feladat, tehát én azt gondolom, hogy megint nem arról van szó, hogy tudnak-e vinni a lányok, nem tudnak vinni a lányok, ez egy komoly feladat, hogy hogyan lehet a figyelmet hosszabban fenntartani, vagy hogyan lehet ezt asszorról-asszorra továbbvinni, illetve hogyha vált az ellenfél, mert itt azért ez is benne van, akkor ezt időben le tudjuk reagálni.
0: És itt is egyéniben volt két magyar a 8-ban, Szűcs Luca és Battai Sugár Katinka.
1: És megint, itt megint azt tudnám mondani, hogy félig tele, vagy háromnegyedik tele van a pohár, mert ugye nagyon közel voltunk, hogy érmet szerezünk. Ugye ez a legerején beszéltünk róla, hogy alapvetően nem voltunk messze attól, hogy akár a legsikeresebb nemzet legyünk az Európa-bajnokságon. Ezek a pici nüanszok most nem hozzánk jöttek. Ezek mind olyan pontok, amelyek a kvalifikációra bent maradtak, és van lehetőségünk jövőre kiszedni. Én azt gondolom, hogy így kell hozzáállni, és akkor ezzel kell tovább menni a világbajnokságra.
0: Ha már az éremtáblázatot említetted, a magyar csapat összességében odafért a dobogóra, egy arany, egy ezüst és két bronz, megosztottan az oroszokkal, mert ők is ugyanígy zártak. Előttünk a franciák, 3 arany, 5 ezüst, 2 bronz, mint rendezők, azért ezt lehetett várni, hogy jól teljesítenek. Viszont a franciáknál is több aranyat szereztek az olaszok, ugye ők is hagyományos vívó nemzet, 4 arany, 1 ezüst, 2 bronz ezen az Európa-bajnokságon a mérleg.
1: Igen, nagyon-nagyon meggyőző volt a csapat. Én azt gondolom, hogy továbbra is mondhatjuk, ugye, hogy ez a 4 ország, tehát Franciaország, Olaszország, Magyarország, illetve az orosz ország Európában a domináns. Van egy-egy olyan érem, amely ilyen-olyan nagy nemzethez le lett osztva, de alapvetően egy nemzet vívóerejét azt mutatja meg, hogy több szakákban hány versenyzőt, vagy akár a csapat eredmények mit tudunk mutatni, én meg abban ezek az eredményeket megnézni, meg azt gondolom, hogy egyébként nem állunk olyan rosszul, tehát, hogy nem csak egy-egy versenyzőnk vív jól, hanem legalább 3-4 jó versenyzőt össze tudunk hozni, ez pedig nagy eredmény. Én azt gondolom, ezek jó előjelek a világbajnokságra. Ha a világbajnokságon ugyanezt hozzuk, én azt gondolom, hogy nem lehetünk szomorúak.
0: Ez kétségtelen, de összességében, ha számszerűsíteni szeretnéd, te mivel lennél elégedett? Mint a Vívó Szövetség sportigazgatója.
1: Én azzal, hogy mindenki időben kiutazik, mindenkivel minden rendben lesz, ugye mi sportigazgató, ez tartozik hozzám, mindenki eljut a versenyre, nagyszerűen szerepel, hazajön, és utána elmegy pihenni. Én azt gondolom, hogy ez a Bocskó Gábor által is meghatározott, egy kicsikét a csapatérmekben kell egy gondolkoznunk, hiszen a kvalifikáció irányába megyünk, tehát ez a 3 csapatérem mellé egyéni érmek az mindig színesíti, de egy 3 csapatérem az egy nagyszerű eredmény lenne. Ugye most 2-2-t hoztunk, és nagyon közel volt a harmadik is, tehát megint egy ilyen nagyon pici. Én azt gondolom, ez hozható azzal együtt, hogy azért a világbajnokság egy nehezebb verseny, lényegesen nehezebb verseny.
0: Ha már az olimpiát szóba hoztad, az olimpiai kvalifikációs sorozat majd jövő áprilistól kezdődik. Látsz 4 magyar csapatot Los Angelesben?
1: Én azt gondolom, hogy a jelen helyzetben a férfi párbajtor eredménytől függetlenül abszolút ott lehet a férfi kard, abszolút ott lehet, én azt gondolom, hogy a női kard is, tehát ez a 3, én azt gondolom, hogy nem árulok el titkot, hogy ők, az a reményünk, hogy ott lesznek, a női párbajtőr ilyen eredményeket hoz, én azt gondolom, hogy oda
0: érhet. Nagyon szurkolunk nekik.
1: Igen,
0: is.
1: A férfi tör nagyon közel van, a női törnél kellene egy picit olyan áttörés, mint tavaly a férfi törnél, én azt gondolom, hogy a 4 meg lehet, az 5 egy kis szerencsével, a 6 az nagy szerencsével.
0: Az már bravúr lenne.
1: Igen, de ha minden fegyvernemben lesz kint vívónk, ahogy Párizsban is volt, akkor azt gondolom, hogy egyébként nagyszerű eredményt fogunk elérni, hiszen azért ne felejtsük el, hogy nagyon-nagyon sokan vívnak a világ minden részén, most már nem csak 5-6-7 nemzet osztózkodik az érmeken, hanem legalább 20-25, minden fegyvernemben legalább 20-30 versenyzőt tudok mondani, akár egy világversenyt megnyerhet, tehát hogy nagyon-nagyon erős lett a verseny, nagyon sokan megtanultak vívni, és azért ezt is helyen kell kezelni.
0: Fodor Kendinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és a hallgatóknak, nektek pedig a figyelmet. Ez volt az ASSZÓ, a Nemzeti Sportrádió vívó magazinja. Legközelebb már a világbajnokság kellős közepén találkoztok majd velünk. Addig is kellemes nyarat és jó rádió hallgatást mindenkinek.

0: fuvar vár.
1: Ez volt az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Van igazán sláger, akkor ez az.
3: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
4: Milyen nyár vár rád?
3: A legjobb zenék, nyári történetek.
5: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
3: Különleges ízek.
6: Nem akarsz minden nap főzni rám?
3: Izgalmas programok.
7: Fantasztikus!
3: Emlékezetes találkozások.
8: Na, elmondom, mik a legendák.
9: Mondjad.
3: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Ma este megkezdődik a csoportkör utolsó fordulója a labdarúgó VB-n. Meghosszabbították a vörös kódot, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
10: Cristiano Ronaldo duplázott, Portugália pedig magabiztosan 5-0-ra legyőzte Üzbegisztánt a labdarúgó világbajnokság K csoportjában Houstonban. Az ötszörös aranylabdás Ronaldo tehát 2 góllal járult hozzá a sikerhez, és ezzel ő lett az első játékos, aki 6 világbajnokságon is gólt szerzett. Ugyanebben a négyesben Kolumbia 1-0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot magyar idő szerint ma hajnalban. Guadalajarában, és így 6 ponttal már tovább jutott a K csoportból, ahol a 4 pontos Portugália követi. Az E csoportban Anglia nem bírt Gánával, a bosztoni találkozó 0-0 lett. Ezzel a döntetlennel mindkét csapat 4 ponttal áll, és közel került a továbbjutáshoz. A kvartett másik mérkőzésén Horvátország 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban, így életben tartotta továbbjutási esélyeit. Panama viszont már nem juthat tovább a négyesből. Az aranylabdás legenda Luka Modric 200. meccsét játszotta a horvát válogatottban. Magyar idő szerint ma este megkezdődik a csoportkör utolsó, harmadik fordulója a labdarúgó világbajnokságon. A mérkőzéseket minden csoportban egy időben rendezik. A B csoportban 21 órától Svájc és Kanada, valamint Bosznia-Hercegovina és Katar találkozik egymással. Éjféltől a C csoportban Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitivel csap össze. Az A csoport záró fordulójának 2 mérkőzése, Csehország-Mexikó és Dél-Afrika-Dél-Korea találkozó pedig holnap hajnali 3 órakor kezdődik majd.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is, keddéj félig tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélyének vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen. A városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balaiz Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése és a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll. Ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható. Idehaza drágul a lottózás, augusztustól egységesen 500 forintra emelkedik a hazai számsors jegyek alapára, kivéve a Keno és a Luxor játékokat. Azok 400 forintba kerülnek majd. Az áremeléssel párhuzamosan nő a nyeremények összege is, átlagosan 25%-kal. Legutóbb 3 éve drágultak a lottójátékok.
1: Közlekedés.
10: Az M3-as autópályán a 23-as jelű Mogyorót kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtó ágát munkavégzés miatt lezárták. Helyette a 19-es jelű Mogyoró csomópontban lehet felhajtani az autópályára.
1: Időjárás.
10: A jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél is mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás, éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Szorító sarok.
1: Egyenesek, horgók, felütések és kiütések. Legendák és sztorik. Ez a Szorító sarok a Nemzeti Sport Rádióban. Két hetente, szerdán 14 óra 35 perctől. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Ez itt a Szorító sarok, a Nemzeti Sport Rádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja. Nagyszerű hírrel indult a hét, eldőlt, hogy november 14-én Budapesten rendelik az első PAP Cupot, azaz a PAP kupát, Európa és a Pán-amerikai régió válogatott csapat találkozóját, amely hagyományteremtő, mostantól 2 évente rendezik meg. Az ötletgazda Kovács Istvánnal, a Magyar Ökölyök Szövetsége elnökével erről beszélgettünk.
1: Szorító sarok, a Nemzeti Sport Rádió ökölvívó magazinja.
12: 2026. november 14, most már le van ütve a dátum, nagyjából le van ütve a helyszín, mármint hogy Budapest, Magyarország fővárosa, és főleg le van ütve, hogy zöld lámpát kapott a European Boxingtól és a Pan American Boxing Confederationtől a Magyar Ökölök Szövetsége által kitalált, megálmodott PAP Cup, PAP Kupa. Kovács István, a Magyar Ökölök Szövetségének az elnöke erről mindent tud, akkor most ezt ossza is meg a Nemzeti Sportrádió hallgatóival. Pontosan miről van szó, mi az, amit most tudunk a novemberi reményeink szerint gigantikusan jó rendezvényről?
13: Most már lassan egy fél éve vágtunk neki a szervezésnek és a tervezésnek, és az ötlet kibontakozásának. A Pán-amerikai Szövetséggel és az Európai Boxszövetséggel közösen szeretnénk létrehozni, sőt most már egész biztos, hogy létre is hoztuk, hiszen aláírták a szerződést, ők is, mi is, egy olyan csapatversenyt, egy olyan csapat találkozót, ahol Európa legjobbjai és a Pán-amerikai Szövetség legjobbjai. Ők Pán-amerikának hívják, mi úgy hívjuk, hogy amerikai kontinens, de természetesen a Dél-Amerika, Észak-Amerika összevont kontinensről beszélünk. Aktuálisan mindig az épp előtte megrendezésre kerülő Európa-bajnokság legjobb ökölvívói közül és a Pán-amerikai bajnokság legjobb ökölvívói közül kell kiválasztani a saját szövetségének azt a 10-10 versenyzőt, 5 fiút, 5 lányt, olimpiai súlycsoportokban, a legfelső és a legalsó súlycsoportokat elhagyva, hiszen az olimpián 7-7 súlycsoportban szerepelnek majd az ökölvívók, itt 5-5 súlycsoportban szerepelhetnek, és a saját kontinensüket, tehát nem az országot, hanem a saját kontinensüket képviselve fognak majd szorítóba lépni itt Budapesten az első papkupán. Ez egy csapat találkozó, de túlmutat azon, hogy csapat találkozó, hiszen nem az országot, nem saját magukat, hanem magát a kontinenst képviselik. Ez több sportágban, tenisztől kezdve, még atlétikában is, de golfban ott van ugye a Ryder Cup, tehát ez már több sportág megcsinálta. Ökölvívásban erre még eddig nem volt példa. Ez egy egyedülálló kezdeményezés. Nem véletlenül időzítettük a bejelentést és az aláírásnak a nyilvánosságra hozását az olimpia napján, hiszen egy háromszoros olimpia bajnokról neveztük el Paplaci bácsi emléke előtt tisztelegve, és azt az örökséget továbbvívva, amit ránk hagyott, meg a nemzetközi ökölvívás ránk hagyott. És az, ahogy te is említetted, november 14-én lesz itt Budapesten az első, aztán 2 év múlva megy az európai csapat, reményeink szerint a bajnoki címvédőként megy majd Amerikába a második ilyen rendezvényre. Ezt 2 évente szeretnénk megrendezni, mint ahogy igazodunk egyébként magához a versenynaptárhoz is, hiszen 2 évente van Európa bajnokság is, akkor nyílik meg a lehetőség szelektálni, kiválasztani a 10 legkiválóbb 5 fiú, 5 lány európai ökölvívőt, aki majd szintén abban az évben megrendezésre kerülő Pán-amerikai bajnokság 10 legjobb ökölvívő ökölvívójával találkozik.
12: Ugye Papp László nem mellesleg az első háromszoros olimpiai bajnoka, ő volt az ökölvívásnak, és azóta is csak hárman vannak, tehát azért nem erodálódott ez a cím. Egy kicsit olyan érzése van az embernek, mint a Puskás díj esetében a FIFA-nál, hogy a sportág legnagyobbját a nemzetközi vérkeringésbe reményeink szerint sikerült egy nagyon méltó helyre a nevét felhelyezni.
13: Igen, ez egy nagyon fontos célkitűzésünk volt az idei esztendő, teljes egészében Laci bácsi emlékévként visszük. Ugye volt már a születésnapján egy nagy rendezvény, amelyet az ökölvívás napjává emeltünk, és ezen a napon lettek beiktatva a Hungarian Boxing Hall of Fame-be, a hírességek csarnokába az ökölvívók. Ez volt egy nagy rendezvény. Laci bácsi nevét eddig is vittük, hiszen a magyar bajnokságon Laci bácsi neve alatt futott mindig a magyar bajnokság az elmúlt jó pár évben már, de
12: mindjárt kezdődik.
13: És hamarosan meg is rendezzük az utolsó Papp László névre hallgató magyar bajnokságot, mert ebben megint csak egy kicsit még távolabbra szeretnénk tekinteni, legalábbis idő intervallumot tekintve. Széchenyi Istvánnak nagyon sokat köszönhetünk, szeretnénk a jövőben a Széchenyi családdal közösen Széchenyi nevét pedig itt a magyar bajnokságon képviselni, és a nemzetközi szintre emelni Laci bácsinak a nevét, hiszen Laci bácsi nem csak a magyar ökölvívásnak, hanem az egyetemes ökölvívásnak volt egy emblematikus figurája, és ezt a célt valósítja meg a nemzetközi papkupa, amely reményem szerint egy olyan, és most nagyon csúnya szót mondok, egy olyan terméke is lesz az olimpiai stílusú kövesnek, amelyre reményem szerint nagyon kíváncsi lesz majd maga a világ. Hát eleve már az, hogy a 10 ökölvívó kijelölésénél, mivel a szabályrendszerben benne vagy egy ország maximum 2 ökölvívót delegálhat ebbe a csapatba, azaz minimum 5, de inkább azt mondom, hogy 6-7, akár 8 országból is összejöhet majd ez a legjobb 8 európai, vagy legjobb 10 európai, vagy legjobb 10 pánamerikai, tehát egyszerű számolásra minimum 15 ország képviselteti magát, 2 kontinens 15 országa, ez egy olyan nagyfokú érdeklődés kell, hogy kiváltson, hogy televíziók számára is egy nagyon érdekes produkció lehet, ráadásul pont azért, mert mindössze 10 mérkőzés lesz, ez még úgy bele is fér, egy kezelhető program, tehát nem egy 3-4 órás ökölvívó esemény, hanem 2-2 és fél órás ökölvívó esemény, tehát szerintem a televíziókat is érdekelheti. És én biztos vagyok benne, hogy ez megint Magyarországnak egy olyan vállalása, és reményem szerint majd egy nagyon jól lebonyolított verseny lesz, ami után a magyar ökölvívás amúgy is az elmúlt egy másfél-két évben már jelentősen megmutatta, hogy rendezni nagyon tudunk. Az U23-as Európa-bajnokság, vagy az Ökölvívó Szövetség 100 éves jubileuma, vagy Laci bácsinak a 100 éves centenáriumi ünnepsége megmutatta, hogy mi nagyon tudunk rendezni, és ezzel a papkupával megint csak szeretnénk közelebb lépni egy egészen közeli, nem is annyira távoli célkitűzéshez, hogy 2027-ben egy kvalifikációs versenyt is tudjunk rendezni. Már kiírta a World Boxing ennek a feltételeit. Mi azt szeretnénk, hogy a feltételek között például az, hogy megfelelő rendezési feltételeket tudunk biztosítani. Ezzel a papkupával is meg tudjuk mutatni, hogy mi rendezni azt nagyon tudunk.
12: Hát azen ugye sose rendeztünk még olimpiai kvalifikációs boxtornát, ezt gyorsan rögzítsük. Világbajnokságod, az nem kvalifikált sehova, mert egy évvel volt az atlantai olimpián, ki tudná jobban, mint te. De hát ezen a kvalifikációs tornán, ha lesz, és reményeink szerint lesz, itt nyilván minden súlycsoportban lesz magyar, de a papkupán lesz-e magyar? Nyilván lesz, de hogyan lesz?
13: Ezt azért beraktuk.
12: Bocsánat, a legegyszerűbb az, hogyha nyerünk 3-4 Európa-bajnoki címet, és akkor nincs probléma, de tegyük fel, hogy nem.
13: A kiválasztás is teljesen demokratikus módon, sőt, inkább azt mondom, hogy szabályokhoz kötöttük, tehát nem az van, hogy valakinek a véleménye szerint a bulgár boxoljon az 55 kilóban, és mondjuk a magyar a 60 kilóban. A kiválasztási alapelv az, hogy reményem szerint az Európa-bajnokságon 45-50 ország, 46 országban most jelenleg 46 ország versenyzői közül kell kiválasztani. Prioritást élveznek az Európa-bajnokok, amennyiben ők nem elérhetők, akkor az Európa-bajnoki ezüstérmes, és így megyünk lefelé a ranglistán. Ellenben egy nagyon fontos szabály van, ahogy mondtam, minden ország maximum 2 versenyzővel képviseltetheti magát az európai válogatottban, és a rendező ország, jelen esetben Magyarország, automatikusan kap 2 helyet. Tehát ha nem is
12: egy férfi, egy nő.
13: Ha nem is sikerül majd Európa-bajnoki címet szereznünk, én bízom benne, hogy ezt a 2 helyet alanyi jogon is megkaphatjuk. Ha nem sikerül 2 Európa-bajnoki címet szerezni, akkor is biztos, hogy lesz 2 magyar. Hát ez majd nagy dilemma, mert most jelenleg nem csak 2 kiválósággal rendelkezünk, hanem itt mind a lányoknál, mind a fiúknál vannak többen is, akik az európai csapatba kerülésért versenyeznek. Ez legyen az ő feladatuk, hogy az Európa-bajnokságon úgy szerepelnek, hogy alanyi jogon is kivívhassák majd a csapatba kerülést.
12: nagyon fontos részlet a helyszín. Egyfelől Paplászló nevét viseli Budapest, most már csak második legnagyobb, amióta van az MVM Dome, de nagyon nagy sportcsarnok a Paplászló Budapest Sportaréna. Ez mindjárt két kérdést vet fel. Az egyik az, hogy ugye a szövetségnek van egy olyan terve, hogy ezt méltóképpen meg is jelenítse a Paplászló Budapest Sportaréna homlokzatán, mert teljesen vérlázító módon mostanáig ez ott nem szerepelt. Ez a kérdés egyik fele. A másik fele az, hogy kínálná magát, hogy a papkupát ott rendezzék, de tudomásom szerint ez nem egészen így van, meg nem ilyen egyszerű. A szövetségnek milyen elképzelései vannak, mely helyszínek jöhetnek szóba, hiszen most még hivatalos helyszín nem szerepel a Nemzetközi Konfederáció Szövetségek, illetve a MÖSZ által kiadott tájékoztató levélben. Tehát mi a terv, hol rendezi a papkupát a MÖSZ?
13: Az elején említettem, hogy hosszú-hosszú hónapok óta megy már az előkészítés, és az első és talán a legfontosabb az időpont kijelölése volt. Azt tudtuk jól, hogy milyen nemzetközi versenynaptárral kell szembenéznünk. Időközben kialakult a Pánamerikai Szövetségnek is a versenynaptára, ezt is figyelembe kellett vennünk. Aztán kiderült, hogy mikor rendezhetjük november 7-én a European Boxing Kongresszusát. Ez is egy nagyon fontos dolog volt, hogy ne ütközzön ez a két időpont.
12: Ez lett volna a következő kérdésem.
13: Igen, illetőleg az is nagyon fontos, hogy a világbajnokság meg az összes versenyrendszeréhez tudjunk találni egy olyan időpontot, ami mindenki számára elfogadható és mindenki számára megfelelő lehet, és ezek után tudtunk elkezdeni azzal foglalkozni, hogy ezen az időponton, most jelen esetben ugye 14-ét sikerült minden félnek elfogadnia, melyik csarnok az elérhető. Sajnos pont a Paplászló Arena nem elérhető számunkra, tovább mentünk, természetesen kerestük Budapesten ehhez megfelelő, ennek a versenynek a színvonalához, méretéhez megfelelő sportcsarnokot, és most jelenleg két sportcsarnokkal vagyunk. Hát már túl vagyunk egy puhatolózó beszélgetésen, most már ott tartunk tényleg, hogy a pénzügyi részét kell fixálnunk. Biztos, hogy Budapest lesz a helyszín. Pontos helyszínt még nem tudok mondani, de ahogy mondtam, már több sportcsarnokkal is zajlanak az egyeztetések. A szálloda megvan, a szállodát már le is foglaltuk. Az utazásnak az előkészületeit természetesen akkor tudjuk majd megkezdeni, amikor már véglegesednek a csapatok, de várunk ide a nemzetközi ökölvívó közegből is jó pár képviselőt, reményeink szerint a világszövetség elnöke is részt vesz ezen, hiszen körülbelül két héttel leszünk majd a World Boxing Panamában megrendezésre kerülő világkongresszusa előtt, tehát sok-sok minden időpontot kellett nekünk itt figyelembe venni, de az előkészületek, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól haladnak, és már csak a költségvetés kell úgy, nem mondom, hogy lefaragni, de úgy módosítani, hogy biztos, hogy ha nem is nyereséggel, de megfelelő módon tudjuk ezt a rendezvényt megvalósítani. És akkor még egy nagyon fontos dolog, ugye itt most a kormányváltás óta nagyon sok minden változott a magyar sportban, és még mindig, miközben már két hónappal túl vagyunk a kormányváltáson, még mindig nem tudtunk találkozni a döntéshozókkal, még mindig nem tudtunk eljutni odáig, hogy az ilyenfajta elképzeléseinket bárkinek is el tudjuk mondani, és le tudjunk velük ülni, akár egy hosszú távú az ökölves stratégiáját illető kérdésekről beszélgetni. Ez is egy nagyon fontos pont, hogy például egy ilyen rendezvény, amit mi önerőből igyekszünk megvalósítani, ez vajon milyen támogatásra talál a sportirányításban, mert hogy nekünk, ahogy mondtam, ennek a papkupának a jelentősége nem csak nagyon fontos, de nem csak az, hogy Laci bácsi személy előtt tisztelegünk, hanem a magyar szövetség, a magyar rendezést meg tudjuk mutatni a nemzetközi sportdiplomatáknak, hogy érdemes velünk számolni akár majd egy kvalifikációs versennyel kapcsolatban. Ehhez viszont mindenféleképpen szükségünk van az állam támogatására, és most nem csak anyagi támogatásáról beszélek, hanem a sportszakmai támogatásra is, az együttműködésre, akár egy ilyen helyszínkijelölésnél az abban megjelölő esetleges támogatásokra, vagy amikor már közeleg az esemény, akkor azt is meg kell néznünk, hogy egy héttel a European Boxing Kongresszusa után, ahol nagyon sok olyan képviselő jön, aki egyébként az olimpiai mozgalomban is komoly szerepet tölt be, vagy akár ezen a papkupán, ahol megint csak reményem szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól érkeznek majd képviselők, tehát sok olyan szinergia összehozható, amely egyébként mondjuk Magyarország olimpiai álmaival is összefüggésbe lehet. Tehát sok mindent kell még elvégeznünk, de hát november 14-ig még bőven van idő. Az az időpont, amikor véglegessé válik a két csapat, az október vége, október 25-én ér véget a Pánamerikai bajnokság, nekünk szeptember közepén már meg lesz valószínűleg az európai csapat, és amint megvan a Pánamerikai csapat, onnantól kezdve gőzerővel azzal kell majd foglalkoznunk, addigra már a helyszínnek is bőven meg kell lennie, a szállás, ahogy mondtam, megvan, onnantól már csak a vízumügyintézés, a jegyvásárlás, és aztán már később 14-én maga a gála lesz.
12: sportdiplomácia, ugye szó esett arról, hogy a European Boxing itt Budapesten egy héttel a papkupa előtt tartja pontosan mit?
14: Éves
12: kongresszusát, és aztán World Boxing is lesz, majd még az év végén. Azért ezek mondjuk egy szövetségi elnöknek a ringben történteken túlmutatóan is fontos napok és események. A European Boxingban tudjuk, hogy azért már viszonylag erős pozíciókat foglalt Magyarország rögtön az induláskor. A World Boxingban eddig még nem sikerült. Hosszabb távon mik a tervek, hova lehet betenni a lábunkat?
13: A panamerikai, vagy a panamai kongresszus, ami majd november végén kerül megrendezésre, ott, ha jól tudom, egyetlen egy alelnök és egy elnökségi tag hely lesz majd a választásnak a tétje. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen több európai is van már. Ez gyakorlatilag az indulásától kezdve, tehát amikor a World Boxing megalakult, akkor még nem ez a Magyar Ökölvívók Szövetsége volt, az akkori szövetség képviselői át se akartak még menni ebbe az új szövetségbe, úgyhogy mi nem mondom, hogy későn léptünk át, hiszen mi voltunk a 75. ország, most meg már 130-140 országról beszélünk, de az biztos...
12: Hiszen olimpián maradt így az ökölvívás.
13: Így maradt az olimpián az ökölvívás, viszont a kezdetekor nem voltunk még ott, így nem tudtunk bekerülni. A tavalyi római kongresszuson ott én voltam az utolsó, aki még nem került be, tehát előttem bekerült egy másik európai küldött, aki már eddig is tagja volt a World Boxingnak. Én nagyon bízom benne, hogy az azóta eltelt időszakban elvégzett munkánk megmutatták nem csak Európának, hiszen Európa abszolút mögöttünk áll és támogat, de egy ilyen pozícióra való pályázatnál nagyon fontos, hogy az ázsiaiak, az amerikaiak is bízzanak bennünk. Én reménykedek benne, hogy a pánamerikai szövetség képviselői ezzel az együttműködéssel ráéreznek, hogy tudok segíteni a Nemzetközi Ökölvívó Szövetségnek, a World Boxingnak, és majd meglátjuk, hogy Panamában ezen a kongresszuson sikerül-e bejutni az elnökség közé. Amennyiben nem, akkor sincs veszve minden, mert akkor is megyünk tovább ezen az úton, hiszen a rendezvények, ahogy mondtam, azt mutatják, hogy a World Boxing elnöke is járt már nálunk, azóta is viszonylag szoros kapcsolatban vagyunk vele, tehát ők pontosan tudják, hogy...
12: Gennady Golovkinról van szó, az egykori fantasztikus bunyósról.
13: Igen, és egy nagyon-nagyon remek sportembert ismertem meg a személyében, már sportolóként is, de azóta sportvezetőként is, és ők nagyon jól tudják, és most megint csak az esetleges kvalifikációs verseny Magyarországra hozataláról beszélek, hogy nekem az egyik legfontosabb célkitűzésem nem az, hogy én különböző elnökségekben próbáljam az egyetemes ökölvívást támogatni, hanem a legfontosabb, és őszintén beszélve, a magyar ökölvívást támogatása és a magyar ökölvívásnak a legnagyobb segítség megadása, és én biztos vagyok benne, hogy ha úgy alakul Panamában a kongresszus, és bejutok, akkor a World Boxing keretein belül, ha nem, akkor pedig a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökeként fogok megtenni mindent annak érdekében, hogy még az olimpia előtt egy olyan kvalifikációs versenyt hozhatjunk ide, amelynek segítségével remélem szerint megnő az esélyünk arra, hogy minél több ökölvívó legyen ott Los Angelesben.
12: De előbb még papkupa, november 14-e, valahol Budapesten, de hát pillanatokon belül az is ki fog derülni, hogy hol. Kovács István, nagyon köszönöm.
1: Szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
11: Ustin Adlabenbe Grand Prix-t rendeztek, ahol nagyszerűen szerepeltek a magyarok, mások mellett, ugye Szelecki Lilla, Kukta Vladislava, vagy Akilov Filip is győzött, sőt az amatőrök közé visszatérő Veres Roland is döntőt boxolt, de most Hámari Luca van velünk itt a vonalban, akit nagy szeretettel köszöntök. Remek győzelmet arattál, ez a lelkednek is úgy érzem, hogy nagyon kellett.
15: Igen, sziasztok! Szerencsére jól sikerült ez a verseny, és az áprilisi mélypontom, azt hiszem, most már mondhatom, hogy a hátam mögött hagytam, és sikerült abból felállnom, és hála Istennek ez a verseny is azt igazolt, hogy egy jó úton sikerült elindulnom.
11: Ugye tavaly is elég jó volt a tavaszod, és úgy jó kezdődött az év, de aztán a világbajnokságon kaptál egy intést viszonylag nyerő helyzetben a későbbi világbajnok kazak lány ellen, idén pedig ugye volt egy világkupa, tehát amit mondtál, hogy áprilisi mélypont, ezt egy picit légy szíves taglalt, hogy ez inkább lelki, vagy szakmai mélypont volt?
15: Azt gondolom, hogy mindkettő, tehát hogy lelkileg is, illetve így szakmailag sem találtam azt a dolgot, amit kerestem. És nyilván igen, a világbajnokság nem úgy sikerült tavaly, ahogy szerettük volna, és azt gondolom, hogy egyébként azon már sikerült túllépnem, és tök jól indult az év. Ugye voltunk egy hónapot Amerikában, ami szintén tök jó volt, és úgy jöttem haza, hogy jól éreztem magam. és talán utána volt azért pont ekkor a fájó pont az áprilisi világkupa, hogy nem sikerült, mert azt éreztem, hogy jó volt a felkészülés, és talán ezért is volt egy olyan mély pont ez, amiből nehéz volt kimászni, de hála Istennek sikerült, nyilván csak a célok lebegnek a szemem előtt, és azok visznek előre, és azokért dolgozunk minden egyes nap.
11: Hát a kimászásba egy tornagyőzelem sokat segít, ez tény, de ugye, ahogy mondtad is, jön, hát így van ez, jobb nyerni, mint kikapni, de jönnek a nem is olyan távoli célok, hiszen egyrészt mindjárt lesz egy országos bajnokság, hát az mondjuk kötelez Hámori Lucának 65 kilóba, na de aztán lesz Szófiában egy Európa bajnokság, az év főversenye, gondolom a belül nem is annyira titokba az a terv, hogy ott most már szeretné robbantani egyet.
15: Ez így van, ugye már tudtuk, hogy ebben az évben a szeptemberi felnőtt Európa-bajnokság lesz az év főversenye, és például most ez a verseny csak egy állomás volt, és esetleg arra jó volt, hogy megnézzük, hogy jelen pillanatban hol tartok, ez egy pozitív visszacsatolás, de mindenképpen azt el kell mondani, hogy csúcsformában még nem érzem magamat, és hála Istennek, hogy nem érzem abban magamat, mert az baj lenne, ha most ott érezném magam, és szeptemberben újra ott kéne. De azt gondolom, hogy ha ez így megy tovább, és így sikerül ezt tovább csinálnom, akkor szeptemberben végre összejön az, amire már régóta vágyok.
11: Hogy szolgál kedves egészséged? Ezt kérdezem azért, mert mindig jönnek olyan hírek, hogy azért Lucának itt fáj, ott fáj a vállat, talán a sarkalatos pont.
15: Így van, sajnos az jelen pillanatban sem jó, és már csak azt mondhatnám, hogy nincsen sérülésem, de a bal vállam az egy kritikus pont nálam, és most is egy kicsit küzdök vele, próbáljuk az összes létező módon kezelni, és rendesen most már egy orvosi stáb dolgozik azon, hogy tényleg a lehető legjobb állapotban legyen a vállam. Én azért már az elmúlt években megtanultam ezzel együtt élni, de most az utóbbi időben volt egy időszak, amikor már tényleg hátráltatott a munkába, és nem tudtam akár edzeni, vagy egy-egy feladatnál éreztem tényleg, hogy annyira fáj, hogy be kellett fejezzem. De igazából hála Istennek tényleg most elmondhatom, hogy mindenki próbál ezen segíteni, és az összes létező módot megtalálni arra, hogy nekem jobb legyen a vállam.
11: Hát mert csúcsformához csúcsváll is kell, ugye ezt azért tudja, csúcsegészség is kell, mondjuk a világ legjobbjai ellen, mert a cél nyilván az. Egy kérdés még, illetve ez az egy, az igazából kettő. Ugye tegnap ütötték le, hogy november 14-én papkupa Budapesten, Európa-Amerika válogatott csapat találkozó, ahol az is benne van a szerződésben, hogy mint az ötletgazda és házigazda Magyar Ökölyök Szövetsége garantáltan egy férfi és egy női bunyost indíthat ezen a viadalon. Hát a legegyszerűbb lenne, ha megnyernéd az EB-t, mert akkor semmi vita nincsen. De igen. Ha esetleg nem, akkor is gondolsz-e arra, hogy hazai közönség előtt egy ilyen illusztris tornán vagy válogatott meccsen Magyarországot, illetve ebbe az esetben Európát képviselheted?
15: Hát ez egy nagyon nagy dolog lenne számomra. Nyilván, igen, ahogy mondtad is, hogy az Európa bajnokságot, hogyha megnyerem, akkor nem lesz kérdés. De azt gondolom, hogy tavalyi 22-23-as EB-n nem indulhattam, és nem tudtam Magyarországon magyar nézőközönség előtt ringbe lépni, az nekem egy nagyon fájó pont volt.
11: Hát láttalak a lelátón, ott majdnem beugrottál a ringbe, úgy szurkoltál mindenkinek.
15: Igen, mindenkinek, tehát próbáltam így is a csapat része lenni, annak ellenére, hogy nem léphettem ringbe, de pont ezért nagyon örülnék neki, és nagyon boldog lennék, hogyha hát most idén megtörténhetne. Meglátjuk, hogy hogy alakul. Nagy vágyam, az biztos.
11: Hát ugye mindenképpen az idény azzal zárul majd ezzel a november 14-jel, ha ott vagy, ha nem, ez lesz az utolsó nagy megméretés, de a következő igen. Év az ugye már olimpiai kvalifikációs év, és a MÖSZ az nem igen. Is titok azon dolgozik, hogy az egyik kvalifikációs tornát idehozza Magyarországra, ami nyilván azért nagyba segítene mindenkit. A kérdés inkább az, hogy ezt a vál dolgot, ezt esetleg a jövő év elején, hogy a kvalifikációra már teljesen 100% legyél, nem gondolkoztál-e azon, hogy esetleg komolyabban meg kéne nézni? Vagy a hagyományos gyógyászat is segíthet?
15: Hála Istennek egyelőre arról nem volt szó, hogy műteni kéne a vállamat, hogyha most erre széloztál.
11: Hát persze.
15: Bízom benne, hogy ez így is marad a későbbiekben is, és mivel mindenki tudja, hogy a jövő év az már mennyire fontos, ezért tényleg mindenki komolyan veszi, és tényleg, mint említettem, már mindent megpróbálok tenni azért, hogy ez most helyre jöjjön, és hogy a jövő évi kvalifikációs versenyen ez egyetlen ne hátráltasson. Ha ne vagy Isten azt mondják, hogy esetleg műtét vagy bármi, akkor nyilván inkább még most, mint jövőre, de bízom benne, hogy azért ilyen áldozatokat nem kell hozzak.
11: Hát ez azt hiszem, ez közös bizodalmunk. Hámar Lucának nagyon szépen köszönöm, ez volt a Szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
1: Ez volt a Szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
16: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
14: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
16: Minden hétköznap 16 órától.
14: A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
16: Labdarúgás.
17: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
14: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
0: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
14: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Hazafutás június 24-én szerdán, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Szűcs Miklós szerkesztő, valamint Horváth Milán és Bredák József hangmérnök kollégáim nevében is számítunk a figyelmükre a következő három órában. És hogy mivel készültünk? Szó lesz vívásról, hiszen hétfőn hazaérkezett a vívóválogatott utolsó csoportja is a franciaországi Európa-bajnokságról. Mockó Gábor szövetségi kapitánnyal értékeljük az elmúlt hetet. És természetesen beszélünk a labdarúgó világbajnokságról is most rendhagyó módon, hiszen Szabados Gábor sportközgazdásszal arról beszélgetünk, milyen hatással van a közösségi média is a VB-re. Ezután természetesen következik majd a Nemzeti Sportkör, 17 óra után pedig röplabdáról lesz szó, hiszen női válogatottunk az Európa Liga elődöntőjében, Svédországot fogadja szombaton, Kecskeméten. Érdemes lesz tehát velünk tartani. De akkor kezdjünk vívással, egy felemás Európa-bajnokságon van túl a magyar vívóválogatott. Születtek bravúros teljesítmények, és volt olyan is, aki nem hozta a tudásának megfelelő szintet. Az elmúlt időszak az egész csapatnak megterhelő volt. A kontinens bajnokságot bár megfázással küzd, Pockó Gábor szövetségi kapitány értékelte.
18: Nos, hát a tavalyi genovai Európa-bajnokságon 5 érem született, 4 egyéni és 1 csapat, idén 4 érem, bár itt azért jobban megoszlott a teljesítmény az egyéni és a csapat helyezések között. Menjünk sorban szerintem, ugye férfi párbajtörrel kezdtük a hetet, itt ugye András Vitibi végzett a legelőkelőbb helyen, ő 6. lett, Koch Máté 13., Nagy Dávid 21., Siklósi Gergő pedig 41., ugye a tavalyi bronzérme után ő azért itt korán búcsúzott, mennyire voltál megelégedve így a srácoknak az egyéni teljesítményével?
19: Én azért erre többre vágytam, és amikor van egy előterjesztés, abban előre vetítünk egy elvárást a csapattal szemben. És én úgy gondoltam, hogy nézve azokat a világranglista helyezéseket, ahol a srácok most tartanak, úgy gondoltam, hogy még két embernek is van esélye bekerülni a legjobb 8 közé, és abból egyik lehet még érmes is. Ugye ehhez képest csak egy ember jutott be, és az érem elmaradt, úgyhogy én ezt egyértelműen negatívként élem meg, az egyéni szereplést, aztán nyilván a csapatot is, mert ott is úgy gondoltam, hogy ennek a csapatnak az éremszerzés lehet a célja. Gergő hamar búcsúja az meglepő volt, mert azért egy, úgy gondolom, hogy neki egy nem nagy, nehéz ellenfele volt, aki nyilván egy jó napot fogott ki, és jól vívott a Gergő ellen, mert egy jó formával lévő Siklósi Gergő az simán megette volna. ez most nem sikerült, most egy eléggé fura időszakon megy át a Gergő, de a csapat is, úgyhogy még dolgozni kell ezen, hogy ezek a győzelmek, a könnyed győzelmek, ezek újra visszajöjjenek, és ne vereségbe torkoljanak.
18: Hát igen, ezután ugye csapatban ők hetedikek lettek, és ezért látszódott a fiúkon, hogy nagyon csalódottak voltak, és nem is igazán találták az okokat, ezt nem tudom, mennyire tudott te is az okokat, vagy mi lehet velük most, még mindig tényleg így a párizsi olimpia utáni időszak, ami még így, de nem tudnak visszarázódni rendesen a kerékvágásba, hogy mi lehet ennek az oka. Ott ugye Ukrajna ellen szenvedtek vereséget a 8-ban, 45-37 lett, ott egyébként ugye Máté helyett beállította a Dávidot is, de hát ugye mindenkinek volt mínuszos asszója, ami azért így rányomta a bélyegét a meccsre, de mi történt ott?
19: Igazából az olimpia után még egy évig elment a lendület a csapatnak. Az ellenfelek nagyon tartottak tőlük, hát nyilván, mint olimpiai bajnok csapat, azért az mindenki tart tőlük, de most már látjuk azt, hogy ez már elmúlt, ez a meghatottság az ellenfelektől, viszont mi mindig úgy gondoljuk, hogy elég csak oda menni a pástra, és az ellenfél már le van győzve félig, holott szerintem pont az, hogy egy igazi sportolónak az, hogy egy klasszis csapat ellen vívhat, vagy játszhat bármilyen más sportágban, szerintem megnöveli az erejét, és azáltal még jobban sarkalja azt, hogy legyőzze a nagy bajnokokat. Viszont nálunk meg a eddigi kimagasló teljesítmény az visszaesett eléggé a 50% alá, ami egyértelműen látszik, hogy nem elég ahhoz, hogy jöjjenek a győzelmek. Ukrajna nem egy rossz csapat, de ettől függetlenül egy jó formában lévő magyar válogatott az meg tudja őket verni. És igazából akkor jött volna a nagy csata, hogy a franciákkal vagy az olaszokkal csapunk össze valamelyik élemért. Ebből a szempontból szomorú, hogy nem sikerült odáig eljutnunk. A csapatnál sajnos látszik az, hogy ami eddig a csapatnak az ereje volt, hogy bárki húz,

0: egymást, és kisegítjük azokat a versenyzőket, akinek aznap nem megy, mert az a vívásban mindig van olyan, hogy valakinek nem megy, ez egy természetes dolog, de fontos az, hogy egymást is tudják támogatni és kisegíteni, ami most úgy néz ki, hogy nagyon nem tud működni.
1: De van már valami a fejedben, hogy hogyan lehet őket ebből a krízis helyzetből kisegíteni? Mert igen, ez egyébként egy nagyon összetett dolog. Nyilván a olimpiai bajnokként az ellenfelek is jobban készülnek ránk, azért próbálnak mindent extrát bevetni. Emellett egyébként Siklós Igeri azt is nyilatkozta, hogy neki sokáig az is probléma volt, hogy újra meglássa az örömet a vívásban, hogy újra élvezze a vívást. Szóval ez egy nagyon összetett dolog, de hogyan lehet őket ebből kicsit így kimozdítani?
0: Egyértelműen egy sikeres olimpiai ciklus és eredmény után nehéz megtalálni a szürke hétköznapokban a motivációt arra, hogy tudjál lemenni és még többet edzeni, és még jobban rátenni egy lapáttal. És ez, ami elment egy kicsit, hogy megcsinálják ők az edzést, meg dolgoznak, de a mennyiség megvan, de a minőség meg nincs meg. Az a baj ebben az egészben, hogy ezt próbáltam már nekik már a Berlini világkupán is elmondani, hogy találjanak a mindennapokban, minden asszóban egy olyan kihívást, ami őket tovább tudja minőségi asszókra sarkalni. Minden asszó legyen egy ilyen kicsit ilyen kompetitív dolog, mint hogyha egy világkupán vívnának, vagy bárhol máshol. Ez a lényeg, hogy a minőséget azt inkább ők tudják meghatározni, hogy mennyire veszik komolyan, és az ellenfél, akivel vívnak, ő is mennyire veszik komolyan. Úgyhogy igazából ez a lényeg, hogy a általunk meghatározott, kijelölt egyes munkát, az hogyan tudnak ők alkalmazkodni, és hogyan tudják ők ebbe belerakni azt a saját akaratukat, munkájukat, hogy ebből eredmény is legyen.
1: Velük párhuzamosan az első napon a női kard lépett még pástra, itt Szűcs Luca 5. lett, Battai Sugár 8. Neki például a szezon során számos egyéni érme is volt, talán most arra jött ki, Sugina fáradtság az látható volt. Spisztan a 18. ő neked is titkos favoritod volt, ha jól emlékszem, ezt ugye mondtad is. Ennél szerintem is ő talán többre képes, de én beszélgettem vele egy a verseny után, és azt mondta, hogy nagyon elizgulta. Ez egyébként szerintem látszott is rajta, még a csapatban is sokszor. És aztán Pusztai Liza 34., hogy voltál megelégedve a lányokkal?
0: Egy nagyon ügyes csapat, és nagyon fiatal csapatról beszélünk, és az év folyamán nem mutatták mindannyian, hogy jó versenyzők is. Sajnálom az Annát, mert nem kellett volna azért ennyire izgulni ezen, mert ennél azért tényleg jobb vívó. Ahhoz képest, hogy első felnőtt világversenye volt ez, úgyhogy szerintem ez is egy kicsit még egy kísérettség kell hozzá, és ő is ott lesz majd az érmek közelében. Bosszantó, hogy ketten bejutottak a legjobb 8 közé, és egyik őknek se sikerült összeszedni az érmet, és ugyanez ugye a csapaton is. Liza viszont nagyon nem találja önmagát most már az elmúlt 1-2 évben. Ő elég lejtmenetben van, ami szomorú, mert ugye ő tinédzser korában berobbant ebbe a női kardmezőnybe is, 17-18 évesen verte félig a világot, és a tokiói és a párizsi kvalifikáció során komoly érdemei voltak abban, hogy ez a női kard kijutott. Most ahhoz képest nem is az, hogy kiesett a 16-ból a világranglistán, hanem most már a döntős helyezések is a világkupán elmaradnak. Most is mindjárt az elején ki is kapott az első forduló után. Csapaton se tudott meghatározó húzó ember lenni, ahogy eddig. Hát őnála is új alapokra kell helyezni ezt az egész felkészülést, mert ennél azért sokkal ügyesebb. Az biztos, hogy szerintem tehetség szempontjából a női kard az egyik legerősebb szakágunk. Kettő visszatérünk a sérülésből, ugye Katona Renáta és Márton Anna. Szerintem velük kiegészülve jó csapat tud kialakulni, és egy elég komoly konkurencia harc lesz az, hogy kiből lesz a csapat. Ez a csapat az érmes lehet simán az olimpián, de az még azért nagyon messze van. De ettől függetlenül fiatal és egy nagyon ügyes versenyzőkről beszélünk. Bízom benne, hogy ahogy a tavaly is, ugye érmesek lettek a VB-n, most is ez össze tud jönni.
1: Igen, viszont itt ugye csapatban negyedikek lettek, ugyanúgy, ahogy tavaly is, itt is szintén Olaszország ellen kaptak ki a lányok, viszont ahogy említettük, Pusztai Lizán sajnos csapatban sem nagyon tudott hozzátenni így a jó szerepléshez, ráadásul ugye a döntőbe jutásért tisztussal vezettek Oroszország ellen, és mégis elvesztették ezt a mérkőzést, ott mi történhetett, ahogy láttad?
0: Ugyanúgy, ahogy a fiúknál is, ugye fiúknál a Máténak volt egy rossz meccs, kikapott 6-1-re. Abban a pillanatban egy krízis helyzet volt, és nem tudott senki előlépni és húzó emberé válni, és nem tudott megújulni ez a csapat, hanem akkor elindult egy olyan lejtmenetbe. Bár a fiúknál még ugye visszahozta a Gergő X-re, de érezhető volt az, hogy az a pofon azért az megütötte a csapatot, így a

0: lányoknál ez az orosz meccsen is ugye 30-20-ra vezettünk, onnan lett egy 25-8 az oroszoknak, ami azért brutális, úgyhogy eddig úgy az szezon során egyszer mi nyertünk egyszer az oroszok, úgyhogy simán benne lehetett volna az, hogy most mi nyerünk, és ez 30-ig nagyon jól is működött. Úgyhogy ott egy, amikor elindult a pánik, akkor abban a pillanatban többiek nem tudták kirángatni a csapatot ebből a rossz flowból, úgyhogy, és ugyanez volt gyakorlatilag az olaszok ellen, hogy ott is volt az, hogy vezettünk, nem egy nyitussal, de vezettünk, meg úgy gondolom, hogy uraltuk a meccset, de a végére ez szétesett, és nem tudott összeállni. Tavaly is valahogy így nézett ki a bronz, és most is így nézett ki, ezen még azért dolgozni kell, mert ezek az elszalasztott lehetőségek, ezek bosszantóak.
1: Ezekből a pofonokból azért lehet tanulni, vagy hogyha valamiből, akkor ezekből lehet tanulni, nem tudom, hogy azóta visszanézték-e már videón a lányok, vagy mikor fogjátok ezeket kielemezni, akár mondjuk edzőtáborban, hogy levonjátok így a tanulságokat ebből?
0: Egyértelműen az lesz, hogy most a héten egy pár nap pihenőt kaptak a versenyzők, mert gyakorlatilag a hosszú világkupasz szezon után mentünk neki az EB-nek. Most egy pár nap pihenő után jövő héten elkezdjük a felkészülést, megyünk le Balatonboglára, és ott egyértelműen rész lesz annak a edzőtábori munkának, hogy a videózás és az elemzés is nem csak a fizikai edzések, meg a vívó edzések, hanem a mentális felkészítés is fontos része lesz ennek, és ebben is ki kell elemezni, és tanulnunk kell ebből, hogy még egyszer ebbe a pocsolyában ne lépjünk bele.
1: Menjünk tovább, női tőr, itt egyéniben Pásztor Flóra ötödik lett, egy tussal maradt egyébként alul a négybe jutásért, Pap Jászmin hetedik. Kondrick Kata 28. Lubkovics Dóra indult, ugye még egyéniben ő 64-ben búcsúzott, így 33. lett. Hát Flóra ugye tavaly érmes volt, most azért ez nem sikerült neki, viszont Pap Jászmin nagyon meggyőző vívást mutatott be egész nap. Ő ugye újoncként mutatkozott be itt a felnőtt Európa-bajnokságon, hogy voltál így megelégedve a lányokkal?
0: Pap Jászmin pont ugye Spiszana ellentétje volt, hogy ő nem nyomta meg a tét, hanem az van, hogy még juniorkorú versenyzőként nagyon-nagyon tisztességesen helytált első felnőtt Európa-bajnokságon, és ahogy egy hónappal ezelőtt a isztambuli világkupán most is nagyon-nagyon jól volt. Egyéniben extra teljesített, és a világranglista egyest meg tudta verni. Így bejutott a legjobb 8 közé, és ott is a másik világklasszis olasz is megszorongatta, és végül 15-13-ra kapott ki. Ez egy óriási eredmény, ez rég nem látott eredmény a női törben, hogy a Flóra mellé valaki így be tudott csatlakozni, vagy a Kata mellé, és nem világkupa döntővel, de egy Európa bajnoki döntővel tudott szép eredményt elérni. Flóra tök jól menetelt végig a legjobb 8 közé. Kalácsolott, egy kicsit fáradt volt, de jól vívott, és azért én nem szeretek a bírókkal foglalkozni, de tevékenység egy kicsit úgy össze-vissza volt, és így bizonytalanodta őt, és hiába vezetett, nem tudta befejezni az asszót, és a végén azért egy kétes találat döntött a nem a javunkra, vagy rendkívül bosszantó, mert többször visszanézve értetetlen ez a döntés, de elfogadjuk nyilván, de ez is egy elszalaszott lehetőség, és szakmailag én nagyon értékesnek tartom, hogy az a női tőr, aki a Tokiói olimpia óta nem nagyon találja önmagát, most végre egyéniben is tudott jól eredményeket elérni. Csapaton már ez sajnos nem úgy tudott működni. Elég nagy rivális ukránokkal kerültünk össze, ahol a héghaját nem bírtuk. Ez már sajnos jövőre nem fog beleférni, mert kvalifikáció során ezeket a csapatokat mindenképpen meg kell előzni. Ahhoz, hogy a kvalifikációs ranglistán ott legyünk, és mint európai zónából egy ukrán csapat mögöttünk végezzen mindenképpen.
1: Akkor menjünk tovább, férfi kart. Egyéniben Szatmári Andris bronzérmes lett, ugye Pian Fettitől kapott ki, aki egyébként Szilágyi Áront is búcsúztatta. Rab Krisztián 6. lett, Szilágyi Áron 10. Dalos Benedek, ugye szintén újoncként 36. ő 64-ben búcsúzott. Hát szerintem Szatmári Andrisnak a bronzérme az különösen fényesen csillog, mert ő is azért nem nagyon találta mostanában önmagát, és végre egy egyéni siker, azt mondta is, hogy ez nagy motivációt jelentett számára, de egyébként ezt láthattuk utána a csapatban is, fantasztikusan teljesített, szóval a férfi kardozók egyéni teljesítményét hogy láttad?
0: Kezdjük Áronnal, aki tényleg jól vívott, de egy olyan extra napot kifogó Pian Fettivel került össze, aki azért nem egy ügyetlen ellenfél, és aki velő 2022-ben vívta az egyéni világban, aki döntőt, szóval nem egy hirtelen berobbant versenyzőről beszélünk. Kár, hogy ilyen korán került vele össze az Áron, mert szerintem ő is 8-ba tudott volna kerülni. Dalos Benedek egyéni eredménye, sajnos az egyelőre itt tartunk, még ő hogy neki még bele kell érnie, ugye tavaly még juniorkorú versenyző volt, neki ez még azért egy kicsit mély víz a felnőtt, nehéz az átmenet, úgyhogy ez egyelőre ennyi volt benne. Szatmári Andrisnak tényleg egy mondhatjuk azt, hogy egy gyengébb szezon után egy rendkívül jó EB, ha ez nagyon tud lökni az ő önbizalmán, és tényleg az, hogy jól vívott, nem volt könnyű ellenfel az elején, utána szerencsére az alatt kikapott egy Grúztól, ő ezt nagyon szépen meglovagolt, és utána jött az Ibragimov, aki azért már egy nagyon rutinos, kemény versenyző, aki már sok-sok EB-n, VB-n, olimpián már vívott, és nagyon sok érme is van, és tényleg az volt, hogy Szatyi végigulott az eredményt, és a végén, amikor már ilyen 2-3 tussal vezetett, és jött a 14. tuss, akkor mindig megítélték, jött a videózás, és megcserélték, és ezért szerencsére nem esett szét fejben, és ezért külön mutatja a pszichés erejét, hogy tovább tudta ezt még összpontosítani, és így bejutott a négy közé, ahol a korábban említett Piafettivel került össze, őnek is beletört a bicskája, de hát aztán jött a csapatja, és akkor kinek a legjobb 8 közé kerülése, az szerintem nagyon jó eredmény. Látszik azt, hogy ki is nagyon szépen kezd beleérni ebbe a felnőtt mezőnyben, most már ő is. Nem az első kiszaladt eredménye, hanem ez már a sokadik, és jól vív, tényleg jól vív. Látszik rajta, hogy élvezi. Nála is csak ugyanazt tudom elmondani, mint a Flóránál, hogy azért a zsűri tevékenysége zavaró volt, és többen mondták, hogy azért az egy-két találat nem úgy volt, főleg az utolsó találata, hogy a zsűri ítélte, hogy aki kiejtőse kapott ki Román ellenfelétől az éremér, ami külön bosszantó, de megint egy elszalasztott térem. És akkor jött a csapat, ami azt mutatja, hogy hát ez a csapat, ez valami világklassz, és ez nem tudom már, a jelentésemben azt írtam, hogy nálam elfogytak a szavak. 2018 óta, ugye a Covid-ban nem volt 2-szer is Európa-bajnoksága, azóta 5-ször nyertek Európa-bajnokságot, ami rendkívül extra teljesítmény, szóval ez. Dalos Benedek Svédország ellen vívott, nagyon jól vívott, utána már nem vívott, csak az az idősebb versenyzők vívtak is, de gyakorlatilag ők meg nagyon szépen kiegészítettek egymást is, ami a fiú párbajtörné hiányzott, aznál szépen mutatja, hogy mennyire jól tud működni. Csak egy példa, hogy vezettek a spanyolok 15-12-re, kezdtek így fellángolni meg, kibontakozni, ugye tőlük kaptott ki a magyar válogatott a budapesti világkupán a 8 közé, és akkor jött Áron, és beverte 8-0-át, és egyből elcsendesítette az ellenfelet, és talán jöttek a többiek, és ők is még hozzárakták azt, amit kellett, és sima győzelem lett a vége, és ez gyakorlatilag a végéig ez eltartott, szóval, hogy náluk pont az mutatta meg a csapat elejét, hogy bárki bármikor oda tud állni, és húzó embere lehet a csapatnak, úgyhogy ebből tudunk például tanulni a férfi párbaj törnél, hogy jó példája a férfi kardnak a teljesítménye az, ami tudja segíteni a többi fegyvernem vagy szakák fejlődését is. És tényleg nagyon-nagyon szépen jól vívtak, és jó volt látni őket mind a kispadon, mind a páston.
1: Női párbajtőr, Muhari Eszter ugye bronzérmes lett, Nagy Blanka 12., Borsodi Emma 13., náluk egyébként ilyen két tusokon múlt, hogy tovább juthassanak, Bükrili 22. lett, és aztán ők csapatban szereztek egy ezüstérmet, ugye a tavalyi bronzérmes olaszokat is verték a lányok, de azért sokszor még az látszik, hogy azért a teher továbbra is egy emberem van, mert azért Muhari Eszter az oroszok ellen a négybe jutásért ő maga nyerte meg ezt a mérkőzést, amikor fordított a 9. asszóban. Szóval, hogy látod a női párbajtőr helyzetét, illetve milyen volt ez az Európa-bajnokság?
0: Többször azért korábban előfordult az, hogy azért ők megilletődtek, és nem tudtak úgy tusokat adni, vagy nem tudták úgy tartani az eredményt, hogy segíteni az Eszter munkáját. Aztán ők is egy kicsit elfogytak, de azért kellett hozzá a csapat többi tagja is, hogy az oroszokat és az olaszokat megverjék. Rendkívül nehéz ellenfelek, és ez az év azért a női párbajtőrben megmutatja azt, hogy hova tudtak fejlődni, mert azért korábban sajnos bármennyire is jó volt a felkészülést, valahogy mindig valami hiányzott ahhoz, hogy bejussanak a legjobb négy közé, világkupákon, meg a legnagyobb versenyeken, bár ugye Bázárban az istérmesek voltak az EB-n, de utána nem sikerült tavaly. Most szerencsére megint sikerült, úgyhogy tök jó. Most már nem sokára lesz új világranglista, szerintem ők most már feljönnek a kvalifikációs helyre, ami szerintem bizalmat adhat nekik, meg tudja mutatni azt, hogy érdemes dolgozni, érdemes még többet dolgozni, és tényleg most már kardgyújtásra kerül az, hogy kijuthassanak az olimpiára, ami azért elég régóta nem sikerült a női párbajtőnek. Nagyon bízom benne, hogy ez még nagyobb lökést ad nekik, és még nagyobb önbizalmat. Úgyhogy tényleg azon jó úton haladnak a lányok, és még őróluk is elmozott egy rendkívül fiatal csapat.
1: És hát utoljára maradt a férfi tör, itt ugye egyéniben Dózsa Dániel 6., lett Mihály Andor 7., Tóth Gergely 13., Szemes Gergő 14., ők pedig csapatban ugye az 5. helyet szerezték meg. Hát itt is azért, ha azt nézzük, Dózsa Daninak ugyan 4-be jutásért voltak azért véleményes csúcsok, szintén ugye a hazai versenyző Rafael Savin ellen. Nem tudom, hogy látod így az egyéni szereplését a srácoknak.
0: Hát Dani nagyon megérdemelte volna, hogy most már végre tényleg legyen egy érme EB-ről, vagy VB-ről. Ugye a 8-as döntőben már többször bejutott EB-n is, meg tavaly a VB-n is. Nagyon sok mindent belerakott az elmúlt években abban, hogy ilyen jó versenyző legyen, és ezt meg is tudja mutatni. És mellette az a Mihály Andor, akiről azért nem nagyon számoltunk, hogy ő esetleg bármilyen eredményt elérhet. Ő bejutott a legjobb 8 közé, és ő is extra teljesítményt nyújtott, és Tóth Gergely, aki 16-ban volt, többszörös világbajnok, Marin is nagyon-nagyon megszorongatta, és 2 tussal kikapott. Szóval ez a srácok, ez valami tényleg szakmai szempontból ezek az eredmények azért az elég erősek, és persze nem érmek, és látjuk azt is, te is tudod nagyon, hogy ők honnan indultak ennek az egésznek 1-2 évvel ezelőtt, hogy gyakorlatilag mindig egy ilyen teljesen alárendelt szerepben voltunk, és nem az, hogy föltörölték velünk a padlót, de azért nem voltunk meghatározó tényezők a férfi törben, világviszonylatban. És most már tényleg az van, hogy megverik a klasszis versenyzőket, és tavaly ugye VB bronz, így 5. hely, és az 5. hely is azért elég erősen fixen hozták, megverték a lengyeleket. Most sajnos azoktól a németektől kaptak ki, akiket a Isztambul egy hónappal ezelőtt a Dózsa Dani nélkül is sikerült megverni. Most sajnos a németek rendkívül jó napot fogtak ki, és róla vívtak. Még egy pici hiányzott, hogy ez összejöjjön az EB-n is a 4 közé kerülés, de szerintem, ha ezt a munkát folytatja meg, ezt a mentalitást, akkor ez jövőre nem lesz gond, és az a kvalifikációval sokkal fontosabb lesz.
1: Nagyon sokat beszéltünk egyébként az ellenfelekről is, például oroszokról. Számodra volt a meglepetés ország ezen az Európa-bajnokságon, mert azért Izrael is nagyon sokszor megszorongatta itt a nagyobb nemzeteket. Számodra volt-e így az ellenfeleknél bármilyen meglepetés, vagy meglepő eredmény?
0: Hát így az oroszok visszatértek, azért az várható volt, hogy előbb-utóbb borítanak nagyon sok mindent, és ezt látjuk is, hogy azért női karba most már dominálnak, ugye a tavalyi VB, meg mostani az EB-n is, ugye egyéniben is, csapatban is, és más fegyvernemben, például a férfi törben is várható volt, hogy ők visszatérnek, akkor azért elég komolyan bele fognak szólni itt a kvalifikációba, úgyhogy nem lesz egyszerű velük mit kezdeni. Más nemzetet nem tudnék nagyon kiemelni. Mindig is volt egy-egy nemzet, aki is fellángolt, és oda tudott érni, de hogy megnézzük az éremtáblázatot, az 1-2-3-as helyen ugye a francia, olasz és a magyar van, most már évek óta ez így beállt. Én azt mondom, hogy mi mindig a top 3-ban vagyunk, a Európában, ami szerintem nagyon jó. Bosszantó, hogy 1-2 éren, mert több is lehetett volna, de szakmai szempontból látva azt, hogy mind a 10 darab 8-as döntőbe kerülés, és a 2 csapatérem, és az egy-egy tuson, hogy most nem nekünk kedvezett, egy kicsit is szerencsésen vagyunk, és akkor ebből a 3 éremből 6 lehetett volna, de én azt mondom, hogy ez a kvalifikáció során fontos lehet mindegyik, és akkor inkább jövőre jöjjön ki ez, és akkor az van, hogy nagyon bízom abban, hogy 3 helyet már 4 csapatunk ki tud jutni a Los Angeles olimpiára.
1: És ha azt nézzük, hogy velünk párhuzamosan azért zajlik egy pánamerikai játékok és egy Ázsia bajnokság, szerinted mennyire lesz erős ez az európai kontinens, mert mondjuk a férfi párbajtört is nézzük, itt azért Kazaksztán nyerte az Ázsia bajnokságot, 2. Japán, 3. Hongkong, amerikai régióban itt az Egyesült Államok lett az első, Venezuela, 2. például női kartban Korea, Japán, Kína felállás, amerikai kontinensen USA, Argentina, Mexikó, férfi kartban ugyanígy, hogyha nézzük, akkor Korea, Japán, Kazaksztán, az ázsiai régióban és az amerikai pedig USA, Kanada, Venezuela, női párbajtőrben szinte hasonló, szóval mennyire lesz ez az európai kontinens erős mondjuk a világbajnokságon, illetve hogyha bővül majd a kör a világbajnokságon, akkor ki az, aki még nagy ellenfél lehet?
0: Hát biztosan a hongkongi versenyen az ázsiaiak meghatározóak lesznek, ahogy már az elmúlt időszakban is meghatározóak, úgy, ahogy USA is, de amellett nem érzek annyira nagy megerősödést Afrikából, inkább Egyiptom, de látva azt, hogy az EB-n is, a világviszonylatban is sok-sok helyen most már elég komolyan veszik a vívást, és eddig így nem olyan potenciális ellenfelek is nehéz ellenfeleké válhatnak, úgyhogy bárki ellen nehézség adódhat, de én nagyon bízom abban, hogy azért az Európa, mint a vívásnak a bölcsője, meg hazája, még mindig azért uralkodóvá tud válni, bár az elmúlt évek időszakában azért a főleg a koreai, de ugye a férfi párbajtőrben a japán csapatok azért az meghatározóak. A francia-olasz kooperációban azon dolgozunk most már egy éve, hogy mi a párbajtőrözőknél újra visszavegyük azokat az első helyeket, meg dominanciát, ami korábban ez megvolt. Ezért vannak a közös edzőtáborok és közös egyeztetések és közös edzések, hogy egymás segítve tudjuk megkönnyíteni a munkánkat is, ott legyünk olimpián, és a világban is teljesen természetesen.
1: Például a VB előtt, ha jól tudom, a törözők mennek Olaszországba edzőtáborozni.
0: Igen, úgy volt, hogy mennek Spanyolországba, de aztán végül lemondták a spanyolok, úgyhogy ők mennek Olaszországba. Ma a többi szakág az most nem megy külföldre, de nekünk tavaly született egy megállapodásunk a franciákkal és az olaszokkal párbajtőrben, hogy egy évben három edzőtábor, mind a három edzőtábor valaki megrendezi, és ott közösen edzünk. Most egyeztettünk ki az Európa bajnokságon, hogy a következő szezonban hogy lesznek ezek az edzőtáborok. Nagy újdonságok nincsenek, nagy titkok nincsenek, de azt látni kell, hogy ahhoz, hogy tényleg toppon maradjunk, és minőségi, ahogy a legelején beszéltünk, hogy minőségi asszokat tudjunk vívni, ahhoz kellenek a külföldiek.
1: Beszéltünk így a magyar válogatotton belül az újoncokról, azért többé-kevésbé meggyőző volt a teljesítményük az Európa-bajnokságon, vagy van-e a fejetekben esetleg változás, egy lehetséges változás a világbajnokságra?
0: A férfi karban várható változás, ott azt lett megbeszélve, hogy Tóth Bertalan kerül be a csapatba, neki is adva egy bizalmat és lehetőséget arra, hogy bizonyítson, hogy a kardba is egy olyan csapat álljon össze, ami komoly kiegészítője lehet a rutinosabb versenyzőknek, úgyhogy ott várható változás, de még ezt meg kell beszélnünk a kollégákkal, de nagy-nagy változások nem lesznek.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
2: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
3: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Ma este megkezdődik a csoportkör utolsó fordulója a labdarúgó VB-n. Napirenden az ügynökakták megnyitása. Fokozódik a hőség. Köszöntöm hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Magyar idő szerint ma este megkezdődik a csoportkör utolsó harmadik fordulója a labdarúgó világbajnokságon. A mérkőzéseket minden csoportban egy időben rendezik. A B csoportban 21 órától Svájc és Kanada, valamint Bosznia-Hercegovina és Katar találkozik egymással. Éjféltől a C csoportban Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitivel csap össze. Az A csoport záró fordulójának két mérkőzése pedig a Csehország Mexikó és a Dél-Afrika Dél-Korea találkozó holnap hajnali 3 órakor kezdődik majd. A BL győztes Burján Gergely után egy újabb magyar válogatott vízilabdázó szerződtetését jelentette be a Juk Dubrovnik együttese. A horvát klub leigazolta a BVSC pólósát, Tátrai Dávidot. Mindkét magyar játékos 1+1 éves szerződést kötött új csapatával. A kétszeres bajnok Francesco Bagnaia a szezon végén távozik a gyorsasági motoros világbajnokság MotoGP kategóriájában szereplő Ducati gyári csapatától. Az olasz istálló ma jelentette be, hogy a 29 éves versenyző 6 idény után elhagyja a csapatot. Bagnaia karrierje során 31 győzelmet aratott az istálló színeiben, 2022-ben és 2023-ban pedig világbajnoki címet is nyert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: A Tiszapárt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A jogszabály tervezetet már a jövő héten megtárgyalják a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett. A 6 előterjesztés között szerepel a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat és a polgármesterek, vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló indítvány is. A MÁV újraindította az IC-kocsik és a hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Túlterheltek a csomagküldő szolgáltatók a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. Holnaptól az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni.
0: Közlekedés.
4: Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt. Aznap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, emiatt M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat az Őrs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között.
0: Időjárás.
4: A jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz, holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél is mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás, éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 15 óra 38 perc van, folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra. Így a hírek és a zene után labdarúgásra megyünk tovább, és most egy új nézőpontból tekintünk a futballra. Ugyanis ami évek óta tendencia, de ezen a világbajnokságon különösen megfigyelhető, hogy a labdarúgó VB és a közösségi média mennyire összeforrt egymással, és mennyire hatnak egymásra. Ez a kölcsönhatás pedig alapjaiban formálja át a futballt, ugyanis ezek a globális tornák egy digitális közösségi élménnyé váltak. Nagyon sok platform pedig globális szupersztárrá emeli a játékosokat, ezáltal növelve piaci értéküket. És ami a nézők számára különösen izgalmas, hogy közvetlen kommunikációt teremtenek a rajongók és a sportolók között. Itt van már velünk a vonalban Szabados Gábor, sportközgazdász. Szia Gábor, szerinted mekkora utat járt be a közösségi média az elmúlt 15-20 évben, és az idei VB-re mekkora hatással van?
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Hát, hogy mekkora utat járt be 15-20 évvel ezelőtt, még nem is nagyon létezett, éppen csak az első lépéseit tette meg. Ugye a legnagyobb, legismertebb közösségi oldalat 2004-ben hozták létre. Tehát abszolút nem, hogy emberöltő, de tényleg egy nagyon közeli, belátható idő az, ami egy rettenetesen rövid idő alatt a közösségi média odáig felfutott, hogy nem egyszerűen csak egy fontos szelete az életünknek, és ebből fakadóan a sportnak, hanem gyakorlatilag akár irányítója és meghatározója tud lenni az eseményeknek, és valóban a világbajnokságra is óriási hatással van, elsősorban azzal, hogy azt, hogy mit látunk, és arról mit gondolunk, azt nagyon nagy mértékben tudja befolyásolni. Ezt ugye korábban a hagyományos médiára is mindig elmondtuk, hogy milyen mértékben tudja ezt befolyásolni, hogy mit látunk és mit gondolunk arról, amit látunk, de a közösségi média esetében ez a hatás sokkal erősebb.
1: És ha alapvetően azt nézzük, magának egy labdarúgó világbajnokságnak mekkora gazdasági jelentősége van manapság, ha azt nézzük, kik a torna legnagyobb nyertesei gazdasági szempontból, ez inkább a FIFA, a szponzorok vagy a rendező országok profitálnak ebből a legtöbbet?
2: Hát a legnagyobb profitáló az természetesen a FIFA, tehát a jogtulajdonos, ők azok, akikhez a bevételek legnagyobb része befolyik, és hát mondhatjuk, hogy szinte minimális költségeik vannak a világbajnoksággal, legalábbis a bevételekhez képest. Csak hogy lássuk azért a számokat, ugye a FIFA mindig 4 éves ciklusokban gondolkodik, hiszen 4 évente van világbajnokság, és az egész ciklusra tervezi a bevételeket, mert azok nem is csak a VB egy hónapja alatt jönnek be, hanem a teljes 4 éves ciklus alatt. Tehát ebben a világbajnoki ciklusban, ebben a 4 éves ciklusban mintegy 13 milliárd dollár a világbajnoksághoz köthető bevétele a FIFA-nak. A korábbiban ez alig több, mint a fele volt, 7 millió dollár körül. Nyilván ez az óriási növekedés köszönhető egyrészt magának a bővítésnek, hogy ugye 32-ről 48 csapatra bővítették a világbajnokság mezőnyét, tehát ez ugye a mérkőzés számot és így a bevételeket és az elérhető piacok számát is növelte. Másrészt látjuk azt, hogy egy csomó mindent máshogy csinál a FIFA, látszik ez például ugye az úgynevezett dinamikus árazáson, amit a jegyek értékesítésében alkalmaznak, aminek éppen ez a célja, hogy maximalizálja a jegybevételeket. Így nyilván jóval drágábbak a jegyek, de ez a másik oldalon azt jelenti, hogy a FIFA-nak nagyobb a bevétele. Illetve nyilván ugye a szponzorok és a televíziós társaságok is másképp vannak kiszolgálva, mint eddig. Gondoljunk csak arra, hogy ugye ezeket a mérkőzéseket egy ivószünetnek nevezett reklámszünettel szakítják meg mindkét félidőben. Ez megint csak a televíziós jogok értékét növeli.
1: Na igen, ezek a plusz ivószünetek mondjuk mennyiben több plusz bevételt hozhatnak akár a konyhára, mert nyilván ez régen nem szerepelt még azért a programban.
2: Nyugodtan mondhatjuk, hogy rengeteget. Készültek erre egyébként egészen konkrét számítások is, és dollármilliókban, de inkább milliárdokban mérhető az, hogy a televíziós társaságok mennyivel több reklámot tudnak értékesíteni. Ezek ráadásul ugye sokkal értékesebb reklámidők, mint a szünetben, vagy a mérkőzés előtt, vagy a mérkőzés után, mert az ivószünet alatt senki nem megy ki a konyhába inni, bármennyire is ez lenne ugye mondjuk a játékosok esetében a célja. Tehát ezek sokkal értékesebb reklámidők. Nyilván ugye főleg azokon a piacokon van ebből jelentős reklámbevétel, ahol ehhez azért jobban hozzá vannak szokva a nézők, például ugye tipikusan az Egyesült Államokban, illetve nyugat-európai piacokon, de egyébként Magyarországon is az M4 Sport közvetítésében is látunk reklámokat, tehát ezért ez minden piacon megjelenik. Nyilván ennek a pozitív része a FIFA számára az volt, hogy magasabb áron tudta értékesíteni a jogokat ezzel a lehetőséggel, és így a televíziós társaságok plusz bevételhez jutnak. Nagyon sokan nem szeretik, bevallom nézőként én sem. Az egyetlen megnyugtató ugye ebben a helyzetben az, hogy például az UEFA már jelezte, hogy a Bajnokok Ligájában vagy a következő Európa-bajnokságon nem terveznek ilyen reklámszüneteket, tehát nem veszik át a FIFA gyakorlatát, és egészen biztosak lehetünk abban is, hogy a nagy európai bajnokságok, tehát akár a Premier League, akár a többi nem fogja ugyanezt a gyakorlatot átvenni. Arra nem esküdnék meg, hogy mondjuk az MLS, tehát ugye az amerikai labdarúgó bajnokság, a Major League Soccer nem fogja ugyanígy állandósítani ezeket a szüneteket.
1: Televíziós közvetítésekről már beszéltél, azt egyébként azt gondolom, hogy jobban lehet talán számszerűsíteni, de mondjuk a közösségi média általi bevételeket, mert azért, ha bárki mondjuk jelen van ezeken a platformokon, ott is azért felfeldob egy-egy videó után, előtt, közben reklámokat mondjuk az adott platform, azt lehet számszerűsíteni, hogy a VB alatt mondjuk ott mekkora bevételre lehet szert tenni?
2: Nyilván ez nagyon nehéz lenne számszerűsíteni már csak azért is, mert ugye rengeteg szereplőről beszélhetünk, tehát túl azon, hogy nyilván maga a FIFA is megjelenik a közösségi médiában különböző tartalmakkal, a szponzorok is megjelennek, a résztvevők közül ugye a csapatok is megjelennek, tehát az ő nemzeti szövetségeik és maguk a játékosok is megjelenhetnek, tehát ugye rengeteg szereplőről beszélünk, közösségi médiának ugye éppen ez az egyik lényege, hogy nem egy központi szolgáltató osztja a tartalmakat, hanem gyakorlatilag bárki, és akkor még arról nem is beszéltünk ugye olyan influencerekről és szurkolókról, akik kint vannak maguk is a mérkőzéseken. Tehát emiatt nehéz lenne ezt így összegszerűsíteni, vagy számszerűsíteni, de ugye, hogy a klasszikus példát mondjak, amiről szerintem azért már a legtöbb hallgató hallott, ugye, hogy a Zöldfoki Szigetek válogatottjának kapusa Bozinja, ugye milyen óriási mértékben növelte meg az Instagram követőinek a számát az első mérkőzés, a Spanyolország elleni mérkőzés után, ugye néhány ezerről, legutóbb, amikor néztem, 15 milliónál tartott, de lehet, hogy azóta már ez lényegesen több. Ez már ugye egy olyan követői mennyiség, amihez nagyon komoly szponzori tartalmat lehet hozzárendelni, tehát itt a nagyon komolyat ezt úgy kell érteni, hogy ez bőven-bőven, hát mondjuk forint 10 millió dollárba, meg ugye ezrek, tízezrek, vagy még magasabb összegek, amiket ő itt ezzel meg tud keresni. Természetesen akkor, és ez ugye egy nagyon fontos jellegzetessége a közösségi médiának, hogyha valós tartalmat is tud rakni mellé, tehát csak az, hogy van 15 millió követőm, és akkor elkezdek reklámokat kirakosgatni, úgy nyilván elpárolognak az emberek, mert akkor nincs mit fogyasztani, de hogyha ő tud, nyilván nem önmaga egyedül, de mondjuk akár a szövetség, akár más helyi tartalomgyártók segítségével jól fogyasztható tartalmat generálni, már pedig azt gondolom, hogy egy ilyen kis ország ennyire népszerű képviselője bőven meg tudja azt tenni, hogy például a saját országáról, saját hazájáról, népéről, kultúrájáról, posztol, és a futball mellett természetesen, ami szintén ugye nyilván egy népszerű tartalom, megoszt olyan dolgokat, amelyek azért így kulturálisan is érdekesek lehetnek. Ezzel abszolút felépíthető egy olyan profil, amit aztán természetesen hirdetésekre is ki lehet használni. Tehát ez egy valóban egy olyan lehetőség, ami megfelelő felhasználással nagyon komoly jövedelmet eredményezhet. Főleg ugye egy olyan játékosnak, aki egyébként vissza akart vonulni a világbajnokság után, nem tudom, hogy ez így marad-e, de akár ez egy új karrier kezdete is lehet. És akkor most egyetlen játékost mondtunk, egyetlen egy példával, akkor most képzeljük ezt el tényleg azok a játékosok, akik már eleve komoly követő számmal rendelkeznek, azok a szövetségek, a labdarúgó szövetségek, akiknek ugye kim van a válogatottja a világbajnokságon, és nyilván rengeteg a követőjük, és így tovább, és így tovább. Tehát ha ezt mind összeadjuk, felszorozzuk, itt tényleg dollármilliárdokról lehet akár szó, ha azt nézzük, hogy gyakorlatilag a közösségi médiában a világbajnokság révén csak az abban érintett, és még egyszer mondom, csak az abban érintett személyek, szervezetek miket tudnak elérni, és milyen bevételeket tudnak keresni. Mert ugye nyilván azt se felejtsük el, hogy nem is kell a világbajnokságon részt venni, tehát itthon Magyarországon egy influencer tud olyan tartalmakat gyártani, amelyek a világbajnoksághoz kapcsolódóak, érdekesek, informatívak lehetnek, és ezzel tudja akár a követőinek a számát, akár szponzori bevételeket elérni. Tehát ez tényleg egy olyan globális üzlet lehet, amihez az sem kell, hogy valaki kapcsolódjon a világbajnoksághoz.
1: Ha már így említett egy Bozinyát, meg ugye a játékosok piaci értékének növekedését, még picit visszatérnék ehhez a témához, mert ez is szintén tényleg nagyon érdekes. Szerinted előfordulhat, hogy egy futballista reklámértéke mondjuk gyorsabban nő a VB alatt, mint akár a sport értéke, vagy a szponzorok mit figyelnek ilyenkor, a pályán nyújtott teljesítményt, vagy akár a követőszámot?
2: Azt természetesen egyértelműen előfordulhat, hogy a média érték az gyorsabban vagy magasabbra nő, mint valakinek a szakmai értéke, szakmai piaci értéke. Ezt azért nagyon sok játékosnál láttuk már. A közösségi média az abszolút egy olyan eszköz, ami ezt a hatást jelentősen erősítheti. Tehát olyan sportolókat felkaphat, akik egyébként tehát a sportszakmai teljesítményükben nem ilyen kiemelkedőek. Most elmítettem Bozinyát, de most visszagondolhatunk arra, hogy például ugye 2 évvel ezelőtt az akkori nagy sporteseményen a párizsi olimpián ugye az a norvég atléta, aki azzal lett igazából híres, hogy az olimpiai faluban folyton muffint evett. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a sport háttérbe szorul, hanem ez azt jelenti, hogy olyan tartalmak is érdekesek lehetnek, ahol a sport azért megjelenik, felsejlik, de nyilván másra is szükség van, hogy a mai médiatérben valaki figyelmet tudjon kapni. Tehát igen, egyértelmű, hogy a média figyelem és a média érték az nagyban elválhat a sportszakmai értéktől. Itt ugye ez azért érdekes, mert nyilván egy klubnak, aki azon gondolkodik, hogy esetleg leigazoljon egy játékost, elsősorban a sportszakmai érték fontos, de számára is fontos az, hogy mondjuk média értékben mit tud hozzátenni ez a játékos a klubnak, a szövetségnek, az országnak a média értékéhez. Nyilván, ha most nagyon egyszerű példát mondok, hogy például ugye Cristiano Ronaldo után Szaúd-Arábiába igazolt, nyilván ott nem csak az Szaúd-Arábiát, meg egyáltalán a szaúdi bajnokságot feltegye a térképre a média értékével. Ugyanakkor azért a klubok még mindig inkább elsősorban a sportszakmai értéket nézik. Tehát a média érték a számukra mindig másodlagos. Nyilván egy szponzor számára ez nem feltétlenül így van. Tehát számukra alapvetően a média figyelem, az elérhető embereknek, követőknek a száma, a minősége a fontos. Tehát ők mondhatják azt, hogy számukra csak a média érték fontos. Amire viszont figyelni kell, hogy egy sportoló akkor tudja ezt a média értéket hitelesen megtartani és a figyelmet fenntartani, ha van mögötte valós tartalom, magyarul van mögötte valós sportteljesítmény. Tehát ugye van nagyon sok olyan influencer tartalomgyártó van, akit igazából nem tudjuk, hogy úgy egyébként mit csinál, vagy miért is lett az aki, de nagyon komoly figyelemre tud szert tenni. Viszont az, hogy úgy átmenni a sportból ilyen tartalomgyártóvá, hogy ne legyen mögötte, tehát a sport teljesítményt teljesen elengedjük, az nagyon nehéz. Ahhoz gyakorlatilag profi média stáb szükséges, és profi média tartalom. Tehát egy sportoló számára, hogyha fenn akarja tartani ezt a figyelmet, arra is figyelnie kell, hogy fennmaradjon a szakmai értéke. És ugye a labdarúgóknál ez különösen azért fontos, mert egy rendkívül kompetitív sportágról beszélünk, tehát ott szinte minden nap bukkannak fel új sztárok. Az, hogyha valakinél nagyon nagy a különbség, az nagyon komolyan visszaüthet. Lásd, ha mondjam akkor példának megint Cristiano Ronaldo-t, akit ugye a portugál válogatott első mérkőzése után mennyit kritizáltak, amiben benne volt ebben a kritikában az, hogy az ő sportszakmai értéke már messze nem akkora, mint a média értéke. Ugyanakkor most ugye a második mérkőzéssel, ahol rúgott 2 gólt, ott azért valamennyire sikerült bizonyítani a visszajönnie. Tehát erre szükség van ahhoz, hogy valaki a hitelességét fent tudja tartani.
1: És az mennyire szerencsés, hogy mondjuk a játékosok egy világbajnokság alatt a közösségi médiával is foglalkoznak, mert azt sokszor lehet hallani, hogy sok edző tiltja is, akár a mobiltelefon használatot, hogy nem szerencsés mondjuk kommenteket olvasni, mert nyilván befolyásolja a játékot és elviszi a fókuszt. Mennyire szerencsés, hogy mondjuk foglalkoznak a közösségi médiával egy világbajnokság alatt a játékosok?
2: Azt azért nyugodtan mondhatjuk, hogy a játékosok többsége nem foglalkozik vele, és az azt gondolom, hogy ez így is van jól, tehát amikor tényleg a szakmára kell fókuszálni és koncentrálni, tehát azok a megjelenések, amelyek itt a világbajnokság alatt előkerülnek, azoknak egy jelentős részéhez a játékosnak nincsen különösebb köze, hanem a saját segítői médiastábja az, aki ezeket elkészíti. És azt gondolom, hogy ez így is van jól, nem véletlen, ahogy említetted is, hogy vannak csapatok, ahol ezt konkrétan tiltják, és éppen azért, hogy a játékosok a mérkőzésekre fókuszáljanak. Ahogy mondtam, ahhoz, hogy ez viszont a média oldalról is működjön, tehát ne az legyen, hogy most egy hónapig valaki egyáltalán nem posztol semmit, ehhez kell egy olyan támogatói csapat, egy média csapat, amelyik tud olyan tartalmakat posztolni a játékos nevében, és természetesen tudtával, jóváhagyásával, ami fent tudja tartani ezt a figyelmet és ezt a tartalmat. Nyilván ez, ahogy mondtam, akkor működik jól, ha van egy ilyen csapat. Ez is megmutatja azt, hogy ma már egy sportolónak a munkája, ez mennyire komplex, és mennyire egy csapat van mögötte. Én most egy kicsit más sportágra kalandozva, a teniszversenyeken szeretem azt nagyon, amikor ugye a végén valaki megnyeri mondjuk valamelyik Grand Slam tornát, és a köszönő beszédben mindig a saját csapatukat emelik ki, és akkor látjuk, hogy ott van 4-5 ember ott ül valahol az egyik díszpáholyban. Tehát egyedül ez nem megy, és nem csak egy egyéni sportolónak, hanem egy csapatsportolónak is a saját munkája az egyedül nem megy, mert kellenek hozzá olyan segítők, akik nyilván a szakmai részben, a fizikai felkészülésben, jogi, gazdasági, menedzsment oldalról és média oldalról is tudják őt segíteni.
1: Nyilván igen, sokan ezeknek a tartalmaknak az előállításához is egy komplett csapatot alkalmaznak, ami nekem még nagyon érdekes, hogy ugye manapság új tartalomformátumok is teret nyertek, mert láttam egy videót arról is, hogy a mostani, mondjuk a Z-generáció, az már nem néz végig teljes hosszában futballmérkőzéseket, ráadásul ugye most már 48 csapatos tornáról beszélünk, tehát tényleg számtalan mérkőzést kellene végignézni, ugye az egész VB-t, hogy aki végig akarja követni. Tehát most már csak ilyen rövid 30 másodperces videókban néznek összefoglalókat, és arról is volt szó, hogy lehet, hogy mondjuk a futballmérkőzéseknek a hosszát is rövidítik, mert ugye manapság már a mai fiatalok nem néznek, vagy nem tudnak ennyi percet egy helyben ülni. Hogy látod, mondjuk ez mennyireben befolyásolhatja majd akár a sportot, akár a futballt, ezek a tartalomformátumok mennyiben változnak, mennyiben fognak változni még a jövőben?
2: Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy óriási kihívás, ami a különböző sportágok, szinte minden sportág előtt áll, mert valóban, amit elmondtál, az mind igaz. Tehát a mai médiában, elsősorban a közösségi médiában a rövid, pörgős, gyors tartalmak azok, amelyek a legnagyobb nézettséget, figyelmet tudják generálni. Nem véletlen, hogy amikor ugye a TikTok bevezette a saját 30-60 másodperces videó formátumát, ez azonnal olyan népszerű lett, hogy szinte minden más közösségi média oldal valamilyen hasonló formátumot szerkesztett kifejezetten erre a megoldásra, mert ők is érezték, hogy ezt át kell venni, mert ez az új trend, és valóban ez nagyban meghatározza azt, hogy mit fogyasztanak a mai fiatalok, és ugye azért kell a fiatalokat megemlíteni, mert nyilván az idősebbek, akik már 10-20 éve néznek mondjuk labdarúgást, vagy most csak maradjunk a futballnál, akik már 10-20 éve néznek futballt, azoknak már kevésbé fognak megváltozni a preferenciái, de ők előbb-utóbb már nem fogják nézni, már csak életkorból fakadóan sem, tehát akkor természetesen a fiatalabb generációkat is meg kell nyerni ahhoz, hogy fenntartsák az egész iparágnak a versenyképességét, már pedig, ha nekik mások a médiafogyasztási szokásaik, akkor afelé kell fordulni, ami működőképes lehet. Ahogy mondtam, ez egy óriási kihívás, főleg ugye a labdarúgásnál, ahol 2x45 perc a játékidő, tehát valóban ezt sokkal nehezebb átalakítani, mondjuk így idézőjelben TikTok formátumra. Én azt gondolom, hogy azért az nem valószínű, hogy olyan mélyen megváltoznának a sport működési elvei, szabályai, hogy mondjuk nagyon drasztikusan lerövidélne például a mérkőzés idő. Természetesen teszem hozzá, lehet, hogy tévedek, hiszen nagyon sok sportággal láttunk már komoly változásokat, tehát abban, hogy hogyan vannak a szabályok, hogyan van a pontozás, mennyi ideig tart egy mérkőzés, stb. Nagyon sok sportág a média, elsősorban a televízió igényeinek hajtott már végre komoly változásokat. A labdarúgást szerintem van még mindig olyan népszerű, hogy erre ne legyen szüksége. Azt kell megtalálni, hogy a jelenlegi labdarúgás milyen olyan tartalmakat tud gyártani, amelyek alkalmazkodni tudnak az új médiafogyasztási szokásokhoz. És valóban ebből a szempontból egyébként annyiból szerencsés a futball, hogy egy 2x45 perces mérkőzésnek is vannak olyan kiemelkedő pontjai, jellemzően gólok, kimaradt nagy helyzetek, stb., amelyeket azért nagyon jól bele lehet illeszteni egy ilyen összefoglalóba. Gondoljunk bele, hogy vannak olyan sportágok, amikből nagyon nehéz összefoglalót készíteni, mert mi az, amit beleraksz, mert viszonylag folyamatosan ugyanaz zajlik. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy a futball még bár a 2x45 perc az nem egy szerencsés idő ebből a szempontból, de vannak ilyen kiemelkedő pontok, amik fontosak lehetnek. Ezt kell megtalálni, hogy hogyan lehet ezekhez a tartalom előállítási megoldásokhoz igazodni.
1: Hát minden esetre a sport és a médiavilág nagyon érdekes irányba halad. Szabados Gábornak köszönöm szépen, hogy velünk volt és ezt átbeszélhettük. A hazafutás hamarosan folytatódik a Nemzeti Sportkörrel.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 2 percen folytatódik a hazafutás a Nemzeti Sportkörrel, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és itt vannak vármelem szemben vendégeink, Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport futballszakírója, Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa, és Pilar István, az MTI Sport szerkesztője. Sziasztok! Mi mással is kezdhetnénk, mint a labdarúgó világbajnoksággal, ugyanis...
3: Jaj! Meglepte, hogy ilyen tép.
2: Megleptelek?
3: Na, tehát akkor... Sziasztok!
2: Beszélünk majd természetesen másról is, de hát most kezdjünk a labdarúgó világbajnoksággal. Hát zajlanak a mérkőzések, nem tudom, mennyire tudtok hajnalban fennmaradni az összes mérkőzést megnézni, vagy azoknak inkább az összefoglalóját látjátok?
3: A Jordán meccset kihagytam, illetve volt a vihar szünetes, az is érintett. Begapcsolva maradt az ágy mellett a laptop, és akkor első fél idő vége, jó, néhány óra múlva még mindig megy a meccs. Mennyit aludtam? Pedig úgy éreztem, hogy jól vagyok. És akkor még mindig ment a meccs. Tehát így megvannak az éjszakai meccsek is. Nekem, akiről mondjuk tudva levő, hogy ugye a tengeren túli sportokat nagyon szeretem, nem rossz egyébként ez.
2: Te már edzett vagy a
3: hajnalban. Igen, de azért a pihenni is kéne. De úgy gondolom, hogy ez az időeltolódás, ez nem olyan rossz egyébként. De mérlegelni kell a meccsek és meccsek között. Én már várok mondjuk egy argentin-portugál negyed döntőt. Kicsit előre szaladtam, az lesz a századik meccs.
2: Többiek mennyire mérlegeltetek a mérkőzések között? Ebbe a vihar, Gábor mondtad,
4: vihar ugye... szünetesben beleszaladtam én is ebbe a francia meccsbe. Semmit ott bóbiskoltam, mit tudtam csinálni. De most komolyra fordítva, én jobb, amíg én 1990-ben kezdtem a hivatásszerűen a sportoság, ezt csak azért mondom el, mert addig nagyon jók voltak a világbajnokságok. Tehát addig minden meccset megnéztem, amit adtak, mert egyébként hobbiszerűen kezeltem a sportot. Most azért nem tudom, mert be kell jönnöm, ez nem panasz, ez fontos. Inkább csak az, hogy miért nem tudom beéleszteni a napomba az éjszakai meccseket, mert olvasószerkesztő is vagyok az újságnál, még csinálgatok egy-két dolgot még, cikket is írok.
5: Tehát magyarul
4: nem tudok, tehát gyakorlatilag nincs annyi időm. Tehát nem aludnom kell valamikor, na őszinte leszek. Tehát ez nem az a szituáció, amit most mondok, hogy gyerekként, hogy 1970-ben volt az a csodálatos Olaszország, NSZK-m, egy hosszabbítás is megnéztem, és azóta emlékszem rá, 4-3-as meccset, ezzel mentek a döntőbe, de azok akkor ritkaság számba mentek, most meg nyomják az éjjel közepén a meccseket, és megmondom őszintén, erre nem feltétlenül jó ez
3: egy időben kibővített mező.
4: Hát igen.
5: Ha belegondolsz, azért még a most is nagyon fiatal vagy, de amikor még gyerek voltál, ennél is fiatalabb, meg még én is. Igen, ahogy a 30 évvel és 40 kilóval ezelőtt, ahogy szoktuk mondani, akkor még az európai szempontokat figyelembe véve alakították az időpontokat, még a

0: Abban igaza van a drága barátaimnak, hogy ennek a világbajnokságnak és a modern sportnak a regeneráció, a megfelelő táplálkozás és a megfelelő alvás kulcsfontosságú, de ugye ezt általában a játékosokkal kapcsolatban emlegetjük, de kiderül ez ránk is.
1: Így van.
0: És ráadásul, hogyha van olyan alkalom, ez szégyellem be valami a drága hallgatóknak, hogy nagyon kedves kisasszonya volt lehetőség egy 2-3 napot Balaton szemesen barátoknál, és olyan jó volt a társaság, és kellemesek voltak az ételek, medencébe alig bírtak engem horgászállóval kipecázni, hogy igazából én nagyon súlyosan lemaradtam ott, és 2-3 nap elég, annyi meccs elmegy.
1: Olyan hátrányba kell.
0: Olyan hátrányba, és próbál magam utolérni, és de most már újra felpörögtem. Most ezt nem akarom mondani a szerkesztőségi létben, mert ez tényleg csak vicc, nehogy komolyan vegyék a drága hallgatók. Vagyunk, ha mondja a szerkesztő, hogy figyelj, írjál légy szíves a Kolumbia, Kongo, akkor a tiéd, mert minden meccsről írunk. És akkor én megkérdezem, hogy ez most beharangozó tudósítás, vagy visszapillantó. Tehát ez a meccs már volt, vagy van, vagy lesz. Tehát, hogy egy kicsit...
2: Már megy, kezdőket kérdezik.
0: Vagy igen. Úgyhogy igen, ezzel a hajnali meccsekkel egyszerűen az emberek olyan, hogyha ezt abszolút figyelemmel követi, akkor napközben teljesen használhatatlan is. Hogyha tényleg napközben dolgozni kell, akkor tényleg az van, hogy egyszerűen ott a bő összefoglalók, utána olvasni, kapsz egy képet most már statisztikai adatokból, persze lehet látni, de nyilván igazán akkor tudsz komplex véleményt alkotni, hogyha látod az egész mérkőzést, de ennyi mérkőzést így, ilyen formában, akkor se lehetne, ha meccsek délbe kezdődnének, és este 10-kor kezdődne az utolsó, akkor se tudnád végignézni az összeset.
2: Mert fiam, már 2 hete megy a VB2.
1: Befogadhatatlan.
0: És olyan, igen, a mennyiség az befogadhatatlan. De ugyanakkor pedig egy fél másodpercben hadd kritizáljam azt a korábbi szakértőt, aki ennél az asztalnál azt mondta, hogy ez túl sok csapat, és azért a minőség, meg olyan csapatok jutnak ki. Ez ugye én voltam, hogy nagyon nem volt igazam, és nagyon jók a meccsek, és tele vannak a stadionok, gyönyörűek a NFL stadionok, hát az imád, hát én nézem mindig a Los Angeles-i közvetítést, az eredményező tábla ott a pálya fölött, a körbe, meg a Dallas-i stadion. Fényképpen igen, és Los Angeles-ben igen, akkor még nem volt a stadion, úgyhogy az Atlanta, Houston, gyönyörűek a stadionok, és tele van, és egyszerűen 15 ezer gánai ott ül, hát érted, mert az, hogy
2: ki van otthon?
0: Olasz bevándor, olasz negyedek, minden városban megtöltötték a stadiont, az oké.
2: De én a Vancouveri képeket nézem, most lesz egy Kanada meccs, egészen döbbenetesen lehet meg.
0: Nagyon,
2: tehát
0: nagyon
2: amikor Kanada hokiból születtek, a fenét, minden evők a minőségre. Minden
0: így, hogy jó a csapatuk, érdekli
2: őket. Hatos hintenek.
0: És nézd meg, ha egyébként jó a csapatuk, én még emlékszem, 86-ban egy csoportban voltunk, és azt mondta a kanadai szövetségi kapitány, miután kikaptunk 6-0 a szovjetektől. Annyi esünk van a magyarok ellen fociba, mint nekik lenne ellenünk jégkoromban. Igen. És akkor még nagyobb, akkor mi C-csoportban voltunk, ez Pisti tudja, hogy mit jelent, meg néhány idősebb hallgató. Szóval
2: és azóta nagyon van újra NB1-es gól a VB-n. A 86-ban még jó, a döme, a déltári
0: figyelj, és Kanada egyébként Katarban is már jó volt. Ja, hát persze, jó, a de most azért Döme és Bembuali között azért látok különbséget, de jó, persze, oké, örültünk neki, nagyon jó volt látni, meg jó volt látni az örömét, meg hogy csereként beállva milyen fontos gólt fejelt, úgyhogy...
2: De mindenki nyávogott, hogy sok a csapat, drága a jegyár, ehhez képest 90% fölötti telítettséggel mennek a stadionok, a meccsek voltak üres járatok.
0: De megnézed, inkább a nagyobbak okoznak, inkább csalódást.
2: Lehet, az utolsó hetekre pörgetik föl magukat.
0: Az is lehet. De kell, Új-Zéland tetszett, Marokko, ja. Nagyon jó, Üzbegisztánnak voltak, tök ki. Jó. Az a fegyelem, ez minden, nagyon olyat, aki nagyon durván kilogna lefelé, nekem Dél-Afrika volt nagyon nagy csalódás, főleg az első meccsen, meg Katar,
2: két rendező az elmúlt időszakból.
0: Katar azért az...
2: Ma megnézzük, Bosnyák.
1: Egyébként a stadionokról annyit, hogy tehát ezek nagyon jó viskók, hogy de már ilyen volt 94-ben az Egyesült Államokban, szóval ebben nincs változás.

0: És egyébként az embereket.
1: Nem, bocsánat. Nagy, felújították őket.
0: Jó, persze, hogy felújították, világos, de
1: figyelj, nem az semmi. Van egy 60 méter szer 30 méteres kivetítő. Ezt még egyszer mondom, 60 méter széles,
2: oldalról,
1: embertelen, de ez a mellékhelységbe
3: kimész, és ott tudod nézni. Meg a pelenkázó helységbe. Külön van olyan baby room, ahol lehet tisztába tenni a gyerekeket.
1: És ott
3: a fejed fölött tudod nézni addig a meccset. Nem viccelek. Nem tettem ott tisztába a gyereket, de láttam. Kész.
1: Közönség kiszolgálásban nagyon jók.
3: Nálunk megőrülök például. Van egy-két vidéki vagy stadion, vagy aréna, közlekedés. Van, amikor a parkolóban annyit kiállok, mint amire Pestig fel a parkolóban.
1: Miből? A Puskás aréna, nem csak grupa, bocsánat, grupa majd aréna, ezt a kettőt vidéki tudom mondani, no parkoló.
3: Na, és itt olyan, hogy sávok, és elektronikusan állítják, hogy amikor meccskezdő van, mondjuk 8 sáv megy befele, és csak 1-2 ki, és a fordítva, amikor meccs után megfordítva, és állítják a sávokat, vagy a terelőgépe, olyan profi.
1: Nem, mint hogy parkolók kint van, igen, ki Amerikában, azt mondom.
3: Arra gondolom.
1: Ja, azért mondom, hogy Magyarországon.
3: És
1: lesz...
3: itthon meg, tudod gondolkozni, hogy kimész egy meccsre, most a mexikóiaknál volt az, hogy meccs előtt 5-6 órával induljál. Mondták ezt a mexikói mexikóvárs. Mi van? Most én a meccsre vagyok kíváncsi, nem az, hogy egész napos program. Úgyhogy döglődök a tömegbe. Az USA része, meg a Kanada része hibátlan.
1: Na, a Mexikó is, a Borsos László kollégánk Mexikóból írt, hogy és még korábban indulj el, hogyha a fanzomba, mert stadionban is nehéz bejutni, de a fanzomba még többen vannak, és még nehezebb a bejutás. Úgyhogy őrület van, és ez jó azért fájdító, hogy mi nem vagyunk benne, és mi nem
3: mi lenne,
1: nálunk is ez
3: mi
1: lenne. Nálunk is
3: de
1: ez lenne.
3: De szerkesztőség, milyen élet lenne itt meg, rádióban?
1: Figyelj, játszanánk hajnali háromkor egy meccset, akárkivel. Há. A Városligeti Műjék tele lenne, tele lenne.
2: Igen, egyébként bármilyen meccset nézek, mindig az jut eszembe, hogy akkor a magyar válogatott mondjuk ebben a mezőnyben meddig juthatna, hova juthatna, hogy játszana, mert itt is az egyébként a kis csapatok sokszor okoztak meglepetést, meg jól játszanak.
0: Nekem a szívem hasonló, levettem ezt a őszint, megpróbálok kemény lenni. Én levettem ezt a kérdést, hogy mi lenne, ha ott lennénk. Szóval ez, tehát próbálom ezt nem is magamba be.
1: Nem is lehet ezt megjósolni szerintem. Mert lehet, hogy a Új-Zélanda vagy Üzbegisztánnal nagyon-nagyon bajba lennénk. De lehet, hogy szoros meccset játszanak ugyanúgy portugálokkal, ahogy szoktunk, vagy megvernénk a németeket.
3: De most ilyen időben...
0: Azt azért nem biztos.
3: Mi is hazafele, éjfélkor, hajnal kettőkor, még mindig 20-30 fokok vannak itt a belvárosban. Hát milyen embertömeg lenne, hogyha akkor lennének a magyar meccsek hajnal egykor például. Olyan tömeg lenne reggel 4-kor is, és tök ilyen 30 fokba.
0: Mint az Ebi alatt volt, amikor a meccs után kimentek az emberek az utcára, fölmásztak a villamos megálló tetejére.
3: Volt, nem hajnal 3-kor
0: voltam. Jó, de
3: hát
0: most nem másznak föl, most megnézik a meccset éjjel. Úgy, mint ez aztán lesz, utána másznak
1: föl. Van egy videó, amikor a Fiola Attila gólt rúg a franciáknak, hogy ott a Városliget ugye full tele van magyar szurkolók, akik ugye nem fértek be a Puskásba, és hogy ott mi van a gólnál, az ember tényleg kirázza a hideg, úgyhogy ezért játékosoknak is rossz, hogy ezt nem élhetik meg, és de úgy vagyok vele, hogy legalább az írek nincsenek ott. Igen, az még rosszabb lenne, mert az olaszoknak nézni a bosnyákokat, az nagyon rossz lehet szerintem.
2: Hát igen, van még rajtunk kívül más nemzet is, például az olaszok, akik ugyanígy nézik ezt a világbajnokságot, ahogy mi. De Soma itt emlegette már az Üzbegisztánt, hogy azért játszott jó mérkőzést, hát tegnap azért Portugália rúgott nekik 5 gólt, Cristiano Ronaldo duplázott, nagyon várta már mindenki a gólokat tőle is, de hogy látjátok ezt a portugál csapatot, illetve az eddigi szereplésüket, mert kaptak hideget, meleget?
0: Én a portugálokat függetlenül az első fordulóbeli játéktől egy nagyon jó csapatnak tartom. Tehát tudom, itt mindig elmondjuk, hogy nem az elején kell jó játszani, majd a végén, de szerintem ez a portugál csapat, ez nagyon erős. A másik, hogy ugye megérkezett Ronaldo is a világbajnokságra, abba az értelemben, hogy Harry Kane és a Lionel Messi után ő is ugye egy meccsen több gólt lőtt. Én ezt figyeltem, ugye Ronaldóról már mindent el lehet tudni, szerintem a hallgatók többet is tudnak, mint mi újságírók, de egy dolgot nem lehet a Ronaldóról rejönni, hogy világbajnok, és azért jött ide. És látszik egyébként a viselkedésén, sok dobása nem lesz, bár egyébként a fizikumát látva én azt mondom, mi van most, 26-28-as EB-n ott lesz, ha így néz ki, az egy nagy kérdés. És ez egy fontos dolog, hogy be lehet ebbe a csapatba. Tehát ugye ezen vitatkoznak, odavaló, nem odavaló. Én azt gondolom, hogy amíg, jó, mondjuk Üzbegisztán az mondjuk nem Franciaország, de amíg gólképes, addig odavaló, a többit meg oldja meg a szövetség kapitánya az öltözön belüli dolgokat. Ugye nyilván itt vannak már, ugye nőnének fel azért új sztárok is, ugye viselkedésük, én a Vitinyát egy nagyon jó futballistának tartom, de hogy mondjam, a magatart, ezt sokkal, tehát legalább olyan szerény, mint amilyen jó futballista, nem biztos, hogy, tehát nem tudni, hogy mennyire telepszik rá például egy Cristiano Ronaldo játékban, vagy az öltözőben, tehát ezzel a dologgal vigyázni kell. Persze a szövetségkapitány azt mondja, hogy játszon, világos, mert amíg gólt le, addig játszik. Azt látom a Ronaldon, hogy kicsit, ami nekem nem tetszik, hogy mint a kicsivel több színészkedés lenne, mint ami eddig volt, bár eddig se volt kevés. Tehát pozőrködöm egy kicsit, ha már ott vagyok.
2: Igen, mert egyébként sokan ezt a portugál válogatottat a legjobb négybe várják, vagy várták a VB előtt.
0: Ez szerintem ezzel ugyanúgy van rá esély, mint ahogy... tehát én ezt abszolút...
3: mondjuk mennyi minden... négybe?
1: Ne, lehet.
2: Négyben.
1: Hát figyelj, függ nagyon sok minden az ágaktól. Igen. Ez a 8-3. Úgy nagyon fura lesz majd.
3: Akit 8-ba várnak, az több, mint 8 csapat.
1: Hát persze. Jó, de figyelj, nem lenne meglepő, ha ott lennének. Mert vannak olyan jók. Én tegnap az első gól után azt láttam, hogy imádják, nagyon örülnek neki, mindenki örül, és hogyha egyszerűen nem lenne olyan közösségi ember, akkor nem ezek lennének a reakciók, akár hogy hívják meg, akkor elegük lenne belőle, de én nem ezt látom, én abszolút nem ezt látom, és ez a két szabadrugás variáció, kombinált, amit megcsináltak, az elképesztő volt.
3: Ott féltem, hogy nagyon megsérül az egyik.
0: Nem? Az nem, elsőnél, nem?
3: Igen.
1: Ott én is. Ott
3: nem, én azt hiszem, hogy a sípcsontból.
1: A második, hogy eltöbb találok.
0: Amikor kijött a kap, a földön maradt.
1: A második.
0: Én azt hittem, hogy ott lerül, szétrúgta.
1: Viszont, bocsánat, nem voltam felkészülve, beszéltek, ezt most el, mert ezt rögzítettem.
3: Félő műsor varázsa.
2: Tudom. Műsor varázsa, igen.
1: Következő volt tegnap, nem tudom, figyeltétek, 13 perc, 32 másodpercnél szabálytalanság.
3: Igen,
1: 13 perc, 32. Mikor rúgták el a szabadrugást?
0: 18 körül, nem?
1: 16-24, 8 másodperc, ilyen 3 perc. Tehát nem kell a hidrációs szünet miatt tiltakozni, mert 3 percet áll a játék egy nyomvat szabadrugás miatt, mert az ökör játékvezető, minden egyes sorfalban állónak elmondja, hogy hogy kell állni, a sorfal mellett álló portugáloknak elmondja, hogy szabály szerint, hogy fújja a habot minden irányba, teljesen feleslegesen, de az óriási trükk, hogy C, terpeszállás, nagy levegő, befúj,
0: igen,
1: és nem úgy rúgja el. Óriási trükk volt, és gól, persze. Óriási, és ugye valamelyik, nem is tudom melyik lap, holnapi Nemzeti Sportban olvashatok el, hogy ugye CR7, ugye ez a világmárka, és hogy ugye 6. VB-n gólt szerzett, úgyhogy az volt a címlapon CR6.
0: De még valamit, tehát ugye, mert úr azt mondták, mert elolvastam itt portugál véleményeket, ugye, hogy hát nem védekezik már annyit, azért itt egy dolgot azért tisztázzunk, a már szót úgy nem nagyon értem, mert igazán sose védekezett, és nem is kellett neki. Néha a Manchester Unitedben megfordult, és akkor, aki elé került, azt úgy visszakövette, mert jó sebessége van, az tény.
1: Lyon se védekezik, mit? Lyon se védekezik.
0: Persze, tehát ezek meg ilyen kamudumák, mert ezek kívülről vannak mesterségesen felhergelve. Tehát senki nem szólott, tehát a Zsóha Neves nem szólott, hogy te öreg, hát miért nem védekezel. Ez szerintem ez egy elképzelhetetlen, tehát ez egy ilyen mesterséges.
3: Amíg nála van a labda, vagy a saját csapatánál, addig a védekezési kicsit háttérbe szorult. Tehát sokkal jobb, hogyha náluk van. És amit itt a Somogy szóba hozott, hogy hány ember figyel rá? Tehát az, hogy leköt még így is. Tehát odaáll, letüdőzi a szabadrugást, vagy ott besétál.
1: Letüdőzi.
3: És akkor három embert is vígan kikapcsol addig is. Tehát...
1: Jó, szakmailag ez egy nehéz kérdés, de igen.
3: Én inkább nálam gondolom, legyen, mint az ellenfélnél, én mindig úgy vagyok vele.
1: Én nem érzem ezt a színészkedést egyébként annyira, mint a Gábor. Most az, hogy értett egy ilyen 20 éve, már 2004-es ebben játszott.
0: Jó, persze, ilyen
1: figyelj
0: volt mindig.
1: Meg, eleve. Tehát, hogy ezt...
3: És bírja.
1: Tehát, figyelj, nem mondod a számokat, és már igazából válvonogatás. 230 válogatott meccs, 145 gól. Tehát ez az nem a 145, hanem a 45 válogatottság. Gál is sírsz, ő 145, és az nem a válogatottság, hanem a gól a válogatottságban. Hát ez embertelen. 2004-es EB-n már játszott, és már akkor
3: fizikummal 40 fölött.
1: és imádják, imádják, és ez mindenkire, Leóra is vonatkozik, meg rá is. Az egész életük az ő rivalizálásukról szólt, de ők ezt imádják, ne Luka Modric. Maguknak akarnak megfelelni, és nem azért, mert rátelepszenek, szerintem nem azért, hanem elég jók még mindig, elég alázatosak, és akarják, és csinálják. Azt, hogy nem világbajnok, én ezt soha nem fogom neki mondani, és Lionelre sem mondtam 22 előtt, mert erről nem tehetnek. Ez
3: egy apró,
1: most... annyi világbajnokot mondok neked, 86-ból olyan középszerű játékosok, kizárólag azért voltak világbajnokok, mert Diego ott volt a csapatukban, és megnyerte nekik. Tehát ez nagyon összetett, hogy most meg tudsz nyerni, 8, ez 8 meccs, nagyon hosszú lesz, Leónak is sok lesz. Én ezeket már vinném le a 65. percben, hogyha hosszú távra tervezek.
3: Vagy ők döntsék el.
1: De hogy is, hát most azt mondja az edző. Gyere, tudom,
3: most heti egy meccs, az első három fordulóban heti egy meccs.
1: Oké, okay, de nem egy, de kell az energia. Olvasd a Totti könyvet, hogy a 16 között miért nem játszott? Mert fél évig sérült volt, és azt mondta a Lippi, hosszú VB-re készülünk. Arra készülünk, hogy még lesz meccs, amikor majd frissnek kell lenned.
0: Ha összehasonlítjuk ezeket a játékosokat most csak a gól teljesítmény alapján, a Kent, a Messit és a Ronaldót, tehát ugye tudjuk, hogy Ronaldónak van a legnagyobb egója. De én azért mondom, de hát ez sokszor nem jó, de én azt gondolom, hogy ugye ez a hiúság. Szóval ennél nagyobb motiváció nincs, mint ennek a Palinak a hiúsága. De ez nem, ő nem úgy hiú, hogy mondja, hogy marha. Tehát nem ahogy kinéz, hanem tesz is ezért. Tehát látszik, hogy hiú vagyok, de teszek is ezért, hogy úgy nézek ki. Tehát ezért mondtam, hogy a 28-as ebbén is ott lehet akár a fizikuma alapján.
3: Ugye, baromi nehéz hiúnak lenne, hogy közben sörhassa lenne, miközben azt akarja, hogy neki legyen a legjobb kockás hassa még mindig.
0: Persze.
3: Viszont napjönta meg több ezer felülés kell csinálni. Na de hát ez 200 valahány
0: válogatottság után mellett, hát álljon már
3: meg az ember. Gyerekem neve ott a cipőjén, meg, tehát azért az elébb dolgokban is azért ott van. Most azt, kikísértem egy tanítványomat a déli pályaudvarhoz, és két gyerek ült a padon, várva a vonatot. Az egyiken egy Szoboszlai, a másikon egy Ronaldo mezót. Tehát nálunk ez a két brand most.
1: De jó, hogy
3: Messit
1: jó,
3: nem
1: hogy
3: találtam
1: jó,
3: őt, hogy elment.
1: De az is van, de jó, hogy van, mert Dominik is. Hála ja, Istennek.
3: Ne, pont ezért hoztam szóba. Tehát a célt is még nagyon itt van, ilyen korban, és példakép, azt kell, hogy mondjam, tehát lehet, hogy itt vitatkozik a világ, hogy most Messi vagy Ronaldo, mi nem lehet ketten ülni a trónon. Persze. És más azért egy argentin válogatott, meg egy portugál, mert közel vannak egymáshoz, de az, hogy ilyen motivációval játszik még mindig, és kritikusok térted első meccs után megkóstolgatták, lepereg.
1: Tehát, sőt, motiválja.
3: Sőt szinte még
1: többet. Szerintem a Leo gólja is.
3: Argentin válogatott gólkülönbség 5-0. Egy gól szerzőjük van. Mindezet.
0: Áldjuk
3: a ma 39.
2: születésnapos, igen,
3: most ma 39 éves. Isten éltesse innen is.
0: Egyébként áldjuk ezt a korszakot, hogy ők együtt vannak a Ronaldo és a Messi, mert ez egy óriási, mind a kettőnk egy óriási motiváció, de legjobban mi járunk, már mint akik nézők vagyunk, tehát nagyon leegyszerűsítve, mert hogy ugye nem látszik ám rosszul az Mbappé. Se, de most, azt hiszem most mondtam
3: Halland
0: ki először.
3: Halland is jó volt.
0: Igen, de most mondjuk ki először a mellettük a jó játékosoknak a nevét, mondjuk ként mondtuk, mert ugye mondjuk tegnap alapján nem kéne, de most ezt poénból mondom, de ugye a Holland, illetve az Mbappé, hát ugye ők is
3: rugdosság.
0: Erről van szó, és mégis azt mondom, hogy Messi és Ronaldo.
2: Jó, de hát ki más sargalhat téged is jobb teljesítményre, hanem egy olyan ellenfél, akit nyilván túl akar szárnyolni.
3: Negyed döntőbe ott találkozhatnak. Lehet egy ilyen meccs.
1: Ne, én azt gondolom, hogy itt a saját motiváció a lényeg. És én emlékszem, hogy 2016-ban, amikor mi játszottunk a portugálokkal, volt ez a 3-3-as meccs, hogy a Gyugyinak a két megpattanó szabadrugása bement, és akkor ugye emlékszünk talán, hogy mutatták, hogy hisztizett, és akkor tánc meg, és nevettünk rajta, és én akkor is ezt mondtam, emlékszem ott az M4 stúdióban, hogy én nem nevetek rajta, én azt látom, hogy ez az ember 2016-ban már akkor ugye 12 éve játszott az EB-n, hogy még mindig motivált. Ez az ember meg akarja nyerni az EB-t. Azért jött, mert már mindent megnyert, és annyi pénz van, hogy fél Magyarországot megvehetni, ha akarná. Ő motiválja, bosszantja, hogy gól, ilyen hülye gólt kapnak, ami mi örültünk neki. Mi volt? Megnyerték az EB-t. És
3: most 10 év után
1: megnézed, nézd meg azt a csapatot, hogy abból a magyar csapatból, akik akkor ott voltak a pályán, vagy azon az EB-n, akik a Szalai Ádámtól elkezdve
0: az a Király Gabi, az Elekákos,
1: a Juhászra, a Gyugyi játszik még kb. A német Krisztián bajta. Ő, aki egyébként idősebb mindegyiküknél, akiket sorol, kivédítel Király.
0: Megserezzen.
1: Ő még mindig ott van.
3: És nem kiegészít, hanem ilyen percekre, vagy dísz meghívót kapott.
1: Ő nem nézi a másokat. Egy dolog érdekli, saját maga motivációja, saját magát akarja legyőzni, és a saját rekordjait akarja újra. Szerintem ők is úgy vannak vele, hogy nagyon elismerik a másikat, ebben biztos vagyok, és kivételesen szerencsések vagyunk, hogy szerintem az egyetemes labdarúgás tényleg lemondhatjuk a Puskást, a Pelét, mindenkit idehozhatunk, ez a két ember a leges legfőső polcon van.
0: Én az egyidejűséget tartom nagyon fontosnak, mert
1: ugye lehet szerencsések itt, vagyunk, hogy őket láthattuk.
0: Lehet itt Puskás disztefánózni, meg lehet mondani, hogy ott volt kinn a Pelé, de a Pelé nem jött át Európába játszani, és teljesen más volt akkor.
1: Nem is láttuk, telekommunikáció,
0: nem látom, fogalmunk nem volt, hogy mi történik a Santosban, meg a Botafogóba. Szerettük volna tudni, egyébként kevesebb meccs volt, úgyhogy lehet, hogy jobb lett volna, és berögződik fényképileg. Na mindegy. Tehát, de ez mégis egy egészen kivételes dolog. Mondom, itt lehet, tehát egy csapatban ugye Puskás Di Stefano évekig, de az egy teljesen más dolog, mert nem egymással rivalizáltak, tehát ez nem is érdemes.
3: És most a VB-nek a 4 évenkénti megrendezése, ez még ad egy ilyen kuriózumot, hogy most volt mondjuk teniszbe érted a Djokovic, Federer, Nadal, az egy évben 4-szer Grand Slam-eztek. Itt meg 4 évente egyszer VB-zel, hiszen a Messi argentin mi voltából nagyon nehezen fog EB-t nyerni.
0: Gyanítom egyébként, hogy az utolsó a közös VB-jüket látjuk.
2: Igen, mint az olimpia, tehát hogy 4 évente van a gyerényértéke.
3: Nagyon nehéz.
2: Ritkában. Emlegettétek itt Luka Modricot, és ő 200. mérkőzésen lépett pályára, a horvátok 1-0-ra legyőzték Panamát, illetve volt egy érdekes Anglia-Gána 0-0, ezt a mérkőzést, hogy láttátok ezt a két mérkőzést?
3: Aludtunk.
0: Nem, én
1: az angolt néztem.
0: Megmondom őszintén.
1: Borzasztó volt ez az angol csapat.
0: Látszott, hogy egyébként a Kverosz ugye tisztában van az angol futballal. Nem engedte meg azt, amit tulajdonképpen tudat alatt megengedtek a horvátok az angoloknak. Az angolok meg azt nem engedték meg, hogy a gánai hátsó bekkek előre rudalják a labdákat egész pontosan a futó, nem tudom, én addig azt hittem, hogy Ajevnek kell mondani, de Ejú, valahogy ugye így mondják. Mindegy, ez most lényegtelen. Ha angolosan mondom, akkor Ejú.
1: Szóval egy-két veszélyes kontra.
0: Persze. Ezek nagyon gyors palik. Tehát magyarul, ugye erre figyeltek, és innentől kezdve nagyon lehetszős, hogy ki volt oldott a történet, és ettől volt ez egy ilyen meccs.
1: Na jó, de ezek a Premier League sztárok, ezek a tényleg multimilliómosok ilyen gyengen játszon az összes, semmi fantázia, semmi elképzelés. Oké, ezek ellen mindenki beáll, betolják a buszt, ott vannak hátul 4-5-1-be, vagy mennyi, igen.
3: Max egyek előre rugdossák a labdát.
1: Igen,
0: én azt mondom erre nagyon gúnyosan, hogy egyébként ilyen az angol futball, csak néha föltör, de most tehát mondjuk a Tuhelere marha jó, mert most nem most, de hogy egyébként összerakta ezt az angol csapatot, tehát tedd bele egy kis fineszt is egyébként, ha lehet ezt mondani, mert megy ez a dara, ami aztán sehova nem vezet. Hát vezet, hogyha be tudod gyűrni, de tegnap nem vezetett sehova.
1: Első gól után itt persze kicsit könnyebb, de ahhoz több fantázia, több kreativitás kell, mert annyira gyorsak, hogy az ellenfél is tudja ezt, és ezért a sebességet veszik ki. Nem hagynak területet, hogy felgyorsulj, és
0: ott állnak veled. És a gánaiak legalább olyan gyorsak voltak, ezek a gyorsak, színes bőrű gyerekek. Ezek
1: nem, több passzal kell őket szétzizelni, hogy legyen helyet
3: mennyi
1: futni.
3: Mennyi volt a kapura lövés, valami nagyon durva különbségek voltak.
2: Nem tudom, hogy Jude Bellingham lett ugye a meccsen, mert ő is azt mondta, hogy inkább egy gánainak kellett volna kapnia ezt a címet.
1: Persze. Kicsiben is ezt mondom egyébként a fiataloknak, ha megyünk tudósítani, mit tudom, egy Fradi, nem tudom ki, a Grupamába, ha nem a Fradi nyer, akkor biztos, hogy másik csapatból kell, akkor egy védőt, vagy egy kapust, tehát egy belső, gánai belső védő, nem hagyták helyzetbe Harry-ként, nem hagyták helyzetbe kerülni. Persze, tök igaza van. Bellinghamet észre sem vettem. Hogy kapta meg ezt a díjat? Ezt kiszavazta meg.
0: Én észrevettem, láttam egy fotót egyébként valamelyik internet mindegy oldalon, ahol a Bellingham mond valamit az Ejünnek, és a száját eltakarja. És az valaki fölhozza, hogy ugyanúgy ki kellett volna állítani.
1: Ez nem volt.
0: Meccs után volt biztos. Azt lehet látni egyébként, hogy halál biztosan nem anyáznak, mert a derekán van a Bellinghamnek a keze, a gánainak a derekán, tehát valószínűleg arról beszélnek, hogy tehát egy semleges dologról, csak nyilván nem akarták, hogy a szájleolvasók, akik ilyenkor ugye foglalkozásszerűen beavatkoznak, de ugye én azt mondom, hogy nem, mert ezen lehetett látni, hogy ez egy baráti dolog volt.
3: Mondjuk meg saját csapattársad, de hadd beszéljél már. Jó. Eltakart szája.
1: Azt lehet, de
0: ellenfelek volt.
2: Na hát hamarosan tovább megyünk majd a Nemzeti Sportkorral, mert vannak itt még érdekes mozzanatok a világbajnokságon, most azonban következnek a hírek.
4: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Ma este megkezdődik a csoportkör utolsó fordulója a labdarúgó VB-n. Az új tanár értékelési rendszerig szünetelhet a jelenlegi modell. Fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
5: Magyar idő szerint ma este megkezdődik a csoportkör utolsó, harmadik fordulója a labdarúgó világbajnokságon. A mérkőzéseket minden csoportban egy időben rendezik. A B csoportban 21 órától Svájc és Kanada, valamint Bosznia-Hercegovina és Katar találkozik egymással. Éjféltől a C csoportban Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitival csap össze. Az A csoport záró fordulójának két mérkőzése pedig a Csehország-Mexikó és a Dél-Afrika-Dél-Korea találkozó holnap hajnali 3 órakor kezdődik majd. A BL győztes Burján Gergely után egy újabb magyar válogatott vízilabdázó szerződtetését jelentette be a Juk Dubrovnik együttese. A horvát klub leigazolta a BVSC pólósát, Tátrai Dávidot.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Tovább tart a kánikula, péntekig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amit szombattól harmadfokúra emelnek majd. Ma szinte az egész ország területén nagyon erős az UVB sugárzás, figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzen, és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást. A hétvégén már 38 fok körüli hőmérséklet várható árnyékban. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas. Az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az este benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A 6 előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A két tízes képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-es tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. Müller Anna, a Tisza párt országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója, azt mondta, a jelenlegi rendszer nem tükrözi a modern pedagógiai szemléletet, és nem alkalmas a tanárok munkájának valós, méltányos értékelésére. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat.
4: Közlekedés.
5: Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt. Aznap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, emiatt M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat az Őrs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között.
4: Időjárás.
5: Jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél is mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás, éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 36 perc van, folytatódik a Nemzeti Sportkör Somogyi Zsolttal, Turi Gáborral és Piller Istvánnal. De hírekben is hallatszott, vagy elhangzott, hogy elindul a csoportkör utolsó fordulója, azért itt az ABC csoportban már láthatunk majd végeredményt hajnalra, vagy hát reggelre. Ti mire számítotok most itt? Nézem az A csoportban, például ugye Mexikó első helyen 2 győzelemmel, Dél-Korea a második helyen, Csehországban ugye harmadik helyen. B csoportban Kanada, Svájc, Bosznia-Hercegovina, C csoportban Brazília, Marokkó, Skócia. Ugye a 8 legjobb csoport harmadik jut majd tovább. Skócia mennyire volt nektek meglepetések? Ugye itt 28 év után vannak ismét a világbajnokságon, és azért korábban hiába jutottak ki a kieséses szakaszba, azért nem sikerült tovább jutniuk. Most ezt is szeretnék megtörni. Hogy látjátok így a szereplésüket akár nekik?
1: Én azt gondolom, hogy a skótokat? Azzal, hogy ugye mi 2024-ben legyőztük őket, igaz, hogy egy 100. percben szerzett góllal, tehát az könnyen lehetett volna döntetlen, sőt egy nagy skót helyzet előzte meg azt a kontratámadást, de azt gondolom az egész meccsen miénk jobbak voltak, tehát én nem gondolom, hogy az egy nálunk erősebb csapat lenne, mégis kint tud lenni a VB-n, úgyhogy én sokkal többet nem vártam tőlük. De így is tovább jutatnak. Hát az A csoportban ugye Mexikó
3: az már csoport első.
1: Jól haladt eddig, és azért meggyőző is volt. Hát az első mérkőzésen Dél-Afrika az óriási csalódást okozott, és a csehektől azért a korábbi évtizedekben, talán ezt is lehet mondani, láttunk azért jobb teljesítményt, de ez a két meccs ez eddig nagyon, nagyon vékony volt, és ugye sokat beszéltünk arról, hogy Európának mennyivel több hely járna a többi kontinens rovására, hát pont a csehek ezt nem igazolják, és ők az egyik európai csapat, amely kimondottan csalódást okozott. A másik ugye a bosnyákok azért nagy meglepetéssel jutottak ki, de természetesen megérdemelték, hiszen a polcsejtezőben Olaszországot le tudták győzni. Svájc az utóbbi, na, hát most meg kéne nézni, de 4 kötőjel 5, VB és EB folyamatosan ott vannak, talán 12-ben hiányoztak, de amikor ott vannak, mindig a csoportból tovább is mentek, aztán ott valahol a 16 között, vagy a 8 között kb. Megálltak, Katarban nagyon kikaptak.
3: Na most az első helyért mennek a Kanadával.
1: Katarban nagyon kikaptak a portugáloktól, és pont erre helyezik a hangsúlyt, és a mai Nemzeti Sportban van erről egy egészen kifinomult ragyogó elemzés.
3: Biztos te írtál.
1: Jaj, nem. Ja, végül is de. De csak egy svájci lap elemezte, hogy az első helyezett, hogy is, ha már nem akarok hülyeséget mondani, a csoport második helyezett vasárnap játszik.
3: Jobban jár a második?
1: Nem, az vasárnap játszik, a csoport első következő pénteken. 4 nappal többet pihen. És leírták, hogy 7,5 tonna cuccot kell mozgatni minden költözésnél, és a csoport győztes marad még 2 meccsre, ha tovább jutnak Vancouverben, és levezették, hogy ennek a csoportnak a győztese, és ennek a csoportnak a második helyezettje eljutna a VB döntőig, az milyen útvonal? Az maradsz Vancouverben, utána Kansas, berepülsz Közép-Amerikába, onnan Atlanta elődönt, és New York. Egyébként vállalható útvonal. De a második helyezett aznak el kell menni Los Angelesbe, az még nem olyan veszélyes Vancouverből. Utána el kell menni, nem is tudom, még valahova, talán Houstonba, onnan Bostonba, és vissza Dallasba, és úgy New Yorkba. Az már sok lesz. És, de nem lesz pedig ez a két csapat a VB döntőben, természetesen. De levezették, hogy óriási jelentősége van annak, hogy első vagy második vagy. Nyilván, hogyha 32 között kiesel, akkor annyira nem. De az, hogy vasárnap te játszod a legelső meccset az egyenes kiesése szakaszba, vagy az utolsót, még úgyis, hogy napi három meccs van, de az 16 meccs azért hármasával is eltart egy ideig. Azért az nagyon nem mindegy, úgyhogy ennek óriási tétje van. Svájc is egy kicsit belealudt az első meccsben, azt abszolút agyonnyert meccset kiengedtek a kezük közül. Kanada meg van őrülve, és ugye így a Spiller úr is velük van.
3: Igen.
1: Lehet, hogy Korcsiát felveszik.
3: Nagyon jó hoki meccs lenne ez a Kanada Svájc egyébként a
2: végén. Átalakítják a stadion.
1: Figyelj, a tekededért fellocsolják a focipályát, csak nincs elég hideg, nem
3: fagy be. Most Vancouverben borzasztó jó idő van. Agyan hangulat van. Már április óta, amikor elkezdődött a szervezés, most elkezdték építeni, pont ott voltam a szurkolói zónát. Ez a labdarúgó stadion, ahol vannak a VB meccsek, tőszomsége van az NHL-es csarnok, minden rács felrakását ott láttam, megőrülnek, és most ez egy ilyen 6-0-val hangolnak erre a mai találkozóra. Normális időpontban, európai szemmel este 9-kor, a döntetlen nekik, jó már, mint a hazaiaknak, és akkor egy egyszerűbb is út, és maradnának otthon, tehát még ráadásul úgy otthon, hogy kanadai földön. Nagyon jó. És akkor most ezzel párhuzamosan egy bosnyák-katar meccset nem tudom, hogy fogom átkapcsolni közben a tévét.
1: Jó, én tudom. Sehogy.
0: Nagyon egyszerű. A cseh-mexikói meccse Mexikó nyer, a délkora
3: Dél-Afrikán. De akkor cseh lehet, hogy kiesik a fenébe.
0: Hát igen, de szerintem a Mexikó hiába jutott tovább hazai pályán egy ilyen fanatikus közönséget. Itt elvárás van, tehát, tehát azt nem mondjam, társadalmi elvárás, hogy
1: nyerjen.
0: De
1: már pihenhet. Ne.
0: Meglátjuk.
1: De okay.
0: Dél-Korea is nyer, az a véleményem Dél-Afrika ellen, tehát igen, itt a csehek a harmadik helyre miatt elég nagy bajba kerülnek, viszont elmondom, hogy
1: ponttal nem jutnak tovább.
0: A B csoportba a Kanada-Svájc mérkőzés az egy fix X, ugye, mert ezzel mindkét csapat tovább jut, ez nagyon egyszerű.
3: De akkor Kanada sokkal bajá.
1: De most írták a svájciak, igen. Iszonyatos különbség van, hogy első vagy második vagy.
0: Igen, de nem egy vagyok benne biztos, hogy tehát szerintem megmarad ez a felállás. Én most a harmadikokat nem tippelem meg, mert
3: a bosnyák-katar,
1: nem fognak belemenni, lehet X, de nem fognak belemenni direkt.
0: Nem, minden...
1: Biztos, hogy meg akarják nyerni a meccset.
0: Jó. Azért alakulhat úgy, hogy azt mondom, hogy hát a tuti továbbjutás, ez mégiscsak jobb, mint hogy kockáztatom itt most, hogy hova
3: Skocs utazom. Soha nem vert el
1: a Brazil. De most vasárnap játszol, vagy jövő pénteken. Az nagyon nem mindegy.
0: Hát mi van ma?
1: Szerda.
3: Csak nehogy csütörtöket mondjam.
0: Nem, most nem.
1: Azt majd.
0: A másik egyébként, akkor maradj, tehát magyarul, akkor elmondom, tehát Svájc-Kanadát én X-nek veszem, annak, hogy a Soma egy jó érvet hozott fel ezzel a innentől még formában rendülök, kikerülök a formában. Egyébként nem tudom, hogy mi a jobb, hogy most itt várni kell akkor jövő péntekig, hogy játszom, tehát toporgok, mint a Lua derbi előtt, vagy pedig gyorsan lejátszom, és vasárnap tovább jutok. Én mindent értek, hogy időt és energiát spórolhat meg az első helyzet, ahogy kollégám írta a Nemzeti Sportba, de lehet, hogy itt jobb túlesni egy sima továbbjutással vasárnap, és nem kell pénzekig várni. Mondom a meglepőt. Én nem vagyok benne biztos, hogy a brazilok megverik a skótokat. Mondjuk azért az arra sem tennék, hogy a skótok nyernek, tehát ott egy X-et döntetlent várok. A Marokkó megveri Haitit, és innentől kezdve
3: Marokkó csoportgyőztes nálad?
0: Akár Marokkó csoportgyőztes, Marokkó-Brazil továbbjutást.
2: Marokkóra sokan azt mondták, hogy fekete ló lehet ez a világbajnokságon.
3: Az előző
0: évben jó, ezek nagyon jó egyéni futballisták, és hogyha nem bolondulnak meg, akkor a csapatjáték is jó. Én ezt várom. Mondom, a harmadikra azért nem tippelek, mert ott most a többi csoportban a harmadik, hát, ami bonyolult.
3: Annyi verzió van
0: fölösleges. Tehát itt én mondom, tehát a lényeg az, ami talán meglepő, hogy én nem várok feltétlen brazil győzelmet, persze a papírforma azt mondhatja, de az jó.
3: De ott is lehetne egy motivációs beszédet tartani, mint a svájciaknál, tehát Brazíliának azért illene. Soha ki nem kapott Skóciától, tehát nálam a C csoportot a brazil nyeri, a marokkó, majd hogy nem ez marad a végső soron nálam. Akkor Svájc Kanadánál az a baj, hogy elviszi az érzelmemet egy kanadai győzelem.
1: Ezt
3: nem szeretem magamban, amikor az érzelmek befolyásolnak, és nem a logika.
1: Mi azért szeretünk téged?
3: Köszönöm szépen. Ez Mexikó már biztos. A csehek nálam is nagyon nem ideillő, hogy nekik ott be kellene jönni a második helyre, de ahhoz el kellene verni a Mexikót. Ami nem fog sikerülni, hogy nálam még az is benne, hogy a csehek búcsúznak.
1: Hát egy ponccal biztos, hogy nem jutnak tovább. És kettő, szerintem
3: tehát,
1: kettő
3: tehát eset. Így a, tehát tulajdonképpen az alcsoport ma, igen, Mexikó tovább megy, Korea tovább megy, másik kettő nem fog. Akkor B-ből mondom, Kanada szerintem megnyeri a csoportot Svájc előtt, és akkor a bosnyák elvég Katart, és egy 4 pontos harmadik hely, Az nem rossz.
0: Az 4 ponttal harmadik helyen, nagyon jó vagy.
1: Svájc megnyeri, akkor tessék. Jó. Adom neked.
3: És akkor a C-ben
1: egy
3: mondom.
1: Egy juhaszirupos palacsintából.
0: Harmadik helyen 4 ponttal nem tudsz kiesni gyakorlatilag.
1: Hát hárommal nem. De kettővel.
3: Kettővel szinte garantált.
1: Az határeset.
2: Na, de visszatérve még így a mérkőzésekre, hogy Zivószünet sok kritikát kapott, az UEFA pedig bejelentette, hogy azért a jövőben ezt nem fogják alkalmazni. Ti mit szóltok hozzá, mennyire tetszett ez a Zivószünet a mérkőzéseken, vagy mennyire tetszik?
0: Ez egy nagyon egyszerű dolog, én a Tuchelnek adok igazat gyakorlatilag. Ugye ez egy, nem akarok itt most gazdasági kérdésekről beszélni, és ez az amerikai rendezés miatt találták ki, mert jégkorong, ugye ott két szünet van a harmadok között, a hirtelen akart a kosárlabdában 4/4 van, tehát ott 3 szünet van. Ott eleve áll eleget a játék, tehát ugye ki kell menni, bár ezek az ivószünetek nem olyan hosszak, hogy ki tudjon menni valamilyen hamburgert a szurkoló, ez nem is amiatt van.
3: De
0: hát akkor az Amerika, az tényleg Amerika. Mindegy, a lényeg az, hogy lehet reklámozni, viszont a szakmai szempontból azt gondolom, hogy a kisebb csapatoknak jó, mert a lendületben lévőt megtöri, és a hátrányban lévő csapat, ugye ezt nevezem én kisebb csapatnak, tehát gyakorlatilag megtörik a lendület, tehát föltöri a hátamot a háló, hála Istennek szünet jön, egy ivószünet, idézőjelben mondom, és utána akkor már nem tud ugyanúgy rakol, nem tud ugyanúgy rám jönni talán a jó csapat, mert kicsit megtorpant, tehát én ezt borzasztónak tartom. Nyilván értek én mindent, a cseng a kassa, tehát ugye mert reklámozni lehet, tehát még azt is ugye meg lehet csinálni, ezt most nem pejoratíve mondom, ugye az MTV-ban is ugye a szünetekben is van gyakorlatilag reklám, pedig hát itt tulajdonképpen kint van itt az óriási kaszálás ilyen szempontból. Én nem tartom jónak.
1: Folyadékot azért pótolni kell. Hogyha, én azt gondolom, hogyha nagyon nagy meleg van,
0: itt
1: akkor van helye.
0: Esett talán az eső,
1: amikor,
0: nem?
1: Amikor meg nincs, akkor meg akkor el lehet
3: engedni. Volt, hogy fedett pályát.
1: Emlékezzünk az 1990-es évére, ahol kicsi nejlon zacsiba voltak kis
3: és
1: víz.
3: Dobálták ki.
1: És leharaptad a sarkát, egy mozdulattal összeszorítottad a markodban, és akkor megittad. És Brazília-Argentina mérkőzés. Emlékszünk, mi volt? Kinyomozták utána. Argentin kispadon voltak jelölt zacskók, amiben erős altató volt. És amikor Brazília, mert állt a játék, már nem volt hivatalos, de állt a játék, valaki sérült volt, dobálták be a vizet az argentin játékosoknak, és a másik kollega másik hűtőládából jöttek, hogy kérsz egy vizet? Ó, persze.
3: És aludtak.
1: És nagyon betompultak, úgyhogy kiderült, hogy ilyen mahináció volt, úgyhogy legalább ezt elkerülték, de nem baj, hogy nem veszi át az UEFA, de ha óriási őrség van, akkor... De ezt egyébként rá lehet bízni a játékvezetőre is. Ha ő úgy érzi ott a pályát, akkor
3: de kivették a kezükből minden meccsen kötelezővé, hogy egyenlőek
1: ez hülyeség. De ezért mondtam tegnap a portugál szabadrugást. 3 percet állt a játék.
0: Jó, de az nem tervezhető, és a pénz beszél kutyaugat szituációban. Azért
1: tudom,
0: ott van.
1: De a futballal nagy baj van, mert 3 percet áll a játék, és ezen kívül is minden szögletni, minden szabadrugást ne. Áll a játék, nincs 50 percet játékban a labda. 51 se. Akkor miről beszélünk? Most nem mindegy, hogy megáll vagy nem. Úgyhogy akkor már inkább NFL rajongó vagyok, mert hogyha ott nagyon sokat áll a játék, de ha elindul, akkor biztosan történik valami. Ez a lényege. Kötelező előre passzolni. Egyszer passzolsz hátra egy támadásnál. Kézzel a fociba ezbe vezetnék. amikor egy
3: kézilabda
1: meccseket nézünk néha, fölállnak a 16-osra, 11-en
3: és körbe,
1: igen, 800 passz, 98% kapasztolt. Jó, nagy
3: senki
1: ügy.
3: Nem zavarta.
1: Meg közben. Csak hátra, hát tök jó, igen. Úgyhogy nehéz összetett kérdésed.
2: Na hát most még azért a világbajnokságon marad az ivószünet, de maradjunk még a labdarúgásnál, bár revezzünk hazai vizekre, mert az Újpest a legaktívnak tűnik így az átigazolási időszakban. Számos nevet bejelentettek, ti szerintetek jól erősít az Újpest, hogy látjátok majd így az esélyeiket a következő szezonban?
3: Rákényszerül.
0: Hát Szappanos leigazolását mindenképpen jónak tartom, nagyon jó kapusnak tartom.
1: Én is, az nagyon jó.
2: Margráf Ákos bejelentette.
0: Van a klasszikus Végy egy jó kapust, és azért tudjuk, hogy a Dárdaival ért a futballhoz, tehát nyilván a Szappanost el lehetett hozni, tehát nyilván egy, hogy hívják ezt gazdaságilag, és egy olyan megoldás született, hogy el tudták hozni, akkor ő Újpestbe az pont
1: jó. Margráf Ákos szerintem biztatóan mozgott a válogatottban, úgyhogy fiatal játékos, az egy nagyon jó lehetőség. Tiáni Nyíregyházán kimondottan jó benyomást keltett. Más kérdés, hogy az egy ilyen kontra csapat volt, és ott az ő sebessége érvényesült, és az Újpest sokszor betömörült védelem ellen kell játszon, főleg hazai pályán, úgyhogy az ott egy kérdés, de egyértelműen jó játékos, és nagy nyereség lehet, úgyhogy ja, nézzük, kíváncsian várom.
3: Ezért hozták a Dárdait, és ezért próbálnak új alapokra helyezni ott mindent Újpesten. Hát nyilván kell lépniük, és ezek én úgy gondolom, ezek jó lépések, amiket eddig bejelentett. Hát
2: talán... Tiáni, jó lehet, azt mondod, mert Slavia Praha például úgy nyilatkoztak ők, hogy félre sikerült igazolás volt náluk.
0: Az lehet, cseh futballban, de azért a magyarban nem egy rossz játékos. Nyíregyházán
1: jól nézett ki, nagyon.
0: És erről van szó, de Nyíregyházán jó felépítésű palitát megy is. Egyébként most azt hiszem, az Újpesten az időszak van, most tévedek, mert ugye az első év volt, amikor úgy benn kell maradni biztosra, most jön az 5.-6. hely, és a kupa szereplés, és amikor mondta Dárdai Pál, hogy amikor a derbi már derbi lesz, amikor egyenrangú ellenfél az Újpest a
1: hát ugye
0: akkor.
1: Az van, hogy ugye egy kézkeretet vettek át, igen, ők ugye igen, menet igen, közben. Igen. Ezt nagyon át kell alakítani, erre voltak egyértelmű utalások, sok játékos már el is ment, nyilván más sok játékos már télen elment, nyilván nem azért, mert annyira nagyon elégedettek voltak velük, hogy tehát nem azért. Úgyhogy zajlik a munka. Én nagyon kíváncsi vagyok erre az Újpestre, és nagyon kíváncsi leszek egyébként a Borbély Balázs féle Ferencvárosra, úgyhogy azért már lassan közelít az NB1, és már zajlanak az edzőtáborok.
3: Hát, már a kitérin.
1: Nagyon óvatos vagyok azzal, félve várom azokat, de...
0: Igen, ez nagyon jó, óvatos, én is. Igen, mert... ez nem a mostani ugye sportkönnek a témám, erről lehetne beszélni, ugye itt most
3: fogunk is,
0: de most ugye elsősorban ugye a VB-ről, de most visszatérve az Újpesthez, igen, tehát itt most lehet előre tekinteni, azt mondom. Tehát ezek jó játékosok, tehát ezek újpesti szintűek, tehát a Tiani is, Szappanos is, tehát Margráf, ugye láttuk a válogatott, mondjuk ott én nem tudtam eldönteni, de láttam eleget az NB1-be, tehát igen, tehát Újpestre való. Tehát egy okos lépés egyébként. Én látom, hogy hova lehetne ott Újpesten beépíteni. Ők meg pláne meg ők értenek is a futballhoz.
2: Na de akkor mire lehet képes majd a Ferencváros? Mert azért ott is érdekes dolgok történnek. Ugye megjelent egy interjú Kubatov Gáborral, a Blicknek adott interjút, és hát össze a tisztújító kongresszust is tartanak a Ferencvárosnál. Nagyon sok mindenről beszélt abban az interjúban, többek között, hogy Robi Kín is miért mehetett el, vagy miért nem folytatta a munkát a csapattal. Nem tudom, olvastátok ezt az interjút, mire számítotok így a Ferencvárostól is a következő szezonban? Ugye Borbély Balázs lett a vezetőedző.
0: Én olvastam az interjút, és gondolom a többiek is, nekem egy problémám van az egésszel, nem az interjúval van, tehát ami ott láttam, tehát hogy ugye a Kín elment, mert hogy ugye rosszul érezte magát, hogy itt meg kell felelni a magyar és a fiatal szabálynak. És ugye nyilván érezhető, hogy most egyelőre nem lehet előrelátni a gazdasági helyzetet, lehet, hogy nem keresett annyit. Én megértem a Kínt, de egyébként, hogyha van bennem becsület, akkor lehet, hogy maradok. Bár tudom, hogy nem becsületre futballoznak, hanem pénzért. Ez a különbség a jó amatőr szemlélet és a a profi szemlélet között, átvitt értelembe, most az ironikus vagyok, szóval legyünk őszinték, a Kínit ugye behozta a nemzetközi szereplést, ezt elismerem. Akkor a bajnokságot sikerült elveszteni, a kupa megvan, ugye? Jó, de szóval azért ez nem egy olyan fene jó szereplés, tehát ilyet némi túlzással a Fradinak kötelező elérnie. Na most a Kín egy nagy név, most szégyellem magam, nem tudom, hogy hova ment el, vagy hova nem ment el, én úgy tudom, hogy egyelőre nem ment el. Tehát ez a nagy fene paláver, amit itt örülötte, én szerintem ő nagyon ügyesen azért megtart, mert egy jó név, ez nem biztos, hogy jó tett a Fradinak. Tehát én nem vagyok annyira Kín rajongó, én a Borbé Balást elismerem, tehát három, az én kimondom, nem akarom a többi szakembert, aki esetleg magyar még megsérteni, Borbé Balázs, nem sorrendet mondok, Bognár György és Bódog Tamás, és aztán majd meglátjuk, hogy a szélesse az Újpesten hogy mint, de ezeket fontosnak tartom, hogy ezek az emberek tevékenykedjenek a magyar futballba. A Borbé Balázsnak roppant nehéz helyzete lesz, mert most egy hozott anyagból kell majd neki most olyan tehát olyat főzni, ami ugye a Fradiba egy abszolút elvárás, tehát nem lesz egyszerű a dolog.
2: Igen, azt Kubatov Gábor is elismert, hogy nem tudják, mi lesz a magyar szabálya, nyilván kevesebb büdzséből tudnak gazdálkodni, ilyen szempontból majd milyen csapatot fognak tudni építeni, ez érdekes lesz.
0: Én azért annyit mondanék, igen, tehát szoktunk ilyenekről beszélgetni, még plusz amellett, hogy dolgozunk. Van, aki azt mondja, hogy ugye ez azt fogja eredményezni, hogy a magyar bajnokságból több pénzért a környező országba eligazolnak a játékosok. Ez egy logikus érv. Ugyanakkor én azt mondom, tehát itt azért a légiósokról beszélünk elsősorban. És hogyha van olyan jó magyar játékos, na itt akkor mondtam, hogy ha van olyan jó magyar játékos, akkor az is. Na de ha van olyan jó magyar játékos, és az is kimegy az attól még magyar játékos, de lehet, hogy most föl kell majd tölteni az utánpótlásból, és ott szigorúbban kell a munkát ellenőrizni. Tehát én azt mondom, hogy lehet, hogy a magyar futballnak ez jobbat tesz. Tudom, ez nagyon nem szimpatikus, hogy azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy egyetértek, hogy kevesebbet keresnek a játékosok, mert keresse mindenki, amennyit tud bármilyen szakmába, de most valószínűleg az élet ezt fogja diktálni. Innentől kezdve itt a lehetősége a fiataloknak. Először magyar csapatokba bizonyítani, és aztán meg esetleg kín. Most a légiósokról nem beszélek, mert az menedzser kérdés is, de úgy látom. Én nem vagyok elkeseredve, de óvatos vagyok, hogy a Soma mondta.
2: És az őszi tisztújításon maradhat Kubatov Gábor, hogy látjátok? Rendszáros
1: helyzetét. Ez a küldötteken múlik, természetesen maradhat.
3: Illetve dönthet úgy, hogy ő visszalép. Ha úgy ítéli meg a helyzetet, nyilvánosan vagy nem nyilvánosan. Tehát lehet, hogy a háttérben is mennek dolgok, meg üzengetések, szerintem ezt ő pontosan fogja tudni mérni, hogy van-e sansza, ha kíván, hogy maradhat-e. Erre gondoltam.
1: Komplex nagyon ez a kérdés, ugye tudjuk, lehet tudni, hogy az új miniszterelnök szereti a Ferencvárost, de a Ferencváros elnöke nagyon kritikusan fogalmazott vele kapcsolatban, még a választások előtt, úgyhogy nem tudom, hogy van-e közöttük bármilyen személyes viszony. Én nem gondolom, hogy a klub ellen lenne az új kormányzás, de az biztos, hogy nagyon speciális körülmények között dolgoztak, és nem csak a Ferencváros, az összes klub kivételezett helyzetbe és kegyelmi állapotban voltak. Most kéne valahogy a piacról érni, ez azért lesz nehéz, mert eddig nem a piacról kellett érni, hanem jött automatikusan a költségvetéshez szükséges pénz.
3: Mert ha megkeresed a piacot, amit a piac fogad-e téged? Még ez a másik, most elmehetsz.
0: Nagyon jól mondja a Somogyi kolléga, ki voltak stafírozó a klubok, és innentől most jön szembe az élet, ez csak egy kemény dolog lesz.
1: Ezt a pénzt elköltötték, ugye, játékos fizetése jellemzően.
0: Így van.
1: És talán nem volt akkora, bár folyamatosan láttam, hogy próbálnak egyre több energiát ölni az utánpótlásba, de még most is az volt a kommunikáció, hogy az nem prioritás, szóval
3: A nemzetközi kupa se fog annyi pénzt hozni, még egy jó szereplés esetén sem.
1: Hát ez nagyon igazságtalan egyébként, hogy ilyen nehéz helyzetbe került a Fradi, amelyik az előző években ilyen jól szerepelt, és már tavaszt is megért, és állandóan ott volt a csoport körül, most meg 4 kört kéne mennie. csak azért ugye, mert nem lett bajnok, és ugye nyilván BL-ből esetleg kipottyanva tudsz még haladni, szóval ez szerintem ez egy nagyon furcsa, és szerintem igazságtalan, méltánytalan helyzetben van a Ferencváros ebben a tekintetben. De az tök jó volt, hogy próbált saját bevételt, vagy tudott saját bevételt generálni. Ez nagyon nehéz lesz, egyértelműen nagyon nehéz lesz, még akkor is, hogyha mi a Gáborra persze megéltük azt, amikor semennyi pénz nem volt a futballban, semennyi. És az volt a legtermészetesebb, hogy fél évig nem kaptak a játékosok fizetést, és ugyanennyi magyar játékosat a Premier League-be. Nem voltunk rosszabbak. Ugyanígy szerepeltünk a világbajnokságon akkor is, mint most. Abba sincs különbség. Hát igen. Tehát, ezt nem kívánom vissza, nem, hogy félreértés ne legyen. Tehát, hogy úgy nem működik, hogy nincs benne pénz. Az lehetetlen.
3: A mai futballban
1: kell. De kiderült, hogyha embertelen pénzt beleölsz, akkor se biztos. A Fradi nemzetközi szinten jól szerepelt, most kivételesen a bajnoki cím nem sikerült. De ez egy kérdés, hogy ilyen körülmények között mennyi pénzt tudsz előteremteni? Ilyen körülmények között tudsz olyan játékost nevelni, akit el tudsz adni értékelhető bevételére?
3: Most lehet, hogy szembeszélbe fognak dolgozni, ha úgy alakul. Tehát keresse a szponzorokat, és azok nem biztos, hogy azt mondják, hogy most nem akarunk ide menni.
0: Ezt nem így gondolom.
1: Jó, de eddig meg az volt, hogy
3: eddig
1: nem
3: az
1: kellett...
3: volt, hogy nyugodtan lehetett bárkihez fordulni.
1: Nagyon csak, a szponzorok azt mondta, hogy én nem akarom támogatni.
3: Volt olyan.
1: De mégis kell.
3: Igen, volt olyan is.
1: Lehet ilyenről hallani. Igen. Szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. Küldöttek úgy gondolják, hogy a politikai helyzettől függetlenül ő egy alkalmas elnök, és én azt elfogadom, hogy volt politikai akarat arra, hogy 600 millió, vagy nem is tudom, horror mennyiségű adóssággal indultak, és azt maguk előtt görgetve úgy építették fel a Fradit az új stadionnal, megküzdve a szurkolókkal, emlékezünk a Vénaszkennerre, hogy megváltozzon a szurkolói kultúra valamennyire, a nézőtéri kultúra, és egy elviselhetőbb lett a légkör. Szóval azért a Fradi egy nagyon fontos, sőt, a magyar labdarúgásban mindenképpen, de általában a magyar sportban, úgyhogy biztos, hogy lesz valamilyen Fradi. Ha így, hogy Borbi Balázsnak azt mondják, hogy nem tudunk játékos tenni, csak ingyen igazolható játékossal lehet erősíteni, és vissza kéne szerezni a bajnoki címet, ez nem lesz könnyű, és úgy, hogy a legdrágább vagy a legjobban fizetett játékosokat már nem tudjuk úgy fizetni, ezért ők lehet, hogy elmennek, fene tudja, hogy milyen lesz a keret.
0: De én ezért tartom, bocsánat, hogy közben a Borbét egy nagyon jó edzőnek, abból lehet főzni, abból megcsinálja.
1: Igen,
0: én is bízom benne. A Fradira vonatkozóan egyébként, és most nem a Kubatov Gáborra, mert ez igaz, nem független a kettő. Most visszagondolva a régi vadapolitikai korszakokra, a Fradi mindig az ellenzék csapata volt. Ugye, tehát ez egy nagyon fontos
1: és
0: dolog.
1: Most
0: tehát a Rákosi tehát most pozícionáljuk a Fradit. Én úgy gondolom, per pillanat a Fradi pozícionálásában identitás zavar van, mert eddig ugye az ellenzék csapata volt, jött az új kormány, amely stratégiának tekintette a sportot, ezenben a labdarúgást, egy a legjobb klubot, a Ferencvárost, gyakorlatilag nem azt mondom, hogy a szövetség csapata, mert ez így hülyeség, de gyakorlatilag a regnáló kormány szimpatizált ezzel a csapattal, úgy ráadásul, hogy a ferencvárosi drukkerek, tehát gyakorlatilag a legnépszerűbb klub Magyarországon. Na most történt ugye egy dolog, hogy a Fradi a legnépszerűbb klub maradt szerintem Magyarországon, csak éppen a regnáló kormány helyett egy másik jön, és ebben a helyzetben én nem, tehát hogy mondjam, tehát lehet, hogy a Fradi kicsit, nem azt mondom, hogy ellenzékinek, ez így nem igaz, csak a Fradi pont ellenzéki oldalról átkerült a kormány oldalra egy hatalmas sintával, és gyakorlatilag itt most a nyakadba jön plusz ez a várhatóan kevésbé anyagilag helyehúja hangulat. Tehát lenne a Kubatovnak egyébként dolga, akit hozzáteszem, lehet őt kritizálni, de kevésebb fradista érzelmű ember van, tehát is ez az elnök legyen fradista, tehát volt itt Harót János Honvéd szurkula Fradi elnöke, tehát ilyen ne legyen. Én ezért nagyon becsülöm a Kubatovot, ez egy része a általam az ő megítélésnek, de ez nagyon fontos része, és itt most lehet bizonyítani. Hát azért fejvakarós a történet, mert ez most nagyon nehéz. Mert ugye elérte azt, amit mondjuk a Szívós István elérte, aki a 90-es években volt, hogy nem tudom én hány szakosztállyal bajnok lett. Ez most is így van, ugye, be kupagyőztes, ugye marad a mondjuk a futballt, a vízilabda csapatot, kézilabda. Akkor a jéghoki, női vízilabda, kézilabda, női kézilabda, szóval van itt szépen, csak most azért nehezebb lesz.
2: Igen, az érdekes kérdés, hogy melyik csapat hova tudja majd magát pozícionálni, meg hogy tudnak adaptálódni mondjuk az új körülményekhez. Sajnos annyi fért már a nemzeti sportkörbe, Spiller Istvánnak, Turi Gábornak és Somogyi Zsoltnak köszönöm szépen, hogy velünk voltak.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: 21 órától. Éjféltől pedig a brazilok, talán Neymarral a soraikban, a skótokkal játszanak, míg Marokkó a pont és gól nélküli Haitivel csap össze. Kövesse velünk a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 17 óra 7 perc van, a Hazafutás röplabdával folytatódik, hiszen női válogatottunk az Európa Liga elődöntőjében, Svédországot fogadja szombaton Kecskeméten. Ennek kapcsán Vatai Gabriellával, a Magyar Röplabda Szövetség elnökével Virányi Zsolt beszélgetett.
3: A telefonon a túlsó végén Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke, mert hogy a női válogatott nagyon érdekesen, de a lényeg az, hogy nem csak az idei Európa-bajnokságon vesz részt, hanem majd sorozatban hetedszer a 2028-as EB-n is, mert az Európa Liga legjobb négy csapata közé jutott már az idei sorozatban. Az új lebonyolításnak a lényege, hogy nincsenek EB-selejtezők, az Európa Ligában az első négybe kell jutni, és ez megtörtént. Montenegrót ugye először 3-0-ra győzte le a csapat, majd úgy alakult, hogy már a koszovóiak elleni 3-0-nál siker előtt is kiderült, hogy mi biztosan ott leszünk a legjobb négyben, és így az EB-n. Mekkora siker ez? Csak egy megjegyzés. 21 év az átlag életkor, ha kivesszük mondjuk a múlt heti kecskeméti meccseken nem szereplő sérülés miatt nem szereplő Kis Grétát, illetve Glembócki Zórát. Tehát van 16 és 18 éves játékos, 16 éves csak egy, Pampu Grét, 18 éves több is.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, igen, óriási siker, hogy ismét sikerült kijutni, és most már büszkén mondhatjuk, hogy 10 éve zsinórban minden Európa-bajnokságon résztvevő a női magyar válogatott. Valóban az átlag életkor az elképesztően fiatal, tehát 20 év körül mocorog, ami azt jelenti, hogy a következő évek viszonylag reményteli várakozással nézhetünk elébe, úgyhogy nagyon optimisták vagyunk.
3: Mi volt az elvárás a válogatottal szemben most itt az Európa Ligában úgy, hogy ahogy említettem, nagyon-nagyon fiatal a csapat, és most 6-ból 6 győzelemmel magabiztosan jutott a négy közé, de még egyszer mondom, a 28-as EB részvétel már zsákban.
4: Így van, hát az EB részvétel a zsákban. A célkitűzés igazából az volt, hogy minél több rutin szerezzenek a lányok, és hát mivel az új lebonyolítás értelmében gyakorlatilag 2 év áll arra rendelkezésünkre, hogy kvalifikálni tudjunk az Európa-bajnokságra, így nem volt nagy nyomás a csapatnak a vállán. Azonban láttuk azt, hogy milyen sorsolásunk van az Európa Ligában, és hát mivel az előző években jól szerepeltünk, ugye leginkább a tavalyi ezüstéren nyomott sokat a latba, kedvezően várhattuk ezt a sorozatot. És hát sportban nehéz azt mondani, hogy kötelező győzelem, mert azokat mindig nehéz behúzni, de gyakorlatilag a horvát mérkőzés kivételével az összes többire azt lehetett mondani előzetesen, hogy ez egy kötelező győzelem. Viszont azt én nem gondoltam, nem mertem remélni se előzetesen, hogy egyetlen egy szettet veszítünk ebben a sorozatban, úgyhogy ez egy igen szép teljesítmény a csapattól.
3: A kecskeméti mérkőzésen például a legeredményesebb játékosunk, a legmagasabb bajnokságban jegyzett német Anetta feladó átló nem is villogott, ennek ellenére sok pontot szerzett, és a csapat titka szerinted miben rejlik a fiatalság mellett?
4: Én azt gondolom, hogy elképesztő jó a hangulat, összetartóak a lányok, és pont ebből a fiatalságból fakadóan ez a kellőképp pimasz játékszellem, ez benne van a csapatban. Úgyhogy én ennek tulajdonítom, illetve hát nem utolsó sorban a szakvezető Alessandro Chiappininek az elképesztő tapasztalata, az szerintem a kettő együtt, tehát a lányok fiatalsága és a Alessandronak a tapasztalata egy nagyon jó kombináció.
3: Kicsit ugorva azért akkor az idei Európa-bajnokságra, augusztus 2. felében, majd 20-a után Isztambulban játszik a magyar csapat, és hát 5 kemény meccs, Szlovénia, illetve Lettország az a két ellenfél, amelyik ellen lehet esélye nyerni a válogatottnak. Mennyit kell tudni róluk, ők mennyit fejlődnek átlag életkor, tehát egyáltalán mennyire van esélyünk akár egy győzelmet szerezni az EB-n, mert gondolom, hogy az a minimális cél.
4: Igen, a minimális cél az egy győzelem, ugye alapvetően Lettországot tűztük ki, hogy azt kötelező győzelemként hozni kellene, bár azért a lettek is bebizonyították itt az Európa Liga sorozatban, hogy tudnak meglepetést okozni.

0: semmiképpen nem szabad úgy kimenni, hogy az egy biztos tuti győzelem. Hát a szlovén válogatott az egyre erősebb, ott is az egyik meghatározó játékosuk, aki az előző két szezonban még a Vasas Óbudát erősítette, kiigazolt Olaszországba, és gyakorlatilag a legerősebb, a világ egyik legerősebb csapatába játszik, világsztárok mellett, úgyhogy ő egy nagyon jelentős húzóerőt képvisel a szlovén csapat életében, és hát ő sem a koráról híres, ő is 22 éves, tehát elképesztően fiatal, úgyhogy itt a fiatalok gigászi küzdelmére számítok. Szlovénokkal egyébként, hogyha minden jól alakul, akkor még lehet, hogy az Európa Ligában összefutunk, ugyanis ők a négy finalista csapatnak az egyike, meglátjuk, hogy milyen játékerőt képviselnek idén.
1: Most Pristinában, Koszovóban, Koszovót úgy győztük le 3-0-ra, hogy 25-23, 25-22 és a harmadik játszma is 25-22. Német Anett, akit mondtam, hogy a kiéri játékosa az olasz első osztályból, 17 ponttal volt a legeredményesebb magyar. Az még érdekel, hogy szerinted arra a szintre, ahol Anett is tart, hogy balkezes és nagyon fiatalon már berobbant, volt komoly sérülése, és mégis eljutott ilyen magas szintre, és reméljük, hogy még azért nem a csúcson van a pályafutását tekintve. Több magyar játékos ezek közül, a fiatalok közül, vagy akár legalább még egy-kettő eljuthat ilyen messzire, mert azért ez egy egész komoly szint, és ugye például előtte Szakmári Gréta járt hasonló szinten.
0: Én azt gondolom, hogy Anett példájából tanulva a többi fiatal is lehet kellőképpen magabiztos, hogy szorgalommal, alázattal, és nyilván némi szerencsével, hogyha jó helyre kerül, és mondjuk a nagyobb sérülések elkísérik, bár ez Anett esetében sajnos nem történt így, de ott a kitartás az elképesztően nagy. Tehát meg lehet valósítani ezeket az álmokat, egyre több lehetőség van. Én azt gondolom, hogy a mostani fiataloknak az egy kedvező dolog, hogy az amerikai játékos piac is megnyílt, így azért jelentősen több játékos tud kimenni viszonylag komoly bajnokságokba, tehát aki nem Amerikában, az Európában, a komoly bajnokságokban lehetőséghez tud jutni. Úgyhogy én bízom benne, hogy türelmesek lesznek magukkal, és akkor mennek ki, amikor éppen már megérettek arra, hogy tudjanak játszani, mert a legfontosabb szerintem minden esetben az, hogy olyan csapatba igazoljanak, ahol végig tudnak játszani, és így tudnak fejlődni.
1: Ugye most az Európa Ligában 6-ból 6 győzelem, 2 hazai pályán Kecskeméten, ahol a folytatás is lesz majd az elődöntőben, illetve 4 idegenben. Ha hozzáveszik, hogy a Közép-Európai Ligában ugye a Mevzán is minden meccset megnyert a csapat, Fonyódon 4-ből 4, ez remek sorozat. Beszéljünk zárásul a világbajnoki esélyekről. 28 év után, 1987 után,
0: 82.
1: Igen, de most még, bocsánat, még egy hasonlót akarok mondani, hogy az EB-re 1987 után, 28 év után jutottunk ki 2015-ben. Most 1982 után az esélyeink mennyire komolyak a világranglistát figyelve, hogy esetleg kijussunk a második 32 fős jövő évi 2027-es női röplabda VB-re.
0: Azzal a rendszer módosítással, amit az FIVB bevezetett, hogy nincsenek már kvalifikációs tornák, hanem világranglista alapján lehet kijutni, illetve a mezőn gyakorlatilag bővítették 32-esre, így egy minimális kontinentális kvótától eltekintve nagyban lehet alapozni a világranglistán betöltött pozícióra. Most jelenleg a 24. helyen áll a csapat, de ugye ez napról napra változik, hiszen minden kontinentális viadalmoz zajlik, mindenhol gyűjtögetik a pontokat. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy 32-es mezőny, és most 24. helyen állunk, illetve a mai győzelmet, azt még ugye nem tudjuk, hogy az hány pontot fog érni. Az EB mérkőzések vélhetően azért nem nekünk fognak kedvezni, tehát ott túl sok pontot nem tudunk majd gyűjteni, illetve ott találkozunk egy nagy rivális Szlovéniával, akivel abszolút kiki meccset vívunk a VB kvalifikáció kapcsán, de én azt gondolom, hogy most már ott kellőképpen jó magasságokban járunk a világranglistán ahhoz, hogy innentől kezdve, hogyha a kötelezőt tudjuk csak hozni, akkor is még lehet arra esélyünk, és abszolút valós esélyünk, hogy sok-sok év után ismételten ott legyünk egy világbajnokságon.
1: Vatai Gabriának köszönöm szépen, a Magyar Röplabda Szövetség elnökét hallották.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Megkezdődik az utolsó csoportkör a VB-n. Dzsudzsák Balázs hosszabbított Debrecenben. Tátrai Dávid is a Juk Dubrovnik vízilabdázója lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Szilvia vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Ferencváros labdarúgó csapata javában készül a következő NB1-es idényre és a Vojvodina elleni Európa Liga selejtezőre. Az együttes kapusa Dibusz Dénes, aki 15 évvel ezelőtt mutatkozott be az élvonalban, úgy fogalmazott, hogy a bajnoki cím visszaszerzése a legfontosabb cél ebben az idényben. A riporter Andrássy Gyula volt.
2: Igazából minden felkészülésnél azért valamilyen szinten új lap kezdődik, és az ember néhány hét pihenés után azért feltöltődve és új energiákkal tér vissza. Az előző szezon eredmények ismeretében meg azt gondolom, hogy nem is kell annál nagyobb motiváció, mint hogy szeretnénk a bajnoki címet visszaszerezni. Ugye volt egy vezetőedzőváltás itt a nyáron, úgyhogy most azon dolgozunk gyakorlatilag, hogy olyan csapat futhasson ki a pályára, amilyet ő szeretne látni. Mind a pályán kívül sokat teszünk azért, hogy előre tudjunk lépni, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó irányba haladunk.
3: A első felkészülési mérkőzés a Tiszakécskelen az már nagyon jól nézett ki, főleg az első félidei csapatnak a teljesítménye. Ott már esetleg voltak olyan elemek, amiket új elemek is gyakoroltatok már azon a meccsen?
2: Voltak természetesen igen olyan mozgások, olyan páros kapcsolatok, olyan játékhelyzetek, amiket már igyekeztünk úgy megoldani, ahogy azt az előtte levő néhány napban gyakoroltuk. Azért őszintén szólva ebben a két hétben nem sok futball és nem sok taktikai rész volt, inkább ugye a fizikális felkészülés része domborodott ki, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért nem lehetett olyan sok nagy dolgot várni ilyen szempontból, de tényleg, ahogy említett, és azért látszott az, hogy volt néhány olyan mozgás, olyan megoldás, ami már kifejezetten azt mutatta, hogy azért az a néhány alkalom, amikor ezekkel foglalkoztunk, az nem volt hiába való.
3: Felpörög a naptár, két hét múlva jön az első tét mérkőzés, Vojvodina elleni Európa Liga selejtező, nem megoldhatlan feladat, és sokat se kell utazni. Hogy látod ezt a párharcot?
2: Hát igen, az egyik pozitívuma az ez, hogy nem kell sokat utazni. Ettől függetlenül talán ugye a legerősebb ellenféllel kerültünk szembe, és hát egy nagyon nehéz párharcra számítok, úgyhogy tényleg a szerb második kupadöntős csapat ellen azért biztos, hogy komoly erőpróba lesz, és mindenkinek már a legjobbját kell nyújtani ahhoz, hogy tovább tudjunk jutni. Én azt gondolom, hogy erre egyértelműen képes a csapat, és képesnek is kell, hogy legyen a csapat, hiszen az a célunk, hogy az Európa Ligába, a liga szakaszba odaérjünk, úgyhogy az első állomás és az első ellenfél ugye a Vojvodina lesz, úgyhogy ezt kell megoldanunk.
3: Szigorúan a bajnokságot nézem, lehet más cél, mint a bajnoki cím?
2: Nem, tehát ez egyértelmű, és azt gondolom, hogy most látjuk is, és tapasztaljuk is itt a saját bőrünkön, ugye, hogy mondjuk egy bajnokok ligája selejtezőjéből indulva azért mennyivel ideálisabb és könnyebb tud lenni egy út a liga szakaszba. Itt az Európa Ligában tényleg már akár ugye az első-második fordulóban is komoly ellenfelekkel és komoly bajnokságok csapataival tud szembe kerülni az együttes, úgyhogy egyértelmű, hogy a jövőre nézve azt gondolom, hogy a bajnoki cím visszahódítása a legfontosabb ebben a szezonban.
1: Dzsudzsák Balázs hosszabbított a Debrecen NB1-es labdarúgó csapatával. A klub közleménye szerint a csapatkapitány újabb egy évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. A labdarúgó világbajnokságon ma megkezdődik a csoportkör utolsó, harmadik fordulója. A mérkőzéseket egy időben rendezik. A B csoportban 21 órától Svájc és Kanada játszik egymással a csoport elsőségért. Mindkét csapatnak 4 pontja van, Kanadának viszont 1 pont is elég lenne a csoport elsőséghez. A szövetségi kapitány Jesse March szerint azonban győzelemért lépnek pályára.
4: Azt hiszem, mi edzők és játékosok mind voltunk már olyan helyzetben, amikor elég volt egy döntetlen. De úgy érzem, a legrosszabb út ahhoz, hogy ezt elérd az, ha döntetlenre játszol. Szerintem úgy kell kimenned a pályára, hogy győzni akarsz, aztán majd cserékkel vagy taktikai változtatásokkal megpróbálod úgy alakítani a meccset, hogy a végén jól gyerek ki belőle. A mentalitásunk és a tervünk tehát a győzelem megszerzésére összpontosul.
1: A B csoportban ugyancsak 21 órától rendezik a Bosznia-Hercegovina-Katar párharcot. Éjféltől a C csoportban Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitivel csap össze. Az A csoport záró fordulójának két mérkőzése, a Csehország-Mexikó és a Dél-Afrika-Dél-Korea találkozó pedig hajnali 3 órakor kezdődik majd. Valamennyi mérkőzést élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A B1 győztes Burján Gergely után újabb magyar válogatott vízilabdázó szerződtetését jelentette be a Juk Dubrovnik együttese. A horvát klub leigazolta a BVSC pólósát, Tátrai Dávidot is. Mindkét magyar játékos 1+1 éves szerződést kötött új csapatával. Tátrai Dávid így nyilatkozott a klubváltásról.
5: Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem azt a pillanatot, amikor a Juk vezetőedzője telefonon megkeresett, hogy szeretné, hogy jövőre a csapatukat erősítsem. Nem volt kérdés a fejemben, hogy ez egy nagyszerű lehetőség, és ez komoly mérföldkő azértem a karrieremben. Légiósnak állok, igazából nagyon várom a kint töltött pillanatokat, nagyon jó lesz a csapat, és úgy gondolom, hogy az egyéni fejlődésem szempontjából ez egy olyan lépés, amit meg kellett tennem.
1: Akkor már lehetett tudni, hogy Burján Gergely a csapattársad lett, amikor aláírtátok a szerződést, vagy amikor megállapodtatok?
5: Igen, lehetett tudni. Amikor tárgyalásban álltunk a Dubrovnikkal, már kommunikáltunk egymással. Számomra is egy meghatározó pontja volt a döntésemnek, amikor kiderült, hogy Gerivel együtt játszhatok majd. Dubrovnik az egyik, hanem a legnagyobb múltan rendelkező klub Horvátországban. Régebben abszolút a bajnokok ligájában is élvonalban játszottak. Most pedig az a célja a csapatnak, hogy a horvát bajnokságban is mindenképpen a döntőbe bejusson a csapat, és azért lehet majd küzdeni, és mindetve azért, hogy a bajnokok ligájába is visszajussunk.
1: Tőled mit várnak? Ugyanolyan szerepkörben számítanak-e rád, mint a BVSC-ben? Szóval erről volt-e már szó esetleg?
5: Természetesen volt róla szó. Abszolút univerziális játékosként számítanak rám, ahol éppen a legjobban szükség lesz rám. Jobb oldalt, bal oldalt, elő, hátul, minden egyes pozícióba nagyon szívesen játszanék. Cristiano Ronaldónak volt egy nagyon híres interjúja, amivel azt említette, hogy megkérdezte, hogy hol szeretne játszani, jobb oldalt, bal oldalt, és csak annyit választott, hogy hát én csak játszani szeretnék. És ez nagyon mélyen megragadt bennem, és úgy gondoltam, hogy ha lehetőségem lesz egy csapatban játszani, akkor engem sem fog érdekelni, hogy hol fogok játszani, csak az érdekel, hogy minél többet játszak, és minél többet hozzátehessek a csapat sikeréhez. Úgy gondolom, hogy ez az a mező, vagy ez az a folyamat, ami most igazán beindította, és nagy dolgokat várok még tőle, de szerintem az egész világ ezen a világbajnokságon.
1: Egy nagyon érzelmes posztban búcsúztál el a BVSC-től, bár kikötötted, hogy ez nem búcsú, csak elköszönsz. Ugye 14 éve ott vagy, ugye? Ott nevelkedtél, tehát azért gondolom, hogy nem volt könnyű ez a váltás.
5: Igen, nagyon mély szálak kötnek a BVSC-hez. Már kisrácskoromban is ide jártam, még a régi úszodát is nagyon jól ismertem. Innen származnak a legjobb barátaim, és a gyerekkori emlékeim zöme is. Úgyhogy mindenképpen egy komoly váltásról van szó, de úgy gondolom, hogy eljött ez a pillanat a karrieremben és az életem során is.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A Merre tovább magyar sport című kerekasztal beszélgetésen, amelyet a Magyar Közgazdasági Társaság szervezett a résztvevők a Magyarországi Olimpia rendezés kérdésköre mellett, a sportigazgatás változásáról, a magyar sport általános helyzetéről, a TAO-ról, valamint a lakosság egészségi jólétéről is beszéltek. Berki Krisztián, a Magyar Torna Szövetség alelnöke így nyilatkozott Kreisz Bálintnak.
6: Várjuk, hogy milyen tervek lesznek, milyen stratégiák lesznek, amire nagyon-nagyon hamar szeretnénk reagálni, mint Torna Szövetség, és rácsatlakozni az adott programokra. Lényegében azt hiszem, a sportszegmens azért van viszonylag nyugodt helyzetben, hiszen az idei költségvetésünk az megvan. Azzal mi tudunk gazdálkodni, és tudjuk a versenyzőknek is a felkészülését, meg a versenyeket finanszírozni, és illetve azokat a dolgokat, amik fontosak egy torna sportág szempontjából. Szóval az idei évünk az megvan, nekünk mindig az a kérdője, mindig az év második fele, vége felé, hogy a következő év az hogy alakul, és milyen finanszírozással kell számolnunk, hiszen a támogatásunknak, az állami támogatásnak köszönhetően nagyon-nagyon sok szakembert tudunk foglalkoztatni, olyanokat is, akik mondjuk klubszinten dolgoznak, nem csak válogatott szinten.
1: Szerződést hosszabbított a válogatott Hadobás Zéténnyel az osztrák jégkorong ligában szereplő FTC Telekom, a 23 éves védő tavaly nyáron érkezett a Ferencvároshoz az amerikai harmadosztályból. Az előző szezonban több sérülés is hátráltatta, így 29 meccsen tudott pályára lépni. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A Hazafutás utolsó fél órájában a labdarúgó világbajnokság 13. napjáról hallhatnak egy összefoglalót, amelyet Nyágúj Gergely készített.

0: Portugál Fiesta-val zárult a 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportkörének második fordulója. A K csoportban az első meccsen botló lusitánok a pont nélküli Üzbegisztán ellen léptek pályára, ezúttal azonban potyogtak a gólok Houstonban.
1: Vitinha indítja, a jobb szélen induló Pedro Neto-t, ő pedig cselezget, még nincs beadás, pedig már érkeznek a játékosok, inkább a második vagy akár a harmadik hullámban választja ott a csapattársát. Jó a szöktetés, jó a beadott labda, Ronaldo! Ott az első gólja! A hatodik percben megszerzi Portugália a vezetést, gyönyörű szép bejátszás volt a pálya jobb oldaláról, és Cristiano Ronaldo a bal alsóba lőtte egészen nagy erővel a labdát, ez vétetetlen volt, hiába volt ott Nematov, esélyesen volt kitenni a labdát onnan.
2: Van elfekvő ember is, meg egy hattagú sorfal, amely lefedi a kapu bal oldalát 16 méterre, tényleg a kaputól Ronaldo, illetve hát ő több, de a labda az biztos. Hát a kapus pedig Nematov, arra kell, hogy figyeljen. Nagy valószínűsége, ha keresztbe ellövi Ronaldo, na jön a szabadrugás. 17. perc. Hogy Nuno Mendes, ő lesz a... Gól! 2-0! Nuno Mendes odalövi, ahol a kapus áll, a jobb alsó sarukba! Bruno Fernandes átszeri most már a félpályát. Indítja Cristiano Ronaldo-t a 16-oson belül. Ronaldo ellövi! Gól! 3-0! Cristiano Ronaldo második gólja a világbajnokságon!
1: Elvégzi Bruno Fernandes, és most indul neki. Jön a labda befelé, a rövid oldalra, az jó megoldás, és kiről pattom be? Jézusom, talán Ruben Dias vagy Francisco Conceição az, aki továbbította a labdát, és mint egy üzbég lábra is befelé ment volna a labda. Ebbe bele tudott még Kotori Nematov, de hát már a labda az elhagyta a gólvonalat.
2: 87. perc, Semedo adja be középre a labdát, Leao, gól! 5-0 a jobb felső sarokba, varázsolja a labdát Rafael Leaót.
0: A portugálok tehát csattanós választ adtak az őket érő első mérkőzés utáni kritikákra, ezt emelte ki Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője is.
3: Sok kritika érte a portugál válogatottat a kongói elleni döntetlen után, ahol hiányzott a tempó, hiányzott az élesség a játékukból. Na, a mai mérkőzésen megmutatták egyfajta erődemonstrációként, hogy hasonló játékrendszerben, hasonló stílusban, de sokkal nagyobb tempóval, sokkal koncentráltabban, és azzal a bizonyos megfelelő mérkőzés feszültséggel léptek pályára. Több jó teljesítmény is volt a portugáloknál, különösen Cristiano Ronaldo volt elemében, és érdemes volt nézni, hogy a társak mennyire kiszolgálják, gyakorlatilag minden szituációban őt keresik a 16-oson belül. Ennek ellenére Mendeznek átadta egy esetben a közeli szabadrugás lehetőségét, amiből gólt is szereztek. Szóval megvan a megfelelő csapategység is ebben a portugál csapatban. Gyorsak voltak, gyors kombinációkkal futballoztak, nagyon sokat kerültek az ellenfelek mögé a széleken, a két szélsővédő, Cancelo és Mendez nagyon sokat tett hozzá a mérkőzéshez. Amikor becserélték Semedo, ő szintén felvette a ritmus, gólpaszt adott, szóval működőképes volt ez a portugál válogatott. Az üzbégekkel kapcsolatban annyit lehet mondani, hogy egy olyan védekező stílusban futballoztak, amivel próbáltak a saját védőharmadukban elzárni a területeket, de nem voltak elég hatékonyak, igyekeztek párharcerősen futballozni, de ez a párharcerősség inkább olykor durvaságokba ment át. Nekem különösen szembetűnő volt, hogy két nagyon-nagyon komoly hibából kontragolt is kaptak, tehát gyakorlatilag önveszélyesek is voltak, illetve a kvalitásbeli különbség hatalmas volt a két csapat között. Az üzbég válogatott nem volt alkalmas arra a támadó játékra, amit próbáltak. Ők is próbáltak gyors kombinációkkal, akár egy-egy jeleni játékokkal érvényesülni, de nem volt meg a minőség a játékukban. Véleményem szerint ez az üzbég válogatott egy még csak nem is annyira szimpatikus csapat, mert elég sok durvaság volt bennük, viszont minőségben nem üti meg a világbajnokság szintjét véleményem szerint. A portugál válogatott a második fél időben körülbelül azt a játékot nyújtotta, amit a spanyolok Szaúd-Arábia ellen, nagyon gazdaságosan, nagyon profi módon, a lehető legkisebb energiabefektetésre menedzselték le a vezetésüket, és ilyen arányban is megérdemelten nyertek.
0: Cristiano Ronaldo hatodik világbajnokságán szerzett gólt, most őt hallják.
4: Nagyon boldog vagyok a rekord miatt, de ami még fontosabb, az a győzelem, amit a csapat ért el. Keményen dolgoztunk, és sikerült is javulnunk az első mérkőzéshez képest. Néha előbb szenvedni kell, hogy aztán később valami jó jöhessen, és velünk pontosan ez történt. A lényeg, hogy magabiztosan nyertünk, és így jó eséllyel teljesítjük az első célunkat, a csoportból való továbbjutást.
0: Cristiano Ronaldót a mérkőzés után nem csak saját, hanem Lionel Messi teljesítményéről is faggatták, meg sem hallotta, kérte a következő kérdést. Roberto Martínez szövetségi kapitány ennek ellenére erre is kitért a találkozó után.
5: Messi és Ronaldo is történelmet írt, mindketten hozzájárultak a labdarúgás fejlődéséhez. És szükségük van a rivalizálásra ahhoz, hogy ők egyénileg egyre tovább fejlődjenek. Ami a mi kapitányunkat, Ronaldót illeti, ő egy példakép. A 6. világbajnokságán szerepel, kiváló képességekkel rendelkezik. Keményen dolgozik nap mint nap, minden edzésen példás a hozzáállása, mint ahogy az öltözőben is. Megérdemelten lett a mérkőzés embere, készen áll a folytatásra. Mindemellett egy alázatos ember, ettől ennyire egyedi.
0: Roberto Martínez után következzen az üzbégek mestere Fábio Cannavaro értékelése.
6: Sajnálom a játékosokat, mert túl sokat dolgoznak, de persze a különbség a két csapat között jelentős volt. Amikor gólt kapsz az első 10 percben, az mindig megnehezíti a dolgokat. De a célunk az volt, hogy itt legyünk, hogy tapasztalatot szerezzünk, hogy próbáljunk jó dolgokat csinálni. Boldog vagyok, mert láttam a játékosaimon, hogy próbálkoznak. Szóval ez számomra nagyon fontos, mert tudom, mi van bennük legbelül, és tudom, hogy képesek megmutatni. Az első két körben Kolumbiával és Portugáliával kerültünk szembe. Ők a világ legjobb csapatai közé tartoznak. Szóval most megyünk, hogy újra felkészítsük a csapatot. Persze meg kell próbálnom megmondani a játékosaimnak, hogy ne adják fel, mert persze a mai nap 5 gólt kaptunk, ami túl sok. We considering 5 goals today
0: is too much. A K csoport másik mérkőzésén Kolumbia második találkozóját is megnyerte, Munoz 76. percben szerzett találatával 1-0-ra verte Kongót, így tovább jutott a csoportból. Bene Ferenc összegez.
7: Dacára annak, hogy nem volt túl gólgazdag a találkozó, és talán nem is volt különösebben látványos, de azért taktikai szempontból elég érdekesnek bizonyult. Ami azt kell, hogy mondjam, hogy a szokásos felállás volt, ami a világbajnokságon tapasztalható, amikor egy minőségbeli jobb csapat játszik egy kevésbé jóval. A kongói válogatott visszahúzódott a csátér felére 5-3-2-es játékrendszert alkalmazva. Ugye többségében igyekezett a labdaszerzések után főleg Bakambut megjátszani, akivel próbáltak hosszú labdákkal indításos kontrát alkalmazni. Igazából különösebben kvalitás nem volt bennük, ezek a támadás szövések többnyire pontatlanok voltak, tehát gyakorlatilag inkább távoli lövésekkel vagy szögletekkel próbálkoztak. Ezzel szemben a kolumbiai válogatott ugye erre egy 4-3-3-as játékrendszert alkalmazott, klasszikus dél-amerikai stílusban. Sokat forgatták a játékot, tényleg öröm volt nézni az első 20 perc során 2-3 gólhelyzetét is adódott, különösen a széleken sokat kerültek a kongói válogatott mögé, és hogyha egy picit belemegyünk taktikailag, akkor az 5 védő előtti 3 középpályást ugye úgy lehet kijátszani, hogyha a félső védők sokat tesznek hozzá a támadó játékhoz, és Munoz és Mojica is nagyon sokat lépett fel a kolumbiai csapat részéről, és ennek még később jelentősége lett, mert az első 20 percben Munoznak 2 gólhelyzete is volt jobb hátvéd pozícióból, és nagyon-nagyon sokszor, amint elveszítették a labdát, rögtön visszaszerezték a kolumbiaiak, tehát nagyon dominánsan léptek fel. Ez csak egy apró statisztika alátámasztásul, hogy 8 másodpercen belül visszaszerezte az esetek többségében a labdát a kolumbiai válogatott. Ez a Kongó részéről ez az adott 36 másodperc, tehát óriási volt a különbség. Mégis Empassi, a kongói kapus gyakorlatilag életben tartott a csapatát, mert jobbnál jobb vagy nagyobbnál nagyobb védéseket mutatott be. A második félidőre kicsit visszaesett ez a kolumbiai válogatott, és már egyre kevesebb helyzet adódott, és itt megemlíteném Tamás Rodrigueznek a nevét, aki szintén a 3. világbajnokságán vesz részt. Kolumbiában eddig csak Valderrama és Rincón, tehát Carlos Valderrama és Freddy Rincón mondhatta el, úgyhogy nagyon nagy sztár James Rodriguez. Ennek ellenére Néstor Lorenzo lépett egy merészet és lecserélte a második félidő derekán, és ilyenkor ebből szempontból mindig elgondolkodok, hogy az egyik legnagyobb sztárt lecserélni az nagyon-nagyon kockázatos, mert ha nem jön az eredmény, akkor ezt könnyen ellenedre olvashatják. Viszont jött az eredmény, tehát Néstor Lorenzo győztesként jön ki ebből a mérkőzésből. Ráadásul, ha már említettem Munoz nevét, pont ő szerezte ezt a bizonyos győztes gólt, pont a jobb hátvéd pozíciójából, mert az 5 védő kellőképpen figyelt a 3 kolumbiai támadóra, a középpársoknak a belső középpársokra, és ilyenkor, hogy lenni szokott a szélsővédő az, aki gólhelyzetbe tudott kerülni, és a harmadik gólhelyzetét már kihasználta. A mérkős hátralévő részében pedig Kongó többnyire átlövésekkel vagy pontrugásokkal próbálkozott, de Kolumbia megőrizte érintetlenül a hálóját, úgyhogy én úgy gondolom, a mérkőzés teljességét figyelembe jövő megérdemelten nyert ezzel az apró 1-0-ás különbséggel.
0: A kolumbiaiak szövetségi kapitánya Néstor Lorenzo a győzelem után már a portugálok elleni csoportdöntőre összpontosít.
8: Portugália bizonyos szempontból hasonlít ránk, szeret kezdeményezni és labdát birtokolni. Más csapat, mint azok, amelyekkel eddig találkoztunk. Még meglátjuk, hogy állunk majd hozzá a mérkőzéshez, hogy pontosan milyen taktikát választunk, de olyan meccs lesz, amin mindkét csapat igyekszik majd szórakoztatóan játszani.
0: A K-csoportban két forduló után élen a 6 pontos Kolumbia, a portugáloknak 4 pontjuk van. A harmadik az 1 pontos Kongó, amely az esetleges üzbégek elleni győzelemmel jó eséllyel ugyancsak bejuthat a 32 közé. Az utolsó eljelű kvartetben két olyan csapat találkozott, amely megnyerte első mérkőzését, hogy mi történt Foxboróban, arról Erdei Márk tudósít.
9: A VB eddigi egyik leggyengébb meccsén Anglia-Gána 0-0. Az első félidőben nem igazán történt semmilyen említésre méltó, egyszer vette át a 16-oson belül a labdát Harry Kane, ő a bal lába fele cselezett, de a lövésébe 2 darab gánai védő is belevetődött. Ezen kívül, amit még feljegyezhettünk, az egy sárga lap volt, amelyet Declan Rice kapott, az a Declan Rice, aki a 75. válogatott meccsét játszotta. Aztán a másik játékos az angoloknak, aki kerekszámot ünnepelhetett, ő Bellingham volt, őt le kellett cserélni a második játék részben, a hátsó combjához kapott oda, ami nem jó előjel, ezen kívül pedig jöttek azért sorban az angol lehetőségek a második játék részben, de szám szerint ez maximum 3-4-et jelentett. Megint Harry Kane volt az, aki kapott egy labdát középen, miután O'Reilly visszaszerezte közel a gánai 16-oshoz, végül kapura fordult, ballal tüzelt, célba vette a kapunak a bal alsó sarkát, de Assar megint szépen tudott hárítani, leérte erre a labdára. Aztán érkezett a pályára Bukayo Saka is, nyilván a jobb szélen kicsit felpezsdíteni az angol játékosokat, az angol támadó játékot. Ő volt az, aki tükörszélsőként befelé húzott a bal lába felé, szépen eltekerte a labdát, viszont Assar erre a lövésre is leért, és ki tudta tornászni a kapunak a jobb alsó sarkából. Ezt követően jött meg a 86. minutumban a legnagyobb angol lehetőség, amikor O'Reilly felé érkezett egy labda Reece James-től a 16-oson belülre, az ő fejéről pedig a kapufára, a felső létre pattant a labda, onnan pedig egy angolhoz pattant Harry Kane-hez, aki 5 méterről csúnyán fölé bombázta a labdát, még a kaput sem találta el. Ezután még voltak ugyan angol támadások, de veszélyt igazán egyik sem hordozott magában, úgyhogy így kialakult a végeredmény. Itt az elcsoport, lehet, hogy csoport elsőségről döntő meccsén, Anglia, Gána 0-0.
0: És akkor halljuk, hogyan értékelte a látottakat másik szakértőnk, Vukovics László.
10: Az első félidőben óriási angol fölényt láthattunk, igaz, hogy ez meddőnek bizonyult, rengeteg labdajáratás, kényelmes passzolgatás, nagyon kevés helyzet, inkább egy szögletekbe, szabadrugásokba mutatkozott meg, minden pontrugás Declan Rice végzett el, de nem tudtak belőle nagy helyzetet kialakítani. Madueke révén egyszer a jobb oldalon, már az angol jobb oldalon kerültek a gánai baloldal háta mögé, abból volt egy beadás, de szintén kivédekezték a gánaiak. A gánaiaknak az első fél időben nem jutott erejük egyetlen kontrát sem vezetni. Abszolút látszott a játékokon, hogy maximálisan megelégednek az egy ponttal. Nekik az tökéletes, ugye tudjuk, hogy az első mérkőzésen egy durra legyőzték Panamát, tehát 3 ponttal jöttek bele a mérkőzésbe, ha így döntetlen, akkor 4 ponttal tovább jutnak. Tehát az nekik az fantasztikus eredmény, tehát az első félidő óriási meddő angol fölényt hozott. A második félidőben sokkal bátrabban jöttek ki a gánaiak, nyíltá tették az első 10 percet a második félidőből, volt pár támadásuk. Az angoloknak ez nem is ízlett ez a játék, többször föllazultak hátul. Ha egy kicsit pontosabbak a gánaiak, akkor utolsó passzos szituációkról beszélek, meg is szerezhették volna a vezetést, ezt nem tették meg. Az angolok meg nem tudtak gyorsítani a játékukon, már próbálkoztak mindennel, bejött Saka, Rashford, egyre másra hozták a cseréket, akik azért minőségi játékosok, hát nagyon jó futballistákról beszélünk, de nem nagyon tudtak váltani. Én azt hiányolom, ha az utolsó 10 percbe, tehát a hosszabbítással együtt, mondom, az utolsó 10 percet így tudnak játszani az angolok, mert akkor mutatták meg igazán, hogy tudnak sokkal nagyobb sebességfokozattal játszani, mint a mérkőzés egészébe tették, akkor megnyerték volna a mérkőzést. Mondtam, hogy a csoportmeccseken még belefér az, hogy pontot vesztesz, vagy ne adj Isten kikapsz. Ez nem befolyásolja a továbbjutásukat. Az első hely az utolsó mérkőzésen fog eldőlni. Ugye Panamával fog játszani Anglia, Gána pedig Horvátországgal. Meglátjuk, de azt gondolom, hogy az angolok csoport elsőként fognak továbbjutni. Az nem hiszem, hogy megtöri a lendületüket Angliának, hogy az első meccsen 4-2-re nyertek, hogy a második az nem úgy sikerült. Ezek a mérkőzések, a csoportmeccsek arra vannak, hogy a nagy csapatok ne essenek ki. Már ez alatt azt értem, hogy vannak benne gyengébb mérkőzések, de hogy mindenképp tovább jussál. Utána 32 között egyenes kiesés következik. Itt most látja a szövetségi kapitány, hogy ki milyen formában van, tudott rotálni is, de Anglia megszerette volna nyerni a mérkőzést. Az utolsó 10 percben, mondom, az angolok sok mindent tettek azért, hogy nyerjenek, de a meccs folyamán nem, ezért teljesen igazságos a pontoszoszkodás.
0: Thomas Tuchel az angolok német szövetségi kapitánya szerint megérdemelték volna a győzelmet, de így sem volt elégedetlen.
11: Yeah, would have been deserved, but it was difficult. We knew it before, it can be difficult.
8: Megérdemeltük volna a győzelmet, de nehéz meccs volt, ahogy arra számítottunk is. Gána ezúttal még védekezőbb felfogásban játszott, mint az első meccsén. 4-5-1-es alakzatban álltak fel ellenünk, amit feltörni valódi türelemjáték addig, amíg az első gólt nem szerzed meg. Ilyen mély védekezés ellen nehéz intenzíven játszani, de mindkét félidő végén megtaláltuk a ritmusunkat. Ennek a jutalma ezúttal elmaradt, de így is minden rendben van.
0: Thomas Tuchel egyébként utólag megerősítette, taktikai okokból hozta le a meccs emberének megválasztott Jude Bellinghamet, aki ugyancsak jelezte, nem komoly a sérülése, és sokkal inkább a csapat teljesítményéről beszélt.
4: Szerintem nem én érdemeltem meg ezt a díjat, hanem valamelyik gánai játékos, mert kiválóan védekeztek, de persze hálás vagyok érte. Több helyzetünk is volt, de a gól nem jött össze. Ez az angol válogatott tipikus második meccse volt. Az elsőt megnyertük, most meg megint döntetlent játszottunk. A gánaiak láthatóan az egy pontért jöttek, amivel tovább juthatnak. Ezt megvalósították, remek munkát végeztek.
0: Carlos Queiroz, a gánaiak szövetségi kapitánya érthetően elégedetten nyilatkozott a lefújást követően.
12: Nagyon büszke vagyok arra, hogy a játékosaink hogyan harcoltak, mennyire tudták tartani a tervet, és mindig hittek abban, hogy van esélyünk arra, hogy nyerjünk egy ilyen nagyszerű csapat ellen. Mégis csak ez egy olyan eredmény, ami egy ajándék a szurkolóknak. Pontosan az volt a cél, hogy az első fél időt úgy fejezzük be, hogy frusztrált legyen az angol csapat, úgy menjenek be az eltözőbe, hiszen tudták, hogy nincs megoldásuk arra, hogy megverjenek minket, és akkor kezdtük el kontrollálni a játékot, és akár lőhettünk volna mi is, sajnos nem sikerült, de szerintem Anglia is lőhetett volna nyilvánvalóan, úgyhogy ez egy tisztességes eredmény a döntetlen.
0: Anglia-Gána tehát 0-0, a két csapat továbbra is veretlen, és a már megszerzett 4 pont várhatóan elég lesz majd a továbbjutáshoz. A csoport másik meccsén viszont 2-0 pontos csapat feszült egymásnak, és a horvátok végül, ha szűken is, de 1-0-ra legyőzték Panamát. A mérkőzés elemzését Vukovics Lászlótól hallják.
7: Panama a 40. a világranglistán, Horvátország pedig a 15. volt a mérkőzés előtt. Horvátország remekül kezdte a mérkőzést, attól függetlenül az első fordulóban 4-2-es vereséget szenvedett Angliától, Panama pedig Gánától kapott ki 1-0-ra, tehát a 2-0 pontos csapat találkozóján Modric fejelt 9 méterről a kapu mellé, aki egyébként 200. alkalommal játszott a horvát együttesben, döbbenetesen nagy szám. Fantasztikus futballistáról beszélünk. A horvátok ragadták magukhoz a kezdeményezést. A panamai csapat tudta azt, hogy neki mindenképpen, hogy győzni szerettek volna, legalább 1 pontot szerezni, hogy versenyben maradjanak, de ehhez képest agresszíven játszottak, de igazán nem tudtak szép kombinatív játékot nyújtani. A 23. percben Panamának is volt egy lehetősége, Rodriguez fejelt 10 méterről, és Livakovics a létre tolta a labdát, de végül is utána lefújták mégis, mert kint volt már Murillo beadása. Azt hittük, hogy az első helyzete megvan Panamának, de végül is ebből nem lett lehetőség. Majd a 39. percben Murillo tört be jobbról a 16-oson belülre, de nagyon jó helyzetből elválasztotta az utolsó pillanatban Pongácsics a labdától. Az első félidő nem azt mondom, hogy egyelő erő küzdelmét hozta, mert Horvátország jobban játszott, de nem tudta föltenni az íre a pontot, ezért a szünetben cserélt is Horvátország, Musa helyett Budimir került a pályára. Osasuna támadója nem is vált sokat avval, hogy igazán bemutatkozzon a horvát válogatottba. Az 54. percben Stanis is adott be jobb oldalról, a védők lemaradtak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy úgy adta be a labdát, hogy a alapvonaltól a kapus előtt visszafelé csavarodott az ötös felé, a kapus nem tudott kivetődni rá, a hosszú oldalon pedig érkezett Budimir, és a védők előtt eljövő labdát több 5 méterről helyezte az üres kapuba. Rendkívül fontos gól, vezet Horvátország. Az 57. percben még a sokból nem jött ki Panama, és óriási zicsere volt a horvátoknak 3 perccel a gól után. A saját térfelől Modric indította Marko Pašalićot, aki át akarta emelni Mosquerán a labdát, de visszapattant hozzá, majd 5 méterről a léc fölé emelt. Óriási lehetőség volt, lezárhatta volna Horvátország a mérkőzést, nem tette meg, így maradt az egygólos különbség. A 68. percben próbálkozott a panamai csapat, Murillo lőtt 15 méterről, de Livakovic nem tudta fogni, csak ütni a labdát, Murillo ismételt, de azt is védte a kapus. Majd a szöglet rugás után Harvey fejelt 7 méterről, Livakovic ezt is a léc fölé tolta, ez volt addig a panamaiak legnagyobb lehetősége. Telt múlt az idő, a horvátok szerették volna lezárni a meccset, a panamaiak egyre kíjebb merészkedtek, nagyon keményen játszottak, benne volt minden ütközésben az, hogy sárgalapot lehet kapni, vagy akár a kiállítás sorsára is juthatnak, de próbálkoztak ők is cserével, Fajardot Londono váltotta, a horvátoknál is Luka Modric helyett Pašalić érkezett, már sok cserét végrehajtottak, aztán már eljutottunk a mérkőzés végére, amikor egy panamai szabadrugás volt 25 méterről, de Murillo a kapu fölé lőtt. Aztán végül is 96 percig tartott a találkozó. Nem tudott már újabb helyzetet kialakítani Panama, és a mérkőzés egészét látva Horvátország megérdemelten nyert, csatlakozott a 3 pontos csapatokhoz, Panama pedig már bármit csinál, nem tud tovább jutni a csoportból.
0: Hallgassák meg a horvátok szövetségi kapitányát, Zlatko Dalić értékel.
8: Örülünk a győzelemnek, amit még különlegesebbé tesz, hogy Luka 200. meccsén értük el. Rendkívüli, amit véghez vitt. 40 évesen még mindig 80 percet játszott, ő a válogatottunk vezére. Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt van velünk, és a sok támogatás, amit még az ellenfél szurkolóitól is megkap, mutatja, mennyire fantasztikus játékosról van szó. Nem csak a horvát labdarúgás, hanem a világ egyik legjobbjaként fog bevonulni a történelembe.
0: A 2026-os világbajnokság csoportkörének második fordulója ezzel véget ért, ma este megkezdődik az utolsó kör. Jön az igazi meccsdömping, holnap reggelre 6 mérkőzéssel, 3 csoportban már végeredményekkel és továbbjutókkal. Illetve indulhat a matek és a várakozás, hogy melyik 8 csoport harmadik csatlakozik majd az egyenes kieséses szakasz mezőnyéhez.
13: Ez volt már a hazafutás. Szűcs Miklós szerkesztő kollégám nevében is köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a műsorvezető, Keszi Dóra.
14: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 18 órakor köszöntöm Önöket, kezdődik a Körkapcsolás, a szerkesztő Tóth Béla, a műsorvezető pedig Jó András. A portugáliai Európa-bajnokság egyik legnagyobb magyar hőse Kőhami Emese volt. A 24 éves kajakos K1 1000 és K1 5000 méteren is aranyérmet szerzett. Ezzel a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője lett a Montemarugó-Vejhóban. Pályafutása során már 7-szeres világbajnoknak és 6-szoros Európa-bajnoknak mondhatja magát, miközben a következő évek egyik legizgalmasabb kérdése a közelgő 2028-as olimpia. Kőhami Emese a vendégünk. Szia!
4: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
3: Hát ugye két aranyérmet értél haza az Európa-bajnokságról, ráadásul te lettél a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője. Volt már időd végig gondolni, hogy pályafutásod szempontjából hová helyezed ezt a versenyt?
4: Mindenképp nagyon magasra, mert két egyes számban sikerült ugye EB-t nyernem. Hatalmas nagy öröm volt. Tényleg utána volt egy kis időm megünnepelni, de tényleg nagyon-nagyon örülök mindkettőnek.
3: Volt most egy kis pihenésre is idő?
4: Igen.
3: És akkor most hogy néz ki a következő pár hét?
4: Igen, most egy hetet otthon voltam, már azért hiányzott az otthonlét, mert nem sűrűn tudok hazajárni. Most úgy néz ki, hogy augusztus végén lesz majd a világbajnokság. Arra készülünk, jövő héten megyünk majd Leszolnokra, és akkor ott fogjuk majd tölteni a nyarunkat.
3: Majd erről is mindenképpen beszélünk. Ugye a 2024-es világbajnoki cím után most Európa-bajnok lettél 1000 méteren is. Ez számodra inkább egy újabb siker, vagy annak a bizonyítéka, hogy ezen a távon ma már stabilan a világ élvonalába tartozol?
4: Igen, ez szerintem mindig is az egyik kedvenc számom volt az 1000 méter. Az első EB címemet azt egyébként párosban szereztem, ugyanígy 1000 méterre rendes ijesztivel, szóval újra jó volt tényleg ezen a távon így menni.
3: Ugye a döntőben gyakorlatilag végig eddig teheted a tempót, ez tudatos taktika, vagy igazából így hozza, de hogyan épített fel a versenyeidet?
4: Az elő és a középfutam az nem úgy sikerült egyébként, ahogy szerettem volna. Ugye az előfutamból ott lehetett volna rögtön a döntőbe kvalifikálni. Ez sajnos nem sikerült, mert második helyen értem be. De viszont rengeteget tanultam abból a pályából, aminek így utólag viszont örülök. Illetve így volt lehetőségem ugye a középfutamot is menni, ahol szintén nem sikerült a legtökéletesebb pályát mennem. De ott is annyi kis hiba volt egyébként abban a futamban, hogy azt mind sikerült a döntőre javítani, és így viszont a döntőre úgy tudtam átállni, hogy tényleg egy tökéletes pályát mentem.
3: Itt a beszélgetés előtt kérdeztem, hogy milyen idő van, és ilyesmi. Te milyen időt preferálsz jobban? Esik egy kicsit az eső, fúj a szél? Erről mesélj kérlek, és arra is, hogy milyen volt az idő ott, és milyen voltak a körülmények.
4: Egyébként az eső az nem szokott zavarni, inkább a szél az, amit szerintem így a legjobban a kajakkenusokat zavarni tudja. Egyébként én a szembeszeles pályákat talán jobban szeretem, de most már egyre jobban szeretek hátszélben is menni. Viszont ez a portugál pálya, ez nagyon híres a jobbos oldalszélről, ami ugye azért nem túl szerencsés, mert lehetnek azért pálya előnyök. De egyébként szerintem egész jól sikerült lehoznom ezt a pályát, szerintem jó helyre is kerültem azért, de tényleg mindent megtettem, amit tudtam, és úgy is sikerült.
3: Én, mint nem szakmabeli, azért érdekel, hogy miért szeret valaki szembeszélve menni.
4: Nem tudom, valahogy jobban érzem a technikát egyébként. Talán jobban le tudom feszíteni a húzásaimat, uh-huh. és úgy érzem talán, hogy levegőt is kapok egyébként, szóval hogy azért az előny ilyen helyzetben, igen. Meg talán nekem az állóképességem az jobb lehet, mint a többiek, és szóval én szeretem, hogy a kicsit talán hosszabb a pálya. Uh-huh.
3: Melyik aranyál közelebb hozzád? Az 1000 méteres, amelyben most lettél először Európa-bajnok, vagy az 5000 méteres, amelyben évek óta világ legjobbai között vagy?
4: Hú, ezzel még nem gondolkodtam egyébként, mindkettő nagyon fontos tényleg, és mindkettő másért. Nagyon örülök, hogy 5000-en tudtam nyerni. Azért az utóbbi időben ott volt a svéd lány Melina Andersson, aki azért verhetetlen volt tényleg az elmúlt években. És nagyon örülök, hogy sikerült őt most elkapnom. Ezren viszont tényleg pályán sikerült nyernem, és ilyen még szerintem nem volt eddig, szóval igyebbén. Szóval azért az is közel áll hozzám, de talán most azt mondanám, hogy az 5000 méter.
3: Ha visszamegyünk 2021-ig, ugye amikor 19 évesen világbajnok lettél 5000 méteren, ma már látod, hogy az a győzelem előre jelezte ezt a pályát, vagy akkor még te sem gondoltad, hogy ilyen gyorsan a sportág elitjébe kerülsz?
4: Én mindig is nagyon szerettem tényleg a hosszabb távokat, és ott 21-ben az 5000 méter az akkora élmény volt nekem, és annyira elvesztem a versenyzést, hogy éreztem, hogy ez mindig is nagyon közel fog állni a szívemhez, és ha lesz lehetőségem, akkor mindig törekedni fogok arra, hogy tudjak 5000-et menni. Ugyan időközben sajnos behoztak egy olyan döntést, hogy futószakaszok is vannak az 5000 méteren. Ez az EB-n még nem jött be, szóval ott futás nélkül kellett abszolválni a távot, de a világbajnokságokon, világkupákon ott viszont most már 5 futószakasz van az 5000 méteren, ami nekem talán egy kisebb nehézség, de szerintem abban is egyre többet fejlődök, és úgy látom, hogy ott is történt azért előrelépés.
3: Mi változott benned a legtöbbet azóta?
4: Talán egyre inkább szeretem egyébként az 5000-et, ez azért mindig is bennem volt, de nagyon szeretem ezt a taktikai részét, hogy tényleg folyamatosan kell gondolkodni, és nem úgy, hogy csak ráállsz a pályára, és senki mással nem foglalkozol, csak magaddal, és tényleg úgy mész, ahogy edzéseken begyakorlod, hanem itt tényleg bármilyen váratlan helyzet érhet, amit tényleg nagyon gyorsan kell reagálni, és nagyon kell arra törekedni, hogy mindig ott legyél, mindig figyeljél, mindig jó helyen legyél, és talán ez a legnagyobb szépsége szerintem ennek.
3: Ugye a hölgyetnek a koráról nem illik beszélni, de nálad azért ez most adja magát, hiszen valamihez kell kötnünk. Miben más versenyző ma 24 éves Kőhalmi Emese, mint a 19 éves?
4: Sokkal tapasztaltabb vagyok szerintem, és talán profibban tudok most már a versenyekre készülni. Régen igazából mondhatnám, hogy még egy bemelegítési rutinom se volt egyébként, és ez így az elmúlt években alakult csak ki igazán, és tényleg rájöttem, hogy ez mennyit is tud segíteni, és mennyit számít.

0: Tehát szóval akkor nem zökkent ki.
1: Nem, egyáltalán nem. Szóval azért ezekre mindig felkészülök, hogy sose tört, vagy ne történjen váratlan helyzet, szóval nem tudnak szerencsére ezek így megzavarni.
0: Ugye a legnagyobb sikereidet K1 1000 és K1 5000 méteren érted el, miközben ugye egyik sem olimpiai szem. Egy sportoló ezt hogyan dolgozza fel, amikor tudja, hogy a világ legjobbjai közé tartozik, de nem azokban a számokban, amelyek az olimpián szerepelnek?
1: Igen, ugye mi egész évben az 500 méterre készülünk, mert egyesben, négyesben és párosban is az olimpiai táv. Szóval nekünk a felkészülés az mindig e köré épül fel. Az 1000 az igazából, meg az 5000 is, az csak egy ilyen mellékvonal igazából. Ezt már csak azért csinálom, mert tényleg nagyon szeretem. De hogy a felkészülés, az tényleg az 500 méterre készülök igazából, igen. Szóval mindig azért nagyon jó, hogy tudom, hogy ott van az 1000, meg az 5000, az mindig egy kis mankó igazából, hogyha nem sikerül mondjuk az olimpiai távon úgy teljesítenem, akkor azért mindig ott van egy ilyen B-opciónak. Nyilván az a cél mindig, hogy sikerüljön az olimpiai távokon minél előrébb végeznem. Te vagy, hogy sikerült a négyesbe bekerülni, aminek nagyon örültem, és nagyon nagy dolog volt. Idén a válogatón 5. lettem, szóval most így a négyes az nem sikerült, de a jövőben mindenképp azért ez a cél.
0: Itt van a négyes is fogunk beszélni, viszont egy valami érdekel, hogy az 5000 méterről nagyon nehéz átállni 500-ra? Vagy mi a nehezebb, fejben vagy testben átállni?
1: Egyébként nekem szerintem nem annyira nehéz, mert azért én Vácon kezdtem kajakozni a Dunakanyarba. Azért a váciak híresek arról, hogy hosszabb távokon, maratonon, 5000-en azért jól tudnak menni, és tényleg nekem ez már szinte így a véremben benne van egyébként, szóval nem mondanám nehéznek. Nyilván az első 5000-es verseny az évben azért nehezebb, mint egyébként utána, mert először mindig olyan furcsa még visszatérni, hogy akkor megint kicsit ravaszabbnak kell lenni, újra felvenni ezt a mentalitást, de fordítva sem mondanám egyébként nehezebbnek, de azért tudom, hogy ilyenkor hosszabb edzéseim vannak, most ugye kimondottan az EB előtt, ott ugye hosszabb távra készültem, szóval azért kicsit így más volt az edzésprogram.
0: És akkor beszéljünk a négyesről, hogy tavaly bekerültél a Folytsára, Pup Noémi, Újfalvi, Laura összeállítású négyesbe. Mit adott neked az a hajó, és mennyire érzed reális útnak a K4-500-at Los Angeles felé?
1: Ugye ott az EB az nagyon jól sikerült nekünk. Szerintem olyan jó négyesbe még nem is ültem egyébként. Ott végig élveztem azt a pályát, amit tudtunk jönni, és szerintem egy tökéletes pályát tudtunk jönni. Hatalmas élmény volt egyébként, az egész versenyt nagyon élveztem, és az egész felkészülést is. Szerintem ott nagyon jól összecsiszolottunk egyébként. Nagyon remélem, hogy lesz erre még lehetőségem, mert egyértelműen ez a cél. Szóval a jövőben is azért erre fogok törekedni.
0: Ugye a magyar női kajak talán legerősebb, mint valaha. Mennyire inspiráló és mennyire nehéz olyan versenyzőkkel harcolni ugyanazokért a helyekért, mint mondjuk Csikós Zsóka, vagy Pup Noémi, vagy Folytsára?
1: Igen, nagyon érdekes, mert Csikós Zsókával tényleg gyerekkorunk óta együtt versenyzünk. Emlékszem, hogy már a legelső versenyemen is ott volt. Szóval tényleg én ott már 8 éves korom óta ismerem, és tényleg már annyi versenyünk volt együtt, és annyiszor indultunk együtt, hogy már nagyon ismerjük egymást. De azért nagyon motiváló tényleg nézni, hogy mekkora előrelépést tett egyébként tavaly, és nagyon motiváló tényleg számomra, hogy velük versenyezhetek.
0: Milyen Zsókával a kapcsolatod?
1: Szerintem nagyon jó egyébként. Volt egy időszak, amikor mentünk párost is. Az is szerintem nagyon jó volt. Remélem, hogy akár még a jövőben erre is lehet majd példa.
0: Ugye, ha már Zsókára beszélünk, ugye tavaly még ő nyerte ezt a számot az Európa-bajnokságon, ugye idén te kaptál lehetőséget, és rögtön aranyérem lett belőle. Néha tényleg nehezebb a magyar válogató, mint maga a világverseny?
1: Én ebben szinte biztos vagyok egyébként, főleg 1000 méteren. Tényleg olyan időt ment a Zsóka is a Zsóka válogatón, ami azért elég ritka. Szóval azért nehéz dolgom van nagyon vele felvenni a versenyt, de igyekszem nagyon.
0: Ugye az Európa-bajnokság után most már a világbajnokság következik. Mely számokban szeretnél indulni, és körvonalazódik-e már, hogy a szakmaistább milyen szerepet szán neked?
1: Egyelőre úgy néz ki, hogy 5000 méteren fogok tudni indulni, aminek tényleg nagyon örülök, és már el is képzeltem, hogy szeretném a felkészülést erre megcsinálni, hogy azért többet szeretném gyakorolni majd a futószakaszt, meg a kibeszállást a hajóba. Szóval ez mindenképp ott van. Illetve azért még jó lenne egy számot indulni. Azért ez még nagyon sok mindentől függ,

0: hogy fog alakulni.
1: Jól lenne egy számot indulni. Melyik lenne az egyébként, melyben látod ezt a perspektívát, ami az olimpiai irányba is jó lehet?
0: Most egyelőre úgy néz ki, hogy lehet, hogy lesz egy páros válogató, de nem tudom, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, hogy lesz, de akár még ez a lehetőség is megvan, illetve még ezért van lehetőség az 1000 méterre is, ez nyilván függ attól, hogy Zsóka milyen számokat fog indulni, mert ugye övé lenne az indulási jog, de hogyha ha sok száma lesz és üti esetleg ezt az 1000 métert, akkor ott én fogok tudni indulni.
1: Hát, hogy mondtad, hogy lesz egy válogató, erről mit árulhatsz el, hogy esetleg ki az, akivel be tudsz ülni egy hajóba, vagy ez hogy néz ki?
0: Egyelőre úgy néz ki, hogy rendes Eszterrel készülünk. Szerintem nagyon jó volt a páros, pont ma délelőtt volt egy páros edzésünk, szóval én nagyon bizakodó vagyok. Van még kicsit több, mint egy hónapunk elvileg felkészülni, szóval én úgy van, nagyon várom egyébként.
1: Ez ilyenkor hogy néz ki, hogy egy páros hajót képzeljünk el, hogy a szakmai stáb is a végén delegál hozzád valakit, vagy egymáshoz köt titeket, vagy ilyenkor hogy néz ki ez?
0: Ugye mi Esztivel nagyon sokat párosoztunk régen, még ifjúsági korunkban nyertünk ifjúsági VB-t is, és nagyon-nagyon szeretek tényleg vele menni csapathajót, de már szerintem 2 éve vagy 3 éve már nem ültünk össze. És ugye én a válogatón nem indultam párost, amit egyébként most már bánok, hogy nem mentem, és ott Esztivel mehettem volna egyébként. De most nagyon örülök, hogy adódott még egy ilyen lehetőségünk, és tényleg ezt megpróbáljuk megragadni.
1: Ugye Esztert említetted most több ízben is, neked milyen az ideális páros? Milyen lehet az ideális partner?
0: Egyébként szerintem ő az. Uh-huh. Úgy érzem, hogy személyiségünk az nagyon közel áll egymáshoz. Ugye mi teljesen egyidősek vagyunk, szóval én tényleg vele nőttem fel, és tényleg már ifjúsági korunk óta versenyzünk együtt, egymás ellen, egymásért, szóval szerintem nagyon fontos egy csapathajóban az összhang, és enélkül szerintem nem lehet úgy teljesíteni.
1: Ugye a páros mondtad most, hogyha csak a Los Angeles nézzük, el tudod egyébként alapvetően képzelni magadat másban is, négyesben is, egyesben is?
0: Egyébként nagyon szeretném. Ugye itt a legfontosabb, hogy egyesbe tudjak majd jól menni a válogatón. Ez a fő cél. Utána persze kiderül majd, hogy ez mire elég, de nagyon örülnék, hogyha tényleg lenne egy olyan párom, és Esztivel úgy érzem, hogy talán ez lehetséges, hogy párosban is oda tudjunk majd érni.
1: Ugye most 24 éves, ha ezt már beszéltük többször is, világbajnoki és Európa bajnoki címekkel a hátad mögött, úgy érzed, hogy már megérkeztél a nemzetközi elitbe? Én többször azt mondtam, hogy azért már vastagon ott vagy.
0: Talán azt mondanám, hogy igen. Azért ugye a legtöbb eredményem az nem olimpiai számból van, de mindegyikre nagyon büszke vagyok. És szerintem ez nem volt le egyébként az értékéből. Nyilván itt talán a legmagasabban az EB arany van, az négyesben, ugye az olimpiai szám volt, de remélem, hogy erre még ezért lesz alkalmam.
1: Akkor menjünk tovább a kérdésben úgy, hogy most kezdődik a pályafutásod legnehezebb időszaka?
0: Talán így is lehet mondani, igen. Bár egyébként minden év nagyon nehéz, és minden évben rengeteget tanulok, és tavaly is ezért voltak nehézségek, de ebből nagyon sokat tudok profitálni. Szóval remélem, innen már csak könnyebb lesz, de ez eddig még sose így volt.
1: Mi kell ahhoz egyébként szerinted, hogy most nem az olimpiai számok világklasszisából előre lépjél, és éremesélyes versenyzővé válj szerinted?
0: Szerintem egyébként nagyon jó úton haladok, és azt veszem észre, hogy évről évre egyre jobb a teljesítményem az olimpiai számokban. Nagyon remélem, hogy jövőre sikerül egy még jobb eredményt elérni a válogatón. Nagyon szeretnék dobogóra kerülni, mert szerintem azzal már nagyobb esélyem lenne egy négyesbe bekerülni, vagy akár tényleg egy párosba.
1: Beszéljünk egy picit a háttérről, hogyan készülsz, és ki az, aki mentálisan téged segít?
0: Ugye én a Kovács Katalin Akadémián készülök, Samu Andrea az edzőm. Szerintem nagyon jó kis csapatunk van. Most egyelőre úgy néz ki, hogy 3-an vagyunk. Pető Hannával és Újfalvi Laurával készülök. Nagyon szeretem ezt a csapatot, nagyon motiváljuk egymást, és tényleg bármi van, mindig tudunk egymásra támaszkodni, és mind mentálisan tényleg egy olyan löketet tudunk adni egymásnak, ami előre visz minket, és mindenkinek mindig van egy-két jó szava a másikhoz, hogyha látjuk, hogy valaki kicsit mélyebben van, akkor megpróbáljuk őt felhúzni és segíteni neki. Szerintem nagyon jó a hangulat a csapatban, szóval ez mindenképp mentálisan egy nagy segítség.
1: Beszéljünk még Los Angelesről, vagyis most már beszéljünk még a világbajnokságról, ugye kezdődik most már a felkészülés, mikor kezditek majd el?
0: Igen, a héten kezdtük.
1: Igen.
0: Egyelőre még a Kolonics telepen edzünk ezen a héten, és jövő héttől fogunk lemenni Szolnokra. Ugye a nyarunkat azt ott fogjuk valószínű tölteni, de nagyon szeretem egyébként Szolnokot, az egyik kedvenc helyem, ott szoktunk ilyenkor edzőtábor, az nagyon jó hangulata, azért nincs is annyira messze innen, szóval én már azért nagyon várom a felkészülést.
1: A mostani Európa-bajnokság után inkább nőtt az önbizalmad a VB előtt, vagy éppen nagyobb lett az elvárás önmagaddal szemben? Mennyire magas az elvárás önmagaddal szemben? Erre a kettőre is válaszol, kérlek külön.
0: Ezren ott nagyon szerettem volna hát igazából nyerni, szóval úgy mentem oda, hogy nagyon szeretném megnyerni az 1000 métert. Ott nagyon izgultam is egyébként előtte, mert ugye az elő és a középutam az nem úgy sikerült, és kicsit ott elbizonytalanodtam, de szerencsére nagyon jól sikerült összerakni magam mentálisan előtte, és úgy meg is lett az eredménye. 5000-et az pedig csak élvezni szerettem volna, ahogy szoktam, és oda már tök nyugodtan tudtam odaállni, tudtam, hogy már van egy aranyom, és ezért úgy kicsit felszabadultabban tudtam versenyezni. Igazából a világbajnokságra az elvárásom magam felé ott tényleg az, hogy nagyon okosan tudjak versenyezni. És ugye, mint mondtam, ott lesz futószakasz, szóval, és tudom, hogy a svéd lány ő nagyon erős ott, és nagyon nehéz lesz őt megszorongatni, de mindenképpen szeretnék kicsit közelebb kerülni hozzá.
1: A világbajnokságon inkább az eredmény lesz a fontos, vagy az, hogy a következő olimpiai ciklus szempontjából is üzenetet küldje szakmának?
0: Igazából ott is nyilván fontos az eredmény, azért az mindig ott van, és talán mindig az a legfontosabb, de nagyon szeretném élvezni, és nem szeretnék foglalkozni igazából semmi mással, hanem tényleg csak magammal, hogy élvezzem a versenyzést, hogy meg tudjam oldani a váratlan helyzeteket, inkább én ezt a részét keresem majd szerintem így a világbajnokságon.
1: A világbajnokság után szeretnél tisztában látni az olimpiai utaddal kapcsolatban, vagy szerinted ez még egy hosszabb folyamat lesz, vagy lehet?
0: Hát szerintem azért ez egy hosszabb folyamat, ugye ahhoz még van még 2 év, de látom az utat egyébként magam előtt. Nyilván próbálom rövid kis célokat állítani magamnak, és még azért rengeteg feladat van addig, és tudom, hogy mit kell tenni azért, hogy odaérhessek. Rengeteget kell fejlődni mentálisan is.
1: Miben kell fejlődnöd?
0: Talán azt mondanám, hogy kicsit magabiztosabban kéne néha versenyeznem. Sokszor mondjuk 1000 méteren is előfordul az, hogy nem merem mondjuk a távnak az első felét úgy bevállalni, hogy nehogy elfáradjak mondjuk a végére. És viszont ezt most sikerült megcáfolnom az EB-n, ugye ott már nagyon bekezdtem az elején, mondtam, hogy megpróbálom, rengeteget dolgoztam érte, meg kell tudnom csinálni. És ez így is volt. Szóval ezt szeretném minél tovább vinni, hogy tényleg ezt az 500 méterre is át tudjam majd tenni.
1: Hát volt, hogy úgy szálltál ki a hajóból, hogy még lehet, hogy maradt benned annyi, amit előheti volna az elején?
0: Hát ezt így konkrétan azért nem mondanám.
1: Na, azért kérdezem, igen.
0: De sokszor volt olyan, hogy éreztem, hogy annyit kaptam az elején, hogy azt már nagyon nehéz volt a végén behozni, és sokszor nem is sikerült. És nagyon elfáradtam ugye a végére, de talán egy jobb taktikával előrébb lehetett volna végezni.
1: Ugye az elején talán kérdeztem ide a szakmai stábba kapcsolatban, hogy volt-e bármilyen visszajelzés. Volt bármilyen visszajelzés, hogy alapvetően így hosszú távon, hogy számolnak veled? Egyes, páros, négyes?
0: Így konkrétan egyébként erről nem volt szó. És őszintén szóval nem is szeretnék ilyenekkel foglalkozni, szóval én mindent megteszek, amit tudok, és mindent meg is szeretnék tenni, amit tudok. És úgy gondolom, hogyha csak magamra tudok fókuszálni, és mindent beleteszek abba a zsákba, akkor majd igazából kiderül, hogy mire elég. És így nem szeretném, hogy így más elvonja a figyelmemet.
1: Azt mondtad az elején, hogy az 1000 és az 5000 méter egy mankó. Meddig lehet az mankó? Mert egyszerűen a mankót el kell hagyni.
0: Pontosan, igen. Tavaly ez igazából megtörtént, ugye, szóval tavaly nem indultam 1000-et és 500-at. Nagyon jó kérdés, mert mindig kihúzott engem egyébként a gödörből ez a két táv, mint ahogy idén is. Kíváncsi vagyok, hogy a jövő egyébként hogy alakul, de esetleg, hogyha ha így is lenne a jövőben, hogy megint 1000-et és 5000-et kell mennem, Azt se bánnám egyébként, mert nagyon szeretem, és addig szeretném ezt az egészet csinálni, amíg elvezem. És egyelőre még úgy néz ki, hogy még elvezem.
1: Az EB alapján sokan most már arany esélyesként tekintenek rád. Szereted ezt a helyzetet, vagy inkább üldözőként érkezel a világversenyre?
0: Nem foglalkozok vele igazából, de talán úgy vagyok vele, hogy üldözni jobban szeretek egyébként, de sokszor voltam azért már ebben a helyzetben, és nem ér váratlanul egyáltalán. Szóval, de megpróbálok egyébként minden ilyen kritikát egyébként kizárni.
1: A szeptemberben visszatekintünk erre az évre, mitől mondanád azt, hogy ez volt a pályafutás egyik legsikeresebb szezonja?
0: Nagyon jó lenne, ha sikerülne az a páros, de egyébként nem leszek csalódott, ha nem jön össze, mert ez tényleg csak egy lehetőségként tekintek rá egyébként, szóval veszíteni valóm nincsen. De talán abban az esetben tudnám mondani.
1: Egy kérdést elfejtettem feltenni, de ugye már többször is a svéd hölgyet említetted, hogy mennyire figyeled ilyenkor a nemzetközi riválisokat, akár az EB-n, vagy a közelgő VB-n? És vagy mely számokat figyeled még?
0: Egyébként az összes, összes számot szoktam figyelni, és egyébként ez úgy van, hogy ugyanúgy a férfi számokat is, megnézem a kenus futamokat is, szóval én nagyon szeretem így követni az eseményeket. Egyébként szoktam figyelgetni a versenytársaimat is, de tényleg ilyen téthelyzetben mindig csak magamra koncentrálok. Szóval olyankor ezt teljes mértékben el tudom engedni. De azért néha úgy jól esik, hogy megnézni, hogy ki éppen hol tart és mit csinál.
1: Az edződdel milyen a kapcsolatod? Itt leginkább arra gondolok majd szintén, mint az olimpiáról beszéltünk, hogy szerintem melyik lehet az a két hajóegység, amiben?
0: Szerintem nagyon jó a kapcsolatunk. Tényleg úgy fel tudja építeni mindig az edzéseket és a programot, hogy az tényleg nekünk megfelelő legyen, és ez szerintem idén is nagyon jól sikerült. Kíváncsi vagyok a jövőre egyébként, hogy alakul. Ugye most azért ez a páros elég biztató, de majd tényleg igazából kiderül, hogy mit sikerült így ez az év alatt összehoznunk.
1: Na, arra úgy, hogy ez az olimpiás kérdéset gyúrlak, de hogy most először érzed azt, hogy már hatással lehet a következő ciklus, vagy már a ciklusban vagyunk, hogy a te eredményed?
0: Egyébként igen, ugye most jött ez a új kvalifikációs rendszer. Itt most már pontokat kell szerezni az olimpiai kvalifikációhoz. Ugye most az EB-n nekem sikerült ez 1000 pontot megszereznem. Szóval ilyen szempontból ennek is különösképpen örülök. A jövőben is így lesz egyébként, szóval úgy néz ki, hogy egyre inkább felértékelődik tényleg az 1000 méter, mert talán így a női kajakban ott van a legtöbb esélyünk megszerezni a maximális pontot. Szóval azért ennek örülök, hogy így különösképpen nagy ennek az értéke.
1: Azért a bájos mosolygós arc mögött én egy önbizalmat látok, egész magas önbizalmat. Hogyan küzdesz meg te a nyomással?
0: Tényleg próbálom teljes mértékben kizárni ezeket, amit egyébként nagyon nehéz, de nem szoktam foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és ezt idén tanultam meg szerintem a leginkább. Azért volt néhány versenyem, amikor ez nem sikerült, és nem bírtam a terhet, de idén úgy látszik, hogy szerintem nagyon sokat fejlődtem ezen a téren.
1: Kőhalmi Emesének nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és bízom benne, hogy a világbajnokságot nem tudunk majd egy jóval átfogó beszélgetés majd véghez vinni, és hát nagyon-nagyon szurkolom neked, és már ugye elkezdtétek a felkészülést.
0: Igen.
1: És akkor majd kezdődik lassan a világbajnokság is.
0: Igen, pontosan. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló a harmadik rész, szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Megkezdődik az utolsó csoportkör a VB-n. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe holnaptól, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Dzsudzsák Balázs hosszabbított a Debrecen NB1-ben labdarúgó csapatával. A klub közleménye szerint a csapatkapitány újabb egy évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. A labdarúgó világbajnokságon ma megkezdődik a csoportkör utolsó, harmadik fordulója. A mérkőzéseket egy időben rendezik. A B csoportban 21 órától Svájc és Kanada játszik egymással a csoport elsőségért, mindkét csapatnak 4 pontja van. Kanadának viszont 1 pont is elég lenne a csoport elsőséghez. A B csoportban ugyancsak 21 órától rendezik a Bosznia-Hercegovina-Katar párharcot. Éjféltől a C csoportban Brazília Skóciával, még Marokkó Haitivel csap össze. Az A csoport zárófordulójának két mérkőzése, a Csehország-Mexikó és a Dél-Afrika-Dél-Korea találkozó pedig hajnali 3 órakor kezdődik majd. Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió. A BL győztes Burján Gergely után egy újabb magyar válogatott vízilabdázó szerződtetését jelentette be a Jug Dobrovnik együttese. A horvát klub leigazolta a BVSC pólósát, Tátrai Dávidot. Mindkét magyar játékos 1+1 éves szerződést kötött új csapatával.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddéj félig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen. A városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balai Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni. Holnaptól az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az este benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A 6 előterjesztés között szerepel az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A 2 tízes képviselő által benyújtott indítvány alapján A jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. Írásbeli kérdéssel fordul a Fidesz európai parlamenti delegációja az Európai Bizottsághoz a magyarországi gazdasági megszorító intézkedések ügyében. Dömötör Csaba EP képviselő azt mondta, szeretnék tudni, hogy az uniós forrásokról folytatott tárgyalásokon feltételenként szabták-e azokat a döntéseket, amelyeket a kormány az elmúlt hetekben meghozott, mint például kamatstop vagy a védett üzemanyagár kivezetése.
0: Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán a 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtó ágát munkavégzés miatt lezárták. Helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontban lehet felhajtani az autópályára.
0: Időjárás.
2: A jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél is mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás, éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 27 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 18 óra 39 perc a pontos idő, a mikrofonnál Jó András. Már javában tart az előző idényben bajnoki második és kupagyőztes Ferencváros labdarúgó csapatának felkészülése. Dibusz Dénesnek a csapat első számú kapusának megszokott dolog a nyári felkészülés, hiszen szinte napra pontosan 3 hét múlva ünnepelheti, hogy 15 éve először lépett pályára a magyar élvonalban. A jelenleg 420 NB1-es meccsnél járó kapus 2011. július 16-án a Pécs színeiben a Haladás ellen megnyert bajnokin debütált. Dibusz elmondta, hogy a saját bőrükön tapasztalják, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőjéből indulva mennyivel könnyebb eljutni az Európa Liga Liga szakaszába, hiszen az EL-ben már az első fordulókban is komoly ellenfelekkel találkozhatna.
3: Pár nappal ezelőtt volt pályafutásod egyik első nagy mérföldkövének az évfordulójával. 15 évvel ezelőtt léptél pályára először az élvonalban. Sokadik nyári felkészülésed kezdted meg. Motiváció a régi?
4: Mondhatom, hogy igen. Igazából minden felkészülésnél azért valamilyen szinten új lap kezdődik, és az ember néhány hét pihenés után azért feltöltődve és új energiákkal tér vissza. Az előző szezon eredmények ismeretében meg azt gondolom, hogy nem is kell annál nagyobb motiváció, mint hogy szeretnénk a bajnoki címet visszaszerezni.
3: Nagy változás is történt a csapatban. Csapatkapitány, hogy látod, milyen az öltözői régkör Borbély Balázs érkezése óta?
4: Igen, ugye volt egy vezetőedző váltás itt a nyáron, úgyhogy most hát azon dolgozunk gyakorlatilag, hogy minél előbb olyan csapat futhasson ki a pályára, amilyet ő szeretne látni. Mind a pályán kívül sokat teszünk azért, hogy előre tudjunk lépni, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó irányba haladunk.
3: A első felkészülési mérkőzés a Tiszakécskel, az már nagyon jól nézett ki, főleg az első félidei csapatnak a teljesítménye. Ott már esetleg voltak olyan elemek, amiket új elemek is gyakoroltatok már azon a meccsen?
4: Voltak természetesen, igen, olyan mozgások, olyan páros kapcsolatok, olyan játékhelyzetek, amiket már igyekeztünk úgy megoldani, ahogy azt az előtte levő néhány napban gyakoroltuk. Azért őszintén szólva, ebbe a két hétben nem sok futball és nem sok taktikai rész volt, inkább ugye a fizikális felkészülés része domborodott ki, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért nem lehetett olyan sok nagy dolgot várni ilyen szempontból, de tényleg, ahogy említett, és azért látszott az, hogy volt néhány olyan mozgás, olyan megoldás, ami már kifejezetten azt mutatta, hogy azért az a néhány alkalom, amikor ezekkel foglalkoztunk, az nem volt hiába való.
3: Felpörög a naptár, két hét múlva jön az első tét mérkőzés, Vojvodina elleni Európa Liga selejtező, nem megoldhatlan feladat, és sokat se kell utazni. Hogy látod ezt a párharcot?
4: Hát igen, az egyik pozitívuma az ez, hogy nem kell sokat utazni. Ettől függetlenül talán ugye a legerősebb ellenféllel kerültünk szembe, és hát egy nagyon-nagyon nehéz párharcra számítok, úgyhogy tényleg a szerb második kupadöntős csapat ellen azért biztos, hogy komoly erőpróba lesz, és mindenkinek már a legjobbját kell nyújtani ahhoz, hogy tovább tudjunk jutni. Én azt gondolom, hogy erre egyértelműen képes a csapat, és képesnek is kell, hogy legyen a csapat, hiszen az a célunk, hogy az Európa Ligába, a Liga szakaszba odaérjünk, úgyhogy az első állomás és az első ellenfél ugye a Vojvodina lesz, úgyhogy ezt kell megoldanunk.
3: Kitértél még az interjú elején az előző idény eredményeire. Szigorúan a bajnokságot nézem, lehet más cél, mint a bajnoki cím?
4: Nem, tehát ez egyértelmű, és azt gondolom, hogy most látjuk is, és tapasztaljuk is itt a saját bőrünkön, ugye, hogy mondjuk egy Bajnokok Ligája selejtezőjéből indulva azért mennyivel ideálisabb és könnyebb tud lenni egy út a Liga szakaszba, itt az Európa Ligába tényleg már akár ugye az első-második fordulóban is komoly ellenfelekkel és komoly bajnokságok csapataival tud szembe kerülni az együttes, úgyhogy egyértelmű, hogy a jövőre nézve azt gondolom, hogy a bajnoki cím visszahódítása a legfontosabb ebben a szezonban.
2: Június elején jelentette be a Puskás Akadémia, hogy Babó Levente lesz a labdarúgó első osztályban szereplő klub vezetőedzője. A szakember 2022-től korosztályos válogatott edzőként dolgozott az MLS-nél, az U18-as, az U19-es és az U20-as nemzeti együttest is vezette. 2024-ben került a Puskás Akadémiára, ahol az U19-es alakulatot irányította, illetve a 2025-26-os évadban a Puskás 2 vezetőedzőjeként dolgozott. Kérdés, hogy milyen csapatot fog irányítani a következő idényben, ugyanis az elmúlt napokban több távozót is bejelentett a klub. Szapanos Péter és Margráf Ákos Újpestre igazolt, Magyar Zsolt pedig a Csíkszeredához, de rajtuk kívül is lehet még esetleges távozóról hallani. A csapat felkészüléséről és a jövőjéről Szabó Bence kérdezte a vezetőedző Babó Leventét.
1: A Puskás Akadémia vezetőedzőjeként kezded majd meg a következő idényt a labdarúgó első osztályban, úgyhogy rögtön igazából erről kérdeznélek, hogy milyen érzésekkel vállaltad el ezt a feladatot, hogy állsz ezelé, mi az, amit erről el tudsz mondani?
5: Nagyon pozitívak az érzéseim, nyilván ez egy nagy lehetőség, de egy nagy előrelépés a karrieremben meg a pályafutásom során, úgyhogy ebből a szempontból izgatott vagyok, meg kíváncsian várom, hogy milyen lesz az első osztályban dolgozni. Gyorsan kell tanulnom, gyorsan kell reagálnom dolgokra, úgyhogy magammal szemben is vannak elvárások, úgyhogy ilyen érzésekkel várom.
1: Eddig ugye a magyar utánpótlás válogatottaknál, illetve a Puskás Akadémiának az utánpótlásában dolgoztál. Milyen volt az előző vezetőedzővel így a kapcsolat, illetve mennyire lesz így meg a folytonosság, ugye Hornyák Zsolt hosszú idő után távozott a Puskás Akadémia éléről?
5: Igen, pozitív, meg korrekt volt a kapcsolatom vele. Voltak játékosok, akik adott esetben a második csapatba visszajátszottak, amit tavaly én irányítottam. Teljesen rendben egy pozitív, korrekt kapcsolatunk volt, úgyhogy segítette a munkámat, meg én is igyekeztem az övét azzal, hogy a megfelelő játékosoknak a megfelelő játékperceket megadtam, akire szükség volt.
1: Ahogy jól tudom, már elkezdtétek a felkészülést, milyennek az első benyomások így a játékosokkal kapcsolatban, illetve mekkora kerettel kezdtétek meg ezt a munkát?
5: Jelenleg 26 mezőnyjátékos és 3 kapus alkotja a keretet, nyilván ez még egy bizonyos értelemben valószínűleg változni fog, szűkülni fog. Nagyon pozitívak az első benyomások, nagyon jó mentalitással kezdték el a játékosok a munkát, azért elég meleg van. Tegnap délután edzettünk egyet, ma délelőtt már így belelógtunk a délbe, és ahhoz képest, hogy azért elég nehéz körülmények között kell dolgozniuk, nagyon, nagyon pozitívan dolgoznak, meg összességében látok egy fogadókészséget a részükről, és ennek nagyon örülök.
1: Gondolom azért az is érződhet, hogy az a fajta hosszabb szünet, ami most adott volt nekik, ugye azért ritkán van ilyen, hogy világbajnokság miatt is volt ez a hosszabb szünet, az azért most megtette a hatását mindenki, azért lehet, hogy kipihentebben érkezett vissza, na meg az is azért más lehet, hogy van egy új vezetőedző.
5: Igen, nyilván erről őket kell megkérdezni, úgy látom azért az 5-7 szünettel éltek, valóban nem szokott ilyen hosszú lenni a pihenőidő az NB1-es csapatok játékosainak a számára, viszont azért azt láttam, hogy nem panaszkodtak emiatt. Igyekeztünk nekik segítséget nyújtani, az utolsó 2 hétben saját program szerint kellett dolgozniuk, úgyhogy azért egy kicsit soknak érzem az 5 hét pihenőt összességében, de kaptak otthoni munkát, meg most már elkezdtük a felkészülést, úgyhogy szerintem nem lesz ebből semmilyen probléma.
1: Így a felkészülés során mi a program, illetve milyen mérkőzések állnak a Puskás Akadémia előtt?
5: Az első hétvégén csak egymás közötti játék szerepel a programban, a második hétvégén játszunk a Slovan Bratislavával, és azt követő héten megyünk Ausztriába edzőtáborozni, ott pedig osztrák, török és cseh első osztályú csapatok ellen fogunk játszani, úgyhogy 4 edzőmérkőzés szerepel a programban, de minden 4 magas minőségű ellenfél ellen, ezt így is szerettük volna, nyilván ilyen minőségű ellenfelek ellen látjuk a csapatot, hogy hol tartunk, mire van még szükség esetleg a mi elképzelésünk, és hogy is mennyire működnek.
1: Igen, ezt akartam egyébként kérdezni, hogy ebben például mennyire volt beleszólásod az ellenfelek kiválasztásába, vagy ezt így összegészében sportigazgatókkal, vagy egy ilyen stábbal együtt döntitek el?
5: A felkészülés nagy részét már megörököltem, viszont a Slovan Bratislava elleni mérkőzés az így beesett egy lehetőségként, és én éltem vele, hogy legyen. Elvileg 3 mérkőzés volt tervezve, de én úgy éreztem, hogy pont ez a változás miatt szükség van még adott esetben még egy ilyen minőségű ellenféllel játszható edzőmérkőzésre.
1: Említetted a keret kapcsán, hogy szűkülni fog még a következőkre. Az, ami a bajnokságot illeti, ott nagyjából mekkora kerettel számolhat a Puskás Akadémia?
5: Hát nyilván a Csákvár és az NB3-as csapatunk ebből a szempontból átjárást képez a játékosoknak, de összességében akikkel napi szinten együtt fogunk dolgozni, az szerintem egy 22-23 mezőnyjátékos és három kapus, akiből az egyikük szinte biztos, hogy Csákváron meghatározó szerephez jut az NB2-ben, és amúgy lesznek még ilyen mezőnyjátékosok is, csak a heti munka során ők velük készülnek, tehát ilyen 22-23-at mondanék.
1: Alapvetően, hogyha nézzük, ugye te utánpótlásból kerültél fel, úgymond mint vezetőedző, mekkora szerepet fognak majd kapni a következő időszakban ezek az úgymond fiatalabb játékosok?
5: Számolok velük, és fontosnak tartom, hogy ők fejlődjenek és lépjenek előre, de csak azért, mert jelentem a vezetőedző, nem kerülnek a kezdőcsapatba, ezt nekik ki kell érdemelniük, meg kell érte dolgozniuk, olyan teljesítményt kell nyújtaniuk, hogy valóban őket be tudjuk tenni akár kezdőként is a csapatban.
1: Milyen játékra lehet majd számítani a Puskás Akadémia együttesétől? Mennyire lesz egy folytonosság az előző vezetőedzőhöz képest, vagy neked mennyire vannak másfajta elképzeléseid a futballról?
5: Hát most azért ebből a szempontból nem feltétlen vagyok teljesen pontosan tisztában azt, hogy Hornyák Zsoltnak pontosan miből állt a játékterve, meg a mérkőzésre való felkészülése, nyilván láttam én is a csapatot minden hétvégén. Inkább arról beszélnék, hogy én azt hiszem, hogy meg kell próbálnunk a fiatal játékosok miatt is olyan futballt játszani, ami közelít a nemzetközi szinthez, és ebbe tudnak fejlődni, ebbe tudjuk őket növelni az értéküket, adott esetben értékesíteni, vagy ők a saját karrierükbe előrelépni, úgyhogy azért állós szemekkel figyeljük a nemzetközi futball mutatóit, és azért próbálunk, vagy minőségét, és próbálunk abba az irányba elmenni. Szeretnénk azért a labdával picit többet lenni, dominálni, mint az ellenfelek, adott esetben azért magasabban elkezdeni a védekezést, tehát minden olyan dolgot, amire azt gondolom, hogy az utánpótlásban fejlesztő hatású, azt szeretnék megtartani, és amennyire lehet az eredményességet szem előtt tartva ezeket megtartani.
1: Ugye már lehetett olvasni olyan játékosokról, akik távoztak a Puskás Akadémiától, ugye Újpestre is elkerült két labdarúgó, Szappanos Péter, vagy éppen a napokban Margráf Ákos is távozott, és ezen túl is még lehet olvasni esetleges távozókról is, és volt is távozó. Ilyen tekintetben azok, akik úgymond kezdőjátékosok, akik voltak az előző szezonban, ők mennyire tudnak maradni, mennyire lesz nagy mozgás a keretben erről, mi az, amit el tudsz te mondani?
5: Hát ebből a szempontból a sportigazgatót kell megkérdezni. Ezen a két játékoson kívül mindenki elkezdte velünk a felkészülést, én ennyit tudok mondani, ami szerintem az én szerepem.
1: És egyébként, hogyha a keretre rátekintesz, akkor neked van olyan különösebb kérésed, akár a sportigazgató felé, ahova te szeretnél játékost igazolni?
5: Ebben a pillanatban úgy van, hogy ez a két játékos távozott, a jelenlegi kerettel fogunk dolgozni. Én azt hiszem, ez is egy komplex, erős keret, és hogy említettem, tehát létszámban is még nagyon sokan vagyunk, úgyhogy nincs szó máshonnan érkező játékosokról ebben a pillanatban.
1: És hogyha már a keret erőssége így szóba került, akkor mit gondolsz a Puskás Akadémia számára, milyen célokat lehet majd kitűzni a következő idényre? Ugye az előző bajnokságban végül a 6. helyen tudott végezni a csapat.
5: Igen. Ebből a szempontból szerintem nem tudjuk összehasonlítani az előző évvel a bajnokságot, meg azt, hogy esetleg hova várható a csapat helyezésben, hiszen a fejtott két nagyon erős, tradicionális klub a másodosztályból, a Vasas és a Honvéd személyében, úgyhogy én azt hiszem, amennyire az előző évet kívülről látva figyeltem, hogy idénre erősödik a bajnokság, de nyilván ezt majd a saját bőrömön fogom megtapasztalni. Szeretnénk, itt nyilván a Puskás Akadémián a fiatalok fejlesztése miatt az elsődleges, hogy a csapat első osztályú legyen, aztán azon belül minél jobb teljesítményt elérni, minél jobb helyezést elérni, viszont ezzel kapcsolatban nincsenek irreális elvárások a klubvezetői részére.
1: Tehát akkor fogalmazhatunk meg egy olyan dolgot, hogy gyakorlatilag a bennmaradás is azon túl, ami majd sikerül. Na most, hogyha ez a célkitűzés, akkor adott esetben az a fajta változás, ami történt most az NB1-re vonatkozóan, ugyanis itt arra gondolok, hogy az utolsó előtti helyezett osztályozót játszik, ez a ti szempontotokból egy kedvező történés? Tehát, hogy a bennmaradás így talán biztosabban kiharcolható?
5: Hát ebből a szempontból a minimális elvárás mondtam a bemaradást, azért remélem, hogy úgy fogunk teljesíteni dolgozni, hogy minket ez nem érint. Azért ennél feljebb szeretnénk végezni a tabellán, mint hogy épp hogy bemaradjunk.
1: Egy év múlva, hogyha beszélgetünk, akkor akár így a játékosok terén, akár így a klub terén, te mivel lennél elégedett, minek örülnél, nem tudom, hogy mennyire látsz így a jövőbe, és mi az, amit erről esetleg tudsz így mondani?
5: Egy év múlva szuper lenne, hogyha amikor beszélgetünk, akkor arról tudnánk beszélni, hogy egy felismerhető modern játékstílust mutatott a klub az egész év során. Örülnék, ha tudnánk beszélni két-három olyan fiatal játékosról, akik adott esetben már lehet, hogy megmutatták magukat, és bemutatkoztak NBA-be, de még nem váltak meghatározóvá. Ezen a szinten is örülnék, ha lenne előrelépés, illetve hát összességében nem csak a fiatalokról beszélünk, vannak itt rutinos, de válogatott játékosaink, azt szeretnénk, hogy ők is a lehető legjobb állapotban legyenek, benne maradjanak a válogatott keretbe, adott esetben bizonyos dolgokba előrelépjenek, úgyhogy jó teljesítményt, markáns jó teljesítményt szeretnénk nyújtani, és az a fontos célunk, hogy a játékosaink fejlődjenek. És azt gondolom, hogy még egy 30 éves játékos is képes erre.
1: A keret tekintetében egyébként mennyire várható az, hogy ugye itt beszéltél róla, hogy voltak itt távozók is, de mondjuk, hogyha azt veszük, ha az elmúlt években azért volt a fiatalok mellett jó pár külföldi játékos, most azért mondható, hogy majd a magyarokra fog épülni alapvetően a Puskás Akadémia?
5: Igen, nyilván a magyar szabály is meghatározza ezt számunkra, de összességében szerintem azért maradnak még külföldi játékosok is. Szerintem egy jó elegy lesz a rutinos magyar játékosok, a meghatározó külföldiek és az utánpótlás válogatott szintű fiatalok alkotta csapat.
2: Maradunk még a labdarúgásnál, hiszen az elmúlt napokban több találgatás is megjelent az Újpest FC új sportparkjának fejlesztésével kapcsolatban, így a hivatalos közleményből idézve, a MOL elkötelezettsége az Újpest FC jövője mellett változatlan. Továbbá igyekszünk felelős tulajdonosként és beruházónként gondolkodni. Egy ilyen léptékű városrész fejlesztés csak kiszámítható szabályozói környezet és szakmai keretek között lehet jól megvalósítani, ahol mind az önkormányzat, mind a kormány támogatása szükséges a kiemelt beruházás kapcsán. Az Újpest sportpark fejlesztése messze nem csupán egy stadionépítés. Egy jelentős, saját forrásból finanszírozott magánberuházásról van szó, amely az Újpest FC jövője mellett az egész térség fejlődéséhez is hozzájárulhat. A projekt szervesen illeszkedik az Észak-Budapest közlekedési kapcsolatainak erősítését és egy új intermodális csomópont kialakítását célzó infrastruktúra fejlesztéséhez is. Áll az Újpest FC hivatalos közleményében. Most pedig jön a Pinktől a Secrets, aztán pedig folytatjuk Puprékával.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Folytatódik a Körkapcsolás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Jó András. Bronzérmet kezdte az olimpiai kvalifikációs időszakot Pupréka, hiszen a magyar dzsúdósa a harmadik helyen végzett az ulaanbaatori Grand Prix versenyen. A 29 éves sportoló, aki harmadik olimpiájára jutna ki, ha sikerül a Los Angeles-i kvalifikáció, a harmadik helyért éppen Gyertyás Rózsát győzte le Mongóliában. Pupréka erről Szilágyi Dórának nyilatkozott.
2: Visszamennék még néhány hónappal ezelőttre, ugyanis láttam veled egy interjút, azt hiszem az Európa-bajnokság után, de minden bizonnyal akkor, mert azt nyilatkoztad, hogy ezt az Európa-bajnokságot még ki kell pihenni, mind fizikailag, mind mentálisan, de arra utaltál, hogy elsősorban ezt fel kell dolgozni. Ugye ott egy ötödik helyen végeztél, és ráadásul a bronzmeccsen éppen a legnagyobb riválisod ellen kaptál ki. Giuffrida ellen az olasz lány az, aki már egyébként az olimpián, meg a tavalyi hazai rendezésű világbajnokságon is gondot jelentett. Azt mondod, hogy ezt ki kell pihenni, ezt követte egyébként egy ezüstérem az Abu Dhabi Grand Slam versenyen, majd egy magyar bajnoki cím, pontosabban most idén egy magyar bajnoki cím, de sorban a tizedik, és így már tízszeres magyar bajnoknak mondhatod magad, és ezután következett ez az Ulaanbaatari Grand Slam torna, és akkor most már én is így felzárkóztam, és elérkeztünk ehhez a versenyhez. Mindennek tudatában, úgy, hogy egyébként már, ha jól tudom, akkor ez a verseny, amivel elkezdődött ez az olimpiai kvalifikációs időszak, tehát innentől kezdve már nagy betűkkel minden majd Los Angelesről szól. Hogy mentél neki ennek a Grand Prix versenynek?
3: Most kezdődött a kvalifikáció, de azért hosszú év volt, vagy így a fele már az is sűrű volt, és még igazából csak most kezdődik a java itt a kvalifikáció kezdetével. Igazából én úgy mentem neki az egésznek, hogy most van ez a versenyünk, utána úgyis lesz egy hosszabb pihenőnk, szóval igyekeztem azzal a tudattal belemenni, hogy most egy jó lehetőség egyből ponttal kezdeni, vagy éremmel akár, igazából most nem feltétlenül az érmet nézzük, akkor a kvalifikációban ugye a pontokat számoljuk inkább, és tényleg szerettem volna úgy kezdeni, hogy inkább magamat megnyugtassam, vagy hogy is mondjam, hogy magamnak adjak egy kis önbizalmat így a kezdéssel, és akkor bízva abba, hogy a folytatás is hasonló lesz.
2: Megnyugtattad magad?
3: Ezt így nem jelenteném ki, de mindenképpen jól esett, hogy dobogóra tudtam állni, és mindig jó azért tényleg egy éremmel megkezdeni ezt az egészet.
2: Mi az, amiben egyébként már ez pozitív visszajelzés volt, vagy amire azt tudod mondani, hogy megnyugodtál, és mi az, ami miatt azt mondod, hogy még nem teljesen?
3: Akkor kezdjük a nehezebbel, hogy miért nem teljesen. Azért két év nálunk nagyon hosszú idő, és az én szemszögemből ez egy speciális eset, ugye két olimpián már részt vettem. Most viszont nem csak a külföldi ellenfelekkel kell megküzdenem, hanem egy hazai riválissal is. Úgyhogy ez így most még egy kis csavar a történetben, úgyhogy ez a nehézsége. Az, hogy miben jó, vagy miben pozitív, az ugye egy dobogós helyezés, az mindig pozitív dolog, és tényleg olyan mezőnyben sikerül dobogósnak lenni, ami egy elég erős mezőny volt, úgyhogy ezért gondolom.
2: Ugye a magyar rivális, akiről az előbb szót ejtettél, ő Gyertyás Róza, akit egyébként most a bronzmérkőzésen legyőztél, és majd erről is akarok beszélni, mert azt is tudom, hogy jó a kapcsolatotok, és jó a viszony, tehát azért ez egy érdekes szituáció, hogy egymás ellen kell mennetek egy olimpiai szereplésért, de most még menjünk végig ezen a versenyen, mert ugye az első fordulóban egy azeri volt az ellenfeled, aki ellen a hosszabbítás második percében egy harmadik intéssel sikerült nyerned. Mi volt a taktika, ez a fárasztásra is ment?
3: Mindenképp, igen, mert ismerjük ugye egymást mindenkivel, nagyjából tisztában van mindenki a másik képességével, és én ismerem őt, és tudtam, hogy ő egy ilyen körülbelül 3-4 perc környékén elkezd fáradni, és onnan esetleg tudok dobni is, ha nem, akkor ő belemegy hibákba, én meg ezt ki tudom használni, és nem feltétlen abba gondolkodtam, hogy most én el fogom őt dobni, hanem hogyha úgy alakul, akkor megyek egy 8 percet, és akkor legintetem, ez így is lett, meg tényleg ott a nap eleje az ugye azért van egy kis időeltolódás, úgy még ez egy kicsit így is nyögvenyelősebb volt, úgyhogy ez egy tényleg egy ilyen kicsit ilyen nehézkesebb első meccs volt, de örülök, hogy amúgy tiszta volt a fejem, és össze voltam téve, úgyhogy így zsidókkal is tudtam hozni ezt a mérkőzést.
2: Azt, hogy mondod, hogy ez egy nehézkesebb első meccs volt, ezek után hogy mész neki a másodiknak? Ott ugye magabiztosan nyertél, amikor tudod már, hogy ki lesz az ellenfél, és most egy ciprusi lányról beszélünk a második körben, akkor tudod már előre, hogy mit fogsz csinálni?
3: Hát úgy egy nagyobb kép van a fejemben, nem lépésről lépésre vannak meg a helyzetek, vagy hogy mit szeretnék csinálni, hanem igazából elraktározom a fejembe azt, hogy az ellenfelem mit csinál, hogy mire kell figyelni, vagy lehetséges, hogy ő csinál és tartsam észben, de elsősorban arra szoktam figyelni, hogy én mit tudok ellene, ugye speciálisan most a ciprusi lányra kélezve ez a taktika most azon az volt, hogy sok láb, amire most pont amúgy figyelt, és pont más dobtam rajta, de igazából...
2: Hát igen, ez egy sok játszma is, hogy szoktátok mondani azért, hogy
3: igen,
2: már ismeritek egymást.
3: Igen, azért meg kell reagálni az ő lépéseit is, úgyhogy igazából azt mondom, hogy egy nehézkesebb kezdés után én meg szoktam nyugodni, mert akkor azt érzem, hogy jó, oké, bemelegedtem, itt vagyok a szőnyegen, és akkor mehetünk tovább. Úgyhogy nem feltétlen szoktam a nehézkes kezdésből negatív dolgokat levonni, inkább mindig úgy vagyok, hogy jó, megjöttem, akkor menjünk.
2: Ez viszont érdekes, pedig ezt kérdeztem volna, hogy mondjuk ez a meglepetés, amikor már látod, hogy figyel mondjuk a lábra, ami mondjuk eddig bevált ellene, az mit okoz benned, de akkor ettől nem elrettensz, hanem ez inkább felspanol, hogy na most már akkor erre számítottál, ezt is tudod, akkor nézzük, hogy mit tudok én kitalálni.
3: Igen, mert ilyenkor mindig az ellenfél figyel egy dologra, de közben kinyit egy másik ajtót, úgymond, és akkor meg lehet másokat csinálni.
2: Aztán a negyed döntőben mi történt? Az Egyesült Arab Emírségek színeit képviselő lány volt az ellenfeled. A hosszabbításban kaptál ki, hogyha jól tudom. Itt van-e mondjuk, igen, amit másképp csinálnál?
3: Természetesen van. Igazából taktikailag nem feltétlen gondolom, hogy rendben volt a taktikám, vagy hogy mondjam. Viszont ettől függetlenül szerintem egy nagyon kiki meccs volt, és sajnos pont akkor estem el, vagy akkor kaptam ki, amikor azt éreztem, hogy jó, most kezdek fölé kerekedni, és veszem át az irányítást, ami ideig nála volt. Ezt igazából átbeszéltük az edzőmmel, aki ugye nem tartózkodott ott, úgyhogy itt egy kicsit lehet elbeszélni.

0: ez egyébként mindig így ment, vagy ezt meg kellett tanulni, hogyha mondjuk van egy ilyen bosszantó vereség, amit mondjuk lehet szerencsétlennek nevezni, hogy ezek után az ember tudjon egyből kapcsolni és egyből arra gondolni, hogy jó, akkor ez ezen múlt, ez is a sport, ebbe ez is benne van, és akkor menjünk tovább, mint hogy egyébként azon bosszankodni, hogy hogy alakulhatott volna, ha ott mondjuk nem csúszok meg, és erről persze nem tehetsz.
1: Persze, igazából ezt meg kell tanulni, de azt hiszem, hogy ez a része nekem egészen könnyen ment, és nagyon sokszor volt az, hogy mondjuk egy 8 közötti meccsen kikaptam, és utána a vígaszági meccsre egy teljesen tiszta fejjel, vagy tiszta judóval tudtam felmenni, úgyhogy úgy érzem, hogy ez egy nagy erősségem is lehet akár.
0: A vigaszágon aztán a kétszeres világbajnoki bronzérmes Masha Ballhaus-szal csaptál össze, és a Judo Infónak a honlapján azt olvastam, hogy kicsit tarthattunk ettől a párharctól, hiszen a riválisok legutóbbi két találkozóját a német nyerte, ezúttal viszont te ünnepelhettél. Mi volt egyébként az, ami változott az előző találkozókhoz képest? És hogy te egyébként tartottál ettől a lánytól, mert attól függetlenül, hogy most mi kívülállóként tartunk-e, az nyilván teljesen mindegy.
1: Én azt mondom, nyilván, hogyha a statisztikákat nézzük, akkor az utóbbi két vereség miatt mondhatjuk volna azt, hogy ő az elmúlt időszakban esetleg jobb formában van, de én úgy gondolom, hogy judóban mindig az adott verseny, vagy az adott mérkőzés számít, és úgy érzem, hogy tényleg arra a meccsre, talán az egész nap arra a meccsre tudtam legjobban felszívni magamat, vagy legjobban letisztítani magamat, mert egyrészt az utóbbi két mérkőzésből kifolyólag nagyon megszerettem volna verni, meg tényleg szerettem volna még tovább menni a küzdelembe, vagy a napon, hogy éremért tudjak harcolni. Úgyhogy én lehet a statisztika azt mutatta, de én ott aznap egyáltalán nem tartottam tőle. Nyilván egy nagyon kellemetlen ellenfél, és nagyon nehéz megverni, de judóba hasonló szinteken mozgunk, ugye a top 15 versenyző, ott tényleg az adott nap számít mindenkinél.
0: Ott a harmadik perc elején szereztél egy lyukós előnyt. Ezt nehéz volt megtartani a végéig, ezt az előnyt?
1: Azt mondom, hogy nyilván ilyenkor az ellenfél kinyit, és sokkal nagyobb, hogy mondjam, nyitottsággal jön, és támadékonyabb, és ezt nekem úgymond védekező állásba kell be, vagy védekezőbe kell beállnom, de úgy gondolom, hogy most valahogy tényleg annyira stabil voltam, hogy nem sok mozdulatát éreztem nagyon veszélyesnek. Nyilván kaptam két intést, de hát ez a taktika része is, de nem volt belülről, lehet, hogy majd ha kívülről megnézem a meccset, akkor veszélyesek voltak, de hogy belülről tényleg annyira elhittem, hogy itt nincs most esélye, hogy én nem éreztem annyira nehéznek azt a többi maradék időt, amit még ki kellett úgymond bekkelni a győzelemért.
0: És mondod, hogy még nem nézted vissza a videót, gondolom, akkor most van a szünet, de hogy ezeket szoktátok elemezni, akár Borban a szövetségi kapitánnyal, vagy akár ugye említetted az edződet, aki most nem volt ott, Braun Ákos, de hát már nagyon régóta, a kezdetek Igen. óta együtt dolgoztok. Ki szoktátok elemezni, vagy amikor mondjuk már jön egy adott ellenfél, hogy na, speciálisan rákészültök, akkor veszitek elő ezeket a korábbi meccseket, vagy a legutóbbi meccseket?
1: Nem, ezeket mindig az adott verseny után, ez most egy rövidesen, vagy egy kicsit hosszabb időt hagyunk utána, ez most ez egy kérdés, de mindig verseny után meg szoktuk nézni, és az egész versenynapot átnézni, hogy hogyan ment, mi, én hogy éreztem, a videón mi látszik, ezeket át szoktuk beszélni az edzőmmel, Braun Ákossal, igen, úgyhogy igazából képbe legyünk, hogy mi is történt, hogy mit lehet csiszolni, ugye ilyenkor kiveszünk belőle olyan elemeket, amik esetleg működtek is, akkor azt az edzésen is elővesszük, és megnézzük, hogy hogyan működhetett, hogyan lehet még egy kicsit csiszolni. Aztán természetesen, hogyha egy ellenfélre külön kell készülni, vagy egy következő versenyen ismét szembe jön, akkor pedig jók ezek a mérkőzések, ami tényleg egymás elleni meccs, mert hogyha nyilván, hogyha olyan meccs, amikor mással küzd, az nem teljesen ugyanazt adja vissza, mint amikor egy olyan mérkőzéshez tudunk hozzányúlni, amiben én is ott vagyok, és pontosan látjuk azt, hogy ellenem mik működnek.
0: Az interjút, amit láttam veled, ott is említetted, hogy például az Európa-bajnokságon is volt olyan, ami ott jó ötletnek tűnt, aztán visszanézve már annyira nem.
1: Igen, ott bent. Ott azért nehezen dönt, vagy gyorsan kell dönteni, és nem mindig a legjobb döntést hozza meg.

0: Az ember itt, ott igen, a bronzmérkőzésen bent nagyon jónak tűnt, aztán visszanéztem, és igen, azt nem teljesen tudtam értelmezni magamtól.
1: Na és akkor ezen a bronzmérkőzésen így kötnék rá erre. A magyarok számára legérdekesebb összecsapás jön, hiszen ugye a bronzéremért Gyertyás Róza ellen kellett megküzdened. Milyen volt egyébként, először beszéljünk arról, hogy milyen volt ez az összecsapás?
0: Nagyon nehéz mindig felmenni a Róza ellen, mert ugye a Szűnyegen kívül barátok vagyunk, együtt melegítettünk be egész nap a bronzmérkőzés előtt is.
1: Na ezt akartam, bocsánat, kérdezni még ide beszúrva, hogy a ilyenkor előtte ti beszéltek-e, találkoztok-e, de akkor ezek szerint az egész bemelegítés
0: persze
1: együtt van.
0: Igen, minden így igazából, segítünk egymásnak, ott vagyunk. Viszont ezt, amikor oda már bemegyünk az ilyen dühöngőbe, vagy amikor már vesz minket a kamera, ugye akkor ezt így szépen lassan ki kell zárni, és mire fölérünk a Szőnyegre, addigra tényleg egymást ellenfélnek tekinteni, aztán mikor lejövünk, akkor ez megint megszűnik, ugye, és akkor újra barátok vagyunk. Úgyhogy tényleg minden egyes ilyen meccsre azért az elmúlt időben már sokszor mentünk a Rózával, úgyhogy tudjuk, hogy milyen ez a szituáció sajnos, és tényleg teljesen más ellene felmenni, mint az összes többi ellenfelem ellen. Úgyhogy ez egy érdekes szitu lesz még itt Los Angelesig.
1: Bizony, igen, sok próba fog még előttetek állni. Erre a bronzmérkőzésre ki milyen állapotban érkezett, hiszen, ha jól tudom, akkor te egy körrel többet mentél, hiszen a Rózának az első körben még nem kellett kiállnia, viszont ő az egyik legnagyobb riválissal, akiről már többet beszéltünk, az olasz lány, az olimpiai ezüst és bronzérmes Giuffridával is találkozott.
0: Igen, most pont úgy jött ki a sorsolás, hogy mindketten igaz kiemeltek voltunk, de ugye mivel a létszámban úgy jött ki, hogy nekem már volt első meccsem, így sajnos elég korán kimentünk a csardokba, sajnos őt is így megszivatva, mert ugye barátok vagyunk, társak vagyunk, és akkor ő is jött segíteni nekem. Kinek mi kedvezett, nekem több meccsem volt, neki talán egy kicsit nehezebb volt most a sorsolása, mint nekem, de szerintem amúgy ő egy nagyon jó formában volt aznap. Azért egy megverte VB-érmest az első mérkőzésen, Európa-bajnoki érmest a következőbe, nagyon jót ment az olaszszal. Semmi okom nem volt arra, hogy elbízzam magamat, vagy bármi ilyesmi, úgyhogy tényleg ellene is 99%-kal kell felállni. Nekem egy kicsit döcögősebb volt a nap, lehet, hogy kicsit segített az, hogy egyel több meccsem volt, viszont nekem talán hosszabb meccseim voltak, mint neki.
1: Igen.
0: De kinek mi volt a nehezebb, az mindig más, minden versenyen más. Most én jöttem ki jól a párharcból.
1: És mit gondolsz, mi döntött, vagy mivel nyertél, és aztán ti ezt mondjuk megszoktátok-e beszélni?
0: Igazából most szerintem egyetlen egy dolog döntött, hogy a Rózának volt egy rossz döntése, egy rossz mögém lépést akart csinálni, vagy ilyen grúz technikát, amiből nem tudott úgy mögém jönni, hogy el tudjon dobni, és az nekem egy pont a technikámra felfeküdt, a szomdobásra, és ez az egy hibája volt, amit én ki tudtam használni, és azt az előnyt megtartani. Az, hogy a meccseket így viccesen szoktuk átbeszélni, mert addigra így próbáljuk eltenni magunkba, mert nyilván neki is nehéz azért kikapni egy bronzmérkőzésen, független attól, hogy velem megy, az ugyanúgy bosszantó, úgyhogy így viccesen szoktuk csak így átbeszélgetni.
1: Soha nem nehezteltetek egymásra?
0: Szerintem nem. Vagyis az én részemről biztos nem, de az övéről sem érzem azt, mert tényleg minden egyes alkalommal, amikor egymás ellen mentünk, ugyanúgy folytatódott a barátságunk, mint előtte. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez tényleg ez a kvalifikáció nem megy a rovására, mert azért ezt hoztuk 2 év, de én szerintem ez nem egymást tudjuk húzni ezzel, és a végén, aki ott lesz, annak hihetetlenül nagy esélye, vagy hogy mondjam, felkészültsége lesz az olimpián azzal, hogy neki, vagy mellette van egy olyan ember, aki ugyanazért küzd, és tud belőle úgymond táplálkozni egész kvalifikáció alatt.
1: Igen, meg most ez jutott eszembe, hogyha már most személy szerint akár neked, vagy akár neki, nyilván az egyik őtöknek sajnos nem fog összejönni, de az egy nyugodtságot adhat-e, hogy tudod, hogy ha már én nem mehetek, akkor legalább ő mehet. Tehát, hogy nem akárki megy helyettem, hanem ő az, aki képviselheti a színeket. Mármint a magyar
0: szerintem,
1: színeket.
0: Szerintem biztos. Ez egy olyan szituáció, amiben mindketten csak építkezünk, és tényleg, ha nem én, hanem a barátom megy, akkor nem is kívánhatnám másnak. Úgyhogy tényleg úgy gondolom, hogy ez nyilván nehéz dolog, de pozitívan fog hatni.
1: Na és akkor igen, ahogy az előbb is mondtad, ez egy hosszú 2 év lesz, aminek ez volt az első állomása, hiszen most ezzel kezdődött az olimpiai kvalifikációs időszak. Most ebben az időszakban ez a bronzérem mit jelent, hiszen ha jól tudom, akkor ranglista pontok, vagy pontgyűjtés van, és így lehet majd az olimpiára kijutni?
0: Igen, nálunk ez az első verseny, és akkor 2 év múlva nagyjából ugyanebben az időpontban az utolsó verseny pontjai alapján lesz egy rangsor, amiből a 16 fő jut 2 direktkvótára. Annyi a cifra benne, hogy az első év az 50%-ban számít, a második év az 100%-ban, és az összes versenyből csak 6 pontot tud berakni az ember, úgyhogy igazából válogatni is kell, meg gondolkodni, hogy az sem jó, hogy nem most mondok egy számot, 20 World Tour versenyen elindul az ember egy évben, mert 6 pontot tud berakni, és 20 verseny, vagy 18, az rengeteg, és annyi idő alatt, mire odajössz az olimpiára, akár lehet, hogy azt mondod, hogy úristen, ennyit versenyeztem az olimpián, meg leszereztve a lufi, úgyhogy okosan kell menni.
1: Mit kívánsz magadnak még a végére így erre az olimpiai kvalifikációs időszakra, erre a hosszú, de tartalmas 2 évre, amíg ki lehet jutni az olimpiára? Azt meg már nyilván az majd a végén eldől, hogy ki megy, tehát tudom, hogy erről még nagyon messze van, ki kell oda jutni, tehát erről még kár is beszélni, hogy majd, ha feltételesen összejön az olimpia akkor, de most inkább ez a következő 2 év, erre mit kívánsz magadnak?
0: Én igazából csak annyit, hogy örömmel és élvezettel csináljam, mert akkor igazából bármi is lesz a vége, akkor nyugodt szívvel fogom azt mondani, hogy egyrészt mindent megtettem, és élveztem is.
2: Az olimpiai kvalifikációs időszakot bronzéremmel kezdő Puprékát hallhatták. Most jön egy zene, hírek, aztán pedig folytatjuk a körkapcsolást.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Éveken át halmozzák a győzelmeket minden kontinensen. Senki sem tudja útjukat állni.
2: Vénusz és Serena. Ikonok, akiket Amerika látni sem akart. Szombaton 11 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: 10 000 dollár jár az olimpiai részvételért. Napokon belül ellepheti a boltokat a kiváló minőségű magyar dinnye. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új támogatási programot hozott létre, melynek révén a játékokon résztvevő sportolók fejenként 10 000 dolláros támogatásra lesznek jogosultak. A NOB 146. ülésén bejelentették, a támogatás minden olimpikon számára elérhető lesz. Nem csak az érmesek, nem csak bizonyos országok sportolói, hanem minden olimpikon számára. Fürjes Balázs, a NOB magyar tagja, a közösségi oldalán történelminek nevezte a döntést. A labdarúgó világbajnokságon ma megkezdődik a csoportkör utolsó, harmadik fordulója. A mérkőzéseket egy időben rendezik. A B csoportban 21 órától Svájc és Kanada játszik egymással. Mindkét válogatottnak 4 pontja van, a kanadaiaknak viszont 1 pont is elég lenne a csoport elsőséghez. A B csoportban ugyancsak 21 órától rendezik a Bosznia-Hercegovina-Katar párharcot, éjféltől a C csoportban Brazília-Skóciával, még Marokkó-Haitival csap össze. Az A csoport zárófordulójának 2 mérkőzése, a Csehország-Mexikó és a Dél-Afrika-Dél-Korea találkozó pedig a hajnali 3 órakor kezdődik majd. Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió. Csuzsák Balázs hosszabbított a Debrecen NB1-ben labdarúgó csapatával. A klub közleménye szerint a csapatkapitány újabb 1 évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. A BL győztes Burján Gergely után egy újabb magyar válogatott vízilabdázó szerződtetését jelentette be a Juk Dubrovnik együttese. A horvát klub leigazolta a BVSC pólósát, Tátrai Dávidot. Mindkét magyar játékos 1+1 éves szerződést kötött új csapatával.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az este benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A 6 előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A 2 tízes képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás természet termesztésű görög dinnyék már a héten a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnye fajtából a hazait válasszák.
0: Közlekedés.
3: Az M3-as autópályán a 23-as jelű Magyaród kelet csomópont Vásárosnemény felé vezető felhajtó ágát munkavégzés miatt lezárták. Helyette a 19-es jelű Magyaród csomópontban lehet felhajtani az autópályára.
0: Időjárás.
3: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél is mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás, éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: Folytatódik a körkapcsolás a mikrofonnál, továbbra is a műsorvezető Jó András. A sportág vízilabda. A horvát bajnokság egyik legnagyobb nyári átigazodási hullámát magyar játékosok is alakítják. A Dubrovniknál komoly erősítés zajlik, és a következő percekben két olyan pólós szólal meg a műsorunkban, akik különleges kihívás előtt állnak. Elsőként Tátrai Dávid következik. A BBSC fiatal válogatott játékosa a Dubrovnikhoz szerződött, ahol új közegben a világ egyik legerősebb bajnokságában folytatja pályafutását. Hogy mi szólt a váltás mellett, milyen célokkal érkezik Horvátországba, és mit vár az előtte álló időszaktól, arról Szabó Szilvia kérdezte.
6: Nagyon megtiszteltetésnek éreztem azt a pillanatot, amikor a Jug vezetőedzője telefonon megkeresett, hogy szeretné, hogy jövőre a csapatukat erősítsem. Nem volt kérdés a fejemben, hogy ez egy nagyszerű lehetőség, és egy komoly mérföldkő közöttem a karrieremben. Légiósnak állok, igazából nagyon várom a kint töltött pillanatokat, nagyon jó lesz a csapat, és úgy gondolom, hogy az egyéni fejlődésem szempontjából ez egy olyan lépés, amit meg kellett tennem.
7: Akkor már lehetett-e tudni, hogy Búrján Gergely a csapattársad lett, amikor aláírtátok a szerződést, vagy amikor megállapodtatok?
6: Igen, lehetett tudni. Amikor tárgyalásban álltunk a Dubrovnikkal, már kommunikáltunk egymással. Számomra is egy meghatározó pontja volt a döntésemnek, amikor kiderült, hogy Gerivel együtt játszhatok majd.
7: Milyen céljai vannak a csapatnak, és a horvát vízilabdáról mit lehet most tudni? Említetted, hogy ez egy szintlépés lesz a karrieredben, tehát ott milyen játékerőt képvisel a Dubrovnik, illetve az egész bajnokság?
6: Dubrovnik az egyik, hanem a legnagyobb múltan rendelkező klub Horvátországban. Régebben abszolút a bajnokok ligájában is élvonalban játszottak, most pedig az a célja a csapatnak, hogy a horvát bajnokságban is mindenképpen a döntőbe bejusson a csapat, és azért lehet majd üzdeni, és illetve azért, hogy a bajnokok ligájába is visszajussunk.
7: Tőled mit várnak? Ugyanolyan szerepkörben számítanak-e rád, mint a BVSC-ben? Szóval erről volt-e már szó esetleg?
6: Természetesen volt róla szó, abszolút univerziális játékosként számítanak rám, ahol éppen a legjobban szükség lesz rám, jobb oldalt, bal oldalt, elő, hátul, minden egyes pozícióba nagyon szívesen játszanék. Cristiano Ronaldónak volt egy nagyon híres interjúja, amivel azt említette, hogy megkérdezte, hogy hol szeretne játszani, jobb oldalt, bal oldalt, és csak annyit választott, hogy hát én csak játszani szeretnék. És ez nagyon mélyen megragadt bennem, és úgy gondoltam, hogy ha lehetőségem lesz egy csapatban játszani, akkor engem sem fog érdekelni, hogy hol fogok játszani, csak az érdekel, hogy minél többet játszak, és minél többet hozzátehessek a csapat sikeréhez.
7: Hát ha már említetted Ronaldót, akkor mindenképpen tegyünk egy kis kitérőt, követed-e a világbajnokságot, esetleg Ronaldónak szurkolsz, és mit szólsz hozzá, hogy most ezért jó pár rekordot megdöntött azzal, hogy duplázott?
6: Természetesen követem a világbajnokságot, és természetesen szurkolok Ronaldónak. Nagyon nagy megkönnyebbülés volt, és egy nagy pillanat, amikor tegnap duplázni tudott. Úgy gondolom, hogy ez az a mező, vagy ez az a folyamat, ami most igazán beindította, és nagy dolgokat várok még tőle, de szerintem az egész világ ezen a világbajnokságon.
7: Na de tőled is nagy dolgokra számíthatnak szerintem a dubrovniki szurkolók majd. Egy nagyon érzelmes posztban búcsúztál el a BVSC-től, bár kikötötted, hogy ez nem búcsú, csak elköszönsz. Ugye 14 éve ott vagy, ugye? Ott nevelkedtél, tehát azért gondolom, hogy nem volt könnyű ez a váltás.
6: Igen, nagyon mély szálak kötnek a BVSC-hez. Már kisrácskoromban is ide jártam, még a régi úszodát is nagyon jól ismertem. Innen származnak a legjobb barátaim és a gyerekkori emlékeim zöme is. Úgyhogy mindenképpen egy komoly váltásról van szó, de úgy gondolom, hogy eljött ez a pillanat a karrieremben és az életem során is.
7: Hogyha beszélsz csapattársaiddal, akik légiósok, ők mit mondanak? Jót fog tenni neked ez, hogy a komfortzónából kiszakadsz, és egy új inger, új impulzus értéged?
6: Minden játékosnak szüksége van erre, és mindig egy nagyon nagy előrelépési lehetőség egy ilyen pillanat egy játékos karrierjében. Úgy gondolom, hogy a válogatottságom szempontjából is nagyon fontos lesz, hogy egyénileg minél többet tudjak fejlődni, hogy olyan fajta vízilabdát játszunk, amit a válogatott is játszik, ezzel tudom erősíteni magamat, a helyemet a csapatban, illetve Magyarország színeiben is meg minél jobb teljesítményt tudok nyújtani, és ezzel a hazámat tudom képviselni.
7: Nem tudom, azt elszabad árulni, hogy kitől kértél tanácsot, például Varga Zsoltot felhívtad-e?
6: Természetesen minden egyes szakemberrel és ismerősömmel egyeztettem erről az egész átigazolásra, és mindenki támogatott benne, és mindenki úgy gondolta, hogy jó helyem lesz Dubrovnikban.
7: Mi lesz a következő hetek, napok programja, mikor utazol ki, mikor lesznek az első edzések, szóval hogy néz ki a következő időszak?
6: Ebben a pillanatban a válogatottal készülünk a világkupára. Egy része már egyben a csapatnak, de jövő héten hétfőn csatlakozik a teljes brigád, és onnantól együtt készülünk arra, hogy kiutazzunk Sydneybe és hazahozzuk az aranyérmet, és attól függ, hogy hogyan sikerül a válogatottság, mikor végzünk, hogy kapunk pihenőt, utána fog kiutazni, remélhetőleg augusztus közepén.
5: Maradunk Dubrovnik környékén, de egy másik magyar válogatott játékossal. Burján Gergely különös helyzetben hagyta el a Barcelonétát. Úgy érkezik Dubrovnikba, hogy közben pályafutása egyik legnagyobb sikereit érte el Spanyolországban. A Barcelonitával megnyerte a spanyol bajnokságot és a bajnokok ligáját, ráadásul a Proreco elleni fináléban 3 gólt szerzett, és az utolsó találata gyakorlatilag a győzelmet jelentette csapatának. A történet azonban nem így indult. Burján szívesen maradt volna Barcelonában, ahol egy év alatt minden fontos trófát begyűjtött a klubbal. Tavasszal még úgy tűnt, hogy új szerződést kap, áprilisban erre ígéretet is kapott, majd májusban váratlan fordulat következett. A klub közölte vele, hogy mégsem számítanak rá a folytatásban. Hogy miként élte meg ezt a helyzetet, mi vezetett végül a Dubrovnikhoz, arról Pitman Emil és Göbölyös Gábor beszélgetett vele.
8: Röviden annyi történt, hogy áprilisban, március vége, április elején jelezték felém, hogy meg vannak velem elégedve, szeretnék velem folytatni a jövőben, és én már előtte a saját edzőmmel is beszéltem erről március közepén, hogy én nagyon szeretnék itt maradni, jól érzem magam, a lehető legjobb helyen vagyok, mind a városnak az élet szempontjából, meg mind szakmailag, ugye a Barcelonetta adja a spanyol válogatottnak a magát, és rengeteg világsztár játszik nálunk is, és rengeteg jó játékos, és nagyon sokat tudok tőlük tanulni, és úgy, hogy ez így kompletten nagyon-nagyon jól éreztem magam, és nagyon boldog voltam, meg örültem, amikor azt mondták, hogy számítanak rám, és közben jött ugye a válogatottal a világkupa selejtező április közepén, amire elutastam, és abban maradtunk, hogy majd a világkupa után folytatjuk a tárgyalásokat, és sajnos ott megakadt, és egy hónapon keresztül nem tudtam őket elérni. Nem kerestek, nem beszéltünk, és egyszer csak május elején közölték velem, hogy szeretnének igazolni egy nagyon jó nevű top játékost, és emiatt nem fognak nekem szerződést ajánlani. Ami nyilván nagyon-nagyon szívem ütött, nem csak azért is, mert nagyon-nagyon szerettem ott lenni, hanem az, hogy ahogy ezt intézték, ugye megbeszéltünk valamit, és aztán végül visszahátráltak, meg hát ugye májusban történt ez az egész, és...
9: Igen, ott már általában a keretek megvannak, és hogyha egy jó játékos mondjuk hirtelen felszabadul, nyilván talál klubot, de játékos szempontból az nem egészséges, hogy májusban kiderül, hát, hogy hopp, nem tudod a jövődet.
8: Nem is egészséges, meg ugye azért májusban azért a nagyon jó BL csapatok, ugye márciusban azért már megvan a keret, és ugye próbálkoztam nagyon sok csapat, amikor ezt meghallotta, akkor felvettük a kapcsolatot, de vagy kifogytak a büdzséből, vagy meg a helyből. És így azért nagyon nehéz volt, és hogy őszinte legyek, nagyon-nagyon sokáig elég rosszul éreztem magamat, meg kicsit kilátástalan volt a helyzetem, de próbáltak a társak is nyújtatni, meg biztos voltam benne, hogy valami lesz, és a kialakult szituációhoz képest szerintem a lehető legjobb döntést hoztam. Ugye említettétek, hogy a Dubrovnik az elmúlt évtizedek egyik meghatározó klubja. Én amikor fiatalon, utánpótlás korú játékosként, meg amikor felkerültem az elején a felnőttekhez, akkor a Dubrovnik ugye éppen B-et nyert Budapesten, és ők mindig ott voltak a top csapatok között, úgyhogy egy tényleg nagyon-nagyon neves klubról van szó, egy nagyon jó edzővel, és amit felvázoltak nekem, hogy ugye az elmúlt években ők mindig harmadikok lettek a horvát bajnokságban, az elmúlt években nem volt olyan jó csapatuk, de vissza szeretnének kerülni a Vizlada térképére, és idén erősíteni fognak, ugye 5 játékos fog érkezni velem együtt, és ahogy én látom, szerintem nagyon-nagyon jó játékosok jönnek a Dubrovnikba, és a horvát bajnokság amúgy is ugye a Mladost Zágrában, meg a Jadran Splittel azért egy kiegyensúlyozott és erős bajnokság, úgyhogy bízom benne, hogy jövőre vissza tudjuk vinni a Dubrovnikot oda, ahová való, és horvát döntőt tudunk játszani majd.
10: Említetted ezt a májusi időpontot, és ha nagyjából jól számolok, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk a spanyol bajnoki döntő előtt 3 héttel, illetve a BL 4-es döntőt 1 hónappal tudtad meg ezt a hírt. Hogy lehet ezt kezelni egyébként gyakorlatilag a szezon legfontosabb része előtt? Egyszer csak elengeded, és profiként azt mondod, hogy beleállok kőkeményen?
8: Hát, őszinte leszek, azért az első 2 hét az ott kicsit el is ment a motivációm, a kedvem.
9: Ez teljesen érthető egyébként.
8: Nagyon-nagyon nehezen tudtam feldolgozni, főleg úgy annak tükrében, hogy tényleg mennyire szeretem a csapattársakat, meg tényleg megismertem egy új kultúrát, teljesen más játékrendszer, más emberek, és tényleg annyira, ez az elmúlt 2 év ez nekem olyan volt, mint hogy a 10 éve ott játszanék, és a klubban nevelkedtem, tehát tényleg egy ilyen fő szurkolója lettem a klubnak, és nagyon-nagyon élveztem ezt az egészet, és ennek ugye emiatt talán még nagyobb, úgymond hát arcon csapásként ért ez az egész, és azért nem biztos, hogy olyan profin viselkedtem az első 2 hétben mondjuk, kesztelen voltam, és tényleg nagyon-nagyon nehezen lendültem át azon a ponton, hogy ezt nem csináltam tovább, mert ezzel csak saját magamnak jártok a jövőben, de szerencsére a társak nagyon-nagyon sokat segítettek, természetesen a párom, a családom, meg ugye a Végvári Vince, a másik magyar csapattársam, ő azért nagyon-nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy legalább egy picit mosolyogjak azokban a napokban, hetekben, és ő is nagyon sokat segített nekem, úgyhogy innen is nagyon hálás vagyok, és köszönöm neki, és emiatt, meg ahogy vége lett a szezonnak, emiatt már nagyon büszke vagyok magamra, mert úgy gondolom, hogy ez egy elég nehéz szituáció volt, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sportembeli magatartást tudtam utána mutatni a csapat felé, a klub felé, meg saját magam felé is, és nagyon örülök, hogy a spanyol bajnoki döntő első meccsén szerencsére kifejezetten jól ment a játék, meg eredményes voltam, és ugye a szezon legeslegfontosabb mérkőzésén is jól ment a játék, és tényleg a történtek ellenére is az utolsó másodpercig, amikor a klub játékosa voltam, mindent megtettem a klubért, úgyhogy emiatt nagyon büszke vagyok magam, mert nyilván ez is a feladatom, de a kialakult helyzethez képest miatt mondom azt, hogy büszke vagyok saját magamra, hogy ezt utólag így le tudtam hozni.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Merre tovább magyar sport címmel hirdetett kerekasztal beszélgetést a Magyar Közgazdasági Társaság. Az eseményen az olimpiai bajnok tornász Berki Krisztián, a Magyar Tornaszövetség általános alelnöke, és Dénes Ferenc sportközgazdász beszélte meg a sportélet legfontosabb kérdéseit. A következő percekben meghallgathatják az érintettek véleményét többek között a sportban várható átalakításokról, a TAO rendszerről és a budapesti olimpiáról is. A moderátor Borbély Attila.
2: Könnyű bármit mondani, mert fogalmunk sincs, hogy milyen típusú változások vannak. Annyit azért, hogy mondjuk el, hogy azért sem könnyű ez a dolog, mert az, hogy tehát ez egy fölülről lefelé menő dolog. Mi a hosszú távú politikai irány, abból következnek le a társadalmi célrendszerek, és a társadalmi célok rendszerein belül, hogy merre tart a sport, vagy merre kéne tenni a sport. Tehát most ezeknek egyik elemét se látjuk. Én legalábbis nem látom. Az talán jelzésértékű, hogy az egy legkésőbben felálló államigazgatási egység ez a sport volt. Ennek az okát nem tudom, de hát ez is lehet, hogy dilemmák sorozata, személyi kérdések, és abszolút azt gondolom az a helyes, hogyha jó indulatok vagyunk, meg pozitívan gondolkozunk elő a dologról. És azt a dilemmát is megértem, ha felülről lefelé indulunk politikai okok, vagy politikai rendszerekről, hogy mivel az elmúlt 16 évben egy kiemelt, ugye stratégiai ágazatként definiálták az Orbán kormányok a sportot, keresi szerintem a kormányzat, hogy hogyan viszonyuljon ehhez. Azok felépült egy nagy sportrendszer, itt lehessen kezdeni vele. Ugye az ellenzék, a korábbi ellenzék ugye azért sok ponton támadta a sportpolitikát, ugye Karácsony Gergely is a Stop Stadion programmal lett először főpolgármester, aztán megígérte, hogy keresztbe tesz mindenütt, aztán nem tett keresztbe, aztán olimpia rendezés kapcsán is mondott ezt is, mondott azt is, és most meglepetve látom az elmúlt egy hónapban, hogy élére állt az olimpia rendezés program, de erről is fogunk beszélni. Szóval nagyon, nagyon, nem azt mondom, hogy katyvaszos a rendszer, hanem sok rétű a rendszer. Most ehhez kialakítani az állami gazgatás, az végtelenül. Tehát szerintem itt el kell tenni egy bizonyos időnek, amire az irány, az irányvonalak kirajzolódnak, hogy ténylegesen megrajzolhasson. Én alapvetően azért csak, hogy valami pozitívat is mondjak, két szélsőséges lehetséges irányt látok. Az egyik az azt mondja, és voltak is ilyen mondatok, tehát mondom, mivel nem nincs felelős politikai szereplő, aki vállaltan valamilyen módon a jelenlegi kormány nevében beszélt, vagy beszélne most ez ügyben. Az egyik az, hogy egy erőteljes piacgazdasági fordulat kell. Tehát azt mondom, hogy a korábbi másfél évtized jelentős közpénzrendszere után a sport álljon át egy önfenntartó, alapvetően a piaci bevételekre alapozó működésre. Ennek a korlátairól majd későbbiek során tudunk beszélni, Krisztián is tud erről mondani belülről, hogy milyen típusú lehetőséget lát erre. A másik irány az, hogy úgy, így ahogy vagytok, ahogy a lóversenyben mondják, tehát ahogy eddig volt, csak egy kicsit jobban, és most mintha ezek a ízek lennének átláthatóbb, mindig ezeket a blablákat el szoktuk mondani. Ne lopjatok, átláthatóbb legyen, stb. Dolog, aztán majd megy valahogy a dolog. Ez meg a másik, de ez alapvetően azt mondja, hogy alapvetően egy állami finanszírozású sport van, amihez egy egészen más típusú sportigazgatás tartozik, mint az előzőhöz.
3: Krisztián, egy sportvezető szemszögéből, egy aktív sportvezető szemszögéből, te hogyan ítéled meg azt az irányt, amit talán látszik már, talán még nem látszik. Jó helyen van-e a sport a belügyi tárcánál? Mennyiben érintheti ez a sportági szakszövetségeket, vagy az olimpiai bizottságot?
4: Az biztos, hogy csatlakoznék szintén Dénes tanár úrhoz, hiszen még egyelőre mi sem tudunk semmit. Az első találkozóm az most például szombaton volt az olimpia napján a Városligetben az új sportért felelős államtitkárral. Beszélgettünk egy picit, de nyilván ebből még nem tudok én sem olyan dolgokat levonni, amiből akár mi is el tudnánk kezdeni építkezni és egyebek. Nyilván mindent a maga sorjában kell majd kezelnünk. Vannak dolgok, amiben én is azt látom, hogy változtatnunk kell, de nyilván itt majd a későbbiekben, amikor a Tao előkerül, akkor azért majd lesz olyan gondolatom, ami miatt így a piaci alapra helyezett sport Magyarországon pontosan szerintem a Tao miatt nem teljesen működőképes, hiszen mi is azt látjuk az elmúlt időszakban, hogy szponzori bevétele a szövetségeknek, vagy legalábbis, hogyha most csak a torna szövetséget nézem, nagyon csekély sajnos. És ez valahol nyilván egy óriási kényelem volt az elmúlt 13 évben, amióta a kiemelt sporták fejlesztés elindult, és ugye Kánaán volt minden egyes kiemelt sportákban, és ennek köszönhetően talán én azt is láttam, és ezt már egy 5-6 évvel ezelőtt is úgy éreztem, hogy ezen meg kell próbálnunk szövetségi oldalon is változtatni, hiszen mindenki beleült ebbe a támogatásba. Nyilván most egy új változás lesz, rendszer szintű változás. Remélem, hogy a sport továbbra is egy stratégiai ágazat lesz, hiszen pont félúton járunk az olimpiai, a Los Angeles-i olimpiát tekintve, úgyhogy nagyon-nagyon nagy szükség lesz továbbra is a támogatásokra. De valahol én is azt mondom, hogy a szponzori oldalt is folyamatosan erősítenünk kell, hiszen nem lehet mindig mindenben az adófizetők pénzére támaszkodni. Nagyon-nagyon köszönjük az eddigi támogatásokat, és nyilván én úgy gondolom, hogy a tornasport is fejlődött, hiszen sokkal több szakembert tudunk alkalmazni és a rendszerben tartani. Ettől függetlenül tényleg nem csak mi, hanem szerintem nagyon sok sportág csak az állami támogatásokra támaszkodott, és egy picit kényelmessé vált ez a helyzet. Fel kell építeni egy új stratégiát, amiben valószínűleg az új kormány is remélhetőleg segítséget fog nyújtani.
3: Mekkora motivációkat tudnak adni a nevek, az emberek, a sportok másnak? És ugye azt mondtuk, és az elmúlt időszakban tényleg mindenhol hangoztatta a kormányzat a korábbi, hogy a magyar sport nemzeti ügy. Nemzeti ügy. Sok tekintetben az, és nagyon remélem, hogy az új kormányzat is hasonlóképpen nemzeti ügyként fogja kezelni. Az más kérdés, hogy milyen lehetőségei lesznek arra, hogy a sportot az állami budgetből tudja támogatni, és hogy milyen közpénzek hogyan használhatók fel. Mert az nagyon fontos, és ez tényleg minden tekintetben kiemelendő, hogyha közpénzt rakunk be a sportba, akkor azt a közpénzt elszámolhatóan minőségi módon lehessen felhasználni. Ez mindenek előtt fontos, mert ez adja meg a presztist, a tekintét, meg azt is, hogy egyáltalán a befektetett pénz az hogyan térülhet meg, és milyen formában térülhet meg. És akkor nyugodtan beszélhetünk arról, hogy investáltunk, és az investíciónak ugye a közgazdasági szemmel itt sok közgazdász van, azt kell mondani, hogy befektetett tőke megtérülése, mikor, hogyan, milyen formában. Megtérül, igen, nem. Ha nem térül meg, akkor honnan tudunk szerezni kiegészítő forrásokat hozzá, mert hiszen nem minden sport és nem minden tevékenység az, amelyik önmagában profitot tud termelni.
4: Pont nem Tao sportágat képviselek, de sokan is tudják a véleményem a Tao-ról igazából. Tényleg mindenképp azt látom, hogy egy jó dolog, viszont abban biztos vagyok én is, és ezt most lehet, hogy nem fog sok mindenkinek tetszeni, de biztos, hogy reformra van szükség a Tao-ban is. Nyilván, ahogy Attila is említette, hogy látvány sportágak, és hogy a torna mondjuk miért nem elég látványos, ott az olimpiákon 22 ezer ember nézi a csarnokban, és több millió a tévék előtt. Nyilván ez nem az én dolgom, hogy ezt most fölvessem és megkérdőjelezzem. De én tudok olyanról is például, és ez most lehet, hogy egy kicsit ilyen negatív dolog lesz, de hiába van a Tao, attól függetlenül vannak olyan szervezetek, olyan klubok, olyan gyerekek, szülők, akiknek ugyanúgy meg kell venniük a felszerelést, ugyanúgy be kell fizetniük a tagdíjat. Szóval, hogy nem feltétlenül ér le mindenhova a Tao, ahova elviekben kellene. Illetve ugye nagyon sokszor össze is mossák a dolgokat. Én az egyetemen is voltak olyan idézőjeles pozitív vitáim tanárokkal, amikor mondták, hogy nekünk könnyű, mert Tao, meg mennyi pénzt kap a magyar sport. És így mindig valahogy tisztába kellett tennem, hogy igen, sok pénzt kap, és ezt alá is írom, nagyon sok pénzt kap a magyar sport, de az a 15-16 kiemelt sportág, amiben a tornasport is beletartozik, az nagyon kicsi töredékét kapja a Tao-s finanszírozásokhoz képest. Amivel nincs is baj, mert nyilván nekünk azt is kellett nézni, hogy az egyik sportág fogja húzni a másikat. Ugye azt, hogy a labdarúgás az előző miniszterelnök úrnak szívügye volt, és tényleg az egyik, az a labdarúgás húzta az összes többi labdasportágat, és ezáltal a többi sportágat is. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt a számunkra, de sokszor tényleg az emberek összemosták ezeket a dolgokat, és mindig mondták, hogy milyen sokat kap a tornaszövetség is, meg a tornasport is, meg az úszás, az atlétika, és hogy mindenki más. És mindig mondtam, hogy relatíve nyilván sokkal jobb költségvetéssel rendelkezünk, mint mondjuk a 2010-ben vagy 9-ben, de nyilván nekünk azért a létesítményfejlesztések és egyéb dolgok azok nem úgy történtek, nem úgy zajlottak sajnos, mint ahogy akár egy labdasportág szempontjából. Jóval népszerű sportágak is, ezt is alá kell írnom, mert tényleg, ahogy említettük, itthon sajnos a tornasport sem a legnépszerű sportágak közé tartozik. Nyilván ezen folyamatosan dolgozunk, de ehhez viszont tényleg sok esetben azt látom én is, hogy az eredmények kellenek. Például van egy Mészáros Krisztoferünk, vagy egy Kovács Zsófiánk, ha ők ott vannak az adott versenyeken, több néző jön ki. De ha véletlenül nincsenek ott, és mondjuk az atlétika verseny, vagy az ötusa versenyen sem volt most ott sajnos Gulyás Michel, hiszen sérülésre hivatkozva visszalépett, ettől függetlenül a nézők kimentek, ha már csak ott van a személye, már azért is lehet, hogy sokan kimennek, de nálunk is észrevehető az, hogy ha a top versenyzőink nem indulnak az adott versenyen, akár például a tavalyi mesterfokú bajnokságon, amit az Audi Arénában kellett tartanunk, kongott az ürességtől. Mert például Mészáros Krisztófer, aki hazai versenyzőjük volt, nem indult a versenyen, innentől kezdve az embereket nem feltétlenül érdekli. Ugye mindig felmerül az a kérdés is, hogy valahogy a társadalmat globálisan nézve sem biztos, hogy érdekli az, hogy a 8. globálisan a legtöbb sportolót is fölölelő szervezet. Viszont az tényleg egy pozitív és egy érdekes kérdés és meglátás, hogy sajnos a közönség is mindig a legjobbak csatájára kíváncsi. Az, hogy tényleg ki volt a 8., 9., 10., az első körben talán az olimpián szereplő versenyzőknek nagyon-nagyon jó, mert én is azt mondom, hogy az, hogy valaki olimpikon lehet, elmondhatja magára, hogy ott van egy olimpián, nekem is nagyon nagy vágyam volt. Pekingben nem jutottam ki, Londonban ott voltam, Tokióban már sérült voltam, és én is nagyon-nagyon örültem annak, hogy legalább egy olimpia volt az életemben. És látom azt a sporttársaimon, csapattársaimon, hogy mindenki azért küzd, hogy egy olimpián ott lehessen, és elmondhassa magáról, hogy olimpikon. Nyilván eredménytől függetlenül ez egy óriási teljesítmény, hiszen olyan kvalifikációs szabályzatok vannak, ami nagyon leszűkíti azt. Hát globálisan tényleg több millióan csinálják a tornasportot. Abból 96 versenyző van kint az olimpián. Azért az egy óriási rosta, hogy tényleg csak ennyien lehetünk ott, 96 férfi, 96 női versenyző. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, és én is azt látom, hogy mindenképp valahogy ezt egy picit talán egyensúlyba kell hozni, hiszen az elvárások szinte az olimpiai sportágak irányába, amik mondjuk TAO-n kívüliek, óriásiak, hiszen értem én, hogy az utánpótlásra kell helyezni a hangsúlyt, és mivel utánpótlás versenyzők kellenek ahhoz, hogy felnőtt versenyzőink legyenek, ez egyértelmű, ezt aláírom, és ez szükséges is, viszont a jelenlegi finanszírozás a felnőtt eredmények után kapjuk. És így ezt valahogy tényleg úgy kell áthidalni, hogy mind a két szegmens, akár az utánpótlás és a felnőtt sport se sérüljön, hanem egyik ténylegesen erősít és húzza a másikat, hiszen utánpótlás nélkül nincsen felnőtt eredmény. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos része talán az új gondolkodás módnak, és én ezt tényleg szorgalmazom, hogy nálunk is mindig elhangzik, hogy a felnőtt torna a torna, de ha nincsen utánpótlás, és nincsenek azok a bázisok, műhelyek, akik dolgoznak és gályáznak azon, hogy 18 év fölötti, 16 év a női korban a felnőtt versenyző, 18 év a férfiben, 16 és 18 éves felnőtt versenyzőink legyenek, ahhoz igenis a műhelyek kellenek és a szakemberek.
2: Ha itt teszi fel a kérdést, hogy ha megszűnik a TAO, akkor mondjuk duplára emelkedik a költsége a családoknak, akkor azt kérdezem magát, hogy mi a baj ebben. Az a helyzet, hogy mivel nekem az állam nem finanszírozza az én vacsorámat a Four Seasons-be, ezért még egyszer se voltam. A sarki büfébe járok, vagy a Mekibe. Miért kéne mindenkinek ugyan azokat a sportágokat csinálni, amik adott esetben nem olyan költség? Biztos vannak olyan országok a világon, akkora jólét, hogy a közösség azt mondja, hogy Szaúd-Arábia. Amit akarsz sportolni, kifizeti helyetted a sejk. Mondjuk pont egy ilyen autokrácia, csak óvatosan evel a dologgal. Szóval, hogy mert egyébként meg normálisan azt csinálom, amire pénzem van. Na de, és itt fordul meg a dolog, tehát mondom, hogy együttműködő, vagy pozitív akarok lenni. Sokan vagyunk itt szülők, most nem akarok ebbe vájkálni, de hát hogy is mondjam, különösen a kislányok, egy apának, de a fiú. Gyakorlatilag nem tudnak olyat kérni, ami pozitív dolog a dologban, amit a szülők normális esetben meg ne próbálnának test. Tehát azt mondja, hogy én jégkorongozni akarok. És látom a gyerekem, hogy tényleg most nem egy fel, mert valami, akkor vállalok még egy munkát, még valami, elvállok egy harmadik csoportot is az egyetemen, adok, hát ha adnak valami fizetésemelést, hogy a gyereknek korcsolyát tudjak venni, felszerelés, a gyerek, az én fiam kosárlabdázott valahol, nem akarom mondani a dolgot, leült velem kollega volt a testnevelési egyetemen, és elmondta, hogy milyen 7000 forintot fizettünk tagdíjat, azt mondta, a tényleges költség 1000 forint. A maradék 6000 arra kell, hogy az MB2-es csapathoz, így úgy, meg a portásnak, meg én értem, hogy ez 7-szer annyiba kerül, mint a költség. De nekem megéri. Mert a gyerekem szeret ide járni.
3: Legyen-e olimpia Magyarországon, vagy ne legyen? És ha igen, akkor ennek a feltételei mennyire

0: Emocionálisan, és ebből sok beszélgetésük volt órád is, hogy nyilván, hogyha az emocionális részét nézem, akkor igen, akkor legyen olimpia, és Magyarországnak szüksége van egy ilyenre. Ha viszont a gazdasági részét nézem, az pedig nem az én döntésem lesz, mert ennél vannak jobb szakemberek. Én csak azt tudom elmondani, ami személyes élmény volt, hogy nekem 2005-ben volt szerencsém Debrecenben hazai közönség előtt Európa-bajnokságot nyerni, és például Londonban is azt kívántam Louise-nak, hogy az angol ellenfelemnek, hogy hozza ki magából a legjobbat, és hogyha ő a legjobb, akkor az, hogy ő hazai pályán nyer egy olimpiát, annál nagyobb dolog nincs a sportoló életében. És tudom azt is, hogy a magyar rendezési olimpia most tényleg újra ott van a középpontban és a levegőben, hiszen mint sportoló, mint mobelnökségi tag azért ezt test közelből érzem, hogy most újra elkezdtünk beszélni erről, és elkezdtünk abba az irányba indulni, hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha Magyarországon lenne egy olimpia. Amit én még azt mondom, hogy szkeptikusok mindig vannak, voltak és lesznek is, hiszen én tudom azt, és a saját bőrömön is érzékeltem azt, hogy sokan azt mondják, hogy ne legyen, de amúgy meg ők lesznek ott az első sorban, akik leszedik a pástról az olimpiai érmest, és gratulálnak neki. Szóval, hogy azért mindenki...
1: Lásd BL döntő.
0: Hát igen, igen. Ugye mindig lesz olyan, aki azt mondja, hogy ne csináljuk ezt, ne csináljuk azt, aztán a végén mégis ott lesz az első sorban, és ez így is van rendjén, mert szerintem a világ így működik, hogy akkor abban a pillanatban is pontosan az előző, a 24-es olimpiai pályázatot testközelből láthattam, benne voltam abban a bizottságban, aki a sportolói részből jött, és láthattunk mindent. Ott például ugye Csepelen lett volna az olimpiai falu. Úgyhogy infrastruktúrában egész Budapest, egész Magyarország fejlődött volna nagy valószínűséggel, hiszen ez volt a pályázat célja, hogy minden egyes magyar ember bárhol lakik az országban, 2 órán belül elérjen egy-egy olimpiai eseményt. Nyilván ezek nagy szavak, ezek nagy ötletek, tervek, de nem megvalósíthatatlan, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy mindig arra van pénze egy adott államnak, amire éppen akarja. Úgyhogy ez nyilván ez pénzkérdése csak egy olimpia, de 2020 óta, ugye az Agenda 2020 megjelenése óta elviekben gazdaságos olimpiát kellene szervezni. Na most ehhez képest ugye volt egy tokiói, ami egy csonka olimpia volt a Covidnak köszönhetően, aztán jött egy Párizs és Los Angeles, ahol igazából megapoliszok döntöttek az olimpiai esemény helyszíneiről, ahol tudjuk nagyon, hogy a pénz az másodlagos, hiszen azon nem múlik semmi ezekben az országokban. Mindig van a sportnak egy olyan vonzás ereje, vagy vonzó ereje, ami után a gazdaság is valószínűleg növekszik. De ez nyilván ez nem feltétlenül a hétköznapi emberek vagy a civilek zsebében érződik. Ők maximum annyit tudnak lehet érezni ebből az egészből, hogy igenis, amikor olimpia van, és van egy aranyérmesünk, vagy van egy versenyzőnk, akkor egységesen, közösen tudunk szurkolni. És ezért is szép a magyar lobogó sportolóként, mert ott mindegy, hogy te az Újpest vagy a Ferencvárosnak a sportolója vagy. Engem, amikor köszöntöttek a Szusza Ferenc stadionba egy Újpest-Fradi meccsen, a fradisták ugyanolyan transzparensekkel készültek, hogy köszönjük az eredményt. És akkor ébredsz rá igazán, hogy amikor a piros-fehér-zöld melegítőt, a címeres mezt fölveszed, akkor ott mindegy, hogy kikinek szurkol, ott egységben van az ország, és egy egységet képvisel.
2: Két kérdésem lesz majd. Az egyik, hogy infrastruktúrában tényleg közel állunk-e ahhoz, hogy meg tudjunk rendezni egy olimpiát, mert ugye most így elgondolkodok azon, hogy nincs kerékpáros velodrómunk, sajnos olyan teniszpályánk sincs, ami szabadtéri és mondjuk 2000-nél több ember befogadására alkalmas, tehát a Davis kupát mondjuk rendezik Tatabányán, a multifunkcionálisban, de az nyilván kézilabda lenne egy olimpia alatt. Szörföt azt elég nehezen tudnánk rendezni sajnos tenger nélkül, a vadvízikajak pályák sincsenek feltétlen meg, és hogyha a foci stadionokat nézzük, akkor ott a Puskás Aréna, ami gyönyörű, és majdnem 70 000 ember befogadására alkalmas, de utána a következő jelen állás szerint, amíg meg nem épül mondjuk az újpesti stadion, az 2-20 000 körüli, tehát hiányzik mondjuk az ilyen 40-50 000-es stadion, aminek a megtöltése szükséges lehet ahhoz, hogy ez gazdaságilag is profitábilis legyen. És a másik, hogy a tengeri adottságok hiánya miatt lehetne ez egy csak Budapest központ olimpiai pályázat, és nem kéne mondjuk egy közép-európaivá tenni, hogy erről így mit gondoltok?
1: Nagyon fontos kérdés, hogy 2040-ben milyen olimpia lesz. Tehát milyen olimpia lesz, mi az elképzelés, hogy milyennek kell lenni egy olimpiának. Lehet, hogy már robotok fogják részben játszani a sportot. Most Hiába nevettek. Tehát ki tudja, hát egy évvel ezelőtt az AI-ja, még azt se értettem, mit mondanak. Egy év alatt az egyetemi oktatásban olyan robbanásszerűen változott meg, amire azt mondom, nem voltunk felkészülve. Sajnos Magyarországon az a tapasztalatom, hogy mi egy ilyen 90-es évekbeli létesítményekbe gondolkodunk.

0: beton ülünk, kivetítő, jók vagyunk. Szerintem már nem ez a stadion. Szóval ezek olyan kérdéseket teszünk fel ezzel kapcsolatban. Szerintem ez a létesítmény együttes nem alkalmas egy olimpiá. De nem biztos, még egyszer mondom, hogy kell újakat építeni. Még a Szép Művészeti Múzeumot nem viccből mondtam. Lehet, hogy egy csomó dolog meg fog változni addigra. És nem viccelek abban sem, hogy például ennek a személyzeti kiszolgálásához is. Szerintem a robotizáció 2040-re már ott fog tartani, egy csomó dolgot ki fog váltani. Ebben a rendszerben. Lehet, hogy egyébként más-más olimpián lesz látható Argentínában és Shanghai-ban. Jó, a nehézségünk abban van, hogy, hogy mondjuk egy 2040-es pályázat, vagy 2040-es rendezésre, mondjuk egy 5-6 év múlva döntés van. Tehát egy 3-4 év múlva be kéne adni ezt a pályázatot, ha még lesz pályázat a dologban, és ki kéne találni Magyarországot 2040-re, hogy milyen lesz ez az ország 2040-ben. A legnehezebb kérdést tetted fel, mert amíg szólamokat kell mondani, addig már nagyon jók vagyunk. De a részletekben itt bukik el a dolog, hogy ténylegesen. Azt értem, hogy vasutat kell építeni. Ez az olimpiai rendezési pályázat, ugye az 2000 táján vetődött fel először. 2000. És annak a alapkoncepciója az volt, hogy tudtuk, hogy az EU csatlakozás lesz, hogy az EU pénzeket le kell hívni. És nem voltak projektjei. És az olimpia, ez volt a zseniális ötlet, hogy az olimpiakra felfűzve egy csomó olyan infrastruktúrális fejlesztés lehet, mert az olimpia tud indokolni egy csomó dolgot. Szerintem a helyzet azóta se változott. Tehát az olimpia alapvetően egy ilyen infrastruktúrális pénzleszívás az EU részéről, legális, nem ellopjuk a pénzt, hanem azt mondjuk, hogy ezek biztosítanak olyan projekteket. Tehát a válaszom az a kérdés, hogy szerintem ez a létesítmény struktúra nem alkalmas, és nem is tudjuk, hogy milyennek kéne lennie. De ha ez egy infrastruktúrális fejlesztés, és akkor meg tudjuk ezt egymással beszélni, hogy akkor ki mit kap ebbe az országban, Budapest és mások, szerintem az is egy vállalható projekt.
1: A Merre tovább Magyar Sport című kerekasszal beszélgetésen Dénes Ferenc sportközgazdász és az olimpiai bajnok Berki Krisztián osztotta meg a véleményét a sportélet legfontosabb kérdéseiről. A két résztvevő az esemény után Krejcz Bálintnak nyilatkozott. A londoni játékok aranyérmesével pedig egy rövid nosztalgiázás is belefért az olimpia napja kapcsán.
2: A naptára nézve június 23-án ünnepelték az olimpia napját, és elég sok sportoló megemlékezett róla a közösségi médiában is. Neked hogy telt ez a nap, mikre tekintettél vissza, és hogyan töltöttek el azok az emlékek, amik neked az olimpiához kötődnek?
3: Hál' Istennek minden napom eléggé mozgalmas, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Nem feltétlenül sportolással telt, de bent voltam az irodában és a tornacsarnokban is lementem, úgyhogy láttam tornát is tegnap, de úgy ilyenkor az emberben azért, bár nekem augusztus 5-e az olimpia napja számomra, hiszen akkor volt a döntőm és az aranyérem akkor került a nyakamba, ettől függetlenül nagyon örülök ennek az egésznek, igaz, hogy mi szombaton ünnepeltük a Magyar Olimpiai Bizottsággal a Városligetben az olimpia napját, és egy nagyszabású esemény volt, ahova nagyon sok gyerek és felnőtt érkezett, nagyon sok civil érkezett, nem csak sporthoz köthető emberek, és egy nagyon jó hangulatú futóverseny volt, kosárlabdáztunk a gyerekekkel, úgyhogy igazából maga az esemény azt szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, és jó volt azt látni, hogy a sportnak még mindig, és szerintem amíg van sport a világon, addig mindig is lesz szponzorereje.
2: Most volt egy konferencia, vagy kerekasztal beszélgetés, Merre tovább Magyar Sport címén, nyilván itt az új kormány kapcsán is. Te, aki a Tornaszövetségben is benne vagy, és a Magyar Olimpiai Bizottság szemszögéből is látod ezt az egész világot, mit gondolsz, mennyire érdekes és mozgalmas ez az elmúlt néhány hónap, ami mögöttünk van?
3: Igazság szerint ugye mozgalmasnak azért nem tudom mondani, meg izgalmak az inkább az, hogy várjuk, hogy milyen tervek lesznek, milyen stratégiák lesznek, amire mi nagyon-nagyon hamar szeretnénk reagálni, mint tornaszövetség, és rácsatlakozni az adott programokra. Nem tudunk még mi se semmit. Lényegében azért vagyunk viszonylag, azt hiszem a sportszegmense azért van viszonylag nyugodt helyzetben, hiszen az idei költségvetésünk az megvan. Azzal mi tudunk gazdálkodni, és tudjuk a versenyzőknek is a felkészülés meg a versenyeket finanszírozni, és illetve azokat a dolgokat, amik fontosak egy tornasporták szempontjából. Szóval az idei évünk az megvan, nekünk mindig az a kérdője, mindig az év második fele, vége felé, hogy a következő év az hogy alakul, és milyen finanszírozással kell számolnunk, hiszen a támogatásunknak, az állami támogatásnak köszönhetően nagyon-nagyon sok szakembert tudunk foglalkoztatni, olyanokat is, akik mondjuk klub szinten dolgoznak, nem csak válogatott szinten, és nekünk mindig ebből van egy pici, ha mondhatom, azt gyomoridegünk évvége felé, hogy hogyan tudjuk ezeket a tovább finanszírozni ezeket a szakembereket. Hál' Istennek az elmúlt időszakban ezekkel nem voltak gondok. Nem érezzem azt, meg is nem is gondolnám azt, hogy így az olimpia két év múlva lesz igazából Los Angelesben, hogy most akkora anyagi változások történnek, hiszen akkor az egész magyar sport, hogyha most egy új struktúrába kerül bele, akkor nem biztos, hogy az olimpia sikeres lesz. Így sem biztos, hogy az lesz, de nyilván így van egy olyan tendencia, ami azt mutatja, hogy talán az olimpia Los Angelesben szintén sikeres lehet, mint a párizsi. Úgyhogy nagyon-nagyon várom. Eddig jó benyomásaim vannak az új vezetőség szempontjából, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy hozzáértő szakemberek kellenek a magyar sportba, és én is támogatom.
2: Ha azt nézzük, egy sportág életében az olimpiák között lévő év, mert hogy ugye most pont félúton vagyunk, az milyen nehézségeket hoz, mert azért itt a következő év már a legtöbb helyen a kvalifikációról fog szólni. Eddig tartott az alapozás, és most jön úgymond a munka megtérülése vagy kifizetődése, mert most dől el, hogy lesz olimpiai kvóta, vagy nem?
3: Igen, hát mi is ugye jövő április-májusában fordulunk rá a kvalifikációs szezonra, hiszen nekünk már, illetve már idén kint lesz Rotterdamban a világbajnokságunk, és már idén kvalifikációs világbajnokság van. Nyilván ez a mi szempontunkból itt az első három csapat fog a világbajnokságon már kvótát szerezni a Los Angeles-i olimpiára. Ez a mi szempontunkból eléggé távlati cél, meg nagy álom lenne, hogy ott a három között végezzünk, de ettől függetlenül szeretnénk ott lenni a világbajnokságon. Ehhez az kell, hogy most az augusztusi zágrábi Európa-bajnokságon 13 közé kerüljön mind a férfi, mind a női csapatunk, és akkor csapattal tudunk a világbajnokságra utazni, de az érdemleges kvalifikáció nekünk is jövőre kezdődik, úgyhogy ahogy te is kiemelted, innentől jövő 2027-től lesz nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen finanszírozásból tud a magyar sport tovább gazdálkodni, és milyen mennyit tudunk még hozzátenni ahhoz, hogy tényleg ezek a kvalifikációs rendszerek, ezek a versenyek jól sikerüljenek. Ugye nekünk mindig van egy nagy álom, és ez igazából Párizs előtt volt. Párizs előtt mertük azt elindítani, hogy akár csapatokkal lehessünk ott az olimpián, hiszen utoljára 30 éve volt férfi és női csapatunk az olimpiákon. Úgyhogy Párizs előttre már volt egy olyan férfi és női csapatunk, akik tényleg oda tudtak volna kerülni. Sajnos a csapatoknak nem sikerült a kvalifikáció, de egyénileg voltak versenyzőink kint az olimpián, akik nagyon szép eredményeket értek el, nem voltak érmes és pontszerző eredményeink, de ettől függetlenül nagyon-nagyon ügyesen versenyeztek. Úgyhogy lényegében nekünk most szintén ez a legnagyobb vágyunk, hogy mind a férfi, mind a női csapatunk ott legyen, de ehhez még nagyon sok kvalifikációs rostán kell átlenniük majd.
2: Hogyan látod, hogyha kicsit mondjuk kilépünk a magyar szemszögből, a torna népszerűségét nemzetközi viszonylatban milyen irányba változott az elmúlt 10-12 évben, amióta te ezt nagyon aktívan csinálod, vagy amióta mondjuk olimpiai bajnok vagy? Mert itt azért vannak olyan külföldi versenyek, akár mondjuk a spanyol kultúrában, ahol mindig remek hangulat van, de hogy állnak hozzá az emberek, egyre jobban értik, nézik és szeretik így ebben a felgyorsuló világban?
3: Igen, ez mondjuk tényleg az adaptáció kérdése. Szóval vannak olyan nemzetek, például a németeknél, ahol ténylegesen szeretik és imádják a tornasportot, és értik is a nézők. Szóval itt nagyon fontos az, hogy a szurkolókat valamilyen szinten közelebb húzni az egész tornasporthoz itthon is. Itthon sajnos nem a legnépszerű sportágok közé tartozunk. Egy-egy nagyobb versenyre azért jönnek nézők, de azok is inkább a hozzátartozó családtagok, de szerintem ez az összes sajnos magyar sportra ráhúzható, hogy az, aki nem érdekelt valamilyen szinten a sportágban, az nem jön el megnézni, ha csak nem valami óriási nagy eseményről van szó. Úgyhogy mi is dolgozunk ezen folyamatosan, hogy egy picit a népszerűsítés is hangsúlyt kapjon, de globálisan nézve a tornasport az tényleg, ha nem csak az olimpiákat, hanem világbajnokságokat, Európa-bajnokságokat nézem, akkor bárhova megyünk, azért teltházas csarnokok előtt tudnak versenyezni a versenyzők.
2: Számomra a beszélgetés egyik legérdekesebb gondolata a részedről az volt, mikor párhuzamba állítottad az olimpiai érmek számát és megítélését azzal, hogy mennyire nehéz a ti sportotok. Hogyan lehet ezt azoknak az embereknek megmutatni, akik mondjuk olimpián leülnek és az összes sportágat végignézik, hogy egy tornász, amikor felmegy és elvégzi a gyakorlatát, abban milyen elképesztő mennyiségű éveken át tartó munka és lemondás van?
3: Erre jó példa nagyon, hogy például nekem 24 év kellett ahhoz, illetve 23 év kellett ahhoz, hogy ott lehessek egy olimpián, és nyilván ez nem olyan, a torna az nem egy egysíkú mozgás, amit egyszer megtanulok, és utána csak minimálisan kell fejlesztenem a mozgás kultúrámat, és akkor egy egyirányú mozgást csinálok végig, hanem itt folyamatosan elemek csoportja épül egymásra, és elkezdi valaki a szaltóval, aztán dupla szaltó, aztán tripla szaltó. Szóval, hogy a tornasport ilyen szempontból egy nagyon jó sport, mert nagyon változatos ennek köszönhetően, viszont iszonyatosan nehéz ahhoz, hogy valaki a gyerekkorból fölépítve eljusson a felnőtt szintig, és ott a profi szintre jutva nemzetközi versenyeken eredményeket érjen el, az egy nagyon-nagyon nehéz része, és nagyon hosszú időnek kell eltenni. Én mindig azt mondom, hogy az első 5-6, majdnem 10 év az szinte egy ilyen láthatatlan dolog, mert mire eléri a junior korosztályt a versenyző, és ott már jegyzett eredményeket tud szerezni, addigra tényleg majdnem 10 évnek el kell tennie, ami azért nem rövid idő, és ha valaki nem túl türelmes, akár versenyző szülő edzőként, akkor ezeket nem lehet fölépíteni és elérni ezeket a célokat. Ettől függetlenül tényleg én becsülök minden egyes teljesítményt, hiszen azért egy EB éremhez, vagy akár egy döntőhöz azért ahhoz óriási szint kell. Szóval mindenki a maga szintjén, maga sportágában az egy óriási teljesítmény, hogy valaki odaig eljusson. De nyilván, ha hazabeszélhetek és saját sportágról van szó, akkor tényleg azt mondom, hogy azért ez ennél jóval összetettebb dolog, mint az, hogy egy valamit megtanulok, és akkor végigviszem életem végéig, hanem tényleg itt folyamatosan fejlődnöd kell, nem beszélve a szabálymódosításokról, az elemeknek az értéke is folyamatosan változik, a kvalifikációs rendszer is folyamatosan változik, szóval, hogy azért ez egy kicsit bonyolult ilyen szempontból, és talán ezért is nehezebb átvinni a civilek irányába, hogy megértsék azt, hogy miről is szól egy gyakorlat, de ezen is folyamatosan dolgozik minden nemzetközi tornaszövetség, meg azért mi is rajta vagyunk.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Megkezdődik az utolsó csoportkör a VB-n. Takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Vízi Közműszövetség. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új támogatási programot hozott létre, melynek révén a játékokon résztvevő sportolók fejenként 10.000 dolláros támogatásra lesznek jogosultak. A NOB 146. ülésén bejelentették, a támogatás minden olimpikon számára elérhető lesz. Nem csak az érmesek, nem csak bizonyos országok sportolói, hanem minden olimpikon számára. Fürjes Balázs, a NOB magyar tagja a közösségi oldalán történelminek nevezte a döntést. A labdarúgó világbajnokságon ma megkezdődik a csoportkör utolsó, harmadik fordulója. A mérkőzéseket egy időben rendezik. A B csoportban 21 órától Svájc és Kanada játszik egymással, mindkét válogatottnak 4 pontja van. A kanadaiaknak viszont 1 pont is elég lenne a csoport elsőséghez. A B csoportban ugyancsak 21 órától rendezik a Bosznia-Hercegovina-Katar párharcot. Éjféltől a C csoportban Brazília Skóciával, még Marokkó Haitivel csap össze. Az A csoport záró fordulójának 2 mérkőzése, a Csehország-Mexikó és a Dél-Afrika-Dél-Korea találkozó pedig hajnali 3 órakor kezdődik. Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió. Dzsuzsák Balázs hosszabbított a Debrecen NB1-ben labdarúgó csapatával. A klub közleménye szerint a csapatkapitány újabb 1 évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. A BL győztes Burján Gergely után egy újabb magyar válogatott vízilabdázó szerződtetését jelentette be a Juk Dubrovnik együttese. A horvát klub leigazolta a BVSC pólósát, Tátrai Dávidot. Mindkét magyar játékos 1+1 éves szerződést kötött új csapatával.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség az extrém meleg miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csak vizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat, vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, a vízi közműszolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a szolgáltatás biztonságát. Nyáron is elérhető a Lélektér ingyenes lelki elsősegély szolgálat. A 2 hónapja indult segélyvonal hétfőtől péntekig reggel 7 és este 9 óra között anonimitást biztosítva várja segítségre szorulókat. Hangsúlyozzák, hogy idehaza évente mintegy 1600 ember lesz öngyilkos. A TB finanszírozott ellátások pedig túlterheltek, ezért fontos, hogy a krízisbe kerültek, mielőbb segítséget kapjanak. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művédtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első már méretpontos művégtagok átadására ma került sor. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek.
0: Közlekedés.
3: A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt. Aznap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, emiatt M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat az Őrs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között.
0: Időjárás.
3: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz, holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok. A szél is mérsékelt marad, nagyon erős az UV-sugárzás, éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: Folytatódik a Körkapcsolás, a mikrofonnal a műsorvezető Jó András. Hamarosan élőben közvetítjük a közelgő világbajnoki labdarúgó mérkőzéseket. 9 órakor 2 találkozó kezdődik, a B csoportban a Bosznia-Hercegovina, Katar, illetve a Svájc-Kanada mérkőzéseket élőben fogjuk közvetíteni, de nem maradnak el a C csoport mérkőzései sem, hiszen ott az éjfélkor kezdődő 2 találkozót fogjuk majd élőben közvetíteni. Az egyik majd a Marokkó-Haiti találkozó, a másik pedig a Skócia-Brazília. De azért említsük meg az A csoportot is, ahol pedig hajna 3-kor fog pályára lépni Csehország-Mexiko ellen, illetve Dél-Afrika-Dél-Korea ellen. De tekintsük vissza a 13. játéknapra, Nyágúj Gergely összeállítása következik.

0: Portugál Fiesztával zárult a 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportkörének második fordulója. A K csoportban az első meccsen botló luzitánok a pont nélküli Üzbegisztán ellen léptek pályára, ezúttal azonban potyogtak a gólok Houstonban.
1: Vitinha indítja a jobb szélen induló Pedro Neto-t, ő pedig cselezget, még nincs beadás, pedig már érkeznek a játékosok, inkább a második vagy akár a harmadik hullámban választja ott a csapattársát. Jó a szöktetés, jól beadott labda, Ronaldo! Ott az első gólja! A hatodik percben megszerzi Portugália a vezetést, gyönyörű szép bejátszás volt a pálya jobb oldaláról, és Cristiano Ronaldo a bal alsóban lőtte egészen nagy erővel a labdát, ez vétetetlen volt, hiába volt ott Nematov, esélyesen volt kitenni a labdát onnan.
2: Van elfekvő ember is, meg egy hattagú sorfal, amely lefedi a kapu bal oldalát, 16 méterre tényleg a kaputól Ronaldo, illetve hát ő több, de a labda az biztos. Hát a kapus pedig Nematov, arra kell, hogy figyeljen, mert nagy valószínűsége, ha keresztbe ellövi Ronaldo, na jön a szabadrúgás, 17. perc, hogy Nuno Mendes, ő lesz a gól! 2-0! Nuno Mendes odalövi, ahol a kapus áll, a jobb alsó sarukba! Bruno Fernandes átszeli most már a félpályát, indítja Cristiano Ronaldo-t, a 16-oson belül Ronaldo ellövi, gól! 3-0! Cristiano Ronaldo második gólja a világbajnokságon!
1: Elvégzi Bruno Fernandes, és most indul neki, jön a labda befelé, a rövid oldalra, az jó megoldás, és kiről pattan be? Jézusom, talán Ruben Dias vagy Francisco Consensao az, aki továbbította a labdát, és mint egy üzbég lábról is befelé ment volna a labda. Ebbe bele tudott még Kotori Nematov, de hát már a labda az elhajta a gólvonalat.
2: 87. perc, Semedo adja be középre a labdát, Leao, gól! 5-0 a jobb felső sarokba, varázsolja a labdát Rafael Leaót.
0: Portugálok tehát csattanós választ adtak az őket érő első mérkőzés utáni kritikákra, ezt emelte ki Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője is.
3: Sok kritika érte a portugál válogatottat a kongói elleni döntetlen után, ahol hiányzott a tempó, hiányzott az élesség a játékukból. Na, a mai mérkőzésen megmutatták egyfajta erődemonstrációként, hogy hasonló játékrendszerben, hasonló stílusban, de sokkal nagyobb tempóval, sokkal koncentráltabban, és azzal a bizonyos megfelelő mérkőzés feszültséggel léptek pályára. Több jó teljesítmény is volt a portugáloknál, különösen Cristiano Ronaldo volt elemében, és érdemes volt nézni, hogy a társak mennyire kiszolgálják, gyakorlatilag minden szituációban őt keresik a 16-oson belül. Ennek ellenére Mendeznek átadta egy esetben a közeli szabadrugás lehetőségét, amiből gólt is szereztek. Szóval megvan a megfelelő csapategység is ebben a portugál csapatban. Gyorsak voltak, gyors kombinációkkal futballoztak, nagyon sokat kerültek az ellenfelek mögé a széleken, a két szélsővédő, Cancelo és Mendez nagyon sokat tett hozzá a mérkőzéshez. Amikor becserélték Semedót, ő szintén felvette a ritmus, gólpasszt adott, szóval működőképes volt ez a portugál válogatott. Az üzbégekkel kapcsolatban annyit lehet mondani, hogy egy olyan védekező stílusban futballoztak, amivel próbáltak a saját védőharmadukban elzárni a területeket, de nem voltak elég hatékonyak, igyekeztek párharcerősen futballozni, de ez a párharcerősség inkább olykor durvaságokba ment át. Nekem különösen szembetűnő volt, hogy két nagyon-nagyon komoly hibából kontragolt is kaptak, tehát gyakorlatilag önveszélyesek is voltak, illetve a kvalitásbeli különbség hatalmas volt a két csapat között. Az üzbég válogatott nem volt alkalmas arra a támadó játékra, amit próbáltak. Ők is próbáltak gyors kombinációkkal, akár egy-egy elleni játékokkal érvényesülni, de nem volt meg a minőség a játékukban. Véleményem szerint ez az üzbég válogatott egy még csak nem is annyira szimpatikus csapat, mert elég sok durvaság volt bennük, viszont minőségben nem üti meg a világbajnokság szintjét véleményem szerint. A portugál válogatott a második fél időben körülbelül azt a játékot nyújtotta, amit a spanyolok Szaúd-Arábia ellen, nagyon gazdaságosan, nagyon profi módon, a lehető legkisebb energiabefektetésre menedzselték le a vezetésüket, és ilyen arányban is megérdemelten nyertek.
0: Cristiano Ronaldo hatodik világbajnokságán szerzett gólt, most őt hallják.
4: Nagyon boldog vagyok a rekord miatt, de ami még fontosabb, az a győzelem, amit a csapat ért el. Keményen dolgoztunk, és sikerült is javulnunk az első mérkőzéshez képest. Néha előbb szenvedni kell, hogy aztán később valami jó jöhessen, és velünk pontosan ez történt. A lényeg, hogy magabiztosan nyertünk, és így jó eséllyel teljesítjük az első célunkat, a csoportból való továbbjutást.
0: Cristiano Ronaldót a mérkőzés után nem csak saját, hanem Lionel Messi teljesítményéről is faggatták, meg sem hallotta, kérte a következő kérdést. Roberto Martínez szövetségi kapitány ennek ellenére erre is kitért a találkozó után.
5: Messi és Ronaldo is történelmet írt, mindketten hozzájárultak a labdarúgás fejlődéséhez. És szükségük van a rivalizálásra ahhoz, hogy ők egyénileg egyre tovább fejlődjenek. Ami a mi kapitányunkat, Ronaldót illeti, ő egy példakép. A 6. világbajnokságán szerepel, kiváló képességekkel rendelkezik. Keményen dolgozik nap mint nap, minden edzésen példás a hozzáállása, mint ahogy az öltözőben is. Megérdemelten lett a mérkőzés embere, készen áll a folytatásra. Mindemellett egy alázatos ember, ettől ennyire egyedi.
0: Roberto Martínez után következzen az üzbégek mestere Fábio Cannavaro értékelése.
6: Sajnálom a játékosokat, mert túl sokat dolgoznak, de persze a különbség a két csapat között jelentős volt. Amikor gólt kapsz az első 10 percben, az mindig megnehezíti a dolgokat. De a célunk az volt, hogy itt legyünk, hogy tapasztalatot szerezzünk, hogy próbáljunk jó dolgokat csinálni. Boldog vagyok, mert láttam a játékosaimon, hogy próbálkoznak. Szóval ez számomra nagyon fontos, mert tudom, mi van bennük legbelül, és tudom, hogy képesek megmutatni. Az első két körben Kolumbiával és Portugáliával kerültünk szembe. Ők a világ legjobb csapatai közé tartoznak. Szóval most megyünk, hogy újra felkészítsük a csapatot. Persze meg kell próbálnom megmondani a játékosaimnak, hogy ne adják fel, mert persze a mai nap 5 gólt kaptunk, ami túl sok. We considering 5 goals today
0: is too much. A K csoport másik mérkőzésén Kolumbia második találkozóját is megnyerte, Munoz 76. percben szerzett találatával 1-0-ra verte Kongót, így tovább jutott a csoportból. Bene Ferenc összegez.
7: Dacára annak, hogy nem volt túl gólgazdag a találkozó, és talán nem is volt különösebben látványos, de azért taktikai szempontból elég érdekesnek bizonyult. Ami azt kell, hogy mondjam, hogy a szokásos felállás volt, ami a világbajnokságon tapasztalható, amikor egy minőségbeli jobb csapat játszik egy kevésbé jóval. A kongói válogatott visszahúzódott a csátér felére 5-3-2-es játékrendszert alkalmazva. Ugye többségében igyekezett a labdaszerzések után főleg Bakambut megjátszani, akivel próbáltak hosszú labdákkal indításos kontrát alkalmazni. Igazából különösebben kvalitás nem volt bennük, ezek a támadás szövések többnyire pontatlanok voltak, tehát gyakorlatilag inkább távoli lövésekkel vagy szögletekkel próbálkoztak. Ezzel szemben a kolumbiai válogatott ugye erre egy 4-3-3-as játékrendszert alkalmazott, klasszikus dél-amerikai stílusban. Sokat forgatták a játékot, tényleg öröm volt nézni az első 20 perc során 2-3 gólhelyzetét is adódott, különösen a széleken sokat kerültek a kongói válogatott mögé, és hogyha egy picit belemegyünk taktikailag, akkor az 5 védő előtti 3 középpályást ugye úgy lehet kijátszani, hogyha a félső védők sokat tesznek hozzá a támadó játékhoz, és Munoz is, Mojica is nagyon sokat lépett fel a kolumbiai csapat részéről, és ennek még később jelentősége lett, mert az első 20 percben Munoznak 2 gólhelyzete is volt jobb hátvéd pozícióból, és nagyon-nagyon sokszor, amint elveszítették a labdát, rögtön visszaszerezték a kolumbiaiak, tehát nagyon dominánsan léptek fel. Ez csak egy apró statisztika alátámasztásul, hogy 8 másodpercen belül visszaszerezte az esetek többségében a labdát a kolumbiai válogatott. Ez a Kongó részéről ez az adott 36 másodperc, tehát óriási volt a különbség. Mégis Empassi, a kongói kapus gyakorlatilag életben tartott a csapatát, mert jobbnál jobb vagy nagyobbnál nagyobb védéseket mutatott be. A második félidőre kicsit visszaesett ez a kolumbiai válogatott, és már egyre kevesebb helyzet adódott, és itt megemlíteném Tamás Rodrigueznek a nevét, aki szintén a 3. világbajnokságán vesz részt. Kolumbiában eddig csak Valderrama és Rincón, tehát Carlos Valderrama és Freddy Rincón mondhatta el, úgyhogy nagyon nagy sztár James Rodriguez. Ennek ellenére Néstor Lorenzo lépett egy merészet és lecserélte a második félidő derekánt, és ilyenkor ebből szempontból mindig elgondolkodok, hogy az egyik legnagyobb sztárt lecserélni az nagyon-nagyon kockázatos, mert ha nem jön az eredmény, akkor ezt könnyen ellenedre olvashatják. Viszont jött az eredmény, tehát Néstor Lorenzo győttesként jön ki ebből a mérkőzésből. Ráadásul, ha már említettem Munoz nevét, pont ő szerezte ezt a bizonyos győttes gólt, pont a jobb hátvéd pozíciójából, mert az 5 védő kellőképpen figyelt a 3 kolumbiai támadóra, a középpásoknak a belső középpásokra, és ilyenkor, hogy lenni szokott a szélsővédő az, aki gólhelyzetbe tudott kerülni, és a harmadik gólhelyzetét már kihasználta. A mérkőzés hátralévő részében pedig Kongó többnyire átlövésekkel vagy pontrugásokkal próbálkozott, de Kolumbia megőrizte érintetlenül a hálóját, úgyhogy én úgy gondolom, a mérkőzés teljességét figyelembe véve megérdemelt ennyi ezzel az apró 1-0-ás különbséggel.
0: A kolumbiaiak szövetségi kapitánya Néstor Lorenzo a győzelem után már a portugálok elleni csoportdöntőre összpontosít.
8: Portugália bizonyos szempontból hasonlít ránk. Szeret kezdeményezni és labdát birtokolni. Más csapat, mint azok, amelyekkel eddig találkoztunk. Még meglátjuk, hogy állunk majd hozzá a mérkőzéshez, hogy pontosan milyen taktikát választunk, de olyan meccs lesz, amin mindkét csapat igyekszik majd szórakoztatóan játszani.
0: A K csoportban két forduló után élen a 6 pontos Kolumbia, a portugáloknak 4 pontjuk van. A harmadik az egypontos Kongó, amely az esetleges üzbégek elleni győzelemmel jó eséllyel ugyancsak bejuthat a 32 közé. Az utolsó eljelű kvartetben két olyan csapat találkozott, amely megnyerte első mérkőzését, hogy mi történt Foxboróban, arról Erdei Márk tudósít.
9: A VB eddigi egyik leggyengébb meccsén Anglia-Gána 0-0. Az első félidőben nem igazán történt semmilyen említésre méltó, egyszer vette át a 16-oson belül a labdát Harry Kane, ő a bal lába fele cselezett, de a lövésébe 2 darab gánai védő is belevetődött. Ezen kívül, amit még feljegyezhettünk, az egy sárga lap volt, amelyet Declan Rice kapott, az a Declan Rice, aki a 75. válogatott meccsét játszotta. Aztán a másik játékos az angoloknak, aki kerekszámot ünnepelhetett, ő Bellingham volt, őt le kellett cserélni a második játék részben, a hátsó combjához kapott oda, ami nem jó előjel, ezen kívül pedig jöttek azért sorban az angol lehetőségek a második játék részben, de szám szerint ez maximum 3-4-et jelentett. Megint Harry Kane volt az, aki kapott egy labdát középen, miután O'Reilly visszaszerezte közel a gánai 16-oshoz, végül kapura fordult, ballal tüzelt, célba vette a kapunak a bal alsó sarkát, de Assar megint szépen tudott hárítani, leérte erre a labdára. Aztán érkezett a pályára Bukayo Saka is, nyilván a jobb szélen kicsit felpesdíteni az angol játékosokat, az angol támadó játékot. Ő volt az, aki tükörszélsőként befelé húzott a bal lába felé, szépen eltekerte a labdát, viszont Assar erre a lövésre is leért, és ki tudta tornászni a kapunak a jobb alsó sarkából. Ezt követően jött meg a 86. minutumban a legnagyobb angol lehetőség, amikor O'Reilly felé érkezett egy labda Reece James-től a 16-oson belőre, az ő fejéről pedig a kapufára, a felső létre pattant a labda, onnan pedig egy angolhoz pattant Harry Kane-hez, aki 5 méterről csúnyán fölé bombázta a labdát, még a kaput sem találta el. Ezután még voltak ugyan angol támadások, de veszélyt igazán egyik sem hordozott magában, úgyhogy így kialakult a végeredmény. Itt az L csoport, lehet, hogy csoport elsőségről döntő meccsén, Anglia, Gána 0-0.
0: És akkor halljuk, hogyan értékelte a látottakat másik szakértőnk, Vukovics László.
10: Az első félidőben óriási angol fölényt láthattunk, igaz, hogy ez meddőnek bizonyult, rengeteg labdajáratás, kényelmes passzolgatás, nagyon kevés helyzet, inkább egy szögletekbe, szabadrugásokba mutatkozott meg, minden pontrugás Declan Rice végzett el, de nem tudtak belőle nagy helyzetet kialakítani. Madueke révén egyszer jobb oldalon, már az angol jobb oldalon kerültek a gánai baloldal háta mögé, abból volt egy beadás, de szintén kivédekezték a gánaiak. A gánaiaknak az első fél időben nem jutott erejük egyetlen kontrát sem vezetni. Abszolút látszott a játékokon, hogy maximálisan megelégednek az egy ponttal. Nekik az tökéletes, ugye tudjuk, hogy az első mérkőzésen 1-0-ra legyőzték Panamát, tehát 3 ponttal jöttek bele a mérkőzésbe, ha itt döntetlen, akkor 4 ponttal tovább jutnak. Tehát az nekik az fantasztikus eredmény, tehát az első fél idő óriási meddő angol fölényt hozott. A második fél időben sokkal bátrabban jöttek ki a gánaiak, nyíltá tették az első 10 percet a második fél időből, volt pár támadásuk, az angoloknak ez nem is ízlett ez a játék, többször föllazultak hátul, ha egy kicsit pontosabbak a gánaiak, akkor utolsó passzos szituációkról beszélek, meg is szerezhették volna a vezetést, ezt nem tették meg. Az angolok meg nem tudtak gyorsítani a játékukon, már próbálkoztak mindennel, bejött Saka, Rashford, egyre másra hozták a cseréket, akik azért minőségi játékosok, hát nagyon jó futballistákról beszélünk, de nem nagyon tudtak váltani. Én azt hiányolom, ha az utolsó 10 10 percben, tehát a hosszabbítással együtt, mondom, az utolsó 10 percet így tudnak játszani az angolok, Rakó mutatták meg igazán, hogy tudnak sokkal nagyobb sebességfokozattal játszani, mint a mérkőzés egészébe tették, akkor megnyerték volna a mérkőzést. Mondtam, hogy a csoportmeccseken még belefér az, hogy pontot vesztesz, vagy ne adj Isten kikapsz. Ez nem befolyásolja a továbbjutásukat. Az első hely az utolsó mérkőzésen fog eldőlni. Ugye Panamával fog játszani Anglia, Gána pedig Horvátországgal. Meglátjuk, de azt gondolom, hogy az angolok csoport elsőként fognak továbbjutni. Az nem hiszem, hogy megtöri a lendületüket Angliának, hogy az első meccsen 4-2-re nyertek, hogy a második az nem úgy sikerült. Ezek a mérkőzések, a csoportmeccsek arra vannak, hogy a nagy csapatok ne essenek ki. Már ez alatt azt értem, hogy vannak benne gyengébb mérkőzések, de hogy mindenképp tovább jussál. Utána a 32 között egyenes kiesés következik. Itt most látja a szövetségi kapitány, hogy ki milyen formában van, tudott rotálni is, de Anglia megszerette volna nyerni a mérkőzést. Az utolsó 10 percben, mondom, az angolok sok mindent tettek azért, hogy nyerjenek, de a meccs folyamán nem, ezért teljesen igazságos a pontoszkodás.
0: Thomas Tuchel, az angolok német szövetségi kapitánya szerint megérdemelték volna a győzelmet, de így sem volt elégedetlen.
11: Yeah, would have been deserved, but it was difficult. We knew it before. It can be difficult.
8: Megérdemeltük volna a győzelmet, de nehéz meccs volt, ahogy arra számítottunk is. Gána ezúttal még védekezőbb felfogásban játszott, mint az első meccsén. 4-5-1-es alakzatban álltak fel ellenünk, amit feltörni valódi türelemjáték addig, amíg az első gólt nem szerzett meg. Ilyen mély védekezés ellen nehéz intenzíven játszani, de mindkét félidő végén megtaláltuk a ritmusunkat. Ennek a jutalma ezúttal elmaradt, de így is minden rendben van.
0: Thomas Tuchel egyébként utólag megerősítette, taktikai okokból hozta le a meccs emberének megválasztott Jude Bellinghamet, aki ugyancsak jelezte, nem komoly a sérülése, és sokkal inkább a csapat teljesítményéről beszélt.
12: Szerintem nem én érdemeltem meg ezt a díjat, hanem valamelyik gánai játékos, mert kiválóan védekeztek, de persze hálás vagyok érte. Több helyzetünk is volt, de a gól nem jött össze. Ez az angol válogatott tipikus második meccse volt. Az elsőt megnyertük, most meg megint döntetlent játszottunk. A gánaiak láthatóan az egy pontért jöttek, amivel tovább juthatnak. Ezt megvalósították, remek munkát végeztek.
0: Carlos Queiroz, a gánaiak szövetségi kapitánya érthetően elégedetten nyilatkozott a lefújást követően.
13: Nagyon büszke vagyok arra, hogy a játékosaink hogyan harcoltak, mennyire tudták tartani a tervet, és mindig hittek abban, hogy van esélyünk arra, hogy nyerjünk egy ilyen nagyszerű csapat ellen. Mégiscsak ez egy olyan eredmény, ami egy ajándék a szurkolóknak. Pontosan az volt a cél, hogy az első fél időt úgy fejezzük be, hogy frusztrált legyen az angol csapat, úgy menjenek be az eltözőbe, hiszen tudták, hogy nincs megoldásuk arra, hogy megverjenek minket, és akkor kezdtük el kontrollálni a játékot, és akár lőhettünk volna mi is, sajnos nem sikerült, de szerintem Anglia is lőhetett volna nyilvánvalóan, úgyhogy ez egy tisztességes eredmény a döntetlen.
0: Anglia-Gána tehát 0-0, a két csapat továbbra is veretlen, és a már megszerzett 4 pont várhatóan elég lesz majd a továbbjutáshoz. A csoport másik meccsén viszont 2-0 pontos csapat feszült egymásnak, és a horvátok végül, ha szűken is, de 1-0-ra legyőzték Panamát, a mérkőzés elemzését Vukovics Lászlótól hallják.
14: Panama a 40. a világranglistán, Horvátország pedig a 15. volt a mérkőzés előtt. Horvátország remekül kezdte a mérkőzést, attól függetlenül az első fordulóban 4-2-es vereséget szenvedett Angliától, Panama pedig Gánától kapott ki 1-0-ra, tehát a 2-0 pontos csapat találkozóján Modric fejelt 9 méterről a kapu mellé, aki egyébként 200. alkalommal játszott a horvát együttesben, döbbenetesen nagy szám, fantasztikus futballistáról beszélünk. A horvátok ragadták magukhoz a kezdeményezést, a panamai csapat tudta azt, hogy neki mindenképpen, hogy győzni szerettek volna, legalább 1 pontot szerezni, hogy versenyben maradjanak, de ehhez képest agresszíven játszottak, de igazán nem tudtak szép kombinatív játékot nyújtani. A 23. percben Panamának is volt egy lehetősége, Rodriguez fejelt 10 méterről, és Livakovic a létre tolta a labdát, de végül is utána lefújták mégis, mert kint volt már Murillo beadása. Azt hittük, hogy az első helyzete megvan Panamának, de végül is ebből nem lett lehetőség. Majd a 39. percben Murillo tört be jobbra a 16-oson belülre, de nagyon jó helyzetből elválasztotta az utolsó pillanatban Pongácsics a labdától. Az első félidő nem azt mondom, hogy egyenlő erő küzdelmét hozta, mert Horvátország jobban játszott, de nem tudta föltenni az íre a pontot, ezért a szünetben cserélt is Horvátország, Musa helyett Budimir került a pályára. Osasuna támadója nem is várt sokat avval, hogy igazán bemutatkozzon a horvát válogatottba. Az 54. percben Stanis is adott be jobb oldalról, a védők lemaradtak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy úgy adta be a labdát, hogy a alapvonaltól a kapus előtt visszafele csavarodott az ötös felé, a kapus nem tudott kivetődni rá, a hosszú oldalon pedig érkezett Budimir, és a védők előtt eljövő labdát több 5 méterről helyezte az üres kapuba. Rendkívül fontos gól, vezet Horvátország. Az 57. percben még a sokból nem jött ki Panama, és óriási zicsere volt a horvátoknak 3 perccel a gól után. A saját térfelől Modric indította Marko Pašalićot, aki át akarta emelni Mosquerán a labdát, de visszapattant hozzá, majd 5 méterről a léc fölé emelt. Óriási lehetőség volt, lezárhatta volna Horvátország a mérkőzést, nem tette meg, így maradt az egygólos különbség. A 68. percben próbálkozott a panamai csapat, Murillo lőtt 15 méterről, de Livakovic nem tudta fogni, csak ütni a labdát. Murillo ismételt, de azt is védte a kapus. Majd a szögletrugás után Harvey fejelt 7 méterről, Livakovic ezt is a léc fölé tolta. Ez volt addig a panamaiak legnagyobb lehetősége. Telt múlt az idő, a horvátok szerették volna lezárni a meccset, a panamaiak egyre kíjebb merészkedtek, nagyon keményen játszottak, benne volt minden ütközésben az, hogy sárgalapot lehet kapni, vagy akár a kiállítás sorsára is juthatnak, de próbálkoztak ők is cserével, Fajardot Londono váltotta, a horvátoknál is Luka Modric helyett Pašalić érkezett, már sok cserét végrehajtottak, aztán már eljutottunk a mérkőzés végére, amikor egy panamai szabadrugás volt 25 méterről, de Murillo a kapu fölé lőtt. Aztán végül is 96 percig tartott a találkozó. Nem tudott már újabb helyzetet kialakítani Panama, és a mérkőzés egészét látva Horvátország megérdemelten nyert, csatlakozott a 3 pontos csapatokhoz, Panama pedig már bármit csinál, nem tud tovább jutni a csoportból.
0: Hallgassák meg a horvátok szövetségi kapitányát, Zlatko Dalić értékel.
8: Örülünk a győzelemnek, amit még különlegesebbé tesz, hogy Luka 200. meccsén értük el. Rendkívüli, amit véghez vitt. 40 évesen még mindig 80 percet játszott, ő a válogatottunk vezére. Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt van velünk, és a sok támogatás, amit még az ellenfél szurkolóitól is megkap, mutatja, mennyire fantasztikus játékosról van szó. Nem csak a horvát labdarúgás, hanem a világ egyik legjobbjaként fog bevonulni a történelembe.
0: A 2026-os világbajnokság csoportkörének második fordulója ezzel véget ért, ma este megkezdődik az utolsó kör.
15: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
16: Másfél perc múlva 21 óra a mikrofonnál Tóth Béla. Két mérkőzéssel folytatódik tehát a körkapcsolás a labdarúgó világbajnokságról. A záró körben, a csoportkörben jön a B csoportban a Svájc-Kanada és a Bosznia-Hercegovina-Katar mérkőzés. Előbbiről Katona László és Bene Ferenc, tudósít még utóbbiról Jó András. A szó először Katona Lászlóé.
15: Nemzeti Sport Rádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
17: Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. A csoport elsőség a tét a Svájc-Kanada mérkőzésen. Egyszerű a képlet, amely csapat nyer, biztosan megnyeri ezt a csoportot, a BL-ű négyest. Egy döntetlennel viszont Kanadáé a csoport elsőség. Gyorsan a két kezdő, a társházigazdában a kapuban Crepeau, Johnston a jobb hátvéd, középen de Fugerol, Cornelius a másik középhátvéd és Laria a bal hátvéd. Négy középpályás, Ahmed Saliba, Koiner és Buchanan, elő pedig a David Laren kettős. Míg a svájciaknál nincs nagy változás, hiszen tényleg fontos a csoport elsőség. Úgy látszik, Kobel a kapuban, Rodriguez, Akanji, Elvedi, Jacques védőnégyes, a középpályán Csaká, valamint Freuler, előttük Vargas, Sow és Manzambi, elő pedig Embolo. Elkezdődött a találkozó, amelyet egyébként a fehér mezben játszó kanadaiak kezdték el, és a svájciak jöhetnek Rodriguez lévén majd bedobással. Tehát Seattle városában rendeznek egy másik találkozót, a Bosznia-Katar összecsapást. Jó Andrásé a szó.
1: Úgy bizony, köszöntöm a hallgatókat, ez a mérkőzés pedig most kezdődött el. Szintén ugye a B csoport utolsó fordulójában Bosznia-Hercegovina és Katar csap össze, és bár a papírforma bosnyákok mellett szól, a tét mindkét válogatott számára jelentős. A bosnyákok két forduló után még versenyben vannak a továbbjutásért, így csak a győzelem lehet az elfogadható eredmény számukra. A csapat eddig stabil teljesítmény nyújtott, támadójáték a rendre helyzeteket eredményezett, miközben a párharcokban és a fejpárbajban is a csoport egyik legerősebb együttesének tűnik. És akkor beszéljünk a kezdőről gyorsan. A bosnyák válogatottban két játékosra nem számít, a Szergej Barberez vezetőedző, Muharamovic eltiltás és Nidel Čelik pedig sérülés miatt nincs a keretben. A Svájc elleni meccshez képest Memić és Dedić kikerült a kezdőből. De nézzük a kezdőt, veszély a kapuban. A védelemben Radeljic, Katic, Malic és Kolasinac, a középpályán Bajraterevic, Sunjic, Basic és Alajbegovic, közben egy lehetőség a bosnyákok előtt, de kijött a kapusról, Abunadáról, de beszéljünk a támadósorról. A 150. mérkőzésre lép pályára Edin Džeko, aki most ellövi a labdát, és megint védenie kell Abunadának, és a másik támadó pedig Demirovic, és beszéljünk majd a katari keretről is, de 2 perc eltelt a mérkőzés, és nagyon nyomnak a bosnyák, most jön be a labda középre, ez bőségesen mögésze, hogyha kirúgás jönnek majd a katariak, úgyhogy menjünk vissza a másik mérkőzésre.
17: A helyszín pedig Vancouver, a két város között, Seattle és Vancouver között nincs nagy távolság, most éppen a kanadaiak tartogatják a labdát, elesik az egyik játékosuk, Ahmed szabadrúgással jöhet majd a kanadai válogatott. Ezt a találkozót, tehát a Svájc-Kanada mérkőzést Bene Ferenccel nézzük. Feri, mit vársz a találkozótól?
3: Én is kíváncsian várom, hogy a két csapat inkább a békés döntetlenből indul ki, vagy a svájciak nekiesnek a kanadai válogatottnak, és megpróbálják a nagyobb tudást érvényesíteni. Itt nagyon érdekes lesz, hogy a hazai pálya előnye tudja kompenzálni a véleményem szerinti svájci nagyobb tudást.
17: Szabadrúgásra jöhetnek majd a kanadaiak, hiszen szó volt szabálytalan Ahmeddel szemben az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál, kis túlzásra egy szöglettel jöhetnek majd a hazaiak. A kanadai részről az majd más kérdés, hogy egyetlen ki az, aki berúgja a labdát, mert a játékvezető, egy brazil sípmester kijelöli a helyet, ahonnan majd el kell rúgni a labdát, de egyelőre még egyetlen egy juharleveles játékos sincs ott, aki elvégezze. Kobel a kapuban pedig irányítgatja az övéit, hogy hova kell állnia, majd éppen a svájci retesznek a védekezés szempontjából. A mérkőzés 4. percében Svájc-Kanada 0-0, veszélyesnek tűnő szabadrúgás jöhet tehát az oldalvonal és az alapvonal találkozásánál, jöhet be a labda középre, jön is a rövid oldalra, van fejes, de úgy látszik, hogy csak inkább kifelé megy Vanzambi az, aki aztán, vagy Vanzambi az, aki kivágja a 16-oson kívülre, mentesül a svájci válogatott az esetleges kanadai félelemtől, ami éppen a kapujuk felé ment volna. 0-0 az állás a 4. percben. Jó András!
1: Itt is továbbra is 0-0 az állása a mérkőzés 4. percében, hát a bosnyákot nagyon-nagyon nyomnak, nemrégiben volt egy hatalmas lehetősége Sunjicnak, és megint ki kellett tolni a Abunadának a labdát, de hát egyszerűen nem tudják megtartani a katariak a labdát, mert hogy elképesztő nyomást láthatunk a bosnyák játékosoktól, és ahogy felrúgják a labdát, már visszaszerzik, és azonnal mennek előre, úgyhogy mindenképpen nyerni akarnak. Most a Džekónak a továbbítása jó Demirovicnak, de nem tudta átvenni pontosan a labdát, úgyhogy sajnos hosszú volt így neki a labdája, és jöhetnek most a katariak, de hát mondom, az előbb is elmondtam, nem igazán tudnak labdát tartani a saját térfelükön sem, mert hogy a bosnyákok egészen magasan támadnak le, de most talán ki tudják hozni a 138. mérkőzésén játszó Afif, az, aki elfeküdt a pálya közepén, Sunjic volt az, aki buktatta őt, úgyhogy szabadrugásra jöhetnek a katariak, el is végezték, és akkor néhány említés a katari csapattal is, ugye Katar ezzel szemben, amit korábban is mondtam, hogy ugye a bosnyák ott, mik az erősségeik, nehéz helyzetből várják a találkozót, az ázsiai válogatott a Kanada elleni 6-0-as vereség után elsősorban a becsületéért lép pályára, ráadásul az elmúlt hónapok eredménye alapján a forma sem mellettük szól. Ugye a katariak 8 mérkőzés óta nyeretlenek, és ezeken a találkozókon mindössze 3 gólt szereztek. Hát nagyon jó kérdés, hogy hány gól lesz ezen a mérkőzésen, de ha a bosnyákokon múlik, akkor egészen sok, hiszen nagyon-nagyon támadó szellembe léptek a pályára. Az 5. percben jár a mérkőzés, Bosznia-Hercegovina Katar 0-0. Katona László.
17: 6. perc, Svájc-Kanada 0-0 a B csoportban. Ugye ez már a 3. kör, itt minden eldől, hogy mely csapat jut tovább vagy sem. Ugye Svájc és Kanada azért nagy valószínűséggel a 32 között, illetve hát nincs olyan forgatókönyv, hogy ezek az együttesek ne legyenek ott. Bár egy nagyon súlyos svájci vagy kanadai vereség is itt a súlyos, azt szó szerint kell érteni, tehát mínuszos gólarányjal, bár 4 ponttal nem valószínű, hogy a legjobb 32 közé nem jut be valamelyik csapat. A jobb oldalt jönnek fel most éppen a svájciak, mégpedig Jacques révén, de elveszíti a labdát, azaz Ahmed szerzi meg, de Jacques belenyúl aztán végül az indításba, úgyhogy jöhet a 16-os a környékéről bedobása majd a kanadai válogatott, amely nyert már mérkőzést ezen a VB-n, ezért van 4 pontja, meg egy döntetlenjük van. Az előző világbajnokságon nem sikerült nekik győzelmet aratniuk, de könnyed 6-0-ás siker Katar ellen, 1-1-es döntetlen pedig a bosnyákok ellen. A svájciak pedig a bosnyákokat verték könnyedén 4-1-re, miközben megszenvedtek Katarral 1-1-es döntetlen. Buchanan a jobb oldalt, Rodriguezzel szemben, azt mutatja a kanadai, hogy hozzáért Rodriguez a kezével, de mehet tovább a játékvezető csak bedobást ítélt, amit el is végeztek már a svájciak, de Kanada visszaszerzi a labdát, Larennel van a labda, akit aztán elsodornak, illetve Daviddel szemben, mert együtt tehát veszélyesnek tűnő támadó páros a kettejüké, David a csapatkapitány, a Juventus játékos, a Laren pedig a Southampton labdarúgója, de Laren egyébként úgy jött erre a VB-re, hogy több mint 10 mérkőzés is volt a lábában, amikor nem tudott betalálni, hát a legutóbbi két összecsapáson gólt szerzett, úgyhogy még így sem ő a legeredményesebb, hanem David 3 góllal a kanadaiak közül. Egy kis meg nem értés a brazil játékvezetővel, hiszen szabadrugást végeznének el a svájciak a félpálya környékén, gyorsan akarták elvégezni a svájci labdarúgók. Rodriguez bal oldalra, majd aztán Vargas kapja meg, rápöccinti az egyik kanadaira, így aztán bedobása jöhet Johnston, de nem tudja gyorsan indítani a csapattársát. 8. perc, Svájc-Kanada 0-0, Jó András.
1: A 7. perc végén, a 8. perc elején továbbra is Bosznia-Hercegovina Katar 0-0, és az jól körvonalazódik, hogy a bosnyákok leginkább a pálya jobb oldalán szeretnék építeni a támadásaikat, hiszen rendszerint Bajraktarevicstől érkeznek a beívelések, de nem egészen pontosak, viszont most Afif, a katariak támadója, kiharcolt egy szögletet, így jöhet majd a katari válogatott első sarokrugása. Egyébként a két válogatott története során még soha nem találkozott világbajnokságon, így új fejezet kezdődik kettőjük párharcában. Ugye Bosznia-Hercegovina számára a cél egyértelmű, hogy megszerezni 3 pontot, és nyilván, hogy a másik csoportmérkőzés eredmény is kedvezően alakul, Katar pedig szeretné szebben befejezni a tornát, annál, ahogyan a másik fordulóban szerepelt, majd erről is fogunk bővebben beszélni, most viszont jön Afif szöglete a 8. perc végén, ez nem tudom, hogy tervezte, de a hosszú sarokra ment, de úgy, hogy egyetlen egy csapattársam érte ezt el, és így igazából Fatinak kellett tisztáznia és elrúgni a labdát messzebbre, mert hogy ebben majdnem csúnya kontrát kaptok. Lopetegi mester azonnal irányba teszi a srácokat. Afifnak mondta, hogy nem így kéne ellögni ezt a szögletet. Egy biztos, hogy a 9. percben továbbra is 0-0 az állás, a bosnyákok nyomnak. Néha-néha látjuk azt, hogy a katari erők jönnek előre, de ez még egyelőre kevésnek tűnik. Tehát 0-0, Svájc-Kanada.

0: passzol, Akanji hozza fel a labdát, de még mindig a saját térfelén van a svájci válogatott, Rodriguez pedig már a bal oldalt, középen Sow kérné el, de nem kapja. A Manzambit rúgják meg, meg pedig Johnston volt, úgyhogy szabadrúgásra jöhet már a kanadai térfélről a svájci válogatott. Nem úgy néz ki, hogy azért fejjel mennének a falnak a játékosok, visszafogottan passzogatnak hátul most éppen Sakar évén a svájciak, aztán jön egy indítás, egy mélységi indítás a védők mögé, de nem jut el a csapattárshoz, pedig beindult ott Vargas, de aztán a kanadaiak meg tudták szerezni a labdát. Vargas aztán visszaszerzi, a 16-oson belül Mbolo egyet tovább teszi, nem jó az átadás a Sownak, és így már fel tudja rúgni a labdát az egyik kanadai Laria. Talán meglepetés, hogy a bal hátvéd nem Alfonso Davis, de egyelőre őt nem akarta bevetni Jesse Marsh szövetségi kapitány. Eltelik a mérkőzésből 10 perc, Svájc-Kanada 0-0, akkor Katar-Bosznia-Hercegovina. Jó, András!
1: Ahol szintén a 10. percben jár a mérkőzés, az állás továbbra is 0-0, és beszéljünk gyorsan a katari kezdőcsapatról, hiszen azt még nem mondtam el, kapuban Abunada nevét már többször is említettem, 3 nagy bravúrt is bemutatott már itt a mérkőzésen. A védelemben Pedro Miguel, Huhi Laje és Albreik, a középpályán Gaber, Fati és Budiaf, a támadó soron pedig Edmilson, Afif és Alaidos, és most pedig azt figyelhetjük, hogy a bosnyákok vinnék előre a támadást, és Edin Dzeko nagyon-nagyon azért panaszkodik, hogy ott Huhi kezéről pattant le a labda, és így állt meg a bosnyákok támadása, de a venezuelai játékvezető úgy döntött, hogy mehet tovább, ő nem úgy látta, hogy kéz lett volna. Úgyhogy most azt figyelhetjük meg, hogy a katari játékosok egyébként megtartják a labdát, sőt Budiaf az, aki indítja a pálya jobb oldalán játszó Alaidost, de le sem volt már a passz pillanatában, úgyhogy ezt vissza is fújta a játékvezető, és akkor itt kiegészíteném az előző mondanomat, hogy ugye a világbajnokságokon még nem találkozott a két válogatott, de korábbi két egymás elleni mérkőzésük barátságos találkozó volt. Katar 2000 januárjában 2-0-ra győzött, míg 2010 augusztusában 1-1-es döntetlen játszott a két csapat. Na most viszont figyeljük azt, hogy Bajra Terevic megindul a pálya jobb oldalán, besegít neki Maric. Jó a csere, vagy a jó a csele, amit véghez visz két katari játékos zsűrűjében, és most buktatják őt, és ebből viszont jöhet egy szabadrugás egészen veszélyes helyről, a szögletzászlótól nagyjából 3-4 méter a pálya jobb oldalán, közel a 16-os vonalához, úgyhogy ebből komoly helyzet lehet, ezt még talán várjuk meg, aztán pedig menjünk majd vissza a Svájc-Kanada mérkőzésre. Készülődnek már a játékosok bent, jönnek előre a magas emberek, és Málics azért rendszerint fellép a támadásokhoz. És ahogy mondtam, ugye Bajrák Terevic az, aki nagyon-nagyon sokszor próbálja meg betekerni a labdát a pálya jobb oldalára, a 16-os közepére. Most ő fogja majd elvégezni a szabadrugás. Az első komolyabb bosnyák lehetőség lehet ez rögzített helyzetből. Na nézzük, a 12. perc legvégén megkezdődik a 13. is, amikor érkezik Bajrák Terevic szabadrugása. Hosszú oldalra Dzekót vette célba, ott kifejelte a labdát Pedro Miguel, és ebből pedig a katari válogatott elindulhatna, ha pontos lenne a labda előre. Sőt, ez így jó lehet, ez a lehetőség. Afif megy végig, Afif a kapussal szemben, és oda tudott még kotorni hátra. A Katic oda tudott még kotorni a lábára, el tudta pöckölni a labdát. Hű, mekkora védés volt ez, hát komoly lehetőség volt ez Katarnak a bosnyák szabadrugásból. A 13. percben nem született még gól a mérkőzésen, az állás 0-0.
0: Hasonló a helyzet, mégpedig Vancouverben, a Svájc-Kanada mérkőzésen, de volt két óriási lehetőség. Még a 11. percben Mbolo kapott egy remek labdát a 16-oson belül, 12 méterről lőhetett, Krepo nagyot védett. A kipattanót egyébként Manzambi kapura lőtte, ott Cornelius blokkolni tudott. Aztán jöttek a kanadaiak pár pillanattal ezelőtt, ment is Larena kapuig, el is vitte a kapus mellett, de aztán sikerült valójában Kobelnek beleérnie, de már les volt. Úgyhogy egy kisebb tűzijáték itt a vancouveri déli órákban. Milyen volt az első 10-11 perc? Kifejezetten jónak tűnik szerintem a mérkőzés. Bene Ferenc.
2: Igen, kétségtelenül így van. Ráadásul az az érdekes pikantérje a mérkőzésnek, hogy a kanadai válogatott két belső ékkel futballozik, ez a klasszikus 4-4-2-es játékrendszer. A svájciak 4-3-3-at alkotnak, de ez esetben a két belső védő 1-1-be kerül több esetben a kanadai támadókkal szemben. És ami meglepő számomra, hogy két kapussal szemben is Zitzer is volt, ugyanez a második már lesről született, de nem forogtak eddig veszélyben a kapuk, viszont két óriási gólhelyzet alakult ki, és Mbolóé ért is volna, hogyha be tudja passzolni a kapus mellett. Az az érdekes, hogy ugye említettük a motivációt a mérkőzés előtt, hát azért feltétlenül, hogy komoly motivációnak kell lennie a csoport elsőségnek, hiszen

0: Nem utolsó sorban egyrészt harmadik helyezettet kap az első, a csoport első a továbbjutásnál, és nem utolsó sorban, amiről keveset beszéltünk, marad Vancouverben, ami azért egy óriási nagy előny lehet a 32 között, tehát ennek megfelelően kifejezetten motiváltak a játékosok.
1: Ráadásul július 2-án kell majd játszania, ha minden igaz, akkor majd ennek a csoportnak a győztese, úgyhogy még akár pihenhet is az aktuális négyesnek az első helyezettje, miközben a B2-es, ez a B csoport, majd az A második helyezettjével Dél-Korea, Mexikó, ha úgy adódik, még Csehország is lehet az ellenfele az adott együttesnek. 15. perc, Svájc-Kanada 0-0, Jó András.
2: Szintén a 15. percben Bosznia-Hercegovina Katar 0-0. Egyébként Seattle-ben jelenleg körülbelül 26 és 29 között fok között alakul a hőmérséklet, az idő napos és meleg, a csúcsértékek elérhetik a 29 fokot, úgyhogy alapvetően olyan kellemes, még nem annyira meleg futballidő van, közben Afif, aki labdát veszi, de meg tudja még tartani, olyan kritikus helyzetben veszítette volna el a labdát, és ezt megkontrázhatták volna a bosnyákok. Egyelőre katari labdajáratás, Fati az, aki fölnéz, és a pályobodán induló Edmilsont szöktetné, és egy kicsit könnyelműen elengedi a labdát a bosnyák végül Kolasinac, aztán viszont meg is szerzik a katariak a labdát, aztán pedig oda segített neki Malic, majd aztán pedig Fati buktatta Malicot, ez egy kicsit muta szabálytalanság volt ebben a helyzetben, komoly lehetősége lehetett volna a katari válogatottnak, és azonnal elvégzik a szabadrugást a bosnyákok, és már mennek előre, most újra Malicot kell említeni, most a pálya jobb oldalán tűnik fel Bajrek Terevic, nála azért egészen sokszor dadog a labda, nem jók a passzai, amiket szeretne véghez vinni, fölnéz most Radejic, és a bal oldalra teszi a labdát, ott pedig Alajbegovic húzogatja, vissza kell neki jönnie, nem jó az úgy, Kolasinát, aztán pedig megint Radejic, végigjár a körbe a labda. Itt nincs kimondott akció helyzet, úgyhogy menjünk vissza a Svájc-Kanada mérkőzésre.
1: Manzambit szöktetik már a 16-oson belül, elesik, a játékvezető pedig nem ítél igazából semmi különöset, csak azt, hogy kirúgással jöhetnek majd a kanadaiak. Freiburg labdarúgója kapott egy indítást, be is ment oda a büntető területen belülre, csak a nagy lendület valószínű elvitte őt, meg egy kicsit Ed Laria a keze is, hogy lökte, de nem volt ez valójában akkora, ha volt is egyáltalán szabálytalanság, hogy elzúgjon a svájci játékos. 0-0 a 17. percben a mérkőzés állása, egyelőre több lehetősége volt a svájci csapatnak, valójában kaput eltaláló lövése még a kanadaiaknak nem. Aztán pedig próbálkozik Embolo révén a svájci csapat, de megint Krepó az, aki tud védeni, úgyhogy foglalkoztatják elég rendesen a kanadai kapust egyelőre a mérkőzésen. 18 percnyi játék után Svájc-Kanada gól nélküli döntetlen. Seattle-ben
2: Bosznia-Hercegovina Katar a 18. perc legelején továbbra is 0-0. Nem régiben egy perccel ezelőtt Basic gondolta úgy, hogy nagyjából 20 méterről hát rádurantja a katari kapura, és Abudanát kellett egy picit megtornáztatnia, de azért az a labda az fölé ment. Hát önbizalom az van, a pontosság még egy picit hiányzik. Malic most megint a jobb oldal tűnik fel, befelé húz, aztán inkább visszateszi a labdát hátra Katichoz. Indul a labdajáratás hátul, Szunyi, és az, aki egészen visszapúzódik, és onnan próbálja meg szervezni a játékot. Basic, aztán pedig újra Katic, Malicnak a jobb oldalra a labda, az jó az az indítás, Bajrek Terevic, megtorpanja pillanatra, fölnéz, nem tudja betenni a labdát, inkább érkezik Basic, ott a lövés, lepattan Laje lábáról, és akkor jöhet a bosnyákok szöglete, itt a 18. perc leges legvégén, jó néhány szurkoló, sőt, jó néhány konkrétan teltházan itt a Seattle-i stadionban. Azt akartam mondani, jó néhány katari szurkoló is érkezett, mert nagyon sok fajtaféle zászlót lehet itt látni a stadionban, de azért többségében talán bosnyák mezes szurkolókat láttam eddig. No, és akkor érkezzen a 19. percben Basic szöglete. Nagyon jó, tekeredik befelé, és ott Pedro Miguelnek kellett kifejelni a labdát, és Bajrek Terevichez pattan vissza. Innen majd szépen hátulról fognak megint építkezni a bosnyákok. A 19. perc közepén tehát Bosznia-Hercegovina Katar 0-0 Svájc-Kanada.
1: Több mint 54 ezer néző Vancouverben, és szabadrugással jönnek majd a hazaiak a jobb oldalról, a 16-os vonala környékén, de inkább előtte megállnak a svájci védők, azért vannak természetesen a hazaiaktól is jó páran már ott a környékén. Jön be jobb oldalról a labda, és van aztán csúsztatás, vagyis leginkább lábbal továbbítás, de Fuzsérolsz próbálkozott, lehet, hogy hozzá se ér jobb belsővel, de hát könnyedén megfogta Kóbel kapus. Elesik ott középen az egyik svájci Freuler, de már minden rendben van, úgyhogy folytatódhat majd a mérkőzés. Hát mi lehet a kanadaiaknak leginkább az erőssége ezen a mérkőzésen, Feri?
0: Elsősorban a két támadónak a sebessége lehet az, és ami érdekes ebben a taktikai kontextusban, hogy a svájci válogatott magához ragadta a kezdeményezést, elsősorban Embolóra való mélységi felpasszokkal próbálja szövegetni a támadásait Svájc, és Embolóra zárkoznak fel a középpályások, viszont ezáltal, hogy áttevődött a játék a kanadai térfélre, feljebb kell tolni nyilván a védekezést, hiszen egy blokkba kell lenni a csapatnak, ez lehetőséget ad a kanadai játékosoknak akár a labdaszerzések utáni gyors átmenetekre. Viszont ne úgy képzeljék a kedves hallgatók, hogy a kanadai csapat teljes mértékben visszahúzódik, hanem nagyon keményen két ékkel letámadja a svájciakat. És ami problémát okoz ezáltal, hogy a két belső védőt nem egészítik ki a klasszikus módon, hogy egy középpás visszalép, hanem kettővel próbálják építeni a játékot, ami sokszor nehézségeket okoz, és egyre többször szorulnak vissza egészen a saját kapusukig a svájciak. Tehát a svájci labdakihozatat nem érzem eddig zökkenőmentesnek, viszont Embolóba folyamatos gólveszély van, illetve hát a másik oldalon Larinba is, Jonathan Davidbe.
1: 21. perc, Svájc-Kanada 0-0, Jó András.
2: Komoly helyzet van kialakulóban itt a 21. percben, hiszen Bosznia-Hercegovina támad, most a bal oldalt a labda, jaj, mekkorát védett Pedro, még el akarom mondani, akadályozta meg a paszt. Nagyon nagy helyzettől óvta meg most csapatát. Bajrektarovics pedig most a bal oldal tűnik fel, és a játékvezető pedig azt mondja, hogy tessék fölállni, mondjuk szerintem hatalmasat kapott a lábára. Ezért már te korábban is láthattuk azt, hogy egy-két játékvezető nem igazán veszi észre a komoly belépőket. Egy biztos az, hogy most újra Szunistól indul majd a támadás, Malics a jobb oldalt fölnéz, betekeri a labdát, hopp-hopp, mint a kézre pattant volna a labda, ezt mintha csak én láttam volna. Aztán Basics pedig elesik, no, és akkor ez most egy szabadrugás lesz, 18 méterről érkezhet majd egy bosnyák szabadrugás a 21. percben. Most már a 22. is megkezdődik. Basics volt az, aki összejátszott ott Demirovicsal, és őt buktatta az ötös mezben játszó Gaber. Úgyhogy egészen komoly lehetőség ez most itt a bosnyákok előtt a 22. perc. Úgyhogy korábban mondtam, hogy ha a bosnyákok tovább szeretnének jutni, akkor mindenképpen győzniük kell ezen a mérkőzésen. A labda mögött ott van természetesen Basics és Alajbegovic. Azt gondoltam, hogy Bajrektarovics is ott lesz, de nincs ott. Ugye a korábbi szabadrugást, ami egészen csikarszögből jött, azt ő tekerte be. Most ebből valószínűleg egy komolyabb lövés lehet, vagy Alajbegovicstól, vagy Basics-tól, de lassan kiderül, mikor már megkezdődik a 23. perc is a mérkőzésen. Egy biztos, hogy Abunada hálóőr öttagú sorfalat kér, és plusz egy fekvő ember, de most már csak négy álló és egy fekvő lesz ebből. Most már ott van Katics is a labda mögött, hát egészen pontosan hárman vannak a labda mögött. Ó, most már Malics is ott van. Na nézzük, érkezik a lövés, az egy felről lecsapódik, ujjjjjjj, és akkor jöhet is majd az orvosi stáb, mert azonnal kifeküdt a katari játékos. A fogát fogja, minden meg rendben van, ahogy látom. Igen, húj volt az, aki a földre feküdt, de rendben van, nem kell jönni az orvosi stábnak. No hát, ebbe több volt azért a 23. perc, tehát érkezett egy bosnyák szabadrugás, amit Alajbegovic ellőtt Húj fejébe, úgyhogy az állás továbbra is 0-0, irány Vancouver.
1: Hasonlóan 0-0 az állás a 23. percben, és most már instrukciókat kapnak a játékosok hidratációs szünet formájában, vagy valószínűséggel Seattle-ben is hasonlóra adja majd a fejét a játékvezető. Eltelt az első fél idő fele, milyen eddig a találkozó, Bene Ferenc?
0: Találkozó eddig színvonalában nem verdesi az eget, de azért a ritmusa az megfelelő. Én úgy gondolom továbbra is, hogy a támadó játékosoknak a koncentrációján múlik, hogy nem vezet valamelyik fél. Ami nekem egy kicsit meglepő, hogy a belső védők általában ilyen helyezkedési hibákat a mérkőzések második periódusában szoktak véteni, úgymond azáltal, hogy előbb-utóbb belehibáznak, vagy nem bírják a nyomást, vagy esetleg elkezdenek egy kicsit fejbe elfáradni, és a koncentrációjuk lankad. Most elsősorban Embolo ugye abból a lehetőségekből él, hogy a két belső védő közötti területen helyezkedik el, és a két belső védő nem biztosít egymás mögé, de hozzáteszem, Larin is így került gólhelyzetbe, tehát valamelyest nagyobb összhangra van szükség, és az a lényeg ilyenkor, hogy egy belső védőnek, amikor az ellenfél indító pozícióban van, magyarán szóval lábán van a labda, előrefelé áll gyakorlatilag arcirány szempontjából, és lendül a lába, hogy indítsa az egyik társát előrefelé. Ezt hívjuk indító pozíciónak. Erre sokkal, de sokkal hamarabb kellene reagálni a belső védőknek, vagy elkezdeni egyszerre hátrálni, hogy elzárják a területet az induló támadó elől, vagy egymás mögé biztosítani, hogy ne lehessen egy egyszerű lapos mélységi passz a gólhelyzetbe kerüljön a támadójátékos. Mindkét esetben ez hibaként róható fel a belső védőknek. Dacára annak, hogy ugye Lálin eseténél egy körülbelül fél méteres lesről született ez a gólhelyzet, de Embolo helyzeténél akár vezethetett is volna a Svájc.
1: Ha minden így marad, azaz gól nélküli döntetlen vagy döntetlen, akkor viszont a A-jelű vagy a B-jelű négyes majd Kanada nyeri meg, és Svájc lesz a második. Talán korábban azt mondtam, hogy Mexikóval is találkozhatnak ezek a csapatok. Hát ebben a formában ez nem igaz, hiszen a Cseh, Dél-Afrika, illetve aki a harmadik nemzet, amely még talán találkozhat az A-csoportból a kanadaiakkal.
0: Egészen vagy... pontosan ugye úgy néz ki, hogy
1: hát a meg Dél-Korea.
0: Így van, Dél-Korea a legesélyesebb a második helyre, de akár Dél-Afrika is odaérhet.
1: Folytatódik a mérkőzés a 24. percben, gól nélküli döntetlen az állás. Lariel kapja a bal oldalt a labdát, kiront rá, elvedi és rápöcköli valójában a kanadaira a labdát, úgyhogy jöhet majd kirúgással Kóbel, illetve Svájc együttese. 0-0 a találkozó állása, és csak úgy zárójelbe hozzáteszem, hogy azért a svájci labdarúgó válogatott általában a 8-ad döntőnél meg szokott állni. A legutóbbi 3 alkalommal a világbajnokságon, Katarban, Oroszországban és Brazíliában is erről volt szó. De hát nem tudnak általában egy kiki meccset megnyerni, meg hát 2010-ben a csoportkörben búcsúztak, de hát ha nagyon visszamegyünk az időben, 1934 vagy 38, akkor a negyed döntőig jutottak, meg 54-ben is, de akkor jóval kevesebb csapattal mentek ezek a világbajnokságok. Johnston csap össze az egyik svájcival, úgyhogy a brazil játékvezető egyelőre nem azt mutatja, hogy éppen ezt vissza kellene fogni a magukat a játékosoknak, hanem nincs szabálytalanság, labda volt, úgyhogy majd mehet tovább. Vargas is lemarad a földön, marad a 0-0, 25 percnyi játék után. Jó András!
2: Itt a 27. perc leges legelején ismét egy szabadrugáshoz jut a bosnyák válogatott a hidratáció szünetet követően. Ezúttal Alaj Begovic volt az, aki a 16-os bal csücskénél elesett, hiszen buktatta őt Pedro Miguel, úgyhogy jöhet majd egy szintén veszélyes helyről egy szabadrugás. Jó kérdés az, hogy ki fog majd ott maradni, hogy nemrégében Alaj Begovic volt az, aki előtte az előző szabadrugást a 23. perc környékén, és ugye ott a szabadrugás a 16-os környékéről a falból kifelé pattant, egészen pontosan ugye akkor Pedro Miguel fejét találta el a labda. Most nézzük azt, hogy vagy Bajlek Terevic fogja betekerni a labdát, vagy Alaj Begovic. Hát egyelőre egyetértés nincs köztük, mert hogy egészen hevesen kommunikáltak egymással. Na nézzük, érkezik a 28. perc legelén a beívelt szabadrugás. Edin Dzeko próbált fejelni, és amiatt panaszkodnak a bosnyákok, hogy ebből sarokrugás kell, hogy legyen. De ahogy látom a mozgásokat a játékosoktól, itt valószínűleg bosnyák felről ment ki a labda, úgyhogy kirúgás következik, majd így van bizony. A 28. perc közepén Bosznia-Hercegovina, Katar 0-0, Svájc-Kanada.
1: Szinkronban vagyunk, ami az időt illeti, és a 28. perc. Buchanan a jobb oldalt, és Akanji az, aki megorrol rá, mert elpöckölte a kanadai mellette, de aztán elzúgott, és nem örül ennek Akanji, hogy éppen egy kicsit megjátszotta magát a kanadai szélső. Egyébként majd kirúgással jönnek a svájcia Kober révén. 0-0 a találkozó állása, de tamár kanadai futball, a bajnokságuk nem profi, ami azt jelenti, hogy igazából betagozódik Toronto, Montreal, Vancouver, csak hogy 3 várost említsek. Az MLS, azaz az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban sok Egyesült Államokbeli csapathoz, annak érdekében, hogy ezekben a kanadai városokban is legyen profi futball, értelemszerűen a válogatott játékosai is innen kerülnek ki, de sokan játszanak értelemszerűen Európában, vagy éppen az amerikai bajnokságban. Apró kis szösszenet, mert ez belefér. Most jelenleg hátul passzogatnak a svájciak. Gól nélküli döntetlen az állás a 30. percben. Jó András!
2: Itt pedig megszületik a mérkőzés első gólja a 29. perc közepén. Alaj Begovic volt az, aki a pálya bal oldaláról befelé húzott, egy bicikli, még egy átlépőccsel. Elvitte két katari játékos, mert nagyjából 18 méterről egy egészen szép lövést engedett el, és bement a kapu bal felső sarkába. Nagyon igattan belőtte, nagyon rutinosan, nagyon szép megoldás volt. Vezetés szerez Bosznia-Hercegovina tehát a 29. perc közepén. Egészen szép gól volt, hogy Abunada három nagyon komoly védés bravúrt már bemutatott, itt most hiányzott a bravúr tőle, nem tudta most már meccsbe tartani a csapatát, nyilván meccsbe vannak még, de értse jól mindenki, 1-0 vezet Bosznia-Hercegovina, én azt gondolom, ezen a mérkőzésen még bőven lesz bosnyák gól, ahogy láthatjuk a mérkőzés képét, nagyon szépen alakult ez a támadás, Basics volt, aki odaadta a labdát Alaj Begovicnak, ő pedig kicsit kisodródva, egészen már a 16-osnak a jobb sarkánál majdnem ott volt már, és ellőtte a labdát, nagyon szép gól volt. Most tehát akkor 1-0 vezet Bosznia-Hercegovina Katar ellen, Vancouver.
1: És ha így marad minden, akkor Bosznia a csoport harmadik, 4 szerzett ponttal, jelenleg -2 gólkülönbsége, de a 4 pont, amely a nevük mellett van, az nagy valószínűséggel továbbjutást ér a legjobb 32 közé. Larena éppen a földön. Svájciak, kanadaiak is veszik körül, és egy kis összecsapás, lögdösödés formájában. Saka az, aki éppen ott Cornéliusszal akaszkodik össze. Úgy látszik, hogy azért tényleg van egyfajta tétje ennek a meccsnek. Saka Larent akkor rúgta meg, amikor már a labda nem volt ott. Akár még ebből lehetne a VAR után valami komolyabb jellegű figyelmeztetés is. A brazil játékvezető pedig egyelőre csak kivár, illetve Larenre vár, hogy tápászkodjon fel, ha csak nem jön érte majd valaki. Jesse Marsh, a kanadaiak szövetségi kapitánya is egy kicsit paprikásabb hangulatban, de Salamoni döntés fog hozni lehet a brazil játékvezető Saka és Laren esetében, de előkerül valamilyen lap. Egy sárga Larennek, Sakának is egy sárga, úgyhogy talán ez volt a legbiztosabb. Ugye figyelni kell majd a lapokat mindenféleképpen, hogy az eltiltásokat tekintve ki, hogyan, miként, értelemszerűen aki pirosat kap, az nem fog játszani a következő körben. Marad a 0-0 a 32. percben. Jó András.
2: Szintén a 32. perc legelején, itt továbbra is az állás 1-0 vezet Bosznia-Hercegovina Katar ellen, és azt hiszem most egy picit úgy visszavettek a bosnyák játékosok, tehát szépen elgurigatják hátul a labdát, most már nagyon ráérős a játék, természetesen Katic az, aki megfordul még egyet, Malic hoz a labda jobb oldalra, most már átlépték a felezőt, sőt, sarokkal tovább Bajraterevic, és Malic még meg tudja tartani labdát, érkezik ott viszont Hui, aki tisztázni tud, ez nagyon fontos volt most, hiszen komoly lehetőség előtt volt a bosnyák válogatott, és akkor jöhet majd egy bedobás itt a 32. perc közepén. Nem régiben Alaj Begovic jó voltából szerzett vezetést a bosnyák válogatott, és akkor azt mondja Katic, hogy akkor kicsit húzódjunk visszább, hozzuk ki a katari játékosokat, vonjuk be Vassi kapust is, nem nagyon ért a labdához a mai mérkőzésen, ki is hozzák a katari játékosokat, és jó volt a labdajáratás, Alaj Begovic pedig megkapja a labdát, Dzsékónak továbbítja. Dzséko megfordul a felezőnél, átteszi a jobb oldalra a labdát, Maricshoz érkezik a segítség Basics-tól, Basics meg is kapja a labdát, továbbítja Szunyicsnak, ő pedig már a bal oldalra csorog át a labdával, vissza kell jönni Afifnak is, a katari támadónak. Most kijön Demirovic, támadó pozíciából Marics belövi a labdát, élesen kipat a labda Basicshoz ellövi, és ott kellett bizony egy becsúszó Gaber, akiről kiment a labda, és akkor jöhet majd egy újabb bosnyák szöglet a 33. percben, akkor, amikor 1-0 az állás, 1-0 vezetnek a katariak ellen, Svájc-Kanada.
1: 34. perc, 0-0 a Svájc-Kanada mérkőzés állása. Larennek volt egy nagy lehetősége, jobbal a 16-oson belül kisé balról, laposan megnézte a bal alsó sarkot, Kobel leért, könnyedén fogta, és aztán Vargas svájci oldalról elment a bal oldalt, már a 16-oson belül volt, beadása vagy lövése, a 2-1 velege igazából Krepo kapushoz vándorolt, nem volt benne sok erő, most hátul Kobelnél van a labda, aztán Elvedihez kerül, nincs gól a találkozón, 0-0 az állás, Katar, Bosznia-Hercegovina, jó András.
2: Hát itt nem túl sok minden született a szögletből, Alaj Begovicnak a lövése pedig, hát ez többszörös lassításban láthatjuk, 80 km/h ment fel a bal felső sarokba a labda, és egyébként ugye itt Basicsnak a szögletére lecsaptak a védők, tisztázni tudtak. Úgyhogy itt tartunk most. A 34. perc közepén egy újabb Bostet támadás van kialakulóban. Dzeko kapja meg a labdát a túloldat kapásból, elővi, és bepattan egy védőről a labda. Albrecht volt az, aki ott volt Dzeko előtt. Dzeko előtte a labdát, lendítette a lábát, és lepattant Albrechtnek a lábáról, és ugyan Abunadának vissza kellett ugrania a rövid oldalra, mert ő már elment a hosszúra, de nem tudta kivédeni. Úgyhogy egészen pekhes góllal egy gólt kapott Katar, és kettő gólos előnye van Bosznia-Hercegovinának, hiszen 2-0 vezet a 35. percben. Mondtam, hogy itt lesz még bőven gól, és szerintem a bosnyákok nem fognak itt megállni, ez egészen biztos. A 35. percben tehát Bosznia-Hercegovina, Katar 2-0, Vancouver.
1: Jönnek előre a svájciak, Embolót fogják meg éppen, de Fügerről szólt ez, aki megfogta őt ott a derekánál, de megy tovább az akció, bal oldalra Vargas felé megy a ívelés, de ez hosszú, kirúgással jönnek majd a kanadaiak. Minthogyha a Svájc egy kicsit fölényben lenne, de a kanadaiaknak is volt már zicserük helyzetük, egyelőre döntetlen az állás. Most Johnston el is adja a labdát a kirúgást követően, azaz Sakab szerzi meg, Sau pedig hátra, mégpedig Akácsinak, aztán hátra a bal oldalra, valójában Rodriguez nem előre felé megy. 0-0 az állás, ha minden így marad, akkor Kanada nyeri a BL-ű 4-es, Svájc a második, Bosznia pedig, ha rugdossa a gólokat, akkor még pluszos is lehet a gólaránya 4 szerzett ponttal, az meg már szinte biztos, hogy a legjobb 32 közé kerülést fogja érni. Akanji az, aki megnyújtja a jobb oldalra a labdát, és bizony jó az átadás, aki ezt kapja meg, szépen levette a labdát, a 16-oson belülre emel, Emboló mellett tovább teszi, vagy éppen megfogják őt. Azt mutatja a játékvezető, hogy megy tovább, Ramanavatti nem akar bele szólni a mérkőzésbe ilyen formán, ha csak nem mégis tényleg volt valami, Emboló széttárja a karját. Ővel szemben bizony szabálytalankodtak, de Fügerő azt minthogyha fogta volna, de mehet majd bedobással a találkozó. Rodriguez az, akinek a kezében a labda, ha csak nem szóltak a fülére a játékvezetőnek. Ez majd kiderül, 0-0 az állás. Jó András!
2: A mérkőzés a 36. percben jár, Bosznia-Hercegovina Katar 2-0, most Basicot kellett ápolni egy kicsit, hátulról buktatt őt Budiáv, úgyhogy emiatt állt egy picit a játék, de most már folytatódik, és szépen építkeznek a bosnyákok egészen hátulról. Málics az, aki most öles léptekkel megy előre, és már a katari térfélen, de hosszan tolja meg, de még mindig meg tudja tartani labdát, már két katari játékos gyűrűjében. Malicsnak szednie kell a lábát, bent tudja tartani, sőt, én szerintem kiharcolt egy bedobást itt a sarokban, de úgy látták a partjelzők, hogy nem, pedig Dzeko is oda megy panaszkodni, teljesen egyértelműen katari lábról ment ki a labda. A venezuelai játékvezető pedig úgy döntött, hogy Katar jöhet. Katar el is végezte a bedobást, és felszabadítanak azon, mert hogy ott volt három bosnyák játékos, és vissza is szerezték már a bosnyákok a labdát. A 37. perc közepén Bosznia-Hercegovina Katar 2-0, Svájc-Kanada.
1: Szabadrúgáshoz készülődnek a svájciak, hát a távolság 16 méterből levonok egyet, 15 plusz 9, akkor 24 méterre valójában a kaputól. Vargas az egyik, aki ott van a labda mögött, ballábasnak is talán jó szöglet, és meglepő, de Akanji is odaáll. Ő az, aki még jelentkezik annak reményében, hogy elvégezhesse a szabadrúgást. 38. perc, van a szabadrúgásnak egy végeredménye, és Sakar évén fölé száll a labda, csúnyán fölé bombázott Feri. Hát eltelik már azért jócskán a mérkőzés egy harmada, a találkozóról mi a véleményed?
0: Van még egy érdekes taktikai dolog, mert a találkozó alapjában nem változott. Tehát a svájciaknál van többet a labda, próbálkoznak a kanadai csapat, vagy az ellenfél térfelén labdaszerzésekből próbál támadásokat szövögetni úgy, hogy magasan letámadnak. Tehát a kanadaiak tényleg nem bunkerfutballt játszanak, hanem nagyon is kezdeményező védekezést alkotnak. Én a svájci játékosoknál egy picit azt hiányolom, hogy a labdakihozataljuk nem kellőképpen működik, viszont taktikai szempontból van egy nagyon-nagyon fontos pozitívuma a svájci válogatottnak, mégpedig ez abból adódik, hogy a két játékrendszer közötti különbség az rejt egy érdekes létszámfölint tengelyben, hiszen a 4-4-2-es játékrendszerből Kanada letámad elől, a két középpályásuk is követi a két éket az előrevédekezésben, de mivel a svájciak 4-2-3-1-ben futballoznak, tehát gyakorlatilag a két ék egymás mögött helyezkedik el, így Embolo gyakorlatilag két belső védőt leköt, és Embolo mögött Manzambi az, aki szabadon tud játszani, viszonylag szabadon, az ellenfél védői és középpályásai között. Ez abból adódik, hogy ugye Embolo leköti a két belső védőjét a kanadaiaknak, a kanadai két belső középpályás pedig előrefelé védekezéssel próbálja semlegesíteni a két svájci középpályás, de hát három belső középpályása van Svájcnak, és kettő Kanadának ezáltal. Több esetben is Van Zambira föl lehetett passzolni a labdát, ő rá tudott fordulni, hiszen a belső védők nem mertek kilépni rá, a középpályások mögé meg bepasszolták a labdát, hiszen ők a saját emberükkel voltak elfoglalva. Tehát ez a 3-2 elleni játékhelyzet okozhat problémát a kanadai védekezésben. Bizony itt Van Zambi lehet a nyerőpont a mérkőzésen, csak hát jobb megoldásokat kellene alkalmazni, amikor át tudja venni a labdát.
1: A freiburgi játékosnak van két gólja a bosnyákok elleni 4-1-es siker követően, tehát most megkapta a lehetőséget, hogy kezdőként játszon a világbajnokságon, 19 perc meg 25 perc volt az előző két meccsen. Szabadrugásra jönnek a kanadaiak, a 16-os vonalánál a labda, és aztán még lövési lehetőség is lehet, összejön Ahmednek, nem, hanem inkább de Fuzsérolsz fölé vágja jócskán. 0-0 a 40. percben, Jó András.
2: A 40. perc közepén Bosznia-Hercegovina Katar 2-0. Komoly lehetőség előtt álltak itt a katari játékosok, de Pati bődületesen nagy luftot rugott a 16-oson belül. Eltalálja ezt a labdát jól, az egy egészen nagy gól lehetett volna, de nyilván most nagyon sok a ha. Viszont arról beszéljünk, hogy a 39. perc legelején mekkora lehetőség volt itt Edin Dzeko előtt, aki konkrétan kihagyta a kihagyhatatlant, amikor Basics passzát követően ugye megfutotta a védőit, és nem is volt lesen egyébként. Közvetlen közelről lőtt a kapura, és csak a bal kapufát találta el, a kipattanó pedig a katari játékosoké volt. Úgyhogy hatalmas lehetőség előtt állt Edin Dzeko, nem sikerült gólra váltani ezt a hatalmas lehetőséget, és a 41. percben pedig szépen, kimérten adogatnak hátul a bosnyákok. Szunni is most konkrétan a labdával sétálgat, nem sietnek most sehova a bosnyákok. A 41. percben tehát Bosznia-Hercegovina, Katar 2-0, Svájc, Kanada.
1: Megint volt egy lehetőségük. Johnston Davidnek passzolt jobbról balra, majd aztán David a 16-oson belülre, és ott pedig érkezett Ahmed, aki jobbal balról nem tudta valójában helyezni és erősen lőni a labdát. Kóbel könnyedén hárított, de szögletrúgása jussa a kanadai csapatnak. A labda mögött pedig Ahmed, ő az, aki beívelheti a labdát, sőt, Konier az, aki majd belőheti oda. Az ötösön belül rengetegen vannak, úgyhogy a tumultussal kapcsolatban lehetnek gondjai majd a svájciaknak. Nem, mert kifejeli Van Zambi, ő annyira, hogy aztán végül Saliba az utolsó embernek, Larieának. Mindenki ott marad a 16-os környék, Larie pedig meglódul. Két-három ember mellett elviszi a labdát, de nagyon egyedül van, ő a bal hátvéd, de most jobb oldalt van valójában, és visszavonulót fúj. Johnstonnak hátra teszi a labdát. 0-0 a 42. percben a találkozó állása. Most a kanadaiak birtokolják a labdát, egy keresztpassz a bal oldalra, és jónak tűnik, le is tudja venni Buchanan, aki egyébként meg a jobb oldalt kellene, hogy legyen, de most a bal oldalt van. Nem tudja áthámozni magát védőjén Jacquezen, aztán Van Zambi az, aki indítja Embolót. Johnston a versenyfutást nem nyeri meg, de jön a kapus, repő tudja előre vágni. Szétszakad a pálya kissé. A lényeg az, hogy lehet, hogy még egy utolsó nagy hajrá van ebben az első félidőben, 3 perc a rendes játékidőből, 0-0 az állás. Jó András.
2: Hát itt kérem szépen a 42. percben egy hatalmas meglepetés, mert Alaidos az, aki szépít, 2-1 az állás Bosznia-Hercegovina, Katar 2-1, tehát a csapatkapitány Alaidos az, aki bent kapott egy labdát a 16-oson belül, az 5-öshöz érkezve nagyon jól tette bele a lábát a labdába, Edmilson passzát tett, fogta és gólra váltotta. Ez egészen meglepő volt, a bosnyákok nem is számítottak erre. A jobb oldalról alakult ki ez a támadás, érkezett a labda bizony, és nagyon pontatlanul pattogott át a túloldalra, Edmilsonhoz, a bal oldalhoz, ő pedig az 5-ös csücskénél fogta, bepasszolta Alaidosnak, és megszerezte a katari a gólját itt a világbajnokságon. 2-1 az állás, tehát a 43. perc közepén, egészen komoly meglepetés ez, és egy egészen jó mérkőzéset néz ki ez a bosnyák-katar találkozó, irány Vancouver.
1: Itt még egy gól sem, azaz 0-0 az állás a 44. percben, lehet, hogy egy minimális, persze 3 perces hosszabbítás kell, hogy legyen a hidratációs szünet miatt, de nem valószínű, hogy többet rá fog tenni majd a játékvezető Ramon Abatti. Most hátul Kóbel az, aki a labdával bűvészkedhet, a svájci a kapusa, és rúghatja előre a labdát, de Akanjinak oda gurítja, és a svájci középhátvéd pedig lépésben, de kihozza a saját 16-osán belülről a labdát, aztán tovább teszi Elvedinek, a Mönchengladbach játékosa jobbra teszi, Stuttgarti Jacques pedig el is veszíti a labdát, ami azt jelenti, hogy Laren megszerzi, és Buchanan már 20 méterre a kaputól a kanadai válogatott, David Lowe mellé. A jobb kapufa mellett 2-3 méterrel hagyta el a labda a játékteret, de legalább próbálkoznak a kanadaiak. A svájciak szerintem az elmúlt 10-15 percben addig találták el, vagy nem is találták el az ellenfél kapuját. A kirúgás Kobel megint úgy végzi el, hogy csak oda pöccinti a labdát Akanjinak, aki lépésben, de elhagyja a 16-ost, és úgy hozhatja előre majd a svájci válogatott. Egy perc a rendes játékidőből, Svájc-Kanada 0-0 Seattle.
2: 45. perc is megkezdődik a mérkőzésen, amikor a katariak indítanak egy kontrát. Edmilson a pálya bal oldalán, 2 bosnyák játékos gyűrűjében, az állásséget továbbra is 2-1, és most elhal ez a kontra. Bodiev, visszaérnek a bosnyákok, egy lövés messziről, ez nagyon-nagyon pocsi próbálkozás volt. Korábban Szunyics volt az, aki szeretett volna belefejelni a magasan pattogó labdába, ezt elengedte kétszer is, és ebből jöttek egy kontrával a katari játékosok is, pedig aki előtte labdát, ő Huhi, a katariak belső védője, volt önbizalom, egészen messziről próbálta meg előni ezt a labdát, hát mellé szállt, úgyhogy jöhet majd Vasszilij kapus kirúgása a 45. perc legvégén. Ez sikerült továbbítani feljel Demirovicsnak, de már lesen állt akkor, amikor elfejelte a labdát, úgyhogy menjünk vissza Vancouverbe, itt az állás Bosznia-Hercegovina, Katar 2-1 továbbra is.
1: 4 perc a ráadás, ez elkezdődött. 0-0 a Svájc-Kanada mérkőzésen az állás, Saka a középpályás éppen most a támadó harmad felé passzolta a labdát, olyannyira, hogy Embolo aztán a bal oldalt választja, mutatja a játékvezető, hogy bedobásra jöhet majd Rodriguez, illetve Svájc. Az oldalvonalon kívülre került a labda, elvégzi a svájci bal hátvéd a bedobást, aztán Freuler be középre, Elvedihez, Saka kérné, de Akanji kapja, és minden játékos már a kanadai térfélen van. Rodriguez a 16-os vonala környékére félmagasan íveli a labdát, beleér az egyik kanadai, szöglet lesz a mérkőzés 47. percében. Ez lesz a második sarokrúgása a svájci válogatottnak, Kanadának is egy volt eddig mindössze. Többet birtokolja a labdát Svájc, de egyelőre még nincs gól a találkozón. Sarokba Vargas megy, hogy ő ívelhesse be a labdát, jobbal majd, és most a brazil játékvezető figyelmezteti ott, a minden igaz, akkor Freulert, illetve Larieát, hogy ne kakaskodjanak. 47. perc az első félidőben, Vargas, illetve a svájci válogatott jöhet szöglettel, megint az ötös környékén sok játékos, jön be a labda az ötös vonalára, ki tudja fejelni azonban az egyik kanadai olyannyira, hogy aztán másodszorra is visszakerül a 16-oson belőre, Repo kapus érkezik, aztán már rúgja is előre a labdát oda David felé, aki mellel meg tudja valahogy a labdát szelidíteni, de aztán Rodriguez hazapasszolja Kobelnek. 2 perc van hátra még a hosszabbításból, 0-0 az állás, Jó András.
2: Itt is már a 47. percben jár a mérkőzés, Bosznia-Hercegovina, Katar 2-1, és a katariak egy jó ideje azért hátul járatják a labdát. Itt a ráadás, azt nem mondtam, elnézést, 5 perc, itt 1 perccel több, mint a Svájc-Kanada mérkőzésen, és most úgy érzem, hogy picit a bosnyákok átengedik a területét, és Sergej Barbarez, a bosnyákok szövetségi kapitány, azért pörör rendesen a játékosaival, meg is van talán minden okkal, nem szabad ilyen kilengéseket megengedni, és azért láthatjuk azt, hogy Katar veszélyes a kontrákból. Most pedig Huhi az, aki hátul tologatja a labdát, a jobb oldalra teszi Pedro Miguelhez. Őt rég mondtam, rég ért labdához Pedro Miguel. Aztán Fati, visszalép Afifi is. Ez jó, kialakulóban van egy katari támadás. Egészen jól jönnek Afif a jobb oldalra, Edmilson a kapuval szemben ellövi, és ott a... mekkora kapufa már, majdnem azt mondtam, hogy gól. Hű, mekkora kapufát lőtt a katari játékos, de még mindig Katarnál van a labda. Afif befelé tolja a labdát, bepasszolja, ott van. Fati, megint egy lövés. Ó, ez Alaidosztor, ez nagyon-nagyon rossz próbálkozás volt. Bocsánat, Pedro Miguel volt, aki megpróbált onnan ellőni a labdát. Azért volt furcsa, mert Alaidosz eddig egészen jó próbálkozásokat mutatott a mérkőzésen. Abszolút nyílt ez a találkozó, és nem is volt lesen egyébként a nemrégében próbálkozó Alaidosz. Aztán ugye Pedro Miguel pedig fölélődte. A 48. percet továbbra is az állás Bosznia-Hercegovina, Katar 2-1, Svájc-Kanada.
1: Egy kis lendület a svájciaktól, most Embolo az, aki a 16-oson belőle passzolja a labdát, vissza is kapná, de ő szabálytalankodik, és jöhet majd szabadrúgásra a Kanada. Pillanatig úgy nézett ki, hogy talán lesz lövés majd a kanadaiaktól, de David jött vissza védekezni, és vele szemben volt Mbolo szabálytalan. 49. perc, Svájc-Kanada 0-0, itt még talán fél perc van hátra az első félidőből. Gyors összegzés, Feri, milyen volt, vagy milyen az első játékrész?
0: Egyik csapat sem érdemli meg egyelőre a vezetést, az állás 0-0, viszont a svájci válogatott többet birtokolja a labdát, de ez inkább a saját térfelére koncentrálódik. Egyelőre Mbolo egy-egy villanását kivéve nem volt komoly gólhelyzetük, a kanadaiak viszont rendkívül gyorsak és életveszélyesek a labdaszerzések utáni átmenetekben.
1: Lefújja a játékvezető az első félidőt, 45 percnyi játék után Svájc-Kanada 0-0, itt negyed óra szünet, tehát irány Seattle és Jó András.
2: Itt is lassan szünet lesz, de még van egy szűk egy perc a hosszabbításban nagyjából, és ahogy előbb is mondtam, most is Katar járatja a labdát. Az állás 2-1 továbbra is, mert a bosnyákok vezetnek, és egy szörnyű passz ott a középpályától, Gabertől. Azt hitte, hogy ott van csapattársa, Pedro Miguel, aki azért rendszerint felszaladgál a támadásokhoz, most nem volt ott, úgyhogy ez a labda ez egészen pontatlan volt, úgyhogy ezzel jöhetnek a bosnyákok. Jó kérdés, hogy szeretne még a bosznia-hercegovinai egy válogatott még itt a végén valamit alkotni, vagy el fognak hátul gurigatni. Úgy tűnik, hogy utóbbi nem szeretnének nagyon előre menni. Malić fölnéz azért, megenged egy cset hátul Afifal szemben. Vasi kapus, az aki most beszáll a játékba. Most megint Malićnak a jobb oldalra. Visszalép Dzeko is. Nem tudja továbbítani pontosan, és ezt viszont a katariak így megszerzik, és ebből komoly helyzetet lehet kialakítani. Na, mire lesz még itt idő? Megtorpannak a katari játékosok, Afif visszalép a labdáért, elindul üresbe Budiaf, nem ő kapja, hanem Edmilson a pálya bal oldalán, most befelé tör. Jó a továbbítás a bal oldalra, Albrecht érkezik föl, jó a beadás, és bosnyák fejről kijön a labda, de még ott van Edmilsonnál. Továbbra is a katari válogatott nyomásra tartja a bosnyákokat. Afif, jó a csel, jó a beadott labda, nincs fejes, inkább tisztázásan bosnyák védő részéről, és még mindig nem fújja le az első fél időt a venezuelai játékvezető, ahogy ezt kimondom, most megtette. 45 perc játék után Alajbegović és Albrecht öngóljával 2-1-re vezet a bosnyák válogatott, de azért tegyük hozzá, hogy Alajdos hatalmasan nagyon szép gólt szerzett a katariaknak, így tehát 45 perc játékot követően Bosznia-Hercegovina Katar 2-1, negyed óra múlva jövünk vissza, stúdió.
3: Nemzeti Sport Rádió.
4: Gól! Bent van! Megvan!
3: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en. Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Megkezdődik az utolsó csoportkör a VB-n. Takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Vízi Közmű Szövetség. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
5: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új támogatási programot hozott létre, melynek révén a játékokon résztvevő sportolók fejenként 10 000 dolláros támogatásra lesznek jogosultak. A NOB 146. ülésén bejelentették, a támogatás minden olimpikon számára elérhető lesz. Nem csak az érmesek, nem csak bizonyos országok sportolói, hanem minden olimpikon számára. Fürjes Balázs, a NOB magyar tagja a közösségi oldalán történelminek nevezte a döntést. A labdarúgó világbajnokságon ma megkezdődik a csoportkör utolsó, harmadik fordulója. A mérkőzéseket egy időben rendezik. A B csoportban 21 órától Svájc és Kanada játszik egymással, mindkét válogatottnak 4 pontja van. A kanadaiaknak viszont 1 pont is elég lenne a csoport elsőséghez. A B csoportban ugyancsak 21 órától rendezik a Bosznia-Hercegovina-Katar párharcot. Éjféltől a C csoportban Brazília Skóciával, még Marokkó Haitivel csap össze. Az A csoport záró fordulójának 2 mérkőzése, a Csehország-Mexikó és a Dél-Afrika-Dél-Korea találkozó pedig hajnali 3 órakor kezdődik. Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió. Dzsuzsák Balázs hosszabbított a Debrecen NB1-ben labdarúgó csapatával. A klub közleménye szerint a csapatkapitány újabb 1 évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. A BL győztes Burján Gergely után egy újabb magyar válogatott vízilabdázó szerződtetését jelentette be a Juk Dubrovnik együttese. A horvát klub leigazolta a BVSC pólósát Tátrai Dávidot. Mindkét magyar játékos 1+1 éves szerződést kötött új csapatával.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csak vizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat, vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a szolgáltatás biztonságát. Nyáron is elérhető a Lélektér ingyenes lelki első segély szolgálat. A 2 hónapja indult segélyvonal hétfőtől péntekig reggel 7 és este 9 óra között anonimitást biztosítva várja segítségre szorulókat. Hangsúlyozzák, hogy idehaza évente mintegy 1600 ember lesz öngyilkos. A TB finanszírozott ellátások pedig túlterheltek, ezért fontos, hogy a krízisbe kerültek, mielőbbi segítséget kapjanak. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művédtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első már méretpontos művégtagok átadására ma került sor. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek.
3: Közlekedés.
5: A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt. Aznap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, emiatt M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat az Őrs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között.
3: Időjárás.
5: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz, holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok. A szél is mérsékelt marad, nagyon erős az UV-sugárzás, éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
7: 3 perc múlva 22 óra, a mikrofonnál Tóth Béla. A következőkben pedig a vezető szerkesztő Elpap István ismerteti, hogy mi lesz a holnapi Nemzeti Sportban.
8: Nyilván ezerrel VB-zik a Nemzeti Sport. Borsos László Mexikóban az Uman Pumas csapatánál járt, amelyet Marik György és Fekete Árpád, két magyar edző helyezett fel anno a futball térképre, de ezzel szerintem Dél-Európa és Latin-Amerika szinte minden csapata így volt. De hát persze Cristiano Ronaldo-ról és a portugálokról sem feledkezünk meg. Például Gyenge Balázs azt is kinyomozta, hogy Cristiano Ronaldo egy olyan tévétársaságnak adott interjút, amelynek ő a tulajdonosa, és a riporter rögtön azt kérdezte, hogy akkor lesz-e fizetésemelés, és hogy járhatnak-e olyan autókkal, mint Cristiano Ronaldo. De egy ilyen győzelem, meg ilyen 2 gól után a főnök persze ezt is elviccelte. Nyilván nem véletlenül, nem az első meccs után készült az interjú már portugál szemszögből. Hazai futball is van a világon. Borbola Bence Gruber Zsomborral beszélgetett, aki az Ausztriába edzőtáborozó Borbé Balázzsal az idényre készülő Ferencváros játékosa. Ami pedig nem futball, Zsoldos Barna már arccal Spielberg felé, hiszen az osztrák nagydíjra kerül sor a hétvégén, és ebben a lapszámban olvashatják a férfi kosárlabda NB1 idény értékelését is, amely nem a Falkóval és nem a Szolnokkal, hanem az idény meglepetés csapatával, a bronzérmes Kaposvárral foglalkozik.
7: Elpap Istvánnak, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjének köszönjük. A Merre tovább magyar sport című kerekasztal beszélgetésen Dénes Ferenc sportközgazdás és az olimpiai bajnok Berki Krisztián osztotta meg a véleményét a sportélet legfontosabb kérdéseiről. A két résztvevő az esemény után Krejsz Bálintnak nyilatkozott. Berki Krisztiánt már hallották, most következik a Dénes Ferenccel készített interjú.
9: Dénes Ferenccel sportközgazdásszal beszélgetünk, hiszen most volt egy kerekasztal beszélgetés Merre tovább magyar sport címmel. Mi a helyzet a magyar sportban? Ugye azért már lassan több, mint másfél hónapja fölállt az új kormány. Hogyan zajlanak a változások? Mik azok a folyamatok, amik ilyen rövid idő alatt már elindultak?
10: Egyrészt azt kérdezem, hogy ki tudja, másrészt meg azt mondja, hogy lassan folynak a folyamatok. Egyelőre csak ilyen közhelyes, általános dolgok jönnek át a kormányzattól, de rögtön hozzá akarom tenni, hogy evel nem szapulni akarom az új kormányt, hanem a helyzet jellegéből fakad, hat. Egyrészt van egy csomó más társadalmi kérdést, amit előrébb sorolt a kormányzat, rá szíve joga van. Másrészt pedig nyilván ki kell alakítani azt a sportpolitikai koncepciót, nem csak rövid távon, hosszú távra, hogy egyáltalán az új kormányzatnak az ő társadalmi politikai viszonyrendszerébe vagy elgondolásaiba hogyan illeszthető. Szerintem ez még nincs meg, és ezért van az, hogy úgy érezzük sokan a magyar sport környékén, hogy egyelőre kivárás van, hogy egyelőre lassan haladnak a folyamatok, de ne aggódjon senki, majd rendeződni fog.
9: Itt mondjuk a torna kapcsán elhangzott, hogy azért a támogatásokat évelején megkapták. Ez ilyen szempontból lehet egyfajta könnyebbség, hogy nem egyik napról a másikra lesznek mondjuk létfenntartási problémák, hanem hogy van idő néhány hónap legalább egy valamiféle ötletet vagy struktúrát felépíteni.
10: Igen, ez egy jó dolog, én is itt szembesültem ezzel, és ez jó, hogy így van. Általában nem jó, hogyha előre kiosztjuk a pénzeket, a dolgokat, de most kivételesen jó, és szerintem a kormányzatnak is ad egy lehetőséget arra, hogy valóban ezeket a hónapokat ne közvetlen tűzoltásra használja, vagy evekösele az energiáit, hanem tudjon egy kicsit hosszabb távra gondolkozni. Reméljük, hogy ennek pozitív kimenete lesz majd a sportszervezés számára.
9: Mindig szóba kerül a szabadidősport, versenysport helyzete, hogyha a magyar társadalmat nézzük, akkor a szabadidősport és a versenysporthoz való viszonyulás milyen, akár hogyha mondjuk sportközvetítésekről beszélünk, akár meg hogyha mondjuk arról, hogy lemenni, futni 2 kilométert, biciklizni, vagy bármi hasonló tevékenységet űzni.
10: Nagyon megy a kép. Ugye Eurostat felmérései azt mutatják, hogy nem vagyunk túl jók. Sem sportolásban, sem sportlátogatásban. Ezt meg más számokból tudjuk. Ugyanakkor vannak olyan jelek, például az úgynevezett informális sportok területén, tehát amit nem hagyományos sportként számolunk el, hanem kerékpározás, például gyaloglás, kertészkedés, kutyasétáltatás, bármilyen furcsa, ezek is olyan típusú mozgások, amit számon tart a fizikai aktivitás címén a sportstatisztika, azokban még nem vagyunk annyira rosszak. Szóval ebből nekem az a kép, hogy ki, de meg, lehet, hogy megcsalom a szemem, mert már hosszú évek óta ezt gondolom, és már mindent, akinek kalapácson a szemébe, vagy kezében minden szegnek lát. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a kínálati probléma van. Tehát, hogy az embereknek van igényük a sportolásra. Csak nem találják meg azokat a formákat, amelyek hajlandók lennének fizetni, mert azok vonzóbb alternatívák, szabadidős alternatívák lennének számukra, mint egyébként más. Tehát kocsmába elmenni az viszonylag egyszerű. Van kocsma, és akkor van sörválaszték, és lehet választani. De most egy szabadidős sportolják, akkor néz rád az ember, és azt kérdezem, hogy mit csináljak? Csak azt mondom, hogy ehhez képest egészen más, hogy gyere el hozzánk a mi klubunkban, és akkor mondasz 4 olyan dolgot, amire azt mondod, hogy ez a típusú alternatíva vonzóbb, mint a kocsma. Most látom, hogy mosolyog a dolgokon, pedig ténylegesen erről van szó. A legértékesebb dolog, ami a 21. században a fogyasztó számára a legértékesebbé vált, az a szabadidő. És ezért óriási harc van. És ebben nem áll jól a magyar sport, én azt látom. Evel együtt, hogyha most megszűnne az állami támogatás, azt mondjuk innentől kezdve mindenki csinálja azt, amit akar, nem lenne sokkal rosszabb a szabadidősport helyzete, pontosan azért, mert nagyon, nagyon kicsi az a, nagyon szűk az a réteg, amit, hogy is mondjam, professzionális vállalkozási alapon kínálnak számunkra.
9: Ön azért hosszú évtizedek óta látját, és dolgozik mondjuk a magyar sportban, ami nyilván a nemzetközi sport is befolyásol sokszor, hogyha kicsit mondjuk országhatárokon túlmegyünk, akkor ezekben az évtizedekben mennyit változott a sport iránti kereslet, és az, ahogyan mondjuk egy társadalom, nem feltétlen csak a magyar, hanem úgy általánosságban az emberek hozzáállnak a sport kérdéséhez egy teljesen másik világban.
10: Óriás, tehát az egyik legdinamikusabban fejlődő iparágról van szó a sport területén, mind a látvány sportpiacon, ami azt jelenti, hogy mit nézünk. Hát érdemes megnézni a most folyó futball világbajnokságot. Milyen őrület van. Ezt mi nem érzékeljük, mert mi éppen szontyolgunk azon, hogy nem jutott ki Szoboszlai Dominik vezérletével a magyar válogatott, de egyébként óriási őrület van. Óriási turizmuson azt mondják,
7: hogy jön a második félidő éppen ezen a labdarúgó világbajnokságon, a Svájc-Kanada és a Bosznia-Hercegovina-Katar mérkőzésen. A szó először Katona Lászlói és Bene Ferencé.
3: Nemzeti Sportrádió.
4: Gól! Bent van! Megvan!
3: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: És megszerzi a vezetés Svájc csapata. Vargas a gólszerző a 46. percben. Eltelt 40 másodperc a második játékrészből. Egyik oldalt sem cseréltek a csapatok. És Svájc rögtön az első támadásából a második félidőben gólt szerez. Vargas góljával, tehát az ötös vonaláról vágta be valójában a labdát. Közelről a kapufát is érintve a hálóba kerül a labda. 1-0 Svájcnál az előny, így aztán a csoport elsőséget illetően most egy kicsit előnyösebb helyzetben vannak a svájciak, Kanada pedig visszacsúszik a második helyre. Bene Ferenccel nézzük természetesen a második félidőt, tehát a teljes mérkőzést. Megtört az átok, van gól ezen a meccsen. Megérdemelt a svájci vezetés?
0: Hát én úgy fogalmaztam az első félidőben, hogy igazából egyik csapat sem érdemel egyelőre vezetést, viszont a második félidőben egy kicsit a kanadai válogatott, mintha bemaradt volna az öltözőben. Mondatja ezt velem az, hogy a teljes négy védője, tehát a teljes védelmi lánc elcsúszott baloldal irányába, ahonnan a beadás érkezett, így a túloldali támadó Vargas teljes tiszta zicserbe találta magát a beadás után. Érdekes módon a beadó játékosra kilépett a bal hátvéd és mind a két belső védő, ezáltal a jobb hátvéd is beljebb csúszott már a rövid oldali kapufán is túl, és a labda átjött a hosszú oldalra méghozzá úgy, hogy nagyon-nagyon tudatosan Manzambi átlépte a labdát, és ezáltal kerülhetett Vargas gólhelyzetbe, utána pedig nagyon-nagyon higgadtan a rövid alsóba passzolt a labdát. 1-0-ra vezet Svájc, ez az állás érdekességet teremt, hiszen ahogy már ecseteltük, érdemes a B csoport első helyén végezni, úgyhogy Kanada most biztos vagyok benne, hogy nagy energiákat fog mozgósítani az egyenlítés érdekében.
1: 1-0 tehát az állás Vargas góljával, az előző meccsen is betalált a bosnyákok ellen, akkor egy gól, egy gólpassz volt a neve mellett, így aztán most is ő a idézőjeles egyik nyerő embere a svájci csapatnak. A 48. percben tehát 1-0 a Svájc-Kanada mérkőzés állása, így aztán előnyben az a csapat, amely valójában lehet, hogy a mérkőzés előtt mégiscsak az esélyesebbek közé tartozott. Most hátul Krepó kapusnál, a kanadaiaknál a labda, mondom, nem cseréltek a második játék rész előtt a csapatok, úgyhogy ugyanaz a kezdő 11 a pályán, mint amivel az első félidőben futottak ki a csapatok, de úgy néz ki, hogy tényleg nagyon bennmaradtak a kanadaiak. Ez rögtön az első akcióból Vargas betalált, és nem 5 méterről valójában, 8-9 méterről lőtt a kapuba, de hát már kiszolgáltatott helyzetben volt a kapus. A jobb oldalt azért jönnek előre Buchanan révén most a kanadaiak, olyannyira, hogy középen van két csatár, természetesen David személyében, és Laren van ott középen, de hozzájuk nem tudja eljutatni Buchanan, ráadásul még kiment az egyik csapattársról is a labda. Rodriguez révén jöhet bedobással tehát a svájci együttes. 48. perc, a svájci válogatott 1-0-ra vezet Vargas góljával Kanada ellen. Bosznia, Katar, Jó András.
2: Itt elkezdődött a mérkőzés, aztán mégsem, mert a venezuelai játékvezető visszafújta valamiért, az órájával nem működhetett valami rendben, úgyhogy elkezdődött most már hivatalosan is a második félidő. a Bosznia-Katar mérkőzésen. Itt nincs túl sok, nincs gyors gól, itt továbbra is 2-1 az állás, és viszont itt voltak cserék, 3 is. 2 a boszniai oldalról, Tahirovic jött Sunjic helyére, tehát középpálya posztra cserélt, illetve szintén posztra cserélt, hiszen lehozta Malicot, a helyére pedig Memicet küldte be. Weber ez szövetségkapitány, túloldalt pedig Lopetegi lehozta Gabert, és behozta helyére Hatemet. Úgyhogy ezek a cserék, most pedig mostnek labdaszerzés a pálya közepén, és ezzel meg lehet indulni. Dzeko egészen hátul most, átteszi bal lábbal a pálya bal oldalára, Kolasinac az a labdát, és Alaj Begovic, a fiatal 18 éves tehetség, Strasbourg játékosa most szökteti Kolasinacot, ő pedig betekeri a labdát, és ez pedig könnyelműen lehúzza Abu Dada, ebből több volt azért. Talán, hogyha Alaj Begovic befelé cselezett volna, akkor lehetett volna komolyabb lehetőség ebből. A 47. percben, tehát Bosznia-Katar 2-1, Svájc-Kanada.
1: 50. perc, Vargas góljával 1-0 vezet Svájc-Kanada ellen. Most hátul Elvedi az, aki a labdát továbbítja a csapattársnak, és tartogatják maguknál a svájciak a labdát.

0: Rodriguez azonban elfejeli a labdát, a svájci ráadásul egyel tovább Vargas felé próbált, a Saka fel az égbe, ő is megy a saját labdájáért, aztán el is tudja fejelni, Vargas pedig már iszkolna azért, hogy megszerezze a félpályánál a baloldalt, felökleli Johnstont, 51. perc, Svájc-Kanada, 1-0, jó András.
1: Itt is iszkol, de az nem más, mint Alaj Begovic, mert ő kap egy labdát a hosszú oldalon, azaz a bal oldalon, de nem sikerült elérni a labdát. A 49. perchez érünk, amikor az állás továbbra is Bosznia-Katar 2-1. Most pedig hátul Radeljics volt, aki szemfülesen lecsípte a labdát, mert hogy Edmilson megindult a pálya bal oldalán, és ebből ígéretes katari lehetőség lehetett volna, de nem lett belőle semmi, és akkor indul a tologatás Radeljics, az aki hátul, aztán visszalép Tahirovics, most már ő is labdához ér, nem igazán volt a cserét követően labda érintése a mérkőzésen, most már van egy sikeres passza is, egy átadása is, visszalép Alaj Begovic, egészen hátra a saját térfelé járatják nyilván a bosnyákok a labdát, és hátra jött ő is, nagyon sokat fut a mérkőzésen Alaj Begovic, nem tudom eléggé dicsérni őt. Kolasinac az, aki a bal oldalt kap labdát, befelé húzódik, továbbítja. Ez jól néz ki egyelőre. Basic rendkívül játszott az első fél időben. Továbbra is jól mozgatja a csapatát. Basic most a bal oldalra. Alaj Begovic posztján feltűnik, betekeri a labdát, az jól jön, de Edin Dzeko pedig lemaradt róla, Abonada pedig jön a kapujából, komoly lehetőség lehetett ez volna, de még lehet is, mert hogy Katar nagyon gyorsan el fogja veszteni a labdát hátul, mert hogy ott van rengeteg bosnyák játékos, Edmilsonnak pedig előre kell vágni a labdát, ott pedig találja egy katari játékos, sőt, Afifnak jó a továbbítás, ezzel lehet végül is egy kontrát indítani katari részről. Afif sarokkal vissza a labdát, Hatem elő eladja, de Afif visszaszerzi, de ebből már komolyabb támadás nem lesz így, mert ugye beívelt labda Edmilsonnak pontatlan, úgyhogy az 50. perc közepén Bosznia-Hercegovina Katar 2-1, Svájc-Kanada.
0: 53. perc, 1-0-ra vezet Svájc, szöglethez készülődhetnek majd az előnyben lévő svájciak, és most már a harmadik szögletüket végezhetik el a mérkőzésen, egyfajta fölényben játszanak, valójában bedobás lesz végül, igen, Rodriguez-től, szóval fölényben játszanak most a svájciak, a bedobás egyben, mintha szöglet is lenne, eljutott középen Sau felé, aztán végül nem tudja tovább csúsztatni, és még a kanadaiak jönnek előre, ráadásul, de hosszú az indítás Ahmed felé, félpályán az alap oldalvonalon kívülre kerül a labda, jöhet bedobással majd a svájci válogatott, de a játékvezető azt mutatja, hogy egy kicsit azért, ha lehetséges, gyorsabban végezze el a pardobást. A svájci játékos már visszaszámolt, kettőnél engedte el valójában a labdát Jacques. Most megint megpróbálhatja, úgyhogy a brazil játékvezető ezúttal nem számol rá a svájcira, olyannyira nem kell erre sort keríteni, hogy Sau rosszul passzolja vissza a labdát, jöhet majd Kanada megint bedobással. 55. perc, 1-0-ra vezet Svájc a házigazda, a társházigazda Kanada ellen, Seattle.
1: Az 51. percben hatalmas lehetőség a boszniai válogatott előtt, mert hogy Demirovicsnak érkezett egy jó beívelt labda a 11-es pontnál, nem a kapu felé fejelt, hanem Dzekonak szerette volna odapasszolni, és Dzekonak ez nagyon hosszú volt, ez a labda nem ért el. Egyébként ha eléri, akkor az gól, mert Abonada már kint volt a kapujából jócskán, hatalmas szögetről a rövid oldalon, nem ért el. Ez eddig nem Dzekonak a napja, ugye mondtam korábban, hogy a 150. mérkőzése a válogatottban, de nem igazán jönnek össze neki a dolgok, az első fél időben volt egy hatalmas kapufája, konkrétan kihagyta a kihagyhatatlant, úgyhogy nem jönnek össze eddig a dolgok Dzekonak, de azért még sokan hátra a mérkőzésben, az 52. perc közepén vagyunk, tehát elvégzik már a bosnyákok a szabadrugást, mert ők kiharcoltak egyet, Alaj Begovic pedig befelé tőre, hogy az első fél időben is megtette azt, inkább kihátrál, túl sok katari játékos volt ott, de újra visszakapta a labdát, érkezik Tahirovic, elkérte a labdát, de aztán pedig Kolasinac is becsatlakozik a játékba. Az a labda viszont pontatlan volt tőle, Alaj Begovicnak kellett visszafele futnia, nehogy megfussák ezt a katari játékosok, ezt a pontatlan labdát, de úgyhogy tovább járatják a labdát a bosnyákok. Kicsit türelmetlen most már Memics, ha jól látom, csapkodja a lábát, komolyabb lehetőséget akart ebből kiharcolni. Kijön, mert a kapujában Vasi is, az 52. perc legvégén, az 53. elején, tehát Bosznia, Katar 2-1, Vancouver.
0: Larie a bal oldalt, előrefelé nem tud menni a kanadai bal hátvéd, csak hátrafelé, úgyhogy De Fugerolz kapja a labdát, aztán Johnston, nem is a jobb oldal, de középen jobbra forgat Buchananhez. Vele szemben Rodriguez egy az egyben meg tudja verni őt, közöttük legalább 10 év a korkülönbség, de nem akarta a kanadai

0: folytatni az ellenfelét, hanem inkább átjáratják a labdát most a kanadaiak a baloldalra, mégpedig Ahmednél van, jön a beadás, mégpedig baloldalról van fejes, ha csak hozzáért volna egyáltalán Laren, de nem történt meg, a labda az alapvonalon kívül. 1-0 az 57. percben a mérkőzés állása, a második félidő első alkalma az, hogy a kanadaiak mutatnak némi életjelet magukról. Jó András!
1: Pedro Miguel is mutatna magáról élethelyedre, egyelőre a földön fekszik, nagyon elrúgták a lábát neki, de most már talpon van. Kolesinec volt az, aki egy bődölesen nagyon rúgott bele a bal bokájába. Az 54. percben továbbra is Bosznia vezet 2-1-re Katar ellen, és Afif azért próbálja spanolni a társait, azért jönni kéne előre, ő egyedül szaladgál előre, és próbálja meg megszerezni a labdát a katariaktól, de Basic az, aki most kirúgja a labdát a bal oldalra, és mi pedig menjünk vissza Vancouverbe, hiszen valószínűleg gól van.
0: Van bizony, a második svájci Manzambi pedig a harmadikat lövi már ezen a világbajnokságon. Hát az egyik legnagyobb felfedezettje lehet ennek a VB-nek, svájci oldalról leginkább. Szóval történt, hogy a 16-oson belülre kapott Emboló egy labdát, megfordult maga körül, és aztán valójában lekészítette az érkező Manzambinak, aki második hullámban jött a támadással együtt, és aztán jobbal, mondjuk azt, hogy 10-12 méterről, kissé jobbról a kapu közepébe vágta a labdát. Ezt úgy kell elképzelni, hogy Repo kapus megfoghatta volna, de áthatolt a labda valójában a kanadai hálóőrön. Manzambi remekül játszik gól-gólpassza neve mellett, úgyhogy rá nem lehet panasz. Svájc pedig 2-0-ra vezet most már Kanada ellen a gólról, illetve azért a második félidőről, Bene Ferenc.
2: Igen, a második félidőben egy teljesen indisponált kanadai csapat jött ki, és én is érdeklődésre figyelem, az okait próbálom megfejteni. Történt ugyanis, hogy gyakorlatilag itt a második gólnál egy hosszú előre vágott labdára Embolo tartott, és gyakorlatilag három védővel szemben meg tudta tartani, de nem csak meg tudta tartani, hanem az egyik belső védő aláfutott, a másik gyakorlatilag orra esett, a harmadik közelről nézte, és hát ugye amiről beszéltünk, Manzambi lett a nyerő pont, a nyerő ember, bár én megmondom, szinte nem így gondoltam, hogy ilyen könnyedén Embolo megtartja a labdát három emberrel szemben, és a második hullámba érkezik Manzambi, de így történt, nagyon jó kiegészítik egymást, gyakorlatilag Embolo center pozícióban, Manzambi pedig igen visszavonték pozícióból, a kanadai középpások és védők közötti területen nagyon él, viszont most egyértelmű volt, hogy a kanadai védők indisponáltsága és esetlensége úgymond kellett ehhez a gólhoz. Embolo indokolatlanul könnyedén tudta megtartani három védővel szemben, Manzambi érkezett a második hullámba, és hogy még tetőzzük a kanadai problémákat, hát bizony a lövés az majd, hogy nem középre ment, és hát Crepeau gyakorlatilag bevédte ezt a nem túl erős és nem sarokra tartó, hanem kifejezetten középre tartó lapos lövést. Úgyhogy csőstől jön a baj Kanada részéről, teljes mértékben megváltozott a második félidőr ez a kanadai válogatott, most meg a két kapott gól az külön ütött rajtuk mentálisan. Én úgy gondolom, hogy ebből a komoly problémából talán cserékkel lehet változtatni, de most már Svájc kezében a csoport elsőség.
0: Jesse Marsh hármat változtatott is. Koinere, Ahmed és Laren lejött a pályáról, Eustáquio Millar és Oluwaseyi pedig jött. A mérkőzés állása egyórányi játék után Svájc, Kanada 2-0. Jó András!
1: Az 57. percben tart a mérkőzés, Bosznia, Katar 2-1, és ugye Katar eddig a 2026-os világbajnokságon 2 gólt szerzett, a második gól szerzője Alaidos az, aki hát könnyek közt hagyta el a pályát, hiszen valószínűleg megsérült, a helyre pedig Ágenei érkezett. Úgyhogy még egy változtatás a katari válogatottnál, tehát mind a két szövetségkapitány eddig 2-2-t változtatott. Most pedig egy kontra lehetőség a katari válogatott előtt. A túloldat Ágenei kérni a labdát, nem kapja meg, oly, azt hittem, hogy gól. Már mindenki felugrott a stadionba, hiszen Afif volt, aki az ötös bal csücskénél kapott egy labdát, és nem is fordult, nem is nézett a kapu felé, hanem azon a fordulásból előtte, és az oldalhálót találta el. Hű, mekkora lehetőség volt ez Katar előtt az 57. perc legvégén. Bosnyák labdavesztés a félpályánál, ott pedig megkontrázták a katariak a bosnyákokat, és lecskésett egyébként ott Katic, hiába csúszott be, és jobban eltalálja ezt a labdát Afif, akkor itt egyenlíthetett volna Katar. Hű, micsoda izgalmak, egy biztos, nincs újabb gól, 2-1-re vezetett Bosznia Katar ellen, Katona László, Bene Ferenc.
0: jönnek a kanadaiak, és egy lövés is fölé mellé, de legalább a próbálkozás az megvolt, Cornéliustól a középhátvéd jött előre, de megpattant az egyik svájci, úgyhogy szöglettel majd jöhetnek a kanadaiak, lehet, hogy Saka ért bele a labdába, úgyhogy a sarokból jöhetnek majd a társházigazda kanadaiak, olyannyira, hogy már Millarnál a labda jön be az ötösön belülre, és nem jut el, de Fuzerolaoshoz, de sikerül kiboxolni a Kobelnek 3 méterre a kapujától. Egy kézzel tette mindezt, egy elég érdekes mozdulattal, Vargas pedig már futtatják, és Larreaza, aki inkább hazateszi a kapusnak a labdát. 2-0-ra vezet Svájc-Kanada ellen. Azért hozzáteszem úgy zárójelben, hogyha a Bosnyák-Katar mérkőzésen valahogy döntetlen lesz az állás, azzal valójában a hazaútra a repjegyüket megveszik a válogatottak, meg 2 ponttal nem fognak tovább jutni nagy valószínűséggel. De itt jelenleg Svájc megnyeri a csoportot, úgy néz ki, Kanada a második helyen, ez fix, ez biztosnak mondható, Manzambi pedig majdnem elment a jobb oldalt, Cornelius szerelni tudta őt. 62. perc, Svájc-Kanada 2-0, jó András.
3: Al-Ganehi szerzett labdát, kritikus pontban elcsente Alaibegovic lábáról, és szerintem gól helyzet volt ez egészen biztos a bosnyákok előtt, komoly lehetőség volt, hogy kellett oda Al-Ganehi lába, hogy elcsenje Alaibegovic-tól. Most pedig egy indítás előre, ami katari szempontból kedvező, hiszen visszapattott a labda hozzájuk, és már a bosnyák térfélen rohamoznak előre jobb oldalt. Afif feltűnik, és továbbítja a labdát Edmilsonnak, Edmilson pedig kihozza a labdát a 16-oson kívülre. Afif mutatja neki, hogy ide jöhet vissza, széttárta a kezét, el is indul középre, lesz lövés belőle, lesz bizony lövés, a ballábas lövés pedig jócskán fölé száll, a kapu jobb felső sarkát vette célba. Afif ugye a 138. mérkőzését játssza a katari válogatottban, de ez a próbálkozása besült, nem volt pontos, így tehát az 59. perc, sőt a 60. perc közepén továbbra is Bosznia, Katar 2-1, Katona László.
0: 63. perc, Svájc 2-0-ra vezet Kanadával szemben, Manzambi felé ment az indítás, most ő is egy kicsit feljebb ment, Mbolo nem biztos, hogy elfáradt, de hogy ő hátrébb helyezkedik el, Manzambiban pedig nem csak az adrenalin, hanem az energia is dúl, hiszen az előző 2 mérkőzésen nem játszott összesen 40 percet, tehát most már többet, hiszen megkapta a lehetőséget kezdőként. A 46. percben Vargas révén szerzett vezetést Svájc, majd aztán Manzambi a gólpasszát követően gólt is lőtt, Mbolo egyébként, aki az asszisztot jegyzi. Kanada azért támadgat, de egyelőre még nem nagyon tudott nagyon nagy helyzetet kialakítani itt a második játék részben. 64. perc, Svájc-Kanada 2-0, Seattle.
3: Itt megy a gurigatás hátul. A bosnyákok azért szerintem egy picit könnyelműben kezdték ezt a második etapot, mint az első félidőt, és veszélybe hozzák magukat rendszeresen. Most is, hogy a félpályánál elveszítik a labdát, és ezzel pedig egy kontrát hozhat, vagy alakíthat ki a katari válogatott, jól csel befelé, viszont ott lemaradt Afif, ha nem kifelé, hanem a kapu felé jött volna Afif, akkor itt megszerezhette volna a katariak második gólját. Közben megint jó a beívelés Edmilsonnak, ő elesik bent a 16-oson belül, de nem volt szabálytalan vele szembe Katic, úgyhogy jöhet majd a kirúgás. Szóval nagyon-nagyon veszélybe hozzák magukat a bosnyákok, Lopetegui mester pedig folyamatosan pattogóan segíti a társakat, hát próbálja tüzelni a katari játékosokat, az egyértelmű, talán őket most azért annyira nem kell, de viszont lesz majd egy bosnyák csere, az egészen biztos, most pedig a katariak visszaszerzik a labdát, mehet tovább, Alaibegovic volt szabálytalan, de mehetett tovább, előnyszabát intett a játékvezető, katari labdatartás a bosnyák térfélen, a továbbítás a bal oldalra, az jó, a fejes is jó befelé, de kell jönni a kapusnak, ajajajajajajajaj, Vasi, és ha jól látom, talán Katic az, aki összeszaladt, igen, bizony, Vasi jött a kapuból, lehúzta a labdát, és beleszállt ott Katic oldalába, hát talán Vasi jól van, bizony, és Katic is jól van, hú, nagyon veszélyes jelenet volt, de szerencsére pont úgy találták el egymást, talán nem tűnt annyira sérülés veszélyesnek, és mondja a játékvezető, hogy nem kell jönni az orvosi stábnak, aztán talán mégis engedélyt adott, nem tudom pontosan, egy biztos, hogy most megállt a játék, a 62. perc legvégén Bosznia-Katar 2-1, Vancouver.
0: 66. perc, 2-0-ra vezet Svájc-Kanada ellen, Manzambi lemarad a földön, égköve ennek a svájci válogatottnak a 20 éves freiburgi támadó, hát ha lesérül, akkor lehet ennyi volt számára a VB, De hát kétlem, hogy csak azért terül el a földön, mert elfáradt, vagy valami hasonlók. Eltelt a mérkőzés, kétharmada nagy valószínűséggel a hidratációs szünetet lehet előrébb hozza majd a brazil játékvezető. Szóval 2-0 Svájcnak Kanada ellen. Társházigazdába talán érkezhetne Alfonso Davies, eddig még nem játszott a világbajnokságon, sérüléssel bajlódik mi egymás, vagy majd inkább csak a kieséses szakaszba?
2: Hát nem hiszem, hogy most az ő játéka különösebben tudna változtatni Kanada támadó potenciáján. Itt nekem az a csalódás, hogy a kanadai válogatott teljesen széteső, már-már önveszélyes védekezést mutat, a támadó játékuk pedig teljesen megszűnt a kapura veszélyesnek lenni. Az az egészben a legérdekesebb, hogy egy nagyon-nagyon szervezett svájci válogatottat láttunk, amire az első félidőben nem volt eléggé példa, tehát gyakorlatilag a svájci válogatott hátul hibát hibára halmozott, most pedig a gól hatására egész egyszerűen önbizalmat nyertek, ugye a gól csodája az jelentkezik náluk is, tele van önbizalommal a svájci válogatott, gyakorlatilag lezárják a kapu felé vezető utakat, úgyhogy egy egészen más svájci válogatott, ez a két gólos előny most hát az egész csapatot tényleg feldobja, és mindenkinek megjött az önbizalma, most már komoly különbség van a két csapat között.
0: Millar a bal oldalt, a kanadaiak azért támadnak a becsületükért, jön a beadás a 16-oson belülre, van csúsztatás is, nem jut el Davidig a labda, a csapattárs azonban mégpedig ezt a kihoz, aki oldalra kifejeli a labdát, majd aztán már megint Millarnál van a bal oldal, de nem nagyon jutnak közelebb a svájci kapuhoz, tényleg tömörülnek a svájciak, de a lényeg, hogy Manzambi például már jól van, úgyhogy ő is a pályán. A 16-oson belül David átveszi a labdát, az ötös sarkáról lő, becsúszva tud szerelni, elvedi, szöglettel jöhet majd Kanada, 68. perc, Svájc-Kanada 2-0, jó András!
3: Itt a 65. percen Bosznia-Katar 2-1, és egy kicsi közjáték miatt állt meg a játék. Az egyik az volt nem mindegyében, mikor átadtam a szót, hogy ápolni kellett Katicot és Vasit. Na most úgy néz ki, hogy Katic bele is sérült ebbe, és őt le kellett cserélni. A helyére Hadzsi Kadunic jött, és van itt még egy csere, ami itt a közjátékról van szó. Edin Dzeko a bosnyákok csapatkapitányát leszette. Sergei Berberez szövetségkapitánya helyére Mahmicsot küldte, és hát Dzeko kifejezte a nem tetszését a kispadon, a földhöz vágta a kulacsát, aztán pedig Berberez odament hozzá, kicsit kiabáltak egymással. Hát azért Dzeko tudja, hogy mit rontott el a mai mérkőzésen, hogy két hatalmas zicsere is volt, nem így akart játszani egészen biztosan, de kell a frissítés a bosnyák válogatottnál, mert érezhetően, hogy nagyon magukra engedik a katariakat, de most érkezik Basic szabadrugása, jól tekeredik befelé, megállt egy pillanatra, Abu Nadal kapus nem jött ki, és ott viszont úgy tűnt, mintha Huijinak a kezére pattant volna a labda, a játékvezető nem ítélt semmit, mehet tovább a játék, és a 66. percben Bosznia-Katar 2-1 Vancouver.
0: Szöglettel jöhetnek majd Johnston révén, nem ő ott hagyja a labdát Buchanannek, nem ő sem végzi el, de Kanada jön mindenféleképpen sarokrúgással, ez Takio újdonsült csapatkapitány érkezik, majd elvégezni a sarokrúgást David kezéről vagy karjáról leszette. Hát nem ő, de valójában ez Takio most már a csapatkapitány. A mérkőzés 70. percében szöglettel jön Kanada, jön be jobbról a labda, és van fejes svájci oldalról, ki a 16-oson kívülre. Lariea az, aki 35 méterre a kaputól inkább jobbra visszateszi, Takio a 16-os vonalánál. Jó a szöktetés, Buchanannhez nem jut el a labda, Embolo jött hátra védekezni, aztán pedig Vargas oldalra kipasszolja, jöhet bedobással majd Kanada, Buchanan gyorsan el is végzi, a 16-oson belül sok kanadai jön a jobboldali beadás, ezt is kifejelik a svájciak elvedi révén. 70. perc, 2-0 Svájcnak Kanada ellen, jó András!
3: Katariak építkeznek, építik a támadásokat a 67. percben, talán egy komoly támadás is lehet ebből, viszont Afif hosszan tolja meg, és úgy látja, hogy Hadzsi Kadunic csak a lábáról megy ki, és hát igen, a katari játékosok meg tudták győzni, jól láttam a venezuelai játékmestert, mert ő valószínűleg szögletet fog ítélni. Igen, ez egyébként teljesen egyértelműen szöglet, nem tudom miért kellett ekkora vihaskodást csinálni, miért nem látta a játékvezető, hiszen ott állt, de akkor jöhet a sarokrugása, 67. perc legvégén. Hadzsi Kadunic volt az, akinek ugye a lábáról kiment a labda, és Afif olyan mindenesebben a katari válogatottban ő lövi ezt a szögletet is. Érkezik már is a hosszú oldalra a labda, ez most jól jön, sikerült betenni az ötösre a labdát, onnan pedig egy bosnyák lábról kikerült, és egy bosnyák pedig lemaradt a földön. Ha jól látom, akkor Kolásinac az, ő már neki nem az első, hogy lemarad, és most oda megy a játékvezető, és felsegíti ő is. Meg Budiáf is oda ment, segített neki, és a követ most a túloldalról egy sarokrúgás. És akkor már is megyünk vissza a Vancouveri mérkőzésre. Ezt a szögletet nem várjuk, mert még ápolni kell ott a bosnyák játékost.
0: 71. 72. perc ivószünet, valójában egy kis hidratációs szünet, ami azt jelenti, hogy a játékosok most visszavonulót fújnak annak érdekében, hogy rendezzék a soraikat. Egyelőre úgy néz ki, hogy csordogál a találkozó, és 2-0 vezet Svájc-Kanada ellen. Hátra van még 20 perc a rendes játékidőből, és a svájciak még nem is cseréltek az összecsapás során, ami talán egy kicsit meglepő lehet. A kanadaiak 3 változtatást is eszközöltek eddig ezen a mérkőzésen. Eustáquio Millar és Oluwaseyi érkezett a csapatba a kanadaiaknál, Larian Ahmed és Koinére pedig elhagyta a pályát. Szeretettel köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A 71. percben jár a Svájc-Kanada mérkőzés 2-0, tehát nagyon könnyedén egyelőre a svájciak a második félidőben mutatott játékukkal szerezték meg az előnyüket. Telt ház itt Vancouverben, 58 ezer néző. A kérdés valójában az, hogy melyik együttes nyeri meg a B-jelű négyest. A 11. percben Emboló remek passz kapott balról, átvette a labdát a 16-oson belül, és 12 méterről lőtt. Repo nagyot védett, a kipattanott Manzambi lőtte volna kapura, de Cornelius blokkolni tudott. 2 perccel később Laren teljesen egyedül vezetette kapura a labdát, de nem tudta kicselezni Kobelt, hogy az üres kapuval guríthasson. Hozzá kell tenni, hogy Lesen kapta a labdát egyébként a kanadai csatár, úgyhogy anulálták ezt a helyzetet. Remekül építkezett Kanada, hiszen valójában a jobb oldalról David közreműködésével balra került a labda. Ahmed lőtt a 19. percben, Kóberről pedig szögletre pattant a labda. A második félidőben aztán a lehető legjobban kezdett Svájc, a 46. percben Manzambi lógott el a jobb oldalt, középreadása laposan átjutott balra Vargashoz, aki 8 méterről kisé balról a kapufát érintve lőtt gólt. Az 57. percben pedig a svájci térférről kapott remek labdát a mélységből induló Embolo, aki a 16-oson belül jól tartotta meg a labdát, majd Manzambihoz passzolt, aki 10 méterről a kapu közepébe lőtt. 2-0. Itt tartanak a csapatok, tehát 71 percnyi játék után jelenállás szerint Svájc a csoport első 7 szerzett ponttal, Kanada a második 4-jel, de van egy másik találkozó, Bosznia-Hercegovina, Katar, Seattle-ben. Jó András!
3: Köszönöm én is a Kossuth Rádió hallgatóit. Itt is hidratációs szünet van, a 70. percben tart a mérkőzés. Bosznia-Hercegovina, Katar 2-1. Hogy mi történt eddig a mérkőzésen? A 29. percben megszületett a mérkőzés első gólja. A sokadik próbálkozás után a bosnyákok középpályása Kerim Alajbegovic szalomozott át a védő között, majd hatalmas lövés küldött a kapu felé, amely a bal felső sarokba ment. Mahmud Abunada esélytelen volt a lövése szemben, 1-0. Majd továbbra is a bosnyák nyomás alatt volt a katari védelem. A bal oldalról érkezett egy beadás, és a 150. mérkőzését játszó Jéko lendítette a lábát. Nem találta el jól, de ez volt a szerencséje, hiszen Ábreg sután ért a labdával, ami a hálóba pattant róla. 34. percen már 2-0, és ez egy öngól volt, ez majd fontos hozzátenni a kis összegzésen végéig. Érkezett az első félidő végén a meglepetés. A katari válogatott a harmadik kontraját már gólra tudta váltani a 42. percben. Edmilson kapott egy labdát a 16-oson belül, majd továbbította az ötösön tartózkodó Al Aidosnak, ő pedig az üres kapuba gurította a labdát, 2-1. De itt még nem ért véget a katari támadása sora. A 45 plusz 33. percben szintén egy ellentámadás követően jöhetett az ázsiai csapat, majd Pedro Miguel kapott jó napontató labdát a kapu előterében, és a kapura is tekert, de játékszer a bal kapufát találta el, onnan pedig kipattant, elhagyva a pályát. Egy fél időt követően, tehát az állás 2-1 volt, a második etapban sem változott még az eredmény, a bosnyákok kicsit könnyelműen kezdték el a második fél időt, és a katari kontrák most sem maradtak el, sőt az 56. percben Akram Afif indult meg, és hatalmas lövés küldött kapura. Legnagyobb sajnálatára a labda elsuhant a kapu bal oldala mellett. Folytatódik a mérkőzés, most jön egy betekert labda a pálya jobb oldaláról. Egyébként Ali az, aki most pályára lépett Hatem helyére, úgyhogy még egyet cserélt a katari válogatott. Itt az állás, tehát a 72. percben Bosznia-Katar 2-1. Irány a Vancouveri pálya.
0: Mire, hogy itt van most már a kanadai részről a szépítés. A frissen beállt, egyébként Promise névre hallgató, de valójában ő is David. 2-1 a 76. percben. David azért érdekes, mert ugye van még egy David a pályán jelenleg, de hát ő, mint korábbi csapatkapitányként, Jonathan David nem tudott betalálni a mai mérkőzésen. Promise David pedig szépít, így aztán egy kicsit kiéleződik most már a találkozó. Apró érdekesség Promise Daviddel kapcsolatban, hogy 3 évvel ezelőtt még Máltán futballozott, de még 2 esztendővel ezelőtt is Észtországban idézőjelben rúgta a gólokat a Nöme Kajú csapatában, most a Saint-Gilloise-ban futballozik, mégpedig Belgiumban. Jobb oldalról a 16-oson belül kapott egy labdát, aztán ott 8 méterre a kaputól, hát úgy jött be valójában középre, hogy közbe kellett piszkálnia, jobban megtette mindezt, és szépít Kanada válogatottja. Saliba volt, aki a gólpasszt jegyezte. 77. perc, Svájc-Kanada 2-1, nyíltnak tűnik a mérkőzés, és a másik David beszállásával most már 1 óra van valójában a csoport elsőségtől. Kanada, Bene Ferenc.
2: Ez pontosan így van, és érdekes, hogy említetted, hogy a svájciak miért nem cserélnek, hiszen már a 73. percben jártunk. Hát azért nem cseréltek, mert működött a csapatuk. Sőt, én azt mondom, hogy még a mostani csere is, a 74. percben történt egy 2-es csere a svájciaknál is, talán egy picit megzavarta az addig működő rendszert. Ilyenkor azért az edzők, ha működik a csapat, pláne 2-0-as vezetés van, próbálják minél későbbre halasztani a cseréket. Ugyanez a másik oldalon teljesen ellentétes előjele beváltak, hiszen David Promise-nak az gyakorlatilag az első labda érintése volt, nem is nagyon számoltam többet, és szépített Kanada. Most már mentális oldalról helyre jött Kanada, és akár a csoport elsőséget is megszerezhetik egy adott esetben, ha a döntetlent elérik.
0: 78. perc, sarokrúgás, jön be a labda középre, kifejeli Manzambi. Szóval 2-1 itt az állás a Svájc-Kanada összecsapáson. Sikerült Vancouvernek utolérnie Seattle-t a gólokat tekintve. Jó, András!
3: Mert hogy itt is 2-1 az állás továbbra, és pedig azért Katar egészen törekszik arra, hogy egyenlítsen a 75. percben, de egyelőre még nem tudtak eljutni azóta Vasi kapuja elé. A labdát átoljáratja a bosnyák válogatott, és ahogy mondtam már többször is, nehéz helyzetbe hozzák magukat többször is. Most is egy labdavesztés a félpályánál, felnéz Laje, és úgy gondolja, hogy akkor inkább hazateszi a labdát Abunadának. Nem sokszor találkozott azért Abunada a labdával, azon kívül, hogy hatalmasokat kellett hárítania. Most megint nála van. Bosznia pedig feljebb hozza a támadó sorát, és ezt hatékonyan tudták elérni, mert hogy lassan labdát szereznek, de most egy felszabadító rövés katari védő részről Ábraik volt az, hogy ja igen, van egy pontosításhoz kell egy cserét pontosítani, mert nem Aidos jöttem, mert korábban le lett már cserélve, hanem Budiáf jött le, és ő jött, vagyis helyére jött Ali. Közben most pedig egy támadás bosnyák részről, Alaj Begovic volt az, aki befelé húzott, a lövése pedig nagyon fölé ment, úgyhogy ez sem kapott eltalál a lövés most. A 76. percben, tehát Bosznia-Katar 2-1, irány Vancouver.
0: 79. perc, 2-1, Svájcnak, Kanada ellen Corneliusnak volt egy fejese a 16-oson belül, 6-7 méterre a kaputól. És hogyha talán a kapuval szembe lett volna, és lett volna egy kis lehetőség irányítani, és akkor már egyenlő az állás, de nem. Svájc, mint hogy egy kicsit visszavonulott fújt volna, meg úgy beleült volna a mérkőzésbe. 2 cserétek, Widmer és Ebischer érkezett a pályára, Jacques és Sau az, aki elhagyta a pályát, és jön Endoje is most már, egy támadó szellemű svájci játékos, aki pedig elhagyja a pályát, Vargas, aki még a mérkőzés 46. percében a vezetés szerezte meg a svájciaknak, Manzambi aztán megduplázta a svájci előnyt az 57-ben, és Promise David pedig a 76-ban tudott szépíteni. Promise David tényleg elképesztő az a karrier, amit tudhat maga mögött, mert még a észt első osztályban futballozott 2 évvel ezelőtt, és ráadásul még a harmadosztályban is pályára lépett Észtországban. Szóval őt nagyon mélyről szedte össze a világ futballja, meg ő saját magát leginkább, hiszen torontói nevelés, de ettől függetlenül azért Kanadában nehéz kiemelkedni úgy, hogy nem a nagy csapatok egyikében vagy. Ha ott lemondanak rólad, akkor valami más útvonalon kell a futball világába bekerülni. A lényeg, hogy 10 perc van hátra a rendes játékidőből. Svájc-Kanada 2-1. Jó, András!
3: A 77. percben komoly kontrája volt itt a bosnyák válogatottnak, de Demirovic már le sem volt, amikor betette van a labdát középre, úgyhogy visszafújták ezt a támadást, ígéretesnek tűnt. És hát Lopetegui mester, a katari válogatott szövetség kapitány lassan pólót cserélt, mert ömlik a víz róla. Lassan kifacsarhatja belőle az izzadságot. Tehát igen, azért van is stressz bőven, főleg úgy, hogy azért nem játszik rosszul Katar ezen a mérkőzésen egyáltalán. De most hátul a labda egyelőre a Bonada kapusnál a saját 16-osán belül fölnéz és előre éveli, de hát ez nagyon-nagyon pontatlan volt. Pedro Miguelt vette célba Katariak jobb hátvédjét, de nem sikerült odalőni a labdát, és akkor most mostnánk labdaszerzés, majd ahogy ezt kimondom, visszakörök Katariakhoz, és most pedig fel kell lépni ott Alajbegovicsnak, jó ütembe lépett oda a labda elé, és jön is egy sárga lap, hiszen buktatták a bosnyákok középpályását, aki pedig felrúgtott, ez Fati, úgyhogy Fatinak is be kell írnunk egy sárga lapot itt a mérkőzés 78. perc legvégén, amikor az állás Bosznia, Katar 2-1, Katona László.
0: 2-1-re vezet továbbra is Svájc-Kanada ellen, de egyelőre nem vennék mérget arra, hogy így is marad az állás, de hát a szakértőt, Bene Ferencet kérdezem inkább.
2: Teljesen nyílt a találkozó, és taktikai szempontból annyi az érdekesség, hogy a második félidő elején egyértelműen jobb volt Svájc, majd hogy nem Kanada bemaradt az öltözőbe, és nem egy-két percig tartott ez, hanem egy jó 20 percig. Ez alatt teljesen megérdemelten 2-0-as vezetés szerzett Svájc, és már-már úgy nézett ki, hogy kontroll alatt tartja a találkozót, tényleg a gól olyan szintű önbizalmat generált a svájci csapatnak, hogy megszűntek azok a védekezési hiányosságok, amik az első félidőben jellemezték őket, folyamatos labdabirtoklási fölénybe voltak. Már-már ez a túlzott nyugalom ütött vissza, hiszen annyira visszazártak a saját harmadukba, és annyira azt hitték, hogy megvan a találkozó gyakorlatilag, hogy a kanadai kapitány nagyon jól nyújt bele a mérkőzésbe, igaz az egyetlen esélye volt, hogy a padról beszálló játékosok megváltoztatják a kanadai válogatott játékát, és hát Promise David személyében megtalálta azt a hőst, vagy azt a sorsfordító játékosát, akivel vissza lehet jönni a mérkőzésbe, és innentől kezdve most már mentális fölényben van Kanada, az más kérdés, hogy nyilván 2-1-re vezet Svájc, tehát még mindig az lesz a következő percekben a forgatókönyv, hogy a kanadaiak egyre jobban kinyílnak, és ha Svájc ezt okosan ki tudja használni a kontratámadásoknál, akkor akár el is döntheti a találkozót, de most már korán sem annyira egyértelmű a helyzet, mint 2-0-nál volt.
0: 7 perccel a rendes játékidő vége előtt cserélt utoljára Kanada, Larie a helyére Schaffelburg érkezett, 2-1-re vezet Svájc Kanada ellen, Jó András.
3: Rég mondtam Bajraterevics nevét, most pedig mondhattam volna, kiabáltam volna is a nevét akár, hiszen elképesztő nagy löketet láthattunk tőle, és megtornázotta Abunadé kapust. Most pedig megint figyelnie kell, mert hogy bosnyák szöglet után támadnak még mindig a boszniai csapat, és itt van a harmadik gól. A csereként beálló Mahmic az, aki a 80. perc legvégén egy szögletből kipattanó labdát, amit aztán visszarúgott utána ott Alajbegovics, kijött a kapussal, az ismétlés pedig Mamics előtt volt, ő pedig bevágta azt a kapuba. Abona, de még ebbe is bele tudott érni, de megszületik a bosnyákok harmadik gólja. Talán azt mondanám, hogy eldől, de ahogy látjuk, hogy milyen a mérkőzés menete, azt hiszem benne van az még, hogy egy-két katari kontrát láthatunk, de itt talán biztosan vált a harmadik helye a bosnyák csapatnak. A 81. percben tehát Bosznia-Katar 3-1, Vancouver.
0: A kanadaiak hátrányban, de igazából mindegy számukra, hogy mi is lesz a másik mérkőzés végeredménye, hiszen plusz 5-ös gól különbséggel egyelőre. Ez a Boszniának mínusz 1-es, tehát gólarány tekintve biztos, hogy nem tudják utolérni majd a bosnyákok a kanadaiakat. Itten, illetve Fasnacht érkezik a pályára, Emboló, illetve Manzambi az, akik pedig lejönnek, úgyhogy most már a svájciak is kihasználták mind az 5 csere lehetőségüket. 5 perc van hátra a rendes játékidőből, és 2-1-re vezet Svájc-Kanada ellen. Johnston jöhet majd bedobással a svájci térfél közepéről, behajítja a 16-oson belülre, oda David felé, Promise David felé. A Jonathan David tovább tudja tenni, de a lényeg, hogy valahogy ki tudják kanalazni a 16-oson kívülre. A svájciak megint visszaemeli ezúttal Milára labdát oda félmagasan, aztán nem sikerül neki végül úgy beadni, ahogy abból veszély legyen. Ráadásul még a közép hátvédje a kanadaiaknak, de Fugerosról megy ki a félpályánál, úgyhogy bedobásra jöhetnek majd a svájciak. 2-1, tehát Svájcnak Kanada ellen a 86. percben. Seattle.
3: Most folytatódik a mérkőzés, mert eddig ugye Mamics ünnepelt, levette a mezét is, nyilván sárgalapot kapott érte. A 82. 83. perc is megkezdődik a mérkőzésen, Bosznia-Katar 3-1. Egyébként azt érdemes hozzátenni, hogy a mindössze 21 éves bosnyák csatárnak ez a harmadik válogatott mérkőzés, és ez volt az első gólja a
1: mosnyák színekben. Közben már Hatem az, akinek figyelnie kell, mert majdnem labdát veszített a saját tér felén a katari válogatott, de már forgatnak a jobb oldalra. Azzal lehet jönni, de megtorpannak. Jól lépett fel oda Tahirovics, mosnyák a középpályása. Pillanatra, mint a területet engednének a bosnyákok a katariaknak, aztán azonnal odalépnek és már is forgatják át. Közben a túloldalra egy jó labda, ez Alganehinek jó lehet, de befelé tör, lepattan a labda, és erre pedig ki kell jönni a veszélynek, le is húzza a labdát, rá is fekszik a 83. percben, tehát két gólos bosnyák előny irány, Vancouver.
0: Hátra van még a rendes játékidőből 4 perc. Kanada jön előre, Milan révén, középen bent a két David. Ha minden igaz, igen, még bent van Jonathan David is. Millar beteszi középre a labdát, ezt Akanji fejeli ki az alapvonalon kívül, ez szöglet lesz. Azt mutatja Akanji, hogy valószínűleg lehet már kim volt az alapvonalon kívül. Rodrigueznek se tetszik éppen most a brazil játékvezető tevékenysége. Jöhet majd Eustáquio szöglete, középen bent pedig például a 195 cm-es Promise David. De ha úgy adódik, akkor Cornelius is fejjel tud majd veszélyeztetni. Egyszer-kétszer már volt a mérkőzés, talán a rövid oldalra jön a labda, ki tudják csúsztatni aztán a svájciak. Endoje pedig meglódulna, de nem tud elmenni. Milár az, aki vele szemben szabálytalan, úgyhogy jöhet majd szabadrúgással a svájci csapat a félpálya környékéről. Hátra van még 3 perc a rendes játékidőből. 2-1 Svájcnak Kanada ellen, jelen állás szerint csoportgyőztes a kisország. Jó András!
1: A 84. percen továbbra is Bosznia vezet 3-1-re Katar ellen, és voltak csereberék a bosnyák oldalról. Alajbegovic jött le a helyre, Burnic érkezett, míg a katari része oldalról Fatit hozta le, ugye neki sárga lapja volt már, és Almannai érkezett a helyére. Most pedig Afif kap egy remek indítást elő, de ott van hátul Memic, aki ezt hárítja, és most ritmusváltás a bosnyák középpályán. Érdemes kiemelni ott az előre menő Memicet. Most jön be a labda középre. Új, ez hosszú volt ott bent Tahirovicsnak, de ha mondjuk meg tudja csúszhatni, akkor mögött lett volna Demirovic. Ott pedig egy-egyben lett volna Abunada kapussal. Ez nem sikerült, úgyhogy jöhetnek majd a katariak. Szépen tologatják hátul a labdát, építik a támadásokat. Jóval többet van a labda a katariak. Talán a második fél időben engednek területet a bosnyákok, de ha kell, akkor gólra tudják váltani a támadásokat. Az állás tehát 3-1, a 85. perc legvégén. Katona László.
0: 89. perc. Svájc-Kanada 2-1. Bedobásra jöhet majd Rodriguez révén a svájci csapat, és már át is hajítja a labdát az ellenfél tér felére. De egy szabálytalanság, úgy látszik, hogy majd akkor végül a kanadaiak jöhetnek szabadrúgás, el is végzik gyorsan. Ezt a Kionál van a félpályánál a labda. Most már ívelgetnie kell valószínűleg a juharleveleseknek, mert sok idő nincs hátra a mérkőzésből. A két David elől kérné, de hát nem kapja. Rodriguez labdát szerez, vagy hozzápattan a labda. Fasznak teszi aztán tovább. Egyelőre még dadog mindkét válogatott labdarúgóinál a labda a lábakon. Na és elesik Jonathan David. Jöhet szabadrúgással majd Kanada. Még hátra van 1 perc a rendes játékidőből. 2-1-re vezet Svájc Kanada ellen. Jó András!
1: Egy szabadrugást követően lekészített labda Alganehinek, de hát konkrétan kirúgta a stadionból a labdát, pedig azért nagyon szabadon rúghatta. Afif volt, aki odapasszolta neki, nagyjából 18-19 méterről lőhett el, de szokták mondani, hogy dőj rá a lövés, hát ő nem dőlt rá, úgyhogy ez egészen fölé ment. Most az előre ívelt labda Demirovicshoz. Demirovicshoz ez jó, át tudta venni, de már ott volt a nyakában Edmilson, úgyhogy nem tudta tovább vinni a labdát. Kicsit flipperezik ott a labda, de aztán most hátra kerül veszély kapushoz. Megnyugtatja egy kicsit, aztán pedig már adja tovább Radeljicsnek. Baloldalt Kolasinac felnéz, Mamicsnak adja a labdát, és akkor jó a forgatás a jobb oldalra, a túloldalra, ott pedig átveszi a labdát Bárek Terevics, ő pedig törne befelé, megtorpan egy picit. Afif az, aki kijön, visszajött vele szemben védekezni, jó ütemben kellett neki visszalépnie, de nem lesz most ebből komolyabb lehetőség, én úgy érzem, járatják hátul a labdát a bosnyákot, nem sietnek már 87. percen, továbbra is 3-1 a katariak ellen. Vancouver.
0: 6 perc a ráadás, letelt a rendes játékidő, Svájc 2-1-re vezet Kanada ellen. Johnston, ha minden igaz, akkor nagy bedobást végezhet el, a 16-oson belülre hajítja a labdát. David csúsztat, azaz Promise David, de nem is jutott el hozzá valójában, vissza a feladóhoz Johnston, baloldalról jobban jön be a beadás, van fejes Cornelius, lehet, hogy hozzá se ért, az alapvonalon kívül. Kirúgásra jöhet majd Kóbel, hátra van még 5 perc, több mint 5 perc a hosszabbításból. Az ívelések, ezek várhatóak a kanadai oldalról, Bene Ferenc?
2: Igen, ez egy jó megállapítás. Meg is lepődök ezen, hogy eddig nem alkalmazta ezt a kanadai válogatott. Elképesztő magasságokba ugranak fel a védők. Ugye úgy védők, hogy gyakorlatilag már védők is előre jöttek a 16-oson belőre, és egy-egy beadásnál 4-5, nem ritka esetben 6 kanadai támadó érkezik a kapu előtt, és nagyon-nagyon veszélyesek, centikkel maradnak le a beadásokról. Sokkal veszélyesebb most az utolsó 10 percben Kanada a beadások által, mint nagyjából a mérkőzés egész folyamán, de a másik félidőben mindenféleképpen.
0: Ha így marad minden, Svájc a csoportgyőztes, Kanada a második, egy döntetlen esetében megfordul a helyzet, akkor Kanadáé az első hely jobb gól különbségének köszönhetően. Jöhet bedobással majd Kanada, a 92. percben 2-1-re vezet Svájc Kanada ellen. Jó András!
3: Most állt a játék egy pillanatra, úgyhogy játékvezetői labdával folytatódik. Katari nem egyetlen értés itt a döntésekkel, sőt nem letett a labdát a bosnyák játékos, és visszaadja. Igen, ápolás miatt itt kicsit meg kellett állni, és a 89. percben az állás egyébként változatlan, továbbra is Bosznia-Hercegovina Katar 3-1, és akkor jöhet majd itt egy bedobás Ganehi-től, de ő inkább odaadja a labdát Pedro Miguelnek. Szeretnének még itt a Katari a gólt szerezni, ez látszódik, egyiket ők a FIFA világranglistán az 56. helyen tartózkodnak, még a bosnyákok a 64. helyen, és most a bal oldalt próbálják meg építeni a támadásokat. Afif nagyon sok helyen feltűnik, tényleg olyan minden esetben a Katari válogatottnál. Most egészen hátulról próbálja meg építeni a támadását a Katari válogatottnak. Ali az, aki is szintén beszáll a játékba, Pedro Miguel, jobb oldalt kérni Al-Ganehi. Nem kapja meg, inkább visszaforgatják a labdát. Hát ebből túl sok minden nem lesz, menjünk vissza Vancouverbe, hát ott nagyobb izgalmak vannak.
0: Egy csúsztatás, Promise David, de nincs gól, Kobel megfogja. Ez tehát áttal volt valójában a kapunak, ettől függetlenül lehet, hogy ilyen vállal, tarkóval vagy csukjás izommal, de a kapura tudta továbbítani a labdát. Leért Kobel a svájciak kapusa. Hát kicsit most előmaradtak egyébként a kanadaiak, a 93. percben 2-1-re vezet Svájc-Kanada ellen. Widmer a jobb oldalt, visszakapja aztán a labdát, és Freulertől kapja, megint Widmer a jobb oldalt, előtte Fasnacht, nem adja oda első körben, hanem már-már csak úgy tartogatják a svájciak a labdát. Jön a beadás középre, kifejeli azonban ott Johnston, nem tud azonban Jonathan David tovább csúsztatni Promise David felé, Akanji pedig kivágja oldalra, és jöhetnek majd a kanadaiak, ha csak nem Johnston, Endoét kicsit meglökte, de mehet, úgy látszik, tovább. Hátra van még 3 perc a hosszabbításban, és Kanada nagyon jön előre. Nagyon akarják azt az egyetlen egy pontot, ami a csoport elsőséget jelenteni az ő esetükben. Jön David, azaz Jonathan David a jobb oldalra. Ezt a Kio beadása, ki tudja elvedi oldalra tenni, és Akanji nem tudja megcsúsztatni, vagyis valójában jöhet Johnstontól a sokadik bedobás a 94. percben. Mutatja Johnston, hogy majd inkább ő egy másik labdával, hiszen Millar volt az, aki első körben be akarta dobni. Ez nagy lehetőség lehet Cornelius, illetve a két Davidot középen, ha úgy adódik, tud csúsztatni a magasabb játékosokat, említettem most, de Oluwaseyi is ott van a 16-oson belül. Johnston a bedobással, Jonathan David felé megy a labda, azonban kifejelik a svájciak, nagyon beragadnak most a 16-osukon belül. Johnston jobban jön a beadás, lecsúszik, kapu felé megy, Kobelnek meg kell fognia, meg is teszi ezt. 95. perc, Svájc, Kanada 2-1, jó András.
3: Itt most kezdődik meg a 92. perc, a ráadás az itt is 6 perc, és egy katari előre ívelt labda, amit szeretett volna befejelni oda Ali a 16-oson belül, de nem sikerült neki, picit megáll, le is nyúlt, egyébként most jött be, csoda lenne, hogyha begörcsölne, bár nyilván nem az időt szeretné húzni, hanem leginkább fáj neki valamilyen biztosan, de egyébként egy bosnyák lábról ment ki, vagyis fejről a labda, úgyhogy jöhet a sarokrugás. El is végzik a hosszú oldalra, nagyon furcsa egyébként ezek a szögletek, amit a katariak lőnek, mert rendszerint a hosszú oldalra lövik a labdát, amit többségében a katari játékosok nem igazán érnek el, ebből sincs semmi, úgyhogy menjünk még vissza Vancouverbe.
0: 1 perc a hosszabbításból, Millar a bal oldalt, 2-1-re vezet Svájc, Kanada támad, Millar inkább visszateszi a labdát, jöhet a beadás bal oldalról, de nem úgy néz ki, hogy ebből de lesz beadás végül. Van fejel, Johnston megfogja Kobel! Erő nem volt valójában. 6 méterről bólinthatott, és kicsit ugye a kapu jobb oldala felé ment a labda, csak arra is volt ideje Kobelnek valójában, hogy felkészüljön lelkileg arra, hogy ő ezt megfogja, ezt meg is tette Kobel, aztán már ki is rúgta a labdát, de már jönnek a kanadaiak, fél perc hátra van még a hosszabbításból, ezt a jó beadását Ebischer az, aki tudta blokkolni, ugye Johnston megint bedobással. A kanadai közönség Vancouverben megőrül, jön is a bedobás Johnstontól, Promise David meg tudja csúsztatni, de valójában kikerül a 16-oson kívülre, megint bent a 16-oson belül Promise David. Jobb lábbal, hát kapura tudja lőni, és a kipattanó is megvan. Kobelnek ráadásul már kapus támadás miatt jöhetnek majd a svájciak, és ezzel lehet, hogy le is zárul a mérkőzés. Cornelius volt az, aki még belekapott, nem csak a labdát, hanem Kobelt is lehet megrúgta. Lehet marad a 2-1 Svájcnak. Addig legyen a szó jó Andrásé.
1: Nagyon szépen köszönöm. A 94. perc is megkezdődik a mérkőzésen. Katar nagyon kellemesen visszafogottan adogatja hátul a labdát. Nem sietik már el itt a mérkőzés végén. Huhi az, aki labdához ér most. Pedro Miguel is kéri jobb oldalt. Ő is megkapja. Pedro Miguel valakit hívott itt még maga mellé. Hátem az, akit kérő. Pedro Miguel. Aztán most Hátem forgatja át a labdát a bal oldalra. Lajéhoz. Visszakerül Pedro Miguelhez. Elindul üresbe, ott egy játékos, hoppá, mekkora lövés volt ez Pedro Migueltől, honnan jött ez? Nagyjából 35-40 méterről gondolt egyet, megtolta a labdát, na jó, annyi nem volt, inkább legyen 25-28 méter. Hát hatalmas lövést engedett a kapura, és veszi, lehet egy picit be is szundikált, mert nem igazán történt túl sok minden az elmúlt percekben, és figyelnie kell, most pedig egy fejes, egy katari fejes. Pedro Migueltől, akkor oda megy egy picit poénosan, megrugdossa a földön fekvő Vassinak a kezét, de összemossa, hogy semmi harag nincs, úgyhogy vannak itt azért most még izgalmak a 94. perc végén, megkezdik a 95. is, Bosznia-Katar 3-1, menjünk még vissza Vancouverbe?
0: Csak egy végeredményre, hiszen Svájc-Kanada 2-1, ami azt jelenti, hogy a svájciak megnyerték ezt a csoportot, és Kanada pedig majd a második helyen zárja ezt a négyest. A mérkőzés 47. percében szerzett vezetést még a svájci együttes Vargas révén, majd aztán Manzambi rúgta a második gólt, és Promise David állította be a végeredményt, de nagyon-nagyon harcolt azért a kanadai válogatott, hogy meglegyen az egyenlítés, de hát nem úgy néz ki, hogy ez valójában megtörtént. Köszöntöm ismét a Kossuth Rádió hallgatóit, csak egy gyors végeredmény, Svájc-Kanada 2-1, Promise David tudott még korábban szépíteni, de Vargas és Manzambi gólja az, ami valójában döntött. 2-1, Svájc megnyeri a csoportot, Kanada a második, de tart még a Bosznia-Katar találkozó. Jó András!
1: És valószínűleg Bosznia harmadik lesz, hiszen a 90 plusz 5. percben jár már a mérkőzés, és Bosznia 3-1-re vezet Katar ellen. Nemrégében volt itt Pedro Miguelnek egy hatalmas lehetősége. Nagyjából 30 méterről lőtte el a labdát, és hát igencsak meglette Vassi kapust, a boszniai kapust, és meg kellett azért tornáztatnia magát itt a mérkőzés vége felé. De azt hiszem, itt a bosnyákok harmadik helye már nincs veszélyben, hiszen már csak szűk 40 másodperc van hátra az első, a hosszabbításban, nem sokára véget ér a mérkőzés. Itt még lehet talán lesz egy bosnyán gól, nem, mert hogy már Demirovic szabálytalan volt Lajéval szemben, úgyhogy visszafújta ezt a venezuelai játékvezető, úgyhogy valószínűleg még egy katari szabadrugás belefér itt a végén, és utána pedig már a végeredménnyel tudok szolgálni. A katariak el is végzik már a szabadrugást, átjön a labda a jobb oldalra, ott egy jó fejes, bizony jó befelé a fejes, megcsúsztatják, és oly, Vassinak jönnie kellett a kapujából, mert hogy ott volt bizony Ali, aki csereként jött be Budiáv helyett, és hát nagyon sokszor saját magát hozta rossz helyzetbe a bosnyák válogatott, de összességében meg tudták nyerni ezt a mérkőzést 3-1-re, ugye Alaj Begovic 29. percben szerzett góljával, aztán pedig Abunada, ugye öngolt, beütött a kapujába a labdát, jött egy válasz a 42. percben Alajdosztól, aztán pedig Mamics, a csereként báló Mamics eldöntötte a mérkőzést a 80. percben, az biztos, hogy a harmadik helyen zárt a bosnyák válogatott, hiszen a végeredmény Bosznia-Hercegovina, Katar 3-1. Stúdió.
4: Jó Andrásnak és Katona Lászlónak, valamint Bene Ferencnek köszönjük szépen. Ezzel tehát eldőlt, hogy a B csoportot az élen Svájc zárja 7 ponttal veretlenül, a második Kanada 4 pont birtokában és plusz 5-ös gólkülönbséggel, Bosznia-Hercegovina a harmadik 4 ponttal és mínusz 1-es gólkülönbséggel, búcsúzik a világbajnokságtól Katar egy ponttal és mínusz 8-as gólkülönbséggel. Svájc és Kanada tehát biztosan tovább jutott a legjobb 32 közé. Bosznia-Hercegovina pedig bízhat benne, hogy a harmadik helyezettek rangsorában ott lesz majd az első 8 együttes között, azért ezen a 4 ponttal és a mínusz 1-es gólkülönbséggel erre kiváló esélye van a bosnyákoknak. Nem ért még véget ez a nap a labdarúgó világbajnokságon, sőt, mi több, igazán most kezdődik majd el a nagyüzem. Éjféltől két mérkőzést közvetítünk a C csoportban, Marokkó-Haiti és Skócia-Brazília találkozó. Hajnal 3-tól pedig a kitartó hallgatók követhetik figyelemmel a Csehország-Mexikó és a Dél-Afrika-Dél-Korea összecsapásokat az A csoportból. Labdarúgó világbajnoki mérkőzések tehát minden mennyiségben itt Szent Iván éjszakáján, tehát azért érdemes lesz a Nemzeti Sportrádióval maradni. Én minden kollégám Horváth Milán, Katona László, Jó András, valamint Bene Ferenc nevében búcsúzom. Tóth Bélát hallották, maradjanak a Nemzeti Sportrádióval, viszont hallásra.
5: Nemzeti Sportrádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. Ez volt a körkapcsolás. A Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Megérkezett kedves vendégünk a stúdióba Dunaújvárosból, a háromszoros Európa-bajnok Tornász Kovács Zsófia. Szerbusz Zsófi, szeretettel köszöntünk.
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
2: És itt vagyunk továbbra is a stúdióban.
4: Koránkelt,
2: igen. Kovács Erikával, Gyurta Gergelyel a mikrofonnál, Szőke Viktória. Hát igen, koránkelt, tényleg nagyon köszönjük, hogy ilyen friss vagy és megérkeztél. Hogy vagy mostanában?
3: Köszönöm szépen, jól egyébként. Most igen, a családommal jöttem föl, majd még útba ejtünk egy-két kis programot, hogyha már így Budapesten járunk. Úgyhogy igen, korán volt a kelés, de igazából már megszoktam, úgyhogy hozzá vagyok szokva ehhez is.
2: Mindig nagyon jó veled beszélgetni, meg mindig nagyon sok témát tudunk felvetni, de most a legfrissebb az, hogy a Cooperi Challenge világkupa versenyen megnyerted a felemás korlát döntőt, ami azért egy annyira szuper eredmény ilyen sok problémás hónap után, hogy gondolom, hogy ez önbizalmilag is nagyon jót jelent neked. És kicsit fellélegeztél?
3: Igen, hát hatalmas izgulás volt amúgy bennem, köszönöm szépen. Jó voltam úgy így visszatérni, mert tényleg már hosszú idő óta ugye nem is versenyeztem nemzetközi szinten, meg tényleg nagyon jó volt így mind lelkileg is és testileg is így átélni ezt az egész kóperi pillanatokat, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen szép eredménnyel tértünk haza. Hát nagyon-nagyon izgultam, hogy őszinte legyek. Tényleg szerintem visszagondolni se tudok, hogy mikor izgultam így utoljára a versenyen, pedig eleve nem vagyok egy izgulós típus egyébként, de most valahogy azért volt bennem egy némi feszültség így, de nem is inkább a döntő napján, hanem a selejtezős napokon. A felemás korlát selejtezőnél volt, ugye az volt csütörtökön, az volt az első versenynap is, úgyhogy nyilván az is azért sokat számított, hogy tényleg hosszú idő után tértem vissza a nemzetközi bírók elé, és azért ez okozott némi feszültséget, de miután leugrottam a korlátról, akkor egy ilyen hatalmas kő esett le a szívemről, és nagyon örültem, hogy sikeres gyakorlattal zártam a selejtezőt.
4: Bár azért nyilván sokan tudják, de ezt elevenítsük fel, hogy sérülésekkel küzdöttél, az utolsó pillanatban jutottál ki a párizsi olimpiára, majd ott a pódium edzésen megsérültél, azóta tart az újabb rehabilitációt, tehát most már lassan 2 éve. Ezt talán feleleveníthetjük azt a beszélgetést, mikor hosszú idő után így élesben beszéltünk újra Zsófival, én azt kérdeztem, hogy tehát én lehet, hogy becsuknám az ajtót, és elbújdokolnék, hogy megcsinálom, ott vagyok az olimpián, és a pódium edzésen történik valami, és onnan felállok újra, sokat gyere, és visszajövök. Szóval ennek a lelki része nehezebb volt, vagy a türelem része, vagy mi volt ebben a legnehezebb?
3: Hát nyilván lelkileg is nehéz volt az egész, mert ugye azért ez egy elég hosszú folyamat volt, szóval tényleg 2 műtéten estem át ugye a keresztszallaggal, és ugye az első után azért még úgy tényleg pozitívan álltam az egészhez, ugye az is volt a nagyobb műtét, az első műtétem, de ott tényleg azért ott volt az olimpia a szemem előtt, és már azért nem sok idő volt hátra, mert ugye ez 23. szeptemberében történt az első műtétem, és ugye 24 nyarán, augusztusában meg már ugye olimpia volt, úgyhogy eleve nem sok időm volt, de tényleg úgy érzem, hogy edzőmmel, Renka Jánossal és így a stábbal mindent megtettünk azért, hogy kijussak az olimpiára, és tényleg nagyon hullámvölgyes volt ez az egész út, szóval, hogy ugye voltak csavarok a térdembe, az folyamatos gyulladásba volt, szóval mindig irritálta a térdemet, akkor amikor éppen jól ment az edzés, és így megindultam az egész úton felfele, akkor mindig jött valami, akkor bejelzett a térdem, szóval, hogy mindig volt egy ilyen stopp, ami azt mondta, hogy akkor most álljunk meg egy kicsit, és ez miatt nagyon nehéz volt ez az időszak, de tényleg a végén pedig hatalmas boldogság volt, mert ugye sikerült kijutni még így is az olimpiára, és tényleg büszke voltam magunkra, hogy azért ezt így sikerült véghez vinni, és hát sajnos a vége meg sajnos nem úgy alakult, ahogy

0: tudta tenni a tornát, és saját magadra befókuszáltál, vagy volt valami, ami ott lánként egy picit ott motoszkált, hogy már pedig akkor is megcsinálom?
1: Nyilván a második műtét után volt egy hosszabb pihenőm, ugye akkor hazautaztam az olimpiáról, ugye a többiek még kint voltak, szóval ott tényleg elég hosszú idő telt el, úgyhogy ott egy kicsit sikerült inkább tényleg csak magamra és befele koncentrálni, szóval akkor igyekeztem minden rosszat félre rakni, hogy tényleg ez ne menjen a többi évem rovására, és tényleg a mai nappal úgy érzem, hogy nem azt mondom, hogy nem szívesen beszélek erről, mert a nehézségekről is mindig beszélni kell, de tényleg igyekszem a múltat magam mögött hagyni.
2: Ja, idén márciusban már azt is nyilatkoztátok Trenka Jánossal az edződel együtt, hogy ugye a felemás korlátra és a gerendára összpontosítasz, mert hogy főként ugye felemás korlát, hogy ne terhelődjön a térded.
1: Igen, igen.
2: És már megfogalmaztad azt, hogy egyébként a visszatérésed alkalmával az EB-n már szeretné a dobogón állni, és azért ennek egy nagyon jó előzetese volt ez a Challenge világkupa győzelem. Szerinted nézegettem a pontszámaidat, és mindig tudsz egy kicsit rárakni, egy picit magasabb pontszámot elérni, úgyhogy ez is mindenképpen biztató?
1: Mindenféleképpen ez most egy nagyon nagy lendületet adott így a további felkészüléshez. Ugye most egy erősebb gyakorlattal is indultam, mint pár héttel ezelőtt az országos bajnokságon, úgyhogy ez is egy pozitívum volt, hogy tényleg van hova előre lépni, és még tudok többet. Nyilván azért ezt lépésről lépésre tesszük, szóval, hogy a versenyeknek is megvan a fontossági sorrendje, de nyilván az első körben ugye majd az Európa bajnokság lesz a legfontosabb verseny. Most addig még azért van pár hónap, de azért már szűkös az idő, de addig is próbálok minél magasabb fokozatra kapcsolni.
3: Mert ugye augusztusban lesz.
2: Igen, elkerült a figyelmemet Zsófinak ez a nyilatkozata az EB dobogó kapcsán.
3: Ez de többször is hangsúlyozta Zsófi.
2: Igen, de mintha a versenynap, tehát a visszatéréséhez illesztenénk, mert hogy ilyenkor szokott lenni, már ilyenkor túl vagyunk az EB-n általában.
1: Most viszont
2: augusztusban lesz. Tehát ez neked, oké, nem lesz nyarad, mármint magánemberként, de hogy ez a visszatérés kapcsán, ez talán így most így pont jó, nem?
1: Igen, azért mindenféleképpen, mert tényleg most azért egy hosszú alapozásnak voltunk részesei, és ez azért mindig jó, mert egy kicsit azért több időnk van, szóval, hogy ahhoz már hozzászoktam, hogy nincs nyaram sportolóként, de nyilván most nem is az az első célom nekem, hogy nyaram legyen, és el tudjak menni nyaralni, úgyhogy tényleg ez most azért egy pozitívum, hogy még pár hónapunk itt maradt az Európa.
2: És azt mondtad, a világkupa előtt, hogyha ott jól sikerül a gyakorlat, amit tervezel, akkor utána lehet azokat a maradék egy-két elemet, lásd például leugrásba építeni, igen, amivel neki lehet futni az EB-nek. Tehát most azon a sínen megyünk, amit elterveztél?
1: Igen, már ugye ez a gyakorlat, amit most bemutattam a Kóperű világkupán, az egy váza már az Európa bajnokságon eltervezett gyakorlatomnak, úgyhogy tényleg most már azért úgy egyenesbe álltunk, ha lehet így fogalmazni. Ugye nyilván még láthattátok, hogy ugye egy szuplés gyakorlatom, igen, volt, szóval, hogy a leugrás az egy alap leugrás volt, de már elő van készítve igazából a nehezebb leugrásom.
2: A szuplén nevet szerintem. Csak egy körtet meg a levegőbe, és nyújtott lámban leugrott, igen, gyakorlatilag, igen, nem tudom, tehát nem volt benne semmi csavar, meg... Tehát amit a Zsófitól megszoktunk, az nem, bizony, volt. Egyébként megmondom, igen, őszintén, nem hiányérzet volt bennem, csak egy láttam egy tök jó gyakorlatot.
1: Igen, és én kívül,
2: igen, és akkor jaj, de jó, és...
1: És ilyen kis cuki volt,
2: igen,
1: a leugrás.
2: Mint ahogy a juniorok, de ez nem, igen, bántás, mert tudjuk, hogy persze, mi van, csak hogy úgy nem illett a gyakorlathoz, igen, az a leugrás.
1: Hát nyilván az nagyon sokat dob egy gyakorlaton, mind látványra is, és mind pontszámilag is, szóval, hogy az nagyon fontos lesz az EB-re majd.
2: Az EB-re.
0: Hogyha már említetted a felkészülés és alapozást, akkor én nyilván, és szerintem a hallgatókat is érdekel, hogy hogyan néz ki akár egy felkészülés, vagy egy éves versenynaptár, hogy
2: húztak faltól falig.
0: Mennyire az alapozás, mennyi, amikor formába hoznás, milyen gyakorlatokat csináltok, vagy akár szárazföldön, hogyan tudtok, tehát, hogy minden érdekel.
1: Fú, Hát most ugye az alapozás nálunk az úgy néz ki, hogy nyilván olyankor inkább rámegyünk az erősítés részre az egész. Szóval, hogy nem azt mondom, hogy akkor kevesebb a torna beli edzésmunka, de

0: De olyankor inkább erősítünk, alapelemeket csinálunk, mint például a szuplé, vagy ilyesmi.
1: De például futtok is, vagy vigyáztok a lábatokra?
0: Hát régen futottunk amúgy, de ugye az nyilván nyáron volt, szóval nem a téli felkészülésben.
1: Tehát inkább konditeremben vagytok.
0: Hát nem nagyon járunk amúgy konditeremben.
2: Tehát akkor saját testsúly.
0: Igen, általában. Igen, szóval mindent általában a csarnokba csinálunk, bár ugye én most a lábam miatt járok konditerembe, szóval, hogy én pluszban
1: edzek.
0: Igen. Szóval nekem ott van egy erőnléti edzőm, és ő segít ebben a felkészülésben. De mindent egyébként a csarnokba csinálunk, szóval, hogy ott is
3: egy
0: már...
3: szuper csarnokotok van.
0: Igen, nagyon felszerelt, és tényleg mindent...
1: De ez azt jelenti, hogy ott vagytok a szerek között, csak éppen nem azokon dolgoztok, hanem minden másfajta erősítő.
0: Igen, olyankor még, hát most nyilván én annyira már nem, de nagyon sokat használunk gumiasztalt, például ugye talaj helyett. Ugye az még védi a lábunkat, nem lesz atomizomlázunk egyből, hanem azért ez, ennek is megvan a fokozatossága. De nyilván ugyanúgy felmegyünk a gerendára, de először még nem szaltókat csinálunk egyből, gyakorlatokat, hanem kis járkálás, újra megszokjuk, hogy a gerendán vagyunk. Szóval, hogy tényleg ilyen úgymond alapelemeket csinálunk.
1: Én ezt mindig kérdezem, mert ezt neked is mondtam már szerintem, Gege, és más sportágnál is, hogy azt mondják neked, hogy csináljál egy dupla szaltót a levegőben, mondjuk kicsiként, de azt hogy tanulod meg? Mert nekem hiába mondják, érted? Én mondjuk kilök a trambulin, de attól én nem tudom, milyen mozdulat. Ez hogy sajátítja? Értem, hogy van, akinek adottsága van, van, akinek...
3: Lépésről lépésre.
1: De hogy?
0: Igen.
1: De hogy ugye pörget nyilván... egyet rajtad az edző, vagy segít egy...
0: Hát először ugye csinálunk mondjuk csak egy szaltót, egy szimpla szaltót.
1: És aztán megpróbálja.
0: És akkor utána, mivel jól forog, meg úgy látja az edző, hogy benned van, ezért... mondja, hogy csináljál dupla szaldon. De nyilván csak amúgy segítenek is, szóval, hogy ugye meg tudja dobni a hátadat annyira, hogy az kiforogjon.
1: És amikor így van csavar, meg úgy, meg bicska, meg nem tudom, ezeket először a szárazföldön tanuljátok meg mondjuk videóról, vagy valaki megmutatja?
0: Nem, pont, hogy nagyon sokat használjuk ilyenkor a gumiasztalt, mert ugye amit talajra kiviszünk általában, azt mindig gumiasztalon kezdjük el gyakorolni, mert ugye az biztonságosabb, meg nyilván a lábnak az azért kellemesebb, mint a kemény talaj, meg ugye először mindent szivacsgödörbe csinálunk, hogyha ott nagy Isten rosszul esel, ott problémád nem lehet, mert az olyan
3: biztonságos.
0: Puha. Igen.
1: Szóval, tanúsítom, egyszer voltam Berki Krisztiánnál, és belökött a szivacsgödörbe, amúgy az kényelmes oda beleesni.
0: Igen, nagyon kellemes.
1: Csak utána tudom, hogy alig tudtunk fotót csinálni, mert a fejünk az alig jött be a szivacsok fölé, szóval ez egy kényelmes.
0: Igen, szóval tényleg olyan körülmények vannak, hogy annyira puhák a szivacsok, meg biztonságos, hogy nem történhet nagy probléma.
1: Kipróbálnád?
2: A műugrókat szoktam látni amúgy, hogy ők is
3: tornász alapokkal
1: rendelkeznek. És azt akartam még neked elmesélni, aztán neked úgyis elég sok kérdésed van, mert nyilván ez egy kvázi idegen világ, de képzeld, hogy egyszer az volt a feladat, hogy a hozzánk tartozó sportágakat ismerjük meg, és hát mondtam, hogy az úszás azt inkább nem, korcsolyacipő, de ebből írni is kellett, meg fotóztak is, és akkor mondtam, hogy menjek a tornacsarnokba. És Krisztián mondta, hogy akkor menjek fel a gerendára. És az a gerenda nem olyan, mint amit az iskolában volt.
3: Nem,
1: sokkal magasabb, és olyan keskeny, hogy menni rajta alig mertem. De most komolyan, én nem vagyok egy ilyen félős, megtériszonyos, hogy azon, hogy tudnak, nem is csak egy szó, tehát, hogy azért ez egy nagyon sokkal kívülről is nehéznek tűnik, de belülről szerintem.
3: Hát, hogyha lehet a négy női szer közül választani nehézségben, akkor hova teszed a gerendát, a negyedik helyre, vagy az első helyre, bocsánat, és a második a felemás korlát, vagy megosztottam?
0: Hát... vegyes amúgy, mert azért gerendán ugye ott nyilván a lábadon áll, szóval, igen. Hogy ugye 10 centi széles a gerenda, úgyhogy az azért nem sok így a szaltókhoz. De,
3: viszont nagyon hosszú.
0: Igen. De viszont korlátom, meg nyilván ott azért a kezeddel kapaszkod, szóval, hogy brutál erősnek kell lenni, hogy ugye a saját testsúlyodat, meg még ott repkedsz a levegőbe, azt úgy elbírt. Úgyhogy azért így a kettő az veszekszik egymással, hogy kikerülne az első helyre.
1: De ezek
0: helyre.
1: A legfélem, vagy hogy kell, rizikó, ez a két legrizikósabb szer?
0: Szerintem igen.
3: Mint a ritmikus gimnasztikázoknál ugye a buzogány meg a szalag, tehát akkor most nálatok, igen. Meg akkor mondhatjuk, hogy a felemás korlát is a gerenda.
1: Csak azt szokták mondani, gerendázó lányok, hogyha jól megy a gerend, akkor nem kell tőle félni, vagy nem tudom.
0: Egyébként igen. Régen mindig mondták, hogy mumus szer a gerenda, igen, de
1: De nem szabad ilyet mondani.
0: Már nem, nem is szabad ilyet mondani egyébként, de meg amúgy tényleg nem. Szóval, hogyha az ember ráérez, és tényleg nagyon sokat gyakorol, már valóban nagyon sokat kell, hogy tényleg azt megérezd is, hogy jó legyen minden. De én már nem gondolom úgy, hogy mumusszerve lenne, vagy bármi. Nyilván nagyon nehéz, meg amúgy ott van szerintem a legtöbb rontás így versenyeken
3: így
0: is.
3: Ezt láthatjuk is.
0: Igen, mert azért tényleg, hogyha fölugrasz arra 10 centi gerendára, azért remeg a lábad, még sok verseny után is.
1: Megcsinál egy ugrássort rajta.
0: Igen. Igen, úgyhogy azért nem egyszerű.
2: És ez olyan, mint a régi ötusában, hogyha leesel a lóról, ugyanitt a leesel a gerendáról, egyből vissza kell menni, hogy ne legyen benne.
3: Hát 20 másodperc, fél perc van talán.
0: Fél perc van, igen. Hát ugye ott
2: de
0: akkor...
2: De csak edzésen vagy, tehát hogy nem versenyen, hanem hogyha csak szimplán...
1: Tehát hogy ne égjen beléd az, hogy...
2: Vagy ilyen nem, ez ilyen nem megszokott.
0: Szerintem nem igazából. Most, hát azért vannak gerendán is csúnya leesések, amikor a combunkat kapjuk, vagy esetleg láb közé, az úgy annyira nem tud kellemes lenni.
1: Talpra leesni a legjobb.
0: Hát
1: mármint,
0: igen,
1: az
0: a legkellemesebb.
3: Az a legkellemesebb, hogy fejre esni sem annyira kellemes.
1: Meg ugye így belegondolok, nem akarok szakmázni, ugye nem tudom hány méter hosszú.
0: 5 méter hosszú.
1: Tehát, hogy 10 centi, 5 méter hosszú, és ugye van, amikor három elemet is csinál, mondjuk leugrás. Tehát, hogy azért abban a 10 centi sávban maradni, hát nagyon nagy kihívás. Gondolok, hogy egyet nehéz megcsinálni, de az, hogy a én álmomban biztos azon a 10 centi sávon közlekedni.
3: Hát és az a csodálatos Zsófiban többek között, hogy azért mind a négyszeren fantasztikus gyakorlataid voltak is, meg hát vannak is, és hogy azért egyéni összetetben is mindig ott voltál az elitben. Ugye 2017 az első fontos EB ilyen szempontból, amikor ezüstérmes voltál, aztán igen, 2023-ban is, ott majdnem megnyerted.
0: Igen.
3: Szerintem igazából én akkor mindig azt mondom, hogy Zsófinak kellett volna azt az aranyérmet megkapnia, mert annyira ott voltál közel a győzelemhez. Szóval, hogy nem fáj a szíved így most az ugrásért meg a talajért?
0: Nyilván, de mert tényleg mindig is egy összetett tornásznak tartottam magamat, és tényleg azért sokszor volt az, hogy ott tudtam lenni az élvonalban. Főleg ugráson is például mindig ott tudtam lenni, ugye van Európa-bajnoki címem is ugráson, úgyhogy nyilván ezeket így sajnálom, de sajnos ilyenkor azért nyilván erőtérbe kell helyezni, hogy az egészség az első, szóval ugyan valamit
1: fordulsz, vagy ezt
0: hát,
1: a kétszer csinálom.
0: Igen, most már azért ez így le van szögezve, hogy mind egyénileg, mind a csapatot is ilyen világversenyeken, korláton és gerendán tudom segíteni, ott nyilván minden telhetőt megteszek, ami a legjobbat tudom kihozni magamból, úgyhogy igyekszem ezt a...
1: Még egy valamit kérdezhetek, ami kulisszatitok, hogy itt van korlát.
0: Igen.
1: Biztos te is láttad, hogy a korláton, amikor gyakorlatoznak a tornászok, de a fiúknál is így van, ott áll egy edző.
3: Biztos így.
2: Hogy ez nem zavaró-e?
1: Igen. Hogy amíg értem, hogy megszokott, csak én bennem mindig
3: kell,
1: az van,
3: kötelező.
1: Hogy azt én értem, ugye? Csak bennem az van, hogy amikor csinálsz valamit, akkor nem azt gondolod, hogy menj már onnan, mert megruglak, vagy nem. Értem, hogy segít, de hogy ezt meg kell szokni, hogy ő ott áll.
0: Hát nyilván meg kell szokni, de egyébként például számomra nagyon megnyugtató, uh-huh. hogyha ott áll, mert azért tényleg vannak olyan repülőelemek, hogyha véletlen esetleg messzebb megy, és nem tudod elkapni a karfát, akkor ugye az edzőbe tudja rakni a kezét, és ezzel tompítja az esést. Szóval, hogy nem esel akkorát azért olyan magasról. De ugye nálam mindig bent áll Jani, hogyha bármiféle probléma van. De nagyon sokan úgy korlátoznak, hogy nem állott edző. Szóval, hogy ez ilyen, aki gondolja, akkor neki segít, de valakinek meg nem. Szóval,
3: és hány éves volt a kis Zsófi, amikor először Jánossal találkoztál, Janival, Trenka Jánossal? Mióta az edződ?
0: 2006 óta.
3: Vagyis 6 éves korod
0: igen.
3: óta.
0: Ugye akkor kezdtem
3: miket eltéltetek együtt?
0: Igen, ugye nekem ő a legelső edzőm.
3: És Janinak tegezed már, vagy még magázott vele?
0: Ő tegezem.
3: Már tegezed.
0: Igen. De soha nem magáztam.
1: És a 20 év alatt soha nem veszekedtetek, mindig éde.
0: Nem,
1: mindig.
0: Soha nem történt.
3: Nyugodt edzőnek tűnik amúgy, nem?
1: Nyugodtnál, de ez egy 20 éves csendes. Kapcsolata a legjobb kapcsolatban is van.
3: Megérdek magasságokat és mélységeket is egyaránt.
0: Igen, szóval tényleg, hát már annyira ismer Jani is engem, szóval tényleg minden mozdulatomat, hogyha már belépek a csarnokba, tudja, hogy milyen napom
1: tehát
0: lesz.
1: Tehát ez 20 év.
0: De te is róla?
2: És neki milyen napja lesz, hogy esetleg rossz napod van akkor?
1: Figyelj, most hát kijöttél a vízbe, milyen jól tudod, hogy edző mondtad most,
2: abszolút,
1: ugye?
2: Nem,
1: hát
2: de
1: azért gegesen volt ez a híres edzőváltogató.
2: Hát nem, én nagyon becsülöm és tisztelem az olyan versenyzőket, akik tényleg most már 20 éves, igen, mondhatjuk, hogy második apukád, és tényleg, igen, mindent tud.
3: Igen, ezt akartam én is mondani. Hogy ilyen, van egy ilyen apa-lánya viszony.
1: De
3: is.
1: Te is ugyanúgy ismered őt, nem?
0: Persze.
1: Tudod, hogy mikor lehet vele,
0: igen. Igen. Mikor mit lehet alkudozni.
3: Egyébként folyamatosan beszéltek arról, hogy mi lesz az ebén, vagy mennyit kell erősíteni meg a gyakorlaton, mit kell belevinni, ez mindig téma, vagy így adja magát a napok során, vagy a hetek során?
0: Nyilván ez adja, szóval, hogy azért mindketten tudjuk, hogy mi lenne a jó az EB-n. Most nyilván, ahogy említettem is már korábban, a leugrás az egy nagyon fontos tényező még ehhez a gyakorlathoz, amihez hozzá tud tenni, és akár az bármit is el tudok érni azzal az EB-n. És akkor még utána vannak egy-két ilyen úgymond kisebb dolgok a gyakorlatban, amit még lehet erősíteni. Szóval, hogy igazából ezt tudjuk, ez úgy jön magától.
3: És az, hogy azt nézegettem, hogy legutóbb ugye 2023-ban szerepeltél az Európa-bajnokságon, akkor összetettben lettél ezüstérmes, gerendán bronzérmes, a VB-t tekintve pedig 2022-ben. Hogy milyen lesz ez az Európa-bajnokság számodra, hogy mennyire lesz egy debütálás ennyi év után, vagy számít-e az, hogy mondjuk 3 év után újra EB közegben leszel, aztán majd októberben a világbajnokságon 4 év után újra. Szóval
1: képzeld,
3: milyen,
1: hogy fog izgulni.
3: Igen, hogy mennyire fog izgulni. Izgulsz-e egyáltalán ott?
0: Hát, majd. Biztosan fogok egyébként. Nyilván nem szeretnék rá stresszelni, mert akkor az sem jó, mert az már, hogyha most elkezdenék ezen gondolkozni, hogy úristen, mi lesz majd ott, akkor az már lehet, hogy az edzés munkára is rámegy.
3: Meg a nemzetközi mező, hogy mennyire cserélődött, mennyire jöttek újak.
0: Nyilván ezt azért úgy nehéz látni, mert most oké, hogy így a közösségi oldalakon látok egy-két dolgot, de most az soha nem lehet tudni, hogy ki fog utazni, ki lesz a csapat, szóval, hogy azt nyilván mindig majd ott derül ki, hogy változott így az egész sport így az évek alatt, de nagyon várom már, hogy újra ebbe a közegbe legyek, mert tényleg most ez a világkupa azért egy kisebb verseny volt, mint a egy EB vagy egy VB, de ez is már egy ilyen hatalmas élmény volt, hogy tényleg így láttam ismerős arcokat, akkor ők jöttek, kérdezték, hogy hogy vagyok, de jó újra látni, szóval, hogy egy kicsit azt éreztem, hogy így vártak már vissza, és hogy ők is örültek így ennek a sikernek, ami most így a Cooperben történt, szóval, hogy nagyon várom már, hogy újra visszatérjek.
3: Mi pedig nagyon-nagyon szurkolunk majd. Még van egyébként másfél percünk ebből a blogból.
1: Csak már az előbbit mutatottad,
3: hogy... Meg, de most egy pluszban még van, igen.
1: Egy perc. És akkor most hazajöttél, most akkor augusztusig, augusztus közepe az EB, ugye?
3: Van-e verseny még, Adi?
0: Igen, most 2 hét múlva lesz Budapesten egy hazai versenyünk még, és akkor utána lesz egy nagyon minimális kis szünetünk, egy ilyen hosszú hétvége, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, ez lesz a nyári szünet.
1: Fogadjuk már, leszervezted, hogy ott mit csinálj.
0: Igen.
1: Igen, gondoltam.
0: Rómába utazok a családdal. Úgyhogy igen.
3: Mert az EB augusztus 13-16, ugye?
0: Igen.
3: És külön lesz a férfi és a női EB.
0: Igen. Ha jól tudom, mi kezdjük majd, igen, és igen, a fiúk jönnek utánunk. Igen, úgyhogy most lesz ez a kis pihenő majd, ott azért igyekszem feltöltődni. És
1: ott felfogsz, kedvenc városom.
0: Igen,
1: az
0: igen,
1: egy nagyon jó hely. Igen,
0: igen, mindenki mondja amúgy.
3: Nem voltál még Rómában?
0: Nem,
3: akkor
0: még
3: ez
0: soha.
3: Egy nagyon szuper, igen, élmény
1: meg
3: lesz.
1: Meg a 4 nap alatt, nem azt mondom, hogy minden, de hogy nincsenek akkora nagy táv, mármint, hogy a igen, bejárható, igen, vagy sok... azt nem mondom, hogy minden, de hogy azért...
2: Jó cipő. Igen. Kell a jó cipő.
0: Igen.
2: Sok sétához.
1: Mi az első alkalommal kidobtuk a férjem is, és én is a saját cipőnket.
3: Szuper, én is nagyon imádom Rómát egyébként.
0: Jó. Akkor erre felkészülünk.
1: Mondjuk túl vastag ruhát ne vigyél, jó, így nyár közepén.
0: Igen, azt gondoltam, hogy nem lesz.
1: És akkor közben pedig folyamatosan zajlanak az edzések, és akkor építed ezeket a plusz elemeket, meg gyakorod a leugrást.
0: Igen, igen. Most azért ugye van ez a verseny, ami majd két hét múlva jön, de azért
1: ez
0: nagyon...
1: Ez a tornacsarnokban?
0: Igen, igen, igen, de ugye azért sok időnk van arra is, hogy most azért ezeket a plusz elemeket beleépítsük a gyakorlatba.
3: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban Gyurta Gergelyel, Kovács Erikával, a mikrofonnál Szőke Viktória, és itt van velünk Kovács Zsófia, aki Dunaújvárosból érkezett, háromszoros Európa-bajnok tornászunk, kétszeres olimpikonunk, világbajnokságon is többször részt vettél, Zsófi, és ez az az év, amire készülsz, ez egy nagy visszatérés szempontjából egy nagy éved lehet 2026. Ott tartottunk, hogy még az Európa-bajnokság előtt egy picit tudsz pihenni, pár napot péntektől hétfőig majd.
0: Csütörtöktől vasárnap. Igen,
3: jó,
0: igen, egy ilyen hosszú hétvége.
3: Igen, és van nagyon várod, hogy egy picit tudjál majd ott pihenni. Viszont előtte még lesz egy budapesti versenyed, és aztán teljes fókusszal az Európa-bajnokságra koncentrálsz.
0: Ez a matolai verseny. Igen, ez egy szombat-vasárnap
3: lesz. Ez nagy hagyománya a bíró verseny amúgy.
0: Igen.
3: Külföldiek is jönnek?
0: Igen, ugye az nemzetközi verseny szokott lenni, ugye szombat-vasárnap, úgyhogy
1: erre készül. És akkor korlát? Vagy gerenda is?
0: Korlát-gerenda, mindkettő.
3: Korlátos gerenda.
0: Igen, vissza kell szokni a gerendára is.
3: Azt is nyilatkoztad a Cooperi Challenge világkupa győzelem kapcsán, meg ez utána adott interjúban is, hogy már előre tekintesz Los Angeles illetően is, és ez nagyon-nagyon jó. Szerintem ennek mindenki nagyon-nagyon örül, hogy addig eltelik ugye két év, sok minden beleférhet, de hogy ez foglalkoztat napi szinten is a Los Angeles-i olimpia?
0: Nyilván azért egy ilyen sportoló fejébe az olimpia a legmagasabb verseny, és tényleg azért igyekszem lépésről lépésre haladni, de azért mindig ott van a fejecskémbe az olimpia, hiszen ugye 21-ben Tokióban voltam utoljára, ahol úgy igazán át tudtam élni az olimpiának a hangulatát, és versenyeztettem, úgyhogy mindenféleképpen azért napi szinten ott van a fejemben, hogy azért is lépek be a csarnokba, hogy megvalósítsam az álmaimat.
1: Hányszoros olimpikonnak tartod így magad?
3: Igen, ez érdekes, a kettőt mondtam, de hát két és fél, nem?
0: Kétszeres, igen, két és fél, igen.
1: Mert azért, hogyha sikerül a Los Angeles, azért tornászként négy, meg amúgy minden sportolós.
2: Az mondjuk, és hogy ez négy.
1: Igen, és egyébként azért volt, nem akarok visszafelé, csak azért volt nagyon szomorú ez a párizsi, mert ugye Rióban is, meg Tokióban is egyedül volt kint a Zsófi, és végre, ha nem is csapattal, de végre voltak társak. Igen. Ebből a szempontból, tehát Los Angelesben azt kívánom, hogy éld meg ugyanezt, csak menjél végig az úton, igen, akár a klubtársaiddal is, bárkivel, igen, akár csapatként is. Egyébként annak van realitása?
3: Igen, pont a csapatot szerettem volna én is kérdezni.
1: Van annak realitása? Hogy látod? Nem könnyű?
0: Nem könnyű, nyilván, igen. Azért most Párizsba éreztem azt, hogy most nagyon lett volna ennek az egésznek ott helye, de nyilván sajnos ez nem úgy sikerült, de azért soha nem szabad feladni a reményt, úgyhogy nagyon remélem, hogy sikerül.
1: 12 csapat jut ki, ugye?
0: Igen, 12 csapat.
3: Ez egyébként a jövő évi világbajnokságon kell jól szerepelni,
0: igen, az
3: ugye?
0: Igen, az lesz ugye a legfontosabb, igen, a jövő évi világbajnokság.
1: Azt gondolom, hogy itt is nem azt mondom, hogy aki 12. helyen kijut, az érmes lesz, mert nyilván a tornába pláne nem, de azt gondolom, hogy itt is egy nagy vízválasztó az, hogy a kijutás az egy hatalmas nagy ugrás.
3: Hát szóval ez úgy, hogy ugye 96-ban Atlantában volt utoljára a magyar női csapat olimpián.
0: Ó, igen, ez már nem most volt sajnos.
1: Hát
0: igen,
1: akkor lehet valami célként, ahogy a Gege mondta, hogy a kisláng az egyre nagyobb volt a szem előtt.
2: És ha már kisláng, meg nagyláng, ugye a 2026-os EB után lesz egy gondolom megint egy kis pihi, és most a kicsit a jövőbe is tekintünk, de a 26-os októberi világbajnokság az már kvalifikációs verseny egyéniben az olimpiára? Tehát, hogy ott már azért...
1: Valahogy úgy van, hogy a VB első három csapata.
0: Igen,
3: már lehet
0: világbajnoksággal egyénileg már ki lehet jutni a VB első három talán.
3: Igen.
0: Nem akarok hülyeséget mondani.
1: És a csapatnál
0: mondani,
1: is szerintem úgy szokott lenni.
0: Is, igen.
3: Az érmesek.
0: Igen. Szóval, hogy ott azért eléggé leszűkül a kör. És hát igen, majd a 27-es VB lesz inkább az ilyen legfontosabb számunkra.
1: Tehát, hogy igazából gondolom, akkora kell mindenkinek meggyógyulnia, és mindenkinek jól tornáznia?
0: Így van.
1: Az hol lesz az, akkor ezt tudjuk? A jövő évi VB-t hol lesz? Ezt nem tudom.
0: Azt most így meg nem mondom, de lehet, hogy már...
3: A 26-os, ez biztos, hogy ugye október igen. Rotterdam lesz. Igen, igen. Neked fűződik Rotterdamhoz kellemes élmény?
0: Nem, még ott sem még jártam.
1: Úgyhogy... Akkor sugok, ott Berki Krisztián ott szerezte az első VB aranyát Rolandésbe, úgyhogy ez akár...
0: Akkor ez hú, mindenféleképpen egy pozitívum. Igen.
1: Mert egyébként azért jutott most eszembe a Krisztián, hogy mondtátok a VB érméseket, mert az örök emlék és örök rossz emlék.
3: A Peking előtti?
1: Barátságunk így kezdődött, hogy a 2007-es Stuttgarti VB-n nem az érmesek, hanem csak ugye az aranyérmes kvalifikált, és a élete legnagyobb, addigi legnagyobb eredményével VB ezüstel sem volt ott Pekingben, szóval hogy ez egy elég...
3: Igen, az egy fájó
1: pont volt. De ettől függetlenül
3: volt.
1: Szerintem a torna kvalifikációs szabályai továbbra is nagyon kemények.
3: Nagyon
1: én
3: kemények.
1: Azt gondolom.
3: Viszont egy nagyon nagy dolog, hogy te 16 évesen ott voltál az első olimpiádon Rióban. Nagyon igen. Emlékszünk rá. Aztán 21 éves voltál, amikor Tokió. Igen. Tehát mindig azért minél tapasztaltabban érkeztél meg az ötkarikás játékokra, nem beszélve már Párizsról, és előre tekintve Los
1: Angeles. Milyen jó, figyelj, ez a négy minden igen. Kontinensen lesz, igen. Hogyha ez itt összejön. Tehát, hogy
3: melyik
1: mondod, olimpiát Rio, Tokió?
3: A legjobban?
1: Párizs.
3: Jó.
0: Hát, egyébként úgy nincs kimondott kedvencem, vagyis hát, hogy nyilván mindegyik másért volt különleges. Ugye az első azért az tényleg mindenkinek megmarad.
1: Gege azt mondja, hogy az az olimpia igazából.
0: Hát, de tényleg igen, szóval, hogy azért életedben először oda kijutni, az azért egy hatalmas élmény, már csak tényleg az, hogy kint vagy, és ezt az egész olimpiai feelinget megérezheted. És amúgy visszatérve, ezért is sajnálom, pedig nem megyünk a múltba, de hogy ezért is sajnálom azt, hogy Párizsban nem tudtam 100%-osan ott lenni, mert az egy hét, amíg ott kint voltam, és tényleg a többiekkel azt megélni, hogy biciklizve mentünk a faluba, és akkor úgy mentünk kajálni, meg minden, szóval, hogy tényleg ugye mindig egyedül voltam az edzőmmel nyilván, de hogy azért nyilván más, hogyha van egy szobatársam, és akkor ugye Lilivel voltam együtt, és hogy ilyen programokat csinálunk, szóval vagy csak sétálunk a faluba
1: de
0: közösen.
1: De hát ezt vegyük ki, ez pozitívum, vagy legalább ez megadatott.
0: Igen,
1: tehát, hogy
0: szóval,
1: a jó rész, mármint az úgy a jó része.
0: Igen, legalább. Úgyhogy ezt mindenféleképpen át szeretném élni, úgyhogy hogy többen kint
1: és
0: vagyunk.
1: És egy szemtornászlány Tokióba vagy Rióba kivel társítanak egy apartman, vagy szóval, hogy ilyenkor hogy osztanak? Más sportágak beliekkel, vagy együtt?
0: Tokióba egyedül volt.
3: Akkor COVID-os volt.
0: Ott a Fanni jött utána.
1: Pigniszki Fanni.
0: Igen, mm-hmm. De ugye mi pont elkerültük egymást, mert úgy voltak a versenyeink elcsúsztatva, de ott is amúgy egy apartmanban voltunk, de külön szobába, viszont Rióba, hogyha jól emlékszem, sportlövő lánnyal voltam együtt.
2: És igen, nektek kész volt már a szobátok, vagy...
0: Igen, kész.
1: Mert Rióba te is.
0: Tényleg?
2: És hogyha már olimpiák, melyik formaruha tetszett a legjobban a négy olimpia közül?
3: Hát ugye Los Angeles nem ismerjük még, hogy milyen
1: a háromon volt egy.
2: Ja, három, bocsáss meg, három.
0: Igen, igen. Szerintem nekem a tokiós volt. Az nagyon különleges volt számomra. Úgyhogy így azt tudnám.
1: Szóval akkor most itt ül két riói
3: igen,
1: olimpikonunk. Wow.
2: Hát én még Tokióban voltam én is.
3: Ja, akkor... Tokió.
1: Wow, bocs. Hát te már öregebb vagy.
3: És Gege, megnézted, hogy jövőre hol lesz
2: igen.
3: A... Na és hol?
2: Ázsiában lesz.
3: Ázsiában.
2: Chengdu, Kína. Oh. 2027. szeptember 23. október 7.
3: Az egy népszerű helyszín. Kínában több
1: szokott lenni. Univerziádétól kezdve világjátékokig mindenig.
0: Igen. Ez nem itt lesz.
1: Hát nem. Az nem itt lesz, igen.
0: Most egy kicsit örültem, hogy ugye az Európa-bajnokság is Zágrábban lesz, szóval nem kell annyit utaznunk, azért nyilván ez jó, mert elég rosszalvó vagyok egyébként.
1: Igen?
0: Hát amikor mi Tokióban voltunk, akkor nem tudtam aludni. Segítséget kellett kérnem ahhoz, hogy tudjak aludni.
1: És most igazából úgy csináljátok meg a két világversenyt, az ideit, hogy Európán belül, tehát nem kell messzire igen. Utazni. Amúgy te ezzel hogy vagy átállással mindennel?
0: Az ilyen kisebb átállásokkal amúgy nincs problémám, hál' Istennek. Úgyhogy azzal úgy nincs baj, mert azért szeretek aludni. Szóval, hogy az menni fog. De tényleg a Tokió az nagyon megmaradt bennem, hogy minden nap mentem a Halasihoz, Halasi Tamáshoz, ugye az orvosunkhoz, hogy valamit csináljunk, mert nem tudok aludni.
3: És akkor bosszantó is tud lenni.
0: És igen, és ott voltam hajnalba fönt, és nem tudtam aludni, egyedül voltam, voltam, de másnap meg ugye keltem reggel edzeni, szóval, hogy azért az úgy nem volt annyira buli, úgyhogy ott nagyon rossz volt, arra az nagyon megmaradt.
1: Zsófi, ha most csak az EB-ig nézzünk előre, két gyakorlattal készült, egy kolláttal és egy gerendával, százalékosan mennyire van kész az EB gyakorlatot korláton, mennyire van kész gerendán?
0: Hát azt gondolom, hogy korláton ilyen 60-70% egy kicsit szigorú vagyok magamhoz. Gerendán pedig aránylag azért már kész van a gyakorlatom, bár ott is ugye a felugrás és a leugrás, ami egy kicsit még bizonytalan, vagyis nem is az, hogy bizonytalan, mert igazából már minden elő van készítve, és már mindent csinálok egyébként a térdem miatt, csak még nincs beépítve a gyakorlatba. De nyilván gerendán is ugye egy dupla szaltós leugrásom van, és ugye most a világkupán is csak egy szimpla szupléval jöttem le, szóval, hogy ezek azért nagyon sokat tudnak dobni a gyakorlaton, mint pont számilag, szóval, hogy tényleg ezek olyan nagynak tűnnek, de igazából nem olyan nagy dolog kell már hozzá, szóval.
1: És akkor a félelem, még arról beszéljünk, mert nekem ez visszatérő kérdésem, hogy nagyon sok mindenen átment már, hogy az hogy mondjuk ezt a,
3: még, látjuk, nem akarom még egyszer pár is. Eléggé be van rögzítve.
1: Igen, de hogy kell úgy odaállni a szerhez, hogy ne jusson az eszedbe, hogy remélem nem történik semmi.
0: Félelem egyébként, hál' Istennek, lekopogom, tényleg ez egyáltalán nincs bennem. Szóval, hogy mindig is utáltam egyébként, például most is, hogy kint voltunk Kóperbe, a férfi ugrást én nem tudom nézni. Szóval, hogy ott...
3: Tényleg?
0: Nem. Szóval, hogy annyira magasra fölmennek, ugye, és azért nyilván ott azért egy kemény érkezés, és én mindig is allergiás voltam ezekre a kimegy a térde, kimegy a bokája.
3: Hát ugye szóval, 22-es Müncheni Európa-bajnokság? Igen. Hát ott voltak a sérülések.
0: Igen, ott de pont előttünk.
3: Női ugrásban
0: igen,
3: volt.
0: Igen, pont előttem sérült le a bulgár lány, azt
3: bizony.
0: Hiszem. Igen, és ott ugye sokáig
3: majdnem... Meg az olasz is.
0: Igen. De, és akkor ott egy 20 fél órát biztos, hogy állt a verseny. Úgyhogy ezeket így nem szeretem, de szerencsére így a saját sérülésem az így egyáltalán nincs bennem, szóval bemegyek a terembe, ugye talajon történt sajnos a sérülésem, de egyáltalán nincs bennem az, szóval, hogy ugyanúgy szoktam gumiasztalozni, ugye azért ott is kell használnom a lábamat, de nem szoktam egyáltalán, szóval, hogy nincs benne a fejembe, viszont igen, be van kötve egyébként, egy ilyen rögzítő van korláton, gerendán egyébként nem is használom, csak korlátra szoktam használni, mert az egy olyan rögzítő, ami így stabilizálja hátul a térdemet, szóval így hátul keresztbe húzom meg, ilyen keresztpántos a rögzítő, és az azért van rajtam, mert nagyon sok olyan van korláton, hogy ugye a lábam ráér a karfára, és sajnos eléggé laza kötőszövetű vagyok, és nagyon sokszor hátrahajlott a térdem. Szóval, hogy az meg nem fájdalmat okozott, de nagyon sokszor kellemetlen volt, és így a gyógytornászom javasolta ezt, hogy próbáljam ki, és nagyon sokat segít. Szóval, hogy azóta amúgy egyszer sem volt ilyen, hogy visszahajlott volna a térdem, úgyhogy igazából ez csak azért van, nem is maga a keresztszallag sérülésem miatt van rajtam, úgyhogy ezt meg ugye csak úgy tudjuk megoldani, azért ilyen nagy kötés van mindig a lábamon, mert ugye az alattam van, de a versenyeken meg nem hordhatunk színes kötéseket, csak bőrszínűt, szóval, hogy az ilyenkor le van pluszba kötve.
3: Ez is egy kis kulisszatitok volt, augusztus 13-a és 16-a között lesz a Zágrábi Európa-bajnokság, mit kívánhatunk neked? Hát én azt mondom, hogy két szerenkénti finálét és legalább egy érmet?
0: Igen, ezzel nagyon megelégednék, igen.
1: És nem szuplét látunk.
2: Nem szuplét.
3: Hanem egy nehezített cukaharát és egy nehezített gyakorlatot.
2: És hát természetesen sérülésmentes felkészülést kívánunk.
1: Én meg azt kívánom Zsófinak, hogy legyen olyan a gyakorlata, amit ő elképzelt, meg tud, mert akkor azzal szerintem újra ott lesz a legjobbak között. Köszönjük, hogy itt volt
3: az idő. Veled is nagyon szuper volt a beszélgetés. Köszönjük szépen, Zsófi, hogy
0: szépen
3: itt voltál velünk, és sok sikert kívánunk, és figyelünk nagyon téged,
0: köszönöm,
3: megszorítunk.
0: Szépen.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

Magyar Sportban történt.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió.
2: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A 23. labdarúgó világbajnokság 14. napján elkezdődött a csoportkör utolsó fordulója, és a B csoport már zárult is, és két órán belül zárul a C csoport is. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Erdi László vagyok, és Bene Ferenccel együtt fogjuk nézni a Skócia-Brazília találkozót, illetve a velünk párhuzamosan futó Marokkó-Haiti mérkőzés Szalai Kristóf fogja közvetíteni. Hát ebben a bizonyos C csoportban a helyzet az, hogy van két 4 pontos csapat, Brazília, illetve Marokkó személyében, és van egy 3 pontos csapat, ez Skócia. Ez ugye már azért fontos, mert a csoport harmadikok szempontjából fontos, ugye egyetlen csoport eddig zárult, ott Bosznia-Hercegovina 4 ponttal zárt, tehát a skótoknak, hogyha 3 ponttal maradnak, azért van esélyük, de nem biztos, hogy jók az esélyek. Na hát erről majd fogunk beszélgetni elég sokat, de most mielőtt elkezdődne a Brazília-Skócia találkozó, gyorsan összeállításokról. A brazilok kapujával Ellison, Danilo, Marquinhos, Gabriel Douglas, Bruno Guimarães, Casemiro, Paqueta, Ryan, Cunha és Vinicius. A túloldal skótoknál Gunn, Patterson, McKenna, Handy, Robertson, Genondok, McLean, Ferguson, McGinn, McTominay és Shankland. Hamarosan kezdődik, tehát itt Miami-ban a Brazília-Skócia találkozó, Atlantában pedig ezzel párhuzamosan a C csoport másik zárómérkőzése. Itt pedig az összeállításokat elmondja Szalai Kristóf.
4: Köszönöm szépen, én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és jó reggelt a koránkelőknek, akik még nem feküdtek le, vagy akik már felkeltek. Marokkó-Haiti 4 helyen változtatott Marokkónak a szövetségi kapitánya, Halhal Salaheddin, Sofian Amrabat és El Kabi, talán a két legismertebb játékos visszakerült, bekerült a marokkói keretbe. Amrabatnak és El Kabinak, ugye az az Amrabat, aki korábban játszott a Manchester Unitedben, és El Kabi pedig az Olimpiákhoz Gol. Ők az első meccset játsszák az idei világbajnokságon. Halhal és első beállózó Salaheddin pedig eddig 10 percet kapott a marokkói csapatból. Ehhez képest Haiti csapatában 2 változtatás, Isidor és Joseph, 2 csatár. Lenny Joseph, az FTC, a Ferencváros támadója. Ő lehet a 3. játékos a világbajnokságok történetében, aki betalál az NB1-ből Déteri Lajos, és az elmúlt napon ugye Bembouali, a győri Eto támadója után Lenny Joseph rohamoz tehát elől. Elkezdődött a mérkőzés is Atlantában, és szerintem ez így van a Brazília-Skócia mérkőzésen is.
3: A pillanatban kezdődött valóban a találkozó a Brazília-Skót mérkőzésen, és akkor még egyszer rögzítsük a tényeket. Brazíliának ugyebár 4 pontja van, és Marokkónak is 4 pontja van. Haitinak 0 pontja van. A papírforma szerint Marokkó le fogja győzni Haiti csapatát. Haiti nem számít ebből a szempontból, viszont akkor 7 pontja lenne Marokkó gárdájának is. Tehát Brazíliának ahhoz, hogy csoport első legyen, feltétlenül nyernie kell Skócia ellen. Bármilyen arányban, nem, ez sem ennyire biztos, mert függ azért a Marokkó-Haiti mérkőzéstől, de Brazíliának nyerni kell. Na most a skótok, hogyha pontot szereznek, nekik 3 van, akkor ugye már 4 ponttal szinte biztos, hogy már sanszosak így bejelentkezhetnek az egyik legjobb 3. pozícióra. 3 ponttal is lehet, hogy igen. Majd el fogom mondani, hogy mit mondott a skótok kapitánya. Hát nem túl szívderítő, megmondom őszintén, mert ő akár még egy szolid vereséggel is számol ezen a mérkőzésen. Hát érdekes, sok esélyes a játszva, megszokhattuk a világbajnokságokon, hogy amikor ilyen a lebonyolítás, hogy még csoport harmadikok is tovább mennek, akkor bizony sakkozgatnak a csapatok, és próbálnak mindenféle pozíciót elfoglalni. Hát meglátjuk. Az biztos, hogy ma már telekommunikációs eszközben nincsen hiány, tehát a brazilok pontosan fogják tudni a kispadon, hogy hogy áll a marokkóiak mérkőzése. Még egyszer mondom, ott elképzelhetetlenek tűnik, hogy Marokkó ne nyerje meg azt a találkozót, meg el ne felejtsük, hogy például Marokkó az elmúlt világbajnokságon lényegesen jobb pozícióban végzett, mint a brazil gárda. Nos, hát ezt volt alkalmam elmondani, bár közben azért elkezdődött a találkozó, de már rögtön egy ápolás is. Az egyik skót játékos kerül a földre, egyébként egy összeütés követően Ferguson az, aki bizony a fejét fogja, és ugye már a fejsérülések azért mindig nagyon veszélyesek a mai sportban. A brazilok játékosa kicsikét idegesen mondja, hogy én aztán ég egy a világon semmit nem csináltam. Ő egyébként a Manchester United futballistája Cunha volt. Hát a játékvezető szerint sem csinált semmit. Egyébként a díszpályában nem akármilyen vendégek vannak, mert ott van például Beckham, ott van például Ronaldo, a fenomén, a brazil Ronaldo, aki ugye már sokáig a legeredményesebb gólszerzője óta 2014-es VB elődöntőig, a legeredményesebb gólszerzője óta VB-k történetének, aztán már az őt megelőző Klose sincs már ebben a pozícióban, és lehet, hogy még ezen a VB-n, VB Messin kívül többen is megelőzik. Nos, hát a braziloknál van a labda a találkozó harmadik percének az elején, bal oldalról Douglas Santos az, aki próbálkozik bal oldalon, hoppá, egy kis brazilos megoldást is belevitt Paqueta, a Flamengónak a játékosa, sarokkal próbálta tovább tenni a labdát, a skótok nyilvánvalóan egyszerűbben játszanak. Igen, hogyha ezt úgy igazából, hogy is mondjam, a hagyományok alapján tekintjük, akkor brazil szambát és brazil szórakoztató játékot várhatunk ezen a mérkőzésen, míg a skótoktól inkább olyan lassító erőfutball, hogy aztán mennyire fog megvalósulni, erről majd természetesen, amint kialakulnak a viszonyok, Bene Ferenc állandó szakértünk fog beszélni, de hát még éppen, hogy csak elkezdődött a találkozó. Gólt még nem láthattunk, de láttak-e már gólt Atlantában a szurkolók?
4: Nem, még itt sem, 0-0 a Marokkó-Haiti mérkőzés állása. A negyedik percre fordulva Haiti birtokolja a labdát Marokkó tér felén. Ugye a változtatásokról beszéltem, viszont a kezdő 11-ekkel még adós vagyok. Bono természetesen a marokkói kapuban, Achraf Hakimi a Paris Saint-Germain immár kétszeres bajnokok ligája győztes játékos, a csapat kapitánya, jobb hátvédként Hálhál, Shadriad és Salah Eddin a négy hátvéd, Sofian Amrabat és El Ainaoui a két védekező középpályás, Brahim Diaz mint játékmester, Saibari, aki két gólt is szerzett már Marokkó színeiben az idei világbajnokságon, El Kannousszal rohamoznak elől, elő pedig El Kabbi az Olympiakosznak a csatára. Haitihez képest Placid a kapuban, az elhíresült Placid, Duverné, Adé, Delcroix és Experience a négy hátvéd, Casimir, Jean-Jacques, Bellegarde és Providence a négy középpályás, elő pedig Isidor és a Ferencváros támadója Lenny Joseph, így tehát a Haiti kezdő 11. A mérkőzésnek holland bírói delegációja van, Dani Makelie a mérkőzésnek a játékvezetője. Atlanta ugye egy 71 ezer néző befogadására alkalmas óriási gigastadion létesítmény, az Atlanta Falcons az NFL-ben, az amerikai fociban szereplő Atlanta Falcons NFL csapatának az otthona, de itt játszik még az MLS-ben, az amerikai első osztályban, itt már futballról beszélünk, az Atlanta United csapata is támad Haiti, mármint letámad, Marokkó birtokolja a labdát a saját 16-osánál, pressingeli le Haiti válogatottja Marokkot, nagyszerűen kihozzák Hakimék a labdát, és ezzel felfejlődve a jobb oldalon meg is indíthatja az első veszélyesebb támadását Marokkó. Hakimi a 16-oson belül jár már a labda, El Kannous a 16-oson belül, egycsel El Kannous itt szerben jön a középre, gurítás, nincsen gól, nagy védés a kapustól, Placidtól nem szabadul fel még a kapu, Sofian Amrabat teszi vissza oldalra, bal oldalt támad továbbra is Marokkó, meg volt közben a mérkőzés első kapura lövése és az első nagy helyzet is Marokkó részéről, egy újabb beadás, az egy jó tisztázás Adétől, Delcroix volt, elnézést, és akkor most talán egy picit felszabadul Haitinak a kapuja, a kapujuk előtere, megpróbálnak megindulni. Lenny Joseph első labdaöntése, Lenny Joseph, Brahim Diaz cselezik ki, aztán még egy Sofian Amrabatot is megforgatja Lenny Joseph, ördöngős cselek, nagyszerű mozdulatok, a közönségnek tetszik, Haiti labdát birtokol, sőt kihozza és ellentámadásba lendül, Haiti bal oldalt a támadás, egy újabb kötény Achraf Hakiminek, Lenny Joseph 25 méterre a kaputól, Amrabat lefaltolja, egy Haiti szabadrugással folytatódik a mérkőzés, majd pontosan 25 méterre a kaputól szembe, a kapuval a mérkőzés 7. percéhez érve, Marokkó-Haiti 0-0.
3: Én így kedve hallgatom Szalai Kristófot, mert nem akármilyen hangulat van ott Atlantában. Azt hiszem, hogy ott csarnok van, és talán amiatt őrületesebb a hangulat. Itt Miami-ban szabadtéren játszanak. Ez azért érdekes, mert egy órával ezelőtt komoly vihar volt, és fenn volt, és fennállt a veszélye annak is, hogy esetleg a találkozó kezdése veszélybe kerülhet. A találkozó 7. percében egyébként gólt még nem láthattunk, most egy brazil próbálkozás követően McTominayék próbál kihozni a labdát, aztán visszakerül a két belső védő egyikéhez, vagyis a skótok hátul adogattak. 6 óra ugye már az eltérés mind Atlanta, mind Miami és Budapest között, tehát 6 órával vannak ezek a csapatok mögöttünk, nálunk már ugye bár csütörtökön van, náluk pedig ugye este 6 óra múlt 8 perccel. Azért is említettem itt a bevezetőben, hogy azért ez a 14. játéknap arra fele. Ott itt pedig egy eladott labda, skótok eladják és megszerzi a vezetést. Brazília elképesztő hibát követően Vinicius Junior megszerzi a vezetést a brazil válogatottnak a 7. perc végén. Ez valami egész hihetetlen volt. Egy olyan csapattól, amelynek pontot kell szereznie, vagy legalábbis tisztességes vereséget kell elszenvednie, egy olyan csapattól ilyen butaságot hátul elkövetni. A világbajnokság során egyébként többször látjuk, hogy rengeteg csapat letámad, rengeteg csapat próbálja zavarba hozni az ellenfélt védőit, de amit McKenna csinált, ez valami egészen hihetetlen. McKenna, illetve a kapus Gunn hátul szórakozgattak, majd egyszerűen csak odaadták a labdát Vinicius Juniornak, és Vinicius Junior megszerezte a vezetést Brazíliának, 1-0 arányban vezet a brazil válogatott. Hát elképesztő volt, amit csináltak. Gunnál volt a labda, Gunn kigurította McKennának. Két brazil megtámadta, majd sikerült megszerezni a labdát McKennától. Az egyik brazil játékos egészen pontosan Ryan volt az, aki Rafinha helyén játszik. Ryan elvette McKennától a labdát, aki a 16-oson belül cselezgetett. Aztán odapattant a labda Viniciushoz, aki kicselezte a riadtan elé szaladó Gunnt. Elvitte mellett a labdát egy gyönyörű szép mozdulattal, de hát számára ez természetesen rutin munka. Majd az üres kapuba gurította be. Úgyhogy a 7. percben McKenna, illetve Gunn kapus óriási hibáját követően 1-0 arányban vezet a brazil válogatott, és akkor itt fordulok Bene Ferenchez. Hát azt hiszem ez az edzőknek a rémálma, amit jelenleg csinált a középhátvéd és a kapus.
5: Igen, nagyszerűen leírtad a gólt valójában, úgyhogy én próbálok inkább a lélektani meg taktikai dolgokra hagyatkozni. Hát először is nagyon furcsa számomra, hogy én is edzőként tényleg a játszós futball híve vagyok, hogy ne vagdalja egy csapat a labdát, de amikor nem alakítunk ki létszám fölint a kapunk előtt, a saját kapunk előtt, és nincs meg a feltétele a labda kihozatalnak, akkor vagy a kapust kell belevenni, hiszen ő az a játékos, aki állandó létszám fölint tud biztosítani még a legnehezebb szituációkban is, vagy egész egyszerűen nulla kockázattal fel kell rúgni a labdát úgynevezett tudatos labdaeladással, tehát fel kell rúgni olyan semleges zónába, ahol a lepattanó labdáért lehet mondjuk 50-50% esélye megnyerni egy adott párharcot, de semmiképpen sem szabad bevállalni egy kockázatos paszt, vagy adott esetben egy cselt. Hát most a skót válogatott, ugye abból indult ki a mérkőzés folyamán, hogy minél

0: hozatalt. Hát miért nem mondja már az edző nekik, hogy hát vágjátok már előre azt labdát, legalább 60 méterről jöjjön az ellenfél, és ne a mi 16-osunkon belülről.
1: Igen, ez egy jellemző tendencia, a Bajnokok Ligájában is lehetett látni több ilyen gólt. Az, hogy letámadnak a csapatok, az természetes. Tehát legtöbb csapat, főleg amelyik dominanciára törekszik, előrefelé védekezik. Viszont azt én is furcsának tartom, hogy ma már nyilván alapkérdés, hogy egy kapus tudjon lábbal futballozni, szószoros értelemben része legyen a labdakihozatalnak, részt vesznek az edzéseken a különböző labdabirtokló játékokban. De azt, hogy felesleges kockázatot vállal, vagy csak a szépség érdekében, vagy a labdakihozata sikeresség érdekében túlságosan sokat kockáztatnak, a számomra is meglepő.
0: Na hát 1-0 arányban vezet Vinicius góljával Brazília csapata, így a virtuális tabellán Brazíliának 7 pontja van, és mielőtt tovább adnám a szót, nézzük a brazil támadást, mert most a brazilok 5-en is jönnek, 6-an vannak a skótok, a lövésbe beleléptek a skót védők, Guimarães volt, aki próbálkozott, aztán végül is a skótok megszerzik Robertson révén. A labdát előre vágják, jó kis mérkőzés lesz ez, egyébként megadta az alaphangját ez a Vinicius gól, de mi újság van Atlantában?
2: Hát az elmúlt 6 percben Atlantában pedig megszerezte a vezetést Hajti, ha hiszik, ha nem. Méghozzá a gólszerző Lenny Joseph, a Ferencvárosnak a támadója, úgyhogy megvan a harmadik játékos, aki az NB1-ből talál be a magyar első osztályból, Détári Lajos és Bembo Ali után. Lenny Joseph révén 3 találat már a világbajnokságok történetében az NB1-ből. Elszaladt a szélen a Hajti jobb oldalon, Duven, a jobb hátvédjük, becenterezte a kapu előterébe, erővel, és a labda pedig elment Sadriad, illetve Bono lába, illetve keze között, ott pedig érkezett a kapu közepénél, tengelyénél Lenny Joseph, és sarokkal, tehát nem is belsővel, nem is külsővel, gyengébbik lábbal, sarokkal szerezte a gólt Lenny Joseph nagyszerű támadás végén, egy mutatós találat a Ferencváros támadójától. Így tehát óriási meglepetésre vezet Hajti, sőt azért is futballtörténelmi ez a pillanat, hiszen Hajti az első gólját szerzi a világbajnokságon, ezzel természetesen ugyanúgy még a csoportja negyedik helyén van, tehát már biztos kieső, hogy a mérkőzés előtt is az volt. Azóta eszeveszetten támad Marokko, és próbálja a mérkőzést X-re visszahozni, de hát legalább 2 gól kell, most 2 gól távolságra vannak ettől Brahim Diazék. A legutóbbi kapcsolás óta egyébként Marokko helyzet nem történt. El Kanous viszont most betör a 16-oson belülre. El Kanous visszagurítás, 4 méterről Szaibari üres kapura fölé. Marokkó rögtön egyenlíthetett volna, és az a Szaibari rúgta fölé zicserben a labdát, még egyszer mondom, 4 méterről. El Kanous gyönyörűen lement, javítom magamat, 5 méterről üres kapura. Szaibari kicsit estében hátra volt, nagyon dőlve és jobb lábbal, pontosan a kapu közepétől számítva fölé lőtte. Hát az Atlanta Falcons NFL meccsén erre 3 pontot adnak, de itt futballmérkőzésen erre nem adnak semmit, csak egy Hajti kirúgást. Szaibari ugye 2 góllal a Marokkó legeredményesebb játékosa. Az előző találkozón Skócia ellen ő volt az, aki a 70. másodpercben már megszerezte a vezetést hazája válogatottjának. Hát ez most közvetlen közelről, sokkal könnyebb pozícióból nem sikerült. Úgyhogy a mérkőzés állása továbbra is 1-0-ás Hajti vezetést mutat, hogyha a táblára nézünk. Marokkó pedig innentől kezdve valószínűleg hát olyan kézilabdás jégkorongos módon elkezd felállni az ellenfél térfelén 16-osának köré, és próbál támadni, egyenlíteni. El Kanous megint a 16-osa belül, Szaibari ballal azt is leblokkolják a Hajti játékosok. Nagyon jó tempóban a mérkőzés, El Kanous visszapattan a 16-oson belülre a labda. El Kabi, jön a beadás, és egy szöglettel folytatódik a mérkőzés. Nagyon jó iramban, és valóban, amit mondtál, Laci, legutóbb, hogy a hangulat az azért lehet jobb, vagy azért tűnik jobbnak, mert valóban igen, zárt aréna az atlantai Mercedes-Benz Stadium. Egyébként jelenleg 30 fok van Atlantában, és délután, hát mondhatni este most már 6:45-hez közeleg az idő, sőt pontosan délután 6:45 van most ott Amerikában, Atlantában, egy gyönyörű zárt stadionról beszélünk. Egy marokkói szöglet, ezt még megvárjuk a következő kapcsolásig. A labda mögött Ashraf Hakimi tekeri középre, jól jön át a hosszúra, és megint felszabadul Hajti kapuja, úgyhogy a 15. percen úgy adom vissza a szót a Brazília-Skócia mérkőzésre, hogy Marokkó ellen meglepetésre Hajti vezet Lenny Joseph góljával.
0: Van pedig 1-0-ra vezet Brazília a Skócia ellen, és nem gondoltam volna, hogy a csoport harmadik helyért is számolgatni kell. Jelenleg ugyebár 3 ponttal rendelkezne, ha most fújnák a meccseket Haiti csapata, és a brazilok próbálkoznak egy távoli kapu elé ívelése, azonban se nem lövés volt, se nem ívelés a kettő között, és mind a kettőnek rossz volt. Szóval akkor viszont tényleg tegyük tisztába a dolgokat. Ugyanis Haiti 0-4-es gólkülönbséggel is pont nélkül állt ehhez a utolsó fordulóhoz, Skócia pedig 3 ponttal is 1-1-es gólkülönbséggel. Na most

0: Skóciának jelenleg már 1-2-es a gól különbsége, Haitinak pedig 1-4-es. Egyébként emlékszem rá 1974-ben, amikor Haiti először szerepelt a világbajnokságon, akkor óriási szenzáció volt, mert Olaszország ellen kezdett Haiti, és Dino Zoff, az olaszok legendás kapusa, több mint 1000 perce nem kapott gólt a válogatottba, és egészen pontosan 1038-nál állt meg ez a mutató, mert egy haiti játékos betalált a kapujába, tehát senki nem gondolta, hogy miután világsztárok több mint 1000 percen keresztül nem tudtak gólt lőni Zoffnak, egy haiti játékos tudott betalálni, aztán kapott is valami nagyon jó sportautót, amit azt hiszem az akkori vezetés elvett tőle, tehát azért sem soha az ilyet nem tudta használni. Szóval 74-ben volt ez a bizonyos történet, szóval nem gondoltam volna, hogy Haitivel számolni kell, nyilvánvalóan még most messze van még mind a két találkozónak a vége, de amiről beszélni akartam, ugye elmondta a skótoknak a vezetőedzője, hogy ők egy szolid vereséggel itt most kiegyeznének. Hát ezt én szomorúan hallottam, de az tény, hogyha mondjuk kikapnának így 1-0-ra a braziloktól, akkor ők 3 ponttal és egy picit mínusz gólkülönbséggel zárnának, de minél mínuszabb a gólkülönbség, annál kevesebb esélyük van ugyebár az egyik, tehát a továbbjutó harmadikok közé bekerülni. Na most ugye...
1: Bocsánat, annyit az tegyünk hozzá, hogy Haiti nem tud bekerülni, hiszen egymás ellen eredmény számít elsősorban, és ugye Skóciától kikaptak.
0: Bocsánat, igen, így igaz, igen.
1: Igen.
0: A régi beidegződés, ugye? Ugye, mert régen a FIFA eseményeken, az eddig a világbajnokságig mindig a gólkülönbség döntött, csak az UEFA eseményeknél volt egyáltalán, igazából köszönöm szépen.
1: Na, nagyon szívesen.
0: Szóval akkor visszatérve a történetre, skótoknak az a lényeg, hogy minél kisebb vereséget szenvedjenek, mert hogy csoport harmadikén szeretnék tovább menni. Például, mert hogyha valaki 3 ponttal, mondjuk Irán, 3 ponttal mondjuk, hogyha 3 döntetlennel végez, 2 döntetlennyel van egyébként Iránnak, a harmadik meccsen is X-et produkál, akkor például Irán tovább tud menni, mondjuk 3 ponttal és 0-as gólkülönbséggel. Most, hogyha kikapnak itt a skótok, akkor negatív gólkülönbségük lesz. Elképzelhető, hogy 3 ponttal és negatív gólkülönbséggel is tovább lehet menni, valószínű, de az nem szabad nagyon negatívat csinálni. Hát a brazíloknál meg ugye más a helyzet, mert nekik nyerniük ellenben, ugye Brazília-Marokkó döntetlen volt, tehát ugye ott hogyha azonos pontszámban végez Brazília és Marokkó csoport élnek, akkor viszont valóban összesített gólkülönbség fog számítani. Na hát ezzel még ráérünk számogatni, mint hogy azzal is, hogy ebben a csoportban egyébként érdemes csoport elsőnek lenni, mert annak elég könnyű útja van. A számítások szerint talán a legjobb 8 között találkozik Angliával ennek a csoportnak a győztese, tehát addig elég simán el tud jutni, míg a csoport másodiknak sokkal nehezebb útja lesz. De erről rájönünk beszélgetni, mert most egy brazil helyzet van kialakulóban, a bal oldalon Vinicius volt, aki próbálkozott, Vinicius az eddigi egyetlen gólnak a szerzője, megtolta a labdát, próbálta beadni, vagy kapu irányába tenni, azonban Peterson lába szögletre tisztázott, és akkor most a brazilok jöhetnek a találkozó 18. percében szöglettel. Hát ez az az eredmény, ami tulajdonképpen mindkét csapatnak valamilyen szinten jó, és innentől fogva nagyon kapkodni egyiknek se kell. A braziloknak megvan a 3 pont, különösebben a gólkülönbség nekik még nem fontos, később még fontos lehet, de ez egy másik történet. Hát a skótok meg, mint mondom, akár azt is vállalják, hogy egy mínusz 1-es gólkülönbséggel is végeznek a csoportjukban. Na, baloldali szögletrugás, a brazilok elvégzik, jobb lábbal a kapu irányába csavarodik a labda, az ötösről kifejelik a skót védők. A brazilok szedik össze a 16-os vonalánál egy gyertyába felrugott labda, az előre húzódó Gabriel volt az, aki fejelt, és most az ő helyén Juktátong, és jöhetnének a skótok, azonban Genondak megállította a támadást, vagyis a braziloknak volt lehetőségük visszazárni. De a brazilok birtokolják többet a labdát, ahogy az természetesen várható is volt, viszont a 7. percben megszerzett brazil gólt követően, azért most már igyekezniük kell a skótoknak is, de hát még egyszer mondom, nem nagyon nyílhattak ki, most például a brazilok jönnek, de csak 2-en jönnek, és 8-ad is vannak a skótok. 2-en jönnek, és egy egészen furcsa és szép megoldást láthattunk Viniciustól, aki jobbról, jobb külsővel a hosszú irányába próbálta tenni a labdát. Egyébként elképesztő, hogy micsoda sztárparádé van a nézőtéren, Roberto Carlost láttam, Arsène Wengert láttam, Stoichkovot láttam, Beckhamet láttam,
1: Rinaldót. Rivaldót,
0: elképesztő sztárok. Jó, hát Miami, hát jó vicc, hát Miami-ben mindenki szívesen jár. Egyébként ez a stadion egy olyan 3-4 kilométerre van Miami Beach-től, és aki ismeri Miami-t, az tudja, hogy van egy ilyen South Beach, meg egy North Beach. Ez a North Beach-től egy kicsikét északra és kicsikét nyugatra helyezkedik el. Tehát nem a Beach-en van ez a stadion, hanem bent a városban. Miami egyébként egy randa város, a Beach egy csodálatos. Erre volt időm elmondani a 20. percben, ugyanis a brazilok hátul adogattak, és én kicsikét tartjuk is tőle, hogy ez a korai brazil vezetés nem biztos, hogy jót fog tenni a mérkőzésnek, mert 0-0-nál várható volt, a brazilok egy kicsikét pörgetik az eseményeket, most nincs hova pörgetniük az eseményeket.
1: Hát az kétségtelen, hogy a skótok kivárásra játszanak. Kíváncsi leszek, hogy azért nem vagyok abban biztos, hogy ez végig így fog menni. Én arra leszek kíváncsi, hogy a skótok mikor változtatnak, hiszen azért túl korán jött a vezető gólja Brazíliának, és én úgy gondolom, hogy azért meg kell próbálni legalább az egyenlítést megszerezni, bár nyilván a kockáztatást azt nem feltétlenül az első fél időre várom, hiszen egy nagy vereség esetén saját magukat írnák ki ebből. Na, ez a bizonyos továbbjutási esélyekből.
0: Tavát szóba hoztam, elolvasom tényleg szó szerint, hogy mit mondott Steve Clerk, a skót válogatott szövetségi kapitány a mérkőzés előtt, mert kicsikét tényleg elgondolkodtató, nem majd csak az brazil távolás követően, úgyhogy a brazilok most törnek be a 16-oson belőle, a beadott labdát azonban kivágják Henry révén a skótok bedobása. Szóval Steve Clerk azt mondta, az, hogy Skócia szűk vereséggel is a kieséses szakaszba juthat, nyilván motoszkál a fejemben. Őrincség lenne nem számolni vele, de esküszöm a csapatot, nem így állítom össze, hogy csak védekezzünk. Sokan azt gondolják, hogy úgy állunk ki, hogy Magyarország ellen is az Európa-bajnokságon, csak hogy ez nem igaz. Ezúttal sem úgy megyünk ki a pályára, hogy a vereség is beleférhet. Tehát erre kicsikét rosszul emlékezett Clerk, mert Magyarország ellen nekik győzniük kellett volna a továbbjutáshoz, de amit itt mondott, ez meglehetősen elgondolkodható, és amíg én és Pene Ferenchez-re elgondolkozunk, kapcsolunk Szalai Kristófhoz Atlantába.
2: Köszönöm szépen. Kollégáknak üzenem, hogy picit a 7-8 perces kapcsolásokon keresztül pörgessük, hiszen itt persze a marokkai mérkőzésen, ha már a brazilon nem is annyira, de itt nálunk zajlanak az események, hiszen Marokkó még továbbra is hátrányban van Haiti csapatával szemben. Ashraf Hakimi most a 16-oson belül a vallábára cselez. Ashraf Hakimi visszakészít, egy lövés és egy nagy védés a kapustól, megint Saibari veszélyeztetett. Gyorsan kapcsolunk vissza egy pillanatra a brazil mérkőzésre.
0: Miután megszerezte Brazília a második gólját is a találkozó 21. percében, ismételten döbbenetes védelmi hibát láthattunk, ezúttal Henry volt az, aki elkövette a hibát az első gól előtt. McKenzie volt, aki hibázott, ezúttal pedig Henry volt. Hátul adogattak ismételten a skótok, ezúttal a másik belső védőtől vették el a labdát, és hiába próbálta a belső védő Henry visszahúzni Vinicius ezúttal is lecsapott és könyörtelenül begurította a második labdát. Hát így azért nem lesz könnyű a skótoknak a helyzete, hogyha előbb Bekenna, utána pedig Henry. Elképesztő, nyugodtan mondhatom, hogy Blasz kettőbe való hibákat követel a gólok előtt, és Vinicius másodszor is lecsapott.
1: Egész egyszerűen más ritmusban futballozik Brazília, és mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy másodszor szereznek labdát a 16-os környékén a brazilok. Egész egyszerűen nem számított rá Henry, hogy ilyen sebességgel fogja letámadni Vinicius Junior. Hát ez gyakorlatilag a második öngólnak számít, mondhatni, hiszen a skót védők hozták helyzetbe a brazilokat.
0: Ellenben a VAR vizsgálódik, és a játékvezetőt ki is hívják, hogy nézze meg az esetet, ugyanis arról van itt szó, hogy miután Henry eladta a labdát, azt vitatják, lehet, hogy Vinicius Junior belerugott a középhátvédnek a lábába, hát ez megmenthetné. Nem tudom, hogy a középhátvéd a földbe rugott-e, vagy Vinicius Junior tényleg belerugott. Az biztos, hogyha a játékvezetőt kihívják a videószobából, annak azért nyomos oka van, és akkor próbálják megnézetni az eseményeket, hogy a saját szemével is meggyőződjön róla, hogy történt, mert a videószobában ülők úgy gondolják, hogy szabálytalanság előzte meg az esetet. Na, és akkor most a játékvezető elküld mindenkit, akkor jelenleg akkor 1-0-ra vezet Brazília, és akkor most fogja bejelenteni. Cancel the goal is final decision. Hát egészen megmagyarázhatatlan kézjeleket mutatott a játékvezető, de a lényeg az, hogy nem adták meg a gólt, vagyis úgy ítélte meg a VAR szoba és a játékvezető közös erővel, hogy Vinicius Junior belerugott az ellenfelébe, és úgy szerzett labdát. Hát ez mondjuk különösebben nem menti a skótok belső védőjének, Hendrynek a hibáját. Hát nagy szerencséje van, hogy van videó visszajátszás, mert ez egészen biztos, hogy a játékvezető meg is adta ugyebár ezt a gólt a helyszínen, és hogyha nincs videó visszajátszás, akkor ezt helyben is maradt volna. Megmondom őszintén, nagyon-nagyon kevesen gondolták volna, hogy itt egy olyan szabálytalanság történt a gól előtt, ami miatt ezt a gólt el lehet venni. Úgyhogy Hendry abszolút nagyon-nagyon hálás lehet a videó rendszernek, hogy így 1-0-ra vezet csak Brazília, itt nálunk break van, hidratációs szünet, vagy ha úgy tetszik reklámszünet, vagy időkérés, nem tudom, megy a játék Atlantában.
2: Atlantában néhány perc múlva, néhány másodperc múlva ér véget az ivószünet, a kereskedelmi szünet, úgyhogy egy picivel akkor ezek szerint előrébb járunk ott a varozás miatt. Itt varozás nem volt, viszont ugyanannyi gólunk, megadott gólunk van, mint a brazil mérkőzésen. 1-0-ra vezet továbbra is Haiti. Lenny Joseph az elmúlt 40 év VB-k történetében az elmúlt 40 év harmadik NB1-es gólszerzője, Détári Lajos és Bembouali után, tehát Lenny Joseph az FTC támadója gólja révén vezet Haiti válogatottja. Óriási meglepetés a Marokkó ellen, és hát nem kell félteni az afrikaiakat. Azóta, amióta bekapták a gólt, rohamoznak, és a 16-os előterében tartják a labdát folyamatosan. Haiti csak néhány másodpercet tudja megtartani a labdát, és hogy átmenni a térfélre, hát az gyakorlatilag most történt meg az első rugott góljuk óta. Ehhez képest az XG tekintetében, de hát nyilván 6-6-os közreműködése volt annak, hogy megszerezték vezetést, 0,9-el vezetik, 0,50 Marokkónak. Saibari törbe a 16-oson belülre, Saibari kéccsel, felrúgják Saibarit, a játékvezető Makelie pedig hátat fordít neki, nincsen 11-es, nem is fogják valószínűleg varozni. Egy becsúszás, egy Sofian Amrabattól ismert becsúszás, de a labdát ugyan sikerül eltávolítania a haiti középpályás Jean-Jacques lábáról Amrabatnak, de a mérkőzés egy bedobással fog folytatódni. Saibari a marokkóiak eddig 2 gólt szerző támadója, pedig experience kíséretében vitte be a labdát a 16-oson belülre, aztán még próbált 2 haiti játékost kicselezni a 16-oson belül, de Delcroix meg tudta őt állítani. Az a Saibari, akit a világbajnokság első mérkőzése, első marokkói mérkőzése után hivatalosan is bejelentette az FC Bayern München, hogy náluk folytatja a pályafutását majd az idei, vagyis hát a következő szezontól, amint véget ér a világbajnokság. Lenny Joseph követte el, közben a félpályánál egy szabálytalanságot, Marokkó jöhet majd szabadrugással a mérkőzés 28. percében. A labdát az természetesen Marokkó birtokolja 70%-ban, kapura lövések tekintetében pedig 2-szer több próbálkozás van, mint Haitinak. Egy beadás megint Ashraf Hakimitől, jó iramú, jó tempója egyébként a mérkőzést. Azt lehet mondani, hogy a brazil meccsel ellentétben, ahol talán nem tett jót a játéknak az első gyors brazil gól, itt mindenféleképpen jót tett az első haiti találat, hiszen Marokkó megy a csoport elsőségért, jelenállás szerint nem is tud, ugyanis Brazília is vezet, de semmiképpen sem szeretné úgymond leégni Haiti ellen, amely csapat pedig megnyeri ezt a csoportot, az ugye Japánnal találkozik, a második pedig jelenállás szerint, ha az Marokkó lesz, akkor pedig Hollandia lesz az ellenfél a 32-ben. Támad megint Marokkó, de El Kanous révén egy szabálytalanságot követnek el. Casimir volt az, aki elszenvedte ezt a faltot. Úgyhogy a mérkőzés 28.-29. percében továbbra is 1-0-ra vezet Haiti Marokkó ellen.
0: Itt a szünet alatt, a reklám szünet alatt Vinicius beszélgetett a játékvezetővel, nyilván megvitatták ezt a bizonyos esetet, amelyet követően elvették a második gólját, de egy megmaradt, így aztán a 7. percben szerzett Vinicius találattal 1-0 arányban vezet Brazília Skócia ellen, és a találkozó 29. percénél tartunk, és itt már megy a játék. Ezek szerint az ivószünetek kicsikét elcsúsztak, és azon ritka pillanatok egyikét láthatjuk, amikor a skótok végezhetnek el szögletet. Ferguson az, aki bal oldalról íveli be a szögletet, és Ellison állítgatja a védőket. Ferguson most íveli be balról jobb lábbal, egy csúsztatás, aztán a brazilok kifejelik. Második hullámon összeszedik a skótok, vagyis maradnak a brazil kapu előtt. Megint jobbról beadja, ott egy fejes! A fejes azonban keresztbe megy el a kapu előtt, és végül is a braziloknak sikerül felszabadítaniuk. Hát jó volt a beadás megintől. A fejes nem volt túlzottan sikeres, valószínűleg nem jött tökéletesen fejre a bent érkező játékosnak, mert hogy nem hogy a kapu irányába nem tudta juttatni, hanem egészen keresztbe fejelte el a labdát a kapu előtt. Viszont a skótok összeszedik, így aztán a skótok birtokolhatják most a labdát. Mondom, a brazilok kicsikét megnyugodtak ettől a vezetőgóltól, a két gólos vezetéstől végképp megnyugodtak volna, és most akkor a skótok adogatnak. McLean a brazil térfélnek a közepé kiteszi jobbra. Peterson jobbról visszagurítja a labdát Fergusonnak. Ferguson hátra teszi Hendrynek, aki a második óriási hibát követte el. Aztán a skótoknak sikerül egészen Gunn kapusig visszakerülniük a ellenfél térfelétől. Gunn hosszan előre vágja a labdát, azonban az egyik brazil játékos kirobban és kifejeri a labdát, úgyhogy bedobással jöhetnek a skótok. Gondolom, hogy Atlantában még ivószünet van, úgyhogy még van magunknál tartjuk itt a szót. Itt egészen pontosan 30 perc telt a mérkőzésből, és hogyha véget ért az ivószünet Atlantába, akkor megyünk vissza Szalai Kristófhoz.
2: Köszönöm szépen! Hát egy rossz hír, azt lehet mondani az NBA 1 kedvelőinek, a mérkőzés állása továbbra is 1-0, viszont a FIFA hivatalos jegyzőkönyvében azt olvasom, hogy Lenny Joseph-tól elvették ezt a találatot, és Bono, a marokkói kapus öngóljának jegyezték fel hivatalosan, úgyhogy 40 év eltelte után Détár és Bembouali után nincsen újabb NBA 1-es gól a világbajnokságokon. Labdát szerez Haiti az ellenfél térfelén, aztán közben beszámolok majd, hogy mi történt az elmúlt percekben. Marokkó megint egy óriási helyzetet puskáz el. Sőt, most már lassan azt lehet mondani, hogy Placidnak, a Haiti kapusnak hát ihletett formája van, és az élete mérkőzését is védheti, hogyha így marad. 7,7-es osztályzatnál jár egyelőre Placid, messze Haiti csapatának a legjobbja az elmúlt 30 percben. Ashraf Hakimi tört be a 16-osok belülre, kontrát vezetett Marokkó, senkitől nem zavartatva lőhetett 9 méterre a Haiti kaputól, ballábbal keresztbelül te volna laposan a hosszút, Hakimi, Placid viszont védte, a kipattón viszont kijött a Haiti kapusról, ott pedig érkezett a csatár El Kabbi marokkói részről, viszont az ismétlést is tudta védeni Placid, és szöglettel folytatódott a mérkőzés 2 perccel ezelőtt, úgyhogy Marokkó folyamatosan rohamoz és támad, igyekszik megszerezni az egyenlítő gólt, azonban több-kevesebb ellenállás szerint kevesebb sikerrel teszi ezt meg, de hát a kapura lövések már 7, Haiti révén pedig mindössze 2, és érdekesség, a kaput eltaláló lövések pedig 3 Marokkónál és 0 Haitinál, hiszen az öngól révén nem adták meg Lenny Joseph-nek a találatát, úgy vélték felfedezni, hogy az ő sarkozás az nem talált volna kaput, hogyha Bono nem segíti a kapuba a labdát. Ápolás miatt itt most áll a játék, el kell majd hagynia a pályát El Canusnak 1 perce vagy a következő játék megszakításig, addig is menjünk vissza a brazil mérkőzésre.
0: Itt is a hátrányban lévő csapat támad, ami azért nyilván kicsit meglepő, mert az természetes, hogy Marokkó támad Haiti ellen, de az, hogy Skócia támad Brazília ellen most már 3-4 percet, azért az kicsit meglepő. Több szögletet is elvégeztek a skótok, az előbb pedig egy távoli átlövés volt. Nem volt ez túlzottan veszélyes átlövés, de azért csak megpróbálta a skótok játékosa, és természetesen ismerjük a mondást. A lövésből lesz a gól, és olyannyira jó volt a lövés, hogy bizony egy védőnek kellett tisztáznia, úgyhogy jöhet sorba most már a harmadik baloldali szöglet a skótoknak. Baloldalról ismételten Ferguson az, aki jobb lábbal íveli be, a nézőtéren a skótok imádkoznak, jól is jön be a szöglet, azonban ott csak sárga mezes brazil játékos volt, ráadásul skótok, akik ott voltak, azok még szabálytalankodtak is, úgyhogy a játékvezető kifelé ítél szabadrugást a brazilok javára, hát hogy aztán egy ilyen szöglet után, amikor 8 párnak a tagjai gyilkolják egymást, fogják egymást és cibálják egymást, miért? Úgy tud megállapítani, hogy na, pont magas sportás volt a szabálytalan, ezt én soha nem értettem meg, de rámutatott az egyik skót játékosra, viszont a skótok visszaszerzik a labdát. Tehát úgy tűnik, hogy mégiscsak jót tesz ez a találkozónak, hogy Brazília vezet, a skótok most a brazil térfél közepén vannak, jobbra teszik a labdát Peterson irányába, Peterson még jobbra, a szélen elfutó Genondoknak. Genondokot 3 brazil játékos támadja, hogy be tudja adni 3 brazil játékos, 2 brazil játékos mellett is, aztán középen már többen voltak a brazilok és tisztáztak, majd bedobással jöhet a brazil válogatott, az 5-szörös világbajnok válogatott. Hát milyen furcsa ezt kimondani, viszont milyen régen nyert már Brazília világbajnoki címet, 2002-ben ért utoljára a csúcsra, ennek bizony már 24 éve van, nincsenek ez hozzászokva a brazilok. A skótok pedig nagyon-nagyon energikusan és nagyon agresszíven letámadnak, 5-6-an is próbálták megátolni a brazilok labda kihozatalát, aztán ennek a vége is egy bírói sípszó volt, a brazilok szabadrugásra hozhatják a labdát, mi pedig megyünk vissza Atlantába.
2: 35. perc, továbbra is 1-0 vezet Haiti Marokkó válogatottja ellen, és egy perccel ezelőtt Lenny Joseph veszélyeztetett, megint egyébként róla szól minden egyes Haiti támadás. A 16-oson belülre tört az FTC támadója, és nagyjából 9 méterről, 8 méterről, közben a 16-oson belül már Marokkó újabb veszélyeztetés, beadás történt, de kifejelték a Haiti védők. Mert tovább a játék, egyelőre nem tudom elmondani, hogy mi történt Lenny Joseph-fel, Brahim Diaz, 16-oson belül kikeveredik a jobb lábán. Brahim Diaz egy fejjel Saibaritól az fölé száll. Saibarinak ez már a harmadik próbálkozása a mérkőzésen. Egyelőre kaput még csak egyszer talál, de nincsen gólja ezen a mérkőzésen, nem úgy, mint Skócia, illetve Brazília ellen a Bayern München újdonsült támadójának. Szóval Lenny Joseph beverekedte magát a 16-oson belülre, és olyan 8-9 méterre a kapu jobb oldalát vette. Kapu jobb oldalához képest a rövid fölsőt vette, célba azonban próbálkozása nem talált kaput, nincsen meg az első Lenny Joseph gól, hiába az ő közreműködésével született meg a szigetországiak vezetése, de hivatalosan Bonónak, az öngoljának adták, a marokkói kapus öngoljának adták. A FIFA jegyzőkönyve szerint ez néhány perccel ezelőtt került hivatalos megerősítésre. Átfordítás az egyik oldalról a másikra, Ashraf Hakimi most a jobb oldalon, a jobb hátvédnél a labda, Hakimi egy az egyezik Providence-el, El Kanusnak adja, El Kanus pedig eladja a labdát, nem tudta visszatenni Hakimi elé. Fölpasszolják a Haiti védők egészen Lenny Josephhez, aki megtartja a labdát egyedül centerként a pályán, és az ő közreműködésével pedig Casimir révén most már jobbra, sőt azóta hátra került a labda. Úgyhogy a 37. perchez érve még mindig lassan az első félidő hajrájában vagyunk, és még mindig vezet Haiti, hiába Marokkó a statisztikában sokkal nagyobb fölénnyel vezet az ellenfeléhez képest. A lényeg, hogy 1-0 vezet Haiti Bono öngoljával Marokkó ellen. Mi most menjünk vissza a Brazília-Skócia mérkőzésre.
0: Miami-ban 1-0 arányban vezet a 7. perc óta Brazília csapata. Aztán, hogy a brazilok kényelmesedtek-e bele ebbe az 1-0-ás vezetésbe, vagy a skótok lettek-e agresszívebbek, ezt Pele Ferenc fogja elmondani nekünk.
1: A skót válogatott egészen más felfogásba futballozik, és az az érzésem, hogy a brazilok is visszavettek a tempóból, de mintha megérkezett volna igazából a mérkőzésbe Skócia, hiszen eddig a szervezet védekezésen túl azért elég önveszélyes vagy önsorsrontó játékot nyújtottak. Szerencséjük van, hogy a második gólt nem adta meg a játékvezető, igaz joggal egy szabálytalanság árán szerzett labdát Vinicius Junior. Viszont a skót válogatott új oldaláról mutatkozik be, legalábbis ezen a mérkőzésen. Többnyire a széleken megpróbálja megverni a brazil válogatottat, illetve átlövésekkel próbálkozik. Na most ezekből a szélső beadásokból azért a feljátékukra hagyatkozhatnak, illetve az átlövésekből eddig ugyan a brazil blokkokról szögletek alakultak ki, szögletből pedig különösen erős Skócia, hát a brazilok pedig futballban.
0: És egy brazil lövés, távolról négyen jöttek négy védőre, egyébként amíg Feri beszélt közben, a skótok ismételten a 16-osokon belül adogattak, és ismételten majdnem elveszítették a labdát. Hát úgy tudjuk, hogy nem nagyon tanulnak semmiből sem. Erre szokták mondani, hogy más kárán tanul az okos. Hát jelenleg a skótok a saját kárukon sem tanulnak. Egy gólt már kaptak így, kaptak még egyet, de akkor a videóíró megmentette őket, a videós visszajátszás alapján úgy ítélte meg a játékvezetői 8-as vagy 10-es, nem tudom, most már hogy kell mondani a játékvezetőkre, régen azt mondtuk, hogy a játékvezetői 3-as, most már vannak 8-an, 10-en, 12-en is, szóval úgy döntött a testület, a grénum, hogy Vinicius szabálytlankot, így aztán a találkozó 39. percében is 1-0 arányban vezet Brazília, és bizony-bizony a skótok azért kénytelenek most már azért támadni, és mint említettem, az elmúlt 4-5 percben azért voltak helyzetek, de mi újság van Atlantában?
2: A 39. percben Ashraf Hakimi találatával egyenlít Marokkó. El Kanus tört be a 16-oson belülre, lehet, hogy kicsit lecsúszott a lábáról ez a beadás, nagyon éles szögből tette kapura, viszont megpattant a rajta védekező hajtóvédő lábán, így megzavarta a kapus Placid a felpattanó labda, belekapni tudott csak, Ashraf Hakimi pedig érkezett a hosszún, de mivel Placid picit belekapott a labdába, hogy lelassult és felpördült a labda. Hakiminek így nagyjából 14,5 centiről kellett belőnie az üres kapuba a labdát. Hátulról löpték, gyűrték, zavarták Ashraf Hakimit, de természetesen ilyen közelről nem tudott akkora luftot rúgni, hogy ne tudja betessékelni a labdát a kapuba. 40. percben tehát gólt ért ez a rengeteg Haiti ellen mért próbálkozás Marokkó részéről, és hát ki más, mint a csapat kapitánya, az újdonsült kétszeres Bajnokok Liga győztes Ashraf Hakimi találatával egyenlít Marokkó, videóbírózás zajlik, Makelie pedig hivatalosan is középre mutat, Ashraf Hakimi újra megünnepli a gólját, sőt, kér még egy kis biztatást a Mercedes-Benz Stadium marokkói közönségétől. Marokkó tehát megszerzi az egyenlítő találatot, Ashraf Hakimi pedig az első gólját szerzi a világbajnokságok történetében. Ez volt a 13. mérkőzés a Marokkó színeiben. Világbajnokság és az első találata, és újra támad Marokkó, nem tudom, hogy meddig bírja Haiti tartani ezt a döntetlent, ezt az 1-1-es állást, így az első félidő hajrájához közeledve, sőt odaérve. Lenny Joseph kontrázik a 16-oson belül, Lenny Joseph Ashraf Hakimi mellett, de Sofyan Amrabat leszereli őt. Hakimi megindulott a jobb oldalon, jó a felpassza Brahim Diaznak, igen, őt viszont lerántják, úgyhogy most egy picit áll a játék. A 41. percben Marokkó egyenlített Haiti ellen 1-1 a mérkőzés állása, Brazília-Skócia következik.
0: Miamiban 1-0 arányban vezet Brazília továbbra is, és az elmúlt 10-12 percben többet birtokolták a labdát a skótok. Volt is néhány szögletük, illetve volt néhány átlövésük, de azért komoly gólhelyzetet nem tudtak kialakítani. Jól emlékszem, Alisson kapusnak egyszer sem kellett játékba avatkoznia, úgyhogy meggátolja, hogy a labda a kapujába jusson, úgyhogy 1-0 arányban vezet Brazília, és egyáltalán nem mondhatnám azt, hogy levegőben lóg a skót egyenlítő gól, de miután skótok elmondták, hogy nekik a 0-1 is jó eredmény, így igazából talán még minden követ nem fognak megmozgatni az egyenítés érdekében. Furcsa taktika ez. Egyébként a skótok még az életben nem jutottak tovább csoportkörből világbajnokságon. Nyilvánvalóan régen nehezebb volt, amikor 16 csapatos VB-ken vettek részt, meg 24 csapatoson. Most 48 csapatos VB-n kellene a 32 közé jutni. Eddig még soha nem sikerült, ha lesz idő, majd erről fogunk beszélgetni a skótok szerepléséről, meg a 70-es évek skót-brazil világbajnoki találkozóiról, de most nincs idő, mert a brazilok adogatnak, és a brazilok már csak 25 méterre vannak a kaputól. Egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon furcsa megmozdulás volt Cunhától, a Manchester United játékosától, ugyanis nem erőből lőtte meg 20-22 méterre a labdát, hanem nagyon-nagyon ravaszul csavarta, azonban nem csak a kapus mellett, hanem a kapu mellett se csavarta a labdát, így aztán marad az 1-0-ás brazil vezetés. A brazilok könnyedén játszanak, a brazilok kicsikét szórakoznak. Hát a skócok nyilvánvalóan szórakozni nem tudnak Brazília ellen, ők azt játszák, amit tudnak, próbálnak darálni, és próbálnak úgy helyzeteket kialakítani. Most azonban jönnek a brazilok, egy játékos elől, négyen körülvették, így aztán természetesen nem volt esélye. Mi újságon Atlantában?
2: Vezet Haiti a 44. percben! Hát emberek, ez lehet a VB gólja eddig! Hihetetlen találat Isidortól, kilőtte a felső sarkot 25 méterről, Bono csóválja a fejét, hát lehet, hogy neki itt a Saudi bajnokságban Cristiano Ronaldo nem lőtt még ekkora gólt. Fogják a fejüket a marokkói szurkolók, lehet, hogy ők sem láttak még ilyet. Óriási gól Haititól! Isidort kell megdicsérni, és hát én úgy adtam vissza a szót néhány perccel ezelőtt, hogy meddig bírja vajon Haiti az 1-1-es döntetlent. Hát nagyjából 4 perccel később egy bombagóllal megszerzik újra a vezetést. Volt egy beadás baloldalon, Sadriát felszabadított. Nem sikerült Isidornak jól megfejelni a labdát. Brahim Diaz elveszti, és szinte álló helyből, 20-22 méterről Isidor megnézi a hosszú fölsőt, és nem csak megnézi, hanem oda is lövi a labdát. Óriási gól Isidortól. Haiti eddig 2 meccsen 1 gólt sem szerzett, ezen az egy találkozón már 2-t. Elképesztő gól, ahogy lehet látni, újra és újra ezt a találatot, megmosolyogtató Haiti szövetségi kapitánynak, Minyének a reakciója egyszerűen, mintha nem történt volna semmi. Kedves hallgatók, a marokkói szurkolók, mint amikor Zinedine Zidane reakciója, hogyha megvan Gareth Bale ólózós góljára a kievi Liverpool elleni Bajnokok Ligája döntőben Zinedine Zidántól, ugyanolyan reakció a marokkói, még egyszer a marokkói szurkolóktól. Óriási góllal vezet újra Haiti, a 44. perchez érve újra előny a szigetországiaknál Marokkóhoz képest. Van-e gól a brazil mérkőzésen?
0: gól nincsen, és attól tartok, hogy előbb-utóbb a brazil játékosok elalszanak. Most már 2 perce adogatják a labdát, a skótok nézik távolra a labdát, a brazilok adogatják, és bizony-bizony, hát hogyha náluk is 3-4-1 lenne, mint itt Magyarországon, akkor lehet, hogy egyikük másik most lefeküdne és elaludná. Szerencsére náluk még csak 3-4-7 van, vagyis kora este van, de valami egészen unalmas labdajáratást produkálnak a brazilok. Na most aztán beívelték a labdát a 16-oson belőle, kicsikét most megpörgetik, egy elfutás, és hatalmasat kell mentenie a Vinicius beadását követően a skót védőknek. Na, addig altattak a brazilok, hogy ők nem aludtak el, a skót védelemnek az éberségét egy kicsikét talán elaltatták, egy gyors labda került ki jobbra, a gyors labdát követően lyukra futott a jobb oldalon Vinicius, megurított, érkezett is odabent egy társ, azonban természetesen 3 skót védő is ott volt, és végül is a védők szögletre tisztáztak. Ezt a szögletet most jobb oldalról Gimárez, a Newcastle játékosa fogja elvégezni, megurította a labdát, egy ível is az 5-ösön belőle, mi újság van Atlantában?
2: Gólzuhatag van Atlantában, egyenlít Marokkó! Hát ki más a gólszerző, ha nem Hakim és nem Brahim Diaz, akkor a helyi gólgyáros Zaibari találatával rögtön egyenlít az afrikai csapat. Mindössze 2 percet vezetett Haiti, 2-2 a mérkőzés állása, a gólpassz kiadja jobbról. Hát természetesen a gólszerző, az első gólszerzője Ashraf Hakimi. Belül érkezett a második hullámban a centerezésre Zaibari, pontosan 15 méterről pedig átgurítja a hosszú laposan, mesteri találat, ahogy edzésen ezt gyakorolják, és gyakorolni is kell. Atlantában tehát gólzuhatag, a 10. percen Bono öngóljával vezetett Haiti, aztán Ashraf Hakimi egyenlített, a 43. percben a félidő végéhez közeledve Isidor talán a VB megkockáztatott, talán az idei VB legszebb góljával újra megszerezte a vezetést Haitinak, aztán 2 perccel később Saibari, így már 3 találatos, és mindegyik csoportmérkőzésen gólt lő a PSV, korábbi a Bayern München jelenlegi, de még hivatalos bemutatása nem került sor játékosa. Saibari tehát egyenlít, a mérkőzés első félidejében pedig 5 perc a hosszabbítás, 2-2, fantasztikus mérkőzés, iram és hangulat a Marokkó-Haiti találkozón. Mennyi a hosszabbítás, vagy esetleg már volt-e gól a brazil skót mérkőzésen is?
0: A skótok támadnak, de továbbra is az egyetlen gól valamit a 7. percben Vinicius szerzett, és ezzel vezet Brazília 1-0-ra. Most viszont jönnek a skótok, és a skótok szerint kezezés történt a 16-os előtt az egyik brazil játékos részéről, a játékvezető nem osztotta ezt a véleményt, úgyhogy most a brazil lábakon jöhet a labda. Így aztán ismételten altathatnak a brazilok az első félidő 47. percében. Ugye már ezt megszokhattuk már a katari világbajnokságon is, hogy azért van jócskán hosszabbítás mindegyik mérkőzésen, úgyhogy még néhány perc ebből az első játék részből is van a brazilok, bal oldalon próbálkoznak. Vinicius ezúttal bal oldalon tűnik fel, Peterson egy darabig futott mellette, aztán úgy döntött, hogy kézzel ellöki, mert Vinicius, hogyha fekszik, akkor annyira gyors nem lesz, és ez azt hiszem, hogy egy régi alapigazság, és ezt most tudatosította is Peterson Viniciusszal, úgyhogy Vinicius a földre került. Egyébként meg ahhoz, hogy Vinicius földre kerüljön, ahhoz túl sok dolognak nem kell történnie, de azért most volt szabálytalanság, a brazilok pedig adogattak a skót kapu előtt, aztán ahogy csinálták 1 perccel vagy 2 perccel ezelőtt is, előbb-utóbb nyilván valaki meg fog lódulni, az biztos, hogy most jelenleg csak az a játékos mozog, akinél a labda van, a többiek vidáman áldogálnak, aztán majd előbb-utóbb nyilván valahol ritmust váltanak, és akkor majd nagyon-nagyon igyekeznék a skótot, de ebben a pillanatban valóban ritmust váltanak, a brazilok betörnek a 16-oson belülre, azonban a skótok résen voltak, visszaszerzik a brazilok a labdát, és 2-0-ra vezet is Brazília, a gólszerző ismételten Vinicius, altattak, majd Danilo megszerezte a labdát, a Flamengo játékosa, jobbról beívelt a hosszú sarokra, és a hosszú saroknál érkező Vinicius a jobb felső sarokba fejelve 2 gólossá változtatta a brazilok előnyét, ez pedig már kezd kellemetlenné válni a skótoknak. Vinicius pedig nagyon-nagyon élvezi ezt a mai mérkőzést.
1: Igen, és ugye említetted, hogy a brazil válogatott lassan játszik és altatja egy kicsit a hallgatókat, nézőket, meg talán saját magukat. Azért annyit megjegyeznék, hogy ez valószínűleg azért valamelyes tudatos. Egyrésztről tisztában vannak azzal, hogy ők a minőségi csapat, tisztában vannak a kvalitásaikkal, de azért, ha jobban belegondolunk, akkor a támadó harmadban ezek a fajta ritmusváltások, amikor a lassú labdajáratásból, de hozzáteszem, hogy a labdajáratás az nem olyan lassú, tehát maga a labda sebessége az megvan. A játékosok az tény, hogy eléggé gazdaságos futballt produkálnak, és nincs meg a tempó, de amikor ebből a lassú játékból, látszólag lassú játékból hirtelen ritmus váltanak, azért az viszont parádés. Tehát most is volt egy rosszul bejátszott labda, és a saját 16-osán megszerezte a skót válogatott a labdát, és a brazilok olyan ritmusba támadtak azonnal vissza, hogy abból volt Danilo beadása a visszaszerzett labdából, amiből Vinicius Junior szerezte a gólt. Tehát én úgy gondolom, hogy abszolút kontroll alatt van a találkozó a brazilok részéről.
0: 2-0 arányban vezet Brazília, tehát a találkozó az első játék és 50. percébe véget érte az első játékrész Atlantában.
2: Nem, ugyanis néhány másodperc még hátra van a jelzett 5 perces hosszabbításból. Oldalsó szabadrugás, jobb oldalról Ashraf Hakimi a labda mögött. Jöhet egy beadás, Hakimi középre, ott a fejes és véd, Placid! És ebben a pillanatban fújja le Makeli az első fél időt. A 45. percben egyenlített Saibari 2-2 a mérkőzés állása, és a 47. percben pedig rögtön az egyenlítő talált után Brahim Diaz a 16-oson belül próbálkozott a jobb összekötő pozícióból 7 méterre a kaputól, eltalálta a felső lécet, a kereszt lécet, tehát rögtön veszélyeztetett Marokkó, sőt meg is szerezhették volna az első félidő legvégén a vezetést, viszont egy nagyon eseménydús és gólgazdag első félidő után úgy adom vissza a szót Miami-ba, hogy 15 perc múlva itt jön a folytatás, Marokkó Haiti 2-2.
0: Támadnak a skótok, egy lövés a 16-osról, azonban nem jutott el a labda a kapuig, ugyanis az egyik brazil láb bele lépett a labda útjába, így aztán tisztáztak a brazilok, a skótok. Bedobásra jöhettek a brazil térfél közepén. Hendrik kezében a labda, bedobja a 16-oson belülre, azonban ott a brazilok voltak ügyesebbek, és meg is lódulhattak volna a brazilok, azonban sikerült a hátul maradt skótoknak tisztázni és megállítani a támadás lehetőségét. Azonban ismét a brazilok. Cunha szerezte vissza a labdát, egy szép ívelés Paquetától. A 16-oson belül hatalmas helyzetben Ryan, azonban hatalmas védés Gantól. Tulajdonképpen Gannak ez volt az első komolyabb védése a mérkőzésen. Ryan keveredett be a 16-oson belülre. Azért félelmetesen játszak a brazilok, olyan igazán brazilosan. Ryan az, aki egyébként a sérült Rafinha helyén játszik, csodálatos módon vette át a labdát. Nem lenne szentségtörés, azt mondanám, olyan pelésen visszaemelt a labdát ballal, majd jobban lőtt, Gán védett, és még az első játékrészben belefér egy brazil szöglet, be is ívelik a szögletet, a hosszúnál érkezik a társ, érkezik Danilo, azonban nem tudott fejelni, és erről az jutott eszem, hogy 1974-ben volt egy Brazília-Skócia világbajnoki csoportmérkőzés szintén, akkor azt úgy fújta le az első játékrészt az akkori játékvezető, gondolom nem él már, hiszen 74-ről beszélünk, hogy a brazilok beívelték a szögletet, befejelték a labdát, azonban a játékvezető mutatta, hogy ő már akkor lefújt az első félidőt, amikor a labda a levegőben volt. Hát majdnem hasonló eset történt most is, azonban annyit változott a játékvezetés azóta, hogyha most már elvégeznek egy szögletet, akkor azt hagyják, hogy kapura fejeljék. Pont ennyit hagyott ennek a találkozónak a játékvezetője is, mert lefújta az első játékrészt, amelynek a végén két Vinicius góllal, az egyiket a 7. percben, a másikat a 45+3-ban szerezte. Szóval ez a két Vinicius góllal Brazília 2-0 arányban vezet Skócia ellen. Hát most már a szünetből ugyebár nálunk még van 15 perc, Atlantába kevesebb, úgyhogy nagyjából olyan 12-13 percig élvezhetik a zenét itt a Nemzeti Sportrádióban, aztán folytatjuk ennek a nagyon-nagyon izgalmas C csoport utolsó fordulójának a közvetítését. Stúdió.
3: Nemzeti Sportrádió.
4: Gól! Bent van! Megvan!
3: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: dance all night.
1: Élmények. A magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil.

Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Atlanta a mi helyszínünk, a C csoport Marokkó Haiti a fél időben 2-2. Nagyon jó iramú gólgazdag első 45 percnyi játékidő. A 10. percben szerezte meg a vezetést Haiti válogatottja, és ezzel az első góljuk is a VB-k történetében, illetve az idei világbajnokságon is megszületett. Lenny Joseph sarkozós gólja az ötösön belülről, de mivel kikockázták a hivatalos jegyzőkönyvet, ugye megváltoztatták néhány perccel később, és végül a marokkói kapusnak, Bonónak az öngóljának adták. Egyébként tényleg mutatós és látványos Lenny Joseph sarkozós gólt, a Ferencváros támadója. Lehetett volna az elmúlt 40 évben a harmadik NB1-es futballista, aki gólt szerez világbajnokságon, ugye Détári Lajos, és legutóbb pedig most Bembouali az algériai győzelem során. Aztán a 39. perchez érve Ashraf Hakimi, a PSG támadója, jobb szélsője, jobboldali futója egyenlített, de mindössze 4 percig volt a vezetés Marokkó válogatottjánál, ugyanis Isidor megkapta a labdát, és hát nem túlzás azt mondani, hogy az idei VB talán legszebb, hanem a legszebb góljával újra Haitihoz vette a vezetést, így vezetett a szigetországi csapat, de még mindig nem ért véget a gólzápor és a show az első félidőben, ugyanis a 45+1, tehát a ráadás perceiben érkezett Ashraf Hakimitól jobb oldalról egy beadás a második hullámra, és ott pedig 15 méterről Saibari köszönte szépen a labdát és átlőtte a hosszúba laposan. Saibari egyébként elképesztő, ihletett formában van, fantasztikus világbajnokságot produkál. 25 esztendős Ismael Saibari, és a teljesítményét látva a Bayern München már le is csapott rá. A PSV Eindhoven csapatát erősítette eddig karrierje során. A legutóbbi idényben 27 mérkőzésen 15 gólt szerzett, emellett pedig 8 gólpaszt is kiosztott Saibari. Hát most 3 mérkőzésen 3 gólja van a világbajnokságon. Ugye Brazília ellen lőtte az elsőt, aztán Skócia ellen azt az emlékezetes 70 másodperccel a kezdés utáni találat, sőt aztán kiderült, hogy ez később a végeredményt is beállító és kialakító találat volt, most pedig a mérkőzés 4. gólját megszerezve egyenlített Marokkó válogatottjának. Úgyhogy jelenleg ugye Brazília is vezet a fél időben, ott Miami-ban is szünet van még, 2-0-ra vezet a Seleção, és így 3 mérkőzésen jelenleg 7 szerzett ponttal az első helyen Carlo Ancelotti válogatottja. Marokkó pedig a második, szintén 3 mércs után 5 pont, ugye, de hát jelenleg itt döntetlen még az állás, az is benne van, sőt, inkább az a papírforma, hogy Marokkó megnyeri majd ezt a mérkőzést itt a második félidőben, ők jelenleg 5 ponttal a második helyen vannak a csoportban. Mindenképpen kell majd a gólarány Marokkónak, hiszen Brazíliával ők döntetlent játszottak, úgyhogy ha és amennyiben gólarányban Brazília fölé tudnának nőni Hakimék, akkor megelőzhetnék őket, de hát óriási időzőjelbe kell ezt tenni, hiszen plusz 5-ös jelenleg Brazíliának a gólaránya, Marokkónak pedig mindössze plusz 1-es, és Brazíliának így a, hogyha döntetlen és aztán a gólarány is ugyanannyi lenne, akkor a kapott gólok tekintete számítana, és abban pedig Brazília azért jobb, egyetlen egy kapott gólja van egyelőre Neymaréknak, 3 pedig jelenállás szerint Marokkónak, úgyhogy nem kellett volna ez a két bekapott Haiti találat most itt az első fél időben Brahim Diazéknak, de hát még előttünk van 45 perc, úgyhogy Marokkónak még mindenféleképpen kell a gól, kell a győzelem, úgyhogy valószínűleg egy izgalmas, hasonlóan eseménydús második fél idő vár ránk itt Atlantában. Elkezdődött-e már a második fél idő Miami-ban a Brazília-Skócia mérkőzésen?
3: Nem kezdődött el, és hogyha mondtam itt korábban, hogy viszonylag messze van ettől a stadiontól a North Beach, vagyis Miami Beach, hát én úgy érzem, mintha a beachről jönnének a játékosok. Szerintem a világ leghosszabb öltöző folyosóját építették fel. Itt Miami-ban nagyjából olyan másfél percre sétálgatnak a játékosok az öltöző folyosón, ez is egy NFL stadion. Szóval jönnek, és ebben a pillanatban jönnek csak a pályára, megmondom, másfél perc jönnek. Szerintem ennyi idő alatt Atlantában elkezdődött a második játékrész.
2: Így van, ez így történt. Azért vicces, mert itt az Atlantai stadion is NFL stadion, csak hát ott nem 11 embernek kell kijön egy olyan folyosó, mint amit megszokhattunk egy európai futballstadionban, hanem ugye 56 fős egy amerikai foci csapat kerete, és tehát mindkét csapatnak ott kijönni, az több mint 110 fő. Úgyhogy azért kell jóval nagyobb, szélesebb és hosszabb, hogy elférjenek a játékosok, hogy jönnek ki a stadion gyepére. A helyszín a Mercedes-Benz Stadium, ugye, ahogy mondtam, az Atlanta Falconsnak az otthona az NFL-ben, illetve a labdarúgás tekintetében az MLS-ben, az amerikai első osztályban szereplő Atlanta Unitednek a pályája. Nem történt változtatás egy fél időnyi játék után sem Marokkó, sem Haiti csapatában, de hát annyira nyílt sisakos, annyira sok támadást vezetnek a felek, hogy nincs is oka egyik mesternek sem változtatnia, hiszen jól futballozik mind a két csapat. Ouahbi, a marokkói szövetség kapitány, illetve Menyé, a Haiti szövetség kapitány, aki még soha nem járt Haitin, ugye az ottani kialakult helyzet miatt. A szövetség kapitány, azért is érdekes, hogy ő vezeti ezt a válogatottat, ő francia egyébként, soha nem járt még Haiti szigetén. Marokkó kezdte el a második félidőt Sadriát passzol Amrabathoz, és a hangulat pedig azért lehet talán jobb, mint a brazíliai mérkőzésen, ugyanis egyrészt zárt a Mercedes-Benz Stadium, másfelől pedig a marokkói szurkolók, mint 2016-ban az izlandi csapat, ahogy ha visszatetszenek emlékezni, akkor a kezükkel a fejük fölött tapsolnak és közben kiabálnak ritmusokra, úgyhogy azért tűnik úgy, hogy itt tényleg zseniális a hangulat, sőt nem csak tűnik, hanem valóban az természetesen teltház van itt Atlantában. Passzolgatnak egyelőre a felek, ilyen még soha nem történt, az első fél időben nem esnek, most egymásnak kivárnak néhány perc erejéig. A 48. percben járunk, 2-2 a Marokkó-Haiti mérkőzés állása, na most elkezdődötte már a második fél idő Brazília-Skócia mérkőzésen.
3: Még nem kezdődte, de már ott állnak a kezdőkörben. A cseréket rögzítették, pontosan már egy cserét rögzítettek, a skótoknál Robertson helyére Tierney fog játszani a második játék részben. És most azért nem tudták elvégezni a középkezdésben, két labda is volt a pályán, na ebben a pillanatban viszont mint hallották a sípszót, ez megtörtént. Ugye 2-0-ról folytatódik a találkozó, Brazília 2-0 arányban vezet, ez azt jelenti, hogy ha a skótok kikapnak és három ponton maradnak, jelenleg ezzel a két gól hátránnyal 1-3-as gól különbségük lenne. Az erőse határeset, hogy 1-3-as gól különbséggel tovább lehet-e jutni, nyilvánvalóan függ a többi csoporttól. Egy biztos, hogy eddig egy csoport fejeződött be, a B csoport, és a B csoportnak a csoport harmadikja az 4 ponttal rendelkezik, Bosznia-Hercegovina, vagyis bosnyákok már kicsikét dörzsölhetik a markukat, de hát mi pontosan tudjuk, hogy milyen ez a marok dörzsölés, hiszen ezt játszottuk a két évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon mi is végig. Na, szóval a skótoknak azért

0: már ott ül a kispadon, ő még nem játszott ugye már a világbajnokságon, de elképzelhető, hogy az utolsó 15-20 percre majd be fog állni, természetesen árgus szemekkel figyeljük, hogy Neymar is bemutatkozik-e a világbajnokságon. Most a brazilok adogatnak, a skótok keresik a labdát, a skótok harmonikáznak, a brazilok körbeadogatják a skót 16-ost, most pedig kimegy bedobás a labda, úgyhogy mi pedig megyünk vissza Atlantába, hiszen ott izgalmasabbnak tűnnek az események.
1: 50. perc, 2-2, továbbra is a mérkőzés állása. El Kamnous adott a marokkói baloldalról középre egy labdát, viszont kifejelték El Kabi, a marokkói csatár elől. Ade volt az, aki tisztázni tudott, de a Haiti térfél nem szabadult föl továbbra sem. Nagyon üresen kapja a térfél közepén Brahim Diaz, az mindig veszélyes olyankor, az ő bal lábán a labda. Brahim Diaz El Kamnous-szal kényszerítőzik, leszerelik. Brahim Diaz, Providence volt az, Amrabatnál a labda, kidobja balra Saibarihoz. Saibari, ő ma már lőtt egy gólt a 16-oson belül. Saibari, jön egy beadás, ezt leblokkolja 22-essel Duverné, neki van egy asszisztja az első gól után, így marokkói szöglettel folytatódik a mérkőzés az 51. percben. Saibari is megy a 16-oson belőre, természetesen Brahim Diaz is, ő talán kis szöglettel próbálja elkerni a labdát, majd Hakimitől, mondanám, hogy Hakimitől, mert ő szokta rúgni a szögleteket, spontrugásokat, viszont Hakimi most hátul visszazárt, és próbálja majd megakadályozni az esetleges Haiti kontrát, úgyhogy ezt a szögletet nem más, mint El Kamnous 23-assal fogja beadni. El Kamnous kis szöglet, ahogy mondtam, Brahim Diaz. Vissza Hakiminek, ez lehet, hogy figura. El Kamnous újra a sarokban a labda, El Kamnous, Brahim Diaz 16-osan lesz, nagyon megette Haiti. Brahim Diaz még egy csel, és a centerezés, jó a felszabadítás Duvernétől. Helytált most a Haiti jobb hátvéd, megette ezt a figurát nagyon a szigetországi csapat, nagyon szépen hozta össze El Kamnous, Brahim Diaz és Hakimi. El Kamnous a 16-osan belül megint, egy passz Brahim Diaz vissza El Kamnoushoz, lesz a lövés, Hakimi most már jobb oldalt a labda, El Ainaoui a körívnél, Hakimi újra jobb oldalon. Saibari mozog neki vissza a területbe, Saibari nál a labda, ő pedig szeretett volna kényszerítőzni Brahim Diazzal, ezt pedig nagyszerűen olvasta le. 17-essel Jean-Jacques, de Haiti birtokolja a labdát a mérkőzés 52. percében, az állás továbbra is Marokko-Haiti 2-2, jöhet Brazília-Skócia mérkőzés.
0: Beadás követően hatalmasat kell védeni a brazilok kapusának. A csereként beállt Tierney ment el a bal oldalon, remekül kanyarította a labdát, és 7 méterről érkezett a fejes, és Alissonnak kellett nagyot védenie. Igen, most azt hiszem értem, hogy miért kellett bal hátvédet cserélni bal hátvédre, mert Tierney lényegesen támadó felfogásban lép pályára, ezúttal is mondom, elment a bal oldalon, remekül ívelte be a labdát, azonban középről hiába jött 7 méterrel a fejes, aki elkövette, McTominay volt, és McTominay fejesét maga biztosan, de szépen védte Alisson, nagyon nagy védés volt, középre ment. Ha nem középre megy, akkor már gólt kiálthattam volna, így azonban marad a 2-0-ás brazil vezetés, és akkor úgy tűnik, hogy Tierney személyében, aki ugye már a Celticnek a játékosa, egy valamivel támadó felfogású baloldali ember érkezett Robertson helyére, és valószínűleg ő többet fogja segíteni a támadásukat, tehát védekezik, papíron ő a bal hátvéd, de ezek szerint többször fog felnyomulni a brazilok jobb oldalán, a skót csapat bal oldalán. 2-0 arányban vezet Brazília, most egy hosszú indítás, a védők sűrűjében próbált kibújni a brazilok játékosa Vinicius, aki nagyon-nagyon aktív ezen a mérkőzésen. Igen, ez a világbajnokság eddigi része arról szól, hogy minden nagy sztár, akit sztárnak hiszünk és sztárnak tartunk az elmúlt években, fantasztikusan teljesít. Nem akarom elsorolni, hogy miket produkált eddig Holland, Messi, Ronaldo és a többiek. Hát nyilván Vinicius van a sor. Tehát most tényleg ez a világbajnokság az évek óta csodált, sőt Messi és Ronaldo esetében évtizedek óta csodált sztárokról szól, úgyhogy Vinicius is igyekszik felzárkózni ezen sztárok közé, a brazilok megszerzik a labdát, a brazilok adogatnak a saját 16-osukon, a saját térfelükön belül, most próbálnak lyukra futtatni egy lehetőség, egy helyzet, most törve a játékos a 16-oson belülre, Gánnak kell hatalmasat védenie Vinicius próbálkozásánál, nincs meg a Mester 3-as egyelőre, Atlanta.
1: Itt áll a játék, ugyanis lent maradt Casimir, a Haiti jobb szélsője, ugyanis összefejelt egy marokkói hátvéddel, Hal-Hallal, ha jól láttam. Most már jól van, a Haiti szélső Casimir, a játékvezető természetesen még ellenőrzi az állapotát, az orvosok kezelik. Casimir egyébként az Auxerre, francia Auxerre-nek a játékos, úgyhogy menjünk is vissza addig Miami-ba, amíg itt áll a játék.
0: Skótok adogattak hátul, Vinicius helyzetét követően.

0: Vinicius szerezte ugye már a brazil válogatott mindkét gólját, egyiket a 7., a másikat a 45+3. percben, most itt a találkozó második játék részének 6. percében megszerezhette volna a mester hármasát, és nagyon-nagyon aktívan játszik Vinicius Junior. Sok rosszat mondtak el róla az elmúlt évek során, most szeretne végre a játékával bekerülni az újságokba, bekerülni a történelem könyvekbe, és hát Brazíliának van nem kis adóssága, még egyszer mondom, 2002 óta nem nyert VB-t, és igazából nem is volt túl sikeres. Most a skótok nagyszerűen támadnak, ott vannak már 16-oson belül, kényszerítőben kapta Peterson vissza a labdát, a játékvezető szerint nem történt szabálytalanság, holott Peterson a földre került, hát egyszer már segíteni kellett a videó rendszernek a játékvezetőt, ki kellett segítenie, így vették el Viniciusnak egy gólját. Nem tudom, hogy nem nézik-e meg ezt az esetet, hogy nem történt-e Petersonnal szemben egy szabálytalansággal a brazil 16-oson belül. Peterson széttárja a karját, de nem történt, nem nézik meg, ugyanis már a brazilok elvégezték a szabadrugást, és Marquinhos teszi balra a labdát Gabrielnek, Gabriel teszi bal oldalon, most már 16-os egy magasságban vannak a brazilok. Szépen felfejlődött a támadásuk, aztán szépen visszafejlődik ez a bizonyos támadásuk, és már ismételten Gabrielnél van a labda. Aztán Danilo a skót térfél közepén adogatnak, Ryan jobb oldalról, Ryan visszagurítja a labdát, Danilo fogást keresnek, aztán ebből az altatós stratégiából szoktak hirtelen meglódulni, és abból mindig komoly veszély alakul ki a skótok kapuja előtt. Láthattunk ilyen szituációkat az első játék részben, most is valami hasonló történik. Adogatnak, a skótokat fárasztják, a labda fut, ahogy Puskás mondta annak idején, fusson a labda, hiszen az van a legjobb kondícióban jelenleg a brazilok, és ezt a bizonyos Puskás féle mondást teszik magukévá. Most már vagy másfél perc a skótok nem találkoztak a labdával, is egy távoli lövés, úgy nagyjából 30 méterről szögből, ki más, mint Vinicius, aki nagyon-nagyon élvezi ma a játékot. Na, megye már a futball Atlantában.
1: Brahim Diaz törbe a 16-oson belülre, elesik, lesz-e 11-es. Makelie határozottan mutatja a holland spori, hogy szöglettel folytatódik a játék. Eladott labda hajti részéről 4-3-ban tudott kontrázni. Brahim Diaz révén a marokkói válogatott, a 16-oson belül pedig becsúsztak Diaz bal lábára, és hát labdát nem ért, ellenben lábat. Érdekes kérdés, hogy fog-e videózni majd a játékvezető, dolgozik-e a videóasszisztens, de Makelie mutatja még egyszer, miután megnézték és a fülére súgták, hogy nincsen 11-es, folytatódik a játék egy szöglettel, sőt, nem hogy 11-es nem ítél Makelie, hanem miután visszanézte a videóbíró, kirúgást ítél, ugye szögletet nem adhat, csak elvehet a videóbíró, és mivel itt Makelie a pályán azt hozta, hogy szöglet következik, a segítői pedig ott a varszobában azt mondták, hogy bizony ez nem szöglet, hanem kirúgás, hiszen Diaz lábáról ment ki a labda, és így a helyes és pontos ítélet. Viszont kis hiány megszerezte néhány perccel ezelőtt Marokkó a vezetést. El Kabi kapta meg a leshatáron, lesgyanús pozícióban a labdát, becentereztek középre, és gyakorlatilag üres kapura kellett volna Szájbarinak bepasszolni a labdát, 2 méterről kicsit kisodródva, azonban ez becsúszás után sem sikerült neki, de aztán a játékvezető, illetve az asszisztens se felemelte zászlaját, tehát hogyha Szájbari gólt rúgott volna megint, akkor anulálták volna ezt a találatot. 59. percben járunk, támad Marokkó a jobb oldalon. Picit enyhébb, picit mérsékeltebb a tempó, mint amit az első fél időben hallhattak, vagy éppen megszokhattuk, de lehet, hogy tudatosan áll picit vissza Marokkó, és birtokolja inkább a labdát, ezzel is fárasztva hajti válogatottját. Sofyan Amrabat révén pedig van egy olyan játékos, aki játszott korábban a Manchester Unitedben, jelenleg a Betis csapatát erősíti, de hát Amrabat nagy vándormadár, az viszont jó kiugratás a 16-oson belül, Brahim Diaz kapja megint a labdát, Hakimitől a beadás, és most már valóban szöglettel folytatódik a játék. Szóval Amrabat a Fiorentina legendájaként indult, aztán eltöltött egy évet a Manchester Unitedben, vissza Fiorentina, 2 év Fenerbahce, és aztán az idei szezont, vagyis hát most már a mögöttünk hagyott szezont a Real Betis csapatában töltötte, 17 mérkőzésen nem szerzett gólt vagy asszisztot. Jön a szöglet, na nézzük, hogy sikerül-e Marokkónak most megszereznie a vezetést. Ashraf Hakimi teszi középre a labdát, van fejes, de hajti védőrészről, nem sikerül felszabadítani, egy tekerés, El Kanous nagy védés! Mekkorát véd hajti kapusa Placid! A kipattanó viszont még mindig a marokkóiaké. Itt nagyon közel volt most Marokkó a vezetés megszerzéséhez. El Kanous lőtt most már a bal szélen. El Kabi kapja a 16-oson belül, megint szöglet. szöglet. Úgyhogy jön a második félidő, harmadik szöglete. Összességében 5 szöglet már Marokkó neve mellett. A hajtiak csapatkapitánya Placid hihetetlen védést mutatott be. Kifejelte a labdát Adé, de oda pattant El Kannous elé, aki rátekerte 17-18 méterről belsővel, viszont Placid a helyén volt. Nincsen szöglet a videóbíró, megint elvette ezt a marokkóiaktól, ezt viszont visszajátszás után egyértelmű volt, hogy hajti lábról ment ki, érdekes ítélet született. A lényeg, hogy nincsen szöglet és egyelőre nincsen gól, a 60. perchez érve Marokkó hajti 2-2, megyünk Brazília-Skócia mérkőzésre.
0: Az 58. perc elején 2-0 arányban vezet Brazília-Skócia ellen, továbbra is, és hát a skótok időként próbálkoznak, kétszer is ott jártak, bár a brazil 16-osok belül kétszer is a földre került a skótok támadó játékosa, és mind a kétszer néma maradt a síp. Most például a brazilok a saját 16-osokon belül adogattak, a skótok pedig letámadgattak. Tényleg nagyon kíváncsi lennék rá, biztos utólag meg fogjuk tudni, hogy mi hangzott el a skót öltözőben a szünetben, hogy tartjuk ezt a 0-2-t, vagy próbáljunk 1-2-t csinálni, de úgy csináljunk 1-2-t, hogy ne legyen belőle 0-3. Szóval egy érdekes sakjátszma, megmondom őszintén, és nem is nagyon lehet bele látni.
2: Igen, és én is ezen gondolkodok, hogy Steve Clarknak az a bizonyos nyilatkozat, hogy a kevés gólos vereség is továbbjutást érhet, az vajon a brazil válogatottnak szólt, hogy egy picit elaltassa őket, vagy a saját csapatának, de abban az esetben a saját csapatával kapcsolatban azért egy edző, ha azt mondja, hogy szoros vereség is elég, azért az adhat egyfajta negatív motivációt a csapatának. Viszont most 2-0 után azért a skót válogatott próbál éledezni, de ami érdekes, összességében egy Skócia-Brazília mérkőzéstől azt várjuk, hogy a brazilok futballoznak, nagyszerűen futballoznak most is, sok a ritmusváltás, tényleg zenél a lábukon a labda, megvan a labdabiztonság, de a skótoktól azt várná az ember, hogy sokat ütközik, sok párharcot nyer, és foggal körömmel óvja a labdát, és letámadja a brazil játékosokat. Hát csak egy statisztika, a párharcok száma az összesen a mérkőzés folyamán 46, és 32-t ebből a brazilok nyertek. Tehát a skótoktól, amit az ember elvárna, hogy a testkontaktokat erőltetik, ütköző távon belül vannak, és párharcokat nyernek, az nagyon nem valósul meg, hiszen a brazil válogatott a védekezésben is rendkívüli módon felnőtt.
0: Miközben Feri beszélt, Pakétának volt egy lehetősége 16 méterről, nem erőből lőtt, inkább helyezni próbált a labdát, de nem helyezte kellőképpen, így marad a 2-0. Egyébként jelenleg a brazilok gólkülönbsége ugyebár plusz 5. Na most a Marokkó, hogyha egy góllal nyer, akkor is csak plusz 2-es lesz a gólkülönbsége. Tehát Marokkónak azért 4 góllal kéne győznie ahhoz, hogy megelőzze a brazil válogatottat. Tehát ilyen szempontból a brazilok nagyon-nagyon kényelmesen és nagyon-nagyon nyugodtan játszhattak a 2-0-ás előnyük tudatában, mert ezzel megvan a csoport elsőségük, és ezzel megvan a könnyebb águk. Még egyszer mondom, ez az ágon, úgy Isten igazából az első nagyon komoly csapat Anglia lenne a legjobb 8 között, míg a másik ága, a második ága nehezebb, a brazilok volt helyzetben, egy brazil lehetőség, fantasztikusan letett labda, és ott van a harmadik találat, 3-0 arányban vezet Brazília. Guimarães volt, aki a védőket befűzte, jobbra tolta a labdát, és Cunha érkezett, és a második játék is 16. percében 3-0 arányban vezet Brazília. Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy ennél a gólnál azért lenullázták a skót védelmet. Nem hibáztak a skótok, de amit így csinált Guimarães, illetve a gólszerző Cunha, ez egy egészen fantasztikus megoldás volt.
2: Olyannyira, hogy amit említettél, hogy magabiztosak a brazilok, és megvan a csoport elsőség, elképesztő módon élvezik a futballt. Hát most is Cunhát gyakorlatilag üres kapus kihagyhatatlan gólhelyzetbe hozta a társa, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mélységi passzok gyakorlatilag a skótok nem tudják lezárni a mélységi passzsávokat, nincsenek ütköző távon belül. Én sokkal, de sokkal jobban védekező és agresszívabb skót válogatottra számítottam. A brazilok könnyedén, már-már tényleg az igazi, majd tudom a 82-es szinte szambázó brazil válogatottat.
0: Igen, nekem is eszembe jutott a Sokrates, Zico, Falcão féle csapat, és ott még volt egy nehéz tüzér Éder személyben. Hát Brazília véletlen csoport első lesz, és lehet, hogy mivel tudják ezt a marokkóiak, hát nem tudom, hogy ők csipkedik-e magukat. Csipkedik magukat, Szalai Kristóf?
1: Hát Marokkó is csípkedi magát, de Haiti önmagához képest, hogy mennyire csípkedi magát, ha már ezt a szót köszönjük, az hihetetlen. Elvesztik a labdát, 3-1-ben kontrázik Marokkó, de nézzük, Haiti eszeveszetten fut hátra, 3-2, Saibari, jön a beadás, visszaszaladnak, a Haitiak majdnem öngól! Azt a minden itt neki, Del Croix, nem, Adéval pacsizik, Placid a Haiti kapus, Placidnak kellett védenésze, majd akkor a öngolt lőtt Adé, ahogy rohant vissza Saibari beadása után, hogyha azt mondtam, hogy a VB egyik legszebb, hanem a legszebb gólja volt Isidoré, hát ez is versenyzett volna, csak hát ez öngol nyilván, öngolból is volt már itt ma egy, az az első találat volt, Bono öngolja Lenny Joseph próbálkozása után. 3-1 után 3-2-es kontra is majdnem öngol. Szöglettel folytatódik a mérkőzés. Hakimi a balos szekötőből. Hakimi jobbal, hosszan toljása Hakimi, rálépnek a lábára, a játékvezető nem fúj faltot, viszont most kontrázna Haiti 2-2-ben. Visszaér a Hal-Hal, a marokkóiak belső védője, így most már Bonónál a labda. Újra elkezdtek futballozni és felvenni azt az üzemi hőmérsékletet, amely az egész első félidőben jellemző volt a mérkőzésre. Hát Marokkó, hogyha más nem ért, másért nem is, tehát nem az a csoport első helyet küzd, de hát azért egészen biztosan, hogy veretlen maradjon, vagy hogy ne érje az a szégyen mondhatni, bár egy világbajnokságon elég túlzás, most már főleg a kis csapatok teljesítményét is látva, hogy szégyene kikapni, vagy esetleg nem nyerni Haiti válogatottja ellen. Saibari kap egy kiugratást, nagyszerűen lemozogja Del Croix ezt a próbálkozást, marokkói bedobás a Haiti 16-os mellől. A labdát bedobja El Kannous, kapja meg El Ainaoui a szélen. Micsoda lefordulás a 16-oson belül. El Kannous visszateszi a labdát, Saibari pedig faltol a 16-oson belül. Úgyhogy jöhet egy Haiti szabadrugás kifele. A 66. percben járunk, lassan jön az első, vagyis hát a második félidőben az első, összességében a második hidratációs szünet, kereskedelmi szünet. Úgyhogy addig menjünk vissza Miami-ba a brazil mérkőzésre.
0: Ferguson végzett el egy szabadrugást balról a 16-os vonaláról, és hatalmasat kellett Allisonnak védenie, és Allison védés követően most a skótok jobb oldali szöglettel jöhetnek, balról száll be a szöglet, két brazil játékos egymást zavarja fejelés közben, így aztán megszerzik a skótok, de már a 16-oson kívül a beívelés követően pedig egy fejes és hatalmas védés Allisontól. Tierney a cserekét beállt játékos, aki lendületet vitt a skótok egyes támadásaiba, ő próbálkozott fejjel, de nagyon-nagyon védett Allison, és az elmúlt két percben kétszer is védenie kellett, mint említettem, Fergusonnak a bal oldalról jön szabadrugását követően, majd most ezen fejes követően, itt pedig hatalmas lesen kapja a labdát Vinicius. Marad a 3-0-ás brazil vezetés, és megint eszembe jutott a bizonyos 74-es világbajnokság, amikor Jugoszlávia, Haiti, Brazília és Skócia volt egy csoportban, és végül is azt döntött, hogy a három nagy csapat, Skócia, Brazília és Jugoszlávia körbe döntetlenezte egymást, még ha ilyen kifejezés nincs is a magyar nyelvben, azt döntött, hogy ki tudta jobban megverni Haiti, Zaire csapatát, bocsánat, nem Haitit, Haiti? Zaire most Kongó néven szerepel a világbajnokságon. Ugyebár jugoszlávok 9-0-ra verték Zairét, ez ugyebár volt versenyben az egyik legnagyobb különbségű győzelem, Magyar-Korea 9-0 és Magyarország-Szalvador 10-1 volt. Szóval megverték 9-0-ra Zairét, és azt döntött, hogy a brazilok és a skótok közül ki tudja jobban megverni Zairét, miután a brazil skót meccs 0-0 lett, és a brazilok 3-0-ra verték Zairét, míg a skótok 2-0-ra, a skótok ezért nem mentem tovább. Egyébként a skótok, miközben egy cserét könyvelhetünk el, méghozzá egy brazil cserét, kettős cserét, Paqueta és Casemiro jön le, és akkor nézzük, hogy kik azok, akik beállnak, Fabinho és Gabriel Martinelli, tehát 17-essel és 22-essel érkezik az két új brazil játékos. Szóval a skótok az elmúlt évszázadnak az utolsó 30 évében szinte állandóan résztvevő voltak a világbajnokságnak, csak egyszer hiányoztak, viszont az életben nem tudtak tovább menni a csoportból, többnyire a szerencsétlenségüknek megfelelően. Tehát mentek, csinálgatták, és akkor néha egy góllal maradtak le, mint a továbbjutáson, néha kicsit többel, de soha nem tudtak, még a történelemben nem tudtak tovább menni a csoportjukban a skótok, és jelen állszerűen nem is fognak, mert ez a 3-0, én azt hiszem, hogyha 3 ponttal végeznek, és 1-4-es gólkülönbségük lesz, pontosabban, igen, mert ugye 1-1 volt a mérkőzés előtt, jelenleg 1-4-es a gólkülönbségük, hát az nem túlzottan jó jel. Na, a két brazil cserét követően a skótok szünetben beállt játékos, a Tierney volt az, aki balról tette a labdát középre, McKenna vissza Tierneyhez a bal oldalról, Tierney beívelig, egyértelműen őt azért küldték a pályára, hogy a támadásokat segítse, csak hogy közben védekezőben kapott egy újabb gólt a skót válogatott, és ennek köszönhetően a találkozó 67. percében 3-0 arányban vezet Brazília, na véget érte már a reklámszünet Atlantában.
1: Még nem tért véget a reklámszünet, nagyjából szerintem a fele telt el az ilyenkor szokásos 3-4 perces leállásnál, viszont egyébként a szurkolókat, az atlantai szurkolókat, mind marokkói, mind haiti oldalon fantasztikus zenékkel szórakoztatják. Majd amikor ott lesz a brazil meccsen kereskedelmi szünet, kíváncsi vagyok, Laci, te szereted a zenei visszatekintéseket, kitekintéseket, nem is egy kronológiai sorrendbe tenni, de mégis legalább megemlékezni róla. Hát itt az elmúlt percekben Journey-től a Don't Stop Believing-től kezdve, John Bon Jovi-től a Living on a Prayer, és most jelenleg ezt lehet is hallani, John Denver-től a Take Me Home Country Roads című nóta szól az atlantai Mercedes-Benz Stadiumban, legutóbb az Amerika Egyesült Államok mérkőzésén tették be ezt a nótát. Folyamatosan zajlanak a cserék, de amint majd nálatok lesz szünet, és nálam pedig zajlik a játék, ismertetem is ezt a hallgatókkal, úgyhogy menjünk vissza a szünet erejéig Brazíliába.
0: És 3-0-ra vezet a brazil válogatott, és hát igen, ezen számok közül én kettőt nagyon-nagyon szeretek, és valóban Bon Jovi számát mindenütt hallhatjuk, és ugyebár Bon Jovi városában, New Jersey-ben lesz a világbajnokság döntője, nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha az amerikaiak nem kell készülnek valami kis Bon Jovi-s meglepetése, ha már Bon Jovi ott lakik, és New Jersey illetőségű. Na hát akkor nálunk is kitört a reklám szünet, és közben láthatjuk, hogy érdekes az, és érdekes, hogy kezd besötétenni Miami-ban. Hát igen, azt mondja, hogy 6 órával vannak mögöttünk, úgyhogy mit is jelent? Azt jelenti, hogy 7:30 körül van. Akármilyen nyár van, kezd besötéteni, de gondolom most már folytatódik a mérkőzés, folytatódott a mérkőzés Atlantában.
1: Egyszer Miami-ban is lemegy a nap egyébként. Itt Atlantában 7:30 van helyi idő szerint, úgyhogy itt még nem ment le a nap nyugovóra. A mérkőzés állása 2-2, igen, folytatódott a találkozó a kereskedelmi szünet után, és voltak cserék méghozzá, szám szerint 5-3 marokkó, illetve 2 haiti részről. Nason és Detson folytatja a haiti csapatában, Providence és Isidor hagyta el a játékteret, Isidor szerezte azt a bombagolt, ami szerény megítélésem szerint egyelőre a világbajnokság legszebb találata. Na és akkor a marokkói cserék, Achraf Hakimi maradt a pályán, a többi nagy sztárját viszont levitte a marokkói szövetség kapitány, Brahim Diaz a 3 mérkőzésen 3 gólt szerző Saibar és El Kabi is elhagyta a pályát, helyettük érkezett Unahi, Rahimi és Yassin. Unahi eddig mindkét mérkőzésen kezdett, a csoportkör első két találkozóján Brazília ellen 65 percet játszott, Skócia ellen pedig 90-et. Rahimi is beállt minden egyes találkozón, az első csoportmeccse mindössze 1 percet kapott, aztán Skócia ellen 6-ot, tehát most valamennyivel többet, egy bő 20 percet, szűk 30-at fog játszani, közben adogat Marokkó az ellenfél tér felén. Yassin pedig először lép pályára, Strasbourg légiósa, Jassim Yassin az idei szezonban 12 mérkőzésen nem szerzett gólt, 1 asszisztot jegyez a Strasbourg középpályása Jassim Yassin. Ami érdekesség, hogy a marokkóiak legújabb, legfrissebb üdvöskéje Buadi, a Lille középpályása Ayoub Buadi, 18 esztendős, már most 50 millió eurót ér, majdnem az 50 eurós határt verdesi alulról Ayoub Buadinak az értéke. Ő nincs ott, tehát természetesen nem kezdett, ugye azt már mondtam volna, de nem került most sem pályára az első cserék követően sem, viszont azért Marokkónak jóval hosszabb a kispadja, mint Haitinak. Például vannak itt még sztárok így is, akiket be tud küldeni a marokkói szövetség kapitány. Ilyen például az imént említett Buadi, a Frankfurtban légióskodik, Amaimuni is, de ott van Talbi is, aki a Sunderlandben, a Premier League-ben futballozik, vagy éppen Nasser Mazraoui, a Manchester United hátvédje. Marokkói szabadrugással folytatódik a mérkőzés, Placid, a haiti kapus már állítja a sorfalat, Hakimit faltolták, aztán ha meglátjuk, nagyjából 25 méterre, 23 méterre a kaputól de nem összekötő szögben, nem pontosan középről jön majd ez a marokkói szabadrugás, aztán ezután megyünk is vissza Miami-ba majd, hiszen valószínűleg ott is véget ért már a kereskedelmi szünet. Szóval veszélyes helyzetből marokkói szabadrugás, a labda mögött Yassin, aki most állt be, illetve természetesen Ashraf Hakimi. Placid felejtotta a sorfalat, négy fős falat kért maga elé a hajtiak kapusa, és akkor a játékvezető Makiele most ad engedélyt Ashraf Hakiminek a szabadrugás elvégzésére. Hakimi még fújtat egyet, messzebb van ez 30-ról, Ashraf Hakimi nekifut, a sorfalat veri telibe, a kipattanót pedig szintén a sorfalban rúgja Ashraf Hakimi, úgyhogy marad az állás 2-2, a 75. percben jár a marokkó hajti találkozó. Megyünk is Miami-ba a brazil-skót találkozóra.
0: Ez a meccs a 72. percnél tart, és 3-0 arányban vezet Brazília, és ismételten bal oldalon próbálkoznak a skótok. Tierney beadását követően ráfordul az ötösön érkező játékos, azonban nem sikerül a kapuba találnia. McTominay volt az, aki 5 méterről próbálkozott. Igen, most már muszáj azért a skótoknak próbálkozniuk, de egy kicsit maga mögé ment ez a labda McTominaynak. Egyébként Shankland volt, aki tovább tette, és magához hívja, ha jól láttam, Neymart, a brazilok kapitánya. Na most a találkozóból ugyebár most hátra van még, most tartunk a 73. percnél, egy erős 20 perc. Kettőt már cseréltek a brazilok. Paqueta és Casemiro helyére érkezett Fabinho, illetve Gabriel Martinelli. Nem tudom, Feri, hogy ez mit jelent ez a csere, illetve be kell hozni Neymart. Nyilván az közönség miatt igen. Igen. De be kell ezen a meccsen.
2: Igen, ezzel kapcsolatban is megvan a határozott véleményem. Azért egy pár szót említsünk azért a skótok cseréjével kapcsolatban, hiszen Kieran Tierney beállt a bal oldalra, és hogy említetted, már három veszélyes beadása is volt, és milyen érdekes, hogy mindhárom alkalommal McTominay került oda a gólhelyzetbe, és volt egy fejes, kettő fejese volt McTominaynek, és egy pedig egy lecsorgó labdából most imént veszélyeztetett, szóval a skótoknak a bal oldala azért az támadójáték szempontjából is kezd éledezni. Visszatérve a brazilokra, egyrésztről ami aggódásra kelthet okot egy picit Ancelottinál, hogy az egyik legstabilabb és talán egy picit kedvenc játékos a Casemiro, mintha biceget volna a lecserélése után, tehát itt azért lehet egy kis probléma a brazil szerkezetben, ha az ő sérülése súlyosabb. Viszont támadójáték szempontjából azért nyilván Fabinho adekvát megoldás Casemiro-ra, de Martinelli még inkább a támadójátékot tudja erősíteni. Az pedig, hogy Neymar készülődik, az gondolom borítékolható volt. Egyrésztről gyakorlatilag a mérkőzés is eldőlt, másrészt pedig a brazil válogatott csoport elsősége megkérdőjelezhetetlen, harmadrészt pedig Neymarnak mindenféleképpen, amint egészséges, kell játékperceket biztosítani, hiszen azért egyrészt nyilván közönségkedvenc is, de azért azt nem tartom lehetetlennek, hogy egy olyan mérkőzésen, ahol mondjuk a brazil válogatott a kieséses szakaszban mondjuk nem annyira működik, mint a mai mérkőzésen, akkor Neymar azért lehet a mérleg nyelve adott esetben.
0: A skótok végeznek el szögletet, és mondanám azt, hogy miután 3-0 és eldőlt a találkozó, és eldőlt a 3 pont sorsa, ez a meccs nem érdekes, de az ritka eset áll elő, hogy ugyebár attól érdekes a találkozó, hogy a 3-0-ból lesz a 3-1, mert lehet, hogy éppen egy szerzett skót gól jelenteni majd a skótoknak a továbbjutását, hát sokáig várniuk kell, mint hogy nekünk is várnunk kell magyaroknak a skótok elleni győzelmet követően 2 évvel ezelőtt, aztán mi sajnos porrújártuk. De menjünk vissza Atlantába, hát ha ott pörögnek az események.
1: Nincs meglepetés! Rahimi góljával 3-2-re vezet Marokkó a mérkőzés 78. percében. Először szerez vezetést a találkozón Marokkó válogatottja. Rahimi ugye 8 perccel ezelőtt csereként érkezett a pályára, és egy szöglet utáni kavarodás után vette be a hajti kapus Placidnek a portáját. 3-2-re vezette át ezzel az afrikai csapat, megvan a vezetés Ashraf Hakimi csapatának. Nem keverendő a név, ugye Hakimi Saibari is betalált, de ezt a találatot Rahimi szerezte. Ez a mérkőzés 5. találta, az afrikaiak 3. gólja. Ashraf Hakimi adta be a szögletet jobb oldalról, nem tudta kifejelni az első ember, volt csúsztatás El Ainaoui részéről a hosszú oldalra, Rahimi pedig az 5-ös túloldali sarkán levette először a labdát jobb elsővel, aztán 10 méterre a kaputól középről bebombázta a labdát. Placidnak még az is megnehezítette a dolgát, nem csak az, hogy középre jött a próbálkozás, hanem két előtte befutó Haiti védőn is megpattant. A labda teljesen védhetetlen volt így a Haiti a kapusa Placid számára, ez a közelről jövő bomba. Úgyhogy a mérkőzés 79. percében Marokkó megszerzi a vezetést Sofiane Rahimi találatával. Így adom vissza a szót Miami-ba a Brazília-Skócia találkozóra.
0: Itt pedig fantasztikus dolog történt a 76. percben, ugyanis Cunha helyére pályára lépett Neymar, és ezzel Neymar bemutatkozik ezen a világbajnokságon. És hát reméljük, hogy tényleg a tudását megfelelően fog játszani. Nyilvánvalóan most vérmérséklettől megfelelően nyilván sokan szeretik Brazíliát, sokan nem szeretik, de nyilvánvalóan Neymarnak szeretnénk minden jót kívánni, és egy hosszú menetelést mondom azok nevében, akik szeretik a brazil futballt, nyilvánvalóan, akik pedig nem szeretik a brazil futballt, azok azt mondják, hogy hát Neymarnak szurkolunk, de braziloknak nem. Na, az biztos, hogy Neymar tehát pályára lépett a találkozó 76. percében. Történelmi pillanat, Cunha helyére érkezik, ez azt jelenteti felé, hogy centerbe érkezik, ezek szerint Neymar.
2: Igen, na én is azt nézem, hogy abszolút mértékben a tengelybe futballozik center pozícióban, tehát nem változtattak. A két szélsőjét meghagyta Brazília, centerből jött egyértelműen Cunha helyett. Érdekes lesz ez is, hogy vajon a klasszikus center lesz a beindulásaival, amit kétlek, vagy egy ilyen árnyékcenterként hamis 9-esben vissza fog lépegetni középpályára, és megpróbál minél többet játékba avatkozni. Azért ez egy érdekes felvétel, és egy érdekes szituáció, hogy Neymart én erről az oldaláról még nem ismertem. Az azért várható volt, hogy már nincs olyan sebessége, mint fénykorában, és ilyenkor azért a játékosokat vagy visszább szokták húzni, vagy bejátszatják centrum pozícióba inkább, vagy belső középpásként, vagy centerként. Kíváncsi leszek, hogy a brazil válogatottnak maga a működő rendszere, maga a játéka mennyire fog változni Neymar beállásával.
0: Egyelőre nem változott sok minden, hiszen adogattak a brazilok hátul, egyébként túl vagyunk a 77. percen, és a skótok mindössze egyet változtattak, most pedig a brazilok jönnek, 16-oson belül egy lövés, és a jobb alsó sarok irányába tartó lövést kitolta a kapus Gán Vinicius volt az, aki nagyon-nagyon hajtja a mester hármast, hiszen két gólt már szerzett ezen a mérkőzés az első játék részben, a harmadik találatot pedig Cunha, az előbb lecserélt játékos szerezte. A brazilok bal oldalról jönnek szöglettel, Neymar is helyezked. Neymar az, aki beíveri a szögletet bal oldalról. Bal oldalról, bal lába, a kapu irányába csavarja, kiüti a skótok kapusa, aztán a skótok megszerzik a labdát időlegesen, majd megszerzik a labdát úgy, hogy letehetik szabadrugáshoz, ugyanis szabálytalanságot követően skót szabadrugással jöhet a skót gárda, amikor a második játékrész 34. percénél tartunk, vagyis fogy a skótok ideje, még egyszer mondom, a skótok nem azért hajtanak, hogy 0-3-nál egyenlítsenek, hanem azért, hogy gólt szerezzenek, és ezzel kedvező pozícióba kerüljenek a legjobb harmadikok közötti harcban, mert az jelenlegi mínusz 3-as gólkülönbség azért nem sok jóval kecsegtet, bár éppen mi magyarok emlékeztetünk rá 86-ból, hogy az urugvájak, ha jól emlékszem, mínusz 7-es gólkülönbséget tudtak minket megelőzni, mert nekünk még szörnyűbb gólkülönbségünk volt. Ugye bár mi kaptunk, nekünk ugye 2-9-es gólkülönbségünk volt, nem is mínusz 7, tehát mínusz 6-os volt az urugvájak, milyen volt mínusz 7-es, szóval akár egy ilyen negatív gólkülönbség is tovább lehet jutni, most pedig ugyebár a 12 csoport harmadikja közül 8 is tovább fog menni, vagyis a kétharmada tovább megy a csoport harmadikoknak, és hát ebben reménykednek a skótok, hogy akár negatív gólkülönbség is tovább mehetnek, és hát abban reménykednek a bosnyákok, hogy 4 ponttal ők meg aztán végképp tovább mennek. Valószínűleg ők előbb-utóbb megnyugodhattak, lehet, hogy már holnap estére tovább jutnak a bosnyák, de ez egy egészen másik történt, most a skótok jönnek át a brazilok térfelére. Igen, a csereként beállt Tierney többször meghúzta a bal oldalt, és veszélyes helyzeteket alakított ki, viszont most a skót védelem fellazul, és öten is jönnek a brazilok, öten is jönnek a beadás követően, még ott a helyzet, és nagy szerencséjük volt ezúttal a skótoknak, hogy nem sikerült kapu irányába tenni a labdát, a kapu mellé ment a beadás, pedig meglódultak a brazilok, és bizony-bizony öten vezették rá a labdát 6 skót védőre. Az volt a szerencséje a skót csapatnak, hogy a labda mögé érkezett a játékosnak, itt pedig cserék vannak, úgyhogy megyünk vissza Atlantába.
1: 84. percben jár a Marokkó-Haiti találkozó, 3-2-re vezetnek az Atlasz oroszlányai, vagyis Marokkó csapata. Cserék itt is voltak, Marokkó és Haiti részen is. Salah Eddin és El Aynaoui hagyta el a pályát, és Mazraoui, illetve El Murabet érkezett Marokkó csapatába, és Lenny Zsózsef is elköszönt az idei világbajnokságtól. A Ferencváros csatára mind a három mérkőzésen játszott, Skócia ellen 14 percet, Brazília ellen 20 percet, most pedig kezdőként fent volt a pályán 82 percet. Lenny Zsózsef tehát egy fél góllal, lehet mondani, így búcsúzik az idei világbajnokságtól. A találatát, amit itt a mérkőzés 10. percében szerzett, azt végül a FIFA hivatalos jegyzőkönyv szerint Yassin Bonónak, a marokkói kapus öngóljának adta. Lenny Zsózsef helyét Pierrot vette át, aki eddig kezdett az eddigi Haiti mérkőzéseken. Bedobás Haiti részről, méghozzá Pierrot irányába, viszont nem sikerült megcsúsztatnia pontosan, neki sikerült, de nem pontosan a labdát. Marokkó partdobással, marokkói touch-sal folytatódik a játék a 85. percben. Méghozzá a labdánál az imént beállt El Murabet, ő hajtja előre, Rahimi a jelenleg a győztes gólt szerző Rahimi irányába, de hát még van előttünk nagyjából 7 perc plusz hosszabbítás, úgyhogy akár még negyed óra is van a mérkőzésből. Marokkó jobb oldalon a támadás, Achraf Hakimi bepasszolja 16-oson belőre, felszabadít viszont a haiti védelem Del Croix révén. Na, kapcsoljunk vissza Miami-ba a brazil meccsre, hogy milyen cseréket eszközölt Carlo Ancelotti.
0: Hát jöttek itt cserék gazdagon az elmúlt percek során, győzze csak az ember írogatni, hogy milyen cserék voltak. Alexandro és Endrick érkezett a brazil válogatottba, és Douglas Santos, illetve Ryan ment le. A túloldalon Ralston és Christie érkezett, Patterson, illetve Genond Dock helyére. Patterson dolgozott egyébként gazdagon. Hát a másik játékos is, hát a skótok becsülettel dolgozgatta. Most éppen próbálkoznak a 16-oson belül. Helyzetet sikerült kialakítani, azonban sikerült az brazíloknak kiszorítani a skótok támadó játékosát. Most ismételten jönnek a skótok, egy visszafejelt labda, majd ötös sarkán egy lövés, és úgy tűnik, hogy a brazil játékos szabálytalankodott a skóttal szemben, és úgy tűnik, hogy a játékvezető ezen a napon soha nem fog 11-est adni a skótok javára. Hát előfordult már, hogy 3-4-szer, hogy egy-egy skót játékos a 16-oson belül a földre került, és minden alkalommal a játékvezető úgy érezte, egyébként lehet, hogy igaza volt, hiszen ő volt egészen közel, és ő nézte jó pozícióban a találkozó. Szóval úgy érezte a játékvezető, hogy nem kellett közbe avatkoznia. Hát most is volt egy ilyen eset, amikor úgy tűnt, hogy brazil szabálytalanság a saját 16-oson belül, aztán mégis a játékvezető is íp, ezúttal is néma maradt, ahogy ezt közhelyesen mondani szoktuk, így aztán a második játékrész 39. percében továbbra is 3-0 arányban vezet Brazília, pedig egy 11-es mondjuk sokat segíthette a skótokon. Most a brazilok adogattak a skótok térfelén, szépen adogattak körbe-körbe, mint említettem, a brazilok kihasználták az összes cserélő lehetőségüket, Endrick, Sandro, Neymar, Martinelli és Fabinho érkezett Carlo Ancelotti csapatába, hát érthető, hiszen maga biztosan vezet a csapat, egészen biztos, hogy megnyerte ezt a csoportot, ezzel egy viszonylag könnyebb ágra tud kerülni, úgyhogy lehet játék lehetőséget adni azoknak a futballistáknak, akik eddig kevesebbet voltak játékban. Most például Vinicius megy a bal oldalon, hát ő aztán jócskán volt játékban, mai találkozón két gólt is szerzett, és többször volt közel ahhoz, hogy megszerezze a harmadik találatát is. A találkozó 85. percénél tartunk, amikor 3-0 arányban vezet Brazília, és szögletet végeznek el a brazilok ezúttal balról. Ketten helyezkednek a 16-oson kívül, Neymar, aki beíveri a labdát jobbal, ismételten szöglet lesz, ugyanis Shankland fejeli ki szögletre, úgyhogy jöhetnek a brazilok ismételten, jöhet Neymar a baloldali szöglettel. Találkozó 86. percénél tartunk, szokott helyezkedés odabent, a szokott idegeskedés a kapustól, a szokott tumultuózus jelenetek, jól ívelődik be a szöglet, és kapásból, jaj, de szép látványos jelenetet produkált, ha jól láttam, Gabriel, Vinicius Neymar szögletét követően Gabriel estében ballából a hosszúnál próbálta bevenni a skótok kapuját, azonban blokkolták, így aztán bedobásra jött Brazília, mi pedig megyünk vissza Atlantába.
1: 89. percben Rahimi bent tartja, és ott a gól! Nem volt kint a labda, azt mutatja a játékvezető, hogy megvan a negyedik marokkói gól, de ezt még videózni fogják. Minden esetre a gólszerző Yassin megrohamozzák Makeliét a haiti játékosok. A gól a pályán hozott ítélet alapján érvényes. Már mindenki azt hitte, hogy kigurul a labda kirúgása, de Rahimi a marokkóiak csatára nem adta föl, és a labdáért ment. Egy pontatlan passz Ounahitól Rahimi irányába. Hát ezt nagyon ki kell kockázni. Rahimi bent tartja még valahogy, aztán középre centerez, és az üres kapuba kellett csak bepasszolni a labdát Yassinnak. Még egyszer mondom, a pályához a ítélet az, hogy gól. Úgyhogy ezt innentől kezdve már csak a videószobában tudják annulálni. Nagyon ki kell kockázni, nagyon közel van ahhoz, hogy elvegyék ezt a találatot. Minden esetre Rahimit meg kell dicsérni, hogy ezért a pontatlan labdáért ment, megküzdött érte, és hát nem véletlenül tette, volt ajándék, volt hozadéka, hiszen aztán gólpaszt tudott adni csapattársának, a Strasbourg légiósának, Yassinnek. Yassinnak egyébként ez az első világbajnoki mérkőzése, 20 esztendős mindössze, és az első VB meccsén néhány perccel azután, hogy pályára lépett, megszerezheti az első gólját. Megy a videózás, teljesen körbeveszik a játékvezetőt, a játékosok, visszanézés alatt a gól. Egyelőre még mindig nincsen ítélet, egy gyors kapcsolásra, addig visszaadom a szót Miami-ba, aztán jövök majd a hivatalos ítélettel.
0: Miami-ban támadnak a brazilok, helyzetbe kerülhettek volna a brazilok, azonban a kényszerítést lefüledik a skótok, így a saját 16-osuk elő hozhatják ki a skótok alatt, de McKinn, aki társat keres magának, de nem mutatja magát senki, aztán McKinn hátra teszi, a brazilok letámadnak, ebből már volt gond elég sok ezen a találkozón. Egyébként a 88. percnél tartunk, amikor 3-0 arányban vezet továbbra is Brazília Skócia ellen. Skótoknak feltétlenül kellene még egy gólt szerezniük, pontosabban feltétlenül kellene egy gólt szerezniük. Az egész világbajnokságon azért túlzottan sok gólt nem szereztek a skótok, hiszen pontosan egy gólt sikerült betalálniuk, az akkor 3 pontot ért. Na nézzük, hallgassuk, mi újság van Atlantában.
1: A játékvezető bejelentette, hogy megadja a gólt, így 4-2-re vezet Marokkó, sőt, talán le is zárja a mérkőzést az Atlasz oroszlányai. Yassin volt a gólszerző, de a találat miatt Rahimit kell megdicsérni, aki egy teljesen elveszett labda után szaladt, végül bent tartotta, és mindenki lefagyott a haiti védelemből, sőt, ideértve a kapust is, Placidot, a kikockázás, a videózás után pedig megállapította a játékvezető Makelie, hogy nem volt kint a labda, így miután Rahimi bepasszolta a labdát Yassinnak, ő neki csak az üres kapuba kellett bepasszolni a labdát, ballából neki az az erősebbik 5 méterről. Így tehát Marokkó válogatottja a 92. percben lezárja a mérkőzés érdemi részét, 5 perc egyébként a jelzett hosszabbítás. Úgy adom vissza most a szót Miami-ba, hogy Marokkó már 4-2-re vezet Haiti ellen.
0: Itt pedig 3-0 arányban vezet a brazil válogatott Skócia ellen, és a csereként beállt Ryan Christie már meg is kapta a sárga lapját. Ha a góllal nem is tudott bekerülni a jegyzőkönyvbe, vagy gólpasszal, hát a sárga lappal bekerült, a szabadrugás pedig Neymar végezheti el. Jobb lábbal nagyjából 40 méterről líveli a kapu elé, kihúzták a skótok, Shankland volt az, aki húzta a labdát, de a 16-osnál tartanak a brazilok, és Neymar lövését jobbról, jobb lábbal megeresztett lövését magabiztosan védi a skótok kapusa Gunn, aki most egy kicsikét dajkálja a labdát, és ebben a pillanatban már a második játékrész 45. percénél tartunk, úgyhogy innentől fogva már csak a hosszabbítás van hátra ebbe a találkozóból, ennek a meccsnek a hosszabbítása. Hát a brazilok számára egy találkozó még egészen biztos lesz ezen a világbajnokságon, de szerintem azért a brazilok úgy számolnak, és reménykednek benne, hogy ők még 5 mérkőzést vívhatnak ezen a mérkőzésen. Hát, hogy a skótoknak lesz-e több meccsük ezen a VB-n, nem tudom. Egyébként 6 perc a hosszabbítás, ebben a pillanatban mutatja be a negyedik játékvezető, és ennyi idejük van még a skótoknak, hogy szépítsenek, és még egyszer mondom, lehet, hogy egy szépítő gól akár továbbjutást is érhetne, tehát nem egy szabványos 0-3-nál való szépítésről beszélgettünk ebben az esetben. De most földre kerül a skót játékos, szabadrugás jöhet, és lehet, hogy csere is lesz, úgyhogy menjünk vissza Atlantába.
1: Itt másfél perc van hátra a jelzett 5 perces hosszabbításból 4-2-re vezet Marokkó válogatottja. Haiti ellen Haiti, tehát így búcsúzik, szerzett pont nélkül, de két lőtt góllal, mint a csoport harmadik mérkőzésén. Marokkó hátul tartja most a labdát, Bono, neki is van egy öngólja a mai találkozóról. Nem adták meg azt a gólt Lenny Józsefnek, bár nagyon szép találat volt sarokkal, az ötösön belül meg lehetett volna adni, már csak a gól szépsége miatt is. Na, veszélyes helyzetből, veszélyes szögből Haiti szabadrugás. A bal összekötő pozíciójából olyan 18-20 méterről, tehát a kifejezetten a legideálisabb szögből jöhet egy Haiti próbálkozás itt a mérkőzés utolsó percébe. Érve a mérkőzés utolsó percére, fordulva, minden Haiti néző természetesen reklamálta ezt, hogy fújja le Makelia, a holland játékvezető. A labda mögött Piero, a legnevesebb, a legismertebb Haiti futballista. Ő igazgatja a labdát, Piero pedig jelenleg ki ne tudná, hogy hol futballozik, hát a török első osztályban, a Rizes Sportban, de az idényt még az AEK Athénban kezdte. Aztán érkezett ugye januárban Varga Barnabás, és neki távoznia kellett. Na nézzük, Franz Di Piero, 31 esztendős futballista a labda mögött. Ő is, meg csapattársa is. Kérdés, hogy ki fogja elrúgni. Most a lövés a sorfal alatt, Bono! Óriási védés Bonótól, meg kell dicsérni a marokkói kapust. Visszalőtte, nem is Piero volt az, ha jól láttam, hanem 9-essel Nazon izomból visszalőtte Bono helyére a labdát, a sorfal mellett, nem fölött, hanem vissza a kapus pozíciójára. Bono viszont ott volt, ott maradt a helyén, nem lépett be a sorfal mögé, így óriási bravúrral védeni tudott. Áll a játék, sőt, 4-5 marokkói esze-veszette mutatja az orvosoknak, hogy jöjjenek be, hiszen rosszul van Amrabat, eszméleténél van Amrabat, viszont amíg nincsen pontosabb ítélet, addig visszaadom a szót Miami-ba. Marokkó Haiti 4-2, tehát.
0: Pedig Brazília-Skócia 3-0-át, reméljük, hogy nem lesz súlyosabb sérülés. Láttunk már sajnos súlyos sérülést ezen a világbajnokságon, ugyebár szerencsétlen kanadai játékos, reméljük, hogy újabb sérüléseket nem kell elkönyvelnünk. Hát, hogy aztán újabb gólt elkönyvelhetünk-e még a Brazília-Skócia mérkőzésen, ez nagy kérdés, az biztos, hogy a brazilok támadnak, és az is biztos, hogy a skótok lelkesek, és a skótok is próbálkoznak ellentámadásokat vezetni, belelépni mindenféle brazil paszba, odaállni, amikor a brazilok kapura lőnek, blokkolni, a kapus is áll a lábán. A skótok mindent megtettek, aztán a mérkőzés után majd elbeszélgetünk Bene Ferenccel erről, hogy ez a skócsapat megérdemli-e a továbbjutást vagy sem, ez erre természetesen van még egy kis időnk, viszont még van ebből a találkozóból hátra, jelenleg a skótoknál van a labda, a skótok kapusa vágja előre, legalább nem akarják felhozni, mondjuk az előre vágott labda sem volt túlzottan sikeres, mert összeszedik a brazilok, Marquinhos a leghátsó ember, aki adogat, hátul ismételten Marquinhos kapja vissza a labdát, Danilo kéri tőle, Danilo meg is kapja tőle a labdát, Danilo hátul, aztán egészen Endrick ismételten vissza, hát igen, most már, ahogy mondani szokták, úgy játszanak a brazilok, ahogy 3-0-ás előnyben játszanak, azt eladják a labdát, megszerzik a skótok, és csak sárgalapot érően sikerül megállítani a skótok támadását, mondom én, a játékvezető pedig nem ad ezért sárgalapot, pedig Ferguson meglódulhatott volna, és Ferguson egyértelműen a mezzénél fogva rángatta vissza, hát csuka fogta, róka eset volt ez Gabriel és Martinelli, illetve Ferguson között, az biztos, hogy a szabadrugás a skótoknak jár, és az is biztos, hogy 0-3-nál a skótoknak nagyon-nagyon sokat érhetne most ez a szabadrugás. 30 méterre a kaputól egy kicsikét jobbra, Ferguson áll a labda mögé, Ferguson méreget a távolság, nem lövi, hanem íveli, és két brazil is fejjel szögletre tisztáz, megyük vissza Atlantába.
1: Még mindig tart a mérkőzés, de jelentem, jól van, Sofian Amrabat nem vesztette el eszméletét, halántékon talált el egyébként a labda, hiszen összeszerencsétlenkedik, Placid majdnem egy gólt, nem, Rahiminak majdnem dupla szerencséje van a mai mérkőzésen, de ez nem volt a gól, vonal előtt megállította Placid, miután összeszerencsétlenkedett majdnem egy ötödik marokkói találatot. Úgyhogy összességében vezet továbbra is 4-2-re Marokkó Haiti válogatottja ellen. A mérkőzésből pedig valószínűleg már csak néhány másodperc van hátra. Ashraf Hakimi mellett ugye meg kell dicsérni még természetesen Brahim Diazt is, Saibarit is. Sőt, hát Sofian Amrabat, tehát egy akkora harcos, egy akkora hős, hogy vissza akar menni a pályára. Le akarta őt cserélni az edzője, Amrabat viszont már nem tud visszajönni. Véget ér a mérkőzés. Az Atlasz oroszlányai 4-2-re legyőzik Haitit. Marokkó tehát megnyeri ezt a mérkőzését is, a csoport harmadik találkozóját. A 10. percben Leni Zsozef megszerezte, hát mondhatni majdnem a találatot. Haiti csapatának az ötösön belül sarokkal, egy mutatós mozdulattal az ő találatát írták ki először az óriás kivetítőre, de aztán néhány másodperccel később elvették tőle a találatot, és Bono öngóljának adta a FIFA. A 39. percben Ashraf Hakimi találata jött, ezzel egalizált Marokkó válogatottja közelről, szinte egy méter erről kellett Hakiminek az üres kapuba pofozni a labdát. Aztán jött Isidor a 43. percben az első félidő hajrájában a világbajnokságok mérkőzéseinek eddigi legszebb találatával megszerezte a vezetést újra Haitinak, talán egy kicsit hihetetlen és csodával felérő módon. De nem tudott győzelemmel menni az első félidőre Haiti válogatottja,